0: Erre támad, ki kezdje ezt a hosszabbítást? Hát igen, ezek az alapkérdések. Most Messi még kevésbé barátságos kedvében, lehet majd a meccs után jobban összefoglalkozni Vozinyával, mint ha Vozinya kereste volna a kontaktot Messivel, hogy azért mégiscsak megölelik egymást. Azért a világtörténelem egyik legjobb játékosáról van szó Messi személyében, de úgy látszik, hogy Messi most nem viszonozta ezt a barátságot. Szerintem Messi pipa lehet a társaira, hogy ennyire hát lealibizték, vagy elalibizték ezt a meccset, nyugodtan lehetünk őszinték. Ő volt ugye a gólszerzője Argentinának, miután Lisandro Martínez ugratta őt ki a 30. a 29. percben, aztán konkrétan fél órával később Deroy Duarte volt az, akinek a góljával egyenlített zöldfoki köztársaság, és azóta ugye újabb gólt nem láthattunk. A hangulatra nem lehet panasz, arról már beszéltünk, nyilván most itt a kis szünetben, hát ismerve az amerikaiakat, azért érdemes volt berakni egy Guns N' Roses számot, hiszen azért erre lehet bulizni, és ezzel azért ébren lehet tartani az esetleg már fáradtabb szurkolókat. Meglátjuk, mi lesz a folytatásban, nagyon-nagyon izgalmas, hogy vajon talál-e még egy gólt valahogy zöldfoki köztársaság, vagy pedig az argentinok lezárják, vagy jön tényleg a büntető párbaj, ami 50-50.
1: És ez nagyon forró lenne, hogyha elmenne odáig a zöldfoki válogatott, hiszen Vozinha most...
2: Hát ahogy Vozinhát ismerjük, úgy leolvassa a lövéseket.
1: Igen.
2: Hát gyakorlatilag alig láttuk vetődni, mert mindig úgy helyezkedik, hogy gyakorlatilag tudja, merre mennek
1: a
2: lövések.
1: Egyet a szabadrugásra.
2: Igen, amikor épp a sorfalat állította.
1: Tehát egy... ennyi idősen is tud vetődni, ezt látjuk.
2: Hát ez igaz, és még inkább olvasni az ellenfél lövéseit.
1: Elkezdődött a readás, és a zöldfokja kezdték el. Hátuljára labda, az olyan sokszor említett Vozinha, most egy egészen más tempóban az argentin játékosok, azt látjuk, hiszen most már azért egészen magasan letámadnak, el akarják dönteni, ami jó hír nekik is és nekünk is, viszont McAllister már labdát szerez, viszont az zöldfokiaknál lepattan a labda, az zöldfoki lábról csúsztatmáztak az argentinok, visszakerül a zöldfokiakhoz a labda, és már meg is indul a labdába Duarte, a bal oldalra kiteszi Varellának, ő vissza Pinának, Pina pedig egészen hátra a Bors hoz, tette a labdát, aztán Lops, ő pedig felíveli, de ez pontot a Livramentónak, ez egészen rossz labda volt előre, úgyhogy jöhet majd Argentina bedobással.
0: Mutatják nekünk közben természetesen a zöldfokiak mesterét is, Bubistát, akinek kiváló meccse volt, hiszen tényleg jól összerakta ezt a zöldfoki együttest, szerintem maximumot már kihozták, ez már csak a cseresznye lehet a habon, hogyha esetleg most még itt sikerül valamilyen csodát tenni. Megkapja a labdát, most előr Julián Álvarez, kidobja oda a jobb oldalra, természetesen Molinához. Molina egyből íveli középre, ez egy rossz beadás volt. Szépen felszabadított Lops, akinek a lábáról kiment szögletre. Úgyhogy jöhet itt a ráadásban az első argentin szögletrúgás. Bal oldalról nyilvánvalóan majd Messi fogja beívelni a szögletet, vagyis amennyiben nem kis szöglet lesz, ő kocog egyelőre oda. Nyilvánvaló, hogy majd ő fog ezzel a labdával valamit kezdeni. Lionel Messi, tehát itt a hosszabbítás percében is nagyon aktív, ő fáradhatatlan úgy tűnik. Meglátjuk, hogy most egy rendes szöglet fogja következni, már pedig úgy tűnik, mert senki nem érkezik a kis szögletre. Érkezik a labda középre, megvan a csúsztatás, de egyelőre nincs gól, még begyűjti a túloldalon azt a labdát, de egy óriási gól Lisandro Martínez-től, ami a másik Martínez-nek a csatárnak nem jött össze, Lautaro-nak, az Lisandro-nak összejön. Átívelték Messinek a szögletét a túloldalra, egy fejről tovább csúszott, ott Lisandro Martínez, a belső védő átvette, és szépen kipókhálózta a kapunak a bal felső sarkát, esélyesen volt most Vozinhának. Hát Feri, gyakorlatilag csatároktól is ritkán látunk ilyen szép megmozdulást, ezt odarúgta Lisandro Martínez, ahova kell.
2: Igen, és nagyon fontos, amit mondta, hogy csatárokat megszényedítő megmozdulás. Egy picit nekem lehet, hogy túl gondolom, de az az érzésem, hogy Messi szöglete átszállt a hosszú oldalra, és gyakorlatilag a 16-os oldalvonalán környékén át tudta venni, és befelé vezette a labdát. Egy kicsit az az érzésem, hogy annyira az zöldfoki szigetek a sok világsztár támadóra elsősorban Messire figyelnek, hogy nem vették komolyan Lisandro Martínez. Tehát gondolták azért, ő mégiscsak egy belső védő, valószínűleg nem fogja ezt a szituációt megoldani.
0: Nagy kérdés,
2: hát
0: bocsánat,
2: azért,
0: azért sziszegek, bocsánat, mert volt egy csúsztatás a rövidnél, ugye McAllister fejéről tovább csúszott. Ezt követően egy argentin játékos egyetlen, aki lesen volt, ő ütközött egyet a zöldfoki szigeteki védővel. Ezt követően az a védő nem tudott megfordulni és blokkolni, és végül ugye itt teljesen üresen maradt Lisandro Martínez. Az más kérdés, hogy parádésan felvarta a felsőbe, de ezt szerintem videózni fogják, és lehet, hogy elveszik ezt a találatot. Egyelőre még ugye az van, hogy Lisandro Martínez góljával Argentina vezet a hosszabbítás 4. percében.
1: Bizony, és Lisandro Martinez gól-gól passz eddig ezen a mérkőzésen, de úgy látjuk, hogyha még volt is talán videóbíros vizsgálat, a kanadai játékvezető azt mondta, hogy mehet tovább, így tehát akkor 2-1-re vezet Argentina, és hát egyáltalán nem lassítanak az argentinok, hiszen ott van már azonnal Julian Alvarez, elősött Lionel Messi, és labdát akarnak szerezni, akarnak még egy gólt lőni, hát igen, ez kellett volna talán az előző ugye félidőben, a második félidőben, de ez nem sikerült, de hát nézzük azt, hogy mihez kezdenek most az öltfokiak ezzel a helyzettel. A bal oldalra kerül a labda most Varellához, vele szemben pedig Molina jól védekezik, és visszapattant az öltfokiak lábára, jöhet majd az argentin bedobás, és Molina az, aki majd bedobhatja a labdát a mérkőzésnek a 95. percében. Tehát ugye ráadásban vagyunk már, 215 percről van szó, Molina pedig most hátradobja, ott pedig egy hiba, no, Varela befele cselez. Két argentino már túljutott, Romero elesik, mehet tovább, én úgy gondolom. A játékvezető is úgy döntött. Feljebb lépett Moreira a támadáshoz. Romero még mindig a földön van. Lassan föl kéne állnia, most fog fölállni. Jó fordítás a bal oldalra Duartéhoz. Romero most visszasprintel a pozíciójába. Most már kiegészülnek az argentinok. Varela megengedett cselt, még egyet. A pont továbbítás nem pontos Cabralhoz. Aztán jobb oldalra Mendes. Lobs fölnéz, Pinának adja a bal oldalt, ismét megkapja Varela, nagy cselgép Varela, most megint próbál cselezni, inkább a bal oldalra teszi tovább a labdát, ott pedig lepattan egy argentin lábról a labda McAllisterről, és jöhet egy zöldfoki sarokrúgás a mérkőzés 96. percében. Az argentinok ünnepelnek, azért nehogy érkezzen egy meglepetés most újra a zöldfokiaktól. Nézzük majd, jön a szöglet, Duarte az, aki majd belövi. Ne, Cabral az, bocsánat.
0: Végül Cabral lesz, igen, ő sétált oda, de valóban Duarte is ment a labda felé. Végül Cabral, aki beíveli, nem néz ki rosszul, egy argentin fejről megy fölé. Hát Nico González most ez a lehető legjobb helyen állt, ami eddig nem volt róla elmondható itt a mérkőzés folyamán, mert túl sok jó megmozdulása volt. Most kiválóan fejelte ki a labdát, mert Lobs lehetett volna az, vagy éppen Borzs, aki ebbe beletette volna a fejét, és onnan könnyen gól lehetett volna, de hallják szerintem, hogy milyen kiváló a hangulat, amit az argentinok varázsolnak oda az Inter Miami stadionjába, aztán egy újabb szöglet, aztán lepattant egy argentinról, lehet, hogy jöhet a következő szögletrúgás sorozatban a harmadik, így is van, és Borzs fogja a fejét, nyilvánvalóan ezt majd a videóbíró szobában is meg fogják nézni, valamint azt is, hogy nem volt esetleg kéz, Borzs már talpon szerencsére, nincsen komolyabb probléma, á igen, összefejeltélt az argentin játékos Lenzo Fernandezzel, ez nyilvánvalóan fájhatott neki, de megint az iménti gólszerzőt Lisandro Martinezt kell kiemelni, aki az imént még támadásban, most védekezésben volt nagyon hasznos. Romeroék helyezkednek középen, de kis szöglet variáció most a zöldfokiaktól. Lehet egy lövés, csak egy tekerés van, de kiváló. Az argentin blokk középről megpróbáltak egy okos, fineszes megoldással gólt lőni a zöldfoki szigetek játékosai. Ezzel szemben már Messi rohamoztat a bal szélen, őnála van a labda, sőt nem is ő az, hanem a társa, Julian Alvarez, most kapja meg Messi, őnála van középen, ő pedig kénytelen visszaforgatni. Most megint nem sietős az argentinoknak, de nekem déjà vu érzésem van, mert láttunk már ilyet a meccsen, hogy az argentinok lőnek egy gólt, ezt követően visszaállnak, és hát ennek a vége lett az, hogy itt tartunk a hosszabbításban, és erről kell, hogy beszéljünk 2 óra 11 perckor itt Magyarországon, hogy még legalább 23 perc hátra van ebből a mérkőzésből.
1: Igen, de talán most muszáj volt megállítanunk a játékot, hiszen tényleg hatalmas nyomás alatt voltak, 3 szöglet érkezett zsinórban. Most pedig azt láthatjuk, hogy jönnek előre az argentinok, sőt, Nico González az, aki törne befelé majd Julian Alvarez kérni. 16-os csücskénél nem kapja meg, ott játszik össze kicsiben. Aztán pedig jön vissza a labda egészen hátra. Lisandro Martinez forgulódik ismét. Hova fogja tenni vajon a labdát? A bal oldalra, ott van Nico González üresen. Jó az indítás. Bepassz is jó, Julian Alvarez 16-oson belül, jó, Messi van az összjáték, Messi még mindig ellövi a labdát, hopp, lepattant egy zöldfoki játékosnak a kezéről, én úgy gondolom, aztán pedig a mellkasával tudott ott hárítani Cabral talán, Julian Alvarez második próbálkozását, úgyhogy szöglet következik, argentin szöglet a 98. percben, ha és amennyiben nem lesz most egy pici megszakítás a videóbírozás miatt, mert ott volt egy lövés, talán mint a kézről pattant volna le Messi lövése. Nem vagyok benne biztos, de az biztos, hogy majd szöglet fog következni a mérkőzésen, tehát a 98. percben. Itt, ha érkezik egy újabb gól, azt hiszem teljesen eldőlt a mérkőzés. Talán már még kettőre nem lenne képes az zöldfoki csapat. Itt az egy is hatalmas kérdőjel, illetve kerülne be itt a mondatomnak a közepére, végére. Messi az, aki ellövi újra ezt a szögletet. Na nézzük, a 98. percben rövid oldalra érkezik. Egy lövés, lepattan Enzo Fernández próbálkozott, és lejött ott Monteiro lábáról a labda. Bedobásra jött majd az argentin válogatott a 99. perc legvégén.
0: Közben kérdés volt ugye számunkra, hogy vajon az argentin gól előtt volt-e lesz szituáció. Megmutatták, hogy nem, mert Semedo belógott, Semedónak a bal lába, emiatt nem volt lesen Tagliafico, úgyhogy teljesen jogos, hogy megadták azt a találatot. Lejön a zöldfoki szigeteki gólszerző Duarte, valamint Pina, az ő helyükön majd meg is nézzük mindjárt, hogy kik érkeznek. Megint egy Semedót láthatunk a pályán, a két Duarte eltűnt, de úgy látszik, hogy van most helyettük két Semedo, valamint Gilson Benchimol. Ők ketten érkeznek tehát a pályára, szerintem őt egyszerűség kedvéért nevezzük Gilsonnak. Ő az, aki 9-es számmal beáll a pályára, és megpróbál majd csatárként gólt szerezni. Ő az, aki most már rögtön le is támad, érkezik egy labda középre, Romero szépen megoldja ezt, egy szép testcsellel elküldi a zöldfokiak játékosát, aztán jól passzol föl Enzo Fernández, aztán Nico González is ott van, meg is kapja, beratná egyből középre, de nem volt jó ez a passz Julián Álvarez felé, és Messi sem érkezett időben. Így jó, gyors kontrával most jöhetnek a zöldfoki játékosok, a bal szélen rohamoznak most, megpróbálják visszahúzni a labdát, de ezt követően kiváló a beleérés McAllistertől, az ő lábáról pedig elhagyja a labda a játékteret. Beléptünk az első hosszabbítás 11. percébe, Argentina zöldfok 2-1.
1: És a zöldfokiak járathatják a labdát. Monteiro fordul, meg van előtte terület vihetni a labdát. Egyik argentin játékos sem ment oda. És Varela pedig már a pálya bal oldalán húzogathatná. Monteiro pedig beíveli középre. Hopp, ott volt egy pici megnemértés. De aztán pedig jött a kapujába Martínez, és fölvette a labdát. Mert hogy a beívelt labda a 16-oson belülre ment. De nyilván Martínez nem sieti el, hiszen most újra vezet csapata. Ezúttal 2-1-re a zöldfoki Köztársaság ellen. A jobb oldalt Molina föllövi a labdát, ott nem volt szabad játékos, ugye Messi ott volt, de Messi egy lépés nem tett ezért a labdáért. Monteiro az, aki már fordít a jobb oldalra, aztán Semedo, és a jobb oldalt pedig érkezik már a második hullámon Moreira. Hátul kap egy pici segítséget társától Lobstól, aztán pedig a fordítás a bal oldalra nagyszerű. Varela, mi lesz vele, befele törnem, inkább odaadja a labdát Semedónak. Semedo megfordul, aztán pedig Monteiro, szépen körbejár most a labda, az argentinok területet adnak nekik, és a zöldfokja pedig ezt most kihasználják, Lobs, aztán pedig Borzs, bal oldalt pedig Cabral megkapja a labdát, az argentinok tér felén jár a labda, tehát Varela törne befelé, jól csel, jól indul meg neki, ott lerázza már magáról Molinát, aztán pedig ott már nem tud mit csinálni Paredes-sel, és még szögletet sem tudott kiharcolni. Jöhet majd a kirúgás, amit már nyilván Emiliano Martínez fog elvégezni. Azért van itt még szansz, úgy látom a zöldfokiak előtt. Szépen építgetik a támadásokat, ezúttal a bal oldalban, túlsúlyban. De azért Varellánál lehet keresni valója a zöldfokiaknak. Jó, húzogatja a labdát. Már is ott van a labda Vazinyánál. Páros lábbal csúszott oda Julián Álvarez. Aztán Lobs kihozza a labdát, nagyszerűen a zöldfoki együttes, de mi lesz tovább? Jó kérdés, mert a Semedo forgolódik, jó a továbbítás Monteironak, megint kihozták a sűrűjéből a labdát, jó a fordítás a bal oldalra, Cabral van előtte terület, viheti a 103. percben Argentina, a zöldfoki szigetek 2-1.
0: A bal oldalon kapja most meg a labdát Varela, ő ezek elindul vele befelé, ő ugye jobb hátsó védőként kezdte ezt a meccset, most pedig már bal szélsőként szerepel. Azért ez is érdekes megnézni a zöldfokiaknál. Most López Cabral van kint a bal oldalon, egy jó beadás kellene nekik, a jobb lába ráthúzza, nem beadta, nem lő, és atya úristen, López Cabral kipokálozza a kapunak a bal felső sarkát, hát ez mekkora gól volt, de jó isten, és messze nem dőlt még el ez a mérkőzés, megint egyenlít zöldfoki köztársaság. López Cabral a bal hátvéd volt az, aki most beköszönt a jobb hátvéd passzában ráadásul, hiszen Varela hagyta ott neki a labdát, ezt követően egy furcsa gólöröm, felmegy oda a szurkolók közé, hát nem sok zöldfoki szurkolót látok ott azon a tájékon, inkább ott az argentinok vannak többségben, tehát az egész stadionban ők vannak többségben, López Cabral góljával, tehát onnan a 16-osnak a baloldali csücskétől jött egy óriási bomba, ami egy parádés tekerés volt a bal felső sarokba, teljesen átverte ezzel a kapust Emiliano Martinezt, de én azt gondolom, hogy ha három Martinez állott, akkor sincsen gól. Feri?
2: Egészen elképesztő nagy gól volt, és ahogy említetted, hogy a bal hátvéd a baloldali 16-os sarkától befelé egy lövőcsellel utána jobbal, tényleg klasszikusan, mintha zsinóról húzták volna a bal felső sarok a legfelső klasszikus pipába.
0: Jó szögben ültünk.
2: Hát egyrésztről, másrésztről ez a klasszikusan kipókhálózta a bal felső sarkot. Egészen döbbenetes mekkora gól volt. És egyre azon gondolkodtam 2-1-nél, hogy az argentin válogatottnak olyan érzésem van, mintha olaszosan akarnák megnyerni ezt a mérkőzést, már pedig az argentin válogatott az nem az olasz válogatott. Tehát itt a klasszikus olasz válogatottra gondolok, mondjuk a 90-es évek elején, vagy a közepén. Na de hát ez, hogy megint 2-1-es vezetésnél nem az az elsődleges céljuk, hogy áthelyezzék a játék súlypontját az ellenfél térfelére, hanem beállnak bekkelni, úgyhogy kibekkeljék a találkozót, és teljen le az idő. Hát egészen döbbenet, és megint büntetett a futball, és hatalmas nagy gól volt.
0: Mondjuk azt azért mondjuk el, hogy zseniális volt a gól öröm, mert majd 2 percet azért elvett a mérkőzésből.
2: Igen, igen.
0: Argentina birtokolja most a labdát, és ők támadnak. Már rögtön érkezik a labda a 16-oson belőle. Ez nem volt kéz, mert mintha visszafejelte volna ott az argentin játékos Molina, és mintha ráfejelte volna ott kézre az öltfokiaknál, az egész argentin kispad talpon van. Meglátjuk, én meg lennék lepve, hogyha ezt nem videóznák, és lehet, hogy érkezik egy újabb Lionel Messi gól, hogyha esetleg egy büntető következik, mert hogy most ugye Lautaro Martínez sincs már fenn a pályán, aki ugye a legutóbbi argentin találkozón Jordani ellen be tudott találni, nincs kéz. Mutatja a kanadai játékvezető, mehetünk tovább. Nincs itt semmi látnivaló. Lassan véget ér.
2: Ne is dőljön el egy-egy büntetővel ez a mérkőzés.
0: Hát egyszer csak muszáj lesz, hogy 11-essel dőljön el.
2: Az igaz.
1: Egészen elképesztő. 106. percben járunk. És az argentinok hozhatják a labdát. Romero, aki nem régiben ugye megsérült, aztán fel kell gyorsan állnia, hiszen a zöldfokiak támadtak. Lisandro Martinez fölnéz, nem tudja hova tenni egyelőre a labdát. Továbbítja azt a baloldalt. Jó a beívett labda, Nico González le tud fordulni az emberéről. Már a 16-oson belül jól visszatett labda. Lionel Messi ellövi. Hatalmas Vazinha védés, ott a kipattanó labda, azt pedig nem tudja bekotorni az argentinok. Hatalmas védés volt ez Vazinhát, és erről beszéltünk itt a hosszabbítás legelején, hogyha ez tényleg elmegy a 11-esekig, akkor ez nagyon forró lesz az argentinoknak, hiszen ikletett formában van Vazinha. Ezt mutatta már jó néhányszor. Hatalmas bravúrral, egyébként a hosszabbítás első felében is van, hosszabbítás 3 perc, ugye ahogy korábban Erdély már kollégám is mondta, szépen elcsent néhány percet ott Cabral ezzel a gólörömmel. Az állás a 107. percben pedig Argentina, Zöldfoki szigetek 2-2.
0: Nem tudom ti, hogy vettük fel, de most már kezdem azt érezni, látva itt a hosszabbításnak az első felét, hogy nem szeretném, hogy véget érjen ez a mérkőzés, pedig nagyjából 20 percet nem ezt éreztem.
2: Hát... Igen, és egy kifejezetten gyenge mérkőzés volt, és most az egyik legdrámaibb csatája az eddigi világbajnokságnak.
0: És most már tényleg minden benne van a pakliban, egyébként Molina helyére érkezett egy cserejátékos az argentinoknál, Montiel, aki most beáll, és ő az, aki egy friss lendületet hozhatott a jobb oldalon az argentinok játékába, tehát Molina helyén a Montiel, úgyhogy nincsen nagy változás, hogyha a neveket nézzük. De hamarosan véget ér majd itt a hosszabbítás első fél ideje, ha minden igaz, még nagyjából mennyi is lehet hátra, egy olyan 40 másodperc körülbelül, aztán véget vet neki a játékvezető. Ott van labda most Paredesnél középen, ő passzolja tovább Enzo Fernándeznek, akinek nincsen azért élete mérkőzése, ugye volt szó róla, hogy például a Real Madrid szemet vetett rá, hát nem ez az a meccs, amely alapján majd őt el fogják vinni a Chelsea-től. Pedig nem járna rosszul, mert a Chelsea jövőre nem indult európai kupában. Leo Messi az, aki most már cserezget, majdnem kap egy nőt a lábára, de megúszta szerencséjére. Aztán egy rossz paszt kap a társától, a most beállt Montiel-től, nem tudta jól megjátszani Messit, és gyorsan labdát szereznek a zöldfoki játékosok. Közben egy nagyot kapnak még a lábukra is, ráadásul Monteiro az, aki most lent fekszik. Hát ideje lenne neki is feltápászkodni, mert a játékvezető lassan véget vet itt a hosszabbítás első felének. Kiemelik a pályáról, de szerintem most tök felesleges behívni a stábot, az orvosi stábot, hogy őt valahogy meggyógyítsák. Inkább le kellene fújni, aztán hirtelen varázsütésszerűen már is jól lenne. De hát ez a López Cabral gól, amit ő bevarázsolt onnan balról, kapunak a bal felső sarkába, hát ez meseszép volt. Ilyenből azért ritkán látunk, pláne ekkorákat. és a játékvezető most fújja sípjába a hármat, úgyhogy azt javaslom itt a hosszabbítás felénél, hogy mi is szusszanjunk egyet, egy jó zenére visszaadjuk a szót a stúdiónak. Vagy nem adjuk vissza, ebben az esetben akkor folytassuk. Argentina, Zöldfoki Köztársaság 2-2, és még 15 perc van hátra ebből a mérkőzésből. Messi szerezte meg ugye a vezetést, aztán Duarte egyenlített, majd a hosszabbításban Lisandro Martinez góljával megint a címvédőnél volt az előny, és végül erre a gólra egy óriási López Cabral találat érkezett. 15 perc van hátra, minden nyílt.
2: És tényleg nem győzöm hangsúlyozni, hogy olyan ennek a mérkőzésnek a forgatókönyve, mintha a futballistene büntetné az argentin válogatottat amiatt, mert nem vette 100%-osan komolyan az ellenfelét, 1-0-ás állásnál is és 2-1-es állásnál is rosszul reagáltak egész egyszerűen a mérkőzés állására, és valahogy segíti a kis csapatot, amely pedig emberfeletti nyújt, és igazi példát mutat sportemberi nagyságból. Tehát egészen fantasztikus a mérkőzés, és én sem gondoltam volna, hogy az afrikai csapat ilyen csodálatos mérkőzést hoz ebből a mérkőzésből. Vagy csodálatos találkozót hoz létre.
1: Itt most azt is kérdeztetem, hogy Fizzlig a rutin a Messi és társai csapat ellen?
2: Igen.
1: Egészen elképesztő az, ami egyébként történik ezen a mérkőzésen.
0: Nem jutunk szóhoz kis túlzással.
1: Nem, egy dolgot viszont azért vesézzünk még ki, ugye még nincs vége a mérkőzésnek. Mi lesz itt a zöldfoki játékosokkal ezután? Hiszen ez már földön túli brabúr, amit most véghez vittek.
0: Ne azt mondd Feri, hogy a meccs után mi lesz konkrétan, azt sejtjük, igen, hanem igen, kicsit később. Igen.
2: Hát az biztos, hogy az ázsiaiuk megemelkedik, és valószínűleg a kivásárlási áraik is. Tehát egy biztos, hogy piacképessé váltak. Egy világbajnokság egyébként mindig nagy mértékben befolyásolja az átigazolási piacot. Itt kontinensek, országok jöhetnek elő, akár országok a semmiből, ahogy láthatjuk mondjuk pont a Zöldfoki szigeteknél is. De egyébként nekem még egy dolog meglepő számomra, és ebben is hibásak az argentinok, hogy nem diktáltak olyan tempót, hogy ez a Zöldfoki szigetek csapata elfáradt volna. Tehát nyilván voltak holdpontok, volt olyan periódus a mérkőzésen, amikor azt lehetett érezni, hogy fáradnak, de rendkívül jól cserélt bele a kapitány, és pont azokra a pozíciókra, középpályára, belső középpályás pozícióra, szélső támadóra, centerre, ahol hát nem lassultak egyrészt a játékosok, tehát folyamatosan olyan gyors játékosokat hozott be, akikkel lehet kontrázni az argentinok ellen, másrészt pedig stabilizálta a középpályát.
1: Folytatódik a hosszabbítás második etapja, és ezt az argentinok kezdték meg a fordításra. Nem volt még képes a zöldfoki együttes. Nagyon kíváncsi, hogy mit tartogat ez a második 15 perc. A labda már ott a bal oldalt Nico Gonzáleznél, a labda pedig egyébként alapvetően a zöldfokiak térfelén. Az utolsó ember Romero a saját térfelén van még a kezdő körben. Pár érdés az, aki átteszi a jobb oldalra a labdát, McAllister. Egyelőre továbbra is állóháború, ami az argentinok támadó játékát illeti. Most egy kicsit talán üres mozgások jönnek, Lionel Messi is egy picit befutott, Julian Alvarez rendszerint visszább lép egyébként. Messi az, aki alapvetően följebb játszik. Lisandro Martinez, gól passz a neve mellett a mai mérkőzésen. Nico González a pálya bal oldalán már közelít a 16-os csücskéhez. Julian Alvarez, jó a fordítás a jobb oldalra, mondom én, aztán hosszú volt a labda, magas volt. Montiel-nek jöhet kirugással majd a zöldfoki együttes, az állás tehát 2-2 az argentin zöldfoki szigetet mérkőzésen, a 106.-107. percben jár a mérkőzés.
0: Az imént Diego Simeone-t is megmutatták nekünk, ugye az Atletico Madridnak a vezető edzőjét, aki hát eléggé bajósan szemléli ezt a találkozót. Neki a fia ugye ott van a keretben, Giuliano Simeone, de ő ezen a meccsen úgy tűnik, hogy nem fog szerephez jutni, és különösen érdekes, hogy kik vannak most fönt az argentinoknál a pályán, mindjárt kitérek rá, de egyelőre most éppen az argentinok támadnak, lehet, hogy lesz ebből egy veszélyes lehetőség, Nico González aztán végül visszaveszik, úgy tűnik, hogy nem. Hát érdekesség, hogy 4 évvel ezelőtt Hollandia ellen Messi rúgta az első büntetőt a büntető párbajban, Paredes a másodikat, Montiel a harmadikat. Ugyanez a három játékos a döntőben Franciaország ellen is berúgta. Ugyanez a három játékos fent van most a pályán, éppen Montielt cserélték be, miután ugye Paredes még a rendes játékidőben, Montielt pedig most a hosszabbítás folyamán. Tehát nem véletlenek úgy tűnik ezek a cserék, és lehet, hogy már a büntető párbajra készül Scaloni. Ő is érzi, hogy nehéz lesz ezt azért megnyerni itt a hosszabbítás perceiben. Egyébként a hollandok ellen még Enzo Fernández hagyta ki, aki még mindig ott van a pályán, lehet, hogy most is majd megpróbálja, de Lautaro Martínez berúgta, aki például már nincs ott, és ugye még van egy Dybalánk, aki a döntőben belőtte, de ő már nincs itt az argentin keretben. Messi beívle egy szabadrúgás közben jobb oldalról, de ezt könnyedén tisztázzák a zöldfoki játékosok, kimegy a labdod a leghátra, Paredesig neki kell figyelnie, de rossz helyre fejeli, mert jöhetnek most előre a zöldfokiak, 2-4-5, 5-4 ellen, sőt mondta 5-5 ellen jöhetnek. Nézzük, mi lesz ebből, elpasszolják, bizony ez nem volt jó, de kint van most a bal szélen. Ott van a labda Gilsonnál, ő az, aki aztán visszapasszolja, ebből úgy tűnik nem lesz veszély, hát ez most egy eléggé önbizalomdús lövés volt, 30 méterről megpróbálta a zöldfoki játékos, de hát azért nem mindegyik játékos egy bizonyos López Cabral. Szemédó volt, aki csúnyán mellé lőtt.
1: Bizony az állás továbbra is 2-2 Lisandro Martínez, akit már hozza előre a labdát, azonnal elkérte tőle ott Romero, aztán pedig már jó a továbbítás. McAllister viszi följe Paredesnek a labda, most visszakapja McAllister a labdát, Paredes bal oldalt kérni Enzo Fernández, viszont ott jó a labda, átvételi is. Enzo Fernández lép följebb, és már húzogatja befelé a 16-os tücskénél. Középen 20 méterre a kaputól. A játékvezető kivár, előnyszabályt adott. Mehet tovább, viszont Enzo Fernández buktatta. Monteiro, a zöldfoki a középpályása. Mehet tovább a játék tehát. Julián Álvarez, Enzo Fernández most kaparta össze magát a földről. Taifico, aztán pedig már lesen állt az argentinok játékosa, így tehát jöhet majd egy szabadrugással a zöldfoki együttes. Bizony lesen állt már ott az argentin balbek, Julián Álvarez későn adta neki a labdát, és akkor a 110. perc kezdődik meg a mérkőzésen. Argentina zöldfoki szigetek 2-2.
0: És jöhet majd tehát egy szabadrúgással a zöldfoki köztársaság. Most emelik fel az égbe a labdát, Vozinhától érkezett ez a labda, de előre egyelőre úgy néz ki, hogy az argentinoké lesz. Egy csúnya szabálytalanság az egyik zöldfoki szigetek támadótól. Semedo, Willy Semedo volt az, aki belerakta a testét, illetve odarakta a testét, ezzel csúnyán arrébb lökve az argentin játékost. De lényeg a lényeg, hogy az argentinok jöhettek egy szabadrúgással, amelyet már gyorsan el is végeztek. Most hátul passzolgatnak, McAllister lépi át a felező vonalat, ő az, aki most már tovább passzolja a labdát, de csak hátra tudja, nincsen többre lehetősége. Enzo Fernández kapja majd most a labdát, ő az, aki egyre inkább fölfelé lépked, majd Nico González a bal oldalon, Nico González a bal lába felé cselez, nem végül a jobb felé, most szépen megindult, 2-3 csel után pedig már ott volt Vozinhával szemben, az utolsó másodpercben Borzs csúszott be kiválóan, pedig ez egy szép megbozulás volt Nico Gonzáleztől, jöhet viszont Argentina egy szögletrúgással, amelyet könnyen lehet, hogy majd Lionel Messi fog középre rúgni, így is van, ő kocog ki a labdáért, és a zöldfoki szurkolók már nagyon bizakodnak abban, hogy lassan vége lesz a mérkőzésnek, már nagyon várják az utolsó perceket, ők ugye abban reménykednek, hogy esetleg hosszabbítás után valahogy sikerül megfogni Argentinát. Tehát nem állnak ettől távol Messi szöglete után, viszont megint vezet Argentina. Hát ez eszméletlen, mekkora meccs. Romero a másik belső védő is betalál. Tehát akkor jegyezzük fel azt, hogy Lisandro Martíneznek van egy gólja, és van egy gólpassza belső védőként, és ő Cristian Romero-nak most megvan az első gólja itt a meccsen. Ugye mellettük még Messinek van egy találat abból a bizonyos Lisandro Martínez gólpasszból, és most pedig már Messinek is van egy gólpassza. Parádés szöglet volt a bal oldalról, és a lehető legjobb ütemben érkezett Cristian Romero. Ő volt az, aki befejelte a labdát a kapunak a bal felső sarkába. Itt most nem volt esélye Vozinhának, és hát megint a nagy kérdés. 9 perc, ez elég lesz arra, hogy fordítson, vagy egyenlítsen zöldfoki szigetek. Ugye a legutóbb 11 perc kellett ahhoz, hogy betaláljanak, 11 perc után egyenlítettek, 11 percük most nincs. Feri?
2: Hát egyrészt az jutott eszembe, hogy ha már akár Nico González, vagy Julián Álvarez, vagy Martínez, ugye Lautaro Martínez teljesen vakon volt ezen a mérkőzésen, tehát semmi veszélyt nem jelentettek a kapura. Nyilván Messi továbbra is extra teljesítményt nyújt, akkor a belső védők húzzák ki Argentinát a bajból. Most nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy a hátralévő időszakra mi lesz Argentina reakciója. hogy megint visszazárnak, vagy rámennek még jobban az ellenfélre, mert nyilván ész nélkül nem lehet letámadni az ellenfél térfelén, mert fizikálisan sebességben tényleg nagyon magas kvalitással rendelkeznek az afrikaiak. De még egyszer magukra húzni az ellenfelet, azt sem lehet megtenni, hiszen már kétszer beleléptek ugyanabba a pocsolyába.
0: Egyébként ez konkrétan a belső védő gólya volt, mert látszódott, ahogy Romérónak a fejéről tovább csúszik, lehet, hogy a kapu irányába, de végül Borzsnak a kezéről pattant be, tehát gyakorlatilag az Zöldfoki szigetek középső védője kellett ahhoz, aki az imént még óriásit mentett, de végül megkapta ezt a gólt Romero, és most az argentinok támadnak, úgy tűnik nem állnak vissza.
1: McAllister pedig a jobb oldalra teszi ki a labdát, Montiel-nek, ő pedig egészen hátra, valószínűleg megkapja Martínez kapus is a labdát, bizony, de hát ott vannak már azonnal a zöldfoki játékosok, hatalmas öres lépteke mennek, Livramento vagy Gilson, és ne is csúszott, aztán pedig McAllister szépen átfűzi köténybe ott az egyik zöldfokit, de visszaszerzik a labdát a zöldfokiak, de hát ahogy ezt kimondom, már is ott a pálya jobb oldalán meg tud indulni Lionel Messi, de nem visszakerül a labda a zöldfokiakhoz, és Vozinha az, aki már teszi tovább ott Borzsnak a labdát, visszakerül most Vozinha kapushoz, saját 16-osán belül, tehát figyelni kell, mert Messi már ott volt, vagy csak Julián Álvarez, közben egy argentin játékos lemaradt a földön, talán Nico González. Reméljük nincs majd probléma, de a zöldfokiak ezt nem veszik figyelembe, hogy a játékvezető sem mehet tovább a zöldfokiak támadása. A szurkolók, ahogy önök is hallhatják, fütyülnek egészen élesen. Cabral, aki nemrégében hatalmas gólt lőtt, megint próbál egy-két lövőcselt, végigvisz. Montiel, aztán pedig a bal oldalt. Semedo, lesz a beíveles belőle? Igen, volt, de lepattantott Montielnek a lábáról. Vissza a zöldfokiakhoz. Montiel, Monteiro, a jobb oldalra, viszont már ez Moreirának hosszú volt ez a passz. Megint azt láthatjuk, hogy egy picit megzuhannak az argentinok talán, hogy van egy megint egy kapott gól, és a zöldfokok pedig jönnek azonnal fel, vérszagot érezzek, hiába kaptak egy gólt, ugyanez volt az előzőnél is.
2: Hát igen, de most azért McAllister lemaradt, tehát ember hátrányban voltak az elmúlt másfél percben, ebből ne vonjunk le a hosszú távú következtetést. Én nagyon remélem, hogy az argentin válogatott nem lép bele a harmadszor ugyanabba a pocsolyába. Nyilván nem vagyok elfogult semmelyik irányba se, de én úgy gondolom, hogy egész egyszerűen nem hiányozhat a világbajnokságról Argentína a legjobb 16-ból. Tehát én szerintem nagyon sok jó mérkőzés fog még játszani Argentína, és sok izgalmas csatát. Én nem szeretném, hogyha kiesnének, de ebből a szempontból tényleg le a kalappal zöldfoki szigetek előtt, hiszen már megint a balszén támadnak.
0: Egy jó csel után ráadásul még egy szabadrugáshoz is jutnak, miután a játékvezető lefújja ezt a szabálytalanságot. Az egyik argentin ráadásul még egy sárgalapot is kap, Montiel az, akit így büntet a játékvezető. Egyébként az iménti gólt végül elvették szegény Romérótól, és valóban Borzsnak adták, úgyhogy egy öngól lett belőle, ezzel az öngóllal vezet egyelőre Argentina zöldfoki szigetek ellen. Most pedig Montiel iratkozik be a jegyzőkönyvbe, nem csak úgy, hogy becserélték, hanem most már egy sárga kártyát is kapott a neve mellé. Meglátjuk, ez megint egy jó szög, hát nagyjából innen rúgta Cabral azt a gólját az imént. Nyilván akkor még tudott egyet tolni a labdán picit befelé, de most igazából hasonló szögben van, mint emlékezhetünk rá, mondjuk Toni Kroosnak volt egy ilyesmi szögből eresztett szabadrúgás gólja még pár éve valamelyik világbajnokságon, talán éppen 2018-ban, erre most megesküdni nem mernék, de López Cabral van ott a labda mögött. Láttuk már, hogy onnan bal oldalról az oldalvonaltól beljebb, azért ott inkább a 16-os vonalától mire képes. Megint egy jó lövés! Óriásit kell védenie a kapuban. Természetesen Emiliano Martínez, akinek már nagyon régen kellett, hogy mondjuk a nevét, mert szinte az egész második fél időben szerintem nem találkozott a labdával, maximum úgy, míg ki kellett szednie a kapujából. De ezt most fölé kellett tornászni, mert ez simán befért volna a felső léc alá. Hát mi lett volna itt, kérem, hogyha most megint kiegyenlít az afrikai együttes, de megvan az esélyük, mert szöglettel jönnek.
1: Bizony, és ahogy mondtuk már, az ilyen helyzetben nagyon veszélyes tud lenni a zöldfoki szigeteki válogatott, és akkor nézzük a sarokrúgást, amit valószínűleg majd Cabral fog lőni, de még egyelőre nem tudja elvégezni, hiszen 16-oson belül egyelőre rendet kell tenni, sőt, az egyik zöldfoki lemaradt a földön, és ápolni kell, és mintha ott de egyik argentin játékosnak az orrából folyna a vér, úgyhogy áll a játék, de majd Semedo fogja elvégezni a sarokrugást. Kérdés majd, hogy lesz-e itt videóbírozás, mert ugye mondom, ott korábban ott azt láthattuk a bejövő képen, hogy az egyik argentin játékosnak folyik a vér az orrából, és Cabralt kell majd ápolni.
0: Tajafico az egyébként, aki fogja az órát, és le is parancsolja őt a játékvezető. Hát ez nagyon-nagyon érdekes. Lassan egyébként már ott tartunk, amióta áll a játék, hogy belépjünk a hosszabbítás hosszabbításának a hosszabbításába. És lehet, hogy lassan Vozinha is felmerészkedik. Az mekkora sztori lenne, ha 40 éves kapus felmenne, és mondjuk egy szöglet után ő tudna betalálni, és azzal lenne döntetlen.
1: Mondanám, hogy Betke Biliből a kezed, de nagyon sok
0: mindent látunk a fantáziám, igen.
1: Nagyon sok mindent
2: látunk. Nem elég drámai ez a mai meccs?
0: Nem, még nem.
1: 118. percben továbbra is várunk, úgyhogy lesz még egyébként itt ráadás.
2: Én meg bocsánat, pont arra gondoltam, hogy hát egy életben egyszer lett akkora gólt lőni, úgyhogy mint az ötfokú szigetek játékos, úgyhogy mondom, ez a szabadugás már nem lehet jó, és amint ez a gondolat végigfutott, egy hatalmas bravúr kellett Martineztől.
0: Igen, nem volt semmi, de most jöhet még mindig jobbról az a szögletrúgás, amire nagyjából 4 perce várunk. És még minden megedi Szemédónak, hogy elvégezze, hát most úgy látszik, hogy főszereplő akar lenni a kanadai stáb is, a kanadai játékvezetői stáb is. Na majd most Szemédó íveti be jobbról jobbal. Nézzük, mi lesz ebből. Toporog, aztán beíveli laposan, ez borzasztó rossz szöglet volt, szépen kifejli a rövid szarokból Paredes a labdát, de a labda továbbra is marad a zöldfokiaknál, hiszen oldalt ment ki, bedobással jöhetnek.
1: Úgy bizony, és már a 118. perc legvége van, megkezdődik a 119. perc, és Szemédő az, aki bedobja most a labdát. 16-oson belül nem talál társat, zöldfoki társat a labda, ellenben argentin lábat igen, de visszakerül a zöldfokiakhoz. Mendes az, aki elmegy ott Moreira, beteszi a labdát a középre, és jön a kapujából Martinez. Na ez a jó kérdés, hogy ebből mi lesz, mert a labda már ott nem volt, de ott viszont volt egy buktatás, a földön van Gilson. Nagyon-nagyon jó kérdés, hogy lesz itt videóbíros vizsgálat, Bene Ferenc, épp rád nézek, hogy szerinted itt most mi a helyzet?
2: Szerintem Martinez nagyon önfeláldozóan elütötte a labdát, nem jár ezért 11-es, de hogyha előbb ért volna oda az ötfoki játékos, akkor akár könnyen gól is lehetett volna, nem volt lesen.
1: Jön a túloldalt a szöglet, tehát hiszen egy argentin lábról ment ki. Jön a hosszú oldalra, bocsánat, a rövid oldalra, onnan kifejelik az argentinok, Szemédó visszafejeli, ott a visszatett labda, azt az lesen volt, és egyébként hatalmasan nagy luftot rúgott, és nem is luftot rúgott, Livramento, hanem fölé rúgta, lecsúszott a lábára a labda, és már egyébként lesen volt, de nagyszerű volt a visszaemelt labda a 16-oson belülre. Hű, mekkora helyzet volt ez a zöldfokiak előtt, és egyébként, ha nem ő ment volna a labdáért, ha nem ott a társa Gilson, akkor talán nem lett volna les, de ő ilyen ütemben nem is tudott volna érte menni az előző zicserért. A 120. perc közepén járunk, 3-2-re vezet Argentina. Kérdésem, mennyi lesz még a ráadás, hiszen azért állt a játék.
0: De még semmi sem dőlt el, ami nagyon-nagyon fontos, mert sorra jönnek valóban a zöldfoki helyzetek, és most nyilván Dibu Martínez nem siet azzal, hogy elvégezze ezt a kirúgást. Végül aztán megtette, nem is kirúgás, hanem szabadrúgás volt, ugye les miatt felrúgta az égbe, átállt oda a túloldali 16-oshoz, aztán egy kis birkózás, de végül jöhetnek a zöldfokiak, méghozzá egy bedobással a felező vonal magasságából. Scaloni is azért eléggé ideges, nem számított arra, hogy ennyire nehéz mérkőzése lesz, hiszen hogyha jól emlékszem, ő is debütál, illetve ő is jubilál, de ki ez a 100. meccse a válogatott élén, úgyhogy azért ez nagyon fontos lenne, hogy ne egy VB búcsú legyen argentin szemüvegen keresztül. Megint López Cabral indul el balról középre, aztán visszapasszolja a labdát Monteironak, megint López Cabral visszakapja, lő, lepattan, hát itt, ahol így, hogy mi látjuk a képernyőt, itt úgy nézett ki, hogy be fog menni a kapu, amiközben Martinez megugrott a jobb oldalra, hogy ez bal oldalt be fog menni, hát nyilván a kamerállás az átvert minket, de egy pillanatra azt hittük, hogy ebből lehet gól. Most lent marad a második argentin gól szerzője, Lisandro Martinez, hát szegény a családi ékszerre kapott egyet. Egy nem túl kellemes rugást, maradjunk annyiban közvetlen közelről, reméljük, hogy jobban lesz. Igen, ülünk itt három férfi a stúdióban, ez nem volt egy kellemes pillanat, még számunkra sem ezt így nézni. Lényeg a lényeg, hogy megint egy zöldfoki szögletrugás lehet, és beléptünk már a hosszabbításába? Be, bizony. 121. percben járunk. Kérdés, hogy mutattak-e föl esetleg hosszabbítást, hogy mennyi lesz, lehet, hogy megint egy 3-4 perc. Érkezik jobbról középre a labda, most egy belült labda oda a 16-os vonalához. Egy lövés, de ezt szépen blokkolja az utolsó argentin védő, és lehet, hogy ebből indulnak előre. 2 az egyben az argentinok, így van, meg is lóghatnak középen, érkezik, ha jól látom, Paredes, és érkezik felé a labda, de nem jó, mert Vozinha parádésan lép ki, aztán passzolja is tovább, hát jó ég, mi van itt? Már ott vannak megint az argentin térfélen, középen van most a labda, aztán megint jobb oldalon, mit kezdenek vele? a zöldfoki játékosok. Szemédó, ő rakja ki a másik Szemédónak a jobb oldalra, ő pedig a jobb lába felé cselez, elindul az alapvonal felé, beadja, felperdül, egyelőre nincsen semmi, de megint egy zöldfoki játékos érkezik, aki lő, de ez csúnyán mellé. Lehet ez az utolsó momentum itt a mérkőzésen, de 3 perc a ráadás, ebből még másfél hátra van.
1: Bizony, bizony, és már nem az első próbálkozása volt ott Monteirónak, nem igazán sikerült ezt a lövést véghez vinni úgy pontosan.
0: Diego Simeone is már talpon.
1: Bizony, nehéz ezt azért ülve végignézni ezt a mérkőzést, és hát ugye jobban tart még a mérkőzés, a 122. perc is lejár, most már 123. kezdődik meg, nem tudjuk, hogy mennyi még a ráadás, ez egészen biztos információi tőlünk, hogy nem tudjuk, viszont argentin támadáson kialakulóban Lionel Messinek kell szedni a lábát itt a pálya bal oldalán, a labda természetesen már a zöldfokiak tér felén van, és aki megkapja a labdát, ez Nico González most, ő próbálja végigvenni, de nem tudja, mert ő Borzs az, aki nagyszerűen szereli őt, és már előre is íveli a labdát, és a pedig nagyszerű indulócsele tovább szaladna. Egy argentin játékos felugrott fejelni, elment a labda mellettük, de visszakerült már is a zöldfokiak tér felére a labda, és Vozinha pedig mezőnyjátékosokat meghazudtoló módon szalad előre a labdával, tovább teszi, Monteirótól jön fölfele a labda, Semedo felé, az nem jó úgy. Most pedig továbbra is zöldfokiaknál Moreira, aztán pedig egy becsúszó szerelés, és a zöldfokiak jöhetnek egy bedobásra. 124. perc is mindjárt megkezdődik, bedobták már a zöldfokiak a labdát, jobb adat megkapja ott a játékszert Semedo, egy cselt követően lepattan egy argentin lábról, és lefújja Fischer a mérkőzést, vége, nincs tovább. Közel volt a történelmi zöldfoki siker, hosszabbítás után dőlt el a találkozó. Argentina, zöldfoki köztársaság 3-2. 30 percet kellett várni az első komolyabb lehetőségre, amiből gól is született. A kezdőkörből kapott egy remek passz Lisandro Martinez-től Lionel Messi, a 16-oson belül bal külsővel droppal átvette a labdát, kapura fordult és be is lőtt a bal felső sarokba. Nagyszerű kivitelezés volt, 1-0. A lőtt gól óta nem sok minden történt, egy lövést engedtek el az első félidő végén. Lautaro Martinez készítette le a labdát, Enzo Fernández pedig 16 méterről a bal alsót vette célba. Vozinha, a zöldfoki a kapusa, könnyű szerelvédte a próbálkozást. A második félidőben már zöldfoki kaput által a lövés is volt, nem akármilyen. A 54. percben egy lepaton a labdát lőtt kapura, 15 méterről Diroy Duarte, Emiliano Martinez könnyen védte azt. Majd jött a hatalmas meglepetés, a második félidőben sok hibával játszott az argentin válogatott, a zöldfoki együttes pedig ezt ki is használta, az 59. percben egy Moreira labda a jobb oldalról, 16-oson belül pedig Diroy Duarte kapta meg, az átvételt követően pedig a hosszú alsóba lőtte a labdát, 1-1. Gyors válasz jöhetett volna, de Vozinha védett óriási, de a 63. percben Lionel Messi kapott egy nagyszerű labdát, a 16-oson belül járt már, de a gyengébbik lábával lőtte a kapura a labdát. Vozinha bravúr. A rendes játékidő viszont nem hozott újabb gólt. Hatalmas blama, egy-egy után jöhetett a hosszabbítás. A ráadás második percében argentin szöglet, McAllister csúsztatott, majd a túloldalt Lisandro Martinez vette át és lőtte fel a jobb felsőbe a labdát. De itt nem ért véget a történet. A 103. percben López Cabral vette át a labdát, az argentin 16-oson belül, majd úgy döntött, rálövi a labdát a kapura, és milyen jól tett. Zsinóról húzták a labdát a bal felső sarokba, 2-2. A 111. percben jött a végső döfés, Lionel Messi szögletét követően a labdája megtalálta Romero fejét, aki jól ugrott fel, fejese pedig megpattant Borzs karján, és a kapu bal felső sarkában kötött ki a labda. A 116. percben López Cabral megint bődületes bombát eresztett a kapura egy szabadrugásból, 18 méterről. Martineznek kellett hatalmasat védenie. Ezzel pedig egyébként véget ért a mérkőzés, a legjobb 16 közé jutott Argentina, ellenfele pedig majd Egyiptom lesz. Argentina zöldfoki társaság 3-2. És akkor hát Bene Ferenchez fordulnék. Azt hiszem nem számítottunk ilyen mérkőzésre egyáltalán.
2: Nem számítottunk ennyire drámai és ennyire emlékezetes találkozóra. Úgy fogalmaztam magamban, hogy egyszerre volt idegtépő ez a találkozó, és egyszerre volt tanulságos, hiszen gyakorlatilag az argentin válogatott úgy kezdte a találkozót, ahogy vártuk, 1-0-es vezetése után mindvégig kontrollat tartotta a találkozót, ám ekkor valami érthetetlen módon nagyon-nagyon visszaestek, visszavettek, túlságosan gazdaságosá vált a játékuk, majdhogy nem belekényelmesedtek a saját fölényükbe, és ez megbosszulta magát. Bizony az Öltfoki-szigetek csapata nem egy olyan válogatott, amelyiket le lehet nézni az legkisebb módon sem, a legkisebb százalékban sem, és bizony rendkívül szervezett védekezést nyújtott az afrikai csapat, és nagyon-nagyon veszélyesen kontrázott, ugyanakkor nem csak kizárólag a védekezésre összpontosított, hanem bizonyos periódusaiban a mérkőzésnek eldugta a labdát az argentin válogatottal szemben, úgyhogy tényleg le a kalappal előttük. Aztán ugye a mérkőzés egy-egyes állásnál folytatódott, és a második félidő utolsó 20 percében az argentin válogatott már nem tudott arra a színvonalra visszapörögni, ahogy kezdte a találkozót. A hosszabbításban pedig újravezetést szereztek, ami után pedig talán a világbajnokság eddig legszebb gólját láthattuk. Egészen elképesztő volt López Cabral gólja, mindenkinek javaslom, hogy nézze vissza, hiszen csodálatos gól volt. Utána nagy nehezen egy szögletből Argentina újra megszerezte a vezetést, de hogy miért mondom, hogy tanulságos, a futballban és bármelyik sportban egyetlen egy pillanatra sem szabad lenézni az ellenfelet, és egyetlen egy pillanatra sem szabad kiengedni azt a fajta kontrollt vagy győzelmi érzést vagy gólra törő mentalitást, ami az argentinokban egy darabig megvolt, utána ez kiveszett belőle, mert rögtön bosszút áll a futball istene, és végén Argentina, hát nem azt mondom, hogy a szerencsének, mert a nagyobb tudásának köszönhető a továbbjutást, de ha belegondolunk, hogy egy sima továbbjutás helyett egy olyan drámai csatában vett részt, ahol elképesztő fizikai követelményekre volt szükség, és rendkívül fáradtak a játékosok, több sárgalap történt, több sérülés gyanús eset, tehát Argentina úgy gondolom, hogy egyfajta pűroszi győzelmet aratott, és csak saját magának köszönhető, hogy nem lett sokkal simább a mérkőzés. Ugyanakkor mi nézők gazdagabbak lettünk egy hatalmas drámai csatával, és én úgy gondolom, hogy mindvégig a futballvilág bajnokságok történetébe beírta magát Zöldfoki szigetek, hiszen senki nem számított ennyire szoros csatára. Végül Argentina megérdemelten győzött, de Zöldfoki szigetek sokkal több, mint szimpatikus vesztes.
0: Ezzel pedig az is eldőlt, hogy a következő körben is majd Argentinának egy afrikai csapattal kell megküzdenie, hiszen Egyiptom lesz majd az ellenfél. Július 7-én este 18 órától majd Atlantában járták azt a mérkőzést, úgyhogy most, ami biztos, hogy Argentina tovább jutott, Zöldfoki köztársaság pedig egy igazán szimpatikus vesztes lett. Megköszönjük ezzel a szíves figyelmüket, szűk 45 perc múlva jön majd az utolsó, legjobb 32 közötti találkozó, Kolumbia Gánával csap majd össze, akkor majd szintén Mene Ferencet hallhatják szakérteni, mi viszont Jó Andrással megköszönjük a figyelmüket, Erdélyi Márkot hallották, jó éjszakát kívánok!
3: Élő közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Csajok Ligája, a Nemzeti Sport Rádió női labdarúgó magazinja.
2: Repül az idő, repül méghozzá iszonyatos sebességgel. Ez a Csajok Ligája 10. része. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, a stúdióban pedig köszöntöm Elbert Gábort. Hát tényleg, ahogy mondom, repül az idő, és nem is gondoltam volna, hogy ennyire pikpak, ilyen hamar elérünk a 10. részhez. Szia, Gábor!
3: Igen, öregszünk. Ugye a lányok ezt nem lehet elmondani, de valószínűleg ez lehet az oka.
2: Nagyon gyorsan elment ez a szezon is. Milyen volt a mögöttünk hagyott időszak? Először most nézzük csak a magyar dolgokat, a Simple Ligát.
3: Ugye, ha azt nézzük, hogy az a négy csapat végzett az első négy helyen, amelyre számítani lehetett, akkor azt mondom, hogy a várakozásoknak megfelelően zajlott a bajnokság. Ha egy picit már belenézek, akkor azt gondolom, hogy sok érdekességet láthatunk. Tehát ahogy tavaly az előző szezon végén a Győr tűnt erősebbnek a Fradinál, úgy ha csak a lehetőségeket meg a játékos anyagot nézzük, akkor lehetett azt mondani, hogy egy kiegyenlített döntő várható, ezzel szemben a Fradi Albert Florian vezérletével
2: több mint
3: átgázolt a Puskáson. Nekem meglepetés volt, bár többekkel beszéltem azóta, és vitatkoznak velem, és érvelnek, hogy nem jól gondolom ezt, hogy az MTK elbukta a harmadik helyért a csatát a Győrrel két vereséggel, hiszen az MTK a bajnokságban soha nem állt a harmadik helynél rosszabb helyen, és végül negyedik lett. És aztán ami meg érdekes a vége felé, az, hogy a Budaörs viszonylag simán kiesett, és az utolsó fordulóban dőlt el az, hogy végül a Szombathelyi Viktória szándékosan nem azt mondom, hogy maradt első osztályú, hanem harcolta ki a jogot arra, hogy első osztályú legyen, mert gondolom, hogy beszélünk róla, hogy ez így lesz-e.
2: Igen. Már csak azért is, mert hogy egyébként, és akkor ha már az MTK-t is említetted, az egyik legjobban erősítő társaságnak talán ők tűnnek az Újpest mellett. Itt a nyári időszaka náluk hozza a legizgalmasabb kérdéseket pozitív irányban.
3: Nem tudom, ez egy érdekes dolog. Ha azt az Újpestre mondod, akkor én azt gondolom, az Újpest a MOL háttérrel évről évre egyre erősebb lesz.
2: Az MTK-ra is.
3: Az MTK-nál játsszuk le nevekben, mert én ebben nem vagyok egészen biztos. Azért elment Siklér Kinga is valószínűleg pont az Újpestbe. Nem tudni, vagy legalábbis én nem tudom, hogy Vágó Fanni marad, vagy nem marad.
2: Én úgy tudom, hogy igen.
3: Én nem tudom, azért mondom ezt így kérdőjel a végén. A fiatalok közül például Szabó Melissa elment Győrbe, ott szerintem sebességkérdésben a Győr ezzel elősödött. Kétségtelen az egyik kedvenc utánpótláskor játékosom Filip Zsuzsi, aki 16 évesen 4 gólt rúgott a Szexárdban, ő valószínűleg MTK-s lesz, tehát az egy erősítés. Szóval nem tudom, még kit tudsz még, hogy kit igazolt az MTK.
2: Egyelőre nagyjából ezeket a neveket, amiket soroltál, csak minden esetre látva például azt, hogy a Fradi kerete hogyan változik, egy Vágó Fannit, ha tényleg meg tud tartani az MTK, szerintem az óriási erősítés.
3: Igen, hát abban teljesen igazad van, hogy sokszor a legnagyobb erősítés az, ha valaki nem megy el. Egyébként azt gondolom, hogy Albert Roll is ezen bűvészkedik a Fradiban, hiszen ott azt nem tudom pontosan a számokat, hogy nem legyek őszinte, tudom, de nem mondom el a pontos számokat, tehát azért jelentősen csökken a költségvetése, de hogy ott is azért meghatározó emberek maradnak, úgy tűnik, tehát hogy egy erős kezdőcsapata lesz, onnan ha beszélhetünk nevekről, ugye Hanász Vanda elment az AS Rómába, egyelőre az utánpótlásba, de ugye ő úgy szállt be a Fradiba a Soroksár

0: Vannak olyan játékosok a Fradiban is, akiknek nagyon sok felől van megkeresésük. De
1: hiszen hogy... a Fradi nagyon jó szezont ment is, nem csak idehaza, hanem nemzetközi szinten is azért letett a névjegyét.
0: Bajnok lett, kupagyőztes lett, a BL táblára...
1: Történelmi nemzetközi sikerek, igen.
0: BL táblára került, aztán játszott az Európa Ligában, ugye hazai pályán rendezik majd augusztusban a BL második selejtező csoportkörét.
1: Mondjuk mert az egy elég nehéz társaság jött
0: hát
1: össze.
0: Az egy lehetetlen feladat egyébként, most ha őszintén igen. beszélünk, ugye a norvég bajnok került oda, amelyik jobb csapat, mint a Vålerenga, amelyik ellen tavaly a BL-ből kiesett a Fradi, de hogy a szabály az, hogyha ugye van egy négyfős csoport az első selejtezőkor, ott már nem kell játszani. Szerintem azért ezt jegyezzük meg, hogy ez nagy dolog. Tehát ez nem úgy van, hogy
1: van.
0: Kisorsoltak, hogy nem játszol, hanem olyan a koeficiens pontjaid olyanok, hogy nem kell abban részt, hanem második körben kiemelt a Fradi, és kiemelt a
1: Brambergen.
0: Bergen nevű norvég bajnokcsapat, és hogy az első selejtezőkörből jön valaki, ha az első meccset nyeri a Fradi, akkor legrosszabb esetben is az Európa Kupa második körében kell pályára lépni. Ha az első meccset elbukja, de a harmadik helyért győz, akkor az Európa Kupa első selejtezőkörébe kerül be. Tehát, hogy ezzel, hogy tavaly jól szerepelt, és az előző években sem szerepelt rosszul, bár nem jutott fel a táblára, a Fradi kiharcolt magának egy jó pozíciót, ezért is sajnálatos, vagy hát szomorú nagyon. Számomra, igen, hogy igen. A költségvetése az ennyi csökken, mert hogy egyébként azt az eredményt, amit a férfi csapata a Fradinak évek óta elér, és ez kalapemelés, tehát nem le kicsinylően mondom, sőt, azt a női labdarúgásban jóval kisebb pénzügyi befektetéssel el lehetne
1: és
0: érni.
1: Ráadásul én úgy tudom a számokat, nem teljesen ismerve, de úgy hallottam, hogy a mostani nemzetközi szerepléssel szinte a költségvetésének a nagy részét, tehát a kétharmadát az UEFA-tól érkező pénzekkel le is vette a klub egyébként.
0: Hát igen, mert hogy kisebb lett a költségvetése. Nem, tehát a nő, tehát
1: de ezt most mostani szezonos számokra mondom, hogy én valami ilyesmit hallottam.
0: Én azt gondolom, hogy szabad szemmel jól látható összeget kerestek a lányok a nemzetközi kupában, de nyilván ez még nem közelíti meg azokat a számokat, amit mondjuk a férfiaknál ugyanilyen teljesítményért kapni lehet. Sajnos most a BL-ben így kicsi esélye van a Fradinak, tehát az, hogy a norvég bajnokot legyőzze, az a női labdarúgásban az...
1: Mission Impossible, ez a lehetetlen kategória, igen.
0: Bár egy meccsen bármi előfordult, ugye nézzük a férfi világbajnokságot.
1: Alapvetően persze pozitívan, de egyben reálisan is állunk a dolgokhoz. Tehát mielőtt bárki is azt mondaná, hogy előre temetünk bárkit is, nem temetünk előre senkit, szimplán csak
0: jó, de láttad
1: reálisan állunk.
0: Kuraszaót láttad, a németek ellen gólt rúgni, a zöldföldi szigeteket láttad, még akár ma a napokban tovább is jutnak, fogalmam nincs, mikor van a meccsük, tehát, hogy a harmadik körben ők tovább jutnak, tehát, hogy lehet a futballban, ugye mindig mondjuk, hogy egy meccs van, az elején valakit kiállítanak. Bármiért volt a valamelyik nagy csapat a világbajnokságon járti, a belgák. Ugye, és onnantól egyből borul a történet, de ezzel együtt persze az egy szinte lehetetlen küldetés, igen.
1: Na, egy picit viszont ne csak a nagyokról beszéljünk, bár ha már a nagyok, a Puskásról nem esett szó, mi lesz a Puskás női csapatával, arról mit tudsz? Én azt látom, tapasztalom, érzékelem, mint hogyha kivárásra játszanának, de onnan is inkább egyelőre csak távozókról hallok.
0: Van egy leányzó, azt hiszem a Szarvasári, aki elmegy Amerikába, szerintem ez egy jó történet, tehát Amerikában a női futball az előrébb tart, mint a férfi, és látjuk a világbajnokságon, hogy a férfiaknak sem kell szégyenkezni. Szerintem az egy jó történet, hogyha egyre több magyar lány megy ki az Amerikai Egyesült Államokba futballozni, és aztán majd esetleg jön haza diplomával. Aztán a Polakovics elment, vagy elmegy Olaszországba. A külföldiekről is azt hallani, hogy nem lesznek, vagy nem ők lesznek jövőre. Nem tudom, hogy ott milyen változások lesznek, hogy lesznek-e akkorák, mint a férfi csapatnál látszanak, vagy sem. Érdekes az, hogy egy kicsit átstruktúrálódik majd a női mezőny is az anyagi lehetőségek okán.
1: Van sajnos negatív hír is, amiről kettős. Be kell számoljunk, ugye a Diósgyőr?
0: Igen, hát a Diósgyőrben úgy döntött a tulajdonosi kör.
1: Az átstruktúrálódás az konkrétan a megszűnést jelenti.
0: Ott azt jelenti egészen pontosan, hogy Diósgyőr kötője, valószínűleg Diósgyőr kötője Eger néven indul majd az eddigi egri csapat, amely nem tudott följutni a másodosztályban, a második helyen végzett a keleti csoportban. Az összes játékost a Diósgyőr elengedte, Bém Gábor, aki hosszú ideje építgette ezt a csapatot, a férfi NB3-as csapat vezetőedzője lesz, és az egriek játszanak Diósgyőr néven. De van ennél egyébként rosszabb, mert a Budafok az egy tolvonással szüntette meg azt a női csapatot, ahol egy nagyon szisztematikus hosszú távú munka.
1: Több száz gyerek van, ugye? 200-300
0: Nekem a legfájdalmasabb ilyenkor ez, hogy

0: Szóval, hogy nem, inkább nem mondanék jelzőket, de hogy ez a sporttól, meg a sport szellemiségétől meglehetősen idegen.
1: Milyen? Tehát most ugye még nem látjuk az erőviszonyokat a jövőre nézve, de azért annyira nagyot nem tud változni a világ. Tehát a Ferencváros, MTK, Győr, tehát a hagyományos, az elmúlt években nagy csapatnak számító csapatok jó eséllyel ugyanúgy ott lesznek.
0: Itt ugye az a kérdés, hogy a Honvéd és az Újpest, amelynél mind a kettőnél azt merjük feltételezni, stabil gazdasági háttérrel rendelkezik, vagy rendelkezhet, hogy ők hogyan tudnak erősíteni. A hazai piac az meglehetősen szűk.
1: Olyat is, hogy egyébként a Honvédnál nem teljesen idilli a viszony, hogy így fogalmazzak a klubvezető és a vezetőedző között.
0: Most a női vagy a férfiről beszélünk.
1: Hát
0: igen, férfinél ez megoldódott, ugye ott az, arról beszéltünk itt a hétfő esti fociórában többször, hogy a férfi csapat edzője és a elnöki tanácsadó vagy elnöki megbízott, tehát aki vezeti a klubot a mindennapokban, Sanyi között nem volt jó viszonyos, hogy csere volt. Erről is beszéltünk, hogy mind Fóris Sándor, aki a vezető, és mind Dörnyei Balázs, aki a vezetőedző, megszállott, és a szó jó értelemben őrült a női labdarúgásnak. Mindketten nagyon vehemens természetűek, és ez előfordult, ez néha együtt jár ütközéssel, de abban biztos vagyok, hogy ha van lehetőség a Honvédnak, akkor ott folyamatosan előre lépnek, pont ezért. Aztán, hogy ők hogyan kezelik a feszültséget, az nyilván az ő dolguk.
1: Kik jönnek a másodosztályból, kikkel találkozunk majd a következő idényben a legjobbak között?
0: Ez a Videóton jutott föl a nyugati oldalon, és az Astra...
1: De ők vállalják a Videóton? Mert ott hallottam olyat, hogy ott egy előre még nem dőlt el minden teljesen, vagy nem kristályosodott ki minden.
0: Sokáig én is azt hallottam, hogy nem vállalják. Az utóbbi időben én úgy tudom, hogy ott ők készülnek az első osztályra. Persze ezt majd akkor látjuk meg, hogyha végleges lesz.
1: Az Astra visszajutása az meg egy olyan dolog, mint hogy a Vasas följutott az NB1-be tulajdonképpen a fiúknál, tehát egy
0: hát annál biztosabb azért, mert most nem veled vitatkozom, csak úgy belegondoltam, hogy azért a Vasas az sokáig nem volt kellően okos az NB2-ben.
1: Igen, viszont meg nyilván az Astra nem is a Vasashoz hasonló múlttal rendelkező, de női fociban nagyjából ezt olyannak lehet tekinteni.
0: Hát abszolút, egy speciális az Astra egyébként, mert az egy mindig is magánklub volt, tehát hogy őket nem érintette pozitív értelemben sem az akadémiai rendszer, sem a volt nagy állami pénz a női fociban itt-ott, hanem ugyanazt az utat járták. Turcoszki Sándor volt az edző, azt hallom, hogy nem ő lesz, nem vagyok ebben biztos. Ő volt az edző, és a télenük nagyon komolyan erősítettek. Tehát, hogy úgy mentek az ősz végére, olyan helyzetben voltak, hogy volt reális esély arra, hogy följussanak az NB1-be, és a téli játékos időszakban ők jelentősen erősítettek, és akkor még a feljutás, meg kiesés még nem beszéltük ki, mert ugye itt van ez a Viktória kérdés.
1: Ez a Csajok Ligája 10. része, a Nemzeti Sportrádió labdarúgó, női labdarúgó magazinja, a stúdióban Elbert Gábor, és picit beszélgettünk a mögöttünk hagyott első osztályú idényről, a Simple Ligáról, viszont kicsit bővítsünk, és akkor vigyázó tekintetünket fordítsuk a külföldön szereplő játékosok irányába. Először válogatott, mert hogy Azerbajdzsán elleni csodálatos győzelemmel zárták a lányok itt a bajnokságot, vagy az idényt, ha lehet így fogalmazni, a Vasas stadionban egy teljesen méltatlan időpontban, amiközben a fiú válogatott Kazaksztánnal játszott, rendezték ezt a mérkőzést. Ezt, hogy mondjam, ezt az MLS irányába címezzük, hogy legközelebb legyenek már kedvesek más időpontot találni, vagy ki az, akinek ezt föl lehet róni, mert azért az nonsens, hogy van két válogatottad, és mind a kettőt egyszerre játszatod.
0: Szerintem igen, elsősorban az MLS felé kell ezt címezni, ahogy az is furcsa volt, hogy a bajnoki döntő, meg a bajnoki bronzmeccs is úgy volt időzítve, hogy a két meccset nem lehetett megnézni, miközben a Fradi pálya meg az MTK stadion az nincs messze egymástól, mert az is egymással lúgott. Én szerintem ezekre érdemes
1: volna. Ugye, tehát, hogy ez egy olyan pozitív ellenben építő jellegű kritika, amivel illetve most...
0: Inkább kérés, persze. Hát, hogy ez észszerű van, hogy utánpótlás válogatott meccs ne legyen Magyarországon időpontban, akár lány sem, amikor a férfi válogatott játszik. Igen, jó
1: ezt
0: volna.
1: Én amikor ezt megtudtam, tehát döbbenettel néztem, én kint voltam a Vasas pályán ezen a női meccsen, és egyébként így is relatíve szép számmal voltak szurkolók, de hogyha nincs a fiú válogatottnak a meccse, vagy a férfi a válogatott nem, akkor játszik Kazaksztán ellen, meggyőződésem, hogy ha nem is sokkal többen, de mondjuk egy 500 fővel biztos, hogy többen lett.
0: És ez fontos egyébként, tehát annak idején, bocsános, hazabeszélek, amikor én a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkára voltam, akkor leültünk a lányokkal, meg a válogatott stábjával megbeszélni, hogy többféle variáció van, roadshow az országban, és megyünk mindenfelé, és mindig máshol van a meccs, hogy választunk egy saját stadiont, ez Sopronra esett a választás, mert akkor ott nem volt futball, nem azért, mert az van közel. És a soproniakkal együtt azt meg tudtuk szervezni, hogy gyakorlatilag teltház előtt ment minden hazai selejtező, ez 2008-9-et írunk, tehát hogy meglehetősen régen volt, tehát nagyon igazad van abban, hogyha ez jókor van és munka van benne, akkor lehet komoly nézőszámot generálni.
1: Rémálomszerű céliga, de most már talán magunk mögött hagyhatjuk, ugye? Kérdezem is, megmondom is.
0: Igen, hát a lebonyolítás az érdekes, ugye aki megnyeri a csoportot, az följut a B-ligába, viszont a VB selejtezőkre úgy kvalifikálja magát, hogy az A-ligából kap ellenfelet, hát ebbe belehúztunk a hollandokkal, ott nagyon nem kell majd sajnos izgulni, mert az két meccs, tehát ott nehezebb csodát tenni. De igen, ez a rémálomszerű céligát, ezt magunk mögött tudtuk, úgyhogy most mind a férfi, mind a női felnőtt labdarúgó válogatottunk a Nemzetek Ligában B-ligás.
1: Helyén van a női válogatottunk?
0: Én azt gondolom, hogy a helyén akkor van, hogyha a B-ligában úgy szerepel, hogy látszik, hogy az A-ligába juthat, vagy az A-ligába jut. Tehát én azt gondolom, hogy most már próbáltam itt összeírni, hogy de egy olyan 12-15 most nem számoltam meg, de hogy komoly helyeken, tehát Németországban ma már
1: olaszok. A klubok, Gábor, ha összeírtad.
0: A klubokat? Tényleg, igen, várjál,
1: klubok,
0: látom is.
1: Névsor, klub, bármi, ami ott van előtted. Csak azért, hogy nyomatékosítsuk azokban a hallgatókban, akik esetleg most hallanak először női labdarúgással kapcsolatban, hogy ott tart a felnőtt női válogatott. Én most bevallom őszintén, számítva arra, hogy nálad ott lesz a lista, nem gyűjtöttem ki külön, de tehát jóval több, sőt nem, hogy jóval több, hanem egyértelműen a légiósok felé billen a nemzeti csapatban az arány, és ezek olyan játékosok, olyan klubokból, amelyek most férfi vonalra próbálom lefordítani, tehát mondjuk egy...
0: Nagyjából ugyanaz.
1: Igen, igen, tehát a Bundesliga, olasz bajnokság, angol bajnokság, tehát hogy jó helyről érkeznek, és a többségük játszik is rendszeresen, jöhetnek a nevek.
0: Tehát, hogyha a klubokkal kezdünk, a Leverkusenben játszik Turányi Lilla, Brémában játszik Német Hanna, Kölnben játszik Zeller Dóra, aki volt már vendégünk, Lipcsében játszik Németh Dia, ott Rácz Zsófi a pályaedző, vagy asszisztensedző, Pápai Emőke, a Brémából igazolt Nürnbergbe, az olasz bajnokságban játszik Csiki Anna, Kölcsönben, a Tattenhamből, az AS Rómában, ahol bajnokságot és kupát nyert, tehát azért azt ne felejtsük el. Eddig az Inter csapatkapitánya volt Csiszárhenyi, aki átigazott az Atlético Madridba, tehát azért ezek nem hangoznak rosszul. Földős Beatrix, ő a Nürnbergben volt Kölcsön az Interből, most visszamegy. De Kaján Zsanett a Párma játékosa.
1: Nagyon, ezt hát ugye említettük, aki most teszi át a Fradiból a székhelyét ugye a Bundesligában majd.
0: Ha minden igaz, akkor Cottbusba, de ebbre nem mernék megesküdni. Aztán van a Kómóban játékosunk, ugye szintén volt vendégünk a Sári, aki a Löwenben.
1: Sári,
0: és ő most a Lipcsébe igazolt, szintén a Bundesligában, Nagy Virág maradt a Löwenben. Vincebori játszik a Zürichben, és még játszanak többen az osztrák Bundesligában, ami kicsit erősebb a nőknél, mint a férfiaknál, ráadásul ugye Sipos Lilla az osztrák Bundesligában az év játékosa lett, nem a csapatát. Tehát, hogy azért ez jól hangzik.
1: Ezt akartam mondani, hogy ez jól hangzik, és akkor ezek alapján, amit most itt mondtál az imént, akkor reális elvárás az, amit te megfogalmaztál, hogy annak örülnél, hogyha ha harcban lehetnénk az A-liga felé, vagy az A-ligába, jutásért? Tehát, hogy ezekkel a játékosokkal ezt reálisan el lehet érni? Mert sajnos ugye beszéltünk róla, hogy ez a rémálomszerű céliga itt volt mögöttünk, viszont tényleg olyan, ahogy ettől a csapattól elvárható, könnyedén abszolválták, és tényleg tükörsimán jutottak vissza.
0: Én azt gondolom, hogy én nem szeretek soha sportvezetőként, meg különösen elvárásokat megfogalmazni a sportolókkal szemben, de hogy ennek a csapatnak nem lenne jó, ha kiesés ellen kellene küzdeni a B-ligában. A stabil bennmaradás, és én valahogy úgy fogalmaztam néhány perccel ezelőtt, hogy látszana az A-liga. Tehát, hogy inkább az A-ligába törekedne ez a csapat, mint sem, hogy azt tűzné ki célul, hogy nem esik ki a C-be.
1: Milyen a jövőkép az utánpótlás tekintve? Ugye ebben a bajnokságban nagyon sok fiatal játékost kellett, hát hogy mondjam, kötelezően szerepeltetni? Ugye
0: az de van, szerintem ez jó.
1: De ez jó?
0: Én ezt okay. Azért látom jónak.
1: Lesz ugye a hazai kontinens tornára készülünk majd.
0: Ami 2027 június, tehát hogy május-június.
1: U19-es, ugye?
0: Igen, az érettségi időszakában, tehát ez egy kihívás lesz. Bár volt ilyen, hogy az angolok jöttek telkibe Európa van egy selejtező tornát játszani a lányok, és küldtek tanárokat, és ott volt az érettségi nekik. Tehát, hogy ez, hát azért ez megoldható, de hogy azért hozta azt a döntést a Magyar Labdarúgó Szövetség, hogy 2008. január 1-e után született játékosnak játszani kell az NB1-ben, megvan határozva összesen hány percet, mert hogy a 2008-2009-2010-es születésű lányok vehetnek részt ezen a kontinens tornán, és hogy adjunk lehetőséget arra, hogy minél többen szerepelnek. Az a jó egyébként, ha valaki úgy játszik, hogy alanyi jogon is játszana, nem csak azért, mert fiatal. Szerintem ez egy jó döntés, az a korosztályunk az erős. Én sokkal jobban örülnék, hogyha a központilag is sokkal erősebb támogatás, nem első pénzben, hanem szervezésben.
1: Mi volt, szóval menedzselésben?
0: Igen, tehát hogy a női labdarúgást a helyére tennénk. És ahogy Európában már mindenhol, meg a világon is szinte mindenhol, ez egy elfogadott komoly csapatsport, hogyha ez idáig eljutnánk Magyarországon is, de ez egy hosszabb vagy nehezebb beszélgetést tárgya, de hogyha az a kérdésed, hogy mi a jövőkép, ha a gyerekek tehetségét nézzük, akkor én azt gondolom, hogy van remény, meg lehet bizakodni, sokkal több munkát meg tudást kell beletennie a sportágnak ahhoz, hogy abban az ütemben haladjunk, ahogy...
1: Vágó Fannival kezdtük, ugye összem ő volt az első résznek a vendége, és akkor azt mondod, hogy azért látszik, vagy látszódnak eredmények, hogyha így visszafelé tekintesz, ez például egy olyan eredmény, vagy egy olyan lépés, ez a U19-es Európa-bajnokság, ennek a megrendezése, az MLS részéről ez a szabály, hogy akkor a fiatalok játszanak, tehát ezek már abban az irányban mutatnak, vagy telhetetlenek vagyunk, és lehetne még több lépés, lehetne még nagyobb lépés, lehetne még látványosabb lépés. Ez lépés, ez abba az irányba lépés?
0: Ha ez telhetetlenség, akkor telhetetlenek vagyunk. Ez egy nagyon jó, szerintem egy nagyon jó döntés az.
1: Hogy mondjam, nem vagyunk, akkor, tehát most értem, hogy mi ketten itt nagyon szeretnénk, hogy ez így legyen. Jelen pillanatban egyértelműen kisebbségben vagyunk, vagy csendesek vagyunk, és azért próbáljuk hallatni a hangunkat, hogy ez minél több emberhez eljusson. Ezért mondtam, hogy ahhoz, hogy ezt más is megértse, lehet, hogy ez másnak telhetetlenségnek tűnik. Nem
0: abszolút, tudom. Én tiszteletben tartom mindenkinek a véleményét. Azt szerintem azt érdemes mindenkinek látnia, vagy belátnia, hogy a világon a legnagyobb lépésben előre haladó csapatsport az a női labdarúgás. Azt is lehet látni, hogy Magyarországon még mindig a legolcsóbban finanszírozható, és a leghamarabb eredményre vezethető sportág ez volna. Példának szoktam mondani, amikor én voltam az MLS főtől 2008-9, a spanyolokkal egy szinten voltunk.
1: Igen, erről sokat beszéltünk.
0: A szerbeknek emlékszem, hogy kim voltunk Szerbiában, magyar lakta területen, és ők szünetbe odajöttek, és megkértek minket, hogy valahogy érjük el, hogy ne rúgjunk tizet, maradjunk egy számjegyűnél, mert botrány lesz. Most meg a szerbek előttünk vannak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy miközben nagyon sok dolog történt a női labdarúgásban, létesítményben, létszámban, az olló egyre csak nyílik, tehát mi haladunk nagyon, de hogy a többiek meg gyorsabban haladnak, és élek a gyanúp erre, hogy a szerbek nem költöttek erre annyit, mint mi.
1: És hát ahogyan kezdtük ezt a mostani adást, megint ilyen ellentmondásos helyzetbe kerülünk, mert miközben a válogatott kapcsán el tudjuk mondani, hogy nagyon sok játékosunk játszik külföldön, neves helyeken, jó csapatokban, akkor beszélünk arról, hogy a Diósgyőr megszűnik, a Fradinál költségcsökkentés, nem tudjuk, hogy mi lesz a bajnoki döntős Puskás sorsa. Tehát, hogy ezek ilyen olyan ellentmondások, amiket úgy nehezen tud értelmezni az ember.
0: Próbálok óvatosan fogalmazni, jó? Én azt gondolom, hogy ezek, amiket fölvetsz, ezek túlmutatnak a női labdarúgáson, tehát ez nem a női labdarúgással kapcsolatos döntések vagy nem döntések, ha meg igen, vagy hogyha van erre hát ez hatása, abból, annyiban ez... igen, látom a szemedben, és igen, annyiban igen, hogy a magukat sportvezetőnek gondoló embereknél, amikor nincs pénz, vagy kevesebb pénz, vagy gond van, akkor az első reakció az, hogy a női foci van a végén. Ilyen tekintetben, de ebben van felelőssége magának a női labdarúgásnak is, hogy nem tudja magát elfogadtatni, vagy komolyabban vehetővé tenni, ha hát
1: igen,
0: van
1: azért
0: magyarul.
1: Úgy nehéz, hogy tehát értelmezhető mondjuk jegybevétel például nincs női mérkőzéseken.
0: A férfi fociban sem nagyon, kevés.
1: Hát a nőiben helyen. Talán még annyi sem.
0: Annyi sem, persze, abszolút. Az egy nagy munka, tehát hogy azért mondom, hogy ez nem lehetetlen dolog, mert van rá nekem saját praxisom vagy emlékem, hogy ezt meg lehet csinálni, hogy sokan legyenek. Ahhoz nyilván olyan létesítményekben kellene játszani a mérkőzéseket, nagyon sok munkát belerakni, sok ország van, ahol nem úgy indultak neki. Van olyan is sok, ahol igen, ahol a nagy klubokhoz, tehát ahol a férfi futball van, oda telepítették a nőit, egyre inkább ez lesz a trend, de vannak olyan országok, ahol ott kezdték el a női focit fejleszteni, ahol a környékben nincs másik női csapatsport, mert azt feltételezték szerintem joggal, hogy vannak szabadon gyerekek. Tehát nagyon sok munka van ebben. Először ezt mindig elmondom, hogy szerintem ez fele az a szféráé, tehát hogy magának a női labdarúgásnak a felelőssége. A másik meg a macsó társadalomé, mert lassan magunkra maradunk itt Kelet-Közép-Európában azon országok, amelyek nem vesznek részt a világ női labdarúgásában. A lengyelek egyébként már ott vannak, most már csehek is elindultak.
1: A lengyeleknél van ugye a Barcelonában Eva Pajor révén olyan játékosuk, aki fiúra lefordítom, Robert Lewandowski gyakorlatilag.
0: Ez egész ez a legjobb fordítás, igen. Tehát Eva Pajor, ő megkapta a legjobb góllövőnek járó díjat, és zárjába jegyezzük meg, hogy egyébként egy magyar menedzser fedezte föl, tehát hogy van magyar vonatkozása, és ő nagyon jó minta a gyerekeknek, a magyar lányoknak.
1: Mert ha már beszéltünk az U19-re, Gábor is, bocsa, közben szól, csak egy picit azzal zárjuk akkor itt a szezonzáró adásunkat, mert egy picit elmegyünk majd nyári szünetre, és akkor a bajnokság, ahogy újraindul, akkor jövünk legközelebb. Hogy mi van az U19 alatt? Látod, családilag érintett vagy benne, mennyire népszerű, milyen minőségű munka folyik, tehát hogy milyen a jövőkép. Most nyilván a közeljövőről beszélünk, de hogyha nem csak a közeljövőről, hanem egy középtávon nézzük, tehát a 15-6-7 évesek között mi a helyzet?
0: Minél lejjebb megyünk, annál több tehetséges és csodálatos gyereket látsz.
1: Létszámban, darabszámban?
0: Darabban, meg minőségben is, ha lehet ilyet mondani emberre. Tehát most az U14-es országos válogató az Mezőkövesden volt néhány héttel ezelőtt, és aki ott volt, az csodájára járt, hogy mennyi rendkívül ügyes és jó hozzáállású gyerek van. Amiben szerintem nagyon sokat kell fejlődni, hogy sokkal felkészültebb és sokkal inkább pedagógus vénával is rendelkező emberek foglalkozzanak a gyerekekkel. Ez általános probléma a magyar sportban.
1: Igen,
0: nem,
1: ezt akartam mondani,
0: női labdarúgás
1: specifikus,
0: de hogy ez szerintem a legfontosabb. Egyébként van egy ilyen FIFA döntés már, hogy az akadémiákon minden csapat mellett legyen pedagógus végzettség. Tehát az olaszoknál például ezt már bevezették, tehát hogy utánpótlás csapatnál a vezetőedzés, az asszisztens edző közül az egyiknek kell, hogy legyen egyetemi végzettsége pedagógusként, ami szerintem jó. Szóval, hogy van dolog bőven, biztos, hogy a legkevésbé a gyerekek tehetségén fog múlni.
1: Na hát, igen, milyen hangulatban zárjuk akkor ezt a tizedik?
0: Mindig pozitívan, azért csináljuk.
1: Okay, rendben, pozitív hangulatban. Akkor ez volt tehát a Csajok Ligája tizedik része, a Nemzeti Sportrádió női labdarúgó magazinja. Ahogy említettem, egy picit Elbert Gáborral elvonulunk nyári szünetre.
0: Nem együtt, hogy nehogy félreértse valaki.
1: Igen, bárki is félreértené, de hát függetlenül természetesen figyeljük a női labdarúgásban történő folyamatokat, és legközelebb majd a nyár végeztével, ahogy indul a szezon, jelentkezünk majd, és akkor beszámolunk arról, hogy pontosan milyen csapatokkal, milyen változások után indul a magyar első osztály a Simple Liga, marad a neve, azt nem is tudom.
0: Nem tudunk róla, hogy más
1: jó,
0: lenne.
1: Oké, szóval milyen formában, milyen néven indul majd az első osztályú bajnokság, illetve egy picit szétnézünk majd az átigazolási piacon. És Gábor, köszi szépen megint, csak hogy itt volt az egész szezonban. Ez volt tehát a Csajok Ligája tizedik része, Németh Kornélt hallották.
2: Ez volt a Csajok Ligája, a Nemzeti Sportrádió női labdarúgó magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Nemzeti Sport Rádió.
2: Gól! Megvan! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Zúg az éjbogá, neki megy a falnak, nagyot koppan, akkor s azután elhallgat, írta Arany János egy hasonló nyári estéről, éjszakáról. Ám a családi körben nincsen szó labdarúgásról, és nincsen szó a 23. labdarúgó világbajnokságról. A következő két órában, esetleg három órában, viszont itt a Nemzeti Sportrádióban erről lesz szó. És az a nagy kérdés, hogy vajon ki fog neki menni a falnak a két résztvevő Kolumbia, illetve Gána közül. Ez az utolsó mérkőzés a legjobb 16 közé jutásért. 15 hely már elkelt, fogunk erre a 15 helyről beszélgetni, de előtte természetesen az összeállítások. És tisztelettel, szeretettel köszöntöm Szalai Kristófia, de Bene Ferenc nevében is azokat, akik alvászavarban szenvednek, és Kristóf már mondja is az összeállításokat.
4: Kolumbiában Vargas védi, a hazaiak, hát a dél-amerikaiak kapuját. Muñoz, Davinson, Sanchez, akitől elvettek, hát, hogy érvényesen, érdemtelenül egy győztes gólt Portugália ellen, mindenki döntse el magának. Lucumi, illetve Mojica a négy hátvéd, Arias, Jefferson Lerma és Puerta a három középpályás, elő pedig James Rodriguez, Luis Diaz, a jól ismert, a kolumbiaiak legjobbja, Luis Diaz előtt pedig Cordoba 9-es. Így áll föl Kolumbia válogatottja. Most pedig következik Gánának a kezdő 11-je. Amely úgy néz ki, hogy Ati Zigi. Közben egy lövés, azért halkultam el. Thomas Partey veszélyeztette rögtön Vargasnak a kapuját. Ati Ziginek már rögtön egy bravúrt kellett volna bemutatnia. De hát miért mutatta volna ő be, hogyha saját csapat előtt kapura? Senaya, Lucassen, Opoku és Mensah a négy hátvéd, Thomas Partey talán a legismertebb gánai a kezdő 11-ben. Nico Williams már rögtön talán tudnám is cáfolni magamat, hiszen Nico Williams is ott van. Iñaki Williams a kezdő 11-ben, Jirenki, Szibó, Semenyo a Manchester Citynek a támadója, és André Ayú, aki volt a Crystal Palace színeiben a Premier League legjobban cselező játékos az idény végén. Volt egy ilyen szavazás, hogy ki a Premier League adott idényében a legjobban cselező, legtöbb sikeres cselt bemutató játékos, az pedig André Ayú nyerte el a Leicester Citynek jelenlegi csatára, támadója. Második percben járunk, elindult a mérkőzés, Kolumbia, Gána 0-0.
3: És hát nagyon fontos az afrikaiak számára is ez a találkozó, hiszen a legjobb 32 között még 9 afrikai csapat volt, és ezek közül 6 már elbúcsúzott. Dél-Afrika, Elefántcsontpart, Kongó, Szenegál, Algéria is néhány perccel ezelőtt hősies küzdelemben a Zöldfoki szigetek is. Úgyhogy Gánának nagyon kellene igyekeznie, hiszen csak 2 afrikai csapat van a legjobb 16 között, azt követően, mint említettem, hogy a legjobb 32 közé csak 1 Tunézia nem tudott bejutni. A dél-amerikaiak meg nagyszerűen teljesítenek, nagyszerűen szerepelnek, és jelenleg is ők birtokolják a labdát, a dél-amerikaiak adogatnak már, mint a kolumbiaiak adogatnak hátul. Puerto a Racing Santandernek a játékosa teszi hátra a belső védőnek, Sancheznek, ő a Galatasarayban futballozik egyébként, ugye Lucumi, illetve Sanchez a két belső védője a kolumbiai csapatnak, és most ők adogatnak hátul, és tolják fölfele ezt a támadó vonalat, pontosabban a két belső védő is már felhúzódik. Támadásban úgy tűnik, hogy 3 védővel játszanak, és keresik a rést a pajzson, a gánai pajzson. Hát azt hiszem, hogy mindenki egyetért azzal, hogy ennek a találkozónak azért papíron feltétlenül a kolumbiai csapat esélyese, amely egyébként a FIFA világranglistán 13. helyen helyezkedik el, míg a gánai csak a 73-on, úgyhogy az óriási különbség, de hát általában megszokattuk már, hogy nem a FIFA világranglista játszik. Most a kolumbiaiak betörnek a 16-oson belülre, majd sikerül tisztázni Semenyo a Manchester City játékosák révén a gánaiaknak, és a gánaiak már igyekeznének elmenni a bal oldalon, ám egy szabálytalanságot követően szabadrugással jöhetnek. Akivel szemben szabálytalankodtak, az éppen az említett Semenyo volt, és így aztán a gánaiak végezhetnek el szabadrugást, kicsikét össze is szólalkoznak a gánai, illetve a kolumbiai játékosok. Aztán most ugyanazt csinálják a gánaiak, amit néhány másodperccel ezelőtt a kolumbiaiak csináltak, vagyis adogatnak és keresik éppen azt a pozíciót, ahol be lehetne törni. Most a jobb oldalon meg is próbálkoznak, a labda hosszú volt, így aztán nem érhette el az Ozer játékos a Senaya, így kirúgással jöhet a kolumbiai válogatott.
4: A mérkőzések a helyszíne pedig Kansas City, ugye a Kansas City Chiefs stadionjában zajlik ez a mérkőzés, az Arrowhead stadionban a Kansas City Chiefs Patrick Mahomes vezérletével, az irányítójuk franchise arc vezérletével az elmúlt 4 NFL idényben, az amerikai fociról beszélünk, kétszer is megnyerték, a 4-ből a harmadik idényben pedig döntőzni tudtak, akkor a Philadelphia Eagles-től szenvedtek vereséget, de mégis Tom Brady és a New England Patriots-hoz hasonló dinasztiát tudtak kialakítani éveken keresztül Patrick Mahomes-ék. Hogy itt van-e a helyszínen a Kansas City Chiefsnek az irányítója, az még a jövő zenéje, rengeteg ismert arc, híresség van ott a világbajnokságok VIP páholyában. Nem lennénk meglepve, hogyha itt lenne Travis Kelce, vagy éppen Taylor Swift, ugye az éppen ők az álom esküvőjükre készülnek, Travis Kelce pedig a Kansas City Chiefsnek a tight endje, elkapója. Ennyi kis kitekintés a mérkőzés helyszínével kapcsolatban. Kansas Cityben természetesen most még világos van, és hát nem mondunk nagyot, amikor azt mondjuk, hogy teltház van ezen a mérkőzésen is. De hát, hogyha az Ausztrália-Egyiptom mérkőzése megtelt Dallasban a stadion, amely 105 ezresre bővíthető, akkor itt az enyhén, óriás időzőjelbe téve, enyhén 80 ezres befogadó képességű Arrowheadben természetes, hogy teltház kell, hogy legyen egy ilyen Kolumbia Gána a mérkőzésen. Valaki elhagyta a sípcsontját, Kalambó az, aki elhagyta a sípcsontját. Kalambónak ugye a feleségét nem ismertük, nem véletlenül mondom ezt, hiszen a kolumbiák támadója pedig Cordoba. De ami biztos, hogy elhagyta a sípcsontvédőjét, és nagyon fáj neki, akivel ütközött, az pedig Opoku volt. A mérkőzésen másodjára szólalkoznak össze, pedig még csak a 6. percet ütjük. Thomas Partey révén pedig hozza előre a labdát Gána, a Cordoba pedig lent maradt a földön, a játékvezető nem állítja meg természetesen a játékot, ember előnyben támad most Gána. Egy beadás jobb oldalról át a túloldalra, André Ayú igyekszik a labdáért, a csapat kapitánya, Ayú viszont rosszul vette át a labdát, és így egy Munoz bedobással, kolumbiai bedobással folytatódik majd a játék, és akkor lehet, hogy Cordoba fekvésére is van most időnk, a játékvezető megállíthatja majd a játékot, de hát nyilván pontosan tudja Cordoba, hogy mivel bejönnek hozzá majd az orvosok, az orvosi stáb miatt majd egy percre el kell hagynia a pályát. Európai játékvezető Clement Turpin személyében a mai bíró. Clement Turpint jól ismerhetjük a Bajnokok Ligája küzdelmekről egyik, hanem a legjobb európai játékvezető, és mivel két nem európai nemzet játszik egymás ellen, adva van, hogy európai nemzetből jöjjön a sípmester, így a francia Clement Turpin dirigálja majd a találkozót.
5: Egyébként Cordoba nem hiszem, hogy egy percre fogja elhagyni a játékteret, hanem valószínűleg le kell cserélni, hiszen egyértelműen oda kapott a közelítőjéhez, szerintem ez egy komoly izomsérülés lesz. Biztos vagyok benne, hogy le kell cserélni, ami egy kényszerű csere, rögtön a mérkőzés elején nem hoz a könnyű helyzetbe Kolumbiát.
3: Papíron egyébként James Rodriguez, Luis Diaz között Cordoba lett volna a csatár, de hát úgy tűnik, hogy Cordobától valószínűleg el kell búcsúznunk, mert nagyon-nagyon fájdalmas arccal és sántikálva megy le, és Suárez érkezik a helyére, hogyha jól látom. Hát a találkozó 8. percében cserélni, ez abszolút nem szokott jó jel lenni, szóval Suárez az, aki érkezik Cordoba helyére. Egyébként, ha már szóba került ez a helyszín, hogy Kansas City, itt ugye ez egy nyitott csar, nyitott pályáról, egy nyitott stadionról beszélünk, és egy idő szerint 8:30 volt, 7 perccel este, vagyis 7 órával van Kansas City Magyarország mögött, tehát előbb-utóbb, most még úgy világosan már égnek már a reflektorok, előbb-utóbb azért besötétedik ott Kansas City-ben is, hiszen nagyjából akkor sötétedik, amikor nálunk. Szóval a kényszerű cserét követően most a gánaiak vannak ott a kolumbiai térfél, aztán a kolumbiak meglógnak, jönnek is, ráadásul éppen a most beállt Suárez révén, Suárez teszi balra Luis Diaznak, a Bayern München játékosának. Luis Diaz bal oldalról most törve a 16-oson belülre, majd elesik a játékvezető Turpin szerint, pedig nem történt szabálytalanság, úgyhogy Jirenki, na ennek a császnak a nevével meg fog gyűlni a bajunk a következő órákban. Szóval a rőrévén próbáltak jönni a gánaiak, aztán egy gánai játékos fekszik a földön. Hát mit nem mondjak, meglehetősen rosszul kezdődik ez a találkozó, most éppen Senaya van a földön. Hát nem a legjobb előjel, hogy már egy játékos le kellett cserélni, és nem tudom, hogy egyébként Luis Diaz szabályosan választotta el a szabályosan választották el a labdától a 16-oson belül. Nagyon úgy tűnt, hogy Senaya kézzel lábbal is próbálta meggátolni a Bayern München, mert egyébként nagyon jó szezon futó játékost, hogy a kapu irányába mehessen. Luis Diaz kicsit reklamál is, hát természetesen reklamál. Én egészen biztos vagyok benne, hogy kézzel is hozzányúltak, és hogyha most a VAR-nak lenne kedve beleszólni, akkor akár a kolumbiai csapat már 11-est is rúghatna, azt követően, hogy bal szerencsével cserélni kellett. Aztán most egy gánai játékost kell ápolni. Hát nem mondom, hogy jól kezdődik ez a találkozó ilyen szempontból.
4: Sőt, talán az egyik leglassabb kezdés, ami az idei világbajnoki mérkőzéseket illeti. 10 percet tart a játék, de mintha nettó 3-4 percet lett volna játékban a labda. A gánai orvosok, akik fehérek, csak úgy, mint a vezetőedző Carlos Queiroz, korábbi portugál szövetségi kapitány, pedig kifele, már mint az orvosok kifele üzengetnek, hogy hogy van belső védőjük, és itt is egy melegítő játékos lehet látni a képen. Hát érdekes fordulat lenne, hogy a Córdoba után, a kolumbiaiak után a gánaiaknak is majd egy kényszerű cserével kellene kezdeni a mérkőzés. Senaya nagyon húzza a hátsó hajlítót, ugye nem a lovagló miatt sérült meg Córdoba, most a hátsó hajlító miatt Senaya. Hát érdekes, hogy melegítettek be ezek a futballisták. Kolumbia révén ugye Luis Suarez csereként állt be, de hát talán az egyik leggólerősebb, hanem a leggólerősebb kolumbiai játékos. Ő játszott végig Üzbegisztán ellen kezdett, aztán játszott 60 percet Kongó ellen, majd csereként beállva 30 percet Portugália ellen. A Sportingnak a támadójáról beszélünk, 32 meccsen 28 gólt szerzett, 28 talált 32 mérkőzésen. Azért nem rossz a lőlapja Luis Suáreznek, természetesen nem összekeverendő az uruguayi Luis Suárezzel, aki korábban játszott az FC Barcelona csapatában is. Ez a Luis Suárez is játszott Spanyolországban, de mindössze a Zaragoza, illetve a Granada, illetve az Almeria színeiben. Kolumbiai sarokrugással folytatódik a mérkőzés, James Rodriguez kicsiben végzi el a labdát. Megkapja a Luis Diaz, aztán visszateszi Ariasnak, Arias vissza Hamesnek, ő tekeri középre, lesz fejes lesz, csak gánai részről Opoku fejeli ki a labdát. Arias, Mojica, aztán visszatenné Ariasnak, Semenyó támadt el a két kolumbiait, Ariasnál a labda, ő pedig inkább hátra passzolja a labdát, az a biztos, úgy van vele, folyhat tovább, jobb oldalon Kolumbiának a támadása. Aki a labdát birtokolja, Jefferson Lerma passzolja tovább a labdát Hamesnek. Minden egyes támadásnál egyelőre őt keresik, nem véletlenül játszott ő a Real Madridban, a Bayern Münchenben, a Monacóban vagy a Portóban. James Rodriguez talán a karmesteri pálcát méltóan birtokolja ebben a csapatban. Ami biztos, hogy most Kolumbia faltolt, Arias tartott rá a bokájára, Iñaki Williamsnek csúnya volt, de a VAR ezt a szabálytalanságot, a taposás, vétlen taposás pedig az egész világbajnokságban egyelőre nem szankcionálta. 12. percben járunk továbbra, és gól nélküli döntetlen a Kolumbia-Gána mérkőzésen.
3: És ráadásul úgy tűnik, hogy a gánai csapatnak is cserélnie kell, tehát ezek szerint súlyosabbnak tűnik Senaya sérülése, mint ahogy az remélték volna. Seydut látom ott az oldalvonal mellett, lehet, hogy ő az, aki be fog érkezni. Hát egészen furcsán kezdődik ez a találkozó. Az biztos, hogy Arias kapott egy sárga lapot az előbbi megbozdulásáért, tehát az egyik kolumbiai játékos, nevezetesen Arias besárgul ezen a találkozón, neki aztán vigyáznia kell a folytatásban, hiszen sárga lappa játszani nem tudott. A jó dolog is, valóban ez történik. Seydou érkezik a gánai csapatba, és Senaya számára ér véget a találkozó, aki nagyon-nagyon dühös és érthető is, hiszen nagyon kellemetlen azért egy ilyen találkozón sérülés miatt lejönni. Egészen pekhes dolog, és hát egészen pekhes dolog ez mindenki számára, amikor a találkozó, hol is tartunk, 13. percében már a második cserét kell végrehajtani. Hát mind a kettő kényszerű csere, egyik oldalon és másik oldalon, és az a különbség, hogy míg a kolumbiaiaknál csatárt kellett lecserélni, addig a gánai csapatnál jobb hátvédet, talán ez kevésbé érzi meg a gánai válogatott, de nyilván ezt előre nem tudhatjuk. Az biztos, hogy most a gánaiak jöhetnek bedobással az ellenfél térfelének a közepéről. Mensah, az Ozernek a játékosa dobta be a labdát, aztán próbálják elválasztani az érkező gánaiakat, és ez sikerült is, úgyhogy most már kolumbiaiak hozhatják ki a labdát, a gánaiak pedig poroszkálhatnak vissza. Hát a kolumbiaiak sem sietnek túlzottan, mondhatjuk, hogy ők is csak poroszkálgatnak, és igazából nem kapkodnak ezzel a labda felhozatallal, míg a saját térfelükön vannak, négyen vannak a saját térfelükön a kolumbiaiak, adogatnak, egy játékos, Szibó, az Oviedónak a futballistája az, aki gánai részről időnként megtámadja őket, és még Ayú is arra fele keveredik, és próbálja kicsikét zavarni a támadási építést. Most a jobb oldalon Munoz révén próbálkoznak a kolumbiák, a jobb oldali támadás, ez most már egészen szép megoldás. A beadás Sánchez-től, a cserekért érkező játékostól, és ott az vezető találata a kolumbiai válogatottnak. Arias az a Palmeiras futballistája, aki betalált. A cserekén beállt Suárez, elment a jobb oldalon, beadta a labdát, és a hosszú saroknál érkezett az ötös túlsó sarkánál Arias, és Arias góljával a találkozó 15. percében megszerzi a vezetést a kolumbiai válogatott.
4: Arias, John Arias, még mielőtt Bene Ferenc elemezhetné ezt a találatot. Arias eddig végig kezdett, mindegyik meccsen ott volt a pályán szinte végig, viszont az első gólját szerzi. Az idei világbajnokságon sem Üzbegisztán, sem Kongó, sem Portugália ellen nem talált be. Itt meg kell dicsérni most Luis Suárez-t, aki szépen elment a jobb oldalon, az első centerezésen nem ért célba, a másodiknál viszont teljesen üresen érkezett, légüres térbe a hosszún. Arias nem zárt be, ott senki a gánai játékosok közül, a gánai a kapusa, pedig Zigi tehetetlen volt, visszalőtte a hosszúra, Arias, Zigi pedig próbálta fogni a rövidet, mozgás irányával ellentétesen jött a labda, tehetetlen volt. A 15. percben tehát Arias találatával vezet Kolumbia, és akkor most jön a gól elemzése.
5: Igen, gyakorlatilag elmondtam mindent a góllal kapcsolatban, én csak taktikai szempontból csak egy érdekesség, hogy ugye szó volt arról, hogy Córdoba sérülése mekkora érvágás lehet, hiszen egy centerjátékosról beszélünk, és talán egy jobb hátvéd nem borítja fel annyira a mérkőzés tervet. Hát pont ugye Seydou sérülése, tehát pontosabban igen, Senaya sérülése miatt Seydou jött be jobb hátvéd pozícióba, és pont az ő pozíciójáról szerezte Kolumbia gólt. Tehát nagyon is megzavarta a gánai védekezést az a kényszerű csere.
4: Seydou még nem játszott egyetlen egy percet sem ezen az idei világbajnokságon, tehát az elmúlt perceket, amit itt a pályán töltötte, neki ez volt a debütálása itt Kansas City az Arrowhead stadionjában, és hát rögtön egy perccel később, miután beállt, Arias meg is örvendeztette Kolumbia szurkolóit, úgyhogy ezzel vezetnek a dél-amerikaiak. Talán nem meglepő a játékképe alapján sem, meg a papírforma alapján sem, hogy megszerezte a vezetést Kolumbia. Az, hogy Luis Suárez pedig hatatos közreműködésével szerezte ezt a találatot Kolumbia, az pedig szintén nem meglepő azoknak, akik követik az európai topfutballt, így például a portugál bajnokságot, vagy éppen a Bajnokok Ligáját, ahol szerepelt a Sporting együttesében Luis Suárez, és hát ahogy mondtam, nem kevés gólt, szám szerint 28 gólt termelt a mögöttünk hagyott időszakban. De hát a portugál bajnokság azért már mutatott nekünk görbetükröt, nem egy, nem kettő átigazolásnál, legutóbb például Gyökeres Viktor volt az, aki 30 gól fölött lőtt a Sporting csapatában, de hát az Arsenalban aztán korán sem tudta azt a teljesítményt nyújtani, és a tovább mennénk Darwin Núñez, aki most már Szaúd-Arábiában légióskodik, vagy éppen João Félix sem váltotta be a hozzáfűzött reményeket azok közül, akik a portugál bajnokságból érkeztek a top 5 egyik bajnokságába az európai szintéren. Davinson Sánchez indítja Luis Diaz, micsoda átvétel, Mojica az elnézés, most Luis Diaz, Mojica vissza, keresnék rögtön Puertas-t, Puertashoz nem jutott el a labda, de még a kolumbiaiaknál a labda, Davinson Sánchez megint, James Rodriguez, ki más, őt keresik természetesen minden támadásán, talán az egyik legnagyobb érdekesség a kolumbiai gólt megelőzően, hogy James Rodriguez nem ért labdába az azt megelőző néhány minutumban. Davinson Sánchez, James Rodriguez aztán odaadja a labdát csapattársához, most már Puertas, Puertas keresi a többieket, Luis Suárez, Luis Diaz, micsoda játék, hogy jár a labda ide-oda, Arias kiteszi a balra Mojicának, Mojica az talán túl hosszúnak tűnik, így elsőre Munoz még nyargal érte, beéri-e? Nem éri be Munoz, ami biztos. 18. percben Kolumbia 1-0-ra vezet Gána ellen.
3: Kolumbia azért került ugyebár erre az ágra, mindenki Portugáliát gondolta ide, hogy Portugália fogja azt a csoportot megnyerni. Tulajdonképpen az egyetlen váratlan és meglepetés csoportgyőztes Kolumbia volt, így aztán Portugália ment a lényegesen nehezebb ágra. Tegnap ugyebár Horvátországot kellett kiütnie egy drámai meccsen, és a következő ellenfele Spanyolország lesz, míg Kolumbiának talán könnyebb ága van ezzel. És mikor Kolumbia döntetlent játszott Portugáliával utolsó fordulóban, akkor azt mondtuk, hogy a portugálok nagyon nem veszik komolyan ezt a mérkőzést, talán éppen Ferivel együtt néztük ezt a találkozót. Aztán lehet, hogy utólag kiderül, hogy azon a találkozón Portugália mindent komolyan vett, de Kolumbia egyszerűen rákényszerített az akaratát Portugáliára, mert azon a mérkőzésen Kolumbia egyértelműen jobb volt, és egyre inkább hajlok én is arra, amit sokan mondanak, hogy ez a kolumbiai gárda akár még nagyra hivatott ezen a világbajnokságon. Egyébként ugyebár szóba került itt korábban, hogy hullanak az afrikai csapatok, mindössze két afrikai gárda lesz a legjobb 16 között, Marokkó és Egyiptom, ugyebár ezek északon vannak, tehát a földközi tenger partján, lejjebb lévő afrikai gárda még nem tudott bejutni a 16 közé, és Gánának van utolsó esélye, hiszen ez az utolsó találkozó a legjobb 16-ét, ellenben Paraguay, Brazília és Argentina már ott van Dél-Amerikából, és Kolumbia lehet a következő csapat, aki ott lesz ebben a körben, a kolumbiaiak most pedig adogatnak, hátul adogatnak, nekik most már azért nem sürgős. Sanchez aztán megnyújtja a labdát az ellenfél térfelére, ám a gánaiak előnyösebb szituációban voltak. Semenyo az, aki a földre kerül, azt követően, hogy a Crystal Palace játékosa Munoz szabálytalankodik vele szemben, a török játékvezető pedig nagyon-nagyon szigorúan mutatja, hogy a gánaiak következnek majd szabadrugással. Aztán ezt a bizonyos szabadrugást már el is végezték a gánaiak, nagyon rosszul, ugyanis a kolumbiaiakhoz került át a labda, ám a kolumbiai védelem némi bizonytalankodását követően itt már ismételten Luis Diaz révén jönnek a kolumbiaiak, és az Seydou mellett ment el. Igen, ahogy Bene Ferenc is említette, lehet, hogy Seydou, aki ugye vára úgy tervezte, hogy az első fél időt mindenképp a kispadon tölti, lehet, hogy egyenlőre még fel kell venni a ritmus. Most éppen egy átlövés volt kolumbiai részre, amelyet követően Ziginek, a Saint Gallen kapusának azért vetődnie kellett, pontosan lehajolni kellett. Ám a labda középre jött, ráadásul odajött, ahol pont ő állt, úgyhogy ez gondot nem okozhatott neki, és már ki is rúgta a labdát a 21. perc elején, amikor 1-0 arányban vezet Kolumbia Arias 14. percben szerzett góljával, és éppen most is a kolumbiaiak adogatnak hátul. A gánaiak kicsikét talán feljebb tolják a védekezésüket, és próbálják most már megtámadni, megzavarni a kolumbiai labda kihozatalt. Az biztos, hogy mivel a dél-amerikai gárda vezet, a dél-amerikai gárda előnyben van, túlzottan neki már sietnie nem kell, akinek pörgetni kell az eseményeket, azok az afrikaiak. De hát igazából van még idejük jócskán, hiszen még csak az első negyedéhez közelítünk az első játékrésznek. Most egy baloldali beadás a kolumbiai részről, ám nem talált társat, egészen rossz volt a beadás a Mohikának, a Mallorcának, Mallorca futballistájának, se társat nem talált, se senkit nem talált, úgyhogy ezt már gánaiak bedobással jöhetnek, a gánaiak bedobása után hátul adogatnak, aztán próbálják a kolumbiak megszerezni a labdát, ez sikerül is, ám a gánaiak visszaszerzik, nevezetesen Semenyo az, aki átviszi a labdát a kolumbiai térfélre, aztán Sanchez, a Galatasaray futballistája szerzi vissza azt a kolumbiai gárdának, és a kolumbiaiak most ismételten felveszik azt az alakzatot, amit már elég sokat láttunk tőlük az elmúlt 21 néhány percben, vagyis hárman vannak hátul, a többiek előrébb helyezkednek, most pedig egy tértől elő átadás jobb oldalra, Munoz fejelte vissza, a 16-oson belülre kerül a labda, ám a játékvezető szerint már szabálytalanság történt, lehet, hogy a labda már kint volt az oldalvonalon túl, úgyhogy emiatt bedobással jöhet a gánai csapat. Egészen pontosan Mensah az Ozer futballistája, és az összes gánai cserejátékos elment melegíteni, úgyhogy abszolút a gánai szakvezetés elégedetlen ezzel a kezdéssel. Azt hiszem, hogy majd a divószünetben vagy a reklámszünetben Bene Ferenc is el fogja mondani, hogy mennyire volt jó ez a gánai kezdés. Az biztos, hogy most a gánaiak a jobb oldalon vezetnek egy támadást. Egy jobb oldali lyukrafuttatás kísérlet, azonban a kolumbiaiak lefülelik ezt a labdát, és már ismételten birtokba veszik, és kezdődik az, amit már elég sokat láttunk. Adogatnak a kolumbiaiak, aztán próbálnak esetleg egy megugró társat futtatni. Hátul adogattak a kolumbiaiak.
4: Lawrence Atizigi talán Gána eddig legjobbja, viszont az amerikai közönségnek mondani kellene egy olyan mondjuk filmsztárt, aki a Lawrence keresztnévre hallgat, talán Martin Lawrence jutna az eszükbe, aki a Bad Boysnak vagy a Gagyi Mami című filmeknek az egyik főszereplője Will Smith mellett. Viszont Lawrence Atizigi Gánának a kapusa, mindössze a nyitómérkőzésen, Gána szempontjából nyitómérkőzésen Panama ellen védett, akkor is csak 45 percet, az utána a következő Anglia, illetve Horvátország elleni mérkőzésen nem játszott ugye sérülés miatt, viszont most visszakerült a kezdő csapatba Lawrence Atizigi, és hát nem véletlenül, hiszen mutatja most is rátermettségét, már volt két bravúrja Atizikinek, viszont a kolumbiai vezető találtán nem sikerült hárítania. Davinson Sanchez révén viszont most Kolumbia támadna, Luis Suarez viszont eladja a labdát, és így Gána rögtön hazadja, az imént említett kapusnak, Lawrence Martin Zigginek, akik oldalra kirúgja a labdát, nem ért hozzá gánai játékos, kolumbiai bedobással folytatódik a játék, folytatódna a játék viszont, mivel elértünk a 24. minutomig, a mérkőzés első negyede ezzel befejeződött, ami azt jelenti, hogy jön az ivószünet, a kereskedelmi szünet. Kolumbia 1-0-ra vezet Gána ellen, Arias találta el a 14. percből, úgyhogy itt az ideje Bene Ferencnek, hogy hosszabb ideig szót kapjon és elemezze a találkozót.
5: Nagyon szépen köszönöm. Hát először is mindkét csapatnak markánsan megjelenik a játékmodellje, az elképzelése a mérkőzésről. Először beszéljünk a gánaiakról, ahol egyértelműen látszik, hogy a labdaszerzések utáni gyors átmenetekkel próbálkoznak. Fizikálisan egy nagyon-nagyon erős csapatról beszélünk, akik ha amennyiben a párharcokat erőltetik és a labdaszerzések utáni üres területekbe való legtöbbször sprintfutásokat, akkor tudnának érvényesülni, de jelenleg az az igazság, hogy a kolumbiaiak akkora labdabirtoklási fölényben és akkora technikai fölényben vannak az afrikai ellenfelükkel szemben, hogy a nagyobb játéktudás és a nagyobb labdabiztonság egyelőre győz a fizikális futballal szemben. Meglepő számomra, hogy a kolumbiai játékosok ennyire szabadon, mozgékonyan és a gánai csapatrészek között üres területekben mennyire könnyedén tudnak futballozni. Tehát érdekes látvány, hogy egyelőre rendkívüli módon meg van zavarodva ettől a gánai válogatott, akik azért ennyire nem szoktak hozzá, hogy ilyen keveset találkoznak a labdával. A kolumbiai válogatottra visszatérve, ugye három védővel építik a játékot, pontosabban ugye középpályás visszalépéssel két belső védővel szélsővédőket fölhúzzák, és ezzel próbálnak létszámfölint kialakítani a pálya a középső tengelyében is, és a széleken két-két játékossal. És ami különösen látványos a kolumbiai játékban, hogy gyakorlatilag nem ragaszkodnak a játékosok a saját pozíciójukhoz, hanem folyamatosan változtatják azt, és rengeteget mozognak üres területbe, mégis nagyon gazdaságos a játékuk, mert általában ezek a bemozgások mindig egy-egy pozícióval arrébb, tehát gyakorlatilag csak 4-5 métereket mozdulnak be, és folyamatosan váltják egymás pozícióját is. Tehát a rendszer az nem változik, az a felállási forma, amivel elképzelik a játékot, de az adott pozíciókat mindig más játékos tölti be. Tehát egy nagyon mozgékony és nagyon kreatív, elmozgó rendszerben dolgozó kolumbiai válogatottat látunk. Én számomra eddig egyértelmű, hogy a mérkőzésen eddig Kolumbia elképzelése látszik, és Kolumbia elképzelése jön be maximálisan. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy Carlos Queiroz mennyire tud belenyúlni a mérkőzésbe, és mennyire tudja ezt a gánai válogatottat úgymond mérkőzésbe visszahozni, hiszen eddig sem ütköző távon belül nincsenek, sem nem tudnak magasan labdát szerezni, sőt, olykor-olykor egy kis pánikot is láttam a védekezésükben. Tehát Kolumbia szerintem közelebb áll ahhoz, hogy bevigye a második találatot, mint hogy Gána egyenlítsen.
3: És hát a gánaiak eddig sem gyártották azért a gólokat ezen a világbajnokságon, hiszen nagyon sovány 1-0-ás győzelmet arattak Panama ellen, ezt követően volt egy 0-0-ájuk Angliával szemben, ez egyébként egy bravúr, és ezzel megvolt a 4 pont, amivel már úgy érezhették, hogy tovább jutnak, és jól is érezték, hiszen legalább harmadiként tovább lehetett jutni 4 ponttal, igaz, hogy a végén aztán 7 csoportban is a harmadiknak 4 pontja volt. Már nem nagyon figyeltek oda Horvátország elleni meccsre, az a horvátoknak nagyon fontos volt. 2-1-re nyert azon a találkozón Horvátország. Tehát eddig 3 mérkőzésen Gána 2 gólt tudott szerezni, egyet Horvátország ellen, az nem ért sokat, viszont a Panama elleni 1-0-ás győzelem az 3 pontot ért, és gyakorlatilag az jelentette a továbbjutást. Közben folytatódik a játék, az ivószünetben megbeszélettek mindent a csapatok egymással, viszont a gánai játékos Ayu úgy gondolta, hogy ő a játékvezetővel Törpennel beszélget. Nagyjából 2 percen belül elemezgettek valamit, hát egyébként meg ez egy teljesen fölösleges beszélgetés, mert úgyis a játékvezetőnek van igaza minden szempontból, hogy miről szólt a beszélgetés, az életben fogjuk megtudni, azt viszont egészen pontosan tudjuk, hogy most a gánaiak Zigihez, a kapusukhoz teszik hátra a labdát, ha már Kristóf emlegette is ódákat zengett Zigiről, aki most éppen hogy csak ki tudja rúgni a labdát, hiszen megzavarják őt. Ő egyébként Svájcban véd, tehát a Szent Gallen csapatában, aztán Zigi végül is talált magának társat, Williams, a Bilbao futballistája próbált a jobb oldalon elmenni, ám lefülelték a kísérletet a dél-amerikaiak, és most már hátra kerül a labda Sanchezhez, a Galatasaray belső védőjéhez. Sanchez és Lukumi alkotja a belső védelmét a kolumbiai gárdának. Ők adogatnak hátul, aztán vannak még játékosok, most éppen Lerma, akinek az a feladata, hogy előrébb juttassa a labdát. Lermának nem sikerült előre juttatni a labdát. Most éppen 22 játékos áll a

0: már a mérkőzésben is, ugyebár a találkozónak a második negyede zajlik, és a kolumbiaiak jelenleg adogatnak, de még egyszer mondom, sietniük nem kell, hiszen 1-0 arányban vezetnek a dél-amerikaiak, amely Gárda megnyerte ugye a Portugália féle csoportot is, mint említettem. Gána a legjobb csoport harmadikok egyikeként van itt jelenleg. Egyébként ennek a találkozónak a győztese majd Svájccal fog találkozni. Az már egy érdekes találkozó lesz, hogy ennek a találkozónak ki lesz a győztese, nem tudjuk. Az biztos, hogy Munoz révén most a jobb oldalon próbálnak támadást vezetni a kolumbiaiak, aztán egészen hátra kerül a labda Vargas kapushoz, ő egyébként Mexikóban véd az Atlas csapatánál. És hát a gánaiaknak előbb-utóbb zavarni kellene a kolumbiaiakat, mert hogyha ez így fog menni egy darabig, a kolumbiak nagyjából el tudnak oda hátul 60-65 percen keresztül is adogatni, tehát a gánaiaknak valamit pörgetni kellene ez a meccsen, hogyha szeretnének gólt szerezni, és hogyha tovább akarnak jutni, ahhoz gólt kell szereznünk. Na most bal oldalról próbálkoznak Arias, a gólszerző révén a kolumbiaiak, aztán bekerült a labda középre Lermához, Lerma visszatette Lermától, bal oldalon ismételten Arias. Adogatnak, de most már lényegesen közelebb vannak a gánai kaphoz. Nagyjából 35 méter a gánai kaputól adogatnak, a gánaiak pedig szépen felállnak 5-ös vonalban a 16-osuk vonalánál, előttük van még 3+2 ember, és próbálják gátolni a kolumbiaiak támadás vezetését. Hát a támadás vezetést meggátolják, a labdát viszont nem tudják megszerezni, most már talán egy perce folyamatosan adogatnak a kolumbiaiak, a labda pedig hátra kerül Vargas kapushoz.
1: Talán ma itt nem történhet olyan eredmény ezen a Kolumbia-Gána összecsapáson, amely überelni Argentina zöldfoki szigetek végeredményét, hogy Argentina mindössze csak egy döntetlen után tudott hosszabbításban nyerni zöldfoki szigetek válogatottja ellen. Tényleg talán egy 3-0-ás gánai siker sem lehetett volna akkora így, hogy már vezet Kolumbia, így pedig pláne nem születhet olyan. Hát Lionel Messi is nagyon közel voltak, hát ugyan nem kerültek hátrányba, de végül is lehet mondani, hogy közel voltak, hiszen döntetlen játszottak. Cristiano Ronaldoék is közel voltak a kieséshez, ott ugye Horvátország vezetett, sőt, Sucsics golyát, hogyha megadják, amely hát azért sokak szerint szabályos volt, azért Nuno Mendes az élőkép alapján rendesen belógott, Sucsicshoz képest minden esetre annulálták azt a horvát találatot, de itt most biztosra megy Kolumbia, nem bízzák a véletlenre, nem szeretnének 0-0-ra esetleg, hogy minél tovább húzódjon ez a döntetlen állás, azonnal megszerezték a mérkőzés elején a vezetést, és azóta viszont valóban picit alább hagyott a dél-amerikai fölény, Gána egyre inkább kezd visszajönni, sőt belejönni, elkezdeni ezt a mérkőzést. Kapaszkodjanak meg, 227 passz Kolumbiától, mindössze 45 Gánától. Hihetetlen statisztikai mutató, de az afrikaiak pedig hát idejében, 33. percen jönnek bele a mérkőzésbe. Támadnak, a gánaiak a bal oldalon Szemenyót keresik középen, de átmegy a labda a hosszú oldalra, megkapja a labdát. Iñaki Williams húz befele, Iñaki Williams Thomas Partit hozzá lövő helyzetben, de még mindig Iñaki Williams. Williams a 16-oson belül, Iñaki Williamset ketten is körbeveszik, Moika szorításában egy lövés, Moika leblokkolja, szöglet jön. Gánai szöglettel folytatódik a mérkőzés a 33. percben, ez az első afrikai sarokrugása ennek a Kansas City-ben rendezett esti mérkőzésnek, már ami az amerikai időt idézi itt természetesen Magyarországon, itt ez a hajnal kora reggel, ami biztos Jordan Ayew fogja elvégezni ezt a sarokrugást, és az ikonikus óriás kivetítő az Arrowhead stadionban is természetesen most is megvillan, mint a mérkőzés elején, csak úgy. Clement Turpin azt mondja, egy picit még várjunk, hiszen rengeteg ott a susmus és a mozgolódás középütt, akit pedig kihív, az nem más, mint Lusumi. Lusumit figyelmezteti, hogy milyen nyelven, abban nem menjünk bele, valószínűleg az angol, hiszen a FIFA rendezvényeken az angol a hivatalos nyelv, ami a pályát illeti. Lusumi után megkapta az intelmeket, aztán Opoku is kap néhány tanácsot Clement Turpin játékvezetőtől, hogy hogy kellene védekezni sarokrugás előtt, de még mindig várja az engedélyt, amit most kap meg Clement Turpintől. Jordan Ayew, jön középre a labda, Jordan Ayew egy fejes, de az a fejes, az pedig kolumbiai védőtől van. Ott van még a labda, Iñaki Williams egy próbálkozás, leblokkolja Munoz, Luis Diaz pedig szaporázná, de még mielőtt megtolhatta volna a labdát, odaért Mensah, a gánaiak hátvidje, odaért az a kolumbiai térfél felénél, most pedig már a saját térfelének a felénél gyűjti össze a bedobás után a labdát, Mensah a gánainak, a gánaiaknak a bal hátvédje. Thomas Partey, tehát James Rodriguez-t emeltem ki, mint karmester a kolumbiai válogatottnál, Thomas Partey lesz ez a gánai csapatban, ő az, aki játszott többek között, az Atletico Madridban játszott,

0: most jelenleg az Arsenalban is játszott, a Villarrealt erősíti jelenleg, szóval Thomas Partey az, aki James Rodriguez a kolumbiai válogatottban. Talán a mérkőzésen először tudja megtartani húzamosabb ideig a labdát az afrikai csapat, de most sem az ellenfél térfelén, inkább a saját térfélen adogatnak. Lukasen, Opoku, Mensah, vagy éppen, hogyha kicsit tovább forog a játék, most a kapusuknál látni Ziginél a labda, Zigi teszi tovább oldalra Opokunak, és akkor lassan el fogunk jutni Thomas Partyig, aki szépen lehelyezkedne, de Luis Suarez nagyszerűen zárja a passávokat, hiszen Kolumbia most pici védekezésre szorul. Nem is mondanám, hogy visszazárnak a saját térfelükre, hiszen mondhatni egész pályás letámadásban van Kolumbia, csak nem az intenzívebb verzióból. Aki előre üti a labdát, az Opoku a gánai csapatból, nagyon mély, túlságosan is mély, mindössze Vargas a kolumbiai kapus kezei között köt ki a labda, de hát nem is a kezei közé, hanem a lábával vette ezt az indítást, olyannyira nem támadta le őt senki. 36. percben járunk, Kolumbia továbbra is 1-0-ra vezet Gána csapata ellen.
1: Mióta Kristóf elmondta, hogy mekkora különbség van a passzok tekintetében a két csapat között, azóta életjeleket mutat azért a gánai gárda, nagyjából 32-33 percig ugyan alvó üzemmódban volt. Most azóta tényleg életjeleket mutat, volt már ugye szögletük, beszámoltunk, most éppen a bal oldalon próbálkoznak, Mensah húzódik előre, Mensah tette vissza a labdát, aztán megkapja azt Ayú a bal oldalon, vele szemben egy szabálytalanság, mondom én, a játékvezető pedig azt mondja, hogy szabálytalanság nem történt, vagyis Sánchez, az egyik belső védője Kolumbiának nem vétett a szabályok ellen, így aztán bedobással jöhetett Mensah révén a gánai válogatott. Ezúttal a bal oldalon próbálkoznak. Ayú íveli be a 11-es pont magasságára, azonban előnyösebb helyzetben voltak a kolumbiai védők, hiába ólálkodott ott az egyik gánai játékos a 11-es ponton, egészen pontosan Williams a Bilbao csatára, nem jutott el hozzá a labda. Most azért a gánaiak megtartják a labdát, már csak 23 méterre van a kaputól, 23 métertől pedig Semenyo volt az, aki megcélozta a kaput. Egy láb belelépett, úgyhogy jöhet a találkozón a második gánai szöglet. A nézőtéren talán a kolumbiaiak vannak jócskán fölényben, hát azt hiszem ez érezhető is, hát a Gána azért nem egy olyan gazdag ország, hogy egy nagyobb turista csoportot tudjon delegálni egy ilyen világeseményre, hát Kolumbia sem drága, vagy az sem egy gazdag ország, de azért lényegesen többen vannak, és a kolumbiai szurkolók, akik most uralják itt a nézőteret, Kansas Cityben kicsit aggódva nézhetik, hogy Ayú, a Leicester játékos a jobb oldalról, jobb lábbal íveli be a szögletet, az ötösre érkezik a labda, elmegy ott egy kolumbiai fej, meg egy gánai láb mellett, így aztán bedobásra jöhetnek a gánaiak a bal oldalról, nagyjából a 16-ossal egy magasságból. Jerenki, aki Dániában játszik, engedi át a bedobás jogát az Ozer futballistájának, Mensahnak. Mensah visszakapja a labdát a bedobást követően, majd ismételten, most már másodjára szinte ugyanannan milliméterre Mensah végezhet-e bedobást, ezúttal nem előre, hanem hátra dobta a labdát Thomas Partey irányába, ő a Villarreal futballistája. Most a jobb oldalon próbálkoznak a gánaiak, egy szép cselt követően már csak 30 méterre volt a kaputól a gánai játékos, azon megszerezték a labdát a kolumbiaiak, és Luis Diaz a bal oldalon robog. Luis Diaz próbálja megverni a csereként beállt játékost, aki vele szemben van. Luis Diaz visszagurít, 20 méterről akár lőni is lehetne Puerta, aki táncol a labdába, Puerta aztán beíveli, és ott van egy nagyszerű lövés, amely éppen hogy csak a kapu jobb oldala mellett megy el. Így aztán marad az 1-0-ás kolumbiai vezetés, de ez egy nagyon nagy lehetőség volt, hiszen egészen jó szögből lehetett megcélozni a kaput. Hát szögből, balról, nagyjából 9-10 méterről. Egy védelmi bizonytalankodás követően Luis Diaz, a Bayern München játékosa célozta meg a kaput, azonban, mint említettem, egy kicsikét a kapu jobb oldala mellett ment el ez a lövés. Luis Diaznak egyébként nagyszerű szezonja van, fantasztikus teljesítményt nyújtott a Bayern München gárdájában, és hát nyilvánvalóan a kolumbiai válogatottban is azt várják tőle, hogy ezt a remek teljesítményt átmentve minél tovább vigye a kolumbiai csapatot. Hát jelenleg a legjobb 16 közé jutásért, az utolsó helyért harcol a kolumbiai csapat, viszont most a gánaiak próbálkoztak jobb oldalon egy ukrafuttatással, azonban lefülelték a kolumbiai védők. A találkozó 40. percében most a gánaiak vannak ott a kolumbiai térfélen, egy gyönyörű háromszögelést követően Semenyo kapja meg a labdát, majd kigurítja, és bal oldalról Williams az, aki megcélozta a kolumbiai kaput, Vargasnak a kapuját, azonban nem is volt erő ebben a lövésben, és nagyjából olyan 26-27 méterről, szögből, balról nagyon-nagyon mellé, illetve fölé rúgta. Aztán Williams elnézést is kér a játékos társaitól, természetesen a játékos társak megbocsátanak, hiszen más nem tehetnek. A találkozó 40. percében 1-0 arányban vezet Kolumbia, jócskán van még ideje Gánának, de megmondom őszintén, én nem gondoltam volna, hogy ilyen pörgős remek lesz ez a találkozó, de tényleg az, hiszen az első 30 percben Kolumbia uralta, azóta viszont Gána abszolút partiban van Kolumbiával.
2: Igen, abszolút egyetértek, olyannyira, hogy a mérkőzés ritmusa az a várakozásokat talán felülmúlja, viszont a gánai válogatott nagyon egysíkú támadó játékot nyújt, tehát egyértelműen csak a szélekről befelé mozgó szélső támadókra hagyatkozik, illetve a center pozícióban mélységindulásokkal próbálják a centert megjátszani, de gyakorlatilag nincsenek forgatások, nincsenek egyegyezések, és az a beszédes adat, hogy több mint 200 passza volt Kolumbiának egy 5-6 perccel ezelőtt, és alig 45 Gánának, az a játékstílusból adódik, de ezt a játékstílust egyelőre nem tölti meg Gána tartalommal, a kolumbiai válogatott pedig rendkívül dinamikusan és gyorsan járatja a labdát. Nekem egyelőre nagyon tetszik, és nagyon kreatív a kolumbiai támadójáték.
0: Aki egyébként látta Kolumbia eddigi 3001-be véve 4 mérkőzését az idei világbajnokságon, talán nem lehet meglepve attól, amilyen tempót vagy amilyen futballt játszik Kolumbia. Ami biztos, hogyha itt már említettük a Bayern München csapatát, most már mindössze 2 darab játékos van még életben az idei világbajnokságon. Abból az egyik itt van a pályán Luis Diaz személyében, a másik pedig Harry Kane, ugye kiestek a németek, és Stanisic személyében. A horvátok is búcsúztak. Egy fejes oldalról beadás történt Kolumbia részéről. Luis Suárez volt, aki próbálkozott, Jefferson Lerma, aki középre centerezett, ami biztos, hogy gánai kirúgással folytatódik majd a mérkőzés. Meg kell dicsérni természetesen Gánát is, Kolumbiát is, ami még viszont szintén kiemelendő, ha a gánai támadójátékot vesszük most egy picit górcső alá. Ott van Iñaki Williams. Az az Iñaki Williams, aki egyike annak, azoknak a testvérpároknak, akik nem egy azonos válogatottban futballoznak. Ugye Iñaki Williams Gánát erősíti, Nico Williams pedig a spanyol válogatottat, bár Nico Williams megsérült, most sérülés miatt nem játszhatott a legutóbbi Spanyolország-Ausztria 3-0-as végeredménnyel végződő mérkőzésen, és a további játéka is kérdéses az idei világbajnokságon, hogy Portugália ellen játszhat-e majd, vagy hogyha esetleg tovább megyünk és jön a papírforma, és Franciaország tovább megy Paraguay ellen, vagy éppen Marokkó ellen, majd később a negyedöntőben, akkor az elődöntőben is összejöhet egy ilyen francia-portugál összecsapás. Luis Suárez centerezne középre, saját maga helyére, azonban még Jordan Ayew is visszajött védekezni, Thomas Partey személyében pedig labdát egy Chen Gana. Iñaki Williams hátateszi a labdát Szibónak, Szibó kiesett a spanyol élvonalból, a Real Oviedo játékosa volt, az Oviedo pedig Santi Cazorla vezérletével feljutott, de rögtön egy szezon után búcsúzott is a La Ligától. Jordan Ayew megint. Jordan Ayew, André Ayew testvér. André Ayew ugye már évek óta nem erősíti a gánai válogatottat, de volt olyan világbajnokság, amikor mind a kettő játékos, a testvér pár is ott volt. Itt most éppen azonos csapat színekben, nemzeti színekben játszottak, akkor az Ayew testvérek, nem úgy, mint ahogy az imént említettem, a Williams testvérek teszik most az idei világbajnokságon. Hogy miért van az, hogy testvérpárok különböző nemzeteket képviselnek, mindenki döntse el magának, ami biztos, hogy Iñaki Williams talán nem lehetne ott a spanyol VB keretben, testvérével Nico Williams-el ellentétben, és talán ez az egyik oka, ami miatt Gánát választja, hiszen mégis ő is csak szeretne világbajnokságon szerepelni. Jirenki tartja a labdát, a gánai csapat középpályáján a kolumbiai válogatott térfejnek a felénél. Gána továbbra is támad kint a labda a szélen, Iñaki Williams, ami érdekesség, hogy miközben forgatja a mohikát Iñaki Williams, és jól passzol Szibónak. Szibó kidobja jobbra a labdát, most a beállás, ne nézzük, lesz-e fejes, volt fejes, Munoz révén a kolumbiai kapát védje, eléri még a labdát, Menza, oly de jól olvasta ott a labdát, Puerta, Semenyo egy lövéssel, Munoz oda bedobja magát, 16-osan belül pattog a labda, Iñaki Williams leblokkolják, Semenyo elesik, Iñaki Williams előtt még a játékszer, megint egy faltot szeretnél adni, James Rodriguez nem eszi meg Clement Turpin. Thomas Partey jó a test, csel odaadja Szibónak, Szibó hova teszi, Luis Suárez ellopja tőle. Támadhatnak, kontrázhatnak Kolumbia 3-2-ben, Luis Diaz Szibóra vezeti rá, Luis Diaz és Szibó, Luis Diaz viszi befele a labdát, 35 méterre a kaputó Luis Diaz az ellenféltérben, Puerta után Munoz már a Kolumbia jobb oldalt, a labda vissza Puertának középre, lesz-e súlypont áthelyezés, nem, picit megáll a kolumbiai akció, sőt, aztán hátra viszi Munoz, majd Puerta révén folytatódik a játék, de eddigre ez idő alatt addigra már visszaért az összes Gána játékos, aki szeretett volna részt venni ebben a védekezésben. Fél perc van hátra az első 45 percből, az első fél időből. Mi már itt tűkön ülve várjuk, hogy hány perc lesz a ráadás, ami biztos, hogy Arias góljával továbbra is 1-0-ra vezet Kolumbia Gána ellen.
1: Ha már az előző támadás Luis Diaz indította, akkor hadd mondjam el, nekem ugye már nem tisztel megvédeni a Bayern Münchent ebben a székben, ugye bár semlegesként ülök, de azért a Bayern Münchennek vannak játékosai, francia válogatottban is, Upamecano és Olise révén is lehet, hogy lehet, hogy éppen
0: de világ... én a kezdőről beszéltem.
1: Lehet, hogy világbajnokként fognak hazatérni, egyébként 6 perc lesz a hosszabbítás az első játék részben, ez a 6 perc a standard, tehát 3 perc az ivásért, meg egyébként ugye már voltak sérülések, sajnálatos sérülések, hiszen két cseré és eszközölni kellett. Most jönnek a kolumbiaiak, a jobb oldalon Munoz, aki felhúzódik, Munoz beíveri a labdát az ötös túlsó sarkára, egy fejes, egy óriási védés Zigitől. Hatalmas lehetőség volt, hogy két gólossá növelje a kolumbiai csapat előnyét, Zigi azonban a közelről, az ötös sarkáról érkező fejest hatalmas bravúrral, óriási vetődéssel ütötte ki, így aztán marad az 1-0-ás kolumbiai vezetés, és a gánaiak felszabadítottak időlegesen, a kolumbiaiak viszont már hozhatják a labdát, ám megáll a játék, mert valaki fogja valamelyik testrészét, egy gánai futballistáról beszélünk, és ez egy nagyon-nagyon szomorú dolog, hiszen Gánának már, akárcsak Kolumbiának egyet cserélnie kellett az első fél időben, úgyhogy ápolásra szorul most, és akkor még egyszer rögzítsük, hogy a Mallorca játékos, a Mojica volt az, aki az ötös sarkáról ügyesen fejelt, talán erővel is, az biztos, hogy sokkal magasabbra ment fel, mint védője, talán annyira nem helyezte meg, mint szerette volna, de közelről jött a fejes, ám így is hatalmas bravúrral ütötte ki a gánai a kapusa, Zigi a labdát, így aztán marad az 1-0. És hát remélem, hogy Gánának nem kell újabb cserét eszközölnie, hiszen, mint említettem már korábban, sérülése miatt a gánai csapat Szenáját elveszítette, Seidó érkezett a helyére, míg a túloldalon Kordobát még korábban kellett lecserélni, az ő helyére pedig Suárez érkezik, és amíg ápolni kell a gánaiak játékosát, addig egy kis röpke időkérés. Egyébként érdekes a történet, hiszen Seidút kell ápolni, azt a játékost, aki csereként érkezett, mint említettem, Szenája helyére. Szóval addig nagyjából elmagyarázta a gánai szakvezetés a gánai játékos, az a leginkább Ayúnak úgy tűnik, hogy ő a meghosszabbított keze a szakvezetésnek a pályán, hogy mit kellene a folytatásban csinálni, mivel a 48. percnél tartunk, és 6 perc hosszabbítást jelzett a játékvezető. Ez azt jelenti, hogy papíron még valamivel több mint 3 perc van hátra, de hát ebből még több hosszabbítás is, hiszen ápolni kell egy Seidút. Hát nem tudom, hogy sikerül megdönteni azt, amit tegnap előadtak a második játékrészben a Portugália-Horvátország meccsen, az a második játékrész 64 percig tartott, tehát akik ismerik a labdarúgást, pontosan tudják, hogy 45 percig tart egy félidő, azért a 64 perces félidő egészen érdekes táblatokat fog megnyitni a jövő nézve. Jövő nézve, hát most, hogy ez véget ére 6 perc hosszabbításnál ez a játékrész, nem tudom, az európai bírók azért talán értelmesebben kezelik ezeket a szituációkat.
0: Hát, nem feltétlenül.
1: Talán a nem európai, aki kicsikét olyan szolgai módon teljesítik azt, amit kérnek tőlük. Na most jönnek a gánaiak, aztán a gánaiak játékosa Ayú elesik, fel kell a földről, nem bántotta őt senki, jobb oldalról próbálkozhatnak a gánaiak, azonban kimegy a labda, így aztán kirúgásra jöhet Kolumbia találkozó 49. percében.
0: Rögtön javítottam volna magam a Bayern München kieső játékosaival szemben, de én a kezdő 11-ben Upamecano helyett Kim Min-jae-t tettem, Olise helyett pedig Gnabry-t, és akkor így már is helytáll.
1: Gnabry szerették volna szerette volna Nagelsmann is betenni ezen a világbajnokságon, de csak sajnos sérülés miatt hagyta ki a VB-t.
0: Igen, ami biztos, hogy tényleg a Bayern Münchenből így 4 játékos képviselteti már csak magát. Van ott osztrákok közül Laimer, ott volt ugye a horvátok közül Stanisic, és akkor még további légiósok is vezérlik az FC Bayern München csapatát. Ami biztos, hogy most Luis Diaz képviseli itt a bajorokat ezen a mérkőzésen. egy kirúgás Zigitől, amit egy mutatós mozdulattal tart bent Iñaki Williams, de csak az ellenfél az Ariashoz tudja továbbítani a labdát. Moika révén pedig már Kolumbia folytathatja a játékot, 2 perc sincsen már hátra a jelzett 6 perces hosszabbításból. Davinson Sanchez forgatja oldalra Munozhoz, a Crystal Palace jobb hátvédje ez a labdát. Micsoda VB-je van egyébként Munoznak is. Róla is szól ez a világbajnokság, talán Diomandéről is, az elefántcsontparti szélsőről is szól ez a világbajnokság, aki már talán sajtóideg szerint el is adta magát a Paris Saint-Germainnek, 100 millió euró ellenében a Red Bull Leipzig csapatától távozhat az idei nyáron a világbajnokság után. Diomandé, Munoz kap megint egy labdát, Mensától nagyszerű a védekezés, hátra teszi a labdát csapattársához, Opokuhoz, Opoku pedig hátra Zigihez, Zigi továbbítja a labdát Lucassenhez, Lucassennek ki kell húznia, különben Luis Suárez már nyargal és megpróbálja őt megzavarni egy testcsel, hát azért sosem jelenti jót az álmos könyvek szerint, amikor a belső védő szeretné testcsellel elfektetni az ellenfél csatárát. Luis Suáreznek oda szólogatnak a gánai melegítő játékosok, azonban Clement Türpanics asszisztense helyzet, tehát uralja, urrá van a szituáción, holott Carlos Queiroz is próbálta motiválni ezeket a gánai cserejátékosokat, szövetségi kapitányukról beszélünk, hogy azért próbáljanak pici nyomást helyezni Clement Türpanre, a játékvezetőre. 1/2 perc van hátra a jelzett 6 perces hosszabbításból, Zigi révén próbálja Gána játékba hozni a labdát, Zigi a gyengébbik lábával, a ballal küldi előre, megint Munoz. Azért Munozt is ki kell emelni, nem csak amiatt, mert jó VB-je van ezen a mérkőzésen is, mindenhol ott van, ahol ott kell lennie, Jirenki, a gánai középpályás szaporázza most már a kolumbiai térfélen. Megkapja a labdát Iñaki Williams, Szibó, aztán Semenyo, talán a legjobb gánai, Semenyo, 16-oson belül, bepassz középre Jordan Ayewhoz, de helyt állt, ott volt a helyzet magaslatán, nem omlott össze Davinson Sanchez vezérletével, Kolumbia válogatottja, Luis Suárez pedig a félpályánál már egy faltot harcol ki. Viszont Clement Türpan azt mondja, hogy ő szabálytalankodott először Szibóval szemben, úgyhogy gánai szabadrugás következik a félpályánál, de hát már túl vagyunk a jelzett hosszabbításon is. Az 52. percet ütjük ezekben a másodpercekben, Szibó pedig továbbra is a földön, a festett hajó afrikai, Luis Suárez rajta, Szibó továbbra is a földön, nem lennék meglepő, hogyha felkelne hamarosan, mire végzek a mondattal, már ezt ő meg is teszi, hiszen hogyha ezt nem tette volna meg, akkor 1 percre el kellett volna hagynia a pályát. Milyen érdekes, hogyha lefújja a fél időt mondjuk Clement Türpan 20 másodperc után, a következő játékrész 40 másodpercét mondjuk kívül tültené el még Szibó, ezt nem tudjuk meg, hiszen engedélyt ad arra Clement Türpan, hogy ezt elvégezze még Menza a fél pályáról ezt a szabadrugás. Mindenki, aki kolumbiai sárgamezes védekezik, mindenki, aki fehérmezes és gánai támad. Semenyo a gánai bal szélen. Semenyo, Antoine Semenyo teszi középlabdát Jordan Ayew mellett. Elmegy a labda, Clement Türpan pedig köszöni szépen, lefújja az első 45 perces játékrészt, amely 52 percig nyúlt egészen pontosan. A mérkőzés pedig továbbra is 1-0-ás kolumbiai győzelmet mutat. Arias volt az, aki még a 14. percben megszerezte a vezetést a dél-amerikaiaknak. Azóta volt egy kis csetepaté, voltak a kapuk előtt helyzetek, de inkább a kolumbiai kapu előtt volt esély, hogy megduplázzák saját maguk gólyainak a számát. Moika veszélyeztetett, Zigi pedig védeni tudott. Ami biztos, 1-0 Kolumbiának 45 perc játék után, rengeteg minden van még előttünk. Az afrikaiak fohászkodnak a kolumbiai térfél felénél, és Luis Diazék pedig szépen lassan beporoszkálnak az öltözőbe, hogy átbeszéljék a következő, az előttük álló 45 percnyi játékidőt. Ami biztos, hogy mi alvás hiányban szenvedünk, hangmérnökünk alvás hiányban szenvede, vagy sem, az néhány másodpercen belül kiderül. 15 perc múlva jön a folytatás Kansas Cityből, Kolumbia, Gána 1-0.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
4: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, vetületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Nemzeti Sport Rádió.
2: Gól! Bent van! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Testet ölt a fénysugár, a téren át a földre száll, a régi vágyak újraélnek, lángod gyújt a hajnal, az éj uralma véget ér. Legalábbis nálunk itt Budapesten, hiszen fél öt elmúlt 8 perccel, és lassacskán lángod gyújt a hajnal, itt a reggel, itt a hajnal, az éj uralma véget ért. Amerikában viszont este fél tíz múlt 8 perccel, és Kansas Cityben egészen pontosan ott játsszák az utolsó 16. helyért a mérkőzést a világbajnokságon Kolumbia és Gána között. A szünetben Kolumbia csapata 1-0 arányban vezet, és történt is egy csere, ezt már mondja is Kristóf.
4: Így van, elhagyta a pályát Jordan Ayew, a Leicester Citynek a játékosa. Mondhatni, Jordan Ayew az egyik legnagyobb játékos a kolumbiai válogatottnak, de mégsem ő, hanem James Rodriguez talán a legnagyobb nevű játékosa hagyta el a Kolumbia csapatának a pályáját. Rios pedig erősít innentől kezdve a dél-amerikaiakat. Ami biztos, hogy James Rodrigueznek a sapkájának a shieldje, vagy a shieldjének a shield-e, de benne van mindenféleképpen a képben, vagy éppen benne. De ami biztos, hogy Jordan Ayew elvégzi ebben a pillanatban azt a szabadrugást, amit már néhány perccel ezelőtt eszközöltem. Sokak megmosolyogtatására ad okot ez a szabadrugásnak az elvégzése. De ami biztos, hogy továbbra is 1-0-ra vezet Kolumbia piciben. Hát mondom én megmosolyogtatást, amit itt most művel Gánánél a szabadrugásnál, az mindenféleképpen az volt. Mojica kifejeli a labdát. Luis Suarez megcsúsztatja, és hátra megy a labda egészen Mensahhoz, a gánaiak hátvédjéhez. Aztán most már Iñaki Williams, aki nem keverendő Nico Williams-el, aki a Bilbao szélsője, szintén csak úgy, mint Iñaki. Aztán most kifejelték a labdát a kolumbiaiak, Thomas Partey révén pedig Gana továbbra veszélyeztetne, de megint Mojicánál, a Mallorca szélső hátvédjénél a labda. Támad Gana, támad Kolumbia, kicsit csapkodó az elmúlt néhány másodperc, ami biztos, hogy Luis Diaz az, nem is Luis Diaz az, hanem Puerta, aki kiharcol most egy bedobást Kolumbia válogatottjának. Jordan Ayew volt ő ugye a legjobban cselező Premier League játékos a 2020-as évek elején, akkor még a Crystal Palace-t erősítette, mondom most a White fülűeknek, vagy kevésbé White fülűeknek, hogy azóta már a Leicester City csapatát erősíti, ami az angol másodosztályban szerepel. Sípjába fúj Clement Turpin, ami azt jelenti, hogy miután egy másfél perccel már elindult a másik félidő, Kolumbia támad, Mojica fogja elvégezni ezt a szabadrugást, a találkozó pedig a 48. percben jár, Arias góljával 1-0 Kolumbiának.
3: Kicsit engem talán meglep James Rodrigueznek a lehozatala, nem azért, mert jól játszott volna, sőt kimondta rosszul és passzívan játszott első játékrészben, de hát mégiscsak James Rodriguezről beszélünk. Na most nélkül is támad a kolumbiaiak, jobb oldalról egy lövés, éppen hogy csak elmegy a gánai kapunak a jobb oldali alumíniumja mellett, úgyhogy nem kellett játékba avatkozni a Ziginek, a Saint Gallen kapusának. 16-osnak a jobb oldali sarkáról az ellentétes sarkot célozta meg a kolumbiai futballista, a labda azonban elment laposan, aztán most már Zigi mutogat, és a gánaiaknak azért fel kell pörgetniük előbb-utóbb az eseményeket, de hát láttunk egy-két komolyabb fordítást is már itt a legjobb 32 közötti csaták során. Tehát ez a találkozó messze nincs még elveszve, de hát nyilván a belgák meg tudnak pontosan mesélni arról, hogy milyen az, amikor két gólos hátrányból is talpra egy csapat, egészen pontosan egy másik afrikai csapat, Szenegál tudna mesélni, hiszen Szenegál kárára. Most a gánaiak jönnek át a kolumbiai térfélre, sőt már a kolumbiai ötösön belül voltak, Vargas kapusnak kellett lehúzni a labdát, szóval azért a gánaiaknak igyekezniük kell, mert a továbbjutást csak akkor tudják elérni, hogyha gólt szereznek, innentől fogva most már kevés az, hogy őrizzik az eredményt. Mondtam korábban, hogy a csoportban csak két gólt tud szerezni Gána, tehát igazából annyira nem gólképes a csapat. Most pedig egy sárgalapot láthatunk, aki megkapta azt a sárgalapot, Szeidu talán, ezt mindjárt majd lecsekkolom. Nem, az biztos,
4: a hármas szám, hogy
3: Irenki volt, igen, aki a mezdét húzta vissza ellenfelének, úgyhogy ő is besárgul. Ő egyébként Dániában a Nordjylland csapatában játszik. Hát, hogy kerül egy gánai futballista Dániába, az egy nagyon jó kérdés, de nyilván van a menedzser, ezt meg tudja egészen pontosan mondani, biztos valami jó szerződést tudott tető alá hozni, és ezért játszik a Nordjylland csapatában. Nos, míg ezt elmondtam, addig elvégezték a szabadrugást, és hátra kerül a labda a Kolumbia kapusához, Vargashoz. Vargas pedig nagyon-nagyon hosszan egészen az ellenfél térfelének a közepéig rúgja a labdát Suárez irányába. Suárez két védő gyűrűjében, aztán az egyikük Mensah az, aki megszabadítja a labdától. Suárez ugye már csereként érkezett néhány perc után Córdoba helyére. Tehát egyszer kényszerű cserét kellett végrehajtani a kolumbiaiaknak az első játékrészben, és ugye már James Rodriguez cseréje volt a másik, Rios érkezett a helyére a szünetben. Ez ugye már a cserék számába beszámít, mármint a pályára küldhető játékosok számába, viszont a játék megszakításban nem. Tehát a második játékrészben még kétszer cseréhetnek a kolumbiaiak, és még összesen három játékost küldhettek pályára. A túloldalon pedig még szintén két csere lehetőség van, de ők még négy játékost küldhetnek pályára már, mint a gánaiak. Hát nyilvánvalóan majd az 55. perc után lesznek majd ezek a cserék, hogyha a Gána nem tud egyenlíteni, akkor előbb-utóbb nyilván valamilyen szinten át kell szervezni a csapatot, de ez még a jövő zenéje. Most éppen a gánaiak letámadják a kolumbiaiakat, és nagyon szemtelen, nagyon látványos cselt mutatott be a belső védő Sanchez, nagyon becsapta a rátámadó gánai játékost, aztán ismételten hátul adogatnak a kolumbiaiak. Hát ameddig nem mozdítják a gánaiak őket a komfort zónájukból, addig azért itt adogatni fognak. Ha nem is mondom, hogy lelkesen, de biztos, hogy szorgalmasan. Most éppen szintén hátul adogattak. Lusumi, illetve Sanchez a két belső védője, a kolumbiai, dél-amerikai gárdának, aztán most egy előreivel és jobbra a csereként beállt Rios irányába. Rios hatalmas harcot folytat Opukuval, aztán a harcnak a vége egy bedobás lesz, ahogy mondani szokták, nagy hűhó volt semmiért. A bedobást elvégezték, a begurítás pedig nem volt pontos a kolumbiai részről. Megszerzik a gánaiak, ám kolumbiai lábról megy az alapvonalon túlra, így aztán szabad kirúgással jöhet a gánai csapat a második félidőben, amikor az 52. percnél tart a találkozó. A gánaiak hurigáznak most hátul, hát még egyszer mondom, a gánaiaknak előbb-utóbb fel kell pörgetni az eseményet, bár a belgák sem pörögtek nagyon a 83.-84. percig, aztán sikerült két gólt szerezniük, és ennek köszönhetően kiharcolták a hosszabbítás végén meg a továbbjutást. Hát ha lesz idő, majd beszélgetünk továbbjutókról, de jelenleg 1-0 arányban vezet Kolumbia, és a gánaiak támadnak. Irenki, aki beívelte volna a jobbra labdát, szóval azt akartam mondani, hogy ha lenne idő, mondjuk nagy lenne a különbség a két csapat közt, akkor tudnánk beszélgetni a folytatásról, hiszen ez az utolsó mérkőzés a legjobb 32 között, és már a mai napon folytatódik is a 8-at döntőkkel. Hát azért most már csak 16-an maradnak néhány órán belül, pontosabban egy vagy két órán belül csak 16 csapat marad versenyben. A mezőnynek a kétharmadától elköszönünk, és hát azért innen már lesznek izgalmasabb dolgok, bár még mindig lesznek azért furcsa párosítások. A gánaiak szeretnének ott lenni természetesen a legjobb 16 között, ennek megfelelően Szibó az, aki remek labdát a 16-oson belőle, majd egy keresztbe betett labda, nem érkezett bent, társ pedig bal oldalról jónak tűnt a beadás, nem magas volt, lapos volt a beadás. Aki beadott, az Semenyo volt, a Manchester City játékosa, azonban társ odaben nem érkezett. Pontosabban érkezett társ, de ő lemaradt az ötösnél, a labda túl gyors volt, túl éles volt, így aztán bedobással jöhet Mojica révén a kolumbiai gárda. A kolumbiaiak most megfontoltan hátul adogatnak, aztán egy előre nyújtott labda, egyetlen játékosuk van csak előre tolva, aki kicsikét értetlenkedik, ő egyébként Suárez, a Córdoba helyére érkezett játékos, tehát Córdoba volt egyébként a középcsatár, és jelenleg Suárez van, aki legerőrébb helyezkedik el, és ugyebár Luis Diaz az, aki bal oldalról próbál támadni, bár ebben a játékrészben még Luis Diaz különösebben nem aktivizálta magát, igazából Muñozék aktivizálják magukat ott hátul, Sanchez, Lusumi, Muñoz, Mojica, tehát akik a védelmi négyest alkotják, most is éppen ők adogatnak, és Ayu az, aki velük szemben feláll, és egy kicsikét próbálja őket zavarni. A zavarás után aztán a kolumbiák meglódulnak. Öten is mennek egy ukrafuttatásba, a 16-oson belül van a kolumbiaiak játékosa, és előle sikerül Lucasennek tisztáznia. Így aztán szögletrugással jöhet a kolumbiai gárda. Lucasen volt a szögletrugás követő, egy nagyszerű lövés, élesen, balról, nagyon jó szögből, Puerta volt, aki megcélozta a gánai kaput, és hatalmas Robinsonádot kellett bemutatni, de elég használtuk már ezt a kifejezést. Szóval Puerta lövését követően, amelyet még egyszer mondom, bal oldalról ívelt a kapura, jobb lábbal a hosszú sarokra, nagyon-nagyon szép mozdulattal ütötte ki Zigi a gánaiak kapusa, így aztán marad az 1-0-ás kolumbiai vezetés. Nagyon-nagyon szép mozdulat volt. A lövés is szép volt, a védés is szép volt. Aztán ezt követően bedobással jöhetnek a kolumbiaiak, amit Puerta végez el.
4: Mosszák középre labda, kőhajító nagy bedobás, szívó kicsúsztatja, egy Davinson Sanchez próbálkozás kapásba, ez jócskán célt téveszt a kolumbiak csapatkapitányától. Féllólós mozdulattal, bár ahogy korábban bevezettem azt a fogalmat, hogy hamis féllólós mozdulat, azt lehetne most is leírni erre a Davinson Sanchez próbálkozásra, miközben Bene Ferenc fogja a fejét az 56. percben. Jirenki, róla szól itt a kolumbiai támadójáték, Jirenki a középpályása, elnézést, a kolumbiai gánai támadójáték, Gána középpályása a hármas számban futballozik ezen a mérkőzésen. Egy labdavesztés, Luis Suarez lecsapna a labdára, ebből Puerta pedig még támadhat. Luis Suarez kéri Puerta, nem passzolja, most adja odán, adta helyzet, és Luis Díaz golyával 2-0. Luis Díaz köszönte szépen ezt a labdát, a játékvezető felemeli a zászlaját, lestítélt, Hugo Sánchez nem hiszi el, nem tudják a kolumbiaiak, hogy a bírónak fent van a zászlaja, ebben a pillanatban viszont már értesülnek róla, hát kérdéses. Most kapja a jelt minden kolumbiai cserejátékos, hogy bizony nem érvényes ez a találat, ami a pályán hozott döntést illeti, Luis Díaz golyát egyelőre anulálják. De amiközben nézzük a visszajátszást, labdát Luis Suarez, Puerta nem adta neki, Luis Suarez érkezik a hosszún, és les volt. Valóban les volt, jó az asszisztensnek az ítélete, pedig egy jó másfél méter, szűk két méterrel le volt maradva a francia asszisztens. Luis Díaz még nem tudja az eredményt, Hugo Sánchez viszont már rázza a kezét, ő megadta volna ezt a találatot. Nem csak Hugo Sánchez, hanem mögötte Carles Puyol is ott volt. Carles Puyol pedig hát nyilván visszafogottabb örömmel, mint Hugo Sánchez ennél a találatnál. A spanyolok ugyan már tovább mentek, Kolumbia egyelőre még nem, rögtön a visszanézés után elvették ezt a kolumbiai találatot Luis Díaz. Tehát még nincsen gólja a mai napon. Minden esetre egy gánai hiba ennyit jelenthet, rögtön büntet Kolumbia válogatottja. Hirenkiről kezdtem el beszélni, aki ugye Panama ellen győztes gólt szerzett Gánának a 95. percben. 6 perc volt a jelzett hosszabbítás, a 95-ben lőtte Hirenki azt a győztes gólt. Carlos Queiroz, a gánaiak szövetség kapitánya azt nyilatkozta a meccs után, hogy pontosan ez volt a mérkőzés tervük. Luis Suarez kap egy kiugrót, ez zicserben a 16-os ömő Puerta. Luis Díaz most zicserben, azt megkihagyja Luis Díaz. Hova lőtte ezt? Hát bárhova, akárhova lőhette volna Luis Díaz, ehhez képest Ziginek középre a kezébe lőtt. Luis Díaz picit pattogott a labda, Puertától kapott egy teljesen tiszta zicsert, 14 méter a kaputól, pedig még egyszer mondom, jobb lábára jött neki az az erősebbik, ahova lövi, az ország gól lett volna, bármi mást választ, mint amit választott, így utóbb kiderült. Zigi köszönte szépen, mozdulnia sem kellett, belelőtte Luis Díaz a kezébe, oda középre, gyengén. Felpörögtek az események az elmúlt percekben, de Gána megsínli ezeket a momentumokat, ugyanis Kolumbia veszélyeztet kontratámadásokból, folyamatosan kihasználva a gánai védelem hibáit. Gána próbálja összeszedni most a sorokat, Iñaki Williams a jobb oldalon, Mojica védekezik rajta, Iñaki Williams, jönnek a csele, jobbra kitolja, jön középről, de egy csukafejes, nincsen gól, viszont a hosszú még szemény összegyűjti, Szibónak készít vissza lövésre, az rövid, Puerta ér oda. Tomás Partey lemarad, Luis Suarez pedig szabálytalanságot harcol ki. Kolumbia is túléli ezeket a másodperceket. Egy-két helyzet itt, most egy gánai helyzet ott. Mind a két csapat veszélyesen játszik itt a másik féldőbe. Puerta még néhány perccel ezelőtt nagyszerűen hozta helyzetbe a 16-os emelő Luis Díazt. 14 méterről pedig tényleg Még egyszer mondom, ahova szerette volna, oda lőhette volna Luis Diaz, azonban ő azt választotta, valószínűleg nem szándékosan, hogy Ziginek, a gánai kapusnak a kezébe lő középre, gyengén, laposan, kicsit félmagasan. Közben még Luis Diaz nagyjából 3-4 perc ezelőtt szerzett egy gólt, a slash miatt alulálták teljesen jogosan, a játékvezető nem is varozta hosszasan ezt a játék szituációt. De még mielőtt elérnénk az a második hidratációs szünethez, hiszen jó 10 percet még várni kell ahhoz. A 60. percben járunk, fordulnék Bene Ferenchez, negyed óra eltelt már a másik fél időből, iszonyat tempó, amit diktálnak most itt Kansas Cityben a csapatok.
5: Igen, klasszikusan ahhoz a forgatókönyvhöz értünk el, ahol az egyik csapat vezet, jelen esetben ugye Kolumbia, és a másiknak a kedvezőtlen állás miatt ki kell nyílnia. A gánai válogatott egyértelműen feljebb tolta a védekezést, letámadja már a kolumbiaiakat a saját labdakihozataluk által, és ezáltal a csapat részei elcsúsznak, a kolumbiai játékosoknak sokkal, de sokkal több területük van a támadások indítására, a támadások szövésére. Tehát egy nagyon-nagyon jó mérkőzés kezd kibontakozni. Amelyik csapat gólt tud szerezni, amennyiben Kolumbia valószínűleg eldönti a találkozót, ha Gána, akkor teljesen nyíltá teheti a továbbítás kérdését.
4: Természetesen itt a mérkőzés hevébe belezavarodtam én is a VIP páholyomnak a prominens tagjaiba. Nem Hugo Sánchez volt, René Higuita. Miért lett volna Hugo Sánchez, aki mexikói játékos volt, nem is akármilyen, René Higuita viszont kolumbiai kapus, az a bizonyos skorpió rugás az ő nevéhez fűződik. Ő szerette volna, hát hogyha megadják azt a kolumbiai találatot, René Higuita viszont hiába szerette volna, anulálta ezt. Türpen játékvezető, szóval még egyszer Higuita volt, nem Hugo Sánchez. Elnézést a kicsi tévedésre, de köszönöm szépen a kisegítést.
3: Micsoda csapat volt az Higuitával és Valderrámával. Nyilván a kolumbiaiak, a mostaniak szeretnének a nyomába lépni annak a gárdának. 1990-ben az a csapat a legjobb 8 közé jutásért játszott Kamerunnal. Azonban az öreg Roger Milla megviccelte azt a kolumbiai gárdát, így aztán akkor egy afrikai csapat nagyon megviccelte Kolumbiát. És akkor azt mondtuk 1990-ben, hogy elérkezett az idő, amikor az afrikai csapatok lassacskán komoly szerepeket fognak játszani. Nos, hát komoly szerepet játszott egy észak-afrikai csapat az elmúlt világbajnokságon Marokkó személyében. Azonban még arra, hogy a továbbra is az afrikaiak vagyok, vagy még komoly, más afrikai csapatok, ráadásul Észak-Amerikától délre elhelyezkedő csapatok komoly szerepet játszanak, hát arra még egyenlőre várni kell. Az biztos, hogy nem vár tovább a cserével. A szakvezetés Szibó és Williams is lejön a gánai csapatnál, tehát kettős cserét eszközölnek, és Owuzu, illetve Fata Wu érkezik be a helyükre, tehát kettős csere a gánai csapatnál. Hát ez így szokott lenni, amikor eljutunk a találkozónak ebbe a fázisába, a hátrányban lévő csapat, akkor azért változtat, a 62. percnél tartunk, és a 62. percben eszközölték tehát ezt a két cserét a gánaiak, és akkor mindjárt meglátjuk, hogy ez szerkezetileg jelente valamilyen változást. Az biztos, hogy most a jobb oldalon próbálkoztak, ráadásul az egyik csereként beállt játékos próbálkozott gánai részről, és hát nyilvánvalóan az is, hogy meg kell pörgetni a gánaiaknak, mert most már sok lehetőségük nincsen, az idejük fogy, és hát muszáj nekik most már gólt szerezni, hogyha szeretnék folytatni ezt a találkozót, illetve szeretnék folytatni ezt a világbajnokságot. Ez azt hiszem, hogy teljesen jogos igény, hiszen minden válogatott azért érkezik ide, hogy minél tovább maradjon versenyben, és ugyebár furcsa ez a kiírás, ugye az egyenes kiesésnél tartunk, de hát még mindig csak ez a két gárda a legjobb 32 között van, további 15 csapat már a legjobb 16 között van, mint említettem, ma este már kezdődik is a következő kör, tehát nincs megállás, és a gánaiak sem állnak meg, hiszen pörögnek, jönnek, hatan is vezették a kolumbiai kapujára labdát, azonban a kolumbiai véde, rossz volt az átadás, megszerezte azt Vargas. Óriási tempó van, lüktet a játék, hol az egyik, hol a másik hely oldalon törnek a kapu irányába. A csapatok most a kolumbiaiak birtokolják a labdát, Lusumia Bolognának a játékosa, a hátsó, a belső védőtársának, Sáncheznek teszi a labdát, aztán a középpályán Lerma szerzi meg, Lerma az, aki indítja, aztán jobb oldalon már Arias az eddig egyetlen gólnak a szerzője. Futott és próbálta Munoz játékba hozni. Munoz papíron a jobb hátvédje ennek a kolumbiai csapatnak, de egy igazi felfutó jobb hátvéd, aki ugyebár szélen is rengeteg veszélyt okoz. Talán Munoz többször láttuk az ellenfél 16-osán belül feltűnni, mint a sajátján. Na viszont Munoztól megszerezték a labdát, és már jönnek a gánaiak. Az új játékosok nagyon vehemensen szálltak be a játékban, most már jönnek a gánaiak, ráadásul az ívelést követően a jobb oldalon egy elpattant labda, így aztán jöhet kapukirugással a kolumbiai csapat, egy kicsikét fújhatnak a dél-amerikaiak, de azt hiszem, hogy sok pihenési lehetőségük nem lesz, hiszen amint a gánaiak visszaszerzik a labdát, ismételten jönnek. Hát nagyon-nagyon jó fél óra elé nézhetünk, ha fél óra van a meccsből.
4: Fatawu volt, aki elvesztette a labdát, és emiatt lett kirúgás. Ugye Fatawu csapattársa Jordan Ayunak a Leicester City-ben, úgyhogy két játékost is delegál az angol másodosztályú Leicester City, amely nézett már szebb napok elé, ugye Premier League elsőséget, aranyérmet is szerzett 10 évvel ezelőtt a 2016-os bajnok idejében Claudio Ranieri vezetésével. Nyilván akkor még egyik játékos sem, aki most itt van a pályán, sem Jordan Ayew, sem Fatawu nem volt a Leicester City-nek a tagja. Az első félidőben volt egy olyan mondatom a gánai kapussal kapcsolatban, Lawrence Atizigi révén, amit most folytatnék, ugye Martin Lawrence-t mondtam, most pedig, hogyha Jordan Ayew keresztnevét szeretnénk alapul venni, most van idő, hiszen egy kicsi ápolás Fatawu révén, hogyha Jordan Ayew keresztnevét szeretnénk alapul venni itt Amerikában, hát ez a Jordan keresztnév az nem csak a Lawrence, hanem még talán itt a színészi pályán túl a sportkedvelőket is megünnepelteti ez a keresztnév. Jordan Ayew természetesen semmi köze nincsen Michael Jordanhez. Fatawu viszont labdát szerez a kolumbiai térfélen. Fatawu kontrázna, három kolumbiai azonnal körbeveszi, Puerta pedig ki lesz a bedobás. Mit mutat törpen? Azt mutatja, hogy Fatawuról ment ki a labda, sőt, Fatawu szabálytalankodott, nem csak szabálytalankodott, törpen fel is mutat neki egy sárga lapot. Még mielőtt kicsúszna a játékvezető kezéből ez a mérkőzés a sok reklamálás miatt, Fatawu mekkora lendülettel szállt be ez a gánai fiatalember.

0: kolumbiai középpályás, hát a zongora cipelő minden hangszeren játszik, a pálya minden egyes négyzetcentiméterét felszántotta eddig, a mögöttünk egy út 66 percben. Kolumbiai belső védőn Lusominál a labda, most pedig már Lerma, Jefferson Lerma, Mohica tartja a labdát most a Dél-Amerika együttes. A második félidőben talán először inkább, hogyha pontozásos lenne a másik játékrész Gánának, adnánk az elmúlt néhány percet, szűk 20 percet, bő negyed órát. Munoz, az ő nevét talán most kell először mondani a másik félidőben, amikor támadásba lendül Kolumbia jobb oldalon. Munoz leteszi a labdát Ariasnak, Arias az első gól, az eddig egyetlen gólszerzője. Arias bemozog neki, Luis Diaz nem adja a labdát, az afrikaiak pedig genetikájukból fakadóan erősebbek, fizikálisabbak, mint a kolumbiaiak. Aztán tovább teszik a labdát, Menzához kerül a játékszer, letámad megint Puerta, 14-es, tényleg mindenhol az ő nevét kell mondani, viszont nem ért cél ez a pressing-e, megint hozhatja Gán a labdát egészen hátul, Opoku révén, Opokutól elveszi a labdát a 15-ös számú játékos, aki nemrég állt be a mérkőzésre, Owusu átteszi a labdát, megint belső védő, ez Lucassen, ez Lucassen oldalra, Opoku az hátul tartja a labdát Gána Kansas City-ben, a nézők kicsit fütyülnek, nem tetszik nekik a játék, Jordan Ayút vették volna igénybe, Semenyo után Thomas Partey oldalra, megint a labda, az viszont pontatlan Mensának, mondom én, de csak összegyűjti még Menza, Owusu, picit dadog és picit pattognál a labda, neki meg kell szokni a környezetet, hogy mennyire csúszik a fű, mennyire pattog a labda, bár nem ez az első mérkőzése az idei világbajnokságom. Munoz is adhatta volna a labdát, de nem őt tette meg, ugyanis Gána birtokolja még mindig a labdát Opoku révén. Lesz egy támadás ebből a már jó pár percet tartó gánai akcióból. Nézzük! Most oldalra Fatawu rajta védekezik. Mohica, Fatawu szinte a stoplisa, az oldalvonal oldalát is súrolja, Fatawu teszi középre, az kivágja onnan, Davinson Sánchez, Jefferson Lerma menne a labdáért, aki pedig összecsedi, a Semenyo, még mindig tart ez a gánai akció, Semenyo két ember között, három ember között, Semenyo lő, jó a blokk, ott még egy próbálkozás, az viszont mellé, aki próbálkozott, az pedig Thomas Partey volt, próbálkozása célt tévesztett, 69. percben járunk, Kolumbia továbbra is 1-0-ra vezet Gána ellen.
1: És jól hallottam, akkor a játékvezető elrendelte ezt a bizonyos időkérést, vagy reklámszünetet, úgyhogy az amerikaiak most meg fogják tudni, hogy mit érdemes enni a következő percekre, mit érdemes inni a következő percekre, milyen autóval érdemes járni. Önök pedig meg fogják tudni, hogy Benne Ferenc mit látott a találkozó harmadik negyedében.
2: Igen, hát a rutinos tapasztalt mester Carlos Queiroz jocskán belenyúlt a mérkőzésbe, és sokkal, de sokkal támadó szelleműbbé, sokkal harapósabbá tette a csapatát. Érdekes és nagyon jellemző, hogy ugye Owusu személyében egy védekező középpályás cserét, és Fatawu személyében egy jobboldali támadót, akiben hát nagyon nagy az agilitás, és sokszor túlzottan vehemensen is megy bele a bizonyos párharcokba, és már reklamálási sárgalapot is kapott rögtön beállása után, de érezni, hogy benne van a veszély. Ráadásul a gánai válogatott nagyon-nagyon sokszor hat, azaz hat játékost is támadásba dob, tehát gyakorlatilag négy játékos maradt hátul, ami adott esetben nem lenne probléma, ha mondjuk három védőről és egy védekező középpársról lenne szó, de sokszor ez négy védőre vonatkozik, és a pálya közepén lévő úgynevezett hatos, vagyis védekező középpályás pozíciót nagyon sokszor elhagyják a játékosok, tehát a védekező középpályások is támogatják a támadásokat, és ezáltal a középpelső és a védők közötti terület óriási. Hát most sajnálhatja ugye a James Rodriguez, hogy már nincs a pályán, mert lubickolna ezen a szituációban, hogyha neki csak területet hagynak, akkor hát ebben tudna élni. Jelenleg a kolumbiai válogatott ezzel nem tud élni, és nagyon-nagyon érdekes, hogy egész egyszerűen áttevődött a játék a kolumbiai térfélre. Egyelőre állja a sorot a kolumbiai védelem, de én folyamatosan azt várom, két fordulópont várható a mérkőzésen. Az egyik, hogy Gána a dominanciáján keresztül érvényesíti ezt a lehetőségét és egyenlít. A másik pedig, hogy a túlzottan kitámadó gánai válogatottal szemben Kolumbia fog gólt szerezni. Olyannyira valószínű ez a forgatókönyv is, hogy a kolumbiai válogatott nagyon-nagyon labdabiztos labdarúgókból áll, és tényleg öröm nézni egy-egy akciójukat, ráadásul amennyiben Gána kitámad, akkor sokkal több területe lesz

0: Kolumbiának sokkal könnyebb lesz a labdabiztos játékosokon keresztül az ellentámadásokat végigvinni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy alakul a forgatókönyv. Egy biztos, hogy már eldönthette volna a találkozót a kolumbiai válogatott, hiszen ott volt Luis Diaz előtt. Egy, hát lesz gól, nyilván arról nem tehet, de utána rögtön egy hatalmas gólhelyzet is. Kíváncsi leszek, hogy a kolumbiai frissítések mennyire hozzák meg a kívánt eredményt.
1: Arias minden esetben lehozza edzője, és Quintero érkezik a helyére, tehát az eddigi egyetlen gólnak, a találkozó egyetlen góljának a szerzőjétől köszönünk el, és Quintero érkezik a helyére, hát, hogy ez mekkora változást fog okozni, azt nem tudjuk, azt viszont egészen pontosan tudjuk, hogy ez ugyebár az utolsó mérkőzés a legjobb 32 között, és az is egészen biztos, hogy a 23. játéknapjánál tartunk a világbajnokságnak, és a 23. játéknap eddigi két találkozója mind a kettő hosszabbításba torkolt. Az egyik büntető párbajba is torkolt, ugyebár így győzte le Egyiptom csapata Ausztráliát 1-1-et követően, míg a másik találkozón Argentína csak hosszabbításba győzte le 3-2-re az Zöldfoki szigeteket, úgyhogy minden esély megvan rá, hogy a harmadik mérkőzés is hosszabbításba torkoljon, vagyis az a forgatókönyv jöjjön be a kettő közül, amit mondott Bene Ferenc, hogy esetleg a gánaiak szereznek gólt. Most minden esetre a kolumbiaiak adogatnak, a 74. perc kezdődik el, egy beívelés! És nagyszerűen érkezett ott a ötöstek a túlsó sarkánál a kolumbiaiak játékosa Luis Diaz, azonban hát a labda legalább ugye a másfél méterrel elment előtte, vagy inkább kettővel, tehát igazából látványos volt a beívelés Luis Diaznak, azonban nem volt esélye fejelni, még hogyha esetleg beugrott volna olyan csukafejest elkövetni, azt se sikerült volna, mert ehhez azért messze volt tőle a labda, így aztán maradt az 1-0-ás kolumbiai vezetés. Nyilván a kolumbiaiak szeretnék ezt a találkozót lezárni egy újabb góllal, de hát a gánaiak meg éppen az egy ellenkezőin dolgoznak, tehát igyekeztek meggátolni ezt a gólt, úgyhogy az előbbi alkalommal szerencséje is volt a gánai gárdának, hogy nem került a kapujába labda, de nem volt az a beívelés jó. Most a bal oldalon próbálkoztak a gánaiak, Semenyo a Manchester City-nek a játékosa, lendülettel ment, azonban túlment az alapvonalon, és kicsikét csodálkozik. Úgy érezte, hogy az alapvonal még kicsikét odébb van. Nem, inkább azon csodálkozik, hogy Munoz belelépett a labda útjába, viszont Munoz úgy pörgette meg azt a labdát, hogy végül is Semenyóról pattant, így aztán kapukirugásra jöhettek a kolumbiaiak. Ezt a bizonyos kapukirugást már elvégezték. Gyorsabb lett a játék ezen a VB-n, új szabályoknak köszönhetően, ezt örömmel látja és hallja mindenki. Fatavu tette tovább, az egyik gánai cserejátékos a labdát, a gánaiak most a bal oldalon adogattak, a bal oldalon kerestek áttörési lehetőséget. Ketten is voltak bal oldalon, most egy ívelés pont a 11-es pontra érkezett, Sánchez azonban kirúgta a labdát, és már ellentámadással jöhetnek a kolumbiaiak. Kicsit aztán lelassult az ellentámadás a kolumbiai részről, de még mindig ott vannak, pontosabban már ott vannak a gánai térfélnek a közepén. Egyébként Boakye volt az, aki csereként beállt, és ő volt az, aki indította ezt a támadást, és már ott vannak folyamatosan kapu előtt ismételten a cserejátékos, az éppen frissen beállt játékos, aztán itt teszik a labdát Luis Diaznak a bal oldalra, de már megállította a játékvezető a támadást, ugye, és Mojica kerül a földre, Mojicával szemben Seydou, egy cserejátékos, ő az, aki néhány percet követően már az első játék részben beállt, szabálytalankodott, és Mojica pedig nagyon-nagyon fájdalmas arccal fekszik le a földre, Seydou pedig sárga lapot kap ezért a bizonyos megmozdulásért, és természetesen a kolumbiaiak pedig szabadrugással hozhatják játékba a labdát, nagy a mutogatás odabent, nagy a helyezkedés, nagyjából ez a szabadrugás a 35 méterre van a kaputól, és lehet, hogy csereként beállt játékos, aki most érkezett, Boakye, ez kapura fogja onnan lőni, bal lábbal próbálkozhat, meg is lövi! Ott önbizalma, erre azt szokták mondani. Quintero. Én azért eltérők a nevekben, hol Boakye, hol
2: Quintero. Ma a másik húszas az Boakye, igen, Gánában.
1: Igen, bocsánat, ez való igaz, úgyhogy Quintero volt az. aki ezt a szabadrugást elvégezte, de jócskán a kapu fölé rúgta, most meg már jöhettek a gánaiak. A gánaiak hárman vezetik rá a labdát, hat kolumbiai védőre ezúttal. Fatavu a jobb oldalon, Fatavu meghúzza, már 16-oson belül van, próbált Mohikán keresztül jutni, Mohika azonban szerelte őt, így aztán kivágják a labdát a kolumbiaiak egészen a térfelüknek az elülső részéhez, nem sikerült átjuttatni a fél vonalon a labdát. A 77. percnél tartunk továbbra, és Arias 14. percben szerzett góljával vezet 1-0 arányban Kolumbia, Arias már nincs a pályán. Ő helyette érkezett az elő Quintero, most pedig Luis Diaz révén próbálkoznak a kolumbiaiak. Luis Diaztól Lerma kapta a labdát, Lerma most adja Luis Diaznak, aki kapura töretett volna, azonban érdekes módon nem tudta átvenni a labdát ballal, hanem visszafele pattant a labda tőle, így aztán jönnek a gánaiak, jöhettek volna a gánaiak, azonban egy taktikai szabálytalanság, ha jól láttam, Rios volt, aki elkövette, és Rios is besárgul, úgyhogy most már elkezdenek hullani a sárga lapok ezen a mérkőzésen, és a 78. percben szabadrugással hozhatja majd játékba a labdát a gánai csapat, tehát Rios az, aki besárgult, és hát nem mondom, hogy kecsegtető helyzetbe jönnek a gánaiak egy szabadrugással, mert a térfél közepén vannak, és akkor újabb két csere a gánaiaknál, 24-essel, illetve 25-össel érkezik az új játékos, és az egyik, aki lejön, Ayu, aki nagyon-nagyon sokat dolgozott, és nézzük, hogy ki a másik, aki lejön. Ayu és Jirenki érkezik, jön le, és Nuamak, illetve Adu jön be. Úgyhogy megtörténik most már a negyedik és az ötödik változtatás is a gánai csapatnál. Ők a rendes játékidőben már nem tudnak többet cserélni. Hát abban reménykednek, hogy esetleg jön a hosszabbítás, és akkor ott már újra cserélhetnek, de nem azért reménykednek, hogy cserélhessenek, hanem szeretnék folytatni ezt a mérkőzést, illetve a világbajnokságot, mert jelenleg a 79. percben vesztésre áll Gána, 1-0 arányban vezet Kolumbia.
2: Noam Ma, aki most jött be a pályára, nem szerzett gólt az idei mögöttünk hagyott esztendőben, szezonban a Lyon csapatát erősít idestova, két esztendeje, három mérkőzésen lépett pályára az idei szezonban, nem jegyez sem gólt, sem pedig asszisztot. Ezzel ellentétben Adu Prince, akit jól ismerhetnek a Ferencváros szurkolói, ugye a Viktoria Pilsen csatára pályára lépett a Groupama Arénában és a mögöttünk hagyott Európa Liga főtáblás idényben 29 találkozón 7 gólt szerzett Prince Adu, és hát emlékezzünk vissza, hogy ott Anglia ellen volt egy nagyon-nagyon kétes, meg nem adott 11-esen mondhatni a gánai válogatottnak. Luis Diaz fordul, Luis Diaz lő távolról, megpattan a labda, szöglettel folytatódik a játék. Nagyszerű volt ez a blokk, nagyszerű volt a védekezés a gánai védőtől, méghozzá Lucas Santtől. Luis Diaz rohamozta meg a dél-amerikaiak játékosa az afrikaiak kapuját. Szép védekezés, meg kell dicsérni Lucas Santt. Nem véletlen az sem, hogy Jordan Ayew elhagyta a pályát, a gána csatára az egész mezőnyben mindenkit figyelembe véve a legrosszabb értékeléssel rendelkezett, így távozott a pályára, mindössze 5,6-os értékelést kapott, így 80 percnyi játék után. Juan Fernando Quintero viszont a labda mögött nagy szabadrugás specialista, pontrugás specialista. Quintero a Portóból, emlékezhetünk rá. Quintero tekeri középre, Davinson Sánchez pedig eldönthette volna. Ziggy véd egy óriási, talán a második védése Ziggynek a gólvonalról. Az első félidőben Mohika fejelt neki, amit lefejelt a földre Ziggy, azt ki tudta paskolni a gólvonalról, vagy picit még előtte. Most pedig Davinson Sánchez dönthette volna el, feltehette volna a pontot az íre, ami ezt a mérkőzést érinti. Ami biztos, hogy Gánának továbbra sincsen a hivatalos statisztika szerint kapott eltaláló lövése, hát ehhez képest én az imént mondtam 2-t fejes után. Lövése valóban lehet, hogy nincsen, de hát fejes mindenféleképpen volt már. Most kavargatott a gánai játékos a kolumbiai térfél felénél az imént beálló Lyoni csatár, Lyoni center Nuama. Nuama után pedig egy beállás oldalról, Mensa révén Mojka hergeli a sajátjait. Még egy kis biztatást szeretne kérni a kolumbiák bal hátvédje. Davinson Sánchez eldönthette volna, Ziggy pedig a helyén volt. Helyén volt nem csak a lelke, szíve, hanem a keze is, oda tudott figyelni. Szóval, ami biztos, hogy Gánának nincs semmi kaput eltáll a lövése, nem úgy, mint Kolumbiának. De hát ha a Luis Diaz picit az eszénél van, vagy a jobban ki tudja használni a helyzeteit, akkor már kettővel is vezetett a Kolumbia. Hát ha most Luis Diaz kap megint egy labdát, 16-os csücskénél Luis Diaz viszont les miatt megállítja Clement Turpe ezt a támadást, ugye nem is kell már folytatni ezt az akciót. A gánaiak belső védője, Lucassen pedig picit nehezményezi azt, hogy Luis Diaz miért lőtt el a labdát, miután lefújta Clement Turpen ezt a les helyzetet. Gána támadna, a Quintero viszont letámadást eszközöl, így nehezebben hozzák ki az afrikaiak a labdát a saját 16-osuk előteré. Blati Zigi oldalra teszi a labdát Lucassennek, belső védőjének, tényleg nagyon lassan és komótosan építkezik most Gána hátulról, a szorványos fűtszólátóról megint csak elkezd egyre inkább érvénybe kerülni. Egy nagy felívelés oldalról, hátulról, Opoku révén el is juttatják a labdák Fatabunak. Fatabu 16-osa mellő, Fatabu cselezget, Moika visszaér, Moika szerel, meg kell dicsérni, ő is jól futballozik ma Kolumbia bal hátvédjeként. Az is egy, micsoda önfeláldozó szerelés, bedobás, saját magát dobta be, hogy tudjon fejelni csukafejessel. Gána jobb hátvéd, Fatabu kapja megint a labdát, Fatabu megint a Gána jobb széről beszeretni adni, Adu Prince veszi célba, ez pedig Vargas kezei között köt ki. 83. percben járunk, Kolumbia pedig továbbra is 1-0-ra vezet Gána ellen.
1: Hát ezúttal Vargasnak kellett védenie, viszont a mérkőzés nagyobb részében azért Ziginek kellett egy-két bravúrt bemutatni, és hogyha talán Ziginek nincs az a két igazán komoly bravúrja, akkor lehet, hogy már eldőlt volna a találkozó. Így viszont mindenki szerencséjére nem dőlt el, hiszen tényleg egy ritmusos találkozó, egy jó irányú találkozó. Most éppen a gánaiak próbálkoznak, Nuamak, ha csereként beállt játékos, Nuamak vezeti be jobbra a labdát, olyan robbenesen, csak éppen nem tudta kapu irányába lőni, most azt átkerülnek a gánaiak a bal oldalra, és már fordulhatnak a kolumbiaiak. Nagyon jó kis lüktető mérkőzés, Suárez társat keres magának, Luis Diaz jön, Suárezt azonban körbeveszik ketten is, hárman is, aztán egészen vissza kell adni a labdát a saját tér felé. Most léptek át ismételten a gánai térfélre, a kolumbiaiak jobbról vezetik a támadást. Egy ballábas lövés! Nagyjából egy a 24-25 méterről futtából, nagyon jó kis lövés volt, azonban elment a kapu bal oldala mellett. Nagyon jó mérkőzés, ritmusos mérkőzés, hajtós találkozó, remek iramú mérkőzés, abszolút jó propagandája a labdarúgásnak. Jó kis lövés volt, nem sikerült azonban növelni az előnyt a kolumbiai csapat, nem sikerült eldönteni a mérkőzést, hiszen most már azért abszolút ez a kérdés, hogy Kolumbia eldönti-e, vagy pedig Gánának marad esélye a továbbiakban. A 85. percnél tartunk, ez azt jelenti, hogy nagyjából olyan 12-13 perc lehet hátra. Furcsa ezt kimondani régen, ugyebár azt mondtuk a 85. percben, hogy beléptünk az utolsó 5 percbe, hát erről szó nincs mostanában. Miközben az egyik gánai játékos az, aki nagyon fájdalmas arccal, Lucassen, a Pafosnak a futballistája, az, aki fájdalmas arccal fekszik a földön, miután összeütközött, pontosabban találkozott Suárezzel. Suárez ugye már hamar bejárt ezen a mérkőzésen, hamar be kellett jönni Córdoba helyére, de abszolút agilisen és abszolút agresszíven szállt be ebbe a találkozóba, és folyamatosan veszélyt jelentott a gánaiak kapujáért. Most azonban a gánaiak jönnek a jobb oldalon. A jobb oldali támadást lefüleli Mojica, a Mallorcának a védője, aztán bedobással jöhet a kolumbiai csapat. A találkozó 86. percében, még egyszer mondom, jobb, ha csak ezt mondom, hogy hanyadik percnél tartunk, mint hogyha azt mondanám, hogy mennyi van hátra, mert az most ilyenkor még teljesen kiszámíthatatlan. Az viszont kiszámítható, hogy a kolumbiaiak végzik el a bedobást a saját térfelük közepéről, azonban Owusu révén megszerzik a gánaiak, aztán a kolumbiaiak lefülelik ezt. Owusu labdája rossz volt, jönnek a kolumbiaiak, négyen támadnak hat emberrel szemben, kikerül Luis Diazhoz a labda, aki sokat dolgozik, de hogy igazi varázslatos megoldásokat a mai meccsen még Luis Diaztól nem láttunk, olyan igazi Luis Diazost, amilyet megőrülnek a Bayern szurkolók, amilyet lelkesednek érte, aztán egészen hátra kerül Vargasig a labda a kolumbiaiak kapusához, aztán Lusumi, a Bologna játékosa teszi jobb oldalra, a jobb oldalon most mennek át a kolumbiaiak az ellenfél tér felé, aztán visszaadják a labdát. Hát igen, Kolumbiának sietnie nem kell, viszont van üres ember, Puerta személyében. nem is tudom, Kristóf, hogy is nevezte, hogy a motorja a középpályának, hogy a szürke eminenciás, azt hiszem így. Luis Diaz viszont fantasztikus megoldással, gyönyörűen teszi maga elé a labdát, sarokkal, oxival. Hát ez egy igazi grund megoldás volt, egy igazi szórakoztató megoldás, amikor valaki élvezi a játékot, aztán elveszítik a kolumbiaiak, majd szabálytalankodik is Luis Diaz, így aztán szabadrugásra jöttek a gánaiak, miután Mensah, az Ozer játékosa került a földre, és hát nyilván a gánaiaknak sietniük kell, hiszen fogy az idejük a gánaiaknak, már a 87. perc közepén tartunk, és a gánaiak jöhettek a saját térfelük közepéről egy szabadrugással, nagy kapkodás nincsen, de természetesen azért ütemesen próbálják vezetni a támadást, sőt, egy gyönyörű leválás követően már közelítenek a kolumbiai 16-oshoz, bal oldalról Fatah Wu cselez befele. Habár az előbb említettem, hogy Robbenesen be is fejezte lövéssel a támadást, jobbról ment befele, ballal lőtt, azonban már fügyszót követően, ugye az egyik kolumbiai játékos a földre kerül, méghozzá éppen az általunk sokat emlegetett Puerta, a Racing Santandernek a futballistája, és nagyon-nagyon bánatosan fogja az arcát. Hát ez érdekes megoldás volt, mert Puerta volt az, aki először odaütött Semenyónak, a Manchester City játékosák, Semenyó meg visszaütött, Puerta pedig most látványosan szenved. Egyébként nem dél-amerikai módon játszik a kolumbiai csapat, eddig legalábbis annak ellenére, hogy a 30. perc, bocsánat, a 15. perc óta előnyben van, egyáltalán nem húzza az időt a csapat. Hát most szerintem azért van egy kis időhúzási szándék is ebben, de hát azt hiszem, hogy ezt a labdarúgásra megszokattuk. Annak idején micsoda időhúzásokat tudott még az a bizonyos Higuita fél a csapat csinálni. És a 90-es VB-n például Németország ellen, amikor döntetlen szeretett volna játszani, elképesztő, hogy csalták a futballt. Ahhoz képest ez egy lényegesen szimpatikusabb kolumbiai csapat.
2: Opoku hozza a Gána, az utolsó támadások egyikét vezényli előre, bár még csak a 89. percet üljük itt hárman a stúdióban, lesz itt még 6-7 perc ráadás. Thomas Partey dobja ki oldalra, bal oldalra a labdát Mensahhoz. Mensah oda adja Adu Prince-nek a labdát, Prince rosszul veszi át a labdát, így kimegy a labda, kolumbiai bedobással folytatódik a mérkőzés. Igen, nem adtak meg Prince-nek egy jogos, teljesen jogos 11-es, Konszá csúszott rá, gyakorlatilag a térdére, térdmagasságban páros rábbal, mégsem ítélt 11-est a játékvezető Carlos Queiroz, azt mondta a mérkőzés utána sajtótájékoztatón, a gánaiak szövetségi kapitány valószínűleg kiment kávézni a varszobá az ítélet előtt, bár nem nehezményez a varszobára, hiszen ő is szeret kávézni, ezt mondta a sajtótájékoztató. Valószínűleg mi is szeretünk és szeretnénk, de még előttünk van jó néhány perc, ami ezt a mérkőzést, a Kolumbia-Gána találkozót illeti. Az utolsó percre fordulunk rá, ami a rendes játék időt illeti. Opoku Mojica irányába, Fatah Wut szerette volna célba venni, rövid volt ez a labda, Luis Diaz elugrik a labda alatt. Kamon Türpen pedig azt mondja, hogy csere következik, Campaz érkezik, pont Luis Diaz helyére, Luis Diaz elköszön Kansas City gyepétől, az Arrowhead stadionnak a pályától. Nem szerzett gólt, Luis Diaz szerezhetett volna, volt egy lesgólja, amit nem adtak meg, anulát Clement Turpin. Itt pedig emlékezteti a francia játékvezető a Bayern München szélsőjét, hogy mindössze 10 másodperce van elhagyni a pályát, hiába próbálja húzni az időt, nincs rá lehetősége. Luis Diaz megköszöni a biztatást a szurkolóknak, a szurkolóktól, amit kapott az egész mérkőzés, mondhatni 90 perc során folyamán az Arrowhead stadiontól, viszont ebben a pillanatban elköszönt a Bayern szélsője. Gána bedobás, Semenyo 16-osan belül, Adu Prince volt az elnézés, nem Semenyo, aki tovább tette a labdát, egyre több a kolumbiai fetrengés, Turpin pedig ezt megette most, bár lehet, hogy ez csak azért történt, mert vezetnek a dél-amerikaiak. Aki pedig lemaradt a földön, az Rios. Semenyo nem érti ezt az egészet, ő Angliában, a Premier League-ben nem ehhez van szokva, az ilyen színészkedéshez, bár hogyha az Arsenal elleni meccseket vennénk alapul, akkor hatványozottan igaz lehetne az a bizonyos időhútás, vagy éppen fetrengés. 6 perc lesz a jelzett hosszabbítás Kolumbiának, szövetség kapitány mestere az argentin Lorenzo, pedig még egy pici-pici energia mozgásra, egy pici lendületre bíztatja sajátjait, hogy az utolsó néhány minutumot még bírják ki kell, hogy bírják. A gánaiak elkezdik az utolsó attakok egyikét, megkezdeni. Mezza révén eladja a labdát. Óriási hiba ilyenkor, amikor támadni kellene Quintero. Hát ő nem fogja rosszul átvenni, elképesztő technikai tudással rendelkezik olyan Fernando Quintero. Rios a labdával, Rios visszateszi Lermának, Lerma tovább Pueblának, Puebla a labda mögött, oldalra teszi a labdát. Na most egy beadás középre centerezés, azt viszont le tudják blokkolni a gánaiak. Ott marad még mindig a labda. Kolumbia 16-os környékén, Quintero át a hosszúra, és Luis Suárez döntette volna el ezt a találkozót, de nem. Nem is Luis Suárez volt, hanem Rios volt megint, akiről szólnak a hírek. Rios azóta fogja a fejét, valószínűleg nem történt semmi, sokáig meg lennék rá esküdve, vagy nem fogja sokáig fogni a fejét, hiszen hogyha ezt megteszi még jó néhány percig, akkor le kell menni a pályáról, hogyha ápolást hívnak be hozzá, el kell hagyni a játékteret minimum egy percre, nem hiszem, hogy ez kockáztatja majd. Ides tovább, már csak 4 perc van hátra a rendes játékidőből, Kolumbia továbbra is 1-0-ra vezet Gána ellen.
1: Amíg ápolásra, addig azon elgondolkozhatunk így együtt, hogy van egy Luis Diaz szintű futballistát, aki a legjobbja ennek a Kolumbiának, szabad-e lehozni a 90. percben, amikor csak egy góllal vezet a csapat? De mi van, hogyha a Gána kiegyenlít, akkor hiányozni fog a hosszabbításban a legjobb játékos?
0: Ez igaz, mert ugye az emlékeid a Bayern Münchenben nyújtott teljesítményét mutatják, de a mai mérkőzésen én számomra nagyon nagy csalódás, hiszen egyrészt egy komoly helyzete volt, amit elhibázott, egyébként az egyegyezései sem sikerültek, aztán voltak látványos megoldásai, de én úgy lettem észre, hogy nem racionális a játéka, tehát volt, hogy sarokkal vett át labdát, de nem nyert vele semmilyen területet, lelassította vele a játékot, tehát egyáltalán nem az a Luis Diaz volt a pályán, amelyik gyorsítja a játékot, amelyik benne van a gól és gólpassz. Számomra csalódás, ez a kolumbiai válogatott most ezzel a kinyíló gánai csapattal szemben, hogy még nem döntött el a továbbjutást, hát ez nagyban neki is köszönhető, meg a többi támadótársára is.
1: Igen, nem is feltétlenül a mai teljesítményre gondoltam Luis Diaznak, hanem arra, hogy benne azért mindig benne van, hogy váratlan, ha esetleg hosszabbítás lenne, azért kidöntse, ha nem Luis Diaz. De jó, mondjuk Ronaldót is sikerült tegnap lecserélni az edzőjének, tehát ha Ronaldót lehozza az
0: edző. Ez igaz, de James Rodriguez is ez a kategória.
1: Igen, de ő meg öreg már igen. Talán, tehát őt még elfogadom.
0: Színpaj nélkül lecserítem.
1: Igen, ez egy nagyon nagy döntés volt. Na nézzük, a kolumbiaiak a 94. perc közepén fagyasztják a labdát, a beívelés követően el kell ütnie Ziginek. Hát Ziginek nagyon sokat köszönhetnek a gánaiak, amiatt, hogy még nem dőlt el ez a találkozó, hiszen voltak nagy védései most is, a beívelést kiütötte, és most a kolumbiaiak összeszedik a labdát, és miután náluk van labda, abból baj nem lehet. Mojica tette hátra a labdát, hátra kerül a két belső védőhöz, ugyebár Lussumihez, illetve Sánchezhez, ők adogatnak, és most eldugják a labdát a kolumbiaiak, a gánaiak elő, és miután a találkozóból most már kevesebb, mint 3 perc van hátra, ez gyakorlatilag már ki lehet húzni ilyen labdatartással. Olézik is a közönség Kansas City-ben, többnyire a nézőtéren azért kolumbiai szurkolók vannak, és a kolumbiaiak most már tényleg nagyon eldugták a labdát, és a gánaiak csak szemmel követik a labda útját. Most egy ívelés a 16-oson belülre, az 5-ösön belülre, nem sikerült rendesen rádőlni erre a lövésre a kolumbiai játékosnak. Az elvégzett egyébként Campaz volt a cserejátékos, az, aki próbálkozott a kapu előtt. Aztán a kolumbiak visszaszerzik a labdát. Suárez nagyjából 30 méter a kaputon, kiteszi jobbra, majd a gánaiak kirúgják, viszont most már elmúlt 2 perc során, miközben Lerma szedi össze a labdát, a kolumbiaiak folyamatosan birtokolják a labdát, és ott tartják azt a gánai térfélen. 95. perc közepénél tartunk, és most szerzi meg Zigi kapus, aki hosszan rúgja előre. Na most már azért mindent meg kell próbálni a gánaiaknak, viszont a kolumbiaiak összeszedik a labdát. A kolumbiaiak játékosa Campaz az, aki lendületbe jön. Campaz kiteszi balra Suárezhez. Suárez a 16-os bal oldalánál, 16-oson belül Suárez lövése, belelépnek. Azonban összeszedik a kolumbiaiak, Puerta az ő lövése is beleléptek, de folyamatosan itt tartja a labdát a kolumbiai gárda a gánai 16-osnál, és ameddig itt a labda, addig ugye már a gánaiak nem tudnak egyenlíteni. Most már nagyjából olyan 3 percet nem tudnak a gánaiak a labdához jutni, és hogyha még nagyjából megteszik ezt egy 1-1,5 percig a kolumbiaiak, akkor el kell a 16. hely is a legjobb 16 között, és egy kolumbiai lövés, amelyet követően Ziginek kell védenie, és nagy szerencséje van a gánai csapatnak, hogy nem megy ki szögletre a labda, így aztán Zigi előre rúghatja a labdát egészen, az ellenfél térfelének a közepéig juttatja a labdát, a kolumbiaiak visszaszerzik azt, ezúttal a bal oldalon próbálkoznak Campaz révén. Campaz most jött be, tehát friss ember a 16-osról, ível! Ismételten Zigi rövidre lőtte Campaz a 16-os bal oldali sarkától éles szögből, a rövidet célozta meg, Zigi résen volt. Aztán egy taktikai szabálytalanság és jöhetnek szabadrugással a gánaiak, a találkozó 97. perce is elkezdődik.
2: Gána támad, na, viszont Clement Turpin lehet, hogy azt mondja, hogy ebből elég volt, és lefújja a mérkőzés, még mielőtt ezt megtenné egy kolumbiai szabadrugást, itt pontosan a félpályánál Davinson Sánchez-t faltolták, és lehet, hogy ezzel véget ér Carlos Queiroz csapatának a menetelése az idei világbajnoksága. Luis Díaz mutatják, Arias utána a mérkőzés egyetlen gólszerzőjét kevesen gondoltuk valahogy a 11. percben, de ez a találkozó hiába volt még egy Luis Díaz gólaszlés miatt. Anulálták. Rios mutatja azt, hogy nyugalom, senki nem érjen itt kapkodni, vagy olyan felelőtlen döntést hozni, amit később megbánnának. Clement Turpin, innentől kezdve mindenki, aki nézi ezt a mérkőzést, az ő szempárja pedig a játékvezetőre kell, hogy szegeződjön. Semenyo még tovább teszi a labdát Thomas Partinak, Thomas Parti még egyen hátrébb, nem értem, mit csinál, Gána elvesztik a labdát, Luis Suarez pedig azt testre meg fogja oldani, meg is oldja. Luis Suarez révén labdát szerez Kolumbia, a gánai térfény is lehet ezzel lepörgetik. A kolumbiai kispad természetesen állva várja a hármas sípszót, a mérkőzés végét elkezdenek cicázni. A dél-amerikaiak eszük ágában sincsen a gánai kaput ostromolni, innentől kezdve ezt most már nem lehet, ezt a sajtot kiénekelni Kolumbia szájából. Nincs az a Shakira dal, amit el lehet énekelni az idő alatt, amíg nem fújnál le Clement Turpin a mérkőzést. Mondom én, ehhez képest Gána még előre tudja vágni a labdát, és akkor most mondja azt a francia játékvezető, hogy elég volt. Clement Turpin véget vet a mérkőzésnek. Kolumbia utolsóként csatlakozik a legjobb 16-ba, hozza a papírformát, Kolumbia, Gána 1-0. Ahogy elkezdődött a mérkőzés, arra lehetett számítani, hogy Kolumbia be fogja darálni, gólokkal fogja megverni Gána együttesét. Rögtön aztán a 9. percben jött egy kényszerű változtatás, a kezdő csatát Córdobát kellett lehozni, és helyette jött Luis Suarez, aki termelte a gólokat. A portugál Sporting csapatában 28 találatot jegyzett a mögöttünk hagyott idényben, de nem ő, hanem Arias volt az, aki végül megszerezte a vezetést Kolumbiának a 14. percben. Negyed óra sem telt el a találkozóból, később kiderült, hogy már akkor eldőlt, és akkor bebiztosította Kolumbia a mérkőzés végét azzal az egy góllal, hiszen több talált már nem született. Ugyan a másik fél idő 56. percében Luis Díaz kapott egy labdát, sőt mondhatni kicsit túlzásai kapta, keresztbe lőtt el a labdát csapattársa jobb oldalról, Luis Díaz pedig a hosszún várta a labdát, ment a támadással, bezárta azt az oldalt, jól tette, hiszen végül az ő lábán kötött ki a labda. Clement Turpin, a mérkőzés francia játékvezetője pedig asszisztense segítségével anulálta ezt a találatot. Lehetett volna 2-0 Kolumbiának, ehhez képest maradt az 1-0. Carlos Queiroz, gánai szövetségkapitány pedig elkezdett cserélni előre. Először Fatawu, aztán Owusu, a végén pedig Nuamá, majd végül Ado Prince segítségét próbálta hívni a gánaiak szövetség kapitánya, több-kevesebb, most éppen kevesebb sikerre, nem úgy, mint Panama ellen a csoportmérkőzésen. Nem sikerült Gánának, hiába felvonultatta a támadó arzenáját, betalálni a kapuba, méghozzá Vargas a kolumbiai kapus kapujába, és ha őszintén akarunk lenni, akkor nem is volt erre lehetősége igazán a másik félidőben Gána válogatottjának. Így maradt az egy gólos kolumbiai győzelem, amit Arias alakított ki a 14. percben. Így összességében Kolumbia csatlakozik a legjobb 16 csapat közé az idei világbajnokságon. Gána pedig megköszöni a szereplést és tisztelettel távozik, búcsúzik az idei világbajnokságtól. Még egyszer a végeredmény, Arias találtával Kolumbia, Gána 1-0.
1: Feri, hát reális ez az eredmény, és ott van inkább Kolumbiának a helye a legjobb 16 között, mint Gánának. Hogy érzed ezen találkozó alapján?
0: Én úgy gondolom, hogy igen, bár eltérő stílusban futballozott a két csapat, és ugye a korai kolumbiai gól rányomta a bélyegét a mérkőzés tervekre is. A gánai válogatottban én úgy érzem, nem volt meg az a minőség az előrejátékban, hogy ezt a szervezett kolumbiai válogatottat hát nem hogy legyőzze, hanem egyáltalán gólt szerezzen. A mérkőzés utolsó harmadába érve gyakorlatilag az utolsó 30 perc meg arról szólt, hogy a gánai válogatott extrém mennyiségű játékost biztosított a támadójátékhoz, viszont nem tudott még komoly gólhelyzetet sem kialakítani, a kolumbiai válogatott pedig a megnövekedett terület által és azáltal, hogy gyakorlatilag a középpás védekezése megszűnt Gánának, rendre könnyedén kontrázhatott. Én nagyon csodálkozom, és ez valahogy egy kicsit ugye a dél-amerikai játékstílusban is benne van, és különösen a kolumbiaiakra jellemző, hogy nagyon-nagyon élvezték a futballt, már-már játszik könnyedséggel játszották, szó szerint játszották ezt a csodálatos játékot, de nem volt meg az a racionalitás, az a hatékonyság a kontrajátékukban. Én úgy gondolom, hogy valójában akár agyon is verhették volna ezt a gánai válogatottat az utolsó 30 perc alapján, nem tudtak rárugni második gólt, és az utolsó 5-10 percben pedig kizárólag a labda birtoklásra, a labda megtartására törekedtek, ezt viszont nagyon-nagyon látványosan csinálták, a közönség imádta őket, élvezte, olézott, nagyon-nagyon szép dolgokat láttunk, de én egy picit hiányoltam azt a hidegvért, azt a igazi gyilkos ösztönt, amivel ha ott a gólhelyzet, akkor be kell rúgni, amennyit csak lehet. Ez talán később ez a mentalitás kárára lehet ennek a kolumbiai válogatottnak. Egyébként nagyon-nagyon stabilan futballoztak, és nagyon-nagyon szépen, igazi dél-amerikai stílusban.
1: No hát én csak egészen röviden, miután kialakult a legjobb 16 mezőny, és mielőtt elmondanám, hogy milyen párosítás lesz a 8-at döntőkben, elmondom, hogy nagyon érdekes, hogy a legjobb 32 közül kieső 16 csapat közül 7 Afrikából került ki. Tehát a 9 32 között lévő afrikai csapatból csak 2 ment tovább. Kiesett Dél-Afrika, Elefántcsontpart, Kongó, Szenegál, Algéria, Gána és a Zöldfoki szigetek. 6 európai csapat esett ki a legjobb 32 között. Németország, Svédország, Hollandia, Bosznia-Hercegovina, Ausztria és Horvátország. Kiesett Japán, illetve a szintén az ázsiai térségből érkező Ausztrália, illetve egy dél-amerikai esett ki Ecuador személyében. És akkor gyorsan még mielőtt elköszönnénk, a párosítás a legjobb 8 között, nem időrendben mondom, hanem inkább úgy, ahogy az ágak vannak. Tehát a francia ágon francia-paraguay mérkődés van, és annak a továbbjutója találkozik a Kanada-Marokkó meccse. Egyébként Kanada-Marokkó mérkődéssel kezdődik a mai nap során 7 órakor a 8-at döntők sorozata. Aztán itt van a portugál, vagy mondjuk így a spanyol ág. Portugál-Spanyolország az egyik legjobb mérkődésre van ott kilátás, annak a győztes az Egyesült Államok Belgium találkozóba, továbbjutójával találkozik. Aztán a legérdekesebb ág, ahol Brazília és Anglia is van, ők találkozhattak a legjobb 8 között, ez Brazíliának Norvégiát, Angliának pedig Mexikót kell legyőznie, és hát mondanám, hogy a legkönnyebb ág az Argentinák, de hát Argentina ellen Zöldfoki szigetek bebizonyította néhány órával ezelőtt, hogy az argentinok zavarba hozhatóak. Argentin egyébként Egyiptomban játszik, tehát a 8-at döntőben annak a mérkőzéstek, a továbbjutója pedig a Svájc-Kolumbia mérkőzéssel találkozik. Nos, hát ez van, és hát épp nincs megállás, tehát épp, hogy véget értek a legjobb 16-ért a küzdelmek, néhány óra múlva már kezdődnek a 8-at döntők, mint említettem, egy Kanada-Marokkó találkozóval. Én Szalai Kristóf, de Bene Ferenc nevében is megköszönöm önöknek a figyelmet, de nem menjenek sehova, hiszen már Szalai Kristóffal kezdődik a reggeli műsor, úgyhogy őt hallhatják néhány perc múlva. Engem meg este hallhatnak, ha nem volt még elég belőlem a Kanada-Marokkó találkozón, úgyhogy maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval. Még egyszer mondom, Szalai Kristófot, Bene Ferencet és Edvi Lászlót hallották.
3: Élő közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

0: be friends. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Tibor Kurta egy gyenge volt, mi viszont itt vagyunk rendületlen 6 óra után, 7 perccel, egyelőre még nem hallom magam, de ez ebben a pillanatban meg is változott, ugyanis itt vagyunk, köszönjük szépen, mikrofonok pirosan világítanak 6 óra után, 7 perccel július 4-én szombat reggel, hogy hanyadik kezdőkör adásunk az mindjárt néhány másodpercen belül kiderül. Horváth Milu lesz a hangmérnökünk, én nagyon szeretem a Milán, mert mindig segítőkészen ott van, és bármiben kell, az teljesítés segít.
2: Miatta ülünk tök sötétben itt a stúdióban?
1: Igen, miatta is, meg jó. Még részben azért, mert én kértem.
2: Ja, jó.
1: De igen, majd még ha Milu tudsz kapcsolni egy kamerát, stúdiós kamerát, majd hogyha rájössz, akkor azt még megköszönjük. Egyébként teljesen készen állunk arra, hogy elindítsuk a hanyadikat?
3: 97.
1: 97. Élő adás, Károly Jondival, szia Andi, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Elpap István, szia Leo, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt mindenki!
1: Nektek is ajándék csomagunk csomagtartóban, tehát az még hiány vagyunk, de lehet, hogy ennek is eleget teszünk majd a későbbiekben. Ami biztos, hogy én nagyon fáradtam, ti nem tudom, hogy vagytok, a ti arcotokra ránézek, ti egy picivel frissebbek és fittebbek vagytok, mint én. Hogy telt a tegnapi napotok, vagy éppen a ma reggeletek?
3: Én tegnap közvetíteni voltam, este 17:30 a Finnország-Magyarország válogatott kosárlabda mérkőzést.
2: Off-tube, tehát nem Helsinki-ből estél haza
3: reggelre. Igen, off-tube volt. Aztán hazamentem, foci meccset néztem, 3-3-at néztem. Igen, 3-3-at néztem, mert Marseille-ben éppen egy Women's Series állomás van.
2: Majdnem mondtam, hogy 3-2 lett az argentin, nem 3-3. Mit néztem?
3: Igen, 3-3-as kosárlabdát. Aztán aludtam egy keveset, és jöttem.
1: Leo, neked? Én hogy néztél ki?
2: Hát így, hogy most kinézek. Az a megfigyelésem, hogy főleg most, amikor már kiesés szakasz megy, mert azért csoportkörből könnyebben elengedett az ember meccseket, az a tapasztalatom. Mert azért meg ott voltak mindenféle Üzbegisztán, nem tudom milyen isztán meccsek, azokat nem feltétlenül nézem meg ugye reggel 5-kor. De azért úgy voltam vele, kieséses szakasz, itt már van olyan is, hogy hát nem biztos, hogy megnézném, de aztán utólag kiderül, hogy mekkora drámáról maradok le. Mert már mindig van, úgyhogy inkább nézem. Magyarul az emberek már nem arról beszélgetnek, hogy mit tudom én, hol mentek a hétvégére, vagy találkozunk-e, hanem hogy ki mennyire fáradt, meg ki mennyire álmos. Erről beszélgetnek, nem mondom, hogy vadidegen emberek, de mondjuk az ismerősök. Engem is bárki fölé, mindjárt az első. Na, hogy bírod? Én ébren voltam, pénteken megnéztem mind a hármat. Hát én ilyeneket nem vállalok be teljes egészében még, de most arra, már a virradóra olyan 8-9 részletbe aludtam, ami azért nem annyira. Nem annyi, ráadásul a kanapén a nappaliba, tehát ami szintén mondjuk nem annyira komfortos, de jó volt. Tehát mondjuk ez a argentin zöldfoki szigetek meccsen nem szívesen aludtam vissza, mert ott olyan fordulatok voltak, de még ez a hajnalok hajnalán, vagy reggelek reggelén a Kolumbia Gánában is legalább 3 részletet láttam, meg mondjuk mit tudom én, Zuhanyból kijövet néztem, hogy éppen hogy állnak a srácok, az esti meccset meg azt meg simán néztem persze.
1: Igen, nekem is ugyanez. Én azon kevesek közé tartozom, aki minden egyes meccset megnézte eddig a világbajnokságon, és így, ahogy most, hogy közeledünk a vége felé, ez már egyáltalán nem fog alább hagyni ez a VB láz bennem, de én ezt valahol nagyon vártam, és nagyon szerettem is volna az összes meccset megnézni, hiszen pont azért én kíváncsi vagyok azokra, hogy Üzbegisztán, zöldfoki szigetek, Kuraszal, amelyet soha nem látunk. Valószínűleg innentől kezdve, vagy ha még látunk, akkor is legközelebb 4 év múlva. Ők milyen focit játszanak, ők hogy játsszák ezt a játékot, vagy hogy élnek azok az emberek ott, akik igazán élnek, azt igazán érdemes megnézni. Úgyhogy az összes VB meccs eddig megvolt, picit fáradtam, hiszen én most közvetítettem ezt a Kolumbia-Gána összecsapást, ahol nagyon hamar kialakult a végeredmény, 14. percen már egyből, és nem láttunk már több volt, ami szabályos volt, mert Luis Díaznak volt gólja, csak azt nem adták meg összességében. Úgyhogy egy fáradt hét vége felé tartunk, de még nincsen vége, hiszen van.
2: Hát most jön a lényeg.
1: Így van, most jön a reggeli egyrészt, holnap a lényeg, az most van a reggeli, aztán holnap is lesz még este 10 órakor egy közvetítésem nekem, de összességében a hét...
2: A Brazil.
1: Igen. Összességében a hét nektek hogy telt, mivel töltöttétek a mögöttünk hagyott 5-6-7 napot?
3: Hát én kérlek szépen a nyaralásom utolsó részletét töltöttem Máltán.
1: Már megint?
3: Igen. Már megint.
2: Valaki mondta, hogy vajon az Andi azért Máltára? Mondom, már még mindig ott van, de közben már volt itt.
1: Igen, ugyanez, igen.
3: Igen, most az elmúlt, most ez volt a harmadik nyár sorozatban, amikor nővéremmel utazgatunk.
1: De így ketten?
3: Ketten, kettesben, igen. És
2: Anikó,
3: igen. És most Málta volt a soros.
1: Málta volt a soros. Jó volt?
3: Igen.
1: Valetta?
3: Sliemában voltunk mi, az Valettával szemben van.
2: Sliema Wanderers.
3: De voltunk Valettában is, igen. Nagyon érdekes.
2: Mennyire angol még?
3: Hát a közlekedés az angol.
1: A stílus keskeny, az meg olasz.
3: Keskeny, vékony házak vannak, szerintem az is angol. A stílus az nagyon érdekes, mert ahol vagy a városban, legalábbis nekem, vagy dél-olasz, vagy Afrika érzésem van. De hát ugye a kettő között van, úgyhogy...
1: Mennyit voltatok Máltán?
3: Hát igazából csak két teljes napunk volt, mert hétfő este értünk oda, és csütörtök délután már jöttünk el.
1: Jó idő volt, ugyanúgy, mint meleg, itt Magyarországon?
3: Nem volt ez a gatyarohasztó meleg, mint ami itthon volt.
2: De nem is volt angolos időjárás, mert ez a
3: viszont a páratartalom miatt majdnem, hogy olyan elviselhetetlen volt az időjárás, mint itthon.
1: Uh-huh, értem, de hát akkor az eső titeket sem.
3: Nem, hál' Istennek.
1: Fenyegetett és veszélyeztetett csak úgy, mint az itthon élőket sem. Leo, neked hogy telt az elmúlt hét? Neked már abszolút VB üzemmód, te abban vagy? Vagy te voltál nem Máltán, vagy valahol?
2: De hogy is, majd megyek, de majd csak a VB után
1: Máltára?
2: Megyek. Nem Máltára. Spanyolországban.
1: Ott élnek igazán az emberek.
2: Ja, majd én is. De nem, most már hát még mindig nem jelentett ki 100%-at, de most már leadtam végre a nagy boxkönyvemet, úgyhogy az egy elég erőltetett menet volt, úgyhogy mosom kezeimet ebbe a témába, de most már VB-zek nagyon. De közben Wimbledon azok is, mert azt én mindig nézem, amennyire tudom, csak nehéz, mert ugye valamikor azért aludni is kell.
1: Az de, meg pont de akkor van, amikor aludni kéne.
2: Hát már a, igen, ha nézem a VB-t, akkor Wimbledon igen. Van akkor, ha meg Wimbledon nézem, akkor meg a VB. De a kosarat is figyeltem tegnap, már a tévébe követtem, mert odaértem a lényegi időpontokra. Van sport bőven szerencsére, egy jövő héten meg már játszik a Győr, meg a Fradi kezdődik, ugye a Európai Kupa selejtező, úgyhogy
1: igen.
2: Ha akarnék, se tudnék kimászni ezekből, de hát dolgozom is.
1: Eddig is dömping volt, de innentől kezdve jövő hét kettől elindul a Győr, onnantól kezdve végig, tehát a Fraditól kezdve mindenki becsatlakozik az Európai Kupa mérkőzésekre. És
2: már csak két hét van a VB-ben.
1: Így van. De még elég az.
3: Mennyire helytálló egyébként, hogy ugye mondtad, hogy arról beszélgetnek az emberek, hogy bírod.
2: Yeah.
3: Hogy alapvetően ez a világbajnokság, ez
1: mindenkinek
3: fizikai terhelés, hát akik itt, mondjuk igen. Itt élnek, igen. Mert azért
2: ez a felborul. Nem a pályán, hanem itthon.
3: Igen, felborul azért az emberek bioritmusa ezzel.
1: Na tudjuk le a gasztroperceket is, mindig foglalkozunk mindenféle különféle témákkal is, így aztán most a gasztronómia területére elvezünk, hiszen én nem vagyok a gasztronómia, hát Gordon Ramsay-e, de hogy Andi változott-e benned ez a tényleg, vagy esetleg megvolt-e az idei év első megfőzött vacsorája, vagy mi?
3: Nem, viszont a lányom úgy tűnik, hogy szeret főzőcskézni, úgyhogy ő már úgy eltüsténkedik a konyhában.
1: De hogy mi alá?
2: Az nagy áldás.
1: Igen.
3: Tehát jó, semmi excelet nem kell elképzelni.
2: Még,
3: igen, de mi gondol egyet, és valamit, amit találhatom. Egy
1: rántottát, hogy mit?
3: Akár.
1: Hát igen. Honnan jött a motiváció?
3: Hát nem tőlem.
1: Azért kérdezem, hogy honnan szerte szerinted?
3: Hát tudom, nem tőlem.
1: Internetről vagy a barátnők, osztálytársak, hát iskolatársak?
3: Hát ugye azért ezek a TikTok videók.
1: Igen.
3: Köszönöm.
1: Hát az anya meg nem volt otthon.
2: Én ezek kezdtem el főzni. Tehát ezek számomra ez egy ismerős motiváció.
3: Ja, de hát akkor valószínűleg én ezért nem főzöm, mert én jókat ettem otthon. Ugye ezekből a TikTok videókból próbálkozik először az ilyen megúszós dolgok, ugye, hogy mit lehet nagyon könnyen megcsinálni. Most hát például, amikor Portugáliából hazajöttem, akkor kovászos uborkát találtak a TikTokon, egy egynapos kovászos uborkát.
2: Na jó, hát ez valami.
3: Hát nem sikerült.
2: Aha. Talán azért, mert egynapos kovászos uborka volt.
3: De mi hagytuk a 3-4 napot hagytuk
2: az a 70
3: fokkal teraszon, de nem, inkább megperészed.
1: Ilyenkor az alapanyagokat ő szerzi már be, vagy ami otthon van, abból főzünk?
3: Hát mondjuk egy kovászos uborkához szerintem nem volt otthon semmi. Úgyhogy bevásárolnak apukájával.
1: Igen. Bevásárolnak, és akkor úgy, igen, úgy megy a főzőskezés. Te abból kivonod magad a bevásárlásból? Igen, tehát...
3: Hát ugye most azért már mióta 3-3 nekem elkezdődött idén nyáron, és hát ugye ez a Senior Európa bajnokság is ott volt nekünk most már, úgyhogy nem is vagyok itthon nagyon, és jövő hét kedtől meg újra kezdjük az edzőtábort a válogatottal, úgyhogy én megint lelépek.
1: Megint lelépsz? Jövő héten?
2: Főzőcskézzenek csak
3: igen,
2: ott van.
3: Igen. Igen.
1: De tőlünk is lelépsz nem. majd? Tőlünk nem lépsz
3: nem,
1: le.
3: Nem.
1: Nagyon helyes. Na Leon, állat volt a gasztronómia területén újdonság,
2: nekem
1: újítás?
2: Nekem annyi van, hogy mi kihasználva azt, hogy jövő csütörtök az Újvidéken játszik a Fradi.
1: Igen.
2: Tehát még van sportkapcsolat is. Így viszont... Már megvan az emberem, csak még nem tud róla. Így nagy Kajmak beszerző túrá leszek.
3: De jó az.
2: A Kajmak ugye az a, hát a szerbeknek, vagy a balkáni népeknek az a, az ilyen sós krémtúró szerűségük. Igen. Tulajdonképpen az, amivel például a Peskavicát töltik. Igen. Tehát ami a darált húsos cuccaikhoz, amik szerintem isteniek. Nyilván a csevap, de abban, pont nincs töltelék. Tehát maromira szeretnék már Peskavicát csinálni grillen, tehát a hús részét pontosan tudom, hogy hogy kell csinálni, nincsen semmi baj, csak nincs hozzá kajmak, mert magyar bódban nem kapsz. Nincs. Már próbálkoztam balkán étteremnél, de azoknak meg de úgy nincs, hogy nekem tudnának adni, mert azok meg mit tudom én.
1: Behasználják maguk.
2: Hektoliteres kiszerelésbe hozzák. Na mindegy, úgyhogy most Újvidékre, és Újvidékre elég sok kollega megy, mert közel van, pikpak ott vannak, hogy onnan kajmak nélkül nekem haza ne jöjjenek, mert én nekem ott már jövő hétvégén már terveim vannak vele, úgyhogy ez...
3: Fú, az milyen finom.
2: Hát te ugye, hát, ha máshol, nem, te nyilván ott is bárhol ehettél, de Pécsen például, Pécsen ott most is van talán egy montenegrói horvát házaspár működteti, nem tudom, nekem a Rád Géber mutatta persze, hogy oda üljünk be, amikor egyszer Pécsre megérkeztünk. Elég közel a vasútállomáshoz, ott, ahol valami Jupát vagy milyen nevű panzió van, vagy volt. Szerintem annak...
3: Szentgyörgyfogadó volt.
2: Szentgyörgyfogadó, nem tudom, még gondolom, hogy Jupát, na mindegy. És annak az aljában ott olyan peszkavicát ettem, hogy besírtam gyönyörűségembe. Úgyhogy, hát nem, de Pécsen ugye a balkáni háború miatt települtek át szép számmal, és így gasztróba is ott vannak, és azt kicsit irigylem tőlük, mert fővárosban azért divájt is van, de itt nagyobb szervezés, ja, egy ilyen is.
3: Igen, meg hát, hát az egész, ugye sokkal többet kell legyártaniuk, és az ilyenkor óhatatlanul a minőség rovására megy.
1: Na hát, fogalmam nem volt az elmúlt percben, hogy miről volt szó. De ez is megvolt. Kajrat, Almati, nekem nem az jut eszembe.
2: Kajmak, egyszer csinálhatják
3: ezek szerint
2: elájulsz.
3: Még nem evett egy
1: legyen
3: jó.
1: Úgy.
2: Az biztos.
3: Jót.
1: Lehet. Én maradok a szokásos olasz
3: nekem van egy ötletem is meg... Na. Egyébként, hogy a Leo egyszer egy ilyen sütésfőzésre hívjon meg minket.
2: Ez simán.
1: A századékra csinálj egy ilyen kell a kis főzőestet. 3 hét múlva.
2: Na, megbeszéljük.
1: Akkor ma itt lesz Gergő és Pata is, úgyhogy így nyomunk egy ilyen 4-es főzőses, ünneplős századik adást. Abban megállapodhatunk, ugye? Igen.
3: Abszolút.
1: Na jó van, lassan elköszönünk, előtte azért még van néhány percünk, vannak itt üzeneteink, hogy szörnyen recseg az egyikünknek a mikrofonja, hát ezt majd valahogy kitaláljuk, hogy ki, köszönjük szépen a visszajelzést.
2: Hát fülembe jó mind a három.
3: Igen, és
1: jó reggelt, nagyon kíváncsi lennék Bene Ferenc véleményére az Újpest keretében történő változásokról. Ez egyelőre nem az a műsorról, erre fény fog derülni, de majd igyekszünk erre is.
2: De
1: Bánki
2: Dodit megkérdezzük, mi a véleménye az Újpest.
1: Igen, megkérdezzük Dodit is. Ha már Dodi, ugye 9 órára ugrottunk előre az időben, ugye akkor érkezik majd Bánki József ide a stúdiónkba, és az utolsó 1 órát ezt vele töltjük, majd 7 órakor pici kosárlabda, pici VB, természetesen mi mással foglalkoznánk, 7 óra 40 perctől szokásosan Dani Gábor, ott is lesz kicsi VB, kicsi Wimbledon, kicsi tenisz, ahogy azt már megszokhattuk, aztán pedig 8.40-től folytatjuk az új rovatunkat, a Kinek szurkol a magyar, így, hogy már elkezdődött az egyenes kieséses szakasz, így kinek szurkol a magyar, változott-e a két héttel ezelőttihez képest az álláspontja a magyar VB nézőknek, szurkolóknak, úgyhogy arra is fény derül majd, aztán pedig, ahogy említettük, jön Bánki József is vele. Zárjuk majd ezt az adást is. Vele is lesz téma a VB mellett. Fradi ugye milyen érdekes, hogy a Ferencváros benevezte, megnevezte a játékosait az Európa Ligára, de közben van ott olyan játékos, aki múlt héten hosszabbított, Habib Maiga név nélkül, és most nincs ott az Európa Liga keretben, szóval érdekes dolgok zajlanak a Fradi házatáján is. Ami viszont biztos, hogy a Fradi ugyan fociban átigazolásokat nem nagyon jelent be, egyetlen egy igazolásuk van. Nem úgy, mint Ékorongban, ahol napi szinten jelenti be a Ferencváros, hogy mely fiatalt hozza haza külföldről, vagy Lengyelországból érkezik légiós, stb. Úgyhogy lesz a Ferencvárosnál, azért nem kell őket alábecsülni, de becsülni lesz a sport, illetve a következő idényben is, mind foci, mind jégkorong területén. A kosárlabda mikor indul el újra Ferencváros házatán, azt egyre nem tudjuk, viszont vízilabdában szint ugyanúgy lesz csapat a következő idényben is. A 06-30-55-55-605-ös pedig továbbra is várjuk az üzeneteket. Lehet jelentkezni, ugye, ahogy az imént mondtam, a Kinek szurkol a magyar című új rovatunkban, a játékunkban, aki ír nekünk üzenetet, felhívjuk, megkérdezzük, ki kinek szurkol, melyik a kedvenc csapat, melyik volt az eddigi legjobb mérkőzés. Sőt, már mondtam tegnap Andinak, amikor fölhívott, hogy megnevezhetjük azokat a játékosokat is, akinek a legkiejthetetlenebb a neve. Itt Magyarországon.
2: Jegyezzük meg. Hát jegyezzük meg azokat, akiknek kiejthető.
1: De hogyha azt mondjuk, hogy kiejthetetlen, azért eszünk be itt így is, hogy van egy Plaszczykowski, például annó az volt, a Dortmundi játékos, Kuba, vagy a lengyelek ebben nagymesterek, Szimanszki például szintén lehetne.
2: Na
1: vagy...
2: nem, hát akkor hadd idézzem kedvenc csapatom, a Dortmund ringspeakerét, aki egy augusztusban, amikor kezdődött a Bundesliga, azt mondta, hogy először is akkor nagy szeretettel megköszönöm a klub vezetőinek a 3 nyári új igazolást, Szokratis Papasztatopulost, Pierre-Emerick Aubameyangot és Henrik Mkhitaryant. Ezek abban jöttek egyszerre.
1: Tényleg.
2: A speaker ezzel kezdte.
1: Na igen, ez jó.
2: Szokratis Papasztatopulost, csoda, hogy elmondtam mind a hármat.
1: Igen.
2: Főleg a Papasztatopulost, aki Szokratis néven játszott, igen. Tehát később ezzel nem bíbelődtek. Aubameyangot meg egyszerűen megjegyezte az ember, mert akkor még én is Aubameyangnak mondtam, meg fogalma se volt, ki ez az ember.
1: Meg hát jó volt, ugye?
2: De akkor még azért, nem tudtam, hogy ki, hát akkor jött.
1: Igen. Viszont egyik imént említett 3 játékos közül egyik sincs ott most az idei VB-n, úgyhogy most a VB-n játszó játékosok közül a legnehezebben kiejthető, nem a kedvencem, Dél-Afrikából, Sebele-Bele. Sebele-Bele.
2: Valószínűleg rokonok lehet.
1: Sebele-Bele volt, aki nem játszott Kanada ellen, de a neve az éppen zseniális volt az első meccsről, amikor Mexikó ellen játszottak nyitó meccset, ott megmaradt mindenki, mert Sebele-Belének a neve. Úgyhogy írjatok nekünk 06-30-55-55-60-5-ös.
2: Nem azt kívánják, hogy minden bele, hanem hogy Sebele-Bele.
1: Igen, tehát így lehet a legkönnyebben megjegyezni. Sebele-Bele, Sebele-Bele. Csak így egyben viccesen hangzik. Szóval írjatok nekünk a 06-30-55-55-605-ös, és jelentkezzetek ezáltal a Kinek szurkol a magyar című játékunkra. Felhívunk mindenkit, aki ír nekünk üzenetet a világbajnoksággal kapcsolatban. Elmegyünk picit pihenni, szükségünk van nem csak kávéra, talán egy kis alvás időre is, de itt most alvásról nem lesz szó. Cserébe egy pici szünet után, 7 óra után érkezünk vissza, rögtön a hírek után, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni a folytatásban is.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Növelik a paksi atomerőmű teljesítményét. Ma kezdődik a hajózási főszezon a Balatonon. Száraznapos idő várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket július 11-ig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy hét során. A tárcavezető ugyanakkor a hét elején azt jelezte, hogy Magyarország energiaellátása biztonságos, a Duna víz hőmérsékletét pedig folyamatosan mérik és élővilága nincs veszélyben. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is korlátozzák a közterületi hirdetések számát. Szeged és Békéscsaba város vezetői is arról számoltak be, hogy a közeljövőben módosítani fogják a településkép védelméről szóló rendeletet, ami szabályozza a plakáthelyek számát. Kaposváron már évekkel ezelőtt minimálisra csökkentették a hirdetéseket. A fővárosban a múlt héten döntött a közgyűlés a plakáthelyek radikális csökkentéséről. A Magyar Reklámszövetség és a Fidesz-KDNP szerint ugyanakkor az intézkedés vállalkozásokat, munkahelyeket veszélyeztethet. Karbantartás miatt változik az 1-es és a 37A villamosok közlekedése ma és holnap, valamint a jövő hét végén, közölte a BKK. Az 1-es villamos helyett a Puskás Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz jár. A 37A villamos csak a Blahalújza és a Hidegkúti Nándor stadion között közlekedik. A Hidegkúti Nándor stadion és Kőbánya alsók között pótlóbusszal lehet utazni. Nem találtak sok blitzelőt a fővárosban a júniusi kiemelt ellenőrzési akcióban. A csaknem 27 ezer utas kevesebb mint 1%-ának kellett pótdíjat fizetni. A rendőrök 228 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött bűnözőt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit. Ellenőrizték a buszsávok szabályos használatát is, amelynek kapcsán 40 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot. Ma kezdődik a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat és indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatok közlekedik késő estig. Összesen 17 személyhajó és 6 komp szállítja az utasokat. Magyarországon is látni lehet a hétvégén a sarki fényt, közölte a Magyar Tudományos Akadémia Facebook oldalán. A közelmúlt nap kitörései által generált mágneses vihar a napokban éri el a Földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget.
0: Közlekedés.
2: Forgalomkorlátozásra kell számítani a fővárosban, a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Sok napsütés várható, kevés felhővel. Esőre nem kell számítani. Délután 26-31, késő este 18-25 fok valószínű. Holnap is hasonló lesz az idő, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: A címvédő Argentína, valamint Egyiptom és Kolumbia is a 16 között folytathatja a küzdelmet a labdarúgó világbajnokságon. Fucsovics Márton búcsúzott a wimbledoni teniszbajnokságtól. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Argentína, valamint Egyiptom és Kolumbia is csatlakozott a nyolcad döntő mezőnyéhez a labdarúgó világbajnokságon. A címvédő Argentína meglepetése csak hosszabbításban, a 111. percben született öngóllal győzte le 3-2-re az újonc zöldfoki köztársaságot. Lionel Messi 7. gólját lőtte ezen a világbajnokságon, 20. VB találatával vezeti az örökranglistát, 30 világbajnoki mérkőzésével pedig szintén csúcstartó. Argentína a 16 között Egyiptommal találkozik, amely 1-1-es döntetlen után a 11-es párbajban 4-2-re múlta fölül Ausztráliát. Kolumbia 1-0-ra jobbnak bizonyult Gánánál, így a dél-amerikaiak csapnak össze Svájccal a nyolcad döntőben. Az Ausztrália-Egyiptom meccset a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László értékelte.
4: Azt vártam a mérkőzés előtt, hogy két nagyon egyenlő erő csatája zajlik majd. Az elején Volpato lövésével az ausztrálok ijeszgették Egyiptomot, de az első félidő egyértelműen egyiptomé volt. Sokkal jobban játszottak, meg is szerezték a vezetést szabadrugás után lepattanó labdából, egy beívelésnél eltolódtak az ausztrálok. Utána a második gólt is megszerezhették volna Mármus révén, de ott Sutár nagyon szépen blokkolt, az gólba tartó lövés volt. Az első félidő reális eredménye egy két gólos egyiptomi vezetés lett volna. Én azt gondoltam, hogy a második félidő is így fog folytatódni. Az ausztráloknál megsérült az egyik legjobb játékosuk Bose, őt le kellett cserélni a félidőbe. Ennek ellenére az ausztrálok a második félidőben nagyon jól kezdtek, teljesen átvették az irányítást, egyre másra. Nem azt mondom, hogy záporoztak a helyzetek, hanem többet ott voltak az ellenfél kapujánál, pontrugások, szögletek, és egy ilyen baloldali pontrugás után egyiptomi játékos Haninak a fejéről, aki előtte ütközött, és a földön volt, ő az eszméletét is elvesztette egy pillanat. Az előtte volt 10 perccel, saját kapujába csúsztatta a labdát, ebben egyenlített Ausztrália, és abban a pillanatban úgy nézett ki, hogy az ausztrálok meg is fordíthatják a mérkőzést. Egyiptomot nagyon megfogta az a találat. Egészen a 80. percig tartott az ausztrál fölény, de nem tudták gólra váltani a fölényüket. Az utolsó 10 percben a rendes játékidőben viszont Egyiptom került megint fölénybe, ott Salah kétszer villant, mind a kettő gólpassz lehetett volna. Rabiot fejesét védte a kapus, utána hosszánlövését Sutter, aki szerintem a mezőny legjobbja volt, Sutár, az ausztráliak belső védője, 198 centi magas. Hosszabbítás első felébe az ausztrálok nagyon várták, majd 11-esek legyenek, ott a egyiptomiak álltak közelebb a gólhoz. A hosszabbítás második fél idejében érdekes módon az ausztrálok újra előre kaptak, de nem tudták bevinni a végső döfést. A kapus csere előre eltervezett csere volt, hogy bejön Ryan, csak nagyon nehéz döntést hozott meg Tony Popovics, az addig nagyon jól védő Beach-et kellett lehozni a pályáról, és mint utólag látjuk, nem jött be a kapus csere, mert 1-11-es sem tudott hájítani Ryan, most mondják, hogy a 11-es nem lehet védeni, csak rosszul rúgni, de így nem jött be a kapus csere. Végül is Egyiptom, ha a meccs teljes egészét nézzük, és ugye a meccs az elejétől kezdődik, és ott 2-0-ra Egyiptom vezetett volna, akkor végül is megérdemelten jutott be a 16 közé.
3: Az egyiptomiak csapatkapitánya Mohamed Salah az általa elvégzett büntetőről is beszélt az összecsapás után.
5: Történelmi győzelmet szereztünk. A meccs előtt elmondtam a többieknek, hogy élvezzék a mérkőzést, hisz ez a világ legnagyobb futballeseménye, és ne hagyják, hogy a nyomás felülkerekedjen rajtuk. Ez a 11-es párbaj során meg is mutatkozott. Jó magam, az utolsó pillanatban döntöttem el, hogy panyenkázni fogok. Nekem van a legtöbb tapasztalatom a csapatból, megpróbáltam önbizalmat adni a csapattársaimnak. Lehet, hogy ez az utolsó világbajnokságom, mikor próbáljam meg, ha nem most.
3: Ma már a 8 közé jutásért játszanak a csapatok a labdarúgó VB-n. 19 órától a társházigazda Kanada Marokkóval, 23 órától Paraguay Franciaországgal csap össze. A találkozókat a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Távozik posztjáról Julian Nagelsmann, a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, akit a világbajnokságon Paraguaytól elszenvedett vereséget követően hazája szövetségének vezetői kértek arra, hogy mondjon le tisztségéről. A szakember ezután döntött úgy, hogy beadja a felmondását. Sajtóhírek szerint Jürgen Klopp a Borussia Dortmund és a Liverpool korábbi vezetőedzője lehet Nagelsmann utódja. Várkonyi Bence az Alaegerszeg labdarúgó csapatától az azeri bajnokságban szereplő Karabagnál folytatja pályafutását. A klub 1 millió eurót fizet a 24 éves középső védőért.
0: Nemzeti sportkrónika.
3: A magyar férfi kosárlabda válogatott 85-77-re kikapott a legutóbb Európa-bajnoki negyedik helyezett Finnországtól Helsinkiben, a világbajnoki selejtező csoportkörének ötödik fordulójában. Mivel Franciaország 80-72-re nyert Belgiumban, így csapatunk az utolsó forduló eredményétől függetlenül tovább jutott a VB selejtező második csoportkörébe. Nemzeti együttesünk a zárófordulóban hétfőn 18 órától Székesfehérváron Belgiumot fogadja. Pap Claudia, a Sopron női kosárlabda csapatának irányítója, a következő idénytől a francia élvonalban szereplő Lyon Asvel együttesének játékosa lesz. Fucsovics Márton búcsúzott a wimbledoni teniszbajnokságtól, miután a harmadik fordulóban három játszmában alulmaradt a spanyol Alejandro Davidovics Fokinával szemben. A párosok mezőnyében Stollár Fanni az amerikai Ezsia Muhameddel 7-5-6-2-re győzött, a Nadia Kicsenok Ninomiya Makoto ukrán-japán kettős ellen az első fordulóban. Szintén az első körben Bondár Anna a lengyel Magdalena Frechel három játszmában szenvedett vereséget a Storm Hunter Keti McNally ausztrál-amerikai párostól, így számukra véget ért az angol nyílt teniszbajnokság. A magyar férfi vízilabda válogatott magabiztosan 21-12-re verte Hollandiát a Hajós Alfréd sportuszodában zajló felkészülési tornán, amelynek másik mérkőzésén Szerbia 21-10-re nyert Grúzia ellen. A nemzeti együttesben újra játszó Zalánki Gergő, aki az Olimpiákosztól visszatér a Prorekkóhoz, két góllal járult hozzá a sikerhez. A kalapácsvető Halász Bence idei legjobb eredményével 81 méter 22 centiméterrel a harmadik helyen végzett a franciaországi Nancyban megrendezett ezüst kategóriás nemzetközi versenyen. A hazai közönség előtt szereplő Lewis Hamilton a Ferrarival szerezte meg az első rajtkockát a Formula 1-es brit nagydíj sprint időmérőjén. A hétszeres világbajnokot a VBL lovas olasz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel és a négyszeres VBL első holland Max Verstappen a Red Bull-lal követheti a ma 13 órakor kezdődő sprintversenyen, amelyet az M4 Sport élőben közvetít. Kedves hallgatóink, sportlónikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Ma kezdődik a nyár legjobban várt országúti kerékpáros körversenye, a Tour de France. Az év három Grand Tourja közül sorban a második ezúttal Barcelonából indul, méghozzá szokatlan módon csapatidőfutammal. Regős László Pál összeálltása következik.

Beleszólhat-e bárki Pogacsár és Vingegaard küzdelmébe? Jön a 113. francia országúti kerékpáros körverseny, a Tour de France.

0: Barcelonától a Champs-Élyséig 21 szakasz és 3333 kilométer vár a mezőnyre a 2026-os Tour de France-on. A fő kérdése az idei francia háromhetesnek az, meg lesz-e az ötödik Tour győzelem Tadej Pogacsárnak. A szlovén klasszis ezzel ugyanis utolérné Jacques Anquetilt, Eddy Merckxet, Bernard Hinault és Miguel Indurain-t az összetett győzelmek tekintetében. Náluk pedig csak Lance Armstrong diadalmaskodott többször, igaz, az amerikaitól ezeket az eredményeit elvették a doppingvédség miatt. Pogacsár tehát rekordbajnok lehetne idén, erre pedig jó eséllyel pályázik a sokoldalú szlovén. Hegyeken ugyanúgy remekel, ahogy időfutamokon, ráadásul igen erős csapattal érkezik az UAE. Isaac Del Toro, Brandon McNulty, Adam Yates és Nils Polit is ott lesz Pogacsár mellett. A szlovén fővetétársa a sárga trikóért a kétszeres túrgyőztes dán Jonas Vingegaard lesz. A Viszma kerekese idén megnyerte a Giro-t, ezzel ő lett a nyolcadik versenyző, aki mindhárom Grand Tour-t, tehát a Tour de France-t, a Giro d'Italia-t és a Vuelta Espagnát is megnyerte. Vingegaard a Giro óta nem sokat versenyzett, helyette magaslati edzőtáborban vett részt. Hasonló módon, mint a 2022-es és a 2023-as Tour előtt. Abban a két évben övé lett a sárga trikó. Csütörtökön a nagy rajt a Grand Depart helyszínén csapatbemutatót is tartottak Barcelonában. A mezőny természetesen erős. Erről is beszélgetett Székely Dávid és Várhegyi Benjamin a Söprögetőkocsi legutóbbi adásában.
1: Olyan túlságosan nagy meglepetés sajnos nem ért bennünket, amikor a Bahrainről megtudtuk, hogy Valtteri Attila nélkül áll rajthoz. Vlad van Mechelen, akit jól láthattunk a Dauphinén, például még bekerült. Robert Stannard is ott van, ami mindenképpen szerintem neki fontos. Caruso-i egy remek történet, hiszen az utolsó szezonja ő is visszavonul a szezon végén, és megmutathatja magát. Eddig azért talán olyan nagyon nagy meglepetések nincsenek, de most már az UAE is teljesen hivatalos. Azért ez a Pogacar, Del Toro, Wellens, McNulty, Yates, Vermeersch, miközben Florian, Nils Polit és Grosschartner végül az összeállítás utóbbi az, aki most került be, és ami egy kicsit talán a meglepetés kategória, de hát megnyerte az időfutamot, és második lett az osztrák bajnokságon.
2: Igen, meg Sivakov, ugye Soler nagyon nagyon esett a Giron, tehát az oké, okay, az ott abban a pillanatban lehetett az... tudni, és Sivakov pedig a gyenge formában van, tehát igazából az egész évben. Én megértem, hogy miért Felix Grosschartner van ott, ugye ment Pogacsára jó pár versenyen az osztrák, és nem is tudom, hogy hány Grand Tour teljesített Pogacsárral, de arra emlékszem, hogy a 24-es Giro mindenképpen ott volt vele, hogy akkor a teljes csapatot lecserélte utána a Tourra az UAE, kivéve Pogacsár, de ez nem, tehát ez egy brutálisan erős csapat, tehát most nem tudom, nagyon, hogy, hát nem ez tudom, hogy ez hol, hogy, hogy a, miként lehet megfogni, majd meglátjuk, mert nyilván a Viszma mindent el fog követni, hogy ez megtörténjen, de hát itt nincs gyenge pont, tehát ez szerintem azért teljesen egyértelmű. Ja, egyébként az pont az, amit előbb mondtam, a Vismánál érdekes, hogy a Giro csapatból papíron, hogyha Affinivel számolunk, akkor a fele jön Vingegaardral, ami...
1: Nem kevés.
2: Ami nem kevés. Tehát mikor mondjuk Pantani nyert 99-ben, vagy ugye Giro Tour...
1: A legutóbbiaknek sikerült mind a kettőt megnyerni Giro Tour.
2: Igen, Pogacsárig, ugye? De ott például egy vagy két változás volt, és ugye ott még 9 fős keretek voltak a három hetességben. Tehát azt, hogy a Visz, vagy egy vagy ketten maradtak, bocsánat, úgy értettem. A Viszmánál ugye ez a fele, ami azért érdekes, de hát nyilván tudják, mit csinálnak, meg azért a Viszmának meg van kötve kicsit a kezet, tehát Wout van Aert, Christophe Laporte, ők ugye nincsenek, tehát az mind a ketten túr keretbe lettek volna, szóval ez nagyon-nagyon nem egyszerű. De hát meglátjuk, azért a Viszmánál sincsenek gyenge versenyzők. Ugye ők is kiadták már gyakorlatilag az elsők között a keretet. De hát az UAE-val azért nagyon-nagyon nehéz lesz versenyezni. És ahogy olvasom a legtöbb közleményt, például ma, nem tudom, ki jött már, 1-2 lehet, 7 keret.
1: Igen.
2: És ebből nem tudom, 6-nál az volt, hogy hát nekünk nincs összetett véletlenül se, hanem szakaszokra megyünk. Aztán a Cofidis, stb.
1: Ami egyébként a verseny szempontjából egy nagyon jó hír, igen, hiszen az biztos, hogy mindenki nagyon motivált lesz. Igen. Tényleg hány csapat nyer szerinted szakaszt?
2: Igen. Hát most így hasamra ütök, és mondok egy olyat, hogy 8.
1: Ó.
2: Körülbelül. Igen, szerintem az úgy talán reális lett. Bár lehet, hogy a manapság nézzük meg, hogy kik indulnak a túrnak, azt mondom, hogy 8 versenyző, és akkor az közel fog állni az igazsághoz, de ezt majd meglátjuk. Nem tudom, mostában nem nyer azért olyan sok verseny, csapat szakaszokat itt, három
1: ezért
2: heteseken.
1: Ezért is eszembe, mint...
2: Ráadásul, hogy Pogacsár is itt van, szóval az meg...
1: Ilyen 6-ot mondanék, meg nem alacsonyak tűnik, de...
2: Alacsonyak tűnik, de azért...
1: Nem kizárt, hogy...
2: Nem kizárt, közel lehet
1: hogy,
2: nagyon.
1: Hogy közel leszünk, attól függ, hogy hogyan alakul az egész...
2: Hát főleg az eleje hogyan alakul, igen, tehát hogy ki mit tervez, az első hat napban mondjuk.
1: Mennyire értesz egyet azzal, hogy már a hatodik napon az egyetlen igazán komoly Pireneusokbeli szakasz van, akkora különbség lesz, hogy ott eldől az összetett. Nyilván azt meg kell csillagozni mindig, mert bármi történt az utolsó szakaszig, de egyébként, hogy ott már úgy oda csap Tadej Pogacsár, hogy egyszerűen leesik az állunk, és azt mondjuk, hogy jó, akkor eldőlt a sárga.
2: Ez megtörténhet. Én egyébként nem látok rá különösebben nagy esélyt, meg hat szakasz után lehet, hogy azt mondja, hogy oké, hát most akkor egy perccel megnyeri azt a szakasz, de azzal még azért nem dőlt el feltétlenül semmi. Az lehet, hogy az lesz az első olyan nap, amikor azt mondja az UE, hogy oké, ezt most kinéztük magunknak ezt a szakaszt. Ugye a szakasz első fele annak egyébként sík lesz, és utána kezdik meg ezt az Aspen Tourmalet 2-t, és a végén még egy hegy, ami már azért inkább egy ilyen felfele megy az út, de hegynek nehezen nevezhető az őszintjükön. De tehát az benne van, hogy az a szakasz kulcsfontosságú lesz itt az első másfél-két szempontjából, mondjuk a 14. szakaszig, mert igazából az az egyetlen ilyen nagyon, nagyon komoly összetett nap, de a másik meg lehet, hogy azt mondják, hogy hát oké, ott az utolsó hét a 14. szakasztól, és akkor onnantól kell megnyerni a túrt egymás ellen. Bár nyilván ismerjük az UAE-t, meg ugye épp beszéltünk az előbb a csapatukról, hogy nekik azért ez nem fog problémát jelenteni, különösebb, hogyha a hatodik szakasztól át kell venni a sárga trikót, és onnantól végigvinni. Tehát hogy ezt már azért láttuk az elmúlt években, hogy ők ezt nyugodtan meg tudják oldani. Én azért döntő fontosságúnak nem érzem, de az tény, hogy az első 13 szakaszból a legfontosabb, vagy a legjobban várt az mindenképp az. Bár én megmondom őszintén, én nagyon várom ezt az első hármat is, mert minden ez csak nem egyszerű. Tehát,
1: meg ott tényleg ott tartasz, hogy megjött a kommentátorkönyv. Hát érted, ha nem lenne verseny, ugye másról el tudunk adni a szerződéses kötelezettségeink, meg feltételeink miatt a csapatidőfutamról, tehát nem a teljes két órát.
2: Szóval ez kettő, igen.
1: De hát önmagában a másfelet Barcelonáról ki tudnád beszélni. Igen,
2: és szerencsére még ott a következő nap.
1: És ott a Barcelona. De hogy tényleg elképesztően izgalmas lesz, és én is nagyon várom, mert már önmagában az megadja. Én nem érzem azt, hogy 20-30 másodpercnél nagyobb különbségek kialakulnának.
2: Az időfutamon, ja, nem olyan lesz, mint a Dauphiné, vagy Owen Ronalds időfutam, hogy egyrészt az 10 kilométerrel hosszabb volt, másrészt két emelkedő, igen, volt benne, két lejtmenet, így gyakorlatilag sík, de technikás, nyilván a városba mennek, tehát persze, azért az nem lesz egyszerű, de a lényeg az annyi, ezt mindenki el is mondja, meg már akkor is elmondták a versenyzők, konkrétan azután az időfutam után, talán pont Dan Hulle, hogy itt el kell vinni az utolsó 1,2 kilométerig az embert, és onnantól egy sprint, így, és a kiemelt embert, és ez fog történni. Tehát ha most ezt nézzük, hogy az Alpecinnél fogadkoznak nagyon amúgy, vagy ilyen titokban, hogy az Alpecin nem egy nagy csapatidőfutamos.
1: De óriási lenne nekik,
2: így,
1: hogyha valahogy.
2: Hát egy Van der Poelnak tökéletes a mondja fel, tehát hogy egy sárga, vagy nem is azt mondom, hogy sárgát érhet, de a közel marad, a következő nap meg tudja szerezni a sárgát például. Tehát így is számolgatnak azért, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó, hogy hát nem is tudom, felírtam magamnak, de már mondom, őszintén elfelejtettem, hogy 70-es évek így után indul először a 70.
1: Hát 19 óta nem volt csapatidőfutam sem a túron.
2: Hát a brüsszeli, pontosan arra emlékszem, az egy második szakasz, igen, volt, és egyszerűbb is volt a pálya egyébként, mint ez, azt a Viszma nyerte, és ugye maradt Tönnissenen akkor a sárga, de a lényeg, hogy 70-es évek óta nem indul csapatidőfutam a Tour de France, aminek én nagyon örülök, mert nekem tetszik ez az új szabályozás is.
1: Nagyon jó, szerintem
2: ez. Nekem az előző is tetszett, nem az, hogy most akkor ez a jobb, az a jobb, csak szerintem ad ötleteket, meg lehetőséget a csapatoknak, hogy ezt 23 óta teszteli gyakorlatilag az ASO Párizs-Nicákon, Dauphinéken, tehát azért...
1: Most már van kellő tapasztalatod azzal kapcsolatban, mire kell odafigyelni. Így van.
0: A verseny tehát csapatidőfutammal indul 2026-ban, méghozzá szombaton, Barcelonában. Az első hegyi szakasz a harmadik lesz. Ez még Spanyolországból indul, viszont már Franciaországban ér véget. A leghosszabb szakasz a 13. lesz, amely az egyetlen 200 kilométernél hosszabb etap az idei útvonalon. A legjobban várt hegy pedig az Alpe d'Huez, amelyre 2022 után tér vissza a túrmezőnye. Először 1952-ben tekertek fel ide a versenyzők, akkor a legendás Fausto Coppi nyerte a szakaszt, és végül az összetett versenyt is. Idén akár a leggyorsabb mászás rekordja is megdőlhet, ezt Marco Pantani tartja 1997 óta. Az Alpe d'Huezről a söprögető kocsiban is szó esett.
2: Ez egy nagyon könnyű szakasz lesz, mármint olyan szempontból könnyű.
1: Kétszer is fölmennek rá, a 19. szakasz az, amiért elég rövid a táv, és nincs igazi nehézség, tehát gyakorlatilag lendületből mennek.
2: És ott mennek fel egyébként mind a 21, tehát a klasszikus oldalról, mert a Saren oldaláról mennek fel, és a 20. szakaszon, ugye a király szakaszon, ami azt jelenti, hogy az utolsó pár kilométeren csatlakoznak rá gyakorlatilag a klasszik Alpduezre, tehát az azért egy kicsit más lesz, az nem fog egyébként a rekordba beleszámolni, tehát itt a 19. szakaszon dőlhet meg, és szerintem hát minimum ketten meg fogják ezt dönteni.
0: A leggyorsabb mászásra esélyes versenyzők között természetesen a sárga trikó várományosai, Tadej Pogacsár és Jonas Vingegaard is ott van, így ők akár a legjobb hegyi menőnek járó pöttyös trikót is megszerezhetik. Nem szabad azonban elfelejteni az ekvádori Richard Carapazt, aki 2 éve már felhúzhatta a pöttyöst, vagy a francia Lenny Martinezt, aki tavaly Pogacsár és Vingegaard mögött 3. lett a hegyi pontversenyben. Ő egyébként kora alapján a fehér trikóra is esélyes lehet. A 23 éven alattiak versenyében könnyen elképzelhető, hogy francia győzelem születik. Paul Cessart 19 évesen élete első túrján indul, és a franciák egyik legnagyobb reménysége, hogy Bernard Hinault 1985-ös győzelme után újra hazai siker szülessen összetettben. Ez idén még nem valószínű, hogy megtörténik, de a kiváló tavasza, többek között a Strade Bianchén elért 2. helye után a fehér trikóra jó eséllyel pályázik. Ahogy honfitársa Kevin Vaquelin is, a spanyol Juan Ayuso, vagy épp a mexikói Isaac del Toro. Izgalmasnak ígérkezik a fiatalok külön versenye is. Ez persze nem meglepő, ahogy az sem, hogy a zöld trikóért is komoly verseny jöhet. A sprintereknél ráadásul módosítottak a szabályokon. Erről és az esélyesekről ismét Várhegyi Benyámin és Székely Dávid következik a Söprögetőkocsi magazin legfrissebb részéből.
2: Voltak a héten erről, meg nem azt mondom megosztó, ez egy nagyon rossz szó lenne erre, de kicsit zavaró legykák, hogy akkor most 2 köztes sprint lesz, tehát részhajrá lesz, ugye pontszerzési lehetőség a zöld trikóért folytatott csatában, vagy 1, és én úgy tudom, állítólag azt olvastam, hogy Richard Prudhomme mondta, hogy 2 az azért sok.
1: Tehát Christian.
2: Christian Prudhomme mondta, hogy 2 az sok, legyen 1, ráadásul elég sok a szakasz elején van. Ugye kicsit módosítottak a pontrendszeren, hát nem kicsit.
1: Hát nem kicsit. Igen, az 50-hez képest 70-et lehet nyerni az igazán sík szakaszokon.
2: 50-40 talán az első 3 a sík szakaszon, ugye ez 50-30-20 volt. Szóval ez nagyon nem ugyanaz. De akkor Mats Pedersennek is alig van esélye. Tehát itt, hogy valaki 3-4 szakasz meg tud nyerni, akkor az viszont látása a sprinterek közül. Én azt gondolom, hogy a tavalyi fiaskó, meg azután tényleg nagyon fájdalmas, hogy első nap sárga trikóval rajtad és szakasz nyersz. Második, vagy első nap szakasz nyersz és sárga. Másodikon rajtad a sárga, majd csapattársad átveszi. Harmadikon bukás egy részhajránál, és Jasper Philipsen túrja így ennyi volt. Ezért én azt szeretném, hogy ő most megszerezze ezt a zöld trikót.
1: Nagyon megérdemelni.
2: Így van, de hát...
1: És egyébként jó formában is van a csapat.
2: Ezt a Philipsen, Coey, Merlier csatákat szeretném látni fel sprintekben, mert tényleg a világ gyakorlatilag 3 leggyorsabb emberéről beszélünk.
0: Szombaton tehát Barcelonából elindul 3 hetes körútjára a Tour mezőnye, hogy aztán július 26-án Párizsban célba érjenek. A francia fővárosban egyébként idén is útba ejtik a Montmartre-ot, a célegyenes pedig természetesen a sugárutak sugárútja, a Champs-Élysées.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: A siklósi parasztokat nem könnyű betörni.
2: Olyan a labanc, mint a sárkány, ha egy fejét levágott, hét nő helyette.
3: Nem lehet bírni ezekkel a kutyákkal.
1: Sem erőszakkal.
4: Mit fizetnek a jószágért?
5: Eszni! Vissza is adom!
1: Sem szép szóval.
6: Tudja, mi ez?
5: Rebellió!
7: Az egész bandát megmutatom!
1: De csellel sem egyszerű.
8: Ha be tudod törni a fejemet, akkor kuruc vagy. Ha én szakítom be a tied, akkor labanc.
1: A tenkes kapitánya. Dupla részekkel. Vasárnap 16:50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.

0: És itt vagyunk, drága hallgatók, frissen és üdén 7 óra után 6 perccel, július 4-én szombat reggel, a szombat reggeli kezdőkör 97. élőadását üljük. Károly Andival, jó reggelt, szia Andi, hello,
1: jó
0: ciao.
1: Reggelt, sziasztok.
0: Elpap István, szia Leo, jó reggelt.
2: Sziasztok, jó reggelt.
0: Én Horváth Minu, hangmérnökünk pedig teljesítette még további egyetlen egy kívánságomat, és már stúdiós kameránk is működik, hogyha nézni is lehet minket, nem csak hallgatni a Nemzeti Sportrádió tévére. Rákeresve. Még mielőtt behoznánk a stúdióba a Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomagot, elevenítsük fel, hogy hogy néz ki, miből áll egészen pontosan. Így jó néhány hét távolét után megyen még fejből, Andi.
1: Ez szerintem menni fog. Azért nézem a hűlt helyét.
0: Igen.
1: Egy törülköző.
2: Mi szokott ott lenni?
1: Mi szokott ott lenni? Egy törülköző. Egy baseball sapka.
0: Ez lassú eddig.
1: Egy kulacs.
0: Igen. Igen.
1: Egy kihúzó.
0: Igen.
1: És egy, ahogy Dodi mondaná, igen, szatyor.
0: Szép, megy ez, jól van,
2: meg
0: megy ez.
2: Meg volt minden.
0: Igen, úgyhogy így kávézgatunk, ébredezünk, itt vagyunk. Drága hallgatók, ti is tegyetek így mozgalmas reggel, elé nézünk, rengeteg teendőnk van még. Nem tudom, hogy nektek volt-e már olyan hasonló élményetek, hogy amikor valamit nagyon csináltatok, valami nagyon benne voltatok napokon, heteken keresztül, akkor így álmotokban visszajött ugyanaz a mozdulat, ugyanaz a cselekvés sorozat, mint amiben benne voltatok az elmúlt éppen adott időszakban. Mondom, hogy miért kérdezem. Tegnap volt hajnalban 5 órási kezdéssel, jól emlékszem, 4 órási kezdéssel, Svájc-Algéria mérkőzés. Ugye idestől nem tudom hány napja zsinórban kommentálom itt a meccseket, és jövök be még plusz után a reggelibe, és kezdjétek, hogy tegnap az Algéria meccsre értem haza, mert előtte már éppen nem tudom melyik mérkőzést kommentáltuk, Portugália-Horvátországot. Hazaérek, első fél időt tudtam megnézni, maximum, a Svájc-Algérián. Lefeküdtem aludni. Kb. Riadtan egy negyed óra múlva felkeltem, abban a tudatban, hogy megkaptam a szót élőben, hogy akkor enyém, Svájc-Algéria zajlik jelenleg. Felkelt álmomban mindez, felkeltem.
2: És elkezdett közvetíteni.
0: Mivel észleltem közben, hogy jaj, nem nézem a meccset, elaludtam közvetítés közben, emiatt gyorsan a telefonomon behoztam az applikációt, hogy épp hanyadik percben jár a mérkőzés, és mennyi az eredmény. Ott láttam, hogy 2-0 a Svájcnak, és elkezdtem kommentálni a mérkőzést álmomban, magamnak, miközben azt hittem, hogy éppen élőadásban vagyok. Majd amikor befejeztem a kommentálást, eszembe jutott, hogy ó, mennyi eszedon, hát éppen alszol és álmodsz. És aztán visszafeküdtem, jól mondom, többet nem fogom megkapni a szót idézőjelbetéve. Na minden, szóval ennyire pörgök egyébként VB lázban. Nem tudom, hogy nektek volt-e ilyen hasonló eset, amikor erre ébredtetek.
2: Én szinte sosem álmodom. Vagy pontosabban biztos álmodom, mert nem mindenki álmodik, csak nem abból ébredek. Uh-huh. Tehát ébredéskor nekem, hát de évente egyszer fordul elő, de és ahhoz valószínű, hogy valaminek történnie kell. Mert egyszer konkrétan annyiból hasonló eset volt, hogy kommentálásról nem volt szó, hogy akkor még fociztam nagypályán, és éppen valami bajnokink volt, ahol belső védőt játszottam már 40 fölött, és lényeg az, hogy utána eredtem az embernek, aki labdával kitört volna, és így be tudtam mögé lábban nyúlni, és ki tudtam kanalazni a labdát. De ezt a mozdulatot szépen meg is álmodtam.
0: És meg is csináltad?
2: A megálmodás az úgy nézett ki, hát nyilván még aludtam.
0: Igen.
2: Nem, a megálmodás úgy nézett ki, hogy az ember fejjel maga elé tette a labdát, én hát persze nyilván rángattam, meghúztam a mezét, és ballal benyúltam mögé, és tiszta erőből kivágtam bedobásra a labdát. Csak ez úgy nézett ki álmomba, hogy tiszta erőből úgy telibe rúgtam a falat otthon.
0: Hogy akartam mondani, hogy meg is csináltad a mozdulatot.
2: Arra ébredtem fel, hogy széttört a láb, nem tört szétsz egyébként szerencsére. És ugye ilyenkor kell egy-két perc, amikor az ember összerakja, hogy mit csináltam, mert itt vagyok, egy átizzadt párna, takaró, lábamat meg se tudom mozdítani, tiszta erőből ballal ott volt a fal, telibe rúgtam a falat, és akkor szépen így visszapörgettem a filmet, hogy hát ez van, amikor az ember futballozik álmában.
0: Igen.
2: Nem mindig szerencsés.
0: Andi, neked?
1: Fú, hát én azért ennél nyugodtabb éjszakákat szoktam tölteni.
2: Nem rúgott szét a falat?
1: Mesélitek, nem. Nekem, hogyha éjszaka elzsibbad akarom, akkor szoktam hát azt álmodni,
2: hogy levágták.
1: Hogy felvettem a mezemet, és az ujjából nem tudom kirakni a kezem, mert így beszorul a könyököm az ujjába, akkor tudom, álmomban tudom, hogy na jó, elzsibbadt a kezem.
0: De az egy ilyen borzasztó bizsergő érzés. Tehát az
2: ő gyűlölöm, ha véletlenül van.
0: Tehát azt nem tudod úgy lógatni, meg megmozdítani, nem mozdítsd meg, hogy aztán ne szúrja mindenfelől.
2: Tehát mozgatni kell.
0: Borzasztó. De közben, ha megmozgatod, akkor beszúr ezer irányból. Tehát az a legrosszabb.
1: Volt egy csapattársam a Fradiban, aki úgy elaludta a kezét, fönn volt így a fejénél. Így rárakva a fejére, és úgy elzsibbadt a karja, hogy a másik oldalon a füléhez hozzáért. De ő nem érzékelte, hogy aha, a saját karja ér a füléhez, és elkezdett kiabálni, hogy ki van itt, ki van itt.
2: Ki fogja a fülemet.
0: Borzasztó. De hány olyan volt már nekem is, hogy egy berögzült mozdulat az ágyban, nyilván ilyen foci meccsek után, vagy olyan jelenet, amit látott a tévében az ember, mellette fekszik a pár, és mondjuk egy jó kis kapásrövésre egy beadás, és bam, megvan neked az a mozdulat, és akkor nyolc fenékbe billented a melletted fekvő, tehát az jutott eszembe le volt ezt a lidra, hogy olyan volt már régen, amikor engem mit rúgdosol, mi történt, tehát megrúgtál én. Igen, egy álmodban megvolt ez a mozdulat, ami éppen meg volt álmodva, úgyhogy igen, érdekes. Na, drága hallgatók, a 06-30-55-55-605-ös se írjatok nekünk, írjatok meg, hogy melyik volt szerintetek a VB eddigi legjobb meccs, aztán fölhívunk titeket, hiszen a Kinek szurkol a magyar legújabb VB rovatunkba keresünk embereket, keresünk hallgatókat, akikkel tudunk beszélni, meg tudjuk osztani élményeinket, vagy ti megoszthatjátok velünk az élményeiteket, a legjobb VB meccseteket, legszebb gólokat az idei amerikai, kanadai, mexikói világbajnokságról, úgyhogy írjatok nekünk 06-30-55-55-605-ös, aztán nyerni is lehet velünk naphallgatójának, is lehet lenni, ezt a címet is el lehet hozni egy jobb frappáns üzenettel. No, de viszont a világbajnokság mellett, ugye ahogy már beszéltünk, tegnap férfi kosárlabda csapatunk is pályára lépett, méghozzá Finnország el, és amikor tegnap felhívtam Annit, akkor azt mondtam neki, első kérdésem az volt, hogy Virtanen játszott-e? Anni gondolkodott, hogy jó, két másodperces hatásszünet, és akkor gondolkoztam, amikor kimondtam előtt, hogy Virtanen, jól mondom? És akkor gondolkoztam, hogy nem, hát Virtanen ez teniszező, aki megvert egy teljesen váratlanul, teljesen megvert egy kiemelt játékos, mondom, Virtanen az teniszező lesz, biztos, hogy nem lépett pályára kosárlabda, erre az Andi nagy csöndben mondja, hogy Virtanen olyan nem volt. És akkor elkezdtem javítani magamat, hogy valóban nem, viszont Markkanen ott volt
2: és
0: a pályán.
2: És azt mondtam volna, hogy persze, nagyon jó játszott.
0: Nagyon, de 10 pont, 3 assziszt, 4 lepattanó.
2: Lett volna meglepetés.
0: Igen, viszont Markkanen ott volt a pályán a magyarok ellen, és hogy játszott, azt meg megtudhatjuk most így rögtön Anditól, Iziben.
1: Hát hozta azt, amit vártunk tőle, azért mégiscsak egy NBA sztárról van szó. Ennek mértán 23 pontot azért berakott a közösbe.
2: Igazából, az itthoni meccsen nem volt, ugye? Abba az ablakban nem jött haza.
1: Nem. Hát akkor az a szezon közben volt, ja. November is, meg február is. Úgyhogy akkor nem jönnek haza az NBA sztárok. Egyébként Jokic most a szerb válogatottban is ott van, és le van fogyva. Nem tudom, hogy láttátok-e.
2: Nem, de nem is
1: hiszem. De úgy néz ki, mint egy sportoló.
0: De már önmagához képest van lefogyva, vagy ugye az átlag sportolókhoz?
1: Önmagához képest.
0: Akkor még az mindig nem az átlag sportolói.
2: Nem olyan, mint egy agár, hanem olyan...
1: Hát szerintem ő sose lesz, igen. Ja. Sose lesz.
0: De akkor Doncic után ő is lefogyott.
1: Igen.
0: De lehet visszaszedni ezt majd szeptemberre a szezon kezdésre.
2: 100%.
0: Ugye?
1: Hát gondolom, most a válogatott után azért lesz ideje pihenni.
0: Ajaj,
1: és
0: igen.
1: Tudjuk, hogy az ő pihenése
0: az milyen?
1: Az miből áll, ő nem a konditerembe készül a következő szezonra.
2: Félbárányokat
1: hanem...
2: vacsorázik, gondolom.
1: Igen. Zomboron. Igen. Ott oda valósi, ott lóversenyre jár.
0: Jól teszi.
1: És a barátaival tölti az időt.
0: Igen, mondjuk így.
2: Bele sem merek gondolni.
1: Na, de visszatérve Markkanenre, tényleg nagyon jól játszott, de azt kell, hogy mondjam, hogy mi meg egy teljesen vállalható mérkőzést játszottunk idegenben a finnekkel, 2,5 negyeden keresztül ott voltunk egálba, vezettünk is még ellenük az első negyedben. Hát aztán kicsit elfáradtunk, vagy attól estünk össze, hogy a finnek magukra találtak, nagyon jó százalékkal dobtak egyébként kintről a finnek, főleg abban a periódusban, amikor átvették a vezetést, de abból is talpra tudtunk állni. Golomán nagyon, egyébként mind a mellett, hogy 23 pontot dobott Markkanen, Golomán nagyon jól fogta. 50%-os dobó teljesítményre készítette, vagy hát ráerőltette ezt, és Red Gaber mondta mindig annó, ugye nekem adta a nehéz feladatokat, hogy lehet, hogy az emberet fog dobni 20 pontot, de hogyha azt a 20 pontot azt nem 70%-kal teszi, hanem 40-nel, akkor nagyon jó munkát végeztél.
2: Mert akkor ő dobálja el a labdákat, igen, és, a, nem és, a, nem marad és a többiek másnak. Nem dobnak mellé.
1: Igen, pontokat. Igen. Úgyhogy szerintem nagyon jól játszottak a fiúk. Most ugye, mivel tegnap a belgák kikaptak Franciaországtól, ezáltal mi már tovább jutottunk. Most azért még jó lenne megverni a belgákat, bár ezt
2: annak
1: a
2: semmi
1: tétje nincsen, igen, nem visszük magunkkal a következő csoportba, de a csapat szempontjából jó lenne, hogyha ezt sikerülne megnyerni ezt a meccset, és azért akkor 6-ból 3 mérkőzést megnyertünk, ami szerintem
2: és
1: nagyon
2: és az
1: jó.
2: Egy itthoni finnek ellenit visszük, győzelmet
1: azt visszük magunkkal.
2: De a másik csoport, ahogy néztem, ott akkora körbeverések vannak, most ilyen, ott még egy kör, ugyanígy hátra van, 3-2-3-2, 2-3-2-3, így áll 4 csapat, bárki tovább juthat kis túlzással.
1: Igen, igen, és egy-két győzelmet fog ezáltal ugye hozni magával mindenki. Egyébként nem lehetetlen a következő kör sem. Ugye ott lesz Szlovénia, csehek, hát és még, az észtek,
2: a
1: vagy
2: a
1: svédek,
2: azok
1: igen.
2: Azok is 2 győzelem már.
1: Igen, most attól függően, hogy a szlovénoknál Doncsics hogy gondolja, hogy jön játszani, vagy sem. Ha nem jön, akkor azt gondolom, hogy a szlovének se verhetetlenek, az észtek az első meccsen 30-al verték őket. Úgyhogy azért sok függ attól, hogy milyen összetételben vannak a csapatok, de nagy valószínűséggel, amikor már egy lépésre van mindenki a világbajnokságtól, akkor azért várhatóan összeállnak a legjobb keretek.
0: Most hogy van ez egyébként? Tehát hova jutottunk most a mostani csoportkörből? Milyen csoportkörbe jutottunk?
2: A FIBA az egy követhetetlen. Tehát ha vett példának azt, hogy majd most fogják rendezni szeptemberben minden igaz azt a női VB-t a németeknél.
0: Itt 3 éve se rejteznek
2: rá. Amire még valamikor a múlt században Ruandába kezdtük el az előselejtezőt. És aztán onnan szépen lépésről lépés, ezt végül eljutottunk a VB-ig egy csodálatos módon. Na most a fiúk egy ilyen hasonló folyamatnak járnak valahol. Ezt a VB-t mikor rendezik? 27?
1: 27.
2: Na.
1: Igen. Alapvetően lényegében tényleg ugyanazt a lépcsőfokokat járják meg a fiúk is, mert volt egy elő-elő-selejtező, ugye tavaly a románokkal és Észak-Macedóniával, most vagyunk az előselejtezőben, és ha innen tovább megyünk, akkor van még egy selejtező. Ja, hát akkor igazából a fiúknál egyel több van, mert nálunk volt a ruandai, onnan bejutottunk.
2: De a lányoknál is így volt, nem?
1: Nem.
2: Vagy ott csak
1: a lányok a ruandai győzelemmel kerültek be a VB-selejtezőbe. Ott egy lépcsőfokot kihagytak.
0: Úgyhogy itt is még hosszú az út, de akkor jól állunk haza.
1: Igen. És a játékképe.
0: Itt hány csapat jut ki egyébként a VB-re? Tehát fociban 48. Igen, most nem labdarúgásról beszélünk, hiába a VB.
1: Szerintem 24-es lesz, igen, és a következő ugye egy 6-os csoport lesz. 3-3 csapat találkozik össze, a sajátjaiddal ellen nem fogsz újra játszani, oda viszed az eredményeket, ott lesz még 6 darab meccs, ott az ellen, a 3 ellen, aki ellen nem játszottál, és 3 jut tovább ebből a 6-ból. Uh-huh. Igen.
0: Igen, fontos még egyszer, hogy most nem labdarúgásról beszéltünk, hiszen világbajnokság ide vagy oda elhangzottak olyan, hogy a belgák verik a franciákat, ugye nem tudják, magyarok a szlovénok csoportjába kerülnek, tehát ez itt egy párhuzamos univerzumban lehetne, csak labdarúgás, kosárlabdáról beszélgettünk.
2: Andi világa.
0: Igen.
2: Így foglalnám össze.
0: Igen, igen, igen. Aztán Andi világára jut eszembe a Facebook perc, de mindjárt azt is majd előhozzuk. Viszont nem tudom, olvastátok-e, hallottátok-e, hogy LeBron James távozik a Los Angeles Lakers csapatából időtlen idők óta.
1: Lakers meg akarja tartani.
0: Lakers meg akarja, de szinte már a félhivatalos, sőt, talán a hivatalos bejelentés is már megtörtént, hogy mi a valóság, az csak ők tudják, illetve az ottani sportújságírók, szakújságírók. Viszont, hogyha James valóban távozik, akkor egyetlen egy csapatot mondanak amely erősen érdeklődik iránt, az pedig a Warriors.
2: Azt hittem valami nyugdíjas otthonnak a nevét fogod mondani, az erősen érdeklődik.
0: Viszont ott a Warriors Steph Curry vezérletével, LeBron James, Steph Curry, ott a karrierek, most már lehet mondani, hogy Curry is 38, majd 40 éves, néhány év múlva, ott azért az öregek újra összeállnának, újra az amerikai válogatottban tudtak csak összeállni, addig viszont ott Párizsban nyertek is egy olimpiát. Szóval az még egy nagy durranás lenne a Jamesnek karrierje végéhen.
1: Hát, nagy durranás lenne, vagy sem, de nálam ilyenkor mindig azért felvetődik, hogy minek?
2: Ronaldo nem szerződik Miami-ba? Az lenne ilyen, nem, Kristóf?
0: Igen, kb. Ez olyan lenne, mint hogyha az Inter Miami-ba szerződne. De,
1: berendezett igen? Egy életet magának. Hát nem, hogy neki köszönél. Az unokáinak.
2: Berendezett egy szerény, visszafogott.
1: Igen.
2: Minden centet az élére állító életet.
1: Igen. Igen, de még a szép unokái, vagy nem tudom mi van, még azon túl élete is rendezve van. Nem tudom egyébként, hogy őt mi mozgatja ez erre, hogy most 40-41 éves korában nem az van, hogy itt a csapatom, jól játszok.
0: Fiammal játszok.
1: Igen, vagy hogy mi kell ennél több?
0: Los Angelesben vagyok, és még szerintem ő szeretne még egy bajnoki címet, és most azt annak látja a legnagyobb esélyt, hogy körülbelül a Warriorsban azt megszerezheti.
1: Hát nem tudom egyébként az, hogy azért persze nagyon sok minden van a háta mögött, nagyon extra világklasszis volt, talán már csak volt, de hogy most újra felvenni a ritmusát egy teljesen másik közegnek, ez mennyire mehet gördülékenyen, vagy ne adj Isten sérülés veszélyesen, hogy azért sokkal, sokkal jobban kell fókuszálnod, még akkor is, hogyha te vagy a LeBron James. Hát nem tudom, én kockázatosnak érzem.
0: Hát meglátjuk, hogy alakul Jamesnek a jövője, ez még azért előttünk álló hetekben, hónapokban eldől. Viszont, hogyha már mondtam az előző károlyi Facebook perceket, tegyünk eleget ennek is. Na nézzük, 2 órával ezelőtt történt a poszt, tehát korábban, mint szokott. A zöldfoki köztársaság labdarúgó válogatottjának világbajnoki szereplése hatalmas figyelmet kapott, különösen azért, mert a csapat várakozáson felül teljesített, és több erősebb ellenféle szemben is emlékezetes meccset játszott. Ugye Spanyolország, legutóbb Argentina, mind a kettőben rendeselték időt döntetlennel végzett Uruguay szintúgy. Egyik mérkőzésükön sem kaptak ki rendes játékidőben, a torna egyik legnagyobb hőse pedig a kapusok Vazinha, akinek védése nem csak a szurkolók, hanem a nemzetközi sajtó figyelmét is felkeltették. Ennek hatására az Instagram követőnek száma rendkívül gyorsan emelkedett, míg a világbajnokság előtt még csak néhány 10 000 követője volt. A tornán nyújtott teljesítménye után rövid idő alatt több mint 19 millióan kezdték el követni Vazinhát, akinek most a véget ért a tündérmeséje, így, hogy az argentinok kiütötték.
1: Hát
0: nem is kiütötték,
1: kezdődött.
0: Nem kiütötték, hanem hát
2: vért izzadva, óriási mázlival.
0: Igen, kipöckölték zöldfoki szigeteket, így Vazinha véget ért. Viszont volt egy cimborám, akivel beszélgettem a világbajnokságról, aki járt ugye a grundokat, kis edzőpályákat, hogy a mai gyerekek, akik fociznak, mely labdarúgók nevét veszik fel magukra, amikor egymás ellen játszanak. Ugye régen volt, hogy Ronaldók, Messik voltak, ott a 2016-os EB után lettek Zsuzsák Balázsok, Juhász Rolandok, Stieber Zoltánok az utcán. Most a gyerekek 2026-ban nem Bruno Fernandesek, vagy Rafael Leaók, vagy Lionel Messik, vagy Ronaldók, hanem Vazinhák. Szeretett, ezt kérdeztem, hogy ki most a legnépszerűbb? A gyerekek most Vazinha. A grundokon, amikor valaki focizik, ők Vazinhák szeretnének lenni.
1: Teljesen egyértelmű, hát ő van most felkapva, tényleg a csapból is ő folyik, de megérdemelten.
2: Én Cruyff akartam lenni, nem akarom Vazinhához hasonlítani.
0: Igen, tehát Vazinhának valószínűleg ennyi, tehát le is áldozott ez a hírnév ezzel, hogy ő innentől nem fog játszani többet világbajnoki, mert 41 éves, tehát már eladni sem tudja magát. Tehát nem az van, hogy 20 évesen bemutatkozott, megveszi mondjuk.
2: Az Insta vonal az jónak tűnik. Igen. Ott. Megerésznék a helyébe.
1: Egyébként, ahogy mondtad, hogy a tündérmese véget ért, én nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy az ő számukra most kezdődik.
0: Vozinja szempontjából. Igen.
1: Akár, hát jó, persze azok, akik nagyon-nagyon mélyen benne vannak a labdarúgásban, ismerték, de szerintem sokkal
2: szerintem azok se.
1: Azok se biztos, de hogy most mindenki megismerte a nevét, mindenki elkezdte követni, többek között én is. Szerintem egyébként úgy összességében zseniális az egész zöldfoki köztársaságnak a jelenléte, az, hogy... Tényleg az egész sztori ilyen tündérmese.
0: Én magamat ismerve azt mondanám, hogy azért viszonylag széles skálán mozog a labdarúgás iránti vágyam és tudásom és ismeretem. Leo is szerintem négyszer akkora. Tehát, hogyha így igazából hozzánk nem jutott el ez a név, hogy Vitinha, hát az igen, hogy Vozinha, az valószínűleg akkor senki máshoz, nem?
2: Hát persze.
0: Tehát ebben így
1: pedig meg Portugáliában véd.
0: Igen, hát de úgy, ahogy. Meg ott, ahol. Na, ami biztos, hogy 7:30 lesz 3 perc múlva. Elmegyünk hírekre, és hírek után zene nélkül rögtön jövünk vissza, és Danyi Gábort fogjuk hívni, akivel természetesen a foci VB-ről, illetve a wimbledoni tenisztornáról beszélgetünk.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: A címvédő Argentína, valamint Egyiptom és Kolumbia is a 16 között folytathatja a küzdelmet a labdarúgó világbajnokságon. Növelik a paksi atomerőmű teljesítményét. Száraz napos idő várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: Argentína, valamint Egyiptom és Kolumbia is csatlakozott a 8-at döntő mezőnyéhez a labdarúgó világbajnokságon. A címvédő Argentína meglepetésre csak hosszabbításban, a 111. percben született öngóllal győzte le 3-2-re az újonc zöldfoki köztársaságot. Lionel Messi 7. gólját lőtte ezen a világbajnokságon, 20. VB találatával vezeti az öröklanglistát, 30 világbajnoki mérkőzésével pedig szintén csúcstartó. Argentína a 16 között Egyiptommal találkozik, amely 1-1-es döntetlen után a 11-es párbajban 4-2-re múlta fölül Ausztráliát. Kolumbia 1-0-ra bizonyult jobbnak Gánánál, így a dél-amerikaiak csapnak össze Svájccal a 8-at döntőben. Ma már a 8 közéjutásért játszanak a csapatok a labdarúgó VB-n. 19 órától a társházigazda Kanada Marokkóval, 23 órától Paraguay Franciaországgal mérkőzik. A találkozókat a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A magyar férfi kosárlabda válogatott 85-77-re kikapott a legutóbb Európa-bajnoki negyedik helyezett Finnországtól, Helsinkiben, a világbajnoki selejtező csoportkörének 5. fordulójában. Mivel Franciaország 80-72-re nyert Belgiumban, így csapatunk az utolsó forduló eredményétől függetlenül tovább jutott a VB selejtező második csoportkörébe. Vucsovics Márton búcsúzott a wimbledoni teniszbajnokságtól, miután a harmadik fordulóban, három játszmában alul maradt a spanyol Alejandro Davidovics Fokinával szemben. A párosok mezőnyében Stollár Fanni az amerikai Ézsián Muhammaddal 7-5-6-2-re győzött egy ukrán-japán kettős ellen az első fordulóban. Szintén az első körben Bondár Anna a lengyel Magdalena Frechel három játszmában szenvedett vereséget egy ausztrál-amerikai párostól, így számukra véget ért az angol nyílt teniszbajnokság. A magyar férfi vízilabda válogatott magabiztosan 21-12-re verte Hollandiát a Hajós Alfréd sportuszodában zajló felkészülési tornán, amelynek másik mérkőzésén Szerbia 21-10-re nyert Grúzia ellen. A nemzeti együttesben újra játszó Zalánki Gergő, aki az Olimpiákosztól visszatér a Prorekkóhoz, 2 góllal járult hozzá a sikerhez. A hazai közönség előtt szereplő Lewis Hamilton a Ferrarival szerezte meg az első rajtkockát a Formula 1-es brit nagydíj sprint időmérőjén.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapján érhetők el. A véleményeket július 11-ig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Lehűlt a Duna, így növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, közölte Facebook oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A jogszabály szerint a 25 fokot meghaladó vízhőmérséklet esetén rendszeres méréseket kell végezni. Ezek alapján az atomerőmű szakemberei megkezdték a blokkok teljesítményének növelését. Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek meg ma az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójára. A kiemelt washingtoni, philadelphiai és New Yorki rendezvények sorát légi bemutató, nemzetközi haditengerészeti felvonulás, valamint Donald Trump elnök beszéde után minden idők legnagyobb tűzijátéka színesíti. Erdőtüzek pusztítanak az Egyesült Államok Colorado államában. Mintegy 160 épület leégett, több ezer embernek kellett elhagynia otthonát. A lángok terjedését gyorsítja a szeles időjárás, valamint a több hónapja tartós szárazság.
0: Közlekedés.
2: Az M1-es autópályán a terelésben a Budapest felé vezető oldalon, a 49-es és 39-es kilométer között a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. Délután 26-31, késő este 18-25 fok valószínű. Holnap is hasonló lesz az idő, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
4: Jó reggelt, drága hallgatók, itt is vagyunk fél 8 után, 6 perccel folytatódik a 109 Nemzeti Sportrádióban a szombat reggeli kezdőkör 97. élő adása július 4-én, itt vagyunk 6 órától egészen 10 óráig. Ha rátok nézek, itt van mellettem jobb oldalamon Károly Andi, jó reggelt, szia Andi!
5: Jó reggelt, sziasztok!
4: Velem szemben Elpap István, szia Leo!
6: Sziasztok!
4: Jó reggelt mindenkinek!
5: Szia Kristóf is itt van veled.
4: Köszönöm szépen, így van, és hogyha rátok nézek, akkor veletek mindenféleképpen egy Balaton átúszásra beneveznék. Balaton átúszás, nem tudom, lehet-e például.
6: Én már egyszer átúztam, az nekem úgy egész életemre, úgy nagyjából.
5: Én meg egyszer se
6: elég volt.
4: Egyelőre én se, de veletek megcsinálom, de Balaton átfutásra is sor kerülhet, hogyha jelenleg tartja ezt a fantasztikus kiszáradását mindkét tavunk.
6: Hát a feléig elfutunk.
4: Ja, a feléig, és onnantól meg közben úszunk. De elhangzott egy zseniális mondat, valamelyik nap hallottam ezt már Paraguay válogatottjára, már nem is tudom, hogy kitől, hogy Paraguay kiejtette Németországot, egy kicsi ország Németországhoz képest, hát még tengere sincsen, és de mégis sikerültek. Tengere sincsen Paraguay, de óceán az a tenger, de azért megmosolyogtató volt. Gábor, itt van velünk.
6: Pedig a tenger az a lételeme a futball
4: tudásnak. Igen. Az... Viszont Annyi Gábor itt van velünk, szokásosan. Jó reggelt, Gábor, szia!
7: Jó reggelt, szervusztok!
5: És neki még tengere is van.
6: Na,
7: bocsánat,
5: neked mondja? Még tengered is van.
7: Nekem még tengered is van, így gondolkodtam, hogy Paraguayba hogy szállok be, de nem jutott eszembe semmi.
4: Hát igen, így. Viszont Gábor, hát te is tudnál csatlakozni a mi kis Balaton átúszó kis csapatunkba. Átfutó vagy átúszó inkább? Most mi újság a Balaton partján?
7: Szerencsére a Velencei tó réme nem fenyeget, de itt is, főleg a déli parton, ez a Máriától talán Zamárdig, ugye az első 200 méter az bokáig ér.
4: Igen.
7: Sajnos ez nem jó, most nyilván reméljük, hogy ez rosszabb nem lesz. Volt ugye most itt az elmúlt napokban egy pár csepp eső, de ez inkább a paradicsomnak meg a paprikának volt hasznos, nem a Balatonnak. Én a Balaton átúszást annyira nem, hogy mondjam, jön a gondolat, hogy ússzuk át a Balatont, és el is esegettem magamtól. Nem, a Balaton körbefutás az már egyszer sikerült teljesítenem.
4: Uh-huh. A biciklizés, esetleg körbe biciklizés, vagy körbe vitorlázás, ugye kék szalagra gondolok, ilyen gondolatok vannak esetleg, vagy az is csak egy-két pillanat erejéig?
7: A bicikli az talán egy fél pillanat erejéig, aztán az is elhessen, de ez a vitorlázás az nagyon szimpatikus, az a talán nem árulok el titkot, hogy a Elek Gábor barátommal itt szoktunk vitorlázni. Uh-huh. A vitorlázás úgy van, hogy ő vezet, és akkor én megélvezem a vitorlázást. De az nagyon, hogy mondjam, nagyon szimpatikus és nagyon elviselhető. Közben esetleg ott egy hűrés, egy pohár energiaital, és már is teljesen adva van minden.
4: Micsoda mentés, egy pohár energiaital.
6: Semmi más.
7: Izotóniás ital, amikor
6: az nagyon kell. Hidratációs szünet, ugye? Hogy ezt, igen, ahogy ezt
7: igen,
6: a fényben.
7: De a
6: déli parton tényleg ott azért elég erős kotrás van a kikötőknél, nem? Tehát belegondolok,
7: hát
6: ahol bokáig ér a víz, ott azért ott ki kell kötni annak a kompnak, ami mondjuk jön Badacsonyból, vagy jön Füredről, nem?
7: Igen, ez problémát is. Ugye elég sok a nagy kikötők, Fonyód, Fenyves, de hát Földváron is van itt a kis helyi létemben is kikötő, de hát itt...
6: Hát komoly logisztika, ilyen vízviszonyok mellett.
7: Igen, és ugye egy 10 kilométerre van ide a Szántódi, nagy komp át Tihanyba. Nyilván erre megvannak a megfelelő szakemberek, hogy ezt biztosítják, de hát nem egyszerű helyzet.
4: A balatoni lapok azt írták a hét elején, Gábor, a hét közepe táján, amikor olvastam ezeket a blogokat, ezeket a vlogokat, hogy volt egy olyan teniszmérkőzés, ami a nagy melegre való tekintettel félbe szakadt a keleténél hamarabb. Mit tudsz erről mondani?
7: Igen.
6: Nagy balatoni lapok. Mondjam,
7: igen. Nem hoztuk be a kötelező 20 percenkénti megállást frissítést, és az ellenfelem egy picit, hogy mondjam, tehát a hőguta és a feladás határán.
4: És a rosszul abba,
7: igen, abban maradtunk, hogy abban marad egy másfél óra után, de tényleg nem volt normális, mert az a 34-35 fok, az tényleg nem a teniszre van kitalálva, de ahogy látjuk most Wimbledonban is azért komoly gondokat okoz. Ez is szerintem a Fucsovics Marci továbbjutása az egy nagyon nagy dolog volt, de ugye a visszalépése a párosba, és főleg a tegnapi Fokina Davidovics Fokina elleni mérkőzésében nagyba közrejátszott a fizikális, hogy mondjam, állapota és a nagy meleg.
4: Egyébként múlt héten pont beszéltük azt, hogy összejöhet a harmadik körben az a Fucsovics-Marozsán páros. Majdnem összejött egyébként, tehát papírforma alapján tényleg nehéz lett volna azt mondani, hogy biztos, hogy lesz olyan mérkőzés. Aztán meg az lett, hogy hát itt kis ilyen összejött ez a Fucsovics-Marozsán páros. Marozsán búcsúzott, Fucsovics még versenyben van. Hogy látod,
6: nem, eddig? Már nincs, hát már tegnap.
4: Fucsovics is Fucsovics, de hogy egy tovább ment, mint Marozsán, hogy majdnem összejött.
6: Ő elért odáig.
4: Igen. Hogy láttad, Gábor, a magyarok szereplését Wimbledonban?
7: Ugye a Fucsovics Márton talán most nem ütöttem
4: Fanassé
7: az amerikai
4: ellen jutott kiemelt tovább az első körben.
7: Igen, a fiú ellen az egy fantasztikus teljesítmény volt. Az amerikai fiú ellen, amit tovább jutott. Köszönöm szépen. Nagyon, nagyon fizikális és nagyon komoly erényeket csillogtatott a tenisz tudásából is a Fucsovics Marci. De azért ez kódolva volt, hogy rá fog menni ugye a párosuk, mert az nem lehet, mert másnap, illetve a tegnap meg folytatnia kell az egyénit, és ez nem működik. A Marozsán Fábián...
6: Bocs, hogy közbevágok, de hogyha ugye tegnap három szedbe kapott ki végül is a Davidovics Fokinától, de az első az tiebreak volt. Ha az elsőt nyeri, lélektanilag az egy nagyon-nagyon dobhatott volna ezen a meccsen, meg Fucsovics teljesítményén.
7: Igen, nagyon-nagyon dobhatott volna, de ugye itt egy-egy break, egy-egy game, egy-egy előny, az gyakorlatilag eldönt egy szettet.
6: Ja.
7: Tehát tényleg egy nagyon szoros és nagyon egy-egy labdán múlik. Volt egy klasszikus mérkőzés itt a napokban, Berrettini Fils mérkőzés, ahol konkrétan, vagy előtte a Berrettini a Wawrinkával mindegyik tiebreakes volt, és egy-egy ponton múlt. Tehát félelmetes, hogy mennyire nüanszokon múlik. Itt ez most nem sikerült, és a Marozsán Fábiánnak is ugye sajnos még tart az a picit hullámvölgye, ami mind fizikálisan, mind pedig mentálisan van neki. Reméljük, hogy minél hamarabb kijön belőle, és hát marad a női páros, illetve a vegyes párosban, ha jól emlékszem, a Stoller
6: játszik ma.
7: Máté Pavicsal, a világ egyik legjobb párosjátékosával játszik, úgyhogy nagyon-nagyon szurkolunk nekik. Még egy gondolat, igen? Bocsássatok meg a Serena Williamsről, mivel beszéltünk, és én elmondtam, hogy illetve talán meg nem értésemet adtam, hogy miért kell ezt csinálni. Én azt gondolom, hogy most talán bebizonyosodott az, hogy ez méltatlan volt. Nem a tenisze elsősorban, hanem a viselkedése, hogy utána nem ment el a sajtótájékoztatóra, illetve ott az ottani készfogása, hát, hogy mondjam, nem volt szimpatikus.
4: Úgy van, kikapott Serena Williams egyesben az első körben, viszont ma 17:30, tehát gyakorlatilag ott wimbledoni pályarend szerint főműsoridőben a nővérével, Venus Williams-el párosban lép pályára Serena, Osorio és Sierra párosa ellen. Na ott mire számíthatunk? Egy 45 éves Venus Williams, pár évvel fiatalabb mindössze Serena Williams, a két Williams testvér és egót, hogyha összeadjuk, és hát nyilván nem ők, sőt, itt még annyira sem esélyesek, mint amennyire Serena lehetett volna egyesben. Mit lehet várni itt? Mind viselkedés, mind eredmény szinten ettől a meccstől majd szerinted?
7: Hát én nagyon remélem, hogy viselkedésben is, hogy mondjam, egy példaképhez inkább méltóbb reakciók és viselkedések lesznek eredménytől függetlenül. Talán a párosban lehet egy picit a kort kompenzálni, én azt gondolom, de ha a felhajtás meg az érdeklődés biztos nagyon nagy lesz, és teljesen érthetően, de én azt gondolom, hogy itt is, ha most tovább mennek, akkor is egy-két forduló az, ami lehet benne, inkább a marketing értéke nagyobb, mint a sport értéke.
4: Hát én kicsit kritikusabb vagyok, tehát Venus Williams közelebb van az 50-hez, mint a 46 esztendő szerint a 44 éves, és hát valljuk be őszintén, azért, hogyha megüti profi szinten egy női teniszező a labdát, mondjuk Venus Williamsnek, és nem kézre, nem ütőre, hanem lépni kell mondjuk négyet oldalirányba, hát akkor azok a labdák már nem jönnek vissza.
6: Jó, de párosról beszélgetünk.
4: Hát azért akkor sem, tehát ott a folyosót is be kell futni.
6: Hát azt be kell, de nem a pályát, tehát a lényeges különbség van azért. Párosban én is azt mondom, hogy kézzel, szervával sok mindent lehet kompenzálni. Egyesben nyilván esély se lenne.
5: Jó, meg azért ez a két teniszező, bár benne vannak a korban, de még nem járókelettel közlekednek.
4: Hát azért ott az egyes, Szeréna egyes meccsén azt lehetett látni, hogy igazából közelebb van ahhoz.
6: Volt járókeret?
4: Nem
6: láttam, csak
5: leharkolt.
6: Azért kérdezem.
4: Letette oldalra, de a Venusnál meg már végképp.
6: Azzal jött be járókeret.
4: Igen.
6: Na.
7: Én azt gondolom egyébként, bocsánat, hogy itt vannak különféle tenisztornák itt a Balaton déli partján, de szüke
5: pátriánban,
7: Pécsen is, itt van ilyen, hogy 100 vagy 110, tehát párosban, itt, hogy az életkor, vagy pedig a testsúlynak kell ennyinek lenni, ezt teljesen komolyan mondom, úgyhogy van.
6: De a testsúlynak külön-külön, nem összesen, nem?
4: Igen.
6: Járókeret Open nevű sorozat.
7: Valami ilyesmi, igen.
4: Igen. Na hát viszont Dani Medvedev kiesett, talán meglepetésre, Sasha Zverev ott van, Berrettini ott van, és ott van természetesen Sinner mellett Novák Djokovic is, aki hozza az akadályokat. Cicipasz ellen a második körben játszani talán nem a legkellemesebb második körös ellenfél, de azt is vette Djokovic azóta, tegnap is nyert egy mérkőzést, úgyhogy ott van a legjobb 16 között megint a szerb, úgyhogy mondhatni ugyanaz a szokásos második hét, amit Djokovic megszokott élni, azt most is megéli majd.
7: Igen, és nagyon extra játszik a Gyokó. Tehát tegnap például volt egy olyan labdamenete, ahol gyakorlatilag sansza nem volt, mert kapott egy olyan szervát, és abból kinyílt a pálya, föllépett hálózni a francia fiú, leröptészte, és egészen lehetetlen labdáért is elment a Djokovic, és olyan szintű küzdelmi tudást mutatott megint, ami egyébként is jellemző rá, hogy félelmetes volt, és ráadásul vezető pozícióba volt, már 2-0 volt a szettek aránya javára, és ugye látszik rajta, hogy minden labdát meg akar nyerni, és azt mutatni, hogy ő még itt van. Reméljük, hogy a fizikális állapot, mert a tenisz tudása az nem kérdés, de az is olyan szinten van, hogy a második hét végére is ugye a Sinner ágán van, érdekes mérkőzés lesz. A Sinnert látva, azért ő most messze van a top formájától.
6: De a Djokovic még, te jól látni, nem, hogy ő még mindig az a típus, aki minden labdamenetre, vagy minden labdára úgy megy el, hogy nem tudhatod, hogy nem ezen a labdameneten fog-e múlni. Nem? Tehát, hogy...
7: Így van.
6: Mert hogy utólag legalább ne tegyél magadnak szemreányást, hogy ha ott elindultam volna arra a tenyeresre, akkor lehet, hogy az a game megvan, de ezért ő inkább elindul. Biztos, ami biztos, ne tehessen magának utólag szemreányást.
7: Igen, és ugye nem véletlen alakult ki a Gyokóról az is, hogy nincs olyan, hogy könnyen ad valamit, vagy ingyen, vagy. Tehát mindenért meg kellene dolgozni, és azt számítani, hogy ő mindent megpróbál, visszaad mindent, és nem lehet. Hát ilyen a mentalitása, és az se véletlen, hogy a legkiélezettebb pontoknál tudja a legjobbját nyújtani, és tudja akkor letenni a pályára az bárki ellen, még a régi nagyok ellen, Federer, Nadal, Murray ellen is, hogy a legkiél, amikor kell, ő akkor tud a legjobban koncentrálni. Nem véletlen, mert így gondolkodik, tehát így éli meg a teniszt, meg a mindennapjait, hogy nála nincs ingyen pont.
4: Djokovic Szafjúr ellen lép majd pályára holnap, az ellen a Szafjúrin ellen, aki már Joao Fonsecától kezdve Andrei Rublyeven át ezeket a játékosokat ejtette ki az idei Wimbledon tornán, úgyhogy nem lesz könnyű ellenfele Djokovicnak, de valahogy bárki jöhető, valahogy ezeket a Grand Slameket, akárhány éves, már idős tovább 39 Novák Djokovic, valahogy mindig az elődöntőig elmegy és simán hozza ezeket a kötelezőnek már korán sem mondható mérkőzéseit. Nem tudom, Gábor, te hogy vagy vele? Én nekem most a világbajnokság miatt kiesik picit a praxisból Wimbledon, és kevés mérkőzést tudok megnézni, hiába szeretem és szeretném. De te hogy tudod beosztani az idődet olyan szempontból, hogy marad-e idő mind a kettőre, Wimbledonra is, foci VB-re is, vagy te is megosztod ezeket a minutumokat, figyelmedet?
7: Én is megosztom, de én pont fordítva, mint te. Én inkább a tenisz preferálom, az a nagyon késő, illetve hajnali mérkőzés nézés az nekem, hát, hogy mondjam, talán a korom miatt sem lehet, de szerintem az egy jó deal lehet, hogy te megnézed azt, ezt és utána megbeszéljük, elmeséljük egymásnak.
4: Így, kiegészítjük, így.
7: Így van, de azért megmondom őszintén, hogy most már nagyon jó mérkőzések vannak, izgalmas mérkőzések, akár ugye a portugál-horvát, vagy a nagy csapatok holland-német búcsúzása, igen. De azért ugye az elején azért, hát hogy mondjam, nem ragadott meg minden mérkőzés ott a csoportkörökbe, mondjuk hajnali háromkor. Azért az nem, de ahogy megyünk előre az időbe, egyre jobb mérkőzések lesznek.
4: Most már kialakult a nyolcad döntőnek a mezőnye, ugye múlt héten te is úgy azt mondtad, amit én, hogy Argentína, az argentin sikerben bízol, argentin sikert
7: látsz. Az olaszokba.
4: Illetve az olaszok, így van. És az argentinok még lehetnek, az olaszok nem is lehettek, de hát már nem várhatunk holland-német negyeddöntőt sem. Most, hogy látod, egy hét leforgása után maradt-e ugyanaz a véleményed a foci VB-vel kapcsolatban, mint múlt héten volt?
7: Igen, én az argentinok és a spanyolok odaérésében bízok, vagy gondolok, vagy szurkolok. Elsősorban amilyen futballt játszanak, és amilyen személyiségek alkotják ezt a két csapatot. Én nekik szurkolok, illetve az ő játékuk tetszik nagyon. Úgyhogy aztán ugye, mivel legendás a jó tippelő vagyok, nem szeretném egyik nemzetet sem kellemetlen helyzetbe hozni.
4: Azért az argentin meccs most éjfélkor kezdtek, tehát hajnalra egészen körömrágusra sikeredett, tehát én amikor néztem, akkor hát lerágtam mint 10 körömről az újat, annyira izgultam, hogy Messék bejussanak, tovább jussanak, de végül is sikerült, hogy nem fricskázta meg őket is zöldfoki szigetek, mint ahogy azt megtették Spanyolország válogatottja ellen. Gábor, hogy néz ki neked a hétvége, a hétvégi program? Mész-e valamerre? Hogy töltöd majd az idődet?
7: Igen, mi most indulunk nem sokára nyaralni.
4: Azt a mindenit.
7: Horvátországba, az egész család, jó sokan megyünk, fiamék, lányomék, unokáimmal közösen együtt, és hát ott is fürdés, sportolás, kikapcsolódás,
4: unokáldás. Tenisz lesz, gondolom.
7: Természetesen, nem is értettem ezt a kérdést, úgyhogy igen, tartalmasan elkezdődik az a része a nyárnak, amit szerintem mindannyian várunk. Hát kinek előbb, kinek utóbb jön el, de itt mindenkinek azt kívánom, hogy legyen egy olyan részben, ahol tényleg tud pihenni és egy kicsit kikapcsolódni.
4: Tökéletes végszó egyébként erre a nyárral kapcsolatban, a nyaralással, a VB-kkel és Wimbledonnal kapcsolatban. Gábor, akkor nagyon jó nyaralás neked, jövő héten beszélünk, akkor már ismerni fogjuk a wimbledoni döntős párosításokat, és akkor is megkérdezünk majd téged, hogy mit gondolsz, ki fogja megnyerni a wimbledoni tenisztornát, jó?
7: Rendben,
4: jó nyaralás, köszönjük, szia Gábor, szia. Dani Gáborral beszélgettünk, kedves hallgatók, az elmúlt percekben a Győri Audiától korábbi Bajnokok Ligája győztes trénerével, a magyar női kézilabda válogatott korábbi szövetségi kapitányával. Hát azért itt is volt Wimbledon, kis foci VB, minden, amit ígértünk, ezt be is tartottuk, és szinte másodpercre pontosan fogjuk átadni a szót majd a következő blokknak. Mi pedig majd...
6: Szinte? Hogy, hát másodperc.
4: Gyakorlatilag, pontosan másodpercre pontosan. Igen. És a következő blokkunkban pedig már megágyazunk a labdarúgásnak, a világbajnokságnak, futballal fogunk foglalkozni, illetve továbbra is várjuk az üzeneteket, írjatok nekünk a 06 30 55 55 605-ösre, akinek van mondani valója vagy élménye a világbajnoksággal kapcsolatban, írjon nekünk, felhívjuk, megbeszéljük, kibeszéljük ki, kinek szurkol, folytatjuk a Kinek szurkol a magyar című világbajnoksággal foglalkozó rovatunkat, úgyhogy a folytatásban is érdemes lesz velünk maradni, hamarosan jövünk vissza.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: A Fiderzén! Miután a labdarúgó világbajnokságon Németország 11-es rugásokkal kiesett Paraguayjal szemben, az internet népe erősen kritizálta Julian Nagelsmann szövetségi kapitányt. Nem egy vélemény szerint a laptopján próbálja átadni a tudását, már pedig a labdarúgás maga az élet, nem lehet csak számokra, várható értékekre redukálni. Mondjuk azon magam is meglepődtem, hogy a dél-amerikai gólya után ő és tábja a laptopjára merett, ahelyett, hogy szóban helyre tette volna a baloldali védelmet. Ez már a harmadik VB, amelyen a németek nem jutnak a 16 közé. A mostani kudarcot követően Lothar Matthäus azt mondta, Jürgen Kloppot kellene kinevezni. Ezzel párhuzamosan a német szövetség meghallgatta Nagelsmann beszámolóját, ugyan van kis ködösítés, hogy némi rábeszélésre maga kérte 3 év után a felmentését, vagy a testület apró pénznek éppenséggel nem mondható 7 millió euróval olajozta a folyamatot, végül felállt a kis padról. Sokan állítják, a német válogatott jó ideje elvesztette identitását, karakterét, amelynek okát részben abban látják, hogy a nemzeti együttesben egyre kevesebb az echte német, a bevándorló gyökerű labdarúgókkal szemben. Erre ellen példaként Didier Deschamps együttesét mondanám, amelyben kevés az olyan francia, akinek őse már az 1789-es forradalom idején is Frankhomban élt, és a válogatott mégis remekel. Fontosabb, hogy a játékosként és szakvezetőként is világbajnok Deschamps 2012, azaz 14 év óta tölti be a szövetségi kapitányi posztot. Sepp Herberger, Helmut Schön több mint 10 évet kapitánykodtak, de Jupp Derwall, Franz Beckenbauer, Berti Vogts is legalább 6 évig dolgozhatott, VB vagy EB aranyat nyertek, ez rajtuk kívül a 15 évig szakvezető Joachim Löwnek sikerült. Erich Ribbeck, Rudi Völler, Jürgen Klinsmann együttese nem végzett első helyen, Löw óta gyakorlatilag néma csend. A közvélemény most Jürgen Kloppért kiállt, ám mintha egy dolog a feledés homályába veszne. A Liverpool-lal csodákat tevő szakembernek 4 év kellett, hogy 2019-ben trófeát vigyen a Mersey partjára. Gyanítható, ha megbicsaklik a csapat és nincs hosszú távú bizalom, üljön bárki a kispadon, hamar elküldik. Auf Wiedersehen!
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A címvédő Argentína, valamint Egyiptom és Kolumbia is a 16 között folytathatja a küzdelmet a labdarúgó világbajnokságon. Fucsovics Márton búcsúzott a wimbledoni teniszbajnokságtól. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Argentína, valamint Egyiptom és Kolumbia is csatlakozott a nyolcaddöntő mezőnyéhez a labdarúgó világbajnokságon. A címvédő Argentína meglepetése csak hosszabbításban, a 111. percben született öngóllal győzte le 3-2-re az a VB újonc zöldfoki köztársaságot. Lionel Messi 7. gólját lőtte ezen a világbajnokságon, 20. VB találatával vezeti az örök ranglistát, 30 világbajnoki mérkőzésével pedig szintén csúcstartó. Argentína a 16 között Egyiptommal találkozik, amely 1-1-es döntetlen után a 11-es párbajban 4-2-re múlta fölül Ausztráliát. Kolumbia 1-0-ra bizonyult jobbnak Gánánál, így a dél-amerikaiak csapnak össze Svájccal a 8-at döntőben. Lionel Messi így nyilatkozott a zöldfoki köztársaság fölött aratott győzelem után.
2: Tudtuk, hogy ez nagyon kemény mérkőzés lesz, hiszen a zöldfokiak sem Uruguay, sem Spanyolország ellen nem kaptak ki. A legnehezebb az volt, hogy megszerezzük az első gólt, és aztán rátaláljunk a saját ritmusunkra. A baj az volt, hogy nem tudtunk megfelelően nyomást gyakorolni. Tudtuk, hogy semmit nem adnak ingyen, mindenért meg kell harcolni, de a mi csapatunk ebben nagyon erős. Elfáradtunk, ezért a legfontosabb most az, hogy pihenjünk, előre tekintsünk és a pozitívumokkal távozzunk.
1: Lionel Messi után a zöldfoki köztársaság szövetségi kapitánya Pedro Leitaro Brito is megosztotta gondolatait a búcsút követően.
3: Méltóságot adtunk annak, amit az országunk képvisel. Kétszer is egyenlítettünk a világbajnok ellen, és hosszabbításra kényszerítettük őket. Mindenek előtt mérhetetlenül büszke vagyok a játékosokra, akik méltósággal teljesítettek ezen a VB-n. Megmutattuk az identitásunkat. Ez a szereplés pedig örökre megváltoztatja a zöldfoki labdarúgás történetét.

0: Bebizonyítottuk, hogy a legkisebb nemzeteknek is helyük van a világ legnagyobb színpadán.
1: Az Ausztrália-Egyiptom meccset a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László értékelte.
2: Azt vártam a mérkőzés előtt, hogy két nagyon egyenlő erő csatája zajlik majd. Az elején Volpato lövésével az ausztrálok ijeszgették Egyiptomot, de az első fél idő egyértelműen egyiptomé volt. Sokkal jobban játszottak, meg is szerezték a vezetés egy szabadrugás után lepatoló labdából, egy beívelésnél eltolódtak az ausztrálok. Utána a második gólt is megszerezhették volna Marmus révén, de ott Sutar nagyon szépen blokkolt, az gólba tartó lövés volt. Az első fél idő reális eredménye egy két gólos egyiptomi vezetés lett volna. Én azt gondoltam, hogy a második fél idő is így fog folytatódni. Az ausztráloknál megsérült az egyik legjobb játékosuk, Bowes, őt le kellett cserélni a fél időbe. Ennek ellenére az ausztrálok a második fél időben nagyon jól kezdtek, teljesen átvették az irányítást, egyre másra. Nem azt mondom, hogy záporoztak a helyzetek, hanem többet ott voltak az ellenfél kapujánál, pontrugások, szögletek, és egy ilyen baloldali pontrugás után egyiptomi játékos Haninak a fejéről, aki előtte ütközött, és a földön volt, hogy az eszméletét is elvesztette egy pillanat. Az előtte volt 10 perccel, saját kapujába csúsztatta a labdát, ebben egyenlített Ausztrália, és abban a pillanatban úgy nézett ki, hogy az ausztrálok meg is fordíthatják a mérkőzést. Egyiptomot nagyon megfogta az a találat, egészen a 80. percig tartott az ausztrál fölény, de nem tudták gólra váltani a fölényüket. Az utolsó 10 percben a rendes játékidőben viszont Egyiptom került megint fölénybe, ott Salah kétszer villant, mind a kettő gólpassz lehetett volna. Rabiot fejesét védte a kapus, utána hosszánlövését Sutar, aki szerintem a mezőny legjobbja volt, Sutar, az ausztráliak belső védője, 198 centi magas. A hosszabbítás első felébe az ausztrálok nagyon várták, majd 11-esek legyenek, ott a egyiptomiak álltak közelebb a gólhoz. A hosszabbítás második fél idejében érdekes módon az ausztrálok újra előre kaptak, de nem tudták bevinni a végső döfést. A kapus csere, előre eltervezett csere volt, hogy bejön Ryan, csak nagyon nehéz döntés hozott meg Tony Popovics, az addig nagyon jól védő Beach-et kellett lehoznia a pályáról, és mint utólag látjuk, nem jött be a kapus csere, mert egy 11-es sem tudott hajtani Ryan, most mondják, hogy a 11-es nem lehet védeni, csak rosszul rúgni, de így nem jött be a kapus csere. Végül is Egyiptom, ha a meccs teljes egészét nézzük, és ugye a meccs az elejétől kezdődik, és ott 2-0-ra Egyiptom vezetett volna, akkor végül is megérdemelten jutott be a 16 közé.
1: Az egyiptomiak csapatkapitánya Mohamed Salah az általa elvégzett büntetőről is beszélt az összecsapás után.
3: Történelmi győzelmet szereztünk. A meccs előtt elmondtam a többieknek, hogy élvezzék a mérkőzést, hisz ez a világ legnagyobb futballeseménye, és ne hagyják, hogy a nyomás felülkerekedjen rajtuk. Ez a 11-es párbaj során meg is mutatkozott. Jó magam, az utolsó pillanatban döntöttem el, hogy pányánkázni fogok. Nekem van a legtöbb tapasztalatom a csapatból, megpróbáltam önbizalmat adni a csapattársaimnak. Lehet, hogy ez az utolsó világbajnokságom, mikor próbáljam meg, ha nem most.
1: Ma már a 8 közé jutásért játszanak a csapatok a labdarúgó VB-n. 19 órától a társházigazda Kanada Marokkóval, 23 órától Paraguay Franciaországgal csap össze. A találkozókat a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Távozik posztjáról Julian Nagelsmann, a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, akit a világbajnokságon Paraguaytól elszenvedett vereséget követően hazája szövetségének vezetői kérték arra, hogy mondjon le tisztségéről. A szakember ezután döntött úgy, hogy beadja a felmondását. Sajtóhírek szerint Jürgen Klopp, a Borussia Dortmund és a Liverpool korábbi vezetőedzője lehet Nagelsmann utódja. Várkonyi Bence az Zalaegerszeg labdarúgó csapatától az azeri bajnokságban szereplő Karabaknál folytatja pályafutását. A klub 1 millió eurót fizet a 24 éves középső védőért, aki 2023 nyarán először kölcsönben érkezett az MTK-tól a zalaiakhoz, majd a következő idényben végleg megvásárolta őt az ETE. A 2024-25-ös idényben 33, a következő szezonban pedig 36 tétmeccsen lépett pályára.
4: Nemzeti Sport Krónika.
1: A magyar férfi kosárlabda válogatott 85-77-re kikapott a legutóbb Európa-bajnoki negyedik helyezett Finnországtól Helsinkiben a világbajnoki selejtező csoportkörének 5. fordulójában. Mivel Franciaország 80-72-re nyert Belgiumban, Így csapatunk az utolsó forduló eredményétől függetlenül tovább jutott a VB-selejtező második csoport körébe. Nemzeti együttesünk az árófordulóban hétfőn 18 órától Székesfehérváron Belgiumot fogadja. Pap Claudia, a Sopron női kosárlabda csapatának irányítója, a következő idénytől a francia élvonalban szereplő Lyon Asvel együttesének játékosa lesz. Fucsovics Márton búcsúzott a wimbledoni teniszbajnokságtól, miután a harmadik fordulóban három játszmában alul maradt a spanyol Alejandro Davidovics Fokinával szemben. A párosok mezőnyében Stollár Fanni az amerikai Ézsia Muhammeddel 7-5-6-2-re győzött, a Nadia Kicsanok Ninomiya Makoto ukrán-japán kettős ellen az első fordulóban. Stollárékra a 32 között a Julia Starodubcseva Peyton Stearns ukrán-amerikai dúó vár. Szintén az első körben Bondár Anna a lengyel Magdalena Frechel három játszmában szenvedett vereséget a Storm Hunter Cathy McNally ausztrál-amerikai párostól, így számukra véget ért az angol nyílt teniszbajnokság. Stollár Fanni a hazai szövetség közösségi oldalán nyilatkozott Siklós Eriknek.
5: Szerintem egy jó meccset játszottunk. Hozzá kell szokni az elején a pályához, mert itt nem tudunk edzeni, sokkal lassabbak a körülmények, mint akármelyik edzőpályán, ahol játszunk. Egyszer tudtunk brékelni, visszabrék, próbáltunk minél több return behozni, és okosan szervelni végig.
6: A második szett az már sokkal könnyebb volt, és ott úgy lendületbe is jöttetek.
5: Sokkal bátrabban returneztünk, meg jöttünk a hálóhoz. Ez nem tetszett az ellenfélnek, meg azért megvariáltuk a szervát is. Más csináltunk, mint amit az első szettben, és szerintem ez így jobb is volt. Jó, két hetet játszottunk, egyre több meccset tudtunk játszani, és így füvön szokjuk meg egymás játékát. Egyre jobban jövünk bele a játékba, és nagyon sokat edzünk, tehát remélem ez kifizetődik.
6: Így, hogy így egy jó lendületben vagytok, van bármi olyan cél, hogy mit lehet elérni itt Wimbledonban együtt Muhammaddal?
5: Egyikünk se nézi meg a táblát, tehát azt se tudjuk, hogy milyen águnk van, vagy ki ellen játszunk. Meccsről meccsre megyünk, és megpróbáljuk a legjobbat kihozni magunkból minden meccsen.
6: A legfontosabb, hogy egészséges vagy, és jó formában érzed magad, vagy azért úgy a hátad egy kicsit még zavar?
5: Az a baj, hogy ez sose lesz jó. Van, amelyik nap szerválok, van, amelyik nap nem szerválok. Például Londonban három napig nem tudtam szerválni, semmit edzeni. Nagyon hullámzó a hátam, de sajnos nincs vele mit csinálni. Próbálok nem arra figyelni, fiziózni, mindent megcsinálok, amit tudok, hogy jobb legyen. Sajnos erre nincs olyan megoldás, és úgy nem nagyon tudok játszani, hogy nincsen fájdalom.
1: Stollár Fannit hallották. A magyar férfi vízilabda válogatott magabiztosan 21-12-re verte Hollandiát a Hajós Alfréd sportuszodában zajló felkészülési tornán, amelynek másik mérkőzésén Szerbia 21-10-re nyert Grúzia ellen. A nemzeti együttesben újra játszó Zalánki Gergő, aki az Olimpiákosztól visszatér a Prorekkohoz, két góllal járult hozzá a sikerhez. Őt kérdezte Tölök Olivéra meccs után.
7: Két év után tértél vissza a válogatottban, ráadásul góllal, fantasztikus játékkal. Mennyire vártad már ezt a pillanatot?
8: Nagyon vártam. Jó érzés volt, főleg így itt a Margit szigeten ennyi ember előtt. Szerencsére jól sikerült, bekezdtem egy jó középlapossal, ami szerencsésen be is ment. Jó lövés volt, de a gólt azt ugyebár nem kell magyarázni. Örülök neki, jól sikerült.
7: De jól nézett ki ez a válogatott ennyi idő után is, védekezésben, támadásban, a játék kapcsolatok is megvoltak. Szerintem hiányérzeted nem lehet?
8: Igen, szerintem is. Én is így próbáltam így gyorsan összeszedni a múltbeli meg az új taktikákat, hogy mi hanyasszám, hogy lehet volt egy-két hiba benne a részemről. Volt, hogy így valamit összekevertem hirtelen, de hát ezt szerintem már átgondolom, és akkor minden rendben lesz.
7: Nem tudom, hogy mennyire hivatalos az, ha a Prorekko honlapján vagy a közösségi médiában megjelenik, hogy visszatérsz az olaszokhoz. Úgy néz ki, hogy ez az év a visszatérésekről szól a te szempontodból. Milyen reményekkel vágsz neki az újabb olaszországi kalandnak?
8: Igen, érdekes, hogy pont így egy napra esett, hogy ezt kirakták. Ott is nagyon motivált leszek, mint ahogy a válogatottban is, és mind a két helyen nyerni szeretnék, amit csak lehet. Hatalmas motivációval megyek mind a két csapathoz, és várom a kihívásokat.
7: Tudod, mi a címe ennek a bejegyzésnek?
8: Nem.
7: A király visszatér.
8: Ez jó. Köszönöm.
1: A kalapácsvető Halász Bence idei legjobb eredményével 81 méter 22 centiméterrel a harmadik helyen végzett a franciaországi Nancy-ban megrendezett ezüst kategóriás nemzetközi versenyen. A hazai közönség előtt szereplő Lewis Hamilton a Ferrarival szerezte meg az első rajtkockát a Formula 1-es brit nagydíj sprint időmérőjén. A hétszeres világbajnokot a VB-l lovas olasz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel és a négyszeres VB első holland Max Verstappen a Red Bull-lal követeti a ma 13 órakor kezdődő sprintversenyen, amelyet az M4 Sport élőben közvetít. Kedves hallgatóink, Sportronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
9: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Mindig van egy centi, és olimpiai bajnok Szene Attila!
2: Legyeim százszörös a pályafutás, a végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, Tarizvány!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó!

0: Sportajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az!
3: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
4: Milyen nyár vár rád?
3: A legjobb zenék, nyári történetek.
5: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
3: Különleges ízek.
6: Nem akarsz minden nap főzni rá?
3: Izgalmas programok.
7: Fantasztikus!
3: Emlékezetes találkozások.
8: Rájám adom, mik a legendák.
9: Mondjad.
3: A Kárpát-medence 1000 csodája csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
10: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
10: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
11: A címvédő Argentína, valamint Egyiptom és Kolumbia is a 16 között folytathatja a küzdelmet a labdarúgó világbajnokságon. Népszavazást tartanak ma Szlovákiában. Száraz napos idő várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
11: Argentína, valamint Egyiptom és Kolumbia is csatlakozott a 8-at döntő mezőnyéhez a labdarúgó világbajnokságon. A címvédő Argentína meglepetésre csak hosszabbításban. A 111. percben született öngollal győzte le 3-2-re az újonc zöldfoki köztársaságot. Lionel Messi 7. gólját lőtte ezen a világbajnokságon. 20. VB találatával vezeti az örök ranglistát. 30 világbajnoki mérkőzésével pedig szintén csúcstartó. Argentína a 16 között Egyiptommal találkozik, amely 1-1-es döntetlen után a 11-es párbajban 4-2-re múlta fölül Ausztráliát. Kolumbia 1-0-ra bizonyult jobbnak Gánánál, így a dél-amerikaiak csapnak össze Svájccal a 8-at döntőben. Ma már a 8 közéjutásért játszanak a csapatok a labdarúgó VB-n. 19 órától a társházigazda Kanada Marokkóval, 23 órától Paraguay Franciaországgal mérkőzik. A találkozókat a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A magyar férfi kosárlabda válogatott 85-77-re kikapott a legutóbb Európa-bajnoki negyedik helyezett Finnországtól, Helsinkiben, a világbajnoki selejtező csoportkörének 5. fordulójában. Mivel Franciaország 80-72-re nyert Belgiumban, így csapatunk az utolsó forduló eredményétől függetlenül tovább jutott a VB selejtező 2. csoportkörébe. Vucsovics Márton búcsúzott a wimbledoni teniszbajnokságtól, miután a 3. fordulóban, 3 játszmában alul maradt, a spanyol Alejandro Davidovics Fokinával szemben. A párosok mezőnyében Stollár Fanni, az amerikai Ézsián Muhammaddal 7-5-6-2-re győzött egy ukrán-japán kettős ellen az 1. fordulóban. Szintén az 1. körben Bondár Anna, a lengyel Magdalena Frechel 3 játszmában szenvedett vereséget egy ausztrál-amerikai párostól. Így számukra véget ért az angol nyílt teniszbajnokság. A magyar férfi vízilabda válogatott magabiztosan 21-12-re verte Hollandiát a Hajós Alfréd sportuszodában zajló felkészülési tornán, amelynek másik mérkőzésén Szerbia 21-10-re nyert Grúzia ellen. A nemzeti együttesben újra játszó Zalánki Gergő, aki az Olimpiákosztól visszatér a Prorekkóhoz, 2 góllal járult hozzá a sikerhez. A hazai közönség előtt szereplő Lewis Hamilton a Ferrarival szerezte meg az első rajtkockát a Formula 1-es brit nagydíj sprint időmérőjén.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
11: Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket július 11-éig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Lehűlt a Duna, így növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, közölte Facebook oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A jogszabály szerint a 25 fokot meghaladó vízhőmérséklet esetén rendszeres méréseket kell végezni. Ezek alapján az atomerőmű szakemberei megkezdték a blokkok teljesítményének növelését. Népszavazást tartanak ma Szlovákiában. Az ország történetének 10. referendumán két kérdésre lehet választ adni. A szavazók dönthetnek arról, hogy megszűnjön-e a korábbi kormányfőknek és más közjogi méltóságoknak életfogytiglani járó juttatása, valamint hogy ismét létrehozzák-e a különleges ügyészség néhány éve megszüntetett hivatalát. Az elemzők szerint nem várható, hogy a jogosultak legalább fele részt vesz a voksoláson, így a referendum várhatóan érvénytelen lesz. Hatalmas tűz ütött ki hajnalban egy stuttgarti nagybani piacon. A rendőrség információi szerint sérültekről egyelőre nem tudni. A helyszínre több mint 200 tűzoltót és mentőegységet vezényeltek. A hatóságok erős füstre figyelmeztették a környéken élőket. Bár a károk felmérése még nem kezdődött meg, a tűzoltóság szóvivője szerint az utóbbi években nem volt példa ilyen méretű pusztításra a német városban.
0: Közlekedés.
11: Az M1-es autópályán a terelésben a Budapest felé vezető oldalon a 49-es és 39-es kilométer között a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
11: Sok napsütés várható, kevés felhővel. Esőre nem kell számítani. Délután 26-31, késő este 18-25 fok valószínű. Holnap is hasonló lesz az idő, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Itt vagyunk, drága hallgatók, 3:09 előtt 6 perccel folytatódik a 159 Nemzeti Sportrádióban a szombat reggeli kezdőkör adásunk 97. élőadása július 4-én. Itt vagyunk élőben Károly Andival. Jó reggelt, szia Andi!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Elfa István, szia Leo!
3: Sziasztok, jó reggel!
1: Hello, drága hallgatók, jó reggelt! Ébredezünk, ébredezzetek! Ti is egy finom reggeli után, valaki még reggeli előtt, vagy éppen reggeli közben, de itt vagyunk. Mit tettünk, mit tettetek?
2: Szokásosat.
1: Köszönjük szépen!
3: Körözöttes rombusz, virslis hasé.
2: Laktózmentes görög joghurt.
1: Bármit is jelentsen ez, bármint a görög joghurtot, azt tudjuk, el tudjuk képzelni, és be tudjuk illeszteni. 06-30-55-55-605-ösre pedig várjuk továbbra is az üzeneteket. Jó reggelt! Én az angoloknak szurkolok, örülnék a második VB címüknek, de nagyon nehéz lesz. Ezt írta nekünk Sanyi Berlinből. Köszönjük szépen, és akkor ez már egy valószínűleg egy jelentkezés a Kinek szurkol a magyar című új rovatunkba, a játékunkra. Úgyhogy majd akkor lassan még akár ezt az üzenetet is tárcsázhatjuk, csak úgy, mint az összes többit, amelyik befut ide hozzánk. Volt itt egy nagyon-nagyon érdekes és izgalmas meccsünk hajnalban, aztán már ráfordulunk itt a labdarúgásra, ugye világbajnoksággal foglalkozunk, ez az argentin zöldfoki szigeteket itt. Itt ez tipikusan az a meccs volt szerintem, amit csak úgy túl kell élni. Nagyon nehéz, nagyon gyenge az ellenfél, de pont emiatt nagyon szoros az egész, tehát ebbe beleesett már Németország is, ebbe a zöldfoki csapdába beleesett Spanyolország is, és hány-hány olyan európai ország, Törökország, például Ausztrália ellen tudnánk sorolni, de az argentinok valahogy, tehát lehet, hogy ők sem tudják, hogy de túl vannak zöldfoki szigeteken, és készülhetnek Egyiptom ellen, de azért itt most így visszanézve a mérkőzés kétszer-háromszor, hát itt a zöldfoki kapus, Vozinha volt olyan bravúria, amit bemutatott, nem egyszer, nem kétszer. Tehát Messinek volt egy zicsere, amit kivédett, aztán volt egy gyorsan elvégzett szabadrugás, amit szintén az egyik oldalra a másik oldalra átérve kitolt.
3: Óriási védés volt.
1: Ez a zöldfoki szigetek, ez tehát szerintem azért jó ezen 48 csapatos évi, mert találkozunk ilyen országokkal, amelyeket amúgy lebecsülnénk, és nem tudnánk a létezésükről, közben pedig ilyen futballra képesek.
3: De ezek még a VB-n belül is egyre jobbak lettek, mert a spanyolok ellen ott tényleg az volt, hogy a góvonalukon álltak, aztán egy szabálytalansággal lehozták a meccset, a spanyolok úgy játszottak, hogy úgyis egyet rugunk, aztán akkor abból rugunk még egyet, meg még egyet, de egyet se rugtak, és ezek tulajdonképpen veretlenül estek ki, hogyha csak a 90 perceket nézzük.
1: Így van.
3: És a Uruguay ellen ott már előre is azért játszottak.
1: Itt meg,
3: és itt Vozinhának sorolod a védései, de hát Martíneznek volt egy akkora védése szintú, a hosszabbításban 3-2-nél, hogy öröm volt nézni.
1: Igen.
3: És ha az benn van, ott már nagyon kevés volt hátra. Akkor még 11-esek is vannak. Abból meg ki tudja, mi van. Hát mondjuk két extra jó kapussal, igen, főleg.
2: De ez a zöldfoki szigetek, ez egy gyenge csapat, vagy csak nem vagyunk hozzászokva a jelenlétükhöz? Mert ezért az összes játékos...
3: Portugáliában játszik az összes. Jó, nem mindegyik első légiós.
1: Igen.
3: Tehát abszolút. Meg a Puskásban.
2: Valamiért meg... Igen.
3: Duarte.
2: És valamiért megtalálják őket a játékos ügynökök.
1: Így van. És ugyanezt láttam Jordánia csapatában.
3: Hát az egy szinten lejjebb van azért.
1: Ellen, igen, zöldfoki szigetek. Tehát nem, most már tényleg abszolút igaz
3: Kongo,
1: az, hogy
3: Kongo. Tehát ezek... Hát portugálokkal x-et, és az angolok ellen meg, ha nincs Harry Kane, ki tudja, mi van ott a végén. Vezettek.
1: És szerintem ezért jó, mert látunk olyan országokat, amelyeket amúgy tényleg lebecsülünk, és azt gondolnánk, hogy na megdől majd a VB gólrekord, hogy 9 vagy 10 góllal kap ki. Semmi. Az adott... Se, ilyen most már nincsen, tehát elképzelhetetlen. Tehát Haiti, amikor Skóciának hízelgő volt, hogy 1-0 ki tudták védekezni valahogy.
3: Az egy kuraszó, német kuraszó, meg a Kanada, Katar.
1: Az egy, így van. De ott Katar ugye kettős ember hátrányban volt a meccs végén, tehát abból megint csak nem lehet, hogy feltétlenül kiindulni, úgyhogy abszolút üde színfotja volt zöldfoki szigetek is ennek a... És ahogy mondod, Leo, tehát tényleg egyre jobbak lettek. Amit várunk most a spanyoloktól, portugáloktól, hogy építkeznek, azt lehetett látni az zöldfoki szigeteken.
3: A végén már játszottak is. Olyan labda kihozatalaik voltak itt a argentinok ellen is, pedig argentinok erre hozt ki a labdát, érted? Igen. Tehát ott nagyon pontosan kell játszanod, hogy...
1: A végén már színezték a játékot. Úgy át, nem vettünk rajta, de azért mondjuk Messinek az az első, az a labda átvétel, hát az zseniális volt.
3: Hát
1: az,
3: így veszi
1: azt át. A régiből előhúzta.
3: Ő így veszi át.
1: Igen, ő így veszi át, hogy a következő ütemben el tudja lőni, úgyhogy a bogó legyen. Na, hát akkor lassan elkezdjük a kinek szurkol a magyar rovatunkat, de még előtte így, hogy Leo, a németek kiestek, osztrákok kiestek, te most kinek szurkolsz, hogy van át most ez az erős sorrend?
3: A kettőnek semmi köze egymáshoz, hogy az erősorrend hogy van, az erősorrend.
1: De most kinek szurkolsz?
3: Erősorrend úgy van nyilván, hogy nem nyilván, de az erősorrend úgy van, hogy franciák, és aztán egy nagyobb masszában még 3-4 csapat, de nem szurkolok a franciáknak. Angolok.
1: Angolok szurkolsz
3: most? Azt, és ez az, ami még sose fordult elő velem, és teljesen megmagyarázhatatlan, egy kicsit a braziloknak, de soha életre nem szoktam. De ennek meg ellentmond, hogy én nagyon bírom a norvégokat, nem mintha bármi extrát csinálnának, mert nem csinálnak semmi extrát, még Ødegaard se csinál extrát, Holland csinál. Az nagyon várom, hogy ott a Marquinhos-Gabriel duó között, akik pontosan tudják, hogy mire képes Holland, Gabriel meg főleg tudja, mire képes Ødegaard. Szóval ott arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire mennek ezzel a bestiával, mert nincs jobb szó rá, amit Holland letesz a pályára. Az egy nagyon érdekes messze, simán lehet, hogy elcsúsznak a brazilok.
1: Abszolút, benne a Japánál is benne volt.
3: A brazilok, igen, de a brazilok hagyományosan, ennek egyébként némiképp ellentmond a 2014-es németek elleni 7-1, hagyományosan egy erős szervezett európai csapat ellen szoktak kiesni. Legyenek ezek belgák, horvátok, hollandok, csak hogy az elmúlt VB-ket így visszamenőlegesen franciák, igen. 2006-ba. És a norvég ilyen. Tehát pont egy ilyen típusú csapatok, csak a brazilok nem szoktak ilyen típusú csapatok lenni, mert szerintem Ancelotti rendben tartja ezt a brazil válogatottat. Nem érzem, az első meccsekben még nagyon első meccseken még azért dadogtak a brazilok, nem mintha japánok ellen is szerencsése nem hiányzott nekik a továbbjutáshoz. De mindent összevetve én nem érzem a brazilokon azt a habiszti lesz, ami lesz, baromi pengék vagyunk játékot, mert nem azok annyira, hát valamelyik igen, mert nyilván Vinicius extra futballista. Igen. De ezeket Ancelotti valahogy rendbe tartja, úgyhogy ez egy érdekes, jó kis meccs lesz, és miután a Mexikó angollal vannak egy negyedbe, ami szintén egy szuper meccs lesz, tehát Azték stadionban Mexikó 2200 méteren Harry Kane ellen, fogalmazzunk így, az is nagyon jó lesz. Aki erről az ágról bemegy, az és Mexikót is csípem, tehát az nekem a szimpátiámat mindenképp bírni fogja majd az elődöntőben inkább. És ezek jönnek majd elvileg az argentinoknak, ugye?
1: Igen, az elődöntőben. Andi, te kinek szurkolsz most így a nyolcad döntők előtt?
2: Nekem egyértelmű Norvégia.
1: No way!
2: Igen, én szeretem
1: a sötét
2: ilyen
1: ló.
2: Egyrészt igen,
3: nem
2: meg,
3: olyan sötét
2: meg
3: az
2: ilyen...
1: A torna előtt, hogy az volt általában.
2: Kvázi sikersztori az ő történetük, hogy egyáltalán ide kerültek, jól szerepelnek, hát a Holland ez a vicces rajzfilm figura fejével. Szerintem egy zseniális jelenség.
3: Húga meg pont úgy néz ki, mint ő.
2: Szegény.
3: De még csak nem. Úgy, hogy nagyon hasonlít rá, de azért szerencsére nem pont úgy, tehát túloztam, de teljesen egyértelműen a húga.
2: Hát meg ugye a norvég szurkolókról se lehet elfeledkezni, mert hát egészen fantasztikus
3: hogy
2: ez
3: eveztek,
2: az evezés.
3: Hogy eveztek a hollandék is, a dobbal, óriási volt.
2: Óriási, és hogy folyamatában jönnek fel a videók, hogy norvég óvodákba, iskolákba.
3: Mindenki evez.
2: Mindenki ezt csinálja, igen.
3: Norvég óvodások eveznek.
2: De nagyon cukik voltak, óvonéni verte a dobot, ők meg ott.
3: És ilyen kis mini viking sisakjuk is volt, vagy az nem?
2: Volt, amelyiken volt, igen. Na. Igen.
3: Helyes.
2: Ugye összességében tényleg nagyon, nekem nagyon tetszik az, amit ők csinálnak.
1: Azt láttátok, hogy amikor a Times Square-en csinálták ugyanezt?
2: Igen.
1: Hogy elvesztek, leültek a földre, és elvesztek onnantól kezdve. Na jó, hát akkor Leónak Anglia, van egy kis Brazília benne, Andinak pedig Norvégia, akinek szurkol a magyar rovatunk, hogyha itt a stúdión belül őket kérdezik.
3: És még bocsánat, Marokkó.
1: Marokkó?
3: A szimpátiámat abszolút bírja Marokkó.
1: Na, hát nagyon akkor jók. Jöjjön az első hallgatónk, akinek szurkol a magyar című rovatunk mai első vendége. Jó reggelt, hello Szanyi, szia!
4: Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
1: Szanyi Berlinből azt az üzenetet írtad, hogy jó reggelt, én az angoloknak szurkolok, örülnék a másik VB címüknek, de nagyon nehéz lesz. Hát akkor te csatlakozol Leohoz, te is angol sikert vársz.
4: Így van.
3: Mióta várod ezt az angol sikert? Már nyilván nem 66 óta gondolom, de...
4: Nem.
3: Tehát te 20 éve elteltével csatlakoztál azokhoz az angolokhoz, akik 66 óta várják.
4: Így van.
1: Hogy lehet, hogy valaki Berlinből az angoloknak szurkol?
4: Hát, amúgy a magyaroknak szurkolnék, hogyha ott lennének, de nincsenek ott, és ez a német válogatott, ezt nem lehet szeretni sajnos. Ez nem olyan, mint a 90-es években volt német csapat, vagy a 2006-os. Ahogy mondta a jegyzetben az úriember, hogy én meg úgy látom, hogy ebből a nemzetből kiűzték a nemzetet. Uh-huh. Az a baj.
1: Uh-huh. Hogy volt most Leo a jegyzet, Turi Gabi jegyzete volt, igen, ő a német válogatott a kapcsolatban.
3: Erről szólt.
1: Igen. Na és miért pont Anglia? Harry Kane miatt, vagy Jude Bellingham miatt, miért pont Anglia?
4: Én amúgy már 80-as évek óta Liverpool szurkoló vagyok. Uh-huh. Apukám is az volt, és nem, nekem a Robertson amúgy a kedvencem. Az Anderson. Az Anderson, aki nagyon jó. Uh-huh. Aki most átigazolt a Manchester City-be.
3: Deklarálsz, játszani fog-e vajon Mexikó ellen? Mert miatt aggódnak az angolok, ugye?
4: Hát jó lenne, mert az ő beadásai nagyon veszélyesek.
1: Hát mondjuk, hogy arzenálos, nem Liverpoolos.
3: De most angol.
4: Az nem baj.
1: De most angol. Igen, de most angol.
3: Na de majd Harry Kane megoldja, nem? Benne a bizodalom.
4: Hát, hogyha ő kiesne, akkor nagyon nagy gáz.
3: Akkor semmi, akkor az hazaútrepülő.
1: Majdnem ez volt most Kongó ellen. Jó van, Szanyi, hát akkor köszönjük szépen, hogy be tudtál jelentkezni hozzánk, játszottál itt nálunk a Kinek szurkol a magyar című rovatunkba. Anglia, akkor jövő héten pedig, amikor jövünk, akkor megnézzük, hogy Anglia még mindig versenyben lesz-e, vagy de sem. Ez persze. Jó?
4: Köszi,
1: hello, szia. Na, tehát akkor a magyar egyelőre Angliának szurkol, úgy nézzünk ki, illetve van egy olyan üzenet...
3: A magyar, ha Berlinben van.
1: Igen, van egy olyan üzenetünk, hogy sziasztok, európai csapatoknak szurkolok, Spanyolország, Franciaország, Norvégia, és hogy Spanyolországot, Franciaországot, Norvégiát és Argentinát várom az elődöntőbe. Az már egy kicsit ravaszabb, hogy van, tehát Spanyol-Francia...
3: Az európai Argentinát?
1: Igen. Attól függetlenül, tehát európai csapatnak szurkolunk.
3: Hát a spanyol meg a norvég az nem tud együtt elődöntős lenni.
1: Nem, spanyol-francia, tehát ott a spanyol megveri a portugál,
3: ja,
1: tehát
3: nem,
1: francia
3: jó
1: meg...
3: Így, jó így, persze, be tud jutni ezen így.
1: És a norvég-argentin, tehát a norvég igen, megveri a brazilt.
3: Igen, mert alulról csak a Svájc tudna európaiként igen, bejutni, tehát ezért kénytelen igen, volt Argentinát.
1: Igen. Úgyhogy a norvég megveri először a brazilt, aztán meg az angolt.
3: Vagy a mexikóit,
1: attól függ, melyik jut tovább, és akkor ott Argentina.
3: És akkor a igen, és akkor spanyol-francia elődöntő, mondjuk az egyébként papírforma.
1: Abszolút.
3: De ne vegyünk rá mérget, hát, hogy így is
1: lesz. Egy portugál-spanyolat bármi lehet igazából, tehát én ott arra azt mondom, hogy
3: egy francia-marokkóra se vegyél mérget.
1: Hát ott azért.
3: Azért 65-35, de annál nem több szerintem.
1: Uh-huh. Hát nekem most annyira erősnek tűnnek a franciák torna ezen szakaszán, hogy
3: igen,
1: egy rossz meccsük kell, hogy legyen szerintem.
3: Így van, az argentinoknak most volt egy, túlélték.
1: Igen, erre lehet, ugyanerre alapozom én is. Ja. Ezt el tudod képzelni? Volt már olyan, hogy egy nemzet három egymás követő VB döntőbe bejusson?
3: Németek például, 82-86-90.
1: Igen. De hát ez, hogy franciák 2018, 2022, 2026, ez hát nagyon vadnak tűnik.
3: Ezen a három VB-n még nem volt ilyen.
1: Igen. De ez nagyon vadnak tűnik.
3: Meg más nem is tud.
1: És ebből a legutóbbi kettőnél ugyanaz a döntő is összejöhet a francia-argentin, tehát külön ágon vannak. Szerintem sem.
3: Ilyen volt 86-90-ben a két német-argentin.
1: Viszont az mekkorát robbanna, talán a világ valaha a legnézettebb meccse is lehetne, hogyha összejön egy portugál-argentin a VB döntőben. Ronaldo és Messi valószínűleg utolsó VB meccse, és egymás ellen döntőznek a VB trófeáért. Na, az a meccs szerintem, amit mindenki megnézne a világon, de ez egy 5 milliárdos nézettséget hozna szerintem úgy világszerte.
3: Nem tudom, hogy Ronaldo és Messi ma még hoz-e ilyen nézettséget, biztos, hogy sok lenne, főleg, ha előtte bejelentenék, hogy a Miami-ban folytatja. Ronaldo, ezt a mai veszőparipámat most már akkor ne engedjük el.
1: Igen.
3: Ja. Úgyhogy, de komoly nézettsége lenne, az biztos.
1: Igen, úgyhogy ez is a jövő zenéje még, hogy összejön-e, de minden esetre folytatjuk majd a Kinek szurkol a magyar című rovatunkat, a 06-30-55-55-605-ösre pedig lehet írni, küldeni folyamatosan az üzeneteket, hogy kinek szurkoltok.
3: Kinek szurkol Bánkidót.
1: Kinek szurkol majd, azt is megkérdezzük majd, de ezeket majd mind 9 óra után, amikor itt Dodi beül hozzánk, csatlakozik. a stúdiós körünkben, viszont addig tényleg írjatok, hogy nektek melyik az a gól, melyik az a meccs, melyik az a pillanat, amit nagyon vártok az idei világbajnoksággal kapcsolatban, 06-30-55-55-605-ös, és akkor majd fölhívunk titeket, meg tudjuk tárgyalni, meg tudjuk beszélni ezeket a dolgokat. Elmegyünk zenélni, és aztán 9 órakor pedig jövünk vissza, már Bánki Dodival a sorainkban, maradjatok velünk!
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Pártáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos!
8: Ó, magyarul!
9: A nyelvújítás előtt!
10: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 9 óra 3 perc a pontos idő, július 4-én. Jó reggel, drága hallgatók, itt vagyunk a szombat reggeli kezdőkör 97. élő adásában, 3 hét múlva pedig századosok leszünk, ami az adások számát tekinti. Itt vagyunk, ahogy ígértük, Károly Andival. Jó reggel, Andi!
2: Jó reggel, sziasztok!
1: Elpop István, a szia, Leo!
3: Jó reggel, sziasztok!
1: És Bánki Dodi, szia, szia, Dodi!
4: Sziasztok, reggel. Jó reggelt mindenkinek!
1: Hogy vagy, Dodi?
4: Jól, nagyon jól!
1: Jó vagy?
4: Persze.
1: Ki vagy simulva? Mosolyogsz? Vidáman?
4: Jász világ találkozom, voltunk a Fradi öreg
3: fiúkkal. Na jó van.
4: Jó volt.
1: Jó volt, szép volt.
3: Ferencváros turné csapat feliratú. Ragyog a zöld pólóban, így kell.
1: A műsor vezető nincs magánál, ha Argentin-Portugália döntőt szeretne, a spanyolok haza fogják küldeni C-t és a többi portugál színészt, amúgy pedig come on England. Köszönöm szépen az üzenetet. Írjatok, írjatok a 06-30-55-55-605-ösre, írjatok. És aki jót, érdekeset ír a VB-vel kapcsolatban, meghallgatjuk, felhívjuk, és játszhat, részt vehet a Kinek szurkol a magyar című új VB-s rovatunkba. Ugye már hívtunk egy hallgatónkat Berlinből, ott egy angol sikerért szorított a hallgatónk. Ez is egy angol sikerű, angol sikert... Hát váró üzenet, illetve volt egy olyanunk, hogy spanyol-francia, illetve norvég-argentin elődöntő, de az európai csapatoknak szurkolok. Dodi, te kinek szurkolsz most? Hogy látod most így, hogy egy újabb hét eltelt a világbajnokságról, kiesett azóta Németország, kiesett azóta Ausztria, és jó pár nagy nemzet, például Hollandia, és kinek szurkolsz
3: például
1: most?
3: Például a zöldfoki szigetek is.
1: És a zöldfoki szigetek.
4: Az nem volt semmi, ahogy helytálltak Argentina ellen. Hát természetesen továbbra is a Fradinak szurkolok, de egyébként pedig a spanyol futball nagy híveként egyre jobbak a spanyolok, úgyhogy számolni kell velük mindenképpen. Tehát itt most lehet, hogy a franciák formája állandósult, jó, sziporkázó a támadójáték, de én a spanyolokkal mindenképp számolok, tehát az előző bejelentkezést, a SMS-t azt támogatom.
1: Igen.
4: Kivéve a műsorvezető ellen.
3: Azt kikérem, magamnak.
2: Kikérjük magunknak mindannyian, igen. A franciák egyébként a saját szintjükön találkoztak már ezen a VB-n olyan ellenféllel, aki nem, ellen nem. Kiderül, hogy valójában milyen formában
3: nem,
2: vannak.
3: Nem, és most sem fognak még.
4: Várjál, még ez a Paraguay azért, ez már keményebb falat lesz.
3: Szerintem nem.
4: Azt mondod? Jó. Nem, egyébként nem.
3: Marokkó, az igen. Ott az nagyon érdekes mes lesz.
4: Olyan.
1: Az már negyed döntős, ugye?
3: Persze.
1: Igen, franciáknak is, talán mint az argentinoknak, hogy majd az elődöntőben jöhet el az első komoly mérkőzése az idei világbajnokságon. Ugye itt volt egy olyan üzenetünk, hogy az európai csapatoknak szurkolok. Én mindig is mondtam azt, hogy ez a világbajnokság inkább szól a többi kontinenst képviselő országokról, mint sem az európaiakról. Van egy olyan statisztikai adat, amely talán ezt alá is támasztja, hogy az idei világbajnokságon a nyolcad döntőben bent van 7-7-es darab európai
3: azért
1: csapat.
3: Azért most már kiegyenesedtek, ahhoz képest, ahogy egy heten néztek ki.
1: Viszont 2022-ben Katarban még 8 európai csapat volt, 2018-ban Oroszországban pedig 10 európai csapat volt a 16 között. Ahhoz képest azért ez radikális visszaesés.
3: De Amerikában van a VB, tehát a 2014-es VB-t, ha megnézed, ahol már ilyen csoportba estek ki ilyenek, mint az olaszok, meg a spanyolok, meg mit tudom én, ott semmivel se volt más a helyzet. Más kérdés, azt a németek nyerték, de ez egyébként egy kuriózum, mert az egyetlen eset, hogy bárhol amerikai kontinensen VB-t rendeztek, és nem dél-amerikai csapat nyert.
4: Bocsáss meg, Andi, ezt akartam mondani, én nem vagyok a statisztika híve, meg tudom.
3: De ez szignifikáns dolog.
4: De amióta az eszemet tudom, európai csapatnak nagyon nehezen nyer más kontinensen.
3: Dél-Afrikában nyertek a spanyolok, igen. De Afrikában miért nyert volna afrikai, és egyszer 2014-ben nyertek a németek Brazíliába, ezt leszámítva soha. Brazílok, argentinok, urugvaiak
4: nyertek. És éppen ezért jutott eszembe, hogy itt beszélünk, mert ugye én is a spanyol futball híve vagyok, de legalább annyira esélyes Brazília, meg Argentina is.
3: A brazilok jönnek föl.
4: Persze, abszolút. De ezért nem lehet az első csoportkörökből kiindulni.
3: Ja, hogyne.
2: Az előző VB-k ugye sokkal kevesebb csapattal voltak megrendezve, oda az európai résztvevők száma.
3: Nem nőtt nagyon. Tehát 16-tal nőtt a VB résztvevők száma, és csak, hát, három, és csak hárommal nőtt az európai.
4: Hát ez a baj. Hát igen.
2: De lényegében mondani... akkor most ugyan nagyjából nagyságrendileg ugyanannyi.
3: De most már 16-ban vagyunk.

0: Tehát igen, a 16-ban igen. Mindig 16-an vannak, az mindegy, hogy hány. De egyébként a, ugye mindenki Afrikát, Ázsia az teljes fejreállás, tehát még Ausztrália is Ázsia, amelyik már szintén kiesett, tehát már nincsen ázsiai föderáció, de az afrikaiakat ünnepelte mindenki. Most itt úgy estek ki az afrikaiak, Marokkó nyilván tovább jutott, illetve Egyiptom tovább, tovább ette magát. Igen. Ezt leszámítva Gána is kiesett, zöldfokiak is kiestek, Algéria is kiesett,
1: mindenki. Amit itt Andi kezdeményezett, itt a higulás ebben érhető tetten, és ezért mondom, hogy az Európa Bajnokság minőségében színvonalasabb, mint a világbajnokság.
2: Hát ez mindig így szokott lenni.
1: Jó, de presztízsében meg ez a legfontosabb.
0: Fogadjuk be a zöldfokiakat az UEFA-ba, és akkor lesz a legjobb. Jó, akkor lesz a legjobb.
1: Na, de hát azért most Curaçaót és zöldfoki. De most a két Curaçaót összehasonlítod meg, zöldfoki szigetek két különböző világ.
0: Óriási.
1: Mind a mellett, hogy exotikum volt mind a kettő, de a zöldfoki szigetek az, amikor erről a VB-ről majd megemlékezünk, a zöldfoki szigetek szóba fog kerülni.
3: Igen.
0: Persze.
3: Én azért nem értek felhígulással kapcsolatban, vagy az, hogy az Európa-bajnokság talán színvonalában erősebb lenne, mert azért megismerhettünk olyan csapatokat, amelyek az európai válogatottak, hát nem is bucira, de könnyedén verték. Nem is a csoportkörről beszélünk, hanem itt, ha visszagondolunk, az Anglia-Kongóra, ha nincsen Harry Kane, tényleg akkor Kongó...
0: Könnyedén tovább... nem verték, meg kikaptak tőle.
3: De hogy mondom, ha nincsen Harry Kane, akkor ott,
0: volt.
3: Így van, akkor ott volt, ahol USA könnyedén verte Bosznia-Hercegovinát, ha tovább megyünk, Hollandia kiesett Marokkóval szemben, akkor kiesett ugye Németország Paraguay szemben, tehát itt vannak olyan, és akkor zöldfoki szigetekről még nem is beszéltünk most ebben a blogban, tehát ezek a csapatok nem lennének képesek megmutatni magukat, hogyha nem lenne 48 csapatos egy világbajnokság. Tehát az afrikaiak közül 9 tovább jutott, 10-ből 9 tovább jutott, és akkor ebből lett ez a kettő. De hát ott abból az óriási
0: Marokkó,
3: afrikai mennyiségből...
0: Marokkót vegyük is le, mert Marokkó világszínvonal, tehát hogy az előző VB-n is elődöntőzött. Nincs semmi
3: azért ott van.
0: Hát szerintem az mondjuk van olyan ág, ahonnan nem jutott van el idáig, és innen sem fog már tovább menni, te is tudod.
3: Szóval az afrikaiak számára azért az volt a nagy elismerés, hogy 10-ből 9 csapatuk tovább jutott a csoportkörbe, talán már ezt is kevesen gondolták volna.
0: Persze.
3: A szabatortán, hogy még kettő ott lesz a 8-a döntőben is.
1: Nagyon szeretettel üdvözölök a statisztikai hivatal képviseletében, mind a mellett, hogy azért én egy dán, meg egy olasz válogatottat szívesebben néznék.
0: Meg a magyar nem is beszélem
1: a magyarra. Na, magyar évben maradnék egész éjjel, ha kell.
0: Egész évben.
1: Azért mindent megtennék, de azért ne felejtsük el, hogy a felvezető műsorokban voltak jók ezek az említett csapatok, tehát azért olyan messzire nem fognak, és itt lehet látni, hogy fokozatosan lendülnek a nagy esélyesek is formába. Már aki, mert a németek meg a hollandok már otthon vannak, de továbbra is tartom, hogy nívójában az EB sokkal, de sokkal erősebb. Indul mellett, hogy le a kalappal a kis csapatok előtt, mert nagyon szépen helyt állnak. És nem is játszanak rosszul.
2: De összességében sokkal jobb lett a VB, mint amire számítottatok.
1: Ez igaz.
2: Emlékszem, igen. Azért itt egy jó pár adáson keresztül volt arról szó, hogy jaj, 48 csapat, milyen híg lesz a mezőn, milyen meccsek lesznek.
0: Mondjuk túl hosszú.
2: Igen, ez igaz.
0: Túl hosszú, még több mint 2 hét van hátra, aztán már majdnem egy hónapja megy.
1: Hát, ennél már csak a hétvége hosszabb pénz nélkül, de az a
0: leghosszabb. Engem egyébként két dolog zavar, és mind a kettő igazából nem a játékra, hanem a kulisszákra vonatkozik. Egyik az, hogy én nem szeretem annyira ezeket a NFL stadionokat futballra. Tehát ilyen, a nyitottak, de jobban szeretem az ilyen Azték stadion. Tehát ezen a VB-n ilyen stadion nem sok van. Az szerintem az jó. Másik meg ugye az óhatatlan, hogy nagyon kevés az esti meccs. Az esti meccs a futballban, az esti az igazi, nem az, amikor itt megfőnek a napon, és itt ugye nyilván egy csomó meccset, azért nem mindegyiket, de egy csomó meccset a viszonylag az európaiaknak kedvező idősávban. Csak az óhatatlan, hogy ami ott európainak megfelelő idősáv, akkor az olyan, mint Irapuato. Tehát, ha nem is olyan színvonalú stadionban, mert ilyenben már nem rendeznek VB meccseket, mint az volt. De ez a kettő zavar, de egyébként semmi más, mert iszonyú jó feszkos meccsek vannak, és ez mostantól már végig így lesz, mert a kieséses szakaszban, ugye ott valakitől mindenképpen búcsúzunk, ott már nincsenek szalonremik.
2: De ezekkel az időpontokkal létjogosultsága lett a hidratációs szüneteknek.
1: Na jó, csak
0: főleg megint, a Fedez stadion.
1: És elnézést kérek mindenkitől, de engem nem érdekelnek a marketingesek, meg a TV szakemberek, mert a televízió dönt el majdnem mindent, mert ugye a kezdési időpontról beszéltél. Ja. És hol van a játékos? Nekem a játékos a legfontosabb. Mert ő
2: az már nagyon rég nem érdekel
1: senkit
2: a játékos.
1: Na jó, de ezért embertelen az egész történet. de mellett, hogy imádjuk ezt a játékot, de a játékosok egészségénél nincs fontosabb.
2: És hát nélkülük nem lenne ez az egész cirkusz.
0: Egyik nemzeti sportos név nélkül, egyik nemzeti sportos kollégámat tudnám idézni, aki azt mondta, hogy majd az Afrika bajnokságon Etiópiánál evőszünetet tartanak, kívül szünet helyett, de ez csak zárójelben.
3: Na, mi történt Németországgal? Mert múlt héten még dicsértétek őket, sőt a torna előtt mindenki valahol esélyesként talán jogosan is oda lehetett mondani a németeket, ehhez képest óriási meglepetés a Paraguaytól. Kiestek, Paraguay-a szemben kiestek büntetőkkel, Nagelsmann állásába került, és a legfrissebb hírek szerint Kloppnak már csak az aláírása hiányzik az új szerződéséről, mint német szövetségkapitány fog visszatérni a Liverpoolnak a korábbi mestere. Mi történt a Nacional
0: Elf-en? Hát nekem is már csak az aláírásom hiányzik a német
3: kapitány szerződés. Csak a sajtó nem cikkezik.
0: És az Andi, hogy csak mennyire
3: a sajtó nem cikkezik.
0: Ja, ez mondjuk egy hete már senki sem nevezte őket esélyesnek szerintem, és a torna előtt sem sokan, én speciál igen, tehát ezzel nem magamat akarom védeni, mert én abszolút, de ez... Ez abban az értelemben nem volt német válogatott, amilyen erényeket a német válogatottól, aki szereti a németeket, én például igen futballba, aki megszokott, meg ami miatt megszerette őket, mert csak úgy eszembe jutott, hogy amikor Kimmich ott ordibált, hogy kirúgja a 11-est, és Goretzka nem vállalta, mert az, hogy Braun nem vállalja, az egy dolog. Meg aztán távállalta, aki azt se tudja, mi az a 11-es. Azért elképzelem, amikor Schweinsteiger nem vállal egy 11-est, vagy Thomas Müller, nem? Hát én azt vártam, hogy odaáll a Neuer, mert az oda szokott ilyenkor.
3: Hát, és a döntőben is sugott 2012-ben,
0: ő be is rúgta. Ott is reszketés volt, ott ilyen crossok hagyták ki, de azok legalább elvállalták. Hát talán meg kirúgta a világból.
3: Ott a Svein is kihagyta.
0: Így van pontosan, de oda a szóba se jött, hogy nem vállalja el, mert persze. Mert talán nem azért vállalta el, mert ki volt jelölve, meg mert annyira profi, meg tökös gyerek, meg jó 11-es rúgó, hanem azért már nem volt más.
3: De talán ez is sok mindent elmondta, hogy ma már lehet, hogy nincs is a német válogatottban 5 olyan ember, aki fixen 11-es rúgó lehetne? Lehet, hogy nincsen. Most 5 olyan ember, nem is 11,
0: hát van,
3: ember.
0: De ugye azt ne felejtsd el, hogy amire a 11-es rúgásra kerül a sor, addigra már 6-ot jó esetben cseréltek, tehát ha van is, az nem feltétlenül van a pályán.
1: Van, aki még kapust is.
0: Igen, bejött neki.
3: Nagyon bejött, irányt sem talált Ryan.
1: De valóban, amit itt a Leo mondta, német erények hiányoztak nagyon, és itt kétféle variáció van, vagy az edző kijelöli az 5-11-es rúgót, vagy a pályán belül eldöntik egymás közt. Na most itt egyik sem élt, és ez a hezitálás, ez nem jellemző a németekre.
0: Ja.
1: Nem láttam egységet, és ez viszont már szakmai felelősség. Tehát ez Nagelsmann felelőssége, ha nincs meg az öltöző. Ezt egy Jürgen Kloppnál, Lothar Hitzfeldnél soha nem érzi.
0: De még Henkes bácsi, sőt Flicknél se.
1: Házi Flicknél sem.
0: Lövnél se.
1: Igen.
0: Lövnél se.
1: Így van, igen.
2: De ezt bátran állíthatjuk, hogy a német válogatottból is tűnnek el a karakterek.
1: Igen. Hát Kimmich, én nálam Kimmich a falka vezér, de ő kevés volt.
0: És... Meg Neuer, de ő már nem lesz.
1: Meg Manuel Neuer, igen. De...
0: Meg ő kapus.
1: Igen, de hát őt is megkóstolták ott az egyik csoport.
0: Meg, de ilyen mindig volt. Tehát az nem egy szemet szúró dolog. Ő azért karakterre rendben van.
1: Hogyne. Engem meglepett azért néhány döntés is, mert Undav nagyon jó játékos, a VfB Stuttgartban nagyon jó szezonja volt, de ez még nagyon-nagyon fontos gólokat is lőtt. Emlékezzünk az ML csapasszát, ahogy átvett Elefántcsontpart ellen, és előtte volt egy perccel Adingrának az a rossz labda átvétele, és már ott is kikaphattak volna a németek.
3: Igen.
1: És akkor az Ecuador egészen más meccset játszott.
0: Azon
1: a meccsen bekerült egy Musiala helyett Undav.
0: Igen.
1: Tehát azért ez mindig a kapitány felelősség az összeállítás, de ez engem mélyen meglepett. Egy Musialát nem lehet kihagyni szerintem a német válogatott.
0: Igen, de mondjuk hozzá a Nagelsmann védelmében, hogy ez a németeknek ez a támadó hármasa, a Wirt, a Musiala meg a Havertz, ezek hát egyrészt mondjuk extra klubokba játszik ugye mind a három, és mind a három a alapképességeit tekintve abszolút világszínvonal, de borzalmas idénye volt mind a háromnak, tehát különböző okok miatt, a Musialának abszolút a sérülés miatt, Wirtznek mondjuk így beilleszkedési nehézségek miatt, nem szerintem a rossz lot is tehetett.
1: Hát a Havertznek is a sérülés miatt.
0: Havertznek is a sérülés miatt. Tehát az, hogy van három ilyen embered, amiért egyébként ez a három ember, ez bárhol máshol kerettag gyakorlatilag. Nem mondom, hogy mindenhol kezdődik. De
1: mint a Nagelsmann ügyvéd jelenni, igen. Mert Nagelsmann is ezzel, mert Undáv meg szenzációs szezont futott, de ettől függetlenül mind a három jobb, mint Undáv.
0: Persze. Mondjuk az, hogy voltam, hogy ott tartja, és gyakorlatilag nem játszatja, csak a legvégén, amikor ég a ház, aztán kb. Annyi volt, hogy kihagyott egy 11-est, ennyivel és egy még nem vagyok Nagelsmann ügyvédje, de egy még a Nagelsmann védelmébe, amiről egyáltalán nem beszélnek, szerintem nagy érvágású Schlotterbeck sérülése a második első fél idejébe. Hát a óriási szezonja volt neki,
1: igen.
0: Az ára is az egekben egyébként, ballábas, még mindig fiatal belső védő, és egy ilyen teljesen banális sérülés, tehát egyszer kimegy a bokája egy ilyen...
1: Húrás bosszal játszik.
0: És hát persze, és akkor innentől egy teljesen megbízhatatlan Rüdigert sikerült megörökölnie a Nagelsmannnak, hiába jó képességű futballista, nem az a szint, én szerintem.
1: Ráadásul az egyiket hívja a Real Madrid, a másikat beküldi.
0: Hát pontosan, az se véletlen. Akit
1: hívja, az sérült.
0: Ott se csak hülyék ülnek a Real irodáiba. Ja.
3: Hello, jó reggelt a világ legjobb szervezőinek, szurkolok, akik újjáélesztették körmenden a strandkosár labdát. Anglia Marokkó döntő lesz, Anglia 60 év után csúcsot mászik. Szó szerint így van. Köszönjük szépen Jenei Feri állandó hallgatónknak az üzenetet. Úgyhogy itt egyre inkább a magyar egyre inkább Angliának kezdett el szurkolni itt a 8-at döntők előtt. Viszont még egy picit visszatérve Németországra, ugye amióta megnyerték a világbajnokságot 2014-ben, azóta nem nyertek csoport mérkőzés utáni kieséses mérkőzést. Ugye 18-ban és 22-ben tovább sem jutottak, és most ez volt az első. Ja. Tehát nem nyertek már több mint 10 év egyenes kieséses szakasz mérkőzést világbajnokságon. Hova tart ez a német foci?
0: De szerintem hozzáteszem, hogy már kiestek volna, szerintem mostanra, vagy most esnének ki, mert a franciákkal játszanának, de ez a Paraguay elleni, ez annyiból nem illik a sorba, hogy itt mindent összevet, a saját magukat verték meg, mert ez egy bűngyenge csapat volt ez a Paraguay. Szóval én ebből a meccsből, a franciáktól kikaptak volna, és akkor már lehetne arról beszélni, hogy elszaladt mondjuk a világ elit a németek mellett, de Paraguaynál amúgy a németek jobbak, tehát itt most nem arról volt szó, mint a holland Marokkónál, hogy ott az ellenfél is egy ütős csapat, és kis szerencséje is van, és akkor ő végül tovább jut, mert a hollandok ebbe azért kapaszkodhatnak, mégse Curaçaótól kaptak ki, hanem Marokkótól. De a németek még ebbe se.
1: Annyira mélyen nincsenek, mint a 2000-es évek elején, tehát ahol teljesen megreformálták az utánpótlásképzést, sőt, még rendszereket is javasolt a DFB, a német szövetség.
0: 4 VB dobogó lett zsinórba belőle.
1: És beindultak, tehát a németeket nem szabad lenni, főleg, hogyha Kloppo átveszi. Tehát Jürgen Klopp...
0: Akinek már csak az aláírása hiányzik.
1: Garancia lehet arra, hogy itt egy nagyon erős német válogatott lesz.
3: Így van. Jött még egy olyan üzenetünk, hogy az európai pólcselejtezőből tovább jutott 4 csapat nem szerepelt. Jó, lesz kritika a magyar válogatottnak is, akik a pólcselejtező 16 csapatába sem tudtak bekerülni. Ugye itt van Bosznia-Hercegovináról, Törökországról, Csehországról és Svédországról. Hát azért ők valóban nem szerepeltek úgy.
0: Hát csak a svédek, meg a bosnyákok jutottak tovább.
3: Igen, csak a svédek és a bosnyákok.
1: Én belegondoltam, hogy azért mit műveltek volna a magyar szurkolók ott. Akár Amerikába, akár Kanadába,
3: és
1: akár Mexikóba.
3: Mire jutottál?
1: Hát az, hogy fantasztikus ünnep lett volna. Sokat beszéltek volna róla, mert a magyar szurkolók nagyon szenvedélyesek, nagyon-nagyon tudnak szurkolni is, előkészülni koreográfiába. És itt látjuk a képeket, ugye skótokról, argentinokról, brazilokról, mindenféle szurkolótáborról, a magyar ott lett volna az élmezőnyben.
3: Mikor fog egyébként Florian Wirtz el...
0: Még ott lenne.
3: Igen, mikor fog szerintetek Florian Wirtz fog egyáltalán elgöcésedni? Abban az értelemben, hogy Mario Götze egy top játékos volt, amikor a Dortmundból eligazolt a Bayernbe, majd aztán, ahogy mondhatni, túl magas lett neki az a szint, egyre lejjebb, gyenge csapatokban kezdett el futball, most a Frankfurtnál kiegészítő ember. Wirtznek el tudjátok képzelni, hogy hasonló jövőképe lesz, hogy a Liverpool neki mondjuk túl magas szint, és onnantól kezdve lejjebb ugrik.
0: Nem túl magas szint.
3: Lejjebb ugrik 2 szintet, de ott sem tud teljesíteni, mert ezen a VB-n gyakorlatilag megmozdulása sem volt Wirtznek, tehát a német válogatott gyakorlatilag 10 emberre volt, amikor ő a pályán volt, olyannyira nem tudott itt sem segíteni, csak úgy, mint a Liverpoolnak idén.
1: Florian Wirtz kivételes képességű játékos. Mario Götze is az volt, és hát világbajnoki siker
3: lett. Győztes gólt
1: szerzett. vicc még nem tart itt. Én a képességeit nagyon sokra tartom. Kíváncsi vagyok, hogy a Liverpoolban hogy találja meg a helyét. Én nem hiszem, hát Götze egyébként nem peremember, hanem segít a fiataloknak az Eintrachtnál, tehát mert ő már egy kifutó modellát, ezt tudja ő is magáról, tehát ő még segít. Na, én nekem ez inkább a pozitívum jön ki belőle.
0: Igen, bocs, Götzénél ne felejtsük el, ugye neki, ha jól emlékszem, remélem jól emlékszem, egy pajzsmirigy betegsége volt, de nagyon csúnya, tehát vagy két év kiesett a pályafutásából, és abból nem tudott már olyan igazán magas szinten visszajönni, úgyhogy az ő esetében azért van egy ilyen is. De legalább nem lett alkoholista, mint a másik három VB döntőt eldöntő gólt szerző német, Rán, Gerd Müller és Bréme. Mind a három, tehát ez a németeknél ez a három, ez teljes kuka lett szegények, és Götzén ilyen probléma nincs.
1: Andy Bréme azzal a 11-esével bevonult a történelembe, meg azt hiszem,
0: Lothar nem merte rúgni, mert azt mondta, letörött az egyik stoplia.
1: És hát Gerd Müller pedig segítette az egész Bayern.
0: De látod, ott nem a Tának kellett rúgni, amiután nem vállalt. Na, pontosan, a Lothárra, nem ott volt egy Andy Bréme, aki ugyanez volt, amikor a 2001-es BL döntőbe, ott rögtön az elején, amikor Mendélyt a berúgta a 11-est, rögtön utána Scholl kihagyta, és aztán amikor a második fél időben újra 11-eshez jutott a Bayern, akkor a Scholl ott állt a labdával, és akkor oda ment az FM-be, hogy na jó, a húzás innen. Labdát letette, gól. Tehát ilyenek kellenek.
1: Na de mikor lesz Florian Wirtz ilyen elismert, mert Andy Bréme, ugye ezt a FC Kaiserslautern, amely egy rendkívül népszerű
0: fáci. Játszott ő azért.
1: Igen, de a Kaiserslauternben, hát Helmut Kohlnak, az egykori német kancellárnak is a kedvenc csapata volt az FC Kaiserslautern. És ott
0: Herbergernek is, mert a 54-es csapat fele Lauternes volt.
1: Walterik, igen.
3: Kinek volt még, Andi, szerinted a kedvence? Az imént elhangzott. Volt olyan német kancellár, azt mondja, szerinted? Nem, mi?
1: Hát a Kodbusztál a muti.
3: Igen, maximum.
0: Na jó, van, hát idejük. Ennyit Németországról. A kancellár, akinek a Kodbusz a kedvenc.
3: Az argentin meccset láttad, Odi? A hajnali argentin meccset? Mi a véleményed Lionel Messi góljáról?
1: Fú, hát az
3: a labda elveszítette a gravitációs képességét az átvétel pillanatában.
1: Zseni, és amikor hallgatom ezeket a tudományos elemzéseket, a falra tudok mászni, mert ez sokkal egyszerűbb ennél.
0: Le a tudománya.
1: Olyanokat hallok, hogy nehezen nélkülözik a labdát, meg ne jó, hagyjuk már.
0: Nehezen nélkülözik.
1: Jó, hát az, nehezen nélkülözik egy bankjegyet a futballista az ember, de a labdát az persze, hogy nehezen nélkülözik, mindenki szeret azzal játszani. Ez a labda átvétel, ez mindent elmondott arról, hogy milyen egyszerű játék ez a futball. Meg kell tanítani labdát kezelni.
3: A legfontosabb.
1: Úgy, és hát persze, anélkül nincs futball.
0: Meg utána oda rúgni.
1: Meg utána a második mozdulata meg fölrúgni oda a fülem elé.
3: Úgyhogy nem veszítesz sebességet közben, tehát ugyanúgy azzal a mozdulattal tudod tovább lőni a labdát.
1: Zseniá.
0: És mondjuk érte az ötfakiak minden ismerésem, mert fantasztikus, jó hangulatú csapat, meg szimpatikusak, de ilyet még nem láttak, az biztos. Hát tehát ott látni néztem a védőket, meg a kapust, meg kb. Hárman voltak ugye ott közvetlen közelében, mindegyik a fejjel
1: látott,
0: hogy igazából ez mi volt.
1: De ez a helytállás. De ez még... Ötfoki szigetektől
0: egy extra.
1: Hosszabbításra mentik, és még akkor is... És még... Mártineznek még volt egy nagy védése.
0: Nem szedik ki a létszalól, akkor bármi van. Bármi van.
3: Hát én körmömet lerágtam ez alatt az argentin meccs alatt, de végül is a gaucsók sikerrel vették ezt az akadályt. Egy újabb üzenetünk van. Sziasztok, a 2011-es VB nyertese Németország, azt tudjuk, hogy ők 4 évig erre készültek, együtt laktak, éltek mindent 4 évig, akkor ők erre készítették fel a csapatot. Nem érzek most olyan csapatot, akire fixen mondanám, hogy nyernének. Itt a nagyságok búcsú meccseit láthatjuk, majd 4 év múlva mi már ott leszünk, ha tanulunk az akkori német összetartásról, ezt írta Era. Era játszott velünk, ha jól emlékszem, 2 hete is nyert is ajándékcsomagot, viszont még szabadságolások miatt azt nem küldtük el, úgyhogy akinek még tartozunk ajándékcsomaggal azt a héten, vagyis a héten, azt jövő héten, hétfőn elkezdjük postázni, hogyha azok is megérkeznek, ne érje szó a ház elét, hiszen mindig kapunk ilyen üzletet is, úgyhogy küldjük jövő héten az ajándék csomagokat. Na, drága hallgatók, elmegyünk hírekre, 9:30 lesz, 3 perc múlva, és akkor utána pedig jövünk vissza rögtön, a hírek után itt vagyunk, érdemes lesz velünk maradni.
4: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítés. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Fucsovics Márton búcsúzott a wimbledoni teniszbajnokságtól. Népszavazást tartanak ma Szlovákiában. Száraz, napos idő várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
3: Argentína, valamint Egyiptom és Kolumbia is csatlakozott a nyolcaddöntő mezőnyéhez a labdarúgó világbajnokságon. A címvédő Argentína meglepetésre csak hosszabbításban a 111. percben született öngollal győzte le 3-2-re az újonc zöldfoki köztársaságot. Lionel Messi 7. gólját lőtte ezen a világbajnokságon. 20. VB találatával vezeti az örök ranglistát, 30 világbajnoki mérkőzésével pedig szintén csúcstartó. Argentina a 16 között Egyiptommal találkozik, amely 1-1-es döntetlen után a 11-es párbajban 4-2-re múlta fölül Ausztráliát. Kolumbia 1-0-ra bizonyult jobbnak Gánánál, így a dél-amerikaiak csapnak össze Svájccal a nyolcaddöntőben. Ma már a 8 közéjutásért játszanak a csapatok a labdarúgó VB-n. 19 órától a társházigazda Kanada Marokkóval, 23 órától Paraguay Franciaországgal mérkőzik. A találkozókat a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A magyar férfi kosárlabda válogatott 85-77-re kikapott a legutóbb Európa-bajnoki negyedik helyezett Finnországtól, Helsinkiben, a világbajnoki selejtező csoportkörének 5. fordulójában. Mivel Franciaország 80-72-re nyert Belgiumban, így csapatunk az utolsó forduló eredményétől függetlenül tovább jutott a VB selejtező 2. csoportkörébe. Fucsovics Márton búcsúzott a wimbledoni teniszbajnokságtól, miután a 3. fordulóban, 3 játszmában alul maradt a spanyol Alejandro Davidovics Fokinával szemben. A párosok mezőnyében Stollár Fanni az amerikai Ézsia Muhammaddal 7-5-6-2-re győzött egy ukrán-japán kettős ellen az 1. fordulóban. Szintén az 1. körben Bondár Anna a lengyel Magdalena Frechel 3 játszmában szenvedett vereséget egy ausztrál-amerikai párostól, így számukra véget ért az angol nyílt teniszbajnokság. A magyar férfi vízilabda válogatott magabiztosan 21-12-re verte Hollandiát a Hajós Alfréd sportuszodában zajló felkészülési tornán, amelynek másik mérkőzésén Szerbia 21-10-re nyert Grúzia ellen. A nemzeti együttesben újra játszó Zalánki Gergő, aki az Olimpiákosztól visszatér a Prorekkóhoz, 2 góllal járult hozzá a sikerhez. A hazai közönség előtt szereplő Lewis Hamilton a Ferrarival szerezte meg az 1. rajtkockát a Formula 1-es brit nagydíj sprint időmérőjén.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Pósvai Gábort szerb kollégája Ivan Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témája az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépés volt. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és legfontosabb erőforrása, mondta a tudományos és technológiai miniszter egy konferencián. Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését. Népszavazást tartanak ma Szlovákiában. Az ország történetének 10. referendumán 2 kérdésre lehet választ adni. A szavazók dönthetnek arról, hogy megszűnjön-e a korábbi kormányfőknek és más közjogi méltóságoknak életfogytiglan járó juttatása, valamint hogy ismét létrehozzák-e a különleges ügyészség néhány éve megszüntetett hivatalát. Holtan találták Mexikóban azt az újságírónőt, akit még június közepén fegyveresek raboltak el otthonából. A bűnügyben eddig 8 embert vettek őrizetbe, köztük 2 rendőrt is. A Riporterek határok nélkül szervezet élesen elítélte a gyilkosságot, és emlékeztetett arra, hogy Mexikó az egyik legveszélyesebb ország a sajtó munkatársak számára. 1994 óta több mint 150 újságírót öltek meg, közülük 9-et tavaly.
0: Közlekedés.
3: Az M1-es autópályán a terelt szakaszon a Budapest felé vezető oldalon a 61-es és a 39-es kilométer között szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt. A Hegyeshalom felé vezető oldalon Herceghalom térségében, a 30-as kilométernél és Bicske térségében a 34-es és 37-es kilométer között javítják a burkolatot. Az aktuális munkaterületek mellett csak egy sáv járható, a kialakult torlódás kb. 3 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
3: Sok napsütés várható kevés felhővel, esőre nem kell számítani. Délután 26-31, késő este 18-25 fok valószínű. Holnap is hasonló lesz az idő, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Gyorsan elrepültek a hírek, illetve ez a kis rövidke nóta, 3-10 előtt 5 perccel pedig folytatjuk, sőt, elérkeztünk az utolsó blokkunkhoz itt a 109 Nemzeti Sportrádióban, a szombat reggeli kezdőkör 97. élőadásában július 4-én is élőben, csak úgy, mint minden egyes szombat reggel. Károly Andival a jobbomon, jó reggelt, szia
2: Andi! Jó reggelt, sziasztok!
1: Elpap István, szia Leo, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: És Bánki József, Dodi, szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt, Magyarország!
1: Egy újabb üzenetünk, annyit szeretnék kérni tőletek, hogy arról is emlékezzetek meg, hogy az U16-os lány kézilabda EB-n gyönyörű eredményt értek el a lányaink. Gratulálunk nekik, U16-os lány kézilabda EB-n, gratulálunk a hölgyeknek. No de, újra labdarúgó világbajnokságra visszatérve, ugyanitt volt egy olyan, egy ilyen kis argentin-portugál összevetésünk, hogy a világ talán legnézettebb mérkőzése is lehetne az, hogyha összejönne Cristiano Ronaldo és Lionel Messi legutolsó VB mérkőzése egy világbajnoki döntőben. Összejöhet-e most? Kinéz-e úgy a papírforma? Már te azt mondtad, a spanyolok jutnak tovább majd a portugálokkal szemben. De összejöhet-e, hogyha azt nézzük, hogy kicsit nem olyan elfogulta, nem spanyol szemszögből nézve az egészet, összejöhet-e vajon az a portugál-argentin döntő?
4: Én spanyol szemszögből nézem.
3: Na de a franciák is ott vannak. Tehát én a portugálokat azt elég...
1: Nem tudjátok elképzelni?
3: Nem. Mondjuk én az argentin sem egyébként, de a portugált még kevésbé.
4: Uh-huh. Jelenállás szerint, mert minden meccs más, tehát itt azonnal borulhat minden, tehát én nem mennék bele ilyen esélylatogatásba. Persze, hát óriási dolog lenne egy Messi-Ronaldo találkozás, de...
3: Hát a FIFA örülne neki.
4: Hát hogy?
3: Az biztos.
1: Minden egyes világbajnokság vagy Európa-bajnokság elhíresül valamiről. Ez az idei VB lehet az, amit mondta, hogy a norvégok, ahogy kenúznak, és ahogy ott, mint az izlandiak annó az Európa-bajnokságban.
4: Nem, hát azért zöldfoki szigetek, meg a Vozinja mama. Azért
1: igen?
4: Vozinja mama. Hogyne, hát azért kivitték a jenkik, kifizették a vízumot, azért meg Orlando Gillnek, a paraguayi kapusnak a története, a beteg kisfiája eladta a vagyonát.
3: Meg a szomáliai bíró, akit nem engedtek be.
4: Hát az, igen.
3: Hát
4: az,
3: legalább ilyen fontos
4: az,
3: dolog.
4: Az is, igen, de aztán kapott egy fontos meccset, de Orlando Gill a beteg kisfiája mindenét föltette, és meggyógyult a gyerek. Szóval azért ez az evezős vikingeknél nálam azért
1: előrébb tart.
4: Előrébb van.
3: Szóljon már a VB arról, ami a pályán van. Nem mintha az a baj lenne, de hogy ez a VB a pályán miről fog elhíresülni, azt meg még nem tudjuk.
4: Jó, csak eddig ebből beszélünk, és főleg érzelmi indítatásból.
1: Kiről szól most ez a VB? Ki a felfedezetje eddig? Tehát én személy szerint nekem Elephant John Parkból...
3: Park?
1: Igen.
3: Elephant John Park.
1: Elephant John Parkból...
4: Nem szabad elreagálni, hasadj! Hasányi Levi a legnagyobb tanár ebben.
1: Elephant John Parkból Diomande a Lipcsének a játékosa, aki már valószínűleg már csak egy aláírás hiányzik a szerződéséről, sajtóírek szerint csak úgy, mint a Jürgen Klopp aláírás a német válogatott ilyen, hogy a PSG-be aláírjon Diomande. Ki az a játékos, aki a torna eddigi legnagyobb felfedezettje? Van-e ilyen nálatok?
4: Lionel Messi. Nem felfedezett.
1: Kire szól Messi, ezt megadom.
4: Nem felfedezettként, engem még különben is várjunk vele, tehát azért így a közepénél még ne beszéljünk felfedezetről, de amit Messi művel közel 40 felé, az valami parádé.
3: Egyébként szerintem Diomande lényegesen gyengébben játszik, mint a Lipcsében, tehát én részemről felfedezetnek...
4: Adom, igen.
3: Azért nem mondanám, mert nekem inkább pont egy negatív, ami Diomande. Itt semmit nem csinál, ahhoz képest, amit egyébként a Lipcsében csinált.
4: De annyiban meg igaz a Krisztóf, de zseniális.
3: Ragyogó adottságai vannak, tehát szó se róla.
1: De szerintem nem tudták elvenni tőle, amikor cselezett.
4: De nem játszik úgy, mint a Lipcsében, az tény.
3: Meg mondjuk az Olisének a cipőjét se kötetik be.
4: Miért? Én azt mondom, hogy azon az úton halad.
3: Az Olisze se egy matuzsálem, hogy majd most visszavesz, meg visszavonul, hanem hát ő extra. Szerintem extra. Hát az irányítót játszik a franciáknál, amit soha máshol, egy máskor. Szóval extra, de ő se felfedezett, mert speciál neki a Bayernben is embertelen éve volt, tehát ezt nem mondanám, hogy az.
4: De most
3: gondolkoznom kéne, hogy ki az, aki így, de most így
4: mondtál egy olyan fontos elemet, hogy a futball, tehát egy szélső, irányítót is tudja, szerintem annyira univerzálisak már a játékosok, hogy ez például a 70-es, 80-as években, hát amikor kötött posztok voltak, elképzelhetetlen
3: volt. Egy Beckenbauer ezért eljátszott néhány posztot.
4: Az egy picit előrébb, de mondjuk csatát már nem.
3: Azt nem, persze.
4: Vagy szélsőt, egyiket sem. Vagy egy Bertie Fox, vagy egy Schwarzenbeck, azok csak emberfogók tudtak lenni.
3: Persze.
4: De itt most már univerzális. És direkt figyeltem tegnap is Messit, ahogy sétálgat, figyeli, és lesi, és olvassa a játékot, és már pontosan tudja, hogy mikor kell beindulni a üres folyosókba, melyik területre. Itt azért nagyon fontos szerepe van a taktikának, de egy Messinél milyen taktikát tud Scaloni? Őnek is egységbe kell
3: azt, hogy te meg fiam, vagy te meg Lionel, csináld azt, amit érzel.
4: Jó, csak ilyenkor eszembe jut Dalnok ilyen, hogy amikor mondta, hogy játsz a saját játékodat, de ne azt a
3: eszmetüst. Igen, de ez most kimond ilyet a
4: Messinek. Hát egy Messinek, de varázslatos. Na,
3: persze, extra.
4: Érdemes figyelni. Néhány játékos, és én Messi mellett, a másik nálam Pedri. Arra kérlek benneteket, egyszer nézzétek meg Pedrinek a játékát. Mindig,
3: labda nélkül.
4: Nem, labdával is.
3: Labda nélkül is. Igen, kilátja, csak azért. Tehát
4: igen, igazad van. Tehát a labda nélkül, hogy hova mozog, merre, mi, ha kell, akkor hátra passzol, de legtöbbször előre veszi át a labdát.
3: Én ugyanezt mondom Harry Kane-re.
4: Jó, csak Harry Kane látványos, mert
3: te ott is a labda nélkül. Tehát, mert ő se véletlenül ér oda, ahova ér, meg ő nem az a center, amelyik csak center, hanem ő a mezőnybe is vissza-vissza lépeget, meg magához ragadja a kezdeményezést.
4: Igen, de Pedri...
3: De az angolok nem lehetnek elég hálásak, nem az, olyan, van nekik.
4: Pedri nem olyan poszton játszik, nem látványos poszton játszik, de viszont a játéka meghatározó ebbe a szuper spanyol csapatban is, és most is néztem ugyanúgy, ahogy Messit külön, hogy ahogy elkéri, ahova megy, amilyen helyekre, ahogy megelőzi az ellenfelét védekezésben, támadásban, ritmusváltásban, hát valami zseni, csak soha nem lesz olyan elismertsége, mint mondjuk a Olisének, vagy Dujénak, vagy Kvaratskheliának.
3: Hát ilyen Xavi-szerű, nem?
4: Vagy Lamine Yamalnak. Hát Xavi, igen, de pont Xavi volt az, aki csapágyasra játszotta őt is, meg Gavit is, és meg is sérültek mind a ketten, mind a mellett nem vagyok Barcelona szurkoló, de ebben Xavi felelőssége tetten érhető, de érdemes megnézni Pedri játékát. Érdemes. És én ezért tartom az aranylabda legnagyobb várományosának, és én őt tartom a legtöbbre jelenleg.
3: Na de ahhoz VB-t kell nyerniük, meg különben nem kapják.
4: Jó, ez is, hogy címet kell nyerni ahhoz, hogy
3: hát egyéni klubban.
1: Na Leo, sikerült azóta kigondolni a VB eddigi felfedezetjét? Tudtál-e rajta gondolkodni?
3: Hát...
1: Irán Kundát tudom még, az ausztrál válogatottban nekem nagyon tetszett az ő játéka, mint felfedezett.
3: Voltak, a kis csapatokban voltak jók, persze, vagy vannak. De most egy VB felfedezetje az most mondok egy példát, mondjuk a 2006-os VB felfedezetje nálam Frank Ribéry. Uh-huh. De a Frank Ribéryből, ami lett aztán, tehát ki is futott, és egy VB ezüstérmes csapatban lett szinte ismeretlenként, mert nem top csapatból került be, abba az egyébként Zidane-féle, Henri-féle extra francia válogatottba. Tehát ilyet nem tudok mondani. Tehát nem tudok a...
4: De a szünet van, még a közepén tartunk.
3: Bayern-a. Tehát ilyet tudok mondani. Uh-huh. Tehát
4: olyat, de nem biztos, hogy játszik, ha Nico Williams egészséges.
3: Igen, de most éppen de most, nem az.
4: Na.
3: Én azt mondom, hogy
4: próbálok
3: olyat mondani, amelyik egy a végső győzelemre is esélyes, vagy legalábbis az elődöntőbe jutásra esélyes csapaton belül valaki olyan, aki nem volt annyira a fókuszomba, és nem láttam annyit, és nagyon jó.
4: De nekem most beugrott egyébként, hogy miről nevezetes még ez a VB, és ha most... nyitnék egy csörözőt, vagy borozót, akkor Fischer Pali és Bácsi Sanyi találmánya lenne a neve. Ivó szünet.
1: Az ivó szünetről.
4: Hát ivó szünet, tehát ennyi ivó szünet nem volt.
3: De miért nem hidratációs szünet? Hát...
1: Andi, neked van eddig VB felfedezetted? Olyan játékos, akinek a játéka különösen tetszett?
2: Én maradok Vozinjánál.
1: Vozinján, korrekt igen. Egyébként teljesen, amit most
3: Andi Márka hű.
1: Leművelt.
3: Vozinja.
1: Lionel Messi olyan, mint egy csillag, aki éppen eltűnni készül, még egy óriási utolsó ragyogás, és aztán pedig örökké eltűnik, és elhagyja a helyét, pozícióját az égen. Kicsit most ez a leírás, ez a jellemzés Lionel Messire szerintem a leginkább, ami...
3: De, igen, de ha ez a VB nem lenne, akkor ezen már túl lenne, mert azzal, hogy elment Miami-ba, azzal ő már ugye az égboltnak a látható részéről lekerült.
4: Azért nekem családnak is milyen öröm volt tegnap, mi?
3: Ja.
1: Igen.
4: Adjunk hálát az Istennek, hogy még látjuk Lionel Messit, de ugyanez igaz Cristiano Ronaldo-ra is.
1: Igen. Hogy meddig jut majd Portugália és Argentina, az még a jövő zenéje. Most lassan el is köszönünk, adásunk végén 9 óra 51 percnél járunk. Hogy éreztétek magatokat ma? Andi, hosszú volt? Azt nem mondta, hogy igen.
2: Nem volt hosszú, én mindig nagyon jól érzem magam. Most úgy összességében azt éreztem, hogy egy kicsit fáradtabb mindenki. Hát ugye egyrészt a világbajnokság következtében, hogy éjszakázik szinte mindenki.
3: Másrészt meg a világbajnokság következtében.
4: Töröcsik Andrés jut eszembe, meg Komár Lacinak a nagy slágere. Ilyenkor jönnek, csak a hajnal jönne már. Meg a meccsek.
1: Leo?
3: Valamint Molnár Dani, akinek az volt az örökbecsülje, hogy én már fáradtan születtem.
4: Jó, klasszikus volt a Dani.
3: Dani kár olyan fáradtnak. Én már fáradtnak születtem.
4: Nagyon nagy egyéniség volt a Dani.
3: De mi lesz a Európa Liga selejtezőbe? Azért egy mondatot mondjál már róla, Dodi. Mégiscsak csütörtökön kezd a Fradi. Hát. Megvan a keret. Tudjuk, hova mennek.
4: Nagy, a legnehezebb ellenfél lesz, tele lesz a vendégszektor, a B közép már egy óra alatt megvette az összes jegyet, sőt, közelít már 20 ezerhez, de 16 ezer fölött van a visszavágóra eladott jegyek száma is, úgyhogy a támogatásról, az érzelmekről, a szeretetre nem panaszkodhat majd a csapat. Én nagyon bízom Borbély Balázsban, nagyon kíváncsi vagyok, és alig várom. De nagyon nehéz ellenfél lesz a Vojvodina, nagyon jó csapat.
1: Ez tehát a Ferencváros következő hetének a program, ugye Vojvodina, a Győr is megkezdi a szereplését az izlandi csapat ellen.
3: Vikingur Reykjavik.
1: Igen, a fővárosiak ellen. Viszont ma ugye folytatódik a VB Kanada Marokkó, attól még mit várunk, egy gyors jóslás. Ott nálam az X, Kanada Marokkó.
3: Nagy iram, nagyon nagy iramot. Én szerintem Kanada hogy nyilván megpróbál iramot menni, mert anélkül halálra van ítélve. Marokkó meg föl tudja venni ezt az iramot, mert de labdával Marokkó jobb.
4: Én szerintem
3: most már ennyi meccs eltelt, ennyi meccs után vagyunk, Kanada már nem otthon játszik, én szerintem ezt Marokkó rendes játékidőben behúzza. Engem, lehet, hogy nem, mert az itt ezen a VB mindennek az ellenkezője is előfordulhat, de reálisan azt mondom, hogy egy-két gól van közte Marokkó javára. Meg én várom a francia-marokkói meccset, mert most az
4: Ausztrál-Egyiptomra nem azt mondtuk, hogy az Egyiptom mennyivel esélyesebb, aztán nézd meg.
3: Én arra azt mondtam, hogy mit keres ez a két csapat a 32-ben, én inkább azt mondtam, és ezt tartom is most is.
1: Paraguay, Franciaországon várhatunk-e a németekhez hasonló kiugró teljesítmény Paraguaytól, vagy itt lesimázzák a franciák, ahogy ezt várja mindenki?
3: De nem volt kiugró teljesítmény Paraguaytól.
1: Hát az eredmény végre...
3: A németektől volt a kiugró, vagy gyenge teljesítmény. Igen. Nem, annyival jobb. Nem? Akkora minőségi különbség a franciák javára, hogy nehéz elképzelni.
1: De a németek javára is.
3: De nem voltak csapat. Tehát már nem. Tehát már elefántcsontplatán sem néztek ki, de legalább nyertek. Ecuador ellen főleg nem, de mindegy volt nekik. De Paraguay ellen már nem volt mindegy, és ott sem néztek ki jól.
1: Mbappé ma 3-at lő, és első lesz a gólövéstem, egy ilyen üzenetünk. Hát most jelen állászint Messi vezeti ezt még 20 találattal, 7 góllal az idei világbajnokságon. Nem lesz most hajnali mérkőzés. Hiába szerettél volna, Andi, felkelni nem fogsz tudni, mert most nem lesz meccs. Helyette ugye 7-től Kanada, Marokkó, és 11 órától pedig Paraguay.
3: Isteni.
1: Franciaország, és holnap este 10-kor pedig folytatódik a küzdelem Brazília, Norvégia összecsapása.
4: Na, az lesz egy finom kis meccs. Na,
3: várom nagyon.
4: Azt én is. Igen.
1: Mi is várjuk, viszont most el kell köszönjünk. 9 óra 54, 10 óra előtt 6 perccel elköszönök. Ennyi volt a mai műsoridőnk. Jövő hét szombaton jövünk a 98. adással.
4: És sok folyadékot igyon mindenki.
1: És mindenki
2: és
1: sok folyadékot.
2: És
1: igen. Köszönjük, hogy velünk voltatok, további kellemes rádiózást. Sziasztok!
3: Sziasztok! Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: a csoda. Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: A siklósi parasztokat nem könnyű betörni.
2: Olyan a labanc, mint a sárkány, ha egy fejét levágott, hét nő helyette.
3: Nem lehet bírni ezekkel a kutyákkal.
1: Sem erőszakkal.
4: Mit fizetnek a jószágért?
5: Eszni! Vissza is adom!
1: Sem szép szóval.
6: Tudja mi ez?
5: Rebellió!
7: Az egész bandát megmutatom!
1: De csellel sem egyszerű.
8: Ha be tudod törni a fejemet, akkor kuruc vagy. Ha én szakítom be a tied, akkor labanc.
1: A tenkes kapitánya. Dupla részekkel. Vasárnap 16 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
9: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
11: Hajrá, magyarok!
12: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: És ez itt már a Sport délelőtt, kedves hallgatók, a 105.9 Nemzeti Sport Rádióban. Meg is kezdjük két órás műsoridőnket, méghozzá Hanga Ádámmal ő nyilatkozott nekünk.
3: Ádám, múlt héten vált ugye hivatalosan, hogy távozol a Badalonától, érzelmes posztban búcsúztál, meg azért a szurkó.

0: is ilyen hullámvasút volt föl-le, de nyilván minél tovább szerettem volna jutni, de aztán végül eljött ugye a pillanat az utolsó mérkőzésnek, amikor ugye lecserélt az edző, akkor tényleg óriási élmény volt, hogy felállva tapsoltak meg ott a Badalonában. Nyilván nagyjából azért már tudta mindenki, hogy nem fogok maradni. Volt egy pár interjúm a szezon során. Ugye úgy alakult az egész helyzetem a Badalonában, hogy én szóltam nekik még azt hiszem december környékén, hogyha szeretnék esetleg velem folytatni a munkát, akkor most lenne egy olyan idejétervallom, amikor le tudunk ülni, és át tudjuk beszélni esetleg a közös munkát a jövőben. Ha nem, akkor sajnos nekem el kell kezdenem ugye olyan döntéseket hoznom, amik lehet, hogy már visszafordíthatatlanak lesznek, és nem fogok tudni akkor már semmilyen választ adni, vagy legalábbis pozitív választ adni feléjük. És sajnos ez így is történt, az ajánlat elég későn érkezett már meg az ő részükről, és ekkor már ugye meghoztuk a döntést azzal kapcsolatban, hogy szeretnénk hazajönni, és ugye a gyerekeket beírattuk az iskolába itt Magyarországon, valami nyilván a költözésre készültünk már föl, úgyhogy nyilván ez most már csak egy ilyen formalitás volt, ez a pár nappal ezelőtti úgymond hivatalos elköszönés a Badalonától, ott már ugye tudták mindenki, de hát így is fantasztikus két év volt, és tényleg ahogy te is mondtad, mind a szurkolók által, mind pedig ugye a csapat által tényleg olyan pozitív üzeneteket kaptam, amik hát talán mindennél fontosabbak az összes kupánál, az összes szép mérkőzésért, szép pillanatért, ezek azok a pillanatok, amiért azt gondolom, az ember tényleg azért játszik, és ezt azért jó volt átélni.
1: Maradjunk egy picit ennél a Valencia elleni meccsnél. Én azért a pályafutásod eleje óta követem a karrieredet, és hát azon gondolkodtam, hogy nem nagyon emlékeztem olyan pillanatra, olyan momentumra, amikor te így elérzékenyültél volna a pályán. Mi volt ennek az oka, vagy miért volt ennyire különös ez a badalonai kaland?
0: Nem volt. Hát talán egyetlen egy volt még, ugye a 2023-as Euroliga döntő, az volt az egyetlen olyan, amikor még sikerült sírnom a pályán, vagy legalábbis ennyire érzékenyülnöm, de ugye az is egy másféle érzések gyűlemlettek akkor bennem. Ahogy mondtam, szerintem ez a két hét így összegyűlemlett bennem. Nagyon sok, a szezon elején nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt nekem. Nagyon nehezen indult el a szezon. Mentálisan nekem nagyon nehéz volt, nem is ment annyira jól a játék. Nyilván már úgy mentem bele a szezonnak, hogy akár lehet ez is. Most már azért elmúlt két-három év, majdnem minden szezonnak úgy mennek az ember, hogy akár lehet az utolsó is. Ennek is úgy mentem neki, de valahogy ez egy picit más volt. Pikantériájában más dolgokat éreztem. És ez nehéz volt feldolgoznom, ez is nagyon érdekes, mert sok emberrel beszélgettem, és mondták, hogy hát jó, hát a tapasztalt játékos, igen, tapasztalt az ember, csak az ember egyszer vonul vissza, vagy egyszer van az, hogy utolsó mérkőzés, és azt ugye nekem is át kell élnem. Úgyhogy a szezon elején egy kicsit nehéz volt, aztán utána, amikor rendbe raktam a fejemet, és elfogadtam, hogy tényleg ez lehetséges, hogy az utolsó szezon külföldön, vagy legalábbis egy ebben a formában, akkor onnantól ez sokkal jobb lett a teljesítményem, és tényleg a szezon második felében azért már nagyon jó teljesítményt tudtam nyújtani. És ez egy kicsit olyan minden, tehát azért nyilván az emberben ott van az, hogy azért ez egy nagyon hosszú út volt, nagyon-nagyon sok olyan negatív és pozitív élménnyel együtt, ami így összejött, és hát nyilván benne van az, hogy tényleg ez lehet, hogy az utolsó mérkőzésem volt külföldön, ami az, hogy azért 2014-10-ben mentünk ki, ha jól emlékszem, még Márézába, azért ez egy nagyon durva 16 év volt, nagyon-nagyon intenzív, nagyon sok élménnyel, nagyon sok dologgal, és hogyha ez az volt az utolsó, akkor ennek azért egy nagyon szép lezárása volt. Nem tudjuk, hogy ez volt az utolsó, de ha esetleg ez volt az utolsó, akkor ez egy nagyon szép lezárása volt neki.
1: Hogyan esett az egyébként, ahogyan téged kezelt a spanyol sajtó azután, hogy kiderült, hogy távozol Badalonából? Mert azért a világ egyik legerősebb bajnokságáról beszélünk, és te külföldiként töltöttél ott hát 15-16 évet nagyjából. Azért ezek a reakciók szerintem önmagukért beszélnek.
0: Így van, nagyon jól esik. Pont amit mondtam, hogy ez talán még minden egyes kupánál és egyéni elismerésnél és csapat elismerésnél talán többet számít, mert mondjuk 10-15 év távlatában lehet, hogy talán valaki arra emlékezni fog, hogy megnyertem az Euroligát, de most hány spanyol bajnokságot nyertem, vagy hány kupát, vagy hány szuperkupát, nem valószínű, hogy fognak emlékezni. Viszont arra, hogy milyen ember voltam, hogy hogyan néznek rám, és hogyan tisztelnek a csapattársaim, a nézők, a szurkolók, a sajtó Spanyolországban, ez mindenféleképpen egy óriási elismerés. Nyilván ebben van is munka, és nem is, ebben a formában nem is igaz, hogy munka van benne, mert igazából mindig magamat adtam, és mindig magamat próbáltam, és tényleg talán ezért is van az, hogy mindenki, amikor elköszönök, akkor ennyire kedvem, mert soha mind a sajtóval is, és mindenkivel, amikor kommunikálok, akkor mindenkit megpróbálok tényleg egy kalap alá venni, és mindenkinek ugyanúgy megadom a tiszteletet, legyen az a szertáros a csapatnál, vagy a GM, vagy az elnök, mindenkivel ugyanúgy beszélek, és én azt gondolom, hogy ez, amit visszakapok igazából, ez a tisztelet.

0: A szeretet, amit én megpróbálok mindig kifele sugározni, az, amit én visszakapok. És hát nyilván nagyon jól esik, meg hát ahogy mondtam is, ez egy óriási dolog, bárhogy is legyen ennek a folytatása.
1: Az öltözőben való szerepedről beszéljünk, kérlek, amit a Badalónán eltöltöttél be, mert azért ez szerintem én kívülállóként úgy láttam, de majd megcáfolsz, vagy megerősítesz, hogy azért merőben más volt, mint korábban a pályafutásod során, bárhol ott voltál te rutinos rókaként, ott volt Ricky Rubio, ott volt Ante Tomic. Milyen volt egyrészt velük?
0: Mely? Jó volt. Volt egy közös chatünk, az volt a csapat chat neve, vagy Old Guys, ez volt a Old Guys Penya, ez volt a csapat neve, és akkor így hónapról hónapra azért megpróbáltunk mindig összehozni egy ilyen találkozót, ahol azért átbeszéljük a csapatnak a dolgait, de leginkább ami főleg a Rikinek az érkezésével ugye azért előtérbe helyeződött, ő azért nagyon-nagyon szívén viseli ugye azért a Badalónának a sorsát, nyilván ugye onnan jött, és az egész klub azért neki nagyon közel a szívéhez, és egy változáson megy keresztül, indult el ebben az évben azért a klub, mert óriási potenciál van a klubban. Nyilván ez egy elképesztően történelmi klubról beszélünk, aki még annó Euroligákat nyert, de ugye azt a fényét talán az elmúlt 20-30 évben azért ezt elvesztette, és ezt most szépen lassan szerintem elkezdtük szépen fölépíteni. Tényleg idén azért elképesztő az, hogy az embereket is visszahoztuk újra a csarnokba. Az illúzió, ami volt ebben az évben, az kicsit más volt, mint az elmúlt években. Nyilván ez a Rikinek is köszönhető, azért egy ekkora sztár ugye visszajön az NBA-ből, és itt folytatja velünk a játékot, azért ez egy óriási dolog volt. De megpróbáltuk azért ezt is így valamilyen szinten elindítani, és hát nyilván ugye ez is egy olyan feladat volt, ami új volt számomra, az, hogy ugye a fiatalokkal hogyan kell kommunikálni, hogyan tudjuk őket segíteni, hogyan tudjuk őket úgy motiválni, hogy közben azért nyilván néha kicsit erősebben rájuk szólni, de ne úgy, hogy azért nagyon a lelkükbe tapossunk, mert nyilván más generációkat élünk meg, hozzám még máshogy szóltak annó, most azért már nem biztos, hogy ugyanazt a hangnemet meg lehet csinálni, mint ugye mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, de egy óriási élmény volt ez is, és tök jó volt, hogy valamilyen szinten részese tudtam lenni ennek a badalonai történelmnek, ami szerintem most egy nagyon jó irányba kezdett el indulni, és nagyon remélem az, hogy szóval tudják majd folytatni ezt az építkezést, és egy pár éven belül azon nem, hogy ott lehet újra tényleg a kosabb elitében ez a csapat.
1: 54 meccset játszottál le ebben a szezonban, 20 perces átlaggal, hogyha jól számoltam, akkor ez nagyjából 1100 játékperc. Hogy vagy fizikailag?
0: Jó, köszönöm szépen, ez az érdekes, hogy ugye az elmúlt két szezon volt az a szezon, hogy igazából nem nagyon hagytam ki mérkőzést. Idén egy mérkőzést hagytam ki, mert kiment a bokám, és azt mondtam én, hogy mondom, most tényleg egyet hagyjunk ki már, mert már nagyon sok volt. De nagyon-nagyon jó vagyok fizikailag, tehát hogy tényleg nagyon odafigyelek, nyilván mind a táplálkozásra, mind a kosárban kívüli életre, a prevencióra, mindenre nagyon-nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektettem az elmúlt tényleg 3-4 évben, és ez talán most igazolódott be, tehát hogy nyilván még ugye amikor a Belgrádban voltam, akkor volt egy hosszabb sérülésem, de az is olyan volt, ami ugye igazából önhibámon kívül volt, tehát nem egy izomsérülés volt, vagy olyasmi, ami esetleg azért, mert nem lennék formában, hanem kaptam egy ütést a térdemre, és egyszerűen nem bírta ezt el a térdem. De tényleg az elmúlt két évben majdnem minden mérkőzésen ott voltam, minden edzésen ott voltam, tehát edzést is csak akkor adtam ki, hogyha az edző azt mondta, hogy jó, most kicsit pihenjél. Úgyhogy fizikálisan én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokáig tudnám ezt még csinálni. Ami itt ugye nagyobb kérdés, az a mentális oldala. Tehát azt gondolom, hogy az, ami egy kicsit nehezebb kezd lenni számomra, de nyilván miért? Az edzések. Hát azért edzése már, most azért nem akarok hazudni, edzése azért már nem mindig úgy megyek le, hogy azért a most akkor ma szeretnék 100%-ot beleadni. Tehát azért vannak nehezebb, vannak szürkébb időszakok. Nyilván a szezon eleje az egy sokkal nehezebb időszak. Persze ezt a februártól nagyon élveztem a szezon, csak hát ugye odáig el kell jutni. Tehát azért az a szezon augusztusban kezdődik, és az ember, amíg eljut februárig, azért eltelik 6 hónap, ahol hideg van, nem annyira jó, nagyon sokat kell edzésre járni, nagyon sok utazás van. Ez a része azért már nehezebb volt. Tehát ez egyértelmű. Fizikálisan nagyon-nagyon jól éreztem magam, és azt gondolom, hogy továbbra is toppon tudok maradni. Ezt a mentális oldalt kell úgy megközelíteni, hogy nyilvánvalóan meg kell nekem találnom azt a motivációt, vagy azt a pluszt, vagy azt a dolgot, amiért nekem még megéri ezt csinálnom. Úgyhogy ez a kérdés az, ami mondjuk a nagy kérdés, hogy megéri-e majd még a jövőben.
1: És gondolkodtál már ezen, hogy mi lehet az a motiváció egy ilyen pályafutás végéhez közeledve?
0: Mindig van. Nagyon könnyen tudok találni bármilyen motivációt. Tehát ha kell, akkor pont az lesz a motivációm, hogy mostantól minden edzésre lemegyek, és aki az én posztomon van nálam 25 éve fiatalabb, azt szeretném minden nap a földbe tiporni. Ezt is tudom motivációként kitűzni magamnak. Csak kérdés az, hogy szükségem van-e még erre. Azt szeretném megvárni, hogy jöjjön meg azzal az érzés, hogy nagyon-nagyon szeretnék újra játszani. És hogyha ez az érzés újra megjön, és azt a bizsergést fogom érezni, akkor egyértelműen az lesz, hogy akkor oké, rendben van, akkor most nézzük meg, hogy akkor milyen lehetőségek vannak. Nyilván közben is mindent meghallgatok, pontosan ezért volt ugye az a kommunikáció az elmúlt időszakban ugye a Badalona felett, tehát ez nem egy visszavonulás volt, hanem elköszöntünk a Badalonától, és most várjuk azt, hogy milyen olyan lehetőségek vannak sportszakmailag, és nyilván ugye utána pedig, ami talán még fontosabb, hogy a családommal hogyan tudjuk ezt igazából működővé tenni, mert ugye nyilván most valószínűleg szinte hazaköltöztünk, tehát most van egy stabilitás az életünkben, ezt nem feltétlenül szeretném felrúgni, úgyhogy most egy ilyen várakozó állapotban vagyok, ahol teljesen kizárom a kosárlabdát, tehát ez egyetlen interjú valószínűleg, amit fogok csinálni most itt az elmúlt következendő 2-3 hónapban.
1: Köszönjük szépen!
0: Senkivel nem fogok se beszélni, mert nem lesz semmi új, amit szeretnék mondani. Pihenni szeretnék, kikapcsolódni, a családdal lenni, és meglátjuk. Eddig tényleg ez a 10 nap, amíg itthon voltam, ezt nagyon élveztem, és meglátjuk, hogy a jövő mit hoz majd.
1: El tudod azt képzelni, hogy itt Magyarországon fejezed be a pályafutást?
0: Természetesen, bármit. Tehát, hogy ez mondjuk egy 5 évvel ezelőtt megkérdezel, akkor egyértelműen kizárom azt, hogy én Magyarországon fejezem be a pályafutásomat, de ezt is látom, persze. Hogyha megjön az az érzésem, hogy szeretnék kosárlabdázni, akkor pont ez a szép az egészben, hogy senkinek nem tartozok semmilyen elszámolással, senkinek nem kell bebizonyítanom, hogy jó vagyok, rossz vagyok, egyetlen egy dolog miatt játszhatok újra, mert én azt szeretném, és azért, mert hiányzik, és azért, mert élvezem még mindig ezt a játékot. Úgyhogy, és ez egy tök jó dolog, tehát, hogy pont a srácokkal, most a fiatalokkal, akiket beszéltem, hogy ez a legszebb része, és ez, amit nekik érteniük kell, hogy szeretni kell a játékot, és addig, amíg szeretik a játékot, addig minden sokkal könnyebb. És hogyha én azért térek vissza, hogy azért játszok tovább, mert én annyira szeretem ezt a játékot, mert hiányzik és szeretném folytatni, hát akkor annál szebb motivációm úgy nem is kell, mert akkor igazából nem is motivációt kell keresni, hanem csak élvezni kell minden egyes percét, pillanatát annak, hogy még továbbra tudom játszani ezt a gyönyörű sportágot.
1: Melyik érzés erősebb egyébként most benned? Tehát arra lennék kíváncsi, hogy ami most benned van, az mit mutat előre mondjuk 2-3 hónap?
0: Hát most az az érzésem, hogy elképesztően élvezem azt, hogy itthon vagyok, ahogy mondtam. Tehát az az érzésem, hogy stresszmentes vagyok, most egy kicsit pihenek, hogy nem nagyon akarok azon gondolkodni, hogy mi lesz a jövőben, mert bárhogy is lesz, azt tudom, hogy jó lesz. Tehát hogyha ez esetleg egy külföldi ajánlat, és azt kell majd mérlegelnem, hogy akkor hogyan kell megoldani a családdal való mozgást, vagy esetleg én mennék egyedül, vagy lehet, hogy mégiscsak jön az egész család, mert mondjuk egy olyan euroligás ajánlatot kapok, amire azt mondom, hogy ez tényleg sportszakmailag még azért egy óriási kihívás.
1: Ha akár az Euroliga is benne lehet?
0: Természetesen januárig itt van az Euroligának az átigazolási időszaka, ugye, hát rengeteg, nekik aztán most ugye itt mondtad, hogy 50, nem tudom hány mérkőzés, ők megjátszanak majdnem 90-et, rengeteg sérülés van, rengeteg edzőváltás, rengeteg új dolog van. Az is persze, bármi itt van 100%-ig, úgyhogy ez nagyon jó, ez most egy ilyen, és még ilyenem sem volt, hogy ilyen nagyon szabadúszó voltam, tehát ugye mindig én az egész karrierem során tulajdonképpen ilyen már szinte szerződésem volt, bárhova is mentem, tehát hogy rögtön aláírtam, talán egy év volt, amikor ugye ez a húzavona volt az NBA-vel, meg ugye a Barcelonás szerződéssel, de hát akkor is tudtuk, hogy hova megyünk, tehát hogy most ki szeretném élvezni azt, hogy nagyon kosabdával nem kell foglalkoznom. Lorán Bandi, menedzser, barátom, ő intézi a dolgokat, beszél az emberekkel, gyűjti az információkat, és hogyha tényleg eljött ez a pillanat, hogy valamilyen szinten döntést kell hozni, akkor döntést fogunk hozni, leülök a családommal, és átbeszéljük azt, hogy mi az, ami a legideálisabb nekem, a családnak, és hogyha tényleg én annyira nagyon szeretnék kosadozni, akkor biztos vagyok benne, hogy a családom nem fog semmilyen akadályt gördíteni elé, hogy esetleg én tudjam folytatni, de most egyelőre tényleg... Hát ez a legjobb érzés, hogy nem kell nem állok döntési helyzet előtt, és ez egy tök jó dolog.
1: Jó látni, hogy ennyire lazánk ezzel.
0: Nagyon imádom, nagyon szuper, nagyon szeretem tényleg ezt. Mindenki, aki kérdezte tőlem, elkezdtem ugye most két iskolát, amit az elkövetkezendő 2 évben beszeretnék fejezni. minden igazából a sporttal kapcsolatos, ami igazából sports and business management, valamint az edzőit is szeretném befejezni, amit Spanyolországban csinálok, úgyhogy rengeteg feladat van, ugye most a költözés, az új házzal kapcsolatban, gyerekeknek ugye az iskolába való beiratás, most osztályozóvizsgákat kell tenni a nagyobb lányomnak, szóval rengeteg fronton meg kell felelnem, és most jelen pillanatban a kosarlabdát eléggé hátra soroltam, úgyhogy most az egy ilyen kis parkolópályán van, és meglátjuk, hogy milyen lehetőségek lesznek.
1: Tavaly házfelújítás volt gőzerővel a nyáron,
0: két évig.
1: Igen. Meg ugye a Balatonon töltöttétek a nyarat a családdal. Ebből a szempontból idén nyáron mi a terv?
0: Így van, most hazajöttünk, most beköltöztünk a házba.
1: Jó érzés volt?
0: Nagyon jó érzés volt. Nyilván ezt úgy képzeljük el, hogy persze a ház megvan, a bútorok nagy része megvan, de hát azt tudjuk azt, hogy ugye ez egy ilyen soha véget nem érő projekt. Úgyhogy ezt most elkezdtük, és akkor szépen lassan tegnap most pont szőnyeget tudtunk venni, és hát nyilván minden nap egyre jobb és jobb lesz, de hát nagyon élvezem azért. Nyilván ez is az életünkben az elmúlt 16-7 év az arról szólt, hogy azért mindig egy kicsit ilyen átmeneti időszak volt. Annak ellenére, hogy azért nyilván a barcelonás időszakban azért ott már tényleg saját házban laktunk, azért az már egy sokkal élhetőbb körülmény volt, de hát azért mindig az ember albérletekben lakik, és azért az mindig egy kicsit más. És az, hogy most tényleg végre megköltözhetünk abba a házba, ami azért álmaink ház, amit mi találtunk, ami minden ott van, ahol szeretnénk, azért ez egy más érzés, de hát ahogy mondtam, ez egy soha véget nem érő projekt, úgyhogy minden nap lesz valami, ami újat kell csinálni, kerttel kapcsolatban, stb. Szóval, de nagyon élvezem ezt is, nagyon-nagyon élvezem.
2: Az elmúlt percekben Hanga Ádámot lehetett hallani.
3: Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: A címvédő Argentína, valamint Egyiptom és Kolumbia is a 16 között folytathatja a küzdelmet a labdarúgó világbajnokságon. Társadalmi egyeztetés indult ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Száraz napos idő várható. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
3: Argentína, valamint Egyiptom és Kolumbia is csatlakozott a nyolcad döntő mezőnyéhez a labdarúgó világbajnokságon. A címvédő Argentína meglepetésre csak hosszabbításban, a 111. percben született öngollal győzte le 3-2-re az újonc zöldfoki köztársaságot. Lionel Messi 7. gólját lőtte ezen a világbajnokságon, 20. VB találatával vezeti az örök ranglistát, 30 világbajnoki mérkőzésével pedig szintén csúcstartó. Argentína a 16 között Egyiptommal találkozik, amely 1-1-es döntetlen után a 11-es párbajban 4-2-re múlta fölül Ausztráliát. Kolumbia 1-0-ra bizonyult jobbnak Gánánál, így a dél-amerikaiak csapnak össze Svájccal a 8-ad döntőben. Ma már a 8 közéjutásért játszanak a csapatok a labdarúgó VB-n. 19 órától a társházigazda Kanada Marokkóval, 23 órától Paraguay Franciaországgal mérkőzik. A találkozókat a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A magyar férfi kosárlabda válogatott 85-77-re kikapott a legutóbb Európa-bajnoki negyedik helyezett Finnországtól, Helsinkiben a világbajnoki selejtező csoportkörének 5. fordulójában. Mivel Franciaország 80-72-re nyert Belgiumban, így csapatunk az utolsó forduló eredményétől függetlenül tovább jutott a VB selejtező 2. csoportkörébe. Fucsovics Márton búcsúzott a wimbledoni teniszbajnokságtól, miután a 3. fordulóban, 3 játszmában alul maradt a spanyol Alejandro Davidovics Fokinával szemben. A párosok mezőnyében Stollár Fanni az amerikai Ézsián Muhammaddal 7-5-6-2-re győzött egy ukrán-japán kettős ellen az első fordulóban. Szintén az első körben Bondár Anna a lengyel Magdalena Frechel 3 játszmában szenvedett vereséget egy ausztrál-amerikai párostól, így számukra véget ért az angol nyílt teniszbajnokság. A magyar férfi vízilabda válogatott magabiztosan 21-12-re verte Hollandiát a Hajós Alfréd sportuszodában zajló felkészülési tornán, amelynek másik mérkőzésén Szerbia 21-10-re nyert Grúzia ellen. A nemzeti együttesben újra játszó Zalánki Gergő, aki az Olimpiákosztól visszatér a Prorekkóhoz, 2 góllal járult hozzá a sikerhez. A hazai közönség előtt szereplő Lewis Hamilton a Ferrarival szerezte meg az első rajtkockát a Formula 1-es brit nagydíj sprint időmérőjén.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és legfontosabb erőforrása, mondta a tudományos és technológiai miniszter egy konferencián. Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését. Népszavazást tartanak ma Szlovákiában. Az ország történetének 10. referendumán 2 kérdésre lehet választ adni. A szavazók dönthetnek arról, hogy megszűnjön-e a korábbi kormányfőknek és más közjogi méltóságoknak életfogytiglan járó juttatása, valamint hogy ismét létrehozzák-e a különleges ügyészség néhány éve megszüntetett hivatalát. Hatalmas tűz ütött ki hajnalban egy stuttgarti nagybani piacon. A rendőrség információi szerint sérültekről egyelőre nem tudni. A helyszínre több mint 200 tűzoltót és mentőegységeket vezényeltek. A hatóságok erős füstre figyelmeztették a környéken élőket. Bár a károk felmérése még nem kezdődött meg, a tűzoltóság szóvivője szerint az utóbbi években nem volt példa ilyen mértékű pusztításra a német városban.
0: Közlekedés.
3: Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Kecskemét térségében a 72-es kilométernél munkavégzés miatt csak egy sáv járható. A kialakult torlódás meghaladta az 5 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
3: Sok napsütés várható kevés felhővel. Esőre nem kell számítani. Délután 26-31, késő este 18-25 fok valószínű. Holnap is hasonló lesz az idő, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kedves hallgatók, ez itt továbbra is a 105.9 Nemzeti Sport Rádió, benne pedig már a Sport délelőtt. Innentől kezdve a szó pedig Szegő Tibor műsorvezetője, aki Vad Anitával beszélgetett.
3: Stúdiónk vendége Vad Anita, FIFA játékvezető asszisztens, akinek a családja vélhetően világrekordot tart, mert hogy a nagypapa, idősebb Vad István, aztán egy generációval később az apa, Vad 1 István, aztán Vad 2 István a fiú, és a lányunoka, Vad Anita, és játékvezetésre, asszisztensi munkára adta a fejét. Gondolkodtatok ezen már, hogy ez tulajdonképpen Európa és világrekord? Van egyébként minimális példa erre, hogyha megnézzük mondjuk a Brich vagy a Collina generációt, ott volt példa arra, hogy fiú, illetve apa vagy testvérek vezettek, de ez fantasztikus.
4: Köszönöm szépen. Igen, hát valószínűleg azért ezzel egy kuriózumot írt a családunk. Előfordul amúgy a szakmában, a játékvezetésben azért, hogy a gyerekek követik a szülői, illetve a testvéri példát, és erre a szép szakmára vállalkoznak. Igazából én úgy személy szerint sose ellenőriztem le, hogy van-e még ilyen, de azért valószínűleg az, hogy hárman is FIFA keretbe tudnak elérni, az ritkaság számban megy. Hát büszke vagyok az apukámra és a testvérem, illetve a nagypapámra is, és örülök, hogy nem csorbítottam a családi hagyományokat, és sikerült a FIFA keretig jutni.
3: Lehet ezt még fokozni, mert hogyha minden igaz, akkor a nagymamád a testnevelési főiskolán oktatta a fiatalokat. Egyébként jártál mondjuk a nagypapa által vezetett meccsen, vagy a más generációk családtagok meccsein?
4: Sajnos nem volt alkalmam tehát a nagypapámnak a mérkőzésére, mivel ugye ez nagyon régen volt, amúgy a Puskásnak volt a csapattársa, Honvédban a nagypapám, és utána lett csak később játékvezető, de ugye ő csak megyei szinten, tehát alacsonyabb mérkőzéseken, alacsonyabb osztályú mérkőzéseken, és akkor utána az apukám, miután ugye a híres 70-es években a Dalnoki féle Fradiban focizott, és abba hagyta az aktív futballkarriert, és neki utána volt egy ilyen ötlete akkor, hogy akkor ő játékvezető lesz, mint a nagypapám, és hát azért az apukám túlszárnyalta a nagypapa karrierjét, és elég gyorsan a FIFA keretig jutott, és akkor hát mi a testvéremmel igazából már ebbe születtünk bele. Ugye először a testvérem így nőtt fel, hogy az apukámmal mindig ment a foci meccsekre, először még játékos volt, labdaszedőnek, majd utána később, ugye, mikor már az apukám játékvezető lett, akkor azokra a mérkőzésekre, amiket ő vezetett, ugye már az egészen magas osztályban, NB1-ben is, és nemzetközi meccsekre, és akkor így adott volt, hogy hát ő is szerette volna ezt megpróbálni, és amikor én már így az eszemet tudtam, akkor már teljesen ebben nőttem föl, hogy ugye minden hétvégén a foci meccsek, az apukámére mentünk, ugye anyukámmal, vagy a tesómére, és akkor egyszer csak így 16 évesen, amikor néztem a női VB-t 2007-ben Kínában, akkor így kipattant a fejemből, teljesen önszántam volt, tehát senki nem adott ehhez semmi segítséget, vagy presszionált ebbe az irányba, tehát ez teljesen magamtól jött, hogy hát akkor én is szeretném ezt megpróbálni, és akkor a testvérem kísért el az első tanfolyamra, még ugyanabban az évben, decemberben indult, és akkor így kezdtem el.
3: Ekkor voltál 11. osztályos gimnazista. Igen. Akik vizsgáztattak, vagy akik oktattak a tanfolyamon, akkor azért még nem volt olyan nagyon mindennapos, hogy hölgyek jönnek a játékvezetői tanfolyamon. Nem kerekedett el a szemük?
4: Hogy... De igen, meg hát főleg amiatt is, hogy mindenki ismerte ugye így a szüleimet, meg tesómat, meg hát igazából engem is sokan ismertek már személyesen, mivel ott én is mentem a mérkőzésekre, a játékvezetői összejövetelekre néha, játékvezetői bába, tehát hogy mi egészen kisgyerekként ismertem ugye apukám kollégáit, vagy ők jöttek hozzánk családi összejövetelekre, vagy indult a külföldre mérkőzés, ami közel laktunk a repülőtérhez, és akkor nálunk volt az indulás tőlünk, tehát hogy igazából emiatt azért sok kollégát én ismertem már, akik aztán később az oktatóim, vagy vezetőim, vagy ellenőreim lettek.
3: Nem volt, aki egy kicsit óvott ettől a szakmától? Ez de sok anyukám. Ismerős közül, vagy a családból?
4: Anyukám, igen, ő nagyon féltett az elején, hát azért 16 évesen az akkori világban, ugye, akkor ez tényleg egy nagyon ritkaság volt, meg hát azért ez egy kemény közeg, főleg fiatal lányként, de tehát nő a pálma is, most itt vagyok, úgyhogy nagyon örülök, hogy annó ilyen vállalkozásra adtam a fejem.
3: Később aztán teltél az első hölgy, aki NB1-es meccsen is asszisztensként dolgozott, de milyen volt az első meccsed? A melyik osztályban mely csapatok játszottak, és hogy emlékszel vissza erre?
4: Az első mérkőzésem asszisztensként az 2009-ben volt, és akkor még volt olyan kategória a Budapesti Labdarúgó Szövetségen belül, hogy blast tartalék. Szóval ez a legalacsonyabb osztály volt a felnőtt csapatok között, és az Ikarusz pályán volt. Hát az Ikarusz esen játszott, megmondom őszintén, mert nem emlékszem, hogy ki volt a vendégcsapat, de hát most már ez 19 éve volt. és hát akkor asszisztáltam először, de én először vezetni kezdtem, szóval először utánpótlás mérkőzéseken vezettem egyedül, ugye ott nem voltak asszisztensek, és utána kerültem el nagypályás mérkőzésre, mint asszisztens, tehát ez volt az Ikarusz pályán, és az apukám végig mögöttem állt, erre emlékszem, meg egy-két jó kolléga, akik drukkoltak, hogy az első felnőtt nagypályás mérkőzésem, és igazából innen indult ez a asszisztensi karrier nekem egy blast tartalék Ikarusz pályás meccsről.
3: Hát és aztán utána egészen a FIFA vizsgáig vitted. Mennyiben érezted azt, hogy egyre nagyobb és nagyobb mennyiségű tudás, amit elsajátítasz, illetve a követelmények mennyire nyomtak? Mert azért mondjuk blast 3-ban vezetni, meg mondjuk FIFA EB elődöntőt vezetni, azért az más.
4: Hát igen, ugye teljesen más, de pont ezért is ez egy hosszú út, amíg ugye eljutottam odáig, hogy egyetlen, tehát ugye onnan indul, hogy ugye a BLASZ kategóriai bajnokságból eljutottam az országos keretig, akkor ugye bekerültem az országos keretbe, ugye ez folyamatosan mindig egy-egy lépcsőfokot ugrálunk föl, ha sikerül, mert ugye ez nem feltétlenül kővevésed, hogy sikerül, ehhez fizikai teszteket kell folyamatosan teljesíteni, elméleti teszteket, mérkőzésen való teljesítményt elemzik, már ugye egészen az alsóbb budapesti kategóriákban, és akkor, hogyha elég jónak találnak ugye az ellenőrök, meg a vezetők, és látják az emberben a fejlődési lehetőséget, illetve, van értelme ezzel a játékvezetővel tovább foglalkozni, akkor el lehet kerülni az országos keretig, és akkor ott is ugyanúgy elkezdeni a ranglétrát kiállni, női NB1, női NB2, férfi NB3 nagy pálya, és akkor ugye ez így ment NB2, NB1. Szerencsére sikerült ugye 24. december 7-én erre a szintre eljutni.
3: Ez a Puskás Akadémia Győr meccs volt.
4: Igen. Úgyhogy hát az nyilván az egy katarzis élmény volt, meg hát ez tényleg egy álom, szó szerint, szóval tényleg legmerészebb álmaimban se gondoltam volna annó, hogy ez valaha megtörténik, és sikerült, és azóta is nagyon-nagyon boldog vagyok, illetve utána voltam MTK meccsen is, szóval, hogy ezért dolgozok minden nap, hogy ezt a szintet, amit elértem, ezt tartani tudjam, szóval ez nagyon nehéz, egy hosszú kitartó munka, sok aspektusa van, tehát jókor kell jó helyen lenni, jó döntést hozni, jó fizikállapotban lenni. Ezeken a teszteket, amiket elmondtam, ezek folyamatosak, tehát egy évben 4 fizikai teszt van itthon, és ezen kívül még bármilyen tornára meghívást kapok, előtte van egy szeminár, ahol ugyanúgy megnéznek, vannak asszisztensi összejövetelek, ugyanúgy ezeket le kell futni, tehát ez egy folyamatos készülést igényel, és hát azért nyilván azért ez egy nyomás, ezt folyamatosan, ezeket az egyre növekvő fizikai felméréseket.
3: Az miből áll egy ilyen fizikai? Ez Cooper teszt nagyjából?
4: Nem, hát ez ugye kétfajta fizikai teszt van az úgynevezett interval teszt, ahol ugye 75 méter, 25 méterre fel van a pálya osztva, és akkor így megyünk körbe-körbe a rekordtánon. A végén 10 kör, de ugye a 75 métert is időre kell beérni, meg a 25 méter sétát is, és így megyünk körbe bipszóra, és akkor ugye ebből vannak különböző szintek, hogy mennyi időt kell beérned, és akkor nekem nyilván a férfi tesztet kell teljesítenem most már az elmúlt 4 évben, ahhoz, hogy a NB2-ben és ugye az NB1-ben is, hogy működhettem. És külföldön is most már annyira nőtt az elvárás a nőjátékvezetésben is, hogy most már nekünk külföldön is férfi teszteket kell teljesítenünk, tehát hogyha mondjuk tavaly, mondjuk veszek egy példát, a legfrissebb ilyen nagy tornám az a tavaly nyári Európa-bajnokság Svájcba, akkor ugye volt egy kiválasztás, ahol kihirdették a neveket, hogy kiket hívnak meg, de akkor még mindig van egy lépcső, hogy teljesítenünk kellett egy megemelt férfi fizikai tesztet, tehát még a nemzetközi férfi szintnél is egyel erősebbet. Szóval, hogy mivel gyorsul a futball mindenhol, és ugye modern futballvilágában élünk, ezért most már tőlünk női játékvezetőktől is az az elvárás, hogy a férfi szintet ezen a szinten, aki ezen a szinten működik, az tudja teljesíteni.
3: Ez tehát a fizikai része, de igen, van elméleti része is, igen, a felkészítésnek, azhoz zajlik?
4: Az hát úgy zajlik, hogy például minden edzőtáborban elméleti tesztet írunk, mind a játékszabályokban, mind a VAR protokollban, mióta ugye van videóbíró, és akinek van videóbírós vizsgája, mint például nekem, akkor ugye nekem abból is folyamatosan frissíteni kell a tudásomat, illetve ezeken az asszisztensi szeminárokon például angolul kell ugyanezt az elméleti tesztet megírni, tehát és időkorlátos, tehát felvillan, mindenki másik kérdést kap, 50 másodpercet van, és meg kell választani a jó választ, és hát elég könnyű elbukni rajta, mert 90%-ot kell teljesíteni ahhoz, hogy átmenj, úgyhogy...
3: És gondolom, meccs szituációk is vannak videón.
4: Igen, azok a videós tesztek, igen, tehát amikor levetítenek egy klipet, van 20 klip, levetítik, egyszer, nincs második meg lehetőség ugye megnézni, és rögtön nekünk ki kell választani, hogy mi a jó megoldás. Mondjuk ez így pikpak lemegy 20 klippen keresztül, és ezt is folyamatosan csináljuk. Tehát mind a FIFA-s rendezvényeken, ugye, hogyha U17-es VB-n voltam, vagy a nagyvilágbajnokságon, vagy voltam 21 barátságos férfi tornán is, vagy az EB-n, tehát ezt mindig mindenhol, itthon is, az itthoni edzőtáborokban. Tehát,
3: és aki nem jól teljesít, azt ki is szórhatják,
4: hát
3: akár
4: igen,
3: ott a helyszínen?
4: Ez befolyásolja ugye a mérkőzésre való küldésünket, befolyásolja, hogy milyen keretbesorolásunk van, azért, mert valaki bekerül egy keretben, nagyon gyorsan ki is lehet kerülni, ha nem jól teljesítünk bármelyik részben. Tehát vagy a fizikai, vagy az elméleti, vagy a mérkőzés, mindegyik ugyanúgy egyaránt fontos.
3: Dolgoztál 2019-ben a bajnokságon, az ugye azért egy kicsit más, mert fiatal lányokról, igen, beszélünk, és a fiatal lányoknak az elfogadó készsége az talán egy picit simulékonyabb, mint egy felnőtt férfi meccs.
4: Igen.
3: Az volt az első igazán nagyon komoly nemzetközi, igen, megméretésed, arra hogy emlékszel?
4: Hát az nekem egy óriási élmény volt, ugye az nekem az egy mérföldkő volt a karrieremben, mert 2017-ben bekerültem nemzetközi keretbe, de azért a nemzetközi keretben azért többen vagyunk, tehát ugye minden országból abban azért vannak többen játékvezetők meg asszisztensek is. Azért önmagában az, hogy oda bekerülsz, az még nem jelent olyan semmi garanciát arra, hogy eljutsz ezekre a tornákra. Tehát azért ezek meghívásos alapon működnek, elkezdenek ugye figyelni az UEFA ellenőrök, és ha valakire megfigyelnek, megtetszik a teljesítmény, a fizikai erőnlét, és így komplexen maga az illető, mint játékvezető, akkor van esély arra, hogy egy ilyen tornára például meghívást kapjunk. Szóval ez nem úgy van, hogy én jelentkezem, hanem ide meghívnak név szerint engem, Vadani, tehát mondjuk most az én esetemben Magyarországról, és azért ez egy óriási megtiszteltetés, hogy Magyarországot képviselhetem egy ilyen tornán asszisztensként, és akkor ugye itt úgymond felkerül az ember a térképre, ha jól teljesít. És akkor az én esetemben ez így kezdődött, hogy akkor ezen az U17-em az elődöntőben asszisztálhattam, és utána jött a Covid, akkor ott volt ugye egy kis megállás, ott lát az élet, ugye nem jártunk nagyon külföldre, max ilyen úgynevezett single meccsekre, ami háromnapos, oda megyünk, levezetjük az évünk, tehát a tornákat nem tartották meg, és akkor így találtam magamat 22-be az Európa bajnokságon, igen, hirtelen egy U17-es EB után, hogy jó, én ott akkor ezek szerint ugye utólag úgy néz ki, hogy jól teljesítettem, és így meghívást kaphattam, és akkor hát ugye ez mindig így működik, hogy az következő tornán újra megmérettetés, és újra ugyanúgy mindent teljesíteni, és még magasabb szinten is. Nyilván azért ezen az EB-n teljesen más nyomás volt, mint mondjuk az U17-es EB-n, tehát azért ez egy felnőtt Európa-bajnokság volt, kontinens fiatal.
3: Döntő is volt?
4: Hát ugye a két csoportmeccsen működtem az Európa-bajnokságon, tehát az U17-es VB-n voltam elődöntőn. De hát az akkor 30 évesen, 31 az volt az első nagy felnőtt tornám, tehát az akkor óriási siker volt kijutni magyar női asszisztensként.
3: Hogy készültök egy mérkőzésre? Tehát azt ugye nyilván lehet tudni egy idő után, mondjuk a tornarendszerben kevésbé, de mondjuk amikor egy bíróküldés van, akkor tudod, hogy mondjuk az USA-Dél-Korea mérkőzésre kaptál felkérést, és akkor az ember elkezdi nézni az amerikai és a dél-koreai csapatok meccsét?
4: Nem a csapat, az adott csapatét. Tehát mindig, amilyen tornán vagyunk, azokból a csapatokból készülünk. Azért ugye lehet most már szerencsére a technikának köszönhetően bőven anyagot találni, illetve ugye vannak erre kifejezetten olyan platformok is, amihez kapunk jogosultságot, ahol meg tudjuk nézni a csapatoknak ezeket a taktikáit, hogy hogyan játszanak, és nagy tornán erre van külön felkészítésünk, tehát van külön egy vagy két instruktor, akinek ez a feladata, hogy minket az adott meccs előtt egy nappal, egy külön egy másfél órában csak a csapatok taktikájából készít fel. És, de nyilván ez csak a nagy, tehát mondjuk a BB-n, EB-n, meg női bajnokok ligájában mondjuk negyed döntőktől.
3: És olyanra is készültök, hogy mondjuk a csapatban van olyan játékos, aki többet reklamál például?
4: Igen, persze. Tehát, hogy itt kifejezetten azokat a játékosokat azért ismerni kell. Tehát azért ezen a szinten az elvárható, hogy ne a számot mondjuk, hanem tudjuk, hogy hívják, mert azért ez úgy illik, tehát, hogy fura lenne, ha Messinek is a Messi számát mondanánk, nem? Tehát, hogy... és hogy ez nyilván a női mezőnyben sem tér el, és akkor hát nyilván mi is készülünk a csapatokból, ugyanúgy az adott, vannak nehezebb játékosok, vannak könnyebb, tudni kell, hogy kit, hogy kell kezelni, tehát nekünk is azért ez egy mentális felkészülés is, nem csak fizikális, tehát mentálisan is, szellemileg is készülni kell, hogy helyezkedjünk, hogy most inkább a helyezkedés inkább a játékvezetőknek, mert nekünk asszisztensként fix, de nekünk se árt tudni, hogy milyen lesz taktikát alkalmaznak a csapatok, mire lehet számítani.
3: Vad Anitával, FIFA játékvezető asszisztenssel beszélgetünk, aki az első hölgy volt, aki 2024. decemberében egy NB1-es mérkőzésen asszisztensként dolgozhatott. Mi a helyzet a mérkőzések után? Tehát ugye a labdarúgók azok már hazafelé a buszon, a laptopról értékelik ezt a mérkőzést, mert megvan nekik a felvétel. Ti hogy juttok hozzá a felvételekhez? Jó, nyilván NB1-es csapatok azok ugye eddig az M4 sporton folyamatosan nézhették, azt onnan vissza lehet nézni, de mondjuk egy alacsonyabb osztályú mérkőzés kapcsán hogy jutsz hozzá ahhoz a felvételhez, amelynek alapján el tudod dönteni, hogy azok az ítéletek, amiket hoztál, azok helyesek voltak, vagy volt adott esetben egyet tévedésed is?
4: Igen, hát igazából ugye például, mikor én akadémista voltam, tehát bekerültem a Magyar Akadémiára, még ez azelőtt volt, mert nemzetközi kerettag lettem volna 2013-ban, és akkor abban a két évben nekem minden egyes hétvégén a mérkőzésemen volt egy ember, akinek külön az volt a dolga, hogy lekamerázzon. És akkor ugye ez az akadémiai két év, ez pontosan ez egy ilyen nagyon intenzív tanulási szakasz volt, fázis, megmérettetés, ahol minden egyes hétvégén én közvetlen visszacsatolást kaptam a hétvégi teljesítményemről, ki kellett elemezni együtt is, külön is a mentorunkkal, tehát ez egy elég komplex program volt, és ennek köszönhetően utána sikerült bekerülni a nemzetközi keretbe. Szóval már egészen úgy mond, hát az se alacsonyabb osztály, mert MB3-ról beszélünk, visszacsatolást kaptam a teljesítményemről, és ott ugye nyilván MB2-ben meg már minden meccsen ugye felvétel készül, meg kameráznak, illetve külön asszisztensi ellenőrök is vannak, tehát akinek csak az a dolga, hogy az én teljesítményemet értékelje, és akkor ugye rögtön mérkőzés után az öltözőben átbeszéljük az összes szituációt, ami engem érint.
3: Szóval... Egyébként kritikus vagy magaddal?
4: Igen. Igen, szerintem. Hát muszáj, mert hogyha hibázunk, és akkor bele nyugszunk, hogy jó van, akkor utána legközelebb is valószínűleg nagyobb eséllyel, de hogyha kielemzem, hogy de vajon miért nem láttam jól, amit láttam, miért, mert esetleg nem úgy álltam, nem ott álltam, kitakarta valaki, tehát, hogy nem oda fordultam, pont elkaptam a fejem, szóval, hogy nyilván mindenkinek a saját maga érdeke is ezeket a mérkőzés szituációkat visszanézni, kielemezni, mert ezekből tanulunk, nem csak a sajátunkból, hanem úgy máséból is, tehát, hogy ugye azért is nézzünk sok mérkőzést, elemezzük a mérkőzésen a szituációkat, mert lehet, hogy holnap után meg a mi mérkőzésünkön fordul elő, és ha most két nap előtte pont megnéztem, átgondoltam, készültem már előre mentálisan, akkor sokkal könnyebben használom én a gyakorlatban mondjuk az adott szabálynak az értelmezését, vagy a megoldását egy bizonyos szituációnak, mert már végig gondoltam pont két nap előtte, hogy láttam egy hasonló szituációt, hogy hogy kell ilyen esetben eljárni, és nem ott kell hirtelen rögtönözni.
3: Mennyire nézed más szemmel a mérkőzéseket, mint mondjuk egy labdarúgó, aki készül egy ellenfélre, te pedig ugye adott csapatra készülsz, tehát hogy folyamatosan azt nézed, hogy a szabálytalanságokkal, a lesekkel kapcsolatban mi történik, vagy el tudsz merülni abban akár pár percre, hogy hú, milyen jól kombinálnak ezek a brazilok?
4: Nem szabad ilyen úgymond dekoncentráltnak lenni egy pillanatra se, tehát nekünk azért ott abban 90 percben megvan, hogy mi a dolgunk, azzal kell foglalkozni, azon kívül lehet gyönyörködni a csapatok futballtudásában. Ugye most nyilván egy torna alatt kimegyünk, nagyon sok mérkőzést megnézünk élőben, nem csak a sajátunkat, de az teljesen más annak a lélektana, amikor játékvezetőként a pályán vagyunk, akkor ugye nyilván kizárjuk a külvilágot, meg az ilyen egyéb dolgokat, tehát ott nekünk nagyon 90 percig full fókusz és koncentráltnak kell maradni, mert egy pillanat, tényleg egy másodperc alatt megvan a hiba, hogyha nem figyelünk, és pont látnunk kellett volna valamit, és én azon gondolkodtam volna, hogy milyen szép passz volt.
3: Van az asszisztenseknek stílusa? Mert a játékvezetőknél néha szoktuk látni, hogy esetleg engedi a keményebb játékot, nem nagyon ad sárgalapot, inkább szavakkal próbál operálni. Ugyanilyen van az asszisztenseknek is?
4: Igen, hát szerintem pont így mindig ezt szokták, hogy az egyéniségeket keresik. Nyilván mindenkinek megvan a saját egyéniség, ami már kifort az évek alatt, mondjuk főleg 19 év alatt, és igazából itt szerintem az a lényeg, hogy az játékvezetőnek a stílusához, meg az egyéniségéhez kell alkalmazkodni, tehát hogy azt egy asszisztensnek éreznie kell, hogy az adott játékvezető mondjuk engedi a keményebb játékot, jól alkalmaz előnyszabályt, akkor nyilván nekünk is ehhez kell adaptálódni, de hogy azért valamilyen szinten meg nekünk asszisztensként is megvan már a magunk egyénisége, és akkor azért azt is fel kell vinni a pályára, hogy együtt egy jó csapat legyen a pályán, és azt érezzék a csapatok, hogy kontroll van, és kontroll alatt van tartva a mérkőzés, és menedzselünk mindent, és rend van a pályán, és ők csak focizhatnak.
3: És az hogy viseled, amikor a játékvezető felül bírál?
4: Hát itt jön az képbe, hogy nekünk asszisztensként alkalmazkodni kell, jól kell adaptálódni a játékvezető stílushoz, tehát nyilván tökéletes környezetben, nyilván mindig vannak hibák, jó esetben nem kerül erre sor, mert ha én jól alkalmazkodom, persze vannak kivételes szituációk, amikor nincs szerencsénk és előfordul, de azért, hogyha várunk egy ütemet, nem kapkodunk, figyelünk, ismerjük a kollégánkat, akkor azért ez jó esetben nem fordul elő. Most nyilván ez akkor nehezebb, amikor mondjuk egy új tornán új emberekkel vagy összezárva hirtelen egy hónapra, és akkor hirtelen kell adaptálódni, de hát pont ezért is válogatják ki az embereket, ilyen dolgokat is figyelembe vesznek mondjuk asszisztensként, hogy ki hogyan tud alkalmazkodni.
3: Azt vettem észre, hogy a férfi játékosok nagyobb tisztelettel beszélnek a női játékvezetőkkel, mint a férfi játékvezetőkkel. Tehát amikor rohan, hogy ref, és rájön, hogy nő vezeti a mérkőzést, akkor egy kicsit megenyhül. Neked mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban?
4: Hát, ez is. Szóval volt már olyan példa is, hogy azt tapasztaltam, hogy túlzott tiszteletet kapok azért, mert most én nőjátékvezető vagyok, de azért ennek az ellenkezője is előfordul, nyilván ez az adott játékostól függ. Én azért azt szeretem, hogyha ez a lehető legneutrálisabb, szóval én nem szeretném, hogy se pozitívan, se negatívan ne legyek én megkülönböztetve azért, mert én nőjátékvezető vagyok, ez akkor jó, hogyha ez nem jön ki a mérkőzésen, és nem derül ki, hogy itt bármi miatt más, mint hogy én se kezelem a játékosokat más, hogyha férfi vagy női mérkőzésen vagyok, nyilván a felkészülés más, mert másra kell felkészülnöm, de attól függetlenül ugyanazt a tiszteletet megadom mindkét félnek.
3: Egyébként női vagy férfi meccset szeretsz jobban vezetni?
4: Hát ez nehéz kérdés, mert mind a kettőt nagyon szeretem, más a kettő, tehát nyilván egy férfi mérkőzésen a fizikális része az nem mindig, de attól függ, milyen osztály. De azért magasabb osztály, ez nagyobb kihívás, de most már ugye külföldön a lányok is nagyon, nagyon magas szinten vannak fizikálisan, ezért is kell nekünk is ennyire készülnünk. Viszont női mérkőzésen meg több a váratlan szituáció, nehezebb megoldani, nem mindig lehet következtetni mondjuk abból, hogy hogyan reagálnak egy szituációban, szóval azért a lányok néha őszintébbek szerintem, kevesebbet szimulálnak, úgyhogy más a kettő, de mind a kettőt szeretem.
3: Mondtad, hogy eleinte vezetted a mérkőzéseket. Igen. Hogy lettél mégis asszisztens? Tehát, hogy ez egy magától zajlik ez a kiválasztódás, hogy az ember egy idő után inkább asszisztens lesz, vagy inkább vállalja a nagyobb terhet azzal, hogy mérkőzéseket vezet?
4: Hát igazából én szerintem az én esetemben ez könnyen magyarázható az, hogy nagyon fiatalon kezdtem, tehát 16 évesen egyedül mentem ki az utánpótlás mérkőzésekre, azért azt tudjuk, hogy a szülők nagyon lelkesek tudnak lenni ezeken a mérkőzéseken is, azért az tényleg egy nagyon kemény időszak volt, és akkor emellett, amikor elkezdtem a férfi felnőtt mérkőzésekre járni a férfi kollégákkal, 16-17 évesen, akkor nekem az a közeg jobban tetszett, hogy ott már kicsit jobban lehetett a szakmára nyugalomban fókuszálni, nyilván ott sajnálat

0: többi tagja férfi, vagy az a jobb, hogyha csak hölgyek vezetik a mérkőzést?
1: Nincs preferenciám. Mindegyik jó. Is. Már voltam mindenféle
0: kombinációban,
1: igen. Tehát voltunk már úgy, hogy csak lányok voltunk, úgy is, hogy két lány, csak fiúkkal is, tehát, hogy tényleg ennyi idő alatt már mindenhogy. De a saját testvéremmel is voltam mérkőzésen, az is egy jó kombináció volt.
0: Van-e valamilyen kitűzött cél? Tehát például mondjuk női BL döntőt vezetni, az úgy nehezen tudom elképzelni, hogy egy hölgy vezesse a férfi BL döntőt, de semmit sem zárok ki. Esetleg foci VB döntő, felnőtt, női, adott esetben asszisztensként.
1: Ugye persze nyilván mindig arról álmodunk, hogy egy tornán a legvégéig ott tudunk maradni, és a lehető legjobb mérkőzéseket kapjuk, de igazából én ilyen szempontból mindig nagyon ilyen optimista vagyok, hogy én már annak örülök, hogy ott lehetek, és akkor azon belül mindig a következő kihívásra gondolok, tehát mindig az adott mérkőzés, amire elküldenek, hogy azon maximálisan a legjobb teljesítményemet, tudásomat tudjam kihozni a lehető legkevesebb tévedéssel, hibákkal, és ennek mérten próbálok mindig készülni ugye a következőre, és hát persze álomszerű lenne mondjuk egy BL döntőn, női BL döntőn asszisztálni, vagy egy VB döntőn, de már ott lenni önmagában is, tehát az is már egy nagy álom.
0: Amikor beszélgetünk, akkor vagyunk egy nappal a születésnapod után, úgyhogy minden jót kívánunk ennek kapcsán.
1: Köszönöm szépen.
0: És beszélgetésünk elején szó volt arról, hogy hát egy nagy generáció egyik tagja vagy, ugye már a nagypapa is mérkőzésvezető volt, játékvezető volt, hogy tervezett, hogy tovább folytatódik ez a hagyomány? Tehát...
1: Hát természetesen, most még ugye nem bővült a kis család, az elmúlt időszakban elég sűrű volt, minden év elég sok tornán sikerült szerencsére részt vennem, de ha majd eljön ennek az ideje, akkor nem zárkózom előle, de majd szeretném, hogy majd a leendő gyerekem dönthesse el, hogy mint ahogy én is eldönthettem, nyilván ezt az esélyt szeretném megadni, de ha esetleg úgy dönt, hogy folytatja a családi hagyományt, akkor én büszke leszek.
0: A mikrofonnál Szegő Tibor, a stúdióban vendégünk Vad Anita, FIFA játékvezető asszisztens, és zajlik a labdarúgó világbajnokság, és ugye 48 csapatosra bővítették a tornát. Ez hogyan változtatja meg a játékvezetők és az asszisztensek felkészülési mechanizmusát?
1: Hát ugye ezt többféle képpen is, például alapból azzal kezdeném, hogy nyilván sokkal hosszabb így az ott töltött idő. Tehát kinyúlik a tornának az ideje.
0: Különösen, hogy előtte gondolom, itt is volt egy felkészülés, egy ilyen camp típus.
1: Igen, hát igen, tehát hogy biztos, hogy volt előtte nekik egy szeminár hét, ahogy ez mindig is szokott lenni a FIFA-val, de például most a női VB-ből kiindulva, a női VB július 20-án indult, és mi már július 2-án.
0: Ez majdnem 3 hét.
1: Igen, de pont emiatt, mert volt egy hetes szeminár, ahol még tesztek, felmérések, fizikai, szellemi, videóvírus, tehát mindenféle tesztek, felmérések, felkészítések vannak, tehát ugye a délutáni összejövetelek a meeting termekbe, csoportos foglalkozások, a videóbíróknak szimulátoron gyakorlások, és akkor ezután volt még egy torna, egy barátságos torna, mi vezettük a mérkőzéseket, és csak utána indult a világbajnokság. Ez volt a női. És hát most a férfi VB-n is nyilván így sokkal hosszabb az ott töltött idő a játékvezetőknek, meg a csapatoknak is. Illetve azért készülni kell több csapatból nekünk játékvezetőknek is, ismerni kell a csapatokat, ugye, amit már ugye beszéltünk, a csapatok taktikáját. Tehát nyilván így akár olyan kisebb országokból is fel kell készülni, akikből előtte eddig nem kellett, vagy nem találkoztunk velük a pályafutásunk során. Szóval ennek van egy ilyen.
0: Arra is gondolok, hogy egyrészt extrém hőség is előfordulhat egy ilyen tornán, másrésztről pedig soha nem tudja a játékvezető sem, és az asszisztens sem, hogy meddig marad.
1: Igen.
0: Mert adott esetben még a döntőt is ő vezetheti, vagy közreműködhet, de lehet, hogy a csoportmeccsek után hazaküldik.
1: Igen.
0: Tehát erre felkészülni azért már csak a csomagolás szempontjából is nehéz.
1: Hát,
0: te ezt hogy oldod meg?
1: Igen, hát igazából mindig úgy készülök, hogy szeretnénk a legvégéig maradni, ameddig csak lehet. Eddig szerencsére igazából az összes FIFA tornán sikerült a legvégéig maradni. Nem csak a döntő játékvezetői maradnak, hanem azok a játékvezetők is, akik mondjuk elődöntőben működnek, ők még maradhatnak, vagy akit még ott

0: tartanak úgymond tartalékként, hogyha bármi történne valakivel, akkor mondjuk az a játékvezető kap még lehetőséget a tornán. Szóval az önmagában pozitív nekem, hogy a legvégéig tudtam eddig az összes FIFA tornámon maradni. Már ha másért nem azért is, mert így a döntőt mondjuk élőben a stadionban megnézhettem, és azért az egy világbajnokságon az egy óriási élmény volt, hogy a női VB döntőt élőben a tribünről nézhettem a saját kollégáimat, akikkel ugye együtt dolgoztunk előtte másfél hónapig, és egyáltalán ennek a fantasztikus élménynek a részese lehettem nézőként a végén.
1: Említetted, hogy VAR végzettséged is van, és most a videóbíró lehetőségeit is meglehetősen kibővítették a világbajnokságon. Most, hogy már az egyenes kieséses szakaszban tartunk, hogy érzed, hogy az eddigi mérkőzések tapasztalatai alapján ezek a változtatások elérték a céljukat?
0: Igen, mindenképpen szerintem ez egy jó, tehát ez egy siker most. Eddig nagyon pozitív szerintem ezeknek a változtatásoknak az eredménye. Ugye nyilván ez egy igény volt mind a csapatok, mind a média, mind a nézők részéről, hogy ezeket a fölösleges időhúzásokat, időveszteségeket ugye valahogy menedzselni kéne, és hát eddig látszik, hogy...
1: Hát ugye mondjuk el, hogy ugye a kapusok nem húzhatják az időt végtelenségig, a bedobásokat záros határidőn belül el kell végezni.
0: A sérülések ugye egy fontos változtatás, tehát hogy innentől kezdve nincs annyi görcsölés.
1: Zetrengés, mert egy percre le lehet küldeni a játékost.
0: Tehát sokkal folyamatosabb a játék.
1: És a cserét is időben el kell végezni, tehát 10 másodperc alatt bárhol van a pályán, el kell, hogy hagyja az a játékos. Ezen túl menően általában a VAR-ról mi a véleménye? Tehát nagyon sokat megoszt például az a tény, hogy a tipikus, klasszikus gólöröm az nem valósulhat meg azonnal, amikor megszületik a találat, mert hogy akár az asszisztens is később húzza be a lest, akár a varvizsgálat miatt lehet, hogy csak 4 perc múlva derül ki, hogy gól volt.
0: Igen. Hát igen, tehát hogy nyilván azt a pályára tanítják a játékosok, hogyha utólag az asszisztens késleltetett jelzéssel ugye lest jelez, de azért azt a játékosok is általában érzik, hogy gyanús-e. Azért így is látunk elég sok gólörömet, mert nyilván ezt a játékos is azért érzi, hogy necces volt-e az indítás, vagy volt-e valami, tehát azért ezt általában ők tudni szokták. Igazából én szerintem akkor is ez így sokkal igazságosabb, tehát hogy igazságosabb lett maga a sport, és mondjuk nem döntenek lesgólok adott esetben, emberi hiba határon túl történő lesgólok, vagy belül, tehát hogy olyan dolgok, amik benne vannak, tehát hogy ez előfordulhat a legjobb asszisztens, a legjobb játékvezető, hogy elnéznek egy-egy fontos szituációban szabálytalanságot, vagy egy lest, és akkor ez mérkőzés befolyásoló hibához vezethet, és milyen jó, hogy most már ez kijavításra került, tehát igazságosabb.
1: Az asszisztensek kommunikálnak folyamatosan a játékvezetővel. Les helyzetnél mi a szitu? Tehát, hogy te, amikor látod, hogy les, de nem húzod be, mert meg kell várni a támadást, már szólsz a játékvezetőnek, hogy les. Tehát...
0: Hát akkor én a VAR protokoll szerint mondom, hogy delay. Uh-huh. Ami azt jelenti, hogy
1: késleltetni fogod a döntést.
0: Igen. És akkor ugye ezt bemondom 3-szor, hogy delay. Ebből tudni fogja a játékvezető, hogy itt a végén, ha lement a játékszituáció, én be fogom emelni az ászlómat, és les fogok jelezni.
1: Egyébként ti mindent hallotok? Tehát te folyamatosan hallod a játékvezetőt, tehát azt is hallod, hogy ő mit beszél a vitatkozó játékossal?
0: Tehát mi nekünk a communication az
1: ti nem nyomtok gombot, mint
0: mi
1: az
0: nem,
1: ötödik
0: csak a
1: játék.
0: Tartalék, igen. Uh-huh. Csak a tartalék játékvezető nyom gombot, illetve a VAR, ha valamit szeretne nekünk mondani, vagy az a VAR.
1: És akkor te érzel valami rezgést a karodon, vagy
0: nem,
1: a derekod?
0: Nem? Nem, a rezgést csak akkor érzem, ha van gólvonal technológia, és erre van egy külön órám, ami azt jelzi, hogy a labda áthaladt a gólvonalon, akkor ezek az órám, illetve mondja a headset, hogy gól, és ki is írja, hogy gól. De ugye ez csak a mérkőzéseken van, ahol van gólvonal technológia.
1: Még egy megosztó dolog, ez a ivószünet, vagy hidratációs szünet, ami hát többen azt mondják, hogy most már nem 2,5 időből áll a mérkőzés, hanem 4/4 áll, és ugye általában arra gyanakszanak az európaiak, hogy itt ugye az amerikaiak eladták reklámnak azt a 3 percet, ugye 20 másodperccel az ivószünet megkezdése után lehet indítani a reklámot, és valamennyi idő a vége előtt abba kell hagyni. Te szerinted ez előre viszi? Tehát, hogy például az edzők ki tudják ezt használni arra, hogy tanácsokat adjanak bizonyos szituációkban a játékosaiknak?
0: Hát persze egy rövid megbeszélést tudnak tartani, de nem hiszem, hogy ennek azért annyira negatív hatása van most itt a mérkőzésre, hogy annyira szétdarabolná. Igazából ez tényleg csak egy rövid szünet, és hát most ez nyilván a VB-re ez egy különleges dolog, hogy minden mérkőzésen van. Alapból ugye ez hőmérséklethez kötött ugye általában egy rendezvényen, és megállapodnak előre a csapatok, illetve a játékvezető, hogy akkor lesz ivószünet. Itt ebben az esetben ugye ez most egy standard, de szerintem ennek annyira negatív hatása nincsen, meg esetleg nem is tesz rosszat a játékosoknak, hogy tudnak egyet fújni egy kicsit a púzus vissza.
1: Hát igen, csak olyan furcsa, hogy esik az eső, és ők meg frissítenek.
0: Hát igen, de ugye attól, hogy esik az eső, még lehet esetleg
1: párás
0: vagy igen, tehát lehet rá szükségük, tehát hogy azért az, hogy egy kicsit lehűtik magukat, az sosem.
1: Az is picit megosztja az embereket, vagy hát új szabály tulajdonképpen, hogy a játékosok nem takarhatják el a szájukat, mert hogyha ezt teszik, akár piros lapot is kaphatnak. Ez mennyire nehezíti a játékvezető dolgát, mert hogy újfajta szituációban kell igazságot tenni.
0: Hát igen, ugye ez nyilván ez megint egy kicsit ugye szubjektív szabály, de én szerintem ezzel el akarják kerülni azokat a sportszerűtlen viselkedéseket, amikor ugye a játékosok egymást szidják, vagy egymást hergelik, és így nem, akár rasszista megnyilvánulásokat is ugye azért ki lehet küszöbölni, tehát itt ennek az a lényeg, hogyha a játékvezető megítélése szerint sértő, vagy rasszista megnyilvánulása van a játékosnak, akkor ezt kell, azt büntetheti kiállítással, tehát hogy...
1: Egyébként bírói szempontból hogy ítéled meg a labdarúgó világbajnokságot? Tehát, hogy fejlődött a mostani új szabályokkal a sportág, gyorsabb lett?
0: Szerintem igen, szerintem sokkal gyorsabb lett a játék ezekkel az új szabályokkal. Nyilván nekünk a pályajátékvezetőként ez most egy plusz teher, plusz felelősség, de azért így tartalékjátékvezetővel, tartalékasszisztenssel, videóbíróval, avarral, tehát azért megvannak a pályán a játékvezetők annyira támogatva, hogy azért ezt így meg lehet oldani. Ez inkább az alacsonyabb osztályú mérkőzésekben, mondjuk nem egy VB-n, de mondjuk egy NB3-as mérkőzésen már nehezebb három embernek ezt mind lemenedzselni, de hát ezért vagyunk játékvezetők, hogy az ilyen kihívásokat is megoldjuk. Úgyhogy én szerintem így igazságosabb is, meg gyorsabb is lett a játék, és hát így csak ezzel lehetett elkerülni a felesleges szimulálásokat, időhúzásokat, sportszerűtlenségeket, tehát én szerintem ez egy pozitív változás, én úgy ítélem meg.
1: Nevek nélkül láttál olyan játékvezetőt, akit esetleg szíved szerint annak a mérkőzésnek a végeztével hazaküldtél volna a tevékenysége okán?
0: Nem, én szerintem mindenki megérdemli, akit oda kiválasztottak, hogy ott legyen, és azért ez egy nagyon alapos, hosszú kiválasztás, tehát ez nem egy nap eredménye, akik oda kijutnak, hanem hosszú évek munkája, éveken keresztül figyelik, folyamatosan monitorozzák a teljesítményüket. Az, hogy éppen bárkinek van egy rosszabb napja, vagy egy nehezebb, rosszabbul sikerült mérkőzése, vagy nem úgy találta meg a hangot a játékosokkal, attól ő még nem rosszabb játékvezető, és igenis helye van ott, hogy ha kiválasztották, és oda került, és meghívták, és ehhez minden teljesített, azért szerintem mindenki, aki eljut erre a szintre, megérdemli, és beletette a kemény munkát éveken át való, akár lemondásokat, családi eseményekről, tehát ez ezzel jár, szóval szerintem ezt ugye nem látják a nézők, az emberek, a média, hogy mi munka van egy játékvezetőnek a mögött, hogy ide kerül, de ez rettenetesen sok.
1: Volt egy-két meglepetés, volt egy-két olyan csapat, amely már búcsúzott a világbajnokságtól. Igen. Ez meglepett téged, vagy annyira rutinos vagy már a világversenyek tekintetében?
0: Mert mindig így van.
1: Mindig számítani kell
0: erre. Ez mindig így van, tehát most azért van olyan meglepetés, aki ki se jutott, ugye? Tehát még más meg, akire nem számítottunk, igen. Úgyhogy hát ez ilyen. Ez szép a sport, hogy nem mindig az előre megírt dolgok történnek, hanem egy kicsi meglepetés is van benne.
1: Ennél még szebb lehetne, hogyha lennének magyar játékvezetők a igen. világbajnokságon. Meg
0: hát igen, remélem, hogy a női világbajnokságon sikerül ezt prezentálni és ott lenni, mint az előzőn, 2023-ban. Most benne vagyok a női VB programban. Most kaptam meghívást az U17-es világbajnokságra Marokkóba, októberbe. Úgyhogy nyilván ez egy elő szobája a jövő évi braziliai nagy női VB-nek, úgyhogy azért dolgozom most folyamatosan, hogy ez összejöjjön.
1: Marokkóban tegnap a Rabati stadionban nagyobb ünnep volt, mint a helyszínen. Igen. Mert ott összegyűltek a szurkolók, és úgy ünnepelték Marokkó továbbjutását. Nagyon fiatal vagy még, de gondolom a hölgyeknél is talán azonos, mint a férfiaknál, de van egy meghatározott időszak, ameddig lehet ezt csinálni. Ez hány év?
0: Hát ugye ez nem már nem, mert régen volt az ilyen kömevésed, de most már ezt eltörölték, tehát amíg a fizikai tesztet tudod teljesíteni, és match fit vagy úgymond, addig ugye te működhetsz bármilyen osztályban. De hát azért általában azért ez a 40 plusz körül ugye abba hagyják, vagy már ugye egy kicsit nem a leg, tehát én azért 45-ig el lehet szerintem a legmagasabb szinten is lenni, hogyha tudjuk ezeket az elvárásokat teljesíteni, de ehhez kell ugye az alapos mindennapi munka, tudatos felkészülés, profi hozzáállás, és hát ugye ez az, ami nehéz ennyi éven keresztül ezt szintet hozni, ennyi lemondással, de hát azért van az a pár játékvezető, kiválasztom el őket. Tudják hozni, és hát igen, ezt nem adják ingyen, hogy a világbajnokságon képviselhessük az országunkat. Úgyhogy...
1: Amikor így abba adja egy játékvezető, az nem okoz törést, mert ugye sokakat ismerünk, akik benne maradnak a sportágban, mert vagy játékvezetők küldők lesznek, vagy ellenőrök lesznek, de mi lesz azzal például, aki 40-45 évesen kikerül ebből, és mondjuk nem kérik őt fel?
0: Hát ez nehéz, igen, tehát nehéz az, ami egész eddig életedben minden nap az életed része volt, és a gondolataid a körül mozogtak ezt elengedni, de hát nem jut mindenkinek hely. Szóval, hogy nyilván ez egy nehéz, ugyanúgy, mint ahogy a sportolóknál is, amikor abba adják az aktív sportot, ez egy nagyon nehéz törés az életükbe, hogy akkor hogyan tovább. Ez nálunk is nagyon nehéz, de például én ezért is tartom meg a civil foglalkozásomat, és dolgozom emellett.
1: Ami?
0: Egy amerikai energetikai multi nál dolgozom, és nyilván nehéz a kettőt összehangolni, főleg ezen a legmagasabb szinten ennyi világeseményen részt venni és teljesíteni, és erre felkészülni, de egyelőre még.
1: És amikor így odamész egy amerikai főnökhöz, és mondod, hogy elmennék másfél hónapra Ausztráliába, mit szólsz hozzá?
0: Hát igen, először igen, nem általában úgy meglepődnek, de hát én azért ezt előre szoktam kommunikálni, hogy ugye programban vagyok, tehát tudják, hogy van rá esély, nem tudom, ugye ki leszek-e választva, de amikor az előző években, az elmúlt 5-6 évben én ezt úgy csináltam, hogy mindig előre elmondtam, hogy EB programban vagy VB programban vagyok, és hogy van esélyem ebben az évben erre meg erre a tornára meghívást kapni, és ha meghívnak, akkor az ettől eddig nem lennék, hogy ezt meg tudjuk-e oldani, hogyan lehet megoldani, hogyan tudjuk, és akkor valahogy eddig úgy mindig megoldották. Nyilván változik a világ, minden változik, tehát most azért már egy más világot élünk, mint 5 évvel ezelőtt, szóval kicsit bizonytalanabb minden, egyelőre még ebben nem nincsenek olyan nagy problémáim. Volt már időszak, amikor könnyebb volt megoldani, mint most, de most például tavaly nyáron is egy hónapot úgymond fizetés nélküli szabadságot igényeltem, megkaptam, hogy az EB-re elmehessek, és akkor...
1: Július végén kezdődik az OTP Bank Liga, újra így fogják hívni, és kezdődik a másodosztály is. Mikor lehet megtudni a bíróküldést? Hogy...
0: Mindig az adott hét csütörtök. Tehát a hétvégi küldés csütörtökön tudjuk meg, hogy hova.
1: Tehát akkor most hiába kérdezem tőled, hogy...
0: Persze, még előtte tesztet kell futni, ez a táborba teljesíteni kell az elmélet és a fizikai tesztet, és hogyha az rendben van, akkor lehet megkapni a küldést.
1: Úgyhogy akkor neked tulajdonképpen most kezdődik a felkészülés.
0: Igen.
1: Vad Anita, nagyon szépen köszönjük, játékvezető asszisztens volt a vendégünk.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Sok mérkőzést kívánok.
0: Hát szeretnék kijutni jövőre a női világbajnokságra Brazíliába, úgyhogy remélem, hogy esetleg akkor majd annak a kapcsán tudunk újra találkozni, hogyha ez megtörténik.
1: Hajrá, Vad Anita, köszönjük szépen.
0: Köszönöm.
2: Az elmúlt percekben Vad Anitát lehetett hallani, a riporter pedig Szegő Tibor volt.
3: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
1: Önök kérték minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: dance, we can dance all night.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Szép napot, kedves hallgatók! Ez itt a 105.9 Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sport délelőtt. Az Én Történetem című állandó korábbi rovatunk jön, folytatódik. Szabó Bence következik.
4: Nélkülünk nincs EB. Írta a Nemzeti Sport 2023. november 27-én, ugyanis a magyar labdarúgó válogatott az ezt megelőző nap jutott ki az egymás követő harmadik alkalommal a kontinens tornára. A 2-2-vel végződött mérkőzést zárkapuk mögött Szófiában, Bulgária fővárosában rendezték, amelyen egy utolsó percben született bolgárgól váltott ki óriási örömet a tévé előtt és a helyszínen figyelő néhány darab magyar szurkolóból. Ez volt életem első válogatott mérkőzése, külföldön, újságíróként. Rögtön egy EB kijutással. Így mondanom sem kell, ha nem lettek volna különlegesek a mérkőzés körülményei, akkor is meghatározó élmény lenne számomra. Hát még így. A történet azzal kezdődött, hogy a magyar labdarúgó válogatott az EB selejtezős csoportja első helyén várta a hetedik mérkőzését. A tét pedig egy litvániai 2-2-es döntetlen után az volt, hogy az együttes bebiztosítsa a kontinens tornán való szereplését a következő találkozón. Az élet pedig úgy hozta, hogy én erre a mérkőzésre akkreditált újságíróként utaztam Bulgáriába. Igen ám, az ország ugyan biztos volt, de a rendezőváros nem. És még az elindulásunk időpontjában sem tudtuk biztosan, hogy hol lesz a mérkőzés, ha lesz egyáltalán. Az országban történt ugyanis, hogy a szurkolók a válogatott gyenge teljesítménye és a szövetség feltételezett korruptsága miatt tüntetést szerveztek volna a miénk elleni mérkőzésen. Azonban a szövetség, elkerülve a feszültséget, zárkapusán nyilvánította a találkozót, ezzel sok száz magyar szurkolót is megfosztva a helyszínen átélt EB kijutástól. Viszont a helyzet nem lett jobb. Így a meccs tervezett helyszíneként Plovdivot jelölték meg Szófia helyett. De még egy harmadik helyszín is felvetődött. A lényeg az, hogy a hajnali indulásunk után útközben vált hivatalossá, hogy végül mégiscsak Szófiába kell utaznunk. Szerencsére a hotelszobákat is sikerült útközben lefoglalni. A mérkőzés előtti napon a városban még semmit nem lehetett érezni a szurkolók feszültségéből. Rendben lementek az edzések és a sajtótájékoztatók is. Bár a bolgár kollégák kérdezték a kialakult szituációról a válogatott új szövetségi kapitányát, Ilián Ilievet. Ő azonban hangsúlyozta, hogy nekik csak a focival kell foglalkozni. Másnap a városban lévő komolyabb rendőri jelenlétet érzékelve megbeszéltük, hogy hamarabb indulunk el a meccsre. Én a szobámban leültem videót vágni, tudván mennyi időm van még az indulásig. Viszont valamiért azzal nem számoltam, hogy a laptopom kijelzője nem vált át a helyi időzónára. Így a tervezett korábbi indulás miattam hiúsult meg. Ennek köszönhetően pedig a legnagyobb forgalom közepette kellett haladnunk. Nyilván nem örültek nekem túlságosan a kollégák. A mérkőzés előtt kb. Egy órával érkeztünk meg, és emiatt láttuk a rendőrök és a tüntetők egymással szemben való felsorakozását is. A rendőrökön keresztül végül bejutottunk a bolgár nemzeti stadionba, amely hangulata a régi népstadionra emlékeztetett. Kint pedig már a mérkőzés előtt tetlegességig fajult a helyzet. A tüntetők legfőbb célja az volt, hogy a szövetség elnöke Borislav Mihajlov lemondjon. Ez ekkor még nem történt meg. Talán ennek hatására is a tüntetők és a rendőrök összecsaptak. A stadionnak egyetlen egy olyan része volt, ahonnan, ha minimálisan is, de ráláttunk az eseményekre. A rendőrök könnygázzal és vízágyúval próbálták oszlatni a tömeget, amely viszont kitartó volt, és egyes tüntetők petárdákkal védekeztek. Ebben a hangulatban kezdődött át a magyarok számára kulcsfontosságú mérkőzés. A kommentátor Varga Péter.
5: Ha egy pont megvan, az már biztosan EB résztvételt ér, de hogyha három, akkor az pedig tuti csoport elsőséget, és bizony Marco Rossi együttese erre készül. Persze azért annak ellenére figyelni kell erre a bolgár csapatra, hogy mindössze 2 ponttal állnak a csoport 5., azaz utolsó helyén, de például hazai környezetben a szerb válogatottal döntetlent tudtak játszani. Ami a magyar válogatott kezdő csapatát illeti, még nem kezdődött el egyébként a mérkőzés, úgyhogy van időm gyorsan elmondani. A ma 33 esztendős és éppen a 33. válogatottságát ünneplő Dibusz Dénes a kapuban, előtte Botka, Lang és Szalai, játszik Négó is, valamint Nagy Ádám, a csapatkapitány Szoboszlai, de ott van a középpályán Stiles és Kerkez Milos is, előttük pedig Csoba Szabot Kevin, aki először kezdő a felnőtt válogatottban, és játszik Ádám Martin is, aki a legutóbbi gólját épp a bolgárok ellen szerezte Budapesten a Puskás Ferenc stadionban, amikor is nagyon jó játékkal a magyar válogatott 3-0 arányú győzelmet aratott. Azzal kezdte gyakorlatilag ezt az EB selejtező sorozatot, és akkor ebben a pillanatban a lengyel játékvezető jelt adott, és elkezdődik a mérkőzés. Tiszta fehér felsőben játszanak a házigazda bolgárok, zöld nadrágban, fehér sportszárban, a magyar válogatott megypiros trikóban és fehér nadrágban, valamint zöld sportszárban kezdte ezt a mérkőzést. A 9. perc végén jár, magyar szabadrugás következik. Az ápolást követően Szoboszlai már talpon, ketten a sorfalban, közel az alapvonalhoz, de Szoboszlai megpróbálja, gól! Gól, meg is adják! Ádám Martin ünnepel! A 10. percben remekül, élesen ment középre a labda Szoboszlai szabadrúgását követően. Az ő fejét búbolják most a játékos társak, a gól pedig Ádám Martiné. És rossz ide jól érezte, hogy most Ádám Martinnak meg kell adni a lehetőséget Varga Barnabás távollétében. Vezetünk, gól Magyarországnak! Szoboszlai középre teszi, Ádám pedig remekül érkezik. Emlékezhetünk, hogy volt már egy veszélyes fejese. Most még közelebb volt körülbelül 2-3 méterre a kaputól. Nagy kérdés, hogy a kapus miért nem jött. De hát azért nem jött a kapus, mert gyakorlatilag ezt a beívelést, ami egy gyorsan, sebesen ment a labda, nagyon-nagyon nehéz lereagálni.
4: Eközben többen is arra lettünk figyelmesek, hogy néhány magyar szurkoló a zárt kapuk ellenére bejutott a stadionba és szurkol a csapatnak. Az alig pár emberből álló szurkolói csapat az MLS segítségével, a játékosok a meccsre el nem utazott családtagjainak jegyeivel jöhettek be. Azonban a meccs a vezetés megszerzése ellenére nem alakult jól.
5: Egy fölpasszra lenne szükség, de inkább fölívelés következik, méghozzá a fürgeléptő Négóhoz, és majdhogy nem eljutott oda, azonban Negyálkov figyelt, és a bal hátvéd megoldotta a helyzetet Négóval szemben. De most megint letámadnak a mieink. És ezt sokszor nem ízlik a bolgároknak, most azonban kihozzák, és Krasztev iramodik meg, sőt már tovább is teszi a labdát a jobb oldalra, jön középre a labda, helyzet alakulhat ki, 15 méterről a lövés, 1-1, megpattant, sajnos egyenlít, gólt szerez a bolgár válogatott, és Delev, aki kiegyenlít a 24. percben, 1-1 az állás. Kerkez még mindig, ez a Cselisó a 16-oson belül, és aztán kőkemény becsúszás a bolgár és a magyar játékos között. Kerkez nem kimélte sem a saját, sem az ellenfele lábát, és Kerkeznek volt egy sárga lapja. Hát így nem lehet oda menni. Ugye emlékezhetünk, hogy színészkedésért kapta az első félidő hajrájában. Kerkez Milos megkapja a második sárgát és a piros lapot. Hamar István is elmondta a stúdióba, és biztos vagyok benne, hogy Márkó Rossi is külön fölhívta a figyelmet a félidőben, a szünetben arra, különösen a sárgalapos játékosoknál, hogy ne szabálytalankodjanak ismét sárgalapot érően. Ez megint egy olyan helyzet, amivel nem nagyon lehet vitatkozni. Szóval 10 emberre fogyatkozik a magyar válogatott is, és ez így nagyon nehéz lesz, pedig Kerkez a jobbak közé tartozott. A 77. percben gyakorlatilag átkacsázott a védőkön, és valaki megakasztotta, de nekem úgy tűnt ez elsőre, mintha dobta volna magát a csatár, Despodov, és talán nem csináltunk ekkora butaságot. Nagy Ádám, akit először kicselez, majd Szalai mellett esik el, de hát mintha átesett volna rajta Despodov. Szerintem Szalai Attila nem is szabálytalankodott ennél az esetnél, hát ő is csak mosolyog rajta. Hát ez nagyon nagy kérdés, hogy döntenek a VAR szobában, a videóbírói szobában. Az tény, hogy volt kontakt a két játékos között, de gyakorlatilag Szalai Attila lába meg sem mozdult ennél az esetnél. Minden esetre az nagy kérdés, hogy fűzte át magát ilyen könnyen a magyar védelmen Despodov. 11-es tehát, Dibusz a kapuban, és Despodov vele szemben. És berúgja Despodov, ez hihetetlen. A 79. perc elején 2-1-re vezett Bulgária. Dibusz Dénes érezte az irányt, de olyan nagy erővel lőtte a kapu bal oldalába félmagasan Despodov, hogy nem védhette Dibusz Dénes.
4: Ekkor már azt hittük, hogy nem lesz meg az EB kijutás. De ekkor, az utolsó percben...
5: Lejár a 6 perces hosszabbítás, de a bal oldalról körülbelül 35 méterre a bolgár kaputól szabadrúgást végezhet el a magyar válogatott. Szoboszlai lesz az, többen ott tornyosulnak benne a magyar játékosok közül, persze az őrzőikkel együtt. Szoboszlai beadása át a hosszú oldalra, jön a kapus, és bemegy! És bemegy! 2-2! Gól! Gól! A 97. percben! Hát mi csak itt tudunk kijutni egy Európa-bajnokságra! Irány Németország! 2-2 az állás! Rosszul jött ki az eddig remekül védő kapus, és Nagy Zsolt ünnepel! 2-2! És ez az egy pont Európa-bajnokságot érhet! Ez az egy pont Európa-bajnokságot érhet, de megvizsgálják a videószobában persze. Petkov öngóljaként írja ki a monitoromon az UEFA. Teljesen mindegy, hogy kiszerezte, és valóban Petkov csúsztatta a saját kapujába. A nagy kérdés az, hogy Szalai Attilánál láttak-e lökést vagy sem. Ha nem látta, akkor marad a 2-2, de maradjon, könyörgöm, ez a 2-2, mert erre rászolgál a magyar csapat, mondom, hogy rászolgál, ez az izzadságszagú 2-2, aztán hagyjuk itt Szófiát egy jó időre. És itt a vége, nincs tovább, a gólt megadják az utolsó másodpercekben egy öngóllal. Petkov öngóljával egyenlített a magyar csapat. 2-2-es állás. A gól érvényes, a játék pedig nem folytatódott már tovább. A középkezdést ugyan még elvégezte a bolgár válogatott, de abban a pillanatban a lengyel bíró lefújta. Hát azt gondolom, hogy erről a mérkőzésről még nagyon-nagyon sokat fognak beszélni, és nagyon sokáig emlékezni fogunk rá. 2-2. Magyarország az Európa-bajnokságon.
4: Óriási élmény volt ezt a gólt a helyszínen átélni. Emlékszem, a mérkőzés után még órákig nem tudtam megnyugodni. Nagy öröm és izgatottság volt bennem a történtek miatt. Erre egy kiváló példa. A MIG zónában a magyar kollégákkal várakoztunk a játékosokra, akik értető módon később érkeznek a szokásosnál. Elsőként azon futballisták jöttek ki az öltözőből, akik kevesebbet vagy éppen nem játszottak a meccsen. Én viszont ezen különösebben nem gondolkoztam el. Így a boldogan sétáló Kata Mihályhoz léptem oda először, még interjúkészítési szándékkal. De miután az agyam kapcsolt, hogy ő pont nem lépett pályára, így egy hangos "kint vagyunk az EB-n" mondattal és egy pacsival kezeltem a helyzetet. Eközben odakint a kedélyek megnyugodtak. Emiatt egyébként izgultunk a meccs alatt, hogy mi lesz majd akkor, ha a meccs végeztével ki kell menni az utcára. De mire a csapat is kiért a buszhoz, már csak néhány magyar szurkoló volt az utcán, akik a környező kocsmákban figyelték a találkozót. De ugorjunk egy kicsit vissza oda, hogy mi történt a meccs alatt odakint, és ezt követően Bulgáriában. Nos, a zavargások során a rendőrség 33 tüntetőt vett őrizet be. Többen megsérültek úgy, hogy kórházba kellett őket szállítani, és több mint 80 infrastrukturális káresetet rögzítettek Szófiában. A helyi média szerint voltak olyan járókelők is, akiket ártatlanul tartóztattak le. A történtek miatt több vezető politikus is távozásra szólította fel a labdarúgó szövetség elnökét, amelynek hatására Borislav Mihajlov 10 nappal később bejelentette lemondását. Az új elnök egyébként Georgi Ivanov lett, a Levski Szófia legendás játékosa, aki korábban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy kijelentette, csak fehérbőrű játékosok léphetnek pályára a bolgár válogatottban. Na de vissza a mérkőzés utánra, ahol a magyar válogatottal ünnepelték az EB kijutást a helyszínen jelenlévő szurkolók, akik számára, és egyébként számomra is, ez a meccs egy meghatározó emlék marad.

0: Kedves hallgatók, ennyi fért a mai sport délelőttben. Köszönöm szépen a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sport Rádióban.

0: and gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az!
4: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
5: Milyen nyár vár rád?
4: A legjobb zenék, nyári történetek.
6: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
4: Különleges ízek.
7: Nem akarsz minden nap főzni rá?
4: Izgalmas programok.
8: Fantasztikus!
4: Emlékezetes találkozások.
9: Na, elmondom, mik a legendák.
10: Mondjad.
4: A Kárpát-medence 1000 csodája csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
0: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
11: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
11: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sportrádióban.
12: Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergely vagyok. Sporthelyünk mai adásában a kajakkenu és az evezés világába látogatunk. Irány a Sugovica és a Mogyi Bajai Vízi Sportklub. Tartsanak velem!
13: Bent is vagyunk már a klubtelepen, de megálltunk rögtön a bejárat után, hiszen akkor egy picit nézzünk körül, és aki ebben segít majd nekem és nekünk, az nem más, mint Hoffmann Mónika, a klub elnöke. Hát nagyon-nagyon sok minden köszönhető neked, de majd erről is beszélünk és beszélgetünk. De egy picit akkor álljunk itt most meg, hiszen rögtön mellettünk van egy épület, amiről majd nyilván mesélsz nekünk, de itt van rajta egy térkép, és a kajakkenu pont. Ugye a Petőfi szigeten vagyunk, és ez itt a kajakkenu pont, ahol gyakorlatilag a telep létezik, a Dunáról van egy kis sziget, amit ugye Sugovica vesz körül. Hát itt állunk most. De akkor egy picit hozzuk ide a hallgatókat. Mit is látunk pontosan, vagy hogy is néz ki ez a telep? Hogyan kell elképzelni egyáltalán egy kajakkenu telepet manapság Magyarországon?
14: Szeretettel köszöntök mindenkit. Én azt gondolom, hogy a bajai kajakkenu pont egy kicsit más, mint egy átlagos kajakkenu vízitelep, mert itt az élsport és a szabadidősport, élménysport egybe van. Úgyhogy mi nem csak az élsporttal foglalkozunk, hanem azzal is, hogy mások is jól érezzék magukat, akik nem minden nap szeretnének edzeni, hanem csak egyszerűen jól érezni magukat. Lent vagyunk a Petőfi szigetnek a legcsücskébe, a legvégébe gyakorlatilag, egy kis elszigetelt rész. Én azt gondolom, hogy ez olyan, mint egy kis ékszerdoboz ez a vízitelep, tele növénnyel. Biztos közre játszik az is ebben, hogy nőként vezetem ezt a vízitelepet, de a kollégáimmal nagyon-nagyon szeretjük a természetet, nagyon szeretjük a növényeket, és hát ez kellően sok munkát is hoz nekünk, vagy okoz nekünk, de ez az életünk gyakorlatilag.
13: És akkor menjünk vissza egészen a kezdetekig, hiszen ugye azért itt mellettünk vannak olyan kis épületek, amit ugye a kezdetekkor kaptatok, és amiből az egész elindult, de azért azt se felejtsük, hogy most már nagyon-nagyon szép épületekkel bővült, és ezt mind-mind önerőből a saját magatoknak köszönhetitek. Hogyan kezdődött egyáltalán ez a sportklub, hiszen azért volt itt korábban egy sárkányhajó szakosztály, de akkor menjünk vissza a kezdetekig.
14: Hát a kezdetekre, hogyha teljesen visszamegyünk, akkor 2009-re kell visszamenni, amikor is egy páran barátok úgy gondoltuk, hogy létrehozzuk a bajai sárkányhajó klubot, vásároltunk két sárkányhajót, és úgy gondoltuk elsősorban, hogy csapatépítésekkel fogunk foglalkozni, valamint az iskolákat, hátrányos helyzetűeket teljesen ingyen evesztettük, és próbáltunk nekik egy lehetőséget adni arra, hogy más sportágat is ki tudjanak próbálni. Ez volt 2009, 2013-ig ment ez folyamatosan, addig mindig más helyszíneken voltunk. Költöztünk jobbra-balra, az ifjúsági szállóra, ki a kagylóhoz, de mindenhol valahol csak megtűrtek voltunk, mert ugye nem a sajátunk volt. És 2015-ben kaptuk ezt a helyszínt meg a várostól, úgyhogy ide hordták a városnak a zöld hulladékát, itt egy kis erdő volt, ami szabadon nőtt, úgyhogy rengeteg fát kellett sajnos kivágnunk, de még többet próbáltunk, meg ültettünk is ugye a helyére. És gyakorlatilag 2016-ban kezdődött meg ennek a vízitelepnek a létrehozása. Amit itt mondtad, legelőször 4 darab konténer volt, amit kaptunk a Kajakenu Szövetségtől. Abba egy picit helyesbítenék, hogy nem teljesen önerőből csináltuk, hanem rengeteg állami támogatásból. A helyszínt az önkormányzattól kaptuk, és a felépítményeket meg gyakorlatilag a Kajakenu Szövetségen keresztül, plusz szponzorokon keresztül tudtuk ezt az egészet megvalósítani.
13: És úgy említetted, hogy igazából ilyen formában 2016-ban indult el az építkezés, és mondhatom azt, hogy a sikersztori, hiszen abból a 2 darab sárkányhajóból egészen hihetetlen hajóparkotok, és egészen hihetetlen telepen állunk most itt tényleg. Egy picit azért közben akkor sétáljunk és járjunk be mindent is, de hogyha már itt éppen elsétálunk 2 sárkányhajó mellett, akkor szerintem egészen biztos, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy mi az a sárkányhajó. Segítsünk egy picit nekik.
14: Hát a sárkányhajó egy 12,5 méter hosszú hajó, amiben egyszerre attól függ, hogy ez most, amit én mondtam, ez egy 20 személyes hajó, azaz, hogy 20-an tudnak evezni, plusz egy dobos van, és egy kormányos. Itt ugye van valaki, aki segít abba, hogy egyenesen tudjunk haladni, és ez a kormányos, én azt gondolom, hogy magát a sárkányhajózás nem rekordra, súlyra való tekintette, bárki egy fél óra alatt meg tudja tanulni. Persze nem versenyszinten, de olyan szinten igen, hogy jól érezze magát, és egy kellemes testmozgása vagy élménye legyen a sárkányhajózásból.
13: És hogyha már a sárkányhajókról beszéltünk, akkor itt van mellettünk a hajótároló konténeretek. Hát első ránézésre nem akarok hazudni, de szerintem 50 plusz hajóparkkal rendelkeztek, és vagy miért mondtad is, mielőtt bekapcsoltuk a felvevőt, hogy bizony egy ilyen kis egyesülethez képes, mint ti, hát biztos, hogy nagyon-nagyon szép.

0: lehetséges módja megvan, és közben szép lassan mindjárt odaérünk a Sugovicához. Itt is eveztek egyébként, vagy itt zajlanak az edzések, tehát hogyan képzeljük el ezt egészen pontosan?
1: Igen, 2019-ben épült meg a szabadidő központunk, aminek egy 118 négyzetméteres konditerme is van, ahol gyakorlatilag a téli edzéseket és a kiegészítő edzéseket tudjuk tartani. A környezetünk tökéletesen alkalmas a kinti futásokra, és ahogy itt sétálunk lefelé, ugye itt rögtön egy 15 méterre itt van a Sugovica is, ahol ugye saját lejárónk van, saját stégünk van, ahol a gyerekek vízre tudnak szállni.
0: Itt állunk a Sugovica partján, szép lassan beköszöntött a tavasz, és hát mondhatjuk azt is, hogy most a telep ébredezik a téli álmából. Hogyan tovább? Mik most a következő tervek az előttetek álló hónapokban?
1: Hát először is a vízitelep az ki fog nyílni, és gyönyörű zöld lesz, és már a madárcsicsergés gondolom hallják a hallgatók is. Gyakorlatilag jövő héten kedden a nagyokkal elindulunk Montenegróba, egy melegvízi edzőtáborba 9 napra. Közben festés lesz itt, felújítások, úgyhogy nem áll meg az élet. És amikor visszajöttünk, akkor folytatódnak itt a kicsikkel, nagyokkal közösen a vízi edzések, sőt nem sokára már versenyek is kezdődnek.
0: Hiszen ugye említettük a versenysportot és az élménysportot, amely bizony a kettő együtt él, és nem tud létezni az egyik a másik nélkül. Ha már most a versenyzőkről beszélünk, ha kajakkenu, akkor mindenki az olimpiai sikerekre gondol, de ugye tegyük hozzá, hogy itt nagyon-nagyon sok fiatal edz, nagyon-nagyon sok fiatal versenyezés sportol. Hányan vannak most nálatok a klubban, és hát egyáltalán hogyan kell elképzelni a szakosztálynak, illetve a klubnak a versenysport részét?
1: Hát jelen pillanatban olyan 40 fiatal sportolónk van, akik edzenek napi szinten, és ez föl szokott duzzadni olyan 60 főre körülbelül a nyáron. Ugye vannak, akik jönnek és mennek, ugye ez sajnos mindenhol így van. A lemorzsolódása, vannak, akik csak a nyári időszakba jönnek, de én azt gondolom, hogy ezzel sincs semmi probléma. Szeretnénk azt, hogy akik hozzánk járnak, és ez azért általában így is van, ők jól érezzék magukat. Elsősorban versenysport van, mert sajnos, hogyha azt mondjuk nekik, hogy ők szabadidősportolók, akkor elviszik az élsportolókat is, de azért próbáljuk azokat is kiszolgálni, és azoknak is élményt nyújtani, akik nem szeretnének versenyezni. De szerencsére csak egy-két ilyen gyerekünk van.
0: És akkor egy picit nézzünk vissza a múltba is, és hogyha már említettük a társadalmi szerepvállalást, egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogy éppen a paraszakákban egy nagyon-nagyon komoly siker is kapcsolódik a klubhoz, nem is kell olyan messzire visszamenni az időben.
1: Igen, a 2016-os olimpián Suba Róbert második helyezett lett parakenuban. Gyakorlatilag őt a férjem készítette föl a versenyre, az utolsó egy évet a Szegedi Vízi Sportklubnál töltötte, de bajai színekben indult az olimpián.
0: És ugye aki tényleg csak az eredményeket nézi, az mindenféleképpen büszkelt erre, viszont ez itt a Mogyi Bajai Vízi Sportklub, azért a Mogyi, mint a főszponzorotok, és aki ugye odaállt mögétek, azért büszke lett, de hogy említetted nekem, őket legkevésbé sem az eredmények érdeklik.
1: Igen, nagyon nagy szerencsénk van, akár a Mogyival is, vagy pedig a Siber pincészettel, de ugyanígy a Magdi Konyha stúdióval, vagy az MLKFT-vel, ugye őket is említhetném, mert mindenki már évek óta támogatja, hogy a legelső a Siber pincészet volt, hogy nem az a legfontosabb, hogy milyen eredményeket érünk el. Mindenki örül az eredményeknek, de a legfontosabb az, hogy hány gyereknek, hány fiatalnak, hány felnőttnek tudunk élményt adni. Hány gyerek fordul meg a vízitelepen az évek során, vagy éppen az adott évben, amiről beszélünk majd most 26-ban, és ebben minden beletartozik. Nem csak azok a gyerekek, akik ide járnak és sportolnak, hanem azok is, akik több százan, akik mondjuk egy vízivándoron lejönnek, vagy családosan megjelennek egy vízitúrán, vagy csak kibérelnek egy hajót és elmennek maguk itt evezni. Úgyhogy én ennek nagyon örülök, mert több lábon is tudunk így állni, meg nincs az a kényszer, hogy csak a versenysport után kapunk támogatást, ami azért lássuk be elég nagy gond lenne akkor.
0: Előző válaszodban említetted a nyarat, és bizony akkor jöhetnek majd azok az élménykajak, azok élménykenúzók és azok a túrák is, amik tényleg nagyon-nagyon sok embert, nagyon-nagyon sok osztályt, nagyon-nagyon sok gyereket vonzanak, és hát hála Istennek azért itt nagyon-nagyon komoly állami a háttérben, aminek köszönhetően tényleg a fiatalok mozognak, a fiatalok egészséges és boldog életet élnek itt Baján is. Mik is ezek pontosan?
1: Hát az Aktív Magyarország támogatásával két forrásból is kapunk programokat, vagy lehetőséget, kvótákat, aminek nevezzük. A Magyar Kajakkenu Szövetségen keresztül például a vízi vándortábort, ahol 5-600 gyerek is megfordul egy szezonban nálunk. Ugye mi vagyunk a felelősek, konkrétan én az Alsó-Dunai szakasznak, ami Dunaföldvár, Paks,

0: Ajsz, Pörbölyi Ökocentrum, és úgy jönnek le Bajára. És ugye itt azért a bajai víziturizmus mellett az egyéb városi turizmus is nagyon szerepet játszik, mert ugye itt költik a pénzüket, itt mennek el boltba, megnézik a látványosságainkat. És ez mellett, ugye, ami még a Kajakenő Szövetségen keresztül jön, ez a vizitesi, ami testnevelés órák keretén belül általában egy ilyen másfél órás program az osztályoknak, jelentkezhetnek, és ők általában sárkányhajóznak, kivéve akik nagyon vagányak, mert ők azért túrakenukkal is vízre mehetnek, de általában sárkányhajóval szoktunk nekik vizitesi órákat tartani. A másik lábunk viszont a Magyar Vízitúra Szövetségen keresztül érkezik. Ott van egy olyan programunk, ahol a fiatalok és családok vízhez szoktatása. Gyakorlatilag itt is vagy iskolások jönnek, vagy családosok jönnek egy-egy délelőtti, kora délutáni vizitúrára. És amit mondjuk én nagyon-nagyon fontosnak tartok, az a pedagógusok, vagy pontosabban oktatásban dolgozók vizitúrája, amiben nem csak a pedagógusok tartoznak bele, hanem a technikai dolgozók, akár még tényleg a takarítóktól kezdve a műszaki dolgozókig mindenki. Ők eljönnek egy vizitúrára, és utána kapnak egy ebédet. Ami ebbe szerintem zseniális, hogy közelebb hozzuk őket a vízhez, a természethez, és utána, amikor vizitesire ki kell hozni a gyerekeket, akkor nem félnek. Szóval egy kicsit érzékenyítjük a pedagógusokat arra, hogy ez nem egy ördögtől való a vizitúra, nem egy annyira veszélyes, szerintem különben nem veszélyesebb, mint egy kerékpáros túra. Ezen kívül foglalkozunk még a sajátos nevelésű igényű gyerekekkel is, hogy például az egymiből az idén is 250 gyereknek van lehetőségük kijönni, vizitúrázni, itt lenni, egy kis programon van, olyat adunk nekik, amit gyakorlatilag máshogy nem kapnak meg. A Mogyi is támogatja ezt a programot, úgyhogy mindenki kap egy kis szatyorba egy pár mogyis terméket, és tényleg boldog, mosolygó arcok mennek el tőlünk.
1: Bejöttünk a szabadidőközpontba, de rögtön álljunk is meg itt az ajtó után, hiszen nekem nagyon-nagyon megtetszett ez a tábla, ami itt rögtön fogadja az érkezőket, amin az a felirat áll, hogy ha könnyű lenne, akkor mindenki ezt csinálná. Azt hiszem, hogy itt, ha valaki a sport mellett dönt, legyen az főleg fiatal, akkor ad neki egyfajta életszemléletet.
0: Igen, én is azt gondolom, hogy a kajakenú nem egy könnyű sport. Egy, nagyon sokféle sportágat ölel magába. Kettő pedig, ahhoz, hogy valaki eredményes legyen, ahhoz nagyon-nagyon sokat kell dolgozni. Én sokszor szoktam azt mondani a gyerekeknek, hogy akkor hagyd abban, vagy akkor add föl, ha én föladom, és soha nem adom föl. Szóval én tényleg mindig addig megyek mindenbe, amíg el nem érem azt, amit szeretnék. Lehet, hogy ez nem azonnal történik meg, lehet, hogy egy-két évet valamire várnom kell, de ugyanezt próbáljuk a gyerekekbe is elültetni, hogy elkezdesz valamit, akkor csináld addig, ameddig úgy gondolod, hogy megéri neked. És ez később, és látszik, hogyha megnézzük egy kicsit a kajakenú világát, akkor egy nagyon összetartó társadalom. És felnőttként, akik már felnőttek, azok is, hogyha bármi probléma van, akkor segítik egymást. És ez most az elmúlt időszakban többször jött velünk szembe.
1: Menjünk mi is egy kicsit tovább, és elsétálunk itt a, hát mondhatjuk azt, hogy a dicsőség táblák és a falon lévő fényképek mellett, Bonyai Reginától, Suba Róberten át, és ugye a fiad is itt van, majd róla is beszélgetünk, meg talán lehet, hogy vele is, de egy picit sétáljunk beljebb, és ahogy elmegyünk az öltözők, illetve a főnök asszony feliratú szoba mellett, akkor itt a következő állomásunk, hiszen meg annyi trófea és különböző elismerés, és van itt egyébként kettő, ami neked szólt név szerint, és ugye amikor beszélgettünk, azt mondtad, hogy sok mindenre nagyon büszke vagy, de van itt két dolog, amire különösen.
0: 2024-ben egymás után két díjat is sikerült kapnom. Az egyik Révész Máriuszéktől az Aktív Magyarország díjat, és még ugyanakkor a Bajaváros sportjáért díjat. Én azt gondolom, hogy mindkettőre borzasztó büszke vagyok, viszont egyik se csak az én érdemem. Szóval én úgy gondolom, hogy ez, ami itt kint van, ez egy csapat érdeme. Az, hogy személy szerint ugye valakinek meg kellett kapnia, és az én voltam, de csapat nélkül ez nem ment volna. Szóval ez a kollégáim, akikkel együtt dolgoztunk az elmúlt években, ez egy közös elismerés.
1: És akkor még két lépéssel beljebb, és itt is vagyunk, ugye, hát mondhatjuk azt, hogy itt van nagyjából egyszerre minden, megint csak egy olyan idézet, ami szerintem minden dolgozó és sportoló fiatalnak kell, hogy inspirációt adjon. Egy álom, csak egy álom egészen addig, amíg úgy nem döntesz, hogy igazzá teszed. No, hát itt van bordásfaltól kezdve kondigépek, egy fitnessterem, de itt mellettünk a sarokban már egy kis közösségi terület, persze díszítések a falon, itt is fényképek, és minden, amire büszkék lehettek, de azt hiszem, hogy van mire büszkének lenni.
0: Igen, és az idén idézet azt gondolom, hogy talán tényleg legjobban jellemez minket, mert volt egy álmunk 2016-ban, sőt 15-ben, mert 2015-ben készültek el a tervek erre a vízitelepre, akkor szinte mindenki azt mondta, hogy ez lehetetlen. Viszont én nem ismerek lehetetlent, és a kollégáim se szerencsére. Gyakorlatilag már a készen van a vízitelep, most már gondolkoznunk kell, hogy mi az, amit fejleszünk, de minden évben van valami, amivel még pluszba ki tudjuk egészíteni, amivel plusz tudunk adni azoknak, akik hozzánk járnak. Nagyon büszke vagyok mindenkire, és nagy köszönet, aki ebbe bármilyen legkisebb kapavágással is részt vett, a kollégáimtól, a szülőkön keresztül, a szponzorokon keresztül mindenki, mert egy igazi paradicsomot hoztunk létre, aminek én azt a nevet adtam, hogy ez a test és a lélek műhelye. És gyakorlatilag így éljük a mindennapjainkat is.

0: mellettem most már Hoffmann Antal, a kajakosok edzője, említettük már Suba Robertet, aki a paralimpián ezüstérmet ért el, a te vezetéseddel készült fel és kvalifikálta magát, de ugye Suba Robert nem feltétlenül volt mindig kajakos. Hogy is volt ez pontosan?
1: Először kenus volt, és akkor utána kiderült, hogy parakenu nincsen az olimpián, hanem csak kajak van, és akkor így átváltott kajakra, és akkor kezdtük mi a közös felkészülést, és akkor volt rá egy évünk, és akkor a következő szezonban már úgy sikerült, hogy a VB-n elért egy harmadik helyezést, EB-n meg egy második helyezést, és akkor ebből kvalifikálta magát az olimpiára.
0: Ugye a többi már történelem paralimpiai ezüstérmes, viszont ha már kajakról és kenuról is beszélünk, és ugye azt is tudom, hogy beszélgettünk korábban, ti evesztetek Mónikával. Mennyiben más mondjuk egy kajakos, és mennyiben más egy kenus felkészítése, ugye hiszen jelenleg te most a kajakosokat edzed?
1: Hát nagy különbség nincsen egyébként. Ami kívülről látszik, az, hogy a kajakosok azok mind a két oldalon eveznek, tehát ugyanúgy használják mind a két oldalt, a kenusok pedig vagy jobbosra, vagy balosra készítik föl magukat, és akkor ők már abba is maradnak, tehát ők már nem is váltanak ott oldalt. Nagyjából ennyi, ami látszik, az egyik az térdel, a másik ül a hajóban, de a kajakos is ugyanúgy használja a lábát, mert gyenyhebb bicikliző mozgást végez, ami külső szemlélők számára annyira nem feltétlen látszik, de egyébként az egész testét használja, hogy hajtsa a hajót.
0: És ugye, ha már mondjuk Suba Robert ezüstéméről, a paralimpiáról beszélgetünk, akkor magasra tette a lécet, viszont most is nagyon-nagyon tehetséges fiatalokkal dolgozhatsz. Ki az, akire különösen büszke lehet most a klub?
1: Hát fiatalokkal dolgozom egyébként, így van egy válogatottunk, a Kalló Szofi, aki most elérte, de ő most U14-es, tehát ő még igazán fiatal, feltörekvő korosztály, aztán ez hová növi ki magát, azt majd látjuk, de itt még látunk egyébként több fiatalt, aki hogyha oda teszi magát, akkor még elég messzire elérhet, de ez igazából csak rajtuk múlik.
0: És akkor ki mástól kérdezhetnénk ezt meg, mint egy edzőtől, ha egy fiatal éppen sportolni szeretne, akkor miért tegye ezt éppen itt, és miért mondjuk a kajakkenut és az evezés sportágat válaszza?
1: Én ezt azért szeretem, ezt a sportágat, mert ez kint van a szabad levegőn. Tehát nem egy tornateremben van, nincsen bezárva. A négy fal közé kimegy a levegőbe, jól érzi magát, igaz, kicsit oda kell figyelni, hogy jó idő legyen, mert akkor lehet igazán élvezni, de kint a szabad levegőn én szerintem sokkal többet ér a mozgás, mint egy tornatermi hangulatban.

0: főnök asszony irodájában ücsörgünk, a mosolyok már megvannak, és ez a lényeg, és a sportszakmai koordinátor ül velem szemben, Kékesi Gabriella, aki édesanyából és szülőből avanzsált ugye ide, hát mondhatjuk így, hogy minden essé, hiszen ugye a gyermekeid ide járnak sportolni, aztán valahogy idehozott az élet téged is.
1: Igen, üdvözlök mindenkit. Három gyermekem van itt igazából aktívan, abból kettő napi rendszerességgel jár edzésre, egy kicsit kijár, de a szabadidősportban segít és támogatja nagyon az egyesületet. Ő is versenyző volt, egy sérülés miatt abba kellett hagyni a versenysportot, viszont elszakadni nem tud. Annyira szeret itt, hogy nem tud elszakadni.
0: És akkor mi hozott ki téged úgy, mint nem édesanya?
1: Mint nem édesanya? Igazából még a gyerekek a vízen voltak és edzettek, megláttam a feladatokat, a problémákat, és úgy jól esett itt lenni és csinálni.
0: És akkor mivel foglalkozik egy mindenes, ugye mondhatjuk ezt, hogy mindenes?
1: Ától Z-ig mindennel. Ha kell fát metsz, füvet nyír, sebet lát el, éhező gyereket etet, ruhát keres, ruhát var, vagy csak egy lelket ápol.
0: Tehát gyakorlatilag egy pótmama.
1: Igen, igen, maci mama.
0: És ugye, hát nem csak édesanyja és nem csak sportszakmai koordinátor, de illetve nem mondom, hogy nem csak édesanyja, egy nagyon büszke édesanyja is vagy egyben, hiszen azért a klubnak voltak korábban nagyon nagy sikere is, ha már mindenféleképpen sportsikerben mérünk, és most úgy tűnik, hogy a méltó utódokhoz most van egy olyan kis utód itt, aki válogatottsági szintig vitte, márpedig ő az lányod.
1: Igen, ő most már harmadik éve a kajakenu válogatott erős tagja. Neki szerelem. Az élete a víz, az élete a kenuzás. Nem is gondol másra, csak erre.
0: Valaki azt mondja, hogy vízre küldi a gyermekét, akkor lehet, hogy a mai világban nagyon sokan megijednek vagy félnek, mert az veszélyes. Ezeket a teóriákat hessegessük el, és akkor mint édesanyja, miért jöjjön valaki mondjuk éppen ide, és miért kajakozni, vagy miért választva ezt a sportágat? Mert gyanítom, hogy akkor ez itt abszolút teljesen biztonságos, jó helyen van, jó környezetben van, és ahogy ugye korábban már hallottuk, itt nem csak a testet, de a lelket is ápoljátok.
1: Igen, alapjába véve a Kamarás Duna, ez egy nagyon védett, csendes, nem folyóvíz, egy állóvíz. Folyamatos edzői felügyelet mellett vannak a gyerekek a vízen, mentő mellénybe, stabil hajókba, felügyeletek alatt, nagyon jó kis csapatba, tehát mindenki a korosztályának megfelelően van beosztva, és úgy edzenek nagyjából a fejlettségi szintekkel együtt. Rendkívül jó fejleszti a koordinációt, a testet, tényleg, és mivel, hogy oda kell figyeljen a gyerek, nem bohóckodhat, ezért nagyon-nagyon szépen fejlődnek. Nagyon komoly összetartó közösség alakul ki, a nagyobbak között annyira, hogy szabad időben is összejárnak, ha kell misére mennek minisztrálni, vagy éppen kitalálták, hogy ők most futóversenyre készülnek, és együtt elmennek még szombaton hosszú távot futni. De a születésnapokat is együtt ünneplik meg. Ugyanezt próbáljuk a kicsiknél is, hogy ők is érezzék, hogy jó egy közösségbe tartozni, ahol biztonságban vannak, odafigyelünk rájuk, nem kallódnak el. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos a mai világban.
0: És talán ami a legfontosabb az az üzenet, hogy igenis a gyermekek és a fiatalok sportoljanak, éljenek teljes, egészséges és boldog életet.
1: Így van. Épp testben, épp lélek.

0: kint ülünk most a kajakkenu ponton. Az idő nem túl kegyes hozzánk, meglehetősen hűvös, úgyhogy nem leszünk hosszúak. Három fiatal ember, két fiatal hölgy és egy fiatal úr ül velem szemben, illetve mellettem. Itt a kajakkenu klubnál azt mondták, hogy az övék a jövő. Kérek szépen gyorsan egy-egy bemutatkozást.
1: Én Kallós Szofia vagyok, kajaknői válogatott kerettag.
0: Pro és kontra, majd mert kérdezzük a kenusokat is, miért kajak?
1: Azt tetszett meg nekem, még régebben.
0: És mióta kajakozol?
1: Olyan 2 éve.
0: Mondjuk további 2 év múlva, vagy esetleg 10 év múlva, hol látod magad, mennyire fontos neked a kajak, mennyire fontos neked maga a sport, és mit szeretnél elérni?
1: Nagyon fontosnak tartom, hát inkább ilyen karrierszerűnek, a sporttal szeretnék majd tovább tanulni, és szeretnék világbajnok, Európa-bajnok lenni későbbiekben.
0: És akkor jöjjön most egy kenus.
2: Kékesi Brigitta vagyok.
0: Miért kenu?
2: Számomra a kajak az annyira nem fogott meg, a kenu sokkal inkább érdekesebb volt a mozgás formája is, és sokkal jobban tetszett.
0: És egyébként neked milyen érzés személy szerint, hogy ugye édesanyád is itt dolgozik a klubnál, egyfajta példaképő neked, vagy igazából te vagy példakép a fiatalabbaknak, hiszen ugye te is válogatott kerettag vagy.
2: Igen, szerintem jó, mert bármi van, hozzá tudok fordulni, és sokkal egyszerűbb minden.
0: Viszont nincs egyfajta elvárás, és ugye ezért is kell jól teljesíts, vagy inkább magadnak akarsz elvárásokat teljesíteni. Neked mik a céljaid hosszú távon?
2: Mindenféleképpen szeretnék több nemzetközi eredményt is, meg továbbra is egészségesen ott maradni az élem.
0: És ugye a fiatalember velem szemben.
3: Engem Siber Dávidnak hívnak, én kenus vagyok, ifjúsági maraton világbajnok 5. és Európa bajnok 5.
0: Viszont te ugye nem vagy még válogatott kerettag, ez hogy működik egyébként, hogy mehettél, vagy hogy mész úgy világbajnokság, hogy nem vagy a válogatott kerettagja?
3: Volt egy maraton válogató Győrben, ott az első meg a második helyzet mehetett ki nemzetközi versenyre. Én a második helyzettel mentem ki párosban, de viszont válogatott tag úgy lehettem volna csak, hogyha az Európa-bajnokságon első helyezett, vagy a világbajnokságon első, második és harmadik helyezett lettem volna.
0: Viszont azt hiszem, hogy ez is egy hatalmas nagy motiváció neked, hogy akkor a közéjében elérd ezeket az eredményeket.
3: Természetesen a jövőben is szeretnék kimenni nemzetközi versenyre, ott is jobb, akár még dobogós helyezéseket is elérni, és hát nekem az nagy motivációm, hogy még kimenjek nemzetközi versenyre.
0: Miért éppen maraton?
3: Hát így nem azt mondanám, hogy pont a maraton, de akkor az sikerült csak, de szeretnék a jövőben azért sprintre is menni, mert nekem azért az jobban szívemhez áll.
0: Ez itt még mindig a sporthely, és még mindig Baján vagyunk, egészen pontosan a Sugovica partjához lesétáltunk ismét, itt a Stég alattunk, és velem szemben most már Bonyai Regina. Azért beszélgetünk veled elsősorban, mert egy olyan életpályamodellt szeretnénk bemutatni, ami igazából mindenkinek adott lehet bármilyen sportban, de ugyan itt neked ez a Bajai Mogyi vízisportklubnál megadatott, hiszen nagyon-nagyon sikeres versenyzőből lettél, ugye most már édesanya, és hát most itt dolgozol nagyon sokféle minőségben. Picit beszélgessünk a sportkarrieredről, hiszen van miről.
4: 13-ban kezdtem, akkor 14 éves voltam, viszonylag úgymond még későinek számítottam. Napi 4 edzéssel végigvittem a nyarat, és akkor sikerült a serdülő válogatott kerettagként bekerülni. Rekövetkező évben már kint voltunk az IFI VB-n is, EB-n is, és akkor így szépen sorban minden egyes évben kint voltam síkvízen is, és nagy részben maratonon is a nemzetközi versenyeken. Van IFI VB második helyezése, van felnőtt EB harmadik helyem, és ugye az U23-ban is van egy síkvízi párosban, egy EB harmadik helyem.
0: Ugye amikor bementünk a székházba, vagy hát a központba, akkor ott volt egy olyan felirat, hogy ha könnyű lenne, akkor mindenki ezt csinálná. Ha a kajakkenu sportág önmagában nem egyszerű, akkor a maratoni szakág az szerintem különösen nehéznek tűnik. Egy ifjú hölgy, mi visz rá téged, vagy mi vitt rá téged, hogy ezt válaszd?
4: Igazából első körön nem tudom megmondani, azt tudom elmondani, amit éreztem legelőször, mikor ezt a hosszú távot kellett csinálnom, hogy saját magammal küzdök, nem is a versenytársaimmal, hanem a magam démonjait küzdöm le, és olyan jó érzés volt mindig kiszállni, hogy na, akkor megint meg tudtam csinálni, és még jó helyezést is értem el, viszont utána másnap mindig azt mondtam, hogy soha többet. Viszont valamiért mindig visszahúzott oda a szívem. Azt gondolom, hogy nagyon sokat tanultam magamról, meg az egész sportágról. Szerintem sokkal élvezetesebb, mint egy másfél-két perc, vagy egy 30 másodpercről beszélünk.
0: És ugye azt mondtad, amikor sétáltunk le a Sugovica partra is, hogy hál' Istennek azért most már, mikor megkérdeztem, hogy itt róttad te is a köröket és a kilométereket, hogy hál' Istennek most már a motorcsónakban teszed, de azért gyanítom, hogy még mindig hiányzik néha maga az evezés és a kajakkenu.
4: Az elején annyira még nem, tudom, amikor még leülepszik a dolog, de egyre inkább jó nézni őket. Kicsik, akik most kezdenek, azokat általában én viszem ki a érezzék el többen, hogy meglegyen az a biztonságérzet, és akkor jól esik, úgy szállok le, hogy jó volt. Tavaly ősszel is, amikor már a kisfiam nagyobb volt, akkor a nagyokkal többször mentem el hosszú távot evezni, és jól esett.
0: Hiszen ugye élsportolóban most már edzőként is, ugye ahogy mondtuk, boldog édesanyaként is tevékenykedsz. Mennyiben más az ott, hogy megvan a saját picurkád, a gyerekekkel foglalkozni?
4: Türelmesebb lettem, sok mindent tanultam, azért az én kisfiam ezzel egy igazi örökmozgó, nem is vártam más, hogy a sportoló szülőknek a gyereke. Azt érzem, hogy amit az anyukák, ahogy féltik a gyerekeiket, és azt hiszem, hogy egy kicsit lenyugodtam, és próbálom őket úgy terelgetni, mint ahogy a fiamat is terelgetem most, úgyhogy tényleg teljesen más, hogy látom már ezt az egészet, attól függetlenül, hogy még csak 2 éves lesz. Igazság szerint azt gondolom, hogyha bárki attól tart, hogy ez a vízi sporták, ez veszélyes és félelmetes, és azért nem merik hozni a gyerekeiket. Óva intem őket attól, hogy ne, mert igazság szerint a természetben van egész nyáron a vízen, a levegő, az élmény, amit kaphat, és a társaság is jó, úgyhogy szívesen várunk mindenkit, úgyhogy ne féljenek a szülők.
5: Kedves hallgatóink, ez volt már a sporthely, melyben a Mogyi Bajai Vízisportklubba látogattunk. Nyágúi Gergelyt hallották, köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is, viszont hallásra!

0: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Fáktáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos!
8: Ó, magyarul!
9: Még a nyelvújítás előtt!
10: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak! Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
11: A címvédő Argentína, valamint Egyiptom és Kolumbia is a 16 között folytathatja a küzdelmet a labdarúgó világbajnokságon. Ismét ukrán dróntámadás ért egy orosz megyét. Száraz napos idő várható. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
11: Argentína, valamint Egyiptom és Kolumbia is csatlakozott a nyolcaddöntő mezőnyéhez a labdarúgó világbajnokságon. A címvédő Argentína meglepetésre csak hosszabbításban, a 111. percben született öngollal győzte le 3-2-re az újonc zöldfoki köztársaságot. Lionel Messi 7. gólját lőtte ezen a világbajnokságon, 20. VB találatával vezeti az örök ranglistát, 30 világbajnoki mérkőzésével pedig szintén csúcs tartó. Argentína kedden a 16 között Egyiptommal találkozik, amely 1-1-es döntetlen után a 11-es párbajban 4-2-re múlta fölül Ausztráliát. Kolumbia 1-0-ra bizonyult jobbnak Gánánál, így szintén kedden a dél-amerikaiak mérkőznek Svájccal a nyolcaddöntőben, amelyben ma 19 órától a társházigazda Kanada Marokkóval, 23 órától Paraguay Franciaországgal csap össze. A találkozókat a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Egy brit képviselő azt javasolta, hogy Harry Kane-t, a világbajnokságon szereplő angol futballválogatott csatárát üssék lovaggá a labdarúgásban szerzett szolgálataiért. A Bayern München klasszisa, a norvég Erling Haaland-dal együtt 5 góljával jelenleg harmadik a világbajnokság góllövő listáján, 13 VB-n szerzett találatával pedig a legendás brazil Pelét megelőzve az örök ranglista 6. helyére lépett előre. A 32 éves támadó a 2018-as oroszországi világbajnokságot követően megkapta a brit birodalom rendjének kitüntetését, ami az első lépés a lovagáütés felé. A sérülése után ismét edzésbe állt Juhász Dorka, az észak-amerikai női profi kosárlabdaligában érdekelt Minnesota Lynx magyar válogatott játékosa, aki a török Galatasaray színeiben az Euroliga áprilisi zaragózai 6-os döntőjében szenvedett sérülést. Azóta nem is léphetett pályára. A Minnesota jelenleg a nyugati főcsoport második helyén áll, 15 győzelemmel és 5 vereséggel.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
11: Ukrán dróntámadás érte az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár kormányzója megerősítette, hogy a pilóta nélküli eszközök, amint egy 6 milliós város ellen irányultak. Megsérült a környékbeli olajterminál, ahol tűz ütött ki. Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai célpontok elleni dróntámadásokat, melyek következtében Oroszország egyes részein üzemanyag hiány alakult ki. Itthon társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Jelentős segítséget nyújtott a katonaság az elmúlt napok hőségriadója idején a lakosságnak. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közösségi oldalán közölte, az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel 72 katona vett részt az ivóvízellátás biztosításában, és csaknem 47 ezer zacskós vizet, valamint több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak, ezzel is támogatva a védekezést. Holdvilág című fotójával Potyó Imre nyerte az olasz Asferico 2026 fotópályázat fődíját. az egyik legjelentősebb nemzetközi természetfotós versenyre több mint 16 ezer nevezés érkezett. A Börzsönyben készült képen egy nagy téli araszoló lepke látható a holdfényben egy bükkfa előtt. A további kategóriákban 5 magyar kapott még elismerést. A kiállítás legjobb képeiből holnap tárlat nyílik a Tolentinoi Palazzo San Gallo galériában.
0: Közlekedés.
11: Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Kecskemét térségében a 72-es kilométernél munkavégzés miatt csak egy sáv járható. A kialakult torlódás meghaladta az 5 kilométert. Erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé, Törökbálint és Martonvásár között helyenként lelassul a haladás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
11: Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. Délután 26-31, késő este 18-25 fok valószínű. Holnap is hasonló idő lesz, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A címvédő Argentína, valamint Egyiptom és Kolumbia is a 16 között folytathatja a küzdelmet a labdarúgó világbajnokságon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Argentína, valamint Egyiptom és Kolumbia is csatlakozott a nyolcaddöntő mezőnyéhez a labdarúgó világbajnokságon. A címvédő Argentína meglepetése csak hosszabbításban, a 111. percben született öngóllal győzte le a VB újonc zöldfoki köztársaságot 3-2-re. Lionel Messi 7. gólját lőtte ezen a világbajnokságon, 20. VB találatával vezeti az örök ranglistát, 30 világbajnoki mérkőzésével pedig szintén csúcstartó. Argentína 16 között Egyiptommal találkozik, amely 1-1-es döntetlen után a 11-es párbajban 4-2-re múlta fölül Ausztráliát. Kolumbia 1-0-ra bizonyult jobbnak Gánánál, így a dél-amerikaiak mérkőznek Svájccal a nyolcaddöntőben. Lionel Messi így nyilatkozott a zöldfoki köztársaság fölött aratott győzelem után.
2: Tudtuk, hogy ez nagyon kemény mérkőzés lesz, hiszen a zöldfokiak sem Uruguay, sem Spanyolország ellen nem kaptak ki. A legnehezebb az volt, hogy megszerezzük az első gólt, és aztán rátaláljunk a saját ritmusunkra. A baj az volt, hogy nem tudtunk megfelelően nyomást gyakorolni. Tudtuk, hogy semmit nem adnak ingyen, mindenért meg kell harcolni, de a mi csapatunk ebben nagyon erős. Elfáradtunk, ezért a legfontosabb most az, hogy pihenjünk, előre tekintsünk és a pozitívumokkal távozzunk.
1: Lionel Messi után a zöldfoki köztársaság szövetségi kapitánya Pedro Leitão Brito is megosztotta gondolatait a búcsút követően.
3: Méltóságot adtunk annak, amit az országunk képvisel. Kétszer is egyenlítettünk a világbajnok ellen, és hosszabbításra kényszerítettük őket. Mindenek előtt mérhetetlenül büszke vagyok a játékosokra, akik méltósággal teljesítettek ezen a VB-n. Megmutattuk az identitásunkat. Ez a szereplés pedig örökre megváltoztatja a zöldfoki labdarúgás történelmét. Bebizonyítottuk, hogy a legkisebb nemzeteknek is helyük van a világ legnagyobb színpadán.
1: Most pedig következzen az egyiptomiak csapatkapitánya Mohamed Salah, aki az általa elvégzett büntetőről is beszélt az Ausztrália ellen 1-1-es döntetlen után 11-es párbajban megnyert összecsapást követően.
4: Történelmi győzelmet szereztünk. A meccs előtt elmondtam a többieknek, hogy élvezzék a mérkőzést, hisz ez a világ legnagyobb futballeseménye, és ne hagyják, hogy a nyomás felülkerekedjen rajtuk. Ez a 11-es párbaj során meg is mutatkozott. Jó magam, az utolsó pillanatban döntöttem el, hogy panyenkázni fogok. Nekem van a legtöbb tapasztalatom a csapatból, megpróbáltam önbizalmat adni a csapattársaimnak. Lehet, hogy ez az utolsó világbajnokságom, mikor próbáljam meg, ha nem most.
1: A Kolumbia-Gána meccset a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc értékelte.
5: Eltérő stílusban futballozott a két csapat, és ugye a korai kolumbiai gól rányomta a bélyegét a mérkőzés tervekre is. A gánai válogatottban én úgy érzem, nem volt meg az a minőség az előrejátékban, hogy ezt a szervezett kolumbiai válogatottat nem hogy legyőzze, hanem egyáltalán gólt szerezzen. A mérkőzés utolsó harmadába érve, az utolsó 30 perc meg arról szólt, hogy a gánai válogatott extrém mennyiségű játékost biztosított a támadójátékhoz, viszont nem tudott még komoly gólhelyzetet sem kialakítani, a kolumbiai válogatott pedig a megnövekedett terület által és azáltal, hogy a középpás védekezése megszűnt Gánának, rendre könnyedén kontrázhatott. Én nagyon csodálkozom, és ez valahogy egy kicsit ugye a dél-amerikai játékstílusban is benne van, és különösen a kolumbiaiakra jellemző, hogy nagyon-nagyon élvezték a futballt, már-már játszik könnyedséggel játszották, szó szerint játszották ezt a csodálatos játékot, de nem volt meg az a racionalitás, az a hatékonyság a kontrajátékukban. Valójában akár nagyon is verhet volna ezt a gánai válogatottat az utolsó 30 perc alapján, nem tudtak rárugni második gólt, és az utolsó 5-10 percben pedig kizárólag a labda birtoklásra, a labda megtartására törekedtek, ezt viszont nagyon-nagyon látványosan csinálták, a közönség imádta őket, élvezte, olézott, nagyon-nagyon szép dolgokat láttunk, de én egy picit hiányoltam azt a hidegvért, azt a igazi gyilkos ösztönt, amivel ha ott a gólhelyzet, akkor be kell rúgni, amennyit csak lehet. Talán később ez a mentalitás kárára lehet ennek a kolumbiai válogatottnak. Egyébként nagyon-nagyon stabilan futballoztak, és nagyon-nagyon szépen, igazi dél-amerikai stílusban.
1: A kolumbiaiak argentin szövetségi kapitánya Néstor Lorenzo csapata védelmét dicsérte a Gána ellen sikerrel megvívott mérkőzés után.
6: A védőink ma nagyon jól játszottak. Hatalmas felelősség hárult rájuk, hiszen komoly feladatot kellett megoldaniuk. A mérkőzés felét egészen magasan feltolva a középpályán játszották le, folyamatosan járatva a labdát. Nagyszerűen dolgoztak, és kiválóan semlegesítették az ellenfél támadóit. Nyilván szerettem volna, ha folyamatosan mi birtokoljuk a labdát, támadunk és helyzeteket dolgozunk ki, de ma a védekező stabilitásunk nomorodott ki, és pontosan ez kellett a sikerhez.
1: A szövetségi kapitány Nestor Lorenzo mellett a Gána elleni meccs legjobbjának megválasztott Luis Diaz is összegzett.
7: Nagyon örülök, hogy tovább jutottunk, és külön köszönöm az egyéni elismerést. Azonban akkor lennék teljesen elégedett a teljesítményemmel, ha góllal is segíthettem volna az együttest. Mindenkire büszke vagyok. Nem az egyének, hanem a csapat sikere volt ez a mai. Fáradtak vagyunk, szóval mostantól a pihenésen van a hangsúly. És ha továbbra is ilyen keményen és alázatosan dolgozunk, lépésről lépésre fejlődünk, akkor szép eredményeket érhetünk el.
1: Ma már a 8 közéjutásért játszanak a csapatok a labdarúgó VB-n. 19 órától a társházigazda Kanada Marokkóval, 23 órától Paraguay Franciaországgal csap össze a találkozókat. A Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A kanadaiakat irányító Jesse Marsh így várja a marokkóiak elleni mérkőzést.
7: Izgatottan várjuk a meccset, hiszen még sosem jártunk itt korábban. Tudjuk, hogy Marokkó nagyon erős csapat, amelynek nincs gyenge pontja. A mi feladatunk, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki azokból a játékelemekből, amikben jók vagyunk, és majd meglátjuk, hogy az mire lesz elég. Nem foglalkozunk azzal, hogy a legutóbbi VB-n kikaptunk tőlük, csak a következő mérkőzésre koncentrálunk.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: A magyar férfi kosárlabda válogatott 85-77-re kikapott a legutóbb Európa-bajnoki negyedik helyezett Finnországtól Helsinkiben a világbajnoki selejtező csoportkörének 5. fordulójában. Mivel Franciaország 80-72-re nyert Belgiumban, így csapatunk az utolsó forduló eredményétől függetlenül tovább jutott a VB selejtező 2. csoportkörébe. Nemzeti együttesünk a záró fordulóban hétfőn 18 órától Székesfehérváron Belgiumot fogadja. Pap Claudia a Sopron női kosárlabda csapatának irányítója a következő idénytől a francia élvonalban szereplő Lyon Asvel együttesének játékosa lesz. Fucsovics Márton búcsúzott a wimbledoni teniszbajnokságtól, miután a 3. fordulóban 3 játszmában alulmaradt a spanyol Alejandro Davidovic Fokinával szemben. A párosok mezőnyében Stollár Fanni az amerikai Ézsia Muhameddel 7-5-6-2-re győzött a Nadia Kicsanok, Ninomiya Makoto ukrán-japán kettős ellen az első fordulóban. Szintén az első körben Bondár Anna a lengyel Magdalena Frechel 3 játszmában szenvedett vereséget a Storm Hunter Katie McNally ausztrál-amerikai párostól, így számukra véget ért az angol nyílt teniszbajnokság. Stollár Fanni a hazai szövetség közösségi oldalán nyilatkozott Siklós Eriknek.
8: Szerintem egy jó meccset játszottunk. Hozzá kellett szokni az elején a pályához, mert itt nem tudunk edzeni, sokkal lassabbak a körülmények, mint akármelyik edzőpályán, ahol játszunk. Egyszer tudtunk brékelni, visszabrék, próbáltunk minél több return behozni, és okosan szervelni végig.
9: A második szett az már sokkal könnyebb volt, és ott úgy lendületbe is jöttetek.
8: Sokkal bátrabban returneztünk, meg jöttünk a hálóhoz. Ez nem tetszett az ellenfélnek, meg azért megvariáltuk a szervát is. Más csináltunk, mint amit az első szettbe, és szerintem ez így jobb is volt. Jó, két hetet játszottunk, egyre több meccset tudtunk játszani, és így füvön szokjuk meg egymás játékát. Egyre jobban jövünk bele a játékba, és nagyon sokat edzünk, tehát remélem ez kifizetődik.
9: Így, hogy így egy jó lendületben vagytok, van bármi olyan cél, hogy mit lehet elérni itt Wimbledonban együtt Muhammaddal?
8: Egyikünk se nézi meg a táblát, tehát azt se tudjuk, hogy milyen águnk van, vagy ki ellen játszunk. Meccsről meccsre megyünk, és megpróbáljuk a legjobbat kihozni magunkból minden meccsen.
9: A legfontosabb, hogy egészséges vagy, és jó formában érzed magad, vagy azért úgy a hátad egy kicsit még zavar?
8: Az a baj, hogy ez sose lesz jó. Van, amelyik nap szerválok, van, amelyik nap nem szerválok. Például Londonban 3 napig nem tudtam szerválni, semmit edzeni. Nagyon hullámzó a hátam, de sajnos nincs vele mit csinálni. Próbálok nem arra figyelni, fiziózni, mindent megcsinálok, amit tudok, hogy jobb legyen. Sajnos erre nincs olyan megoldás, és úgy nem nagyon tudok játszani, hogy nincsen fájdalom.
1: Stollár Fannit hallották. A magyar férfi vízilabda válogatott magabiztosan 21-12-re verte Hollandiát a Hajós Alfréd sportuszodában zajló felkészülési tornán, amelynek másik mérkőzésén Szerbia 21-10-re nyert Grúzia ellen. A nemzeti együttesben újra játszó Zalánki Gergő aki az Olympiakosztól visszatér a Prorekkóhoz, 2 góllal járult hozzá a sikerhez. Manhec Krisztián pedig 3-szor talált be a hollandok kapujába. Őt kérdezte Török Olivér a meccs után.
10: De elsősorban igyekszünk a játék szemszögéből megközelíteni ezt a meccset. Támadásban nagyon sok mindent végre tudtunk hajtani, védekezésben is, főként az első fél időben, a másodikban kevésbé. Bár ha úgy eszik, hogy 11 gólt kaptunk, abból 6 büntetőt, akkor végül is az nem olyan rossz, nyilván azonnak meg kell nézni az okait, hogy miért kaptuk őket.
11: Végre egy nyugodt nyárnak nevezhető a mostani időszak. Arra gondolok, hogy az EB már megvolt januárban, jövőre lesz a világbajnokság. Hát most igaz, hogy vár rátok majd Ausztráliában egy világkupa szuperdöntő, meg mondjuk a mostani torna, de azért ez jóval nyugis. Mint a korábbi években.
10: Nem látom, hogy hol nyugisabb, mert azért csak 2 hétre mindenki elutazik a családjától, csak egy edzőtáborban vagyunk, a pihenőnk az nem egy több hónapos pihenő, tehát azért a nyugodt nyártól ez azért odébb van, de nyilván mindenkinek nagy öröm válogatottnak lenni, úgyhogy szívesen.
1: Manhec Krisztiánt hallották. A kalapácsvető Halász Bence idei legjobb eredményével 81 méter 22 centiméterrel a 3. helyen végzett a franciaországi Nancy-ban megrendezett ezüst kategóriás nemzetközi versenyen. A hazai közönség előtt szereplő Lewis Hamilton a Ferrarival szerezte meg az első rajtkockát a Formula 1-es brit nagydíj sprint időmérőjén. A 7-szeres világbajnokot a VB lovas olasz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel és a 4-szeres VB első holland Max Verstappen a Red Bull-lal követheti a 13 órakor kezdődő sprint versenyen, amelyet az M4 Sport élőben közvetíti. Kedves hallgatóink, sportronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: rám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Itt már 2025-ben nagyon boldog új évet kívánok mindenkinek. Folytatjuk tovább a Sportolók slágerlistája című sorozatunkat. A mai vendégem szintén egy nagyon érdekes ember, úszó, olimpiai bronzérmes, háromszoros VB, háromszoros Európa-bajnok, és ami egy extrém érdekessége, hogy ő az első világbajnok úszó 400 méter vegyesen. Nagyon érdekes életútja van, számomra nagyon kilóg az úszók társadalmából, és majdnem már azt is mondhatnám, hogy olyannyira, hogy már akár üzőlabdás is lehetne, hiszen szereti a tanulást, és állatorvosi végzettsége van. Ő Hargitay András. Üdvözöllek, András, szia!
2: Üdvözöllek mindenkit, sziasztok!
1: Nagyon nagy érdeklődéssel olvastam utánad, mert ahogy belevetettem magam, hogy kiderítsem, hogy azon kívül, amit a sportágon keresztül rólad lehet tudni, hogy szövetségkapitány is voltál, felnőtt és utánpótlás is, mennyi mindennel foglalkoztál, milyen eredményeid vannak, hogy kezdted. Nagyon-nagyon érdekes az életed, nagyon-nagyon pozitív az élethez való hozzáállásod, és az jött le ebből a kis kutató munkából számomra, hogy mindig keresel új dolgokat, és nagyon széles spektrumon mozogsz az életben. Az első kérdésem, hogy vagy, András?
2: Köszönöm szépen, remekül. 69. évem felé közelítve nem gondolom egyébként, hogy annyi. Tehát nem érzem a 69. évet, de hát ez lesz.
1: Nagyon reméljük, hogy lesz, és még lesz ez több is. Hogy indult neked az úszás szeretete? Mert ugye a KSI-ben kezdted, és a KSI az alapvetően, hogyha már víz, akkor vízilabda, és valószínűleg kötöttél ott barátságokat a vízilabdásokkal is. Miért nevetsz?
2: Azért nevettek ezen, mert köszönöm a felvezetőt, megtisztelő. Több dolog is megütötte a fülemet. Az egyik az, hogy keresek sok minden dolgot. Igazából én nem keresek semmit, én csak hagyatkozom. Nem történnek dolgok, amiket nagyon, nagyon jó dolgok. Abszolút nem is az, hogy hiszek, hanem tudom, hogy van gondviselés, és ez a gondviselés az én életemben százszor, ezerszer megmutatta magát, és többek között egy ilyen, és itt van a második mosolyra adók, hogy amikor annak idején megkérdezték, hogy ki akar a központi sportiskola vízilabda szakosztályába jelentkezni, akkor én föltettem a kezem, alatt se úszni nem tudtam, és a labdásra szeretném, is vagyok ügyes. És hogy mégis föltettem, és én gyakorlatilag én vízilabdásként kezdtem, mert akkor a KSI-ben, mert mondtad, hogy a KSI, ha már KSI, akkor vízilabda, hát szerintem, ha már KSI, akkor úszás.

0: akkor vízilabda volt.
1: Ez csak nézőpont kérdése.
0: Ez csak nézőpont kérdése, igen. De akkor vízilabda volt, nem volt úszó szakosztály. És hát ennek az volt a története, hogy a központi sportiskolát a Kocsis Miska bácsi volt sportvezető, gondolta ki, találta ki, és különböző sportágakban a neves, akár edzőket, akár pedig versenyzőket kérte meg, hogy vezessék, és Gyarmati Dezsőt kérte meg, hogy Gallo Rezsővel együtt, hogy csinálják a vízilabda szakosztályt. És Széchy Tamást éppen akkorában rúgták ki a Nemzeti Sportoszodából, különböző okok miatt. Ő elkezdett foglalkozni régi, már lemondtak róla úszókról, tehát akik már kiöregedett úszók, válogatottak a és a Tamás bácsi az atlétikából érkezett, teljesen új edzésmódszerrel, és ő ezeket megpróbáltott ki, vagy kipróbálta, és ezek az úszók ragyogó eredményeket értek el, amivel persze nyilván rácáfolt azokra az edzőkre, akik korábban ezeket leminősítették, és így, ez az egyik oka, ami miatt őt kirúgták. És a Gyarmati Dezső pedig őt odahozta, hogy akkor ő legyen, aki az aki megtanítja a gyerekeket úszni. Hát én nem is tudtam úszni, úgyhogy engem ő tett vízbe, és engem ő tanított meg úszni, és kezdetben valóban vízilabdásként működtem. Úgyhogy tényleg nagyon sok vízilabdás, későbbi vízilabdást ismertem meg. Az úszás és a vízilabda, bár onnan én abszolút nem tudtam, tehát nem is vagyok ügyes, de az én számomra mi hosszú időn keresztül nem csak a szövetség volt együtt, hanem a versenyek is, és minden. Tehát a régi csapattal együtt utaztam meg 1970-től kezdve, úgyhogy kialakult közöttünk egy barátság, egy rikálás, ami egyébként úszodában szokott lenni, hogy...
1: A vízilabdások részt ismerem az úszót.
0: Hát az ugyanaz, ugye a vízilabdások mindig cikizték az úszókat, azok a hülyék, a faltól falig, hogyha majd akartok
1: van
0: a sportot.
1: Van benne igazság?
0: Hát más típus, már abszolút teljesen
1: és
0: más.
1: Végül aztán más típusú embereket is nevel az úszás és a vízilabda szerinted?
0: Hát nem. Hát attól függ, hát hogy embert nézem, akkor, hogyha már úgy mondom, hogy ember, akkor onnantól kezdve mindegy, hogy vízilabdás vagy úszó, de
1: hát mindegy. Darab ilyen szempontból, de hogy nem, azért a sportág. Nem, hát ha ember. Mi szerint vagy a karaktered határozza meg, hogy milyen sportágat választasz, de azt is mondhatom, hogy vagy, de szerintem az, hogy milyen sportágat választasz, az viszont a te személyiség fejlődésedre, meg az életutadra viszonylag nagy hatással lehet. Tehát, hogy te csapatsportba játszol, vízben, kis csapatban, nagy csapatban, egyéniben, vagy kis, tehát úgy kis csapatban, hogy egyéni sportágak csapatversenyében, tehát hogy tudsz együttműködni másokkal, vagy amúgy milyen szabályokat kell betartsál a sportolás közben. Ugye az úszásban túl sok szabály nincs, amíg egy csapatsportban rengeteg szabály van, és ott van egy csomó kombinációs lehetőség, ami a te kreativitásodon is múlik. Míg az úszásnál, mondjuk, hogyha párba állítjuk a kettőt egymással, akkor nyilván kell egy kreativitás, kell egy tudás, ott is vannak olyan újítási lehetőségeket, amiket igazából csak a szakavatott szemek látnak, akár a forduló, akár a technika. Egy olyan ember, aki nekiáll úszni, ő nem fogja észrevenni, hogy itt a fordulónál a Milák Kristóf, hogy a valaki mit rontott el, vagy mit nem rontott el, vagy milyen a technikája, azt látja, hogy gyors vagy nem gyors. Tehát ilyen szempontból kérdezem azt tőled, hogy szerinted ha már úszó és vízilabda, hogy ez hatással van a sportágválasztás, a személyiség fejlődése. Tehát más ember lettél volna például, hogyha te vízilabdázó vagy, bár azt mondtad, hogy nem volt ügyes, ami nem tudom, miből derül ki, hogy valaki nem ügyes.
0: Hát amikor beálltam a kapuba, csak elmondok egy pontot.
1: A kapuba, jaj. Az a vége, tehát ez végigfejlődöd a játékos, és utána jutsz el a kapuig.
0: Most ezt nem fogom meg elmondani neked, de biztos is vered, hogy úszó, műugró és vízilabda kapus, tehát hogy ki hol áll még sorba.
1: Tudom,
0: a melúszó, tehát a melúszó, és akkor utána műugró, és akkor, na mindegy.
1: A melúszó is egy... külön kategória?
0: A melúszó, hátúszó, igen.
1: Hát, ez
0: pozitív. Nem, ez nem igaz. Ez pozitív.
1: Ez csak ilyen szilveszter utáni hagyaték a december 31-i vidám műsorokból, igen.
0: De végül is én a kapuba osztottam, mert ott úgy tűnt, hogy nem tudok nagy bajt csinálni, de tudtam, mert valahogy a fejemről pattant be.
1: De már azért kezdted a kapuba, mert nem tudtál úszni, vagy miért?
0: Nem, hát én nem tudtam megfogni a labdát. Hát
1: de várj, azt mondtad, hogy úgy indultál neki az egész úszásnak, hogy úszni se tudtál. Széchy Tamás kezdett veled foglalkozni.
0: Igen.
1: És kapuba kezdtél.
0: Nem, és akkor, de nem, neki már eszeágában nem volt, hogy vízilabdát csináljam belőle. Hát ő azt rögtön látta, az öreg az rögtön látta, hogy kiből mi lesz. Tehát ő már minket úgy nevelt, hogy mi már úszók leszünk.
1: Akkor már befejezted a kapus pályafutásodat.
0: Nem, akkor még időnként meg áthívta az a kásis vízilabdásokat, akik mink vízilabdánként a Wolf Karsi bácsinál, Kőni Gyuri bácsinál.
1: Új, de erős brigád volt akkor ott a part.
0: Hát figyelj, ők náluk. Az biztos. És akkor őket áthívta, hogy időnként vízilabdázom, most mindig hülyére vertük a vízilabdásokat, ezt csak úgy csöndben mondom meg, de a Tamás Bracsi volt a bíró. Akkor Tamás Bracsi volt a bíró. Innentől kezdve viszonylag könnyű volt. Na de miután én akárhányszor ráúztam, tehát akármit csináltam, tehát a labda nem maradt meg a kezembe. Tehát az úgyhogy inkább azt mondta, hogy menjek hátra. És pont akkor jött be a Gyarmati Dezső, amikor rá dobtak nekem egy valamit, mint egy lövés volt, és akkor a fejemről bepattantak között, mondta, rögtön látta, hogy ez vízilabdásnak nem jó kész. Úgyhogy, de nem is akartam én azért egyébként az lenni. Tehát visszatérve arra a gondolatra, hogyha én nem lettem volna vízilabdás, mert mit tudom, labdarúgó se lettem volna, vagy nem tudom én, miért nem lettem volna. Érdekes nekem, amikor a 72-ben voltunk az olimpia szállóban, én a Paplacival még beszéltem, és ő mondta, hogy az én arcrendezésem milyen jó ökölvívó lettem volna.
1: Ez ne érts félre, lehet, hogy másra
0: nem gondolt. Nem tudom, de azt...
1: Szimpatizáltam veled?
0: Igen, nagyon akkor szeretett, Laci bácsi aranyos volt. És, na mindegy, de én ökölvívó se tudtam volna lenni. Tehát nem, én azt mondom, hogy hagyatkoztam, tehát engem kázi kiválasztottak, és úszónak választottak ki. Egy bizonyos szintig szerintem, és itt azt gondolom, hogy talán ez az egyik nagyon fontos dolog, hogy egy bizonyos szintig mindenki el tud menni országos bajnokság, akár olimpiai győzelem, bárhova.
1: Bármilyen sportágban?
0: Igen, bármilyen. És akkor azt mondom, hogy ez egy jó sportoló, de az ember azért nálam máshol kezdődik. Tehát az önmagában véve az, hogy most valaki, attól nem hatódom meg, hogyha valaki világbajnok vagy olimpia bajnok, persze tudom, hogy ennyi munka, stb., de azért az ember azért egy másik szinten kezdődik, amikor azt mondom, hogy már. Na most ott viszont meg már teljesen mindegy, hogy milyen sportágat csinál, vagy mit csinál egyáltalán, mert emberként lehet, hát most nagyon gyenge is, és nagyon jó eredményekkel, és lehet nagyon tisztességes, becsületes, igazi olyan, amire az ember csupa nagybetűvel, és akkor mindegy, hogy mit csinál.
1: Bocsánat, szóval mindenre van példa és ellenpélda. Persze. És amiket most elmondtam, maximálisan igazat adok benne. Tehát az ember nem attól ember, hogy mit ért el, tehát milyen eredményei vannak, mert az egy látszat, vagy az egy
0: bármilyen hát jelzés értékű azért, de nem arra kell támaszkodni.
1: De ez egy részletesek az életének, tehát igen, hogy az igen. Egy kis cikk az egész életből, ami sok mindenből született, mert véleményem szerint van, aki azért sportol, mert van valami kényszeres dolga, amit ezzel kivált, és ebben próbálja megtalálni magát, de a sportolás azért nem 0-24-ben zajlik az ember életébe, és a legjobb esetben is most már talán tovább írják a sportolók, tehát most már azért sokkal felkészültebbek, és az egészségügyi háttér is jó értelemben sokkal támogatóbb, és sokkal többet hozzá tud tenni ahhoz, hogy a sportolók ki tudja tolni a sport pályafutását, tehát utána is van élet, tehát a 40-es korában úgyis abba hagyja. Ha valaki abból akar megélni, vagy arra támaszkodik, és az egyetlen pozitív élmény az életéből, hogy 30 éves korában mondjuk olimpiai bajnok lett, és még 40, 50, 60, 70-es korában még mindig azon, hogy olimpiai bajnok, akkor ott valami hiányzik. Amúgy pont már reggel gondolkoztam ezen, hogy mit adott nekem az olimpiai bajnoki cím, és én azt úgy tudnám nagyon meghatározni, hogy ez egy tégla, amit egymásra helyezünk. És hogyha 2008-ban, amikor Pekingben nyertünk, nem a 2008-as szintre teszem az én alapomra ezt a kis, lehet, hogy gyémánt színű, mert csillog-villog messziről ezt lehet venni, de ezt még mindig nem teszem, de akkor egy lyuk van. Tehát arra nem tudok építeni. Tehát nekem onnantól kezdve, amerre mentem, arra pakoltam rá többi. Tehát nem mindig a tetejére rakom ezt, mert akkor valami hiányzik alul. Tehát, hogy ez csak egy epizódja az életemnek, és így teljes mértékben egyetértek veled az, hogy az ember az máshol kezdődik, mint hogy mit ért el, de hogy szerintem meghatározza az embernek az emberségét is adott esetben, meg az attitűdjét, meg a fejlődését, hogy csapatsport, egyéni sport, víz, labdarúgás, labdajáték, tehát szerintem van egy minimális ráhatás ennek, vagy pedig, ahogy mondtad, hogy van egy gondviselés, ami kiválasztatja, vagy segít nekünk kiválasztani az utat, ebbe pedig beleértve az úszást, vagy bármilyen sportágat is.
0: Meg, igen, de én szerintem ez a legmagasabb szint, azt gondolom, tehát ez a bizonyos fajta gondviselés. A másik, ami az én számomra nagyon sokat számít, hogy én ott, de nincs bíró. Tehát gyakorlatilag mindenkinek. Tehát az úszás az egy nagyon igazságos sport.
1: A végében azért ott van, mindegyik végében a fordulóknak.
0: Igen, de ott tizedszázad másodpercre lemérik. Tehát ott is vannak persze, nyilvánvaló, tudok is ilyen nem csalások, hibákról, tehát ilyenek vannak, de mindenkinek van egy lehetőség, hogy felkészüljön, van egy külön sáv, nem kezdenek a trugdosni a víz alatt, meg nem húznak le, meg nem tudom, az ott van egy lehetőséget, kapsz rá x mennyiségű időt, hogy akkor bizonyos belőle vagy a legjobb, és nem fogják. Vannak bírók, amiket nyilván figyelembe kell vegyen, hogy a technika jó, hogy hol jöttél föl a fordulónál, hogy kiugrottál vagy nem, de ezek alapok, hát ezek mindenkire számára. De az a fajta, amit nem egyszer én is láttam, mert egyszer meséltem, hogy korábban együtt volt a világbajnokság, Európa bajnokság, és akkor kimentünk persze a vízilabdások döntőjére, hogy ott húzza le a... Én nyilván itt a piros forrak piros, én egy másik szemszögből abszolút láttam, hogy ott az faltolta, de a bíró másképp valamilyen oknál fogva másképp ítélte, vagy akár a 72-es olimpiai döntőről ne is beszéljünk. Tehát, hogy ott hát nyilván minden néző, mindenki másféle módon lát, de azért az biztos, hogy ott a felvételek, az úszásban nem fogsz olyat látni, hogy az ellenfél az ott lerugdos, viszont a vízilabdában látsz ilyet. Tehát amikor ott megy ott a víz alatti munka, ritka, de tényleg elég nem jellemző egyébként, ez tényleg az, hogy... És a bíró nem vesz észre.
1: Egy ilyen hermetikusan elzárt verseny nagyjából, de azért itt is vannak, ezt azért szépen útközben kitanultam az úszáson, nem mindegy, hogy milyen mély a víz, milyen a víz.
0: De az mindenkinek olyan. Onnantól kezdve.
1: Hát igen, csak hogy mibe készülsz fel, és akkor végül mibe lesz a verseny. Hány fokos igen. meg. Tehát nagyon-nagyon apróságokon tud múlni ez az egész. De maradjunk még egy picikét az úszásnál. Te vagy az első úszó világbajnoka a Magyarországnak. Ez nem adatik meg senkinek csapatsportban. Ez csak egyéni sportágban lehet ilyen címeket elérni. Adalokat. Tehát ez egy óriási dolog lehet. Szoktál ezen gondolkozni, hogy ez van-e valami extra jelentősége, vagy ez csak ugyanúgy azt gondolod, hogy ez így megtörtént, és túl kell rajta lépni, és haladjunk tovább.
0: Hát van Magyarország.
1: Van valami a nézésed, amikor ez megtörtént?
0: Akkor nem. Akkor nem. Egyáltalán. Hát akkor hoztam a formát. Nagyon örültem, tehát nagyon jó. Tamás Zsi rögtön mondta, hogy úszhatál volna a világrekordot is. De nem úsztam, mert játszadoztam ott a végén. Tehát akkor nem.
1: Kérem szépen. Hogy volt az?
0: Hát úgy volt, hogy ez egy világbajnoki döntő volt, és azt én már tudtam, hogy már 304-es szám megnyertem. De annyira elúsztam a másodiktól, hogy már nem volt érdekes a verseny, és akkor azt gondoltam, hogy kicsit magamra engedem, hogy legyen, de aztán nem jött, és akkor nem mindegy, szóval kicsit leálltam. És emiatt 3/10-del elmaradtam a világrekordtól, amit meg lehetett volna csinálni ezt az öregre. Nem. Engem a világrekord nem érdekel. Az, hogy győző, az érdekel. Tehát az, hogy van ilyen, hogy akkor világrekordot is úszhatott volna, és akkor mi van? Világrekordot meg fogják dönteni. Tehát az az idő, amit akkor elér az ember, ez már röhelyes. Tehát egy serdülő bajnokságon már jobbat úsznak.
1: Akkor, amikor megtenni egy világcsúcsot, akkor lehet megdönteni a világcsúcsot. Tehát utána nyilván később is megdöntik, mert nem tudom, minden világcsúcs megdőlte már a világtörténelemben, nagy valószínűséggel
0: minden
1: sportágban előbb-utóbb megfog, de azért nem világcsúcsot úszni, mert egyszer megfog. Ez olyan, mintha...
0: Ja, nem azért, nem tudatos.
1: Azért nem eszek ma, mert holnap úgyis esni.
0: Nem, az nem tudatos, csak én nem arra törekedtem. Én győzni akartam, tehát én azt akarom...
1: Nagyon fiatal is voltál még akkor talán.
0: Hát 17 éves voltam, tehát így nem tudatosodott bennem. A későbbiek során én azokat dolgokat szeretem, akkor későbbiek során tudatosodik az ember. Belgrád. Hát most Belgrád. Hát azért most 1973-at írunk.
1: Ezt olvastam.
0: De akkor azért más időket éltünk, tehát az, hogy aztán utána rájöttem, hogy a Belgrád az gyakorlatilag az, ahol a Hunyadi megvert a töröket, ami miatt harangoznak délbe. Tehát és onnantól kezdve azért ez már egy komoly dolog.
1: Tehát akkor
0: azért...
1: tudtad?
0: Nem. De ahogy nem tudtam. Nem tudtam egyáltalán. Nem is foglalkoztam ezzel. Én egy nagyon naív gyerek voltam, akinek egyébként jó tanuló szerettem volna lenni, de hát 1960-as, 70-es években mit tanultunk az iskolákból? Tehát Magyarország kicsi, Magyarország elmaradott, Magyarország minden, ami ez. És tulajdonképpen ami bennem ez megváltoztatta ezt a gondolatot, ez pont a sport volt, és pont Széchy Tamás volt, aki 1969-ben 13 éves voltam, és az ifjúsági Európa-bajnokságon összekerültem a nálamnál két évvel idősebb, a 15 éves, a 13 éves van különbség versenyzőkkel, és ott egy szovjet Poljakov nevű versenyzővel. Hatalmas nagy, és akkor mondta az öreg, hogy most te szovjet, ráadásul, hát akkor hát annak idején hát úgy el voltunk állva, minden, ami el voltunk állva, meg voltunk félelmi, minden, ami szovjet, az csak jó lehet. És és akkor én ezzel kerültem össze. És tehát az öreg hozta ki belőlem azt a fajta harciasságot, azt a fajta gondolatot, hogy hát attól azért, mert ő olyan, de én azért még megverem. Annyira emlékszem, még most is szemem előtt van, mert nekünk volt egy menetrendünk, hogy hogyan készülünk fel a versenyre, stb. Zuhanyzás, és a zuhanyzásnál átgondoltam, hogy mit fogok csinálni, és lehúnyt szemmel zuhanyoztam, és azt éreztem, hogy valaki néz, valaki közel van. Kinyitottam a szem, és ott állt előttem ez a hatalmas Poljakov, és így nézett, és ahogy nézett. Hát nem kellett volna úgy nézni. Hát olyan lebecsmű, na hát ezért. Ott. Egy nem kellett volna, már ott. Igen, hát már ott. Az gyújtotta bennem föl azt a szikrát, hogy az anyád szentségét, hogy tetsz, hogy mit képzeztem magadról, hogy na most ez a fajta, bárhogy nevezhetjük, én azt mondom, hogy ez nemzeti öntudat, vagy öntudat, hogy amikor az öntudatra ébredés, tehát ez egy fantasztikus dolog, amikor az ember, amikor az a kisgyerek, amikor az a sportoló, amikor az az ország, amikor öntudatára ébred. Na most ez engem nagyon foglalkoztat azóta is egyébként. Amikor felfedezi azokat a kincseket, amiket az elvégzett munka értékét, azokat a tudást, amit az elvégzett munkába azok, akik tanították, beletették. Tehát aki azt mondja, hogy gyerekek, nekem azt mondtátok, hogy én ilyen vagyok, közben én nem ilyen vagyok. Persze, hogy nyilván mondok, azzal is tiszta vagyok a hibáimmal. Csak akkor tudok másokat legyőzni, hogyha magam legyőzöm. De hogyha magam le tudom győzni, az nem azt jelenti, hogy már akkor másokat is le tudok, mert azért ez nem így van. De hát van egy ilyen mondás, azt én nagyon szeretem, hogy nehéz a boldogságot önmagunkban megtalálni, másút pedig lehetetlen. Tehát, hogyha ez nincsen meg, ez az öntudat, az a jó értelembe vett öntudat, akkor azt csinálnak, amit akarnak. Akkor elhitetik veled, hogy te akármi vagy, te veled bármit lehet csinálni. Na most ez nem így van.
1: Na jó, hát az ellenfélnek nagyjából ez a stratégia, hogy ezt elhitesse veled. A saját embereidnek, akik meg a javadat akarják, annak meg nagyjából nem ez a feladat, hogy ezt elhitessék veled. De hogy ébred rá erre egy gyerek vagy egy ember szerinted? Mi kell hozzá, hogy valaki ezt megérezze? Én abszolút értem és érzem azt, amiről beszélsz. De hogy mi kell hozzá? Hogy tudod ezt valakiben felébreszteni? Hogy önmagában a sport is szerintem fontos dolog ahhoz, hogy ez valakiben meginduljon, de a sportomban is mi kell hozzá, hogy valakinek ez erőt adjon, hogy ő azt mondja, látom, hogy a zászlót ott, és nekem ez önmagában már erőt ad ahhoz, hogy nyerni akarjak, vagy félre tudom tenni azokat a kétségeket, vagy kételyeket, amik a verseny előtt, vagy akár egy edzés előtt bennem vannak.
0: Hát én elsősorban a munkába hiszek, tehát az, hogy a munka, a tiszta, elvégzett munka, én abban hiszek. Az összes többi az, hogy ilyen szerek, meg olyan, lehet, tehát a munkába való hit. Utána a másik, ami szerintem nagyon fontos, hogy az a tudat, tehát az a tudás, vagy tudat, ami én mögötte áll. Tehát az, hogy én nem, vagy mi, nem csak én, hanem mi. De most nem úgy van, én csak hirtelen megszerültem, azt nem volt mögöttem senki. Hát én már valamire azért ide születtem, tehát valami miatt ide születtem, hát hogy most beszéltünk erre, és erről is tudok mondani, hogy tehát akkor, amikor én megszülettem, vagy bárki, bármelyik ember megszületik, az a szülei szerelméből születik meg, az csak a test. Na de abban egy lélek is van. Arra mondjuk azt, hogy lelkesül. Most az a lélek, az pedig valahogy, valamilyen módon beleköltözik, beleszáll. Na most én úgy képzelem, nem csak én, hanem mások is, hogy ez a lélek, amikor lelkesül ez a test, a lélek az pontosan tudja, hogy miért pont azt a testet választja. Miért pont akkor, miért pont ott. Tehát én szoktam mondani, hogy aki itt Magyarországon születik, vagy azt mondjuk a Kárpát-medencébe születik, az pontosan tudja, hogy miért született. Feladattal születünk ide, és hogyha azt a feladatot, amikor te megszülettél, akkor te ezt pontosan tudod, hogy mi a feladatod. Na, azért születtél ide, az a kis lélek pontosan tudja. Aztán persze az élet elhív különböző dolgokra, és előfordul az, hogy már azt se tudod, hogy miért születtél ide. Nem tudod, hogy mi dolgod a világba. De ezt a dolgot ezt meg kell tudni találni a saját magadba, vagy a környezetedbe, és attól a pillanatok, hogy teszed a dolgodat. Most nem kell nagy dolgokra gondolni, hanem akkor a dolgodat teszed, akkor helyeden vagy. És akkor tudsz hatni a világra, akkor tudsz hatni másokra, akkor tudod hitelesen elvégezni a munkát, aminek meg eredménye kell, hogy legyen. És mindennek van előzménye, mindennek van következménye, úgyhogy a gondolataidnak is, a mondataidnak is, amiket mondasz is. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nem ilyen küldetés tudat, meg nem egy ilyen megszállottság minden, csak azért tegyük helyre bizonyos dolgokat.
1: úgy mondanám, hogy ez egy rendszer, amit most így vázolt el, hogy minden, tehát van egy kauzalitást, van okokozati összefüggők, és ahogy említetted, ha jól értem, akkor minden belőle indul. Tehát az, hogy milyen a világ, az,
0: igen,
1: az olyan,
0: minden, az biztos, akarod, igen. Az és a világ azt tükrözi nekem vissza?
1: Igen, és az fog történni, amiért te megdolgozol, vagy szeretnél elérni. Visszakanyolodom még, mielőtt elkezded ezt mondani, hogy végül is akár a sorszerűség, meg ez a nemzeti öntudat. Ebben az edződnek, Szécsi Tamásnak szerinted van szerepe? Mert hogy, ugye én nekem egyből az, hogy ezt így elkezdted mondani, és hogy lelkesül egy gyerek, mert gyerekkorában tud egy nemzettel, akár egy nemzeti érzéssel, vagy nemzeti öntudattal azonosulni. Hát ezt most így nagyon nehezen tudom elképzelni a mostani gyerekekről, abban akár azzal az edzői hozzáállása, azok a lehetőségekkel, amik most vannak, és ugye most látjuk, hogy azért ezt nem lehet összehasonlítani nem ugye az 50-60 évvel ezelőtti lehetőséghez, hanem akár a 20 évvel ezelőttiek se, vagy a 30, hogy mik voltak akkor, és ki hogyan edzett, és milyen feltételek mellett. Időzőben kellett győzni, de hogy én valahogy ilyen azt érzem, hogy itt Szécsi Tamásnak azért volt arra ráhatás, hogy nálad ez így kialakuljon, vagy valahogy így elkezdjen szikrából esetleg lángra lobbalni.
0: Tehát neki is volt, egyébként a család az nagyon fontos, hogy honnan jött, milyen mintákat kapott. Én amikor 6 éves voltam, akkor meghalt az édesapám, akivel nagyon hosszú időn keresztül egyébként sem tudtam együtt lenni, mert ő, amikor én megszülettem, akkor ő agyvérzés kapott, lebénult, és ilyen kerekes székes volt. Tehát nehéz volt abban az időben. De minden esetre a családnak volt egy ilyen, mi nem beszéltünk naponta ezekről a dolgokról, de azért az édesapám az orgonista volt, a templomban orgonált. Anyukám a templomban énekelt. Én amikor egészen kicsi voltam, én már mentem le az Anna templomba, és akkor ott ültem az orgonista mellett, és én el voltam ájulva attól a zenétől, és az a gyönyörű hangtól, amit az orgona árasztott magától. Akkoriban még latinul celebrálták a misét, én tudtam latinul a misét, mert ugye az orgonista az ahhoz rezonál. És ebben a hitben és ebben a neveltetésben részesültem, ami rendszeres templomba járás volt, stb. Ami egyébként 9 éves koromban meg is szűnt, mert ugye akkor elkezdtem úszni, akkor már nem volt ilyen. De ez még mindig csak azt mondom neked, hogy ez még mindig hit volt. Ez csak ez egy hit. Hát én ezt hiszem, de azért ez elhiszem, ez egy mese. Tehát ez a hit tan. És akkor hát vannak bizonyos évszámok az ember.
1: Akkor a hit az bármivel tud alakulni, tehát a hit önmagában nem tud megmaradni, mint hit.
0: Hát hogy csak önmagában, az más, hogy hiszed vagy tudod.
1: Két különböző dolog is hát lehet ez, igen. Mert valamibe hiszel, amit nem tudsz, de hinni meg kell. Tehát hát én azt mondom, hogy hinni meg kell. Tehát
0: hinni kell?
1: Ha nem hiszek dolgokba, hogy képes vagyok rá, vagy úgy vannak, ahogy én azt hiszem, és nem tudom megmagyarázni esetleg, hogy miért van úgy, vagy semmi olyan empirikus tapasztalatom nincs, hogy ez meg akár senkinek, hogy ez miért úgy van, ahogy mi hisszük, akkor ez egy picit ilyen sánta világ lenne számomra. Tehát, hogy
0: a hit az alapkérdés, az kell. Igen, de ez még csak mindig hit volt. És amikor én 30 éves voltam, amikor szembe jött velem véletlenül pont a Názáreti Jézus című film, Szefir Ellennek a Názáreti Jézus című filme. És akkor én rájöttem, hogy mindez, amit én hiszek, ez megtörtént. Csak az egy kérdés, hogy a Jézus minőséget, mint szemét, hogy azt ő megváltónak gondolnám, vagy csak itt történt, de hogy történet volt, azon kár vitatkozni. Na és innentől kezdve indul el egy csomó minden dolog, de egyébként a hit meg a tudás között, hát van ilyen, hogy a búza szembe, minden egyes búza szemen rajta van Jézus képmása, és akkor mondta ott a pap, hogy hát és ott az a vidéki, vagy az embereknek, és hát hogy van néhányan azt hiszik, hogy Jézus képmása van a búza szemen, és erre azt mondták ott az ott levők, hogy mi nem hiszik ezt, mi tudjuk. Hát ez egy nagy különbség, hogy ez a faj, na innentől kezdve hit kell, de az meg átáll, és amikor ezt már tudom, hogy ez így van. Tehát én nem hiszem, hogy nincsenek véletlenek, hanem én tudom, hogy nincsenek véletlenek. Na.
1: Eljutottunk most az egyik könyvethez, most már olyan régóta kerülgetjük ezt a témát, és már kicsit kínlottam is, amiatt, hogy ne említsem meg. Négyes pályán.
0: Igen, az első ugye, volt.
1: Igen, és amiről szól, így össze van foglalva, de ahogy ezt elolvastam, én nagyjából ezt nem lehet megváltoztatni. Tehát szerelmek, barátságok, ismeretségek, kapcsolatok, hogy egészen egyszerűnek tűnő hétköznapi események sokszor gyökeresen megváltoztatják az életedet. Lehet, hogy véletlen. De én már tudom, biztosan tudom, hogy nincsenek véletlenek, Hargitay András. Ezt nagyon-nagyon kevesen merik így kimondani szerintem, tehát így vállaltan, hogy nincsenek véletlenek. Én veled értek egyet, tehát én azoknak a táborát próbálom szaporítani, akik azt gondolják, hogy nincsenek véletlenek, minden valamiért történik. De mit értesz az alatt, hogy hogy nincsenek véletlenek. Biztosan tudod, hogy nincsenek véletlenek.
0: Hát pontosan azok, amik velem történtek. Éppen én erről senkit nem akarok meggyőzni. Hát legyen az ő hite szerint. Szerinte vannak véletlenek. Hát jó, hát ilyen úgy.
1: Te bocsánat, hogy szabadbehágok megint, de hogy aki hisz abban, hogy nincsenek véletlenek, az pont nem akar semmiről meggyőzni már senkit. Tehát ő
0: nem akarom.
1: Igen.
0: Semmiről nem akarok meggyőzni. Tapasztalja. Az a legfontosabb dolog, mert én is tapasztaltam, és onnan tudom. Magyaráztak nekem is egy csomó minden dolgot, hogy így, meg úgy, meg amúgy, hogy hidd el, meg ne hidd el, meg. De az én a tapasztalataimra támaszkodom. És ez engem mindig is segített. Szoktam, ezt talán sportnyelven ez nem jól hangzik, ez a feladás, de amikor én igazán nagy, nehéz helyzetekbe kerültem, mert az olyan volt, akkor ezt feladtam. De nem úgy adtam fel, hogy, hanem a szó annak az értelme, hogy feladtam. Én megpróbálok mindent, én megteszek mindent, ami szükséges, ami a megoldáshoz szükséges, a magam dolgát, de én ezt nem tudom már. Segíts nekem. És mindig megkaptam a segítséget. Még akkor is, amikor azt gondoltam, hát ezt nem egészen így gondoltam. Tehát azt tudom, hogy akkor is úgy volt jó. Tehát ez így jó.
1: Ez az elengedés?
0: Az elengedés is benne van ebben, meg a feladás is. Tehát az, hogy van egy olyan erő, nem is egy, ami az én lelkemet engem segít, vagy az én gondolataim, az ilyesmi. De hogy amikor nagyon görcsösen ragaszkodik az ember bizonyos kérdések, az általában nem jó. A görcsösség nem jó. Úszásban se jó. Tehát lemerevszel, de semmiben nem jó, hogy a görcsös, hogy a lazán. Tehát ez nem flegma, ez nem azt jelenti, hanem az, hogy egy megfelelő flexibilitás álljál hozzá, csináljad, akkor az működik.
1: Ennek a könyvnek a címe négyes pálya. Miért a négyes pálya? Mert annyit tud még egy vízilabdázó is, hogy valamiért a menők a négyes pálya. Tehát mindig középről kezdenek el a menők kifelé jönni. Tehát aki középen úszik, tuti az a menő. Miért négyes pályán ennek a könyvnek a címe?
0: Hát azért, mert akkor ugye, mert ez volt az egyik része, tehát mint úszás. A másik az, hogy állatorvos lettem, akkor utána szövetségi kapitány lettem, és volt még szülő, meg gyermekek, stb., és még volt még egy része, amikor még a úszószövetségnek megbízott elnöke is voltam. Tehát ez egy pályát.
1: Az egy év volt.
0: Hát néhány hónap volt, nagy átalakulás volt akkoriban, és úgy nézett ki, hogy nem fog menni már. Az a fajta szövetség, ami régebben volt, az állam kivonult ebből a támogatásból ilyen formán, és innentek ez a úszás, vagy egy a sportok magukra maradtak, maguknak kellett ellátni, megszerezni dolgokat, amiket egyébként meg nem tudtunk. A lényeg az, hogy megváltoztak ott a dolgok, és ennek következtében fölborult az a fajta szövetségi rendszer. És úgy nézett ki, hogy nem tud megalakulni a Magyar Úszószövetség. És akkor engem is kértek arra, hogy ez segítsen, mert egy bizonyos struktúrának meg kell jelenjen ahhoz, hogy egyáltalán össze tudjon állni. Nem csak engem kértek meg, a Vitrai Tamás is megkérték, meg a Gyarmati Andrát is megkérték erre. Aztán egy-két ilyen úgynevezett ilyen közgyűlés után a Vitrai mondta, hogy hát elnézést, ő nem ezt gondolta, hogy inkább nem akar ebben részt venni, és végül is az Andrea se lett így aztán, és akkor én lettem. De ennek nem tudok különösebb nagy jelentőséget. Egyedül egy dolgot igen, hogy túlságosan részletes, a lényeg az, hogy ahhoz, hogy létrejöjjön egy szövetség, oda a közgyűlésnek létre kell jöjjön, meg kell alakuljon. De már meg se tudott alakulni, mert annyi mindenben nem tudtak egyet érteni. És akkor én mondtam, hogy na, akkor ezt közelítsük meg onnan, hogy mik azok a kérdések, amiben meg tudunk egyezni. És akkor marad néhány, amiben nem tudunk megegyezni, de ezeket vegyük le. És akkor kezdjük el azokat vizsgálni, hogy mi az a pár, de néhány dolog, amiben nem tudtak megegyezni, amiben végül is aztán sikerült. És így, ha valami mondjuk megemlítendő, az pont ez volt, hogy meg tudott alakulni az akkori, ez a bizonyos Magyar Úszószövetség, ami azóta is most már másféle módon, de gyakorlatilag erre alapozottan működik. De ennyi. Nekem nem szerettem csinálni. Én a kapitányságot azt szerettem csinálni. Az jó volt. Az elnökségi üléseken szerettem részt venni. Szerettem a versenyzőknek, az edzőknek a munkáját segíteni. Ez jó volt. De mint elnök, én ott nem, az, ne, az távol állt az tőlem. Az nem az én műfajom volt.
1: Két különböző szakma, amit nagyon nehezen ismernek fel nagyon sokan. Tehát ahogy a magának, sportolónak lenni is teljesen más dolog, és akkor azt hinni, vagy érezni, hogy te értesz már a saját sportágadhoz, az lehet egy elég erős motiváció arra, hogy te azt hitt, hogy te jó edző is lennél, csak ez ugye akkor derül ki, amikor elkezdesz edzősködni, hogy hiába tudod, hogy miről szól a saját sportágad, nem biztos, hogy át tudod adni, tehát sok olyan képesség kell hozzá, akár született, akár szerzett képesség, amivel te már azt, amit tudsz, azt át tudod adni. Ez pedagógiai, pszichológia, nagyon-nagyon sok minden kell még hozzá. És innen még egy nagy kanyar a sportvezetőség. Tehát, hogy valaki tudja irányítani a sportolókat, vagy úgy nem is irányítani, úgy támogatni a sportolókat és az edzőket, hogy ez egy családként tudjon működni. És ez
0: jól tudja működni. Igen.
1: Hát ez egy megint egy külön szakma. Tehát ezt amúgy abszolút szintén értem, hogy...
0: Hát te aztán értheted ezt.
1: Miért nem látod úgy, hogy abban megtaláltad saját magad. De a könyvírás az hogy jön? Nekem amúgy nagyon-nagyon szimpatikus a könyvírás, tehát nekem iszonyatosan tetszik. Látom, hogy nagyon sokan adnak élet rajzi könyveket is. Nekem iszonyatosan tetszik az, hogyha valaki tud írni, és arra szánja magát, hogy egy könyvet adjon ki. Hogy indult ez nálad, hogy akkor most ezt az első könyvedet így összerakod, kiadod?
0: Magamról eszem, köszönöm szépen, ha úgy érzed, hogy tudok írni. Én csak leírom, amit gondolok. Egyébként úgy volt, hogy akkoriban rengeteg élménybeszámolóra jártam. Nem tudom, hogy most vannak élménybeszámolók, de akkoriban ez így
1: van.
0: Most van. Na, ez egy jó dolog volt. És akkor ott mondták nekem, hogy te figyelj, egyébként a Rizskó Géza mondta, újságíró, ő is úszó volt. Azt mondta, Haras, tehát annyi minden, miért nem írod ezt le? Na, Géza, mert nem tudom leírni. És akkor elkezdtünk ott beszélgetni különböző emberekkel, hogy kik, akik megírják, de ilyen-olyan módon nem írták meg, vagy csak különböző feltételekkel, ami meg nem volt jó. És akkor ír le te. Hát akkor azt én leírtam. És akkor ebből lett a Négyes pályán című könyv, ami egy ideig bent felvert a fiókba, és aztán megkérdezte a Szekeres Tamás sportújságíró, hogy Haras, mi van a könyveddel? De megvan, csak nem adják. Ezzel megőrülnék, hogyha nekem írtam volna egy könyvet, és nem adják, én miért nem. És akkor ott ez így, na végül is aztán ebből lett az, hogy ez megjelent a könyv. Én ennek nagyon örülök, nagyon jó volt ezzel foglalkozni, nagyon jó volt ezt leírni, és azt gondoltam, hogy ezzel tulajdonképpen vége is az egésznek, hiszen befejeződött egy történet. És aztán volt egy másik pont, amikor, mert hát persze nincsenek véletlenek, egyébként ez egy paciens volt, aki hozta be hozzám mindig a kutyáját, és akkor ő mondta, hogy ő a Kairosz kiadónak az igazgatója, és hogy hát, hogy megjelentetnek ilyen zsebkönyveket, és hogy hát ennek lenni azzal az íróval, aki azt mondta, hogy nyugodtan javítsak vele, amit csak akarok. Úgyhogy aztán nagyon sokat bejelentettem, ez lett aztán a túlparton. Tehát ez a túlpart, ami nem az én nevem alatt jegyződik, de gyakorlatilag a szöveg nagy részét azt én írtam, átírtam.
1: De ez egy beszélgetés lényegében.
0: Ez egy beszélgetés, és ennek azért lett a túlparton, mert ez a Mezei Károly írta, de gyakorlatilag a kérdéseket föltette, én meg megírtam hozzá, amit én gondoltam, mert ez már túlparton, tehát ez volt ez a túlpart. És akkor a harmadik könyv, ez a feszített víztükör, ez pedig a 2016-os olimpia után 17-ben adtuk ezt ki, mert én kétszer voltam szövetségi kapitány, az egyik ez a 84-88-ig, ez egyébként ezt a négyes már le is írtam, az öreg kérése volt, és ezt én nagyon szerettem. Az elején az nagyon jó volt, a vége az már nem volt jó, mert az öreggel állandóan vitába keveredtem, meg nem akartam vele vitatkozni, hogy végül is ezt én lemondtam. Pedig hát azért akkor, azért gondoljuk be, Darnyi Tamás, Egerszegi Krisztina, Szabó József, Gütler Karcsi, tehát az a szőli olimpia, az egy csúcs volt, tehát az nekünk nagyon jó volt. Az mindenféle szem, nagyon jó volt. De akkor én eltávolodtam az úszástól, és akkor jött ez az elnökség, meg stb. Hála a jó égnek, azt kell, hogy mondjam, mert azután jött az Empléni féle rémület, de én akkor már teljesen kiszálltam ebből. És aztán most megint azt mondom, hogy nincsenek véletlenek. Következő volt, hogy a 2013-14-15-ben Debrecenbe új úszoda, stb. És úgy nem mentek úgy a dolgok, ahogy kellett volna, viszont az ottani sportvezetés azt gondolta, hogy én tudok segíteni az úszóknak. És akkor ott lementem, és elkezdtem beszélgetni vele. De úgy, hogy én ezt nem akarom csinálni, és egyszer csak tanúk vannak erre, tehát egyszerűen tanúk vannak erre, hogy az Orrendi Mihály volt, aki egyébként ő atléta, edző volt, stb., de ő volt akkor a Debrecennek a vezetője, és mellettem volt a feleségem, és elkezdtünk köszönni, hogy én ezt nem akarom csinálni, ezért, azért, amazért. És egyszerűen ott megjelent a Széchy Tamás. gondolatba természetesen. De olyan szinten, hogy, mind a három így, tehát én éreztem, hogy, itt, hogy ez valami hat rám, na de ezt ők is érezték. És valahogy ezt akarta, hogy, csinálja. Fú, gondoltam magam, hát ezért. És utána, amikor befejeztük a beszélgetést, akkor megkérdeztem, hogy ez tényleg, hát azt mondja, még most is beleremegek, hogy ilyen van. Hát gondoltam, hogy jelet küldött, hát ez egy, na, így kezdtem el, aztán megint ez, hogy jó, de akkor lettem ifjúsági kapitány, stb., mert akkor úgy volt, hogy a Laci, a kis Laci, hogy ő, aki ő volt a felnőtt kapitány, hogy ő majd 2017 után majd abba hagyja. És akkor én majd szépen fölváltom majd. Igen, de ott aztán történtek mindenféle dolgok, aminek aztán az lett a következmény, hogy nekem el kellett vállalni. Én nem akartam, de el kellett vállalni. Hát ez egy nagyon nehéz időszaka volt a magyar úszósportnak, úgy, ahogy van az egész, minden, és lett, ami lett. De végül is, hogy annyian foglalkoztak ezzel, és olyan sokan írtak erről, és mindig mást írtak. És már untam már azt, hogy állandóan mindig helyesbíteni kellett. Hát ott ezt le is írtam ebbe a könyvbe, hogy nem egyszer előfordult, az újságírónak ötször adtam vissza, hogy de nem ezt mondtam. Tehát, hogy értsem meg, hogy de akkor ne írjunk, akkor hagyjuk a fenébe. Na mindegy, azt gondoltam, hogy én ezt leírom úgy, ahogy volt, ahogy én láttam. Hozzáteszem azt is, hogy ahogy ezt én láttam, ahogy én ezt átéltem. És ebből lett ez a feszített víz tükör, mert feszített volt a helyzet, víz és egy tükör is volt, ami az egész annak a kornak a tükre. Ez nagyon jó volt. Ezt én nagyon szerettem egyébként, mert valahogy az érdekes, hogy van egy olyan nem képessége, mindegy, a dialógusokra vissza tudok emlékezni, pontosan, tehát visszamenjek, és úgy is így is van leírva egyébként a könyv, hogy ki mit mondott, és akkor ez megszületett, és innentől kezdve ez egy olyan, ami ezt én kiírtam magamban, ha kell, akkor ez egy gyógykezelés volt, vagy valami. Aztán mindenki úgy kezeli, hogy akarja, én ezt innentől kezdve úgy éreztem, hogy nekem ezzel nincsen gondom, vagy dolgom. És akkor most jön a következő, ami még nincsen benne ebbe a listába. A Széchy Tamásról rengeteg mindent mondanak, ilyet, olyat, amolyat, minden. Én onnantól kezdve, hogy amikor én megláttam az úszodába, azt mondta, úristen, csak nehogy hozzákerüljek, mert már akkor ordított, tehát ez már olyan. Ott a pillanattól kezdve, hogy ott álltam, mondhatnám, hogy a halálos ágya fölött, de nem igaz, mert egy székbe ült, és ott halt meg, és ott álltam mellettem, amikor meghalt. Egészen addig, amikor a végén a temetésnél én mondtam a gyászbeszédet, a szörnyű volt, nagyon nehéz volt. Hogy tehát van egy olyan rálátásom erre az egész történet, hogy ahonnan elindult, és ahol aztán befejezte az egészet, megint csak azt mondom, hogy amit én átéltem. Sem, nem az, hogy valaki ezt mondta, azt mondta, csak amit én, hogy ez egy olyan dolog, és ezt én le tudom írni, hogy ezt le kell, hogy írjam, már csak azért is, hogy a következő edzői garnitúra legyen valami hát útmutató, hogy körülbelül, de igazából nem is ez érdekelt engem, hanem az érdekel engem azóta is, és sok minden, hogy hol van az a határ, ahol a szülő, elsősorban szülő, ez egy nagyon fontos dolog, tanár, edző, vagy főnök, vagy bárki hathat a rábízott emberre, a gyerekedre. Meggyőződésem, hogy az egyik fiam az egy szenzációs úszó, de nem akart úszó lenni. És hogy de én tudom azt, hogyha én rákényszerítettem volna, hogy ő ússzon, a másik is, de ő is, akkor megváltozott volna az élete. Nem akarta az lenni. És azt mondom, hogy Marcikám, figyelj, hogyha te ezt nem, tehát én nálad jobban akarom, akkor ne csináljuk az egészet. Nekem soha nem kellett mondani, hogy én menjek edzésre, engem soha nem presszionáltak. Mindig én csináltam. És hol van az a pont, amikor elérsz egy olyan pillanatba, akár most, mint edzőnél, amikor át kell, hogy lépjed ezt a határt, mert pont az a holt pont, amikor, hogyha azt nem csinálod meg, nem tudsz tovább fejlődni. És akkor milyen segítségek vannak erre? Hát annál a legjobb, hát mint szülő, biztos tudod azt, hogy kisfiam, hát légy szíves, szedd már össze magad, csináld meg ezt a leckét. Igen, papa, meg sem. Hát ez nagyon jó, hogy van ilyen gyerek. Az egyik fiam egyébként azt csinálta, hogy fölkelt este 10-kor, mintha még nem csináltam volna meg az egyik leckémet. A másik az pont tudtad, nem csinálta meg, és abszolút nem érdekelte. Na most egy ilyen, hogy tudod motiválni? Hol van az a pont? Hol van az a pont, amikor és hogyan tudod motiválni, amikor rátévedsz egy olyan útra, amikor világrekordot kellene, hogy ússzál? Ott még nem járt senki. Utána már persze könnyű, de akkor, hogy és kinek mit mondasz? Neki azt mondom, hogy csináld meg, neki azt mondom, tehát hol van az a pont, mit csinálok vele? És utána, amikor majd persze győztes lesz, himnusz, stb., akkor hogy emlékszik vissza? Na most ez egy nagyon érdekes dolog, és én ezt kutattam, kerestem, hogy ez, és persze milliószor belefutott, mondjuk az öreg, meg akár én is, olyan dolgokban, hogy ez egy hülyeség volt, nem kellene megcsinálni. És emiatt úgy gondoltam, hogy még rengeteg ilyen edzéstervek vannak, meg minden, hogy ezt a QR-kódokkal elő lehet majd hívni, filmek, stb. Tehát ez a könyv most már készül, tehát ez olyan szinten készül, hogy épp ma voltunk a Medicina kiadónál, hogy úgy néz ki, hogy ez meg is fogja.
1: Akkor ez a negyedik.
0: akkor ez lesz a negyedik. Ez szerintem ez én mindegyiket szeretem egyébként, mindegyiket, de ezt én már én is nagyon várom olyan szempontból, hogy ez az én részem az, hogy most mit mondott meg, mint nem, mert le vannak írva elképesztő sztorik, hogy amikor Belgrádban, amikor megnyertem a világbajnokságot, akkor ott vittem, épp ott persze mindig egy szobában voltunk, és iszonyatos meleg volt minden, és akkor ott elhasaltotta, meg kiment, hogy így van a fürdőszoba vizet, és egy irdatlan nagyot esett, és akkor meg elkezdtem röhögni, de hát persze nem mertem kiröhögni, és akkor, tehát mindenféle sztori le volt, hogy tehát sok minden benne van, nehéz helyzetek is minden, de igazából ez csak az egyik része, a másik az a fajta edzéstervek, elemzések, filmek, amik ott a keze leírja, hogy még a kezdetén, hogy milyen úszónadrágot kell hozzunk, hányat kell, mit egyél, ez szerintem annak azért az van erre. Én szerintem az jó lesz. De hát ezt tudod, hogy az ember csinál valamit, azt szereti. És akkor az mindenki azt, hogy mindenki fogja szeretni. Hát majd meglátjuk.
1: Úgy is mondhatnánk, hogy azért csinál, mert szereti.
0: De ezt kellett csinálni.
1: Igen. Viszont a komfortzónából történő kimozdulás az nem okvetlen szeretet kérdése, mert az nem okvetlen szeretet, hogyha a komfortzónádból kimozdítanak, és az eredmény az általában a komfortzónán kívül van, hogyha valaki olyat szeretne elérni.
0: Hát igen.
1: És ugye itt említetted azt, hogy hol van az a, vagy mi az a motiváció, amivel rá lehet a gyereket akkor is, amikor nem akar tanulni, vagy nem akar sportolni. Ezt igazolni csak utólag lehet, hogy ezt jól tetted, vagy nem tetted jól, mert ahogy a saját gyerekeddel kapcsolatban említetted, hogy lehet, hogy jó úszó lett volna, lehet, hogy te ezt látod benne. Az, hogy jobb élet, más élete lett volna biztosan, hogyha úszó marad, csak de nem hogy is, jobb.
0: Ez boldogabb.
1: Igen, ez már egyáltalán nem biztos, és itt az már kérdés, hogy mi a cél. Tehát, hogy lehet, hogy boldogabb lett volna, lehet, hogy büszkébb lett volna saját magára, ahogy azért nehéz azt, én ugye csak elbeszélésekből tudom, hogy Szécsi Tamás milyen edző lehetett, de valószínű neki is a kérés volt az erőssége, amikor valamilyen feladatokat meg kellett csinálni.
0: Az elején igen, volt. És megtalálta azt a pontot.
1: Az már egy tudomány, vagy egy pedagógiai fogás, vagy egy pedagógiai felkészültség, vagy egy nevezzük ezt bárminek is, hogy ő mindenkinél azt esetleg eltalálja azt a pontot, hogy mikor motiváló még, és mikor már káros akár arra, amit ő szeretne veled éretni, de
0: hogy... Hát bocsánat, volt olyan, akinek azt mondta, hogy figyelj, te menjél át vízilabdásnak. A Somosi Jóska például, hát velünk együtt úszott. Tehát mondta, hogy ez a Sudár Attila. De mert te mennyi vízilabdásnak?
1: Jól jártak, mondjuk a Sudár jól járt ez,
0: igen. De a Somosi is.
1: Ő is.
0: Hát tehát ő meg, de mondom neked a Fábián Lacit, aki elment, te mennyi őt tusázni. Tehát az öreg így látta, hogy hova megy. Tehát ő nem akarta azt, hogy mindenképpen ússzál, mert akkor az, hanem ő látta azt, hogy te ebbe vagy tehetséges. Most képzeld egy tanárt, egy általános iskolai tanárt, aki ott van a gyerek, és akkor te figyelj, te mennyi rajzolni. Tehát neked abban tehetséged van. Ne, fogyd a fenébe ezt az irodalmat, meg a matematikát, neked abban van tehetséged, de azt meg kell tudni, és utána a következménye van nyilván. Tehát mert a gyereknek az életére, most egy szülőnek is kéne, most tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy szerintem neveletlen szülők neveletlen gyermekei lesznek, és neveletlen szülőknek neveletlen gyerekei lesznek, és az így megy tovább. Tehát régebben azért a szülői hitvallás azért az volt, hogy az föntről jött az a gyerek, tehát az gyakorlatilag az egy olyan dolog, azt kapta, tehát nem kell az utó szótárt nézek, hogy mi legyen a neve. Hát ez pontosan tudta, hogy ez melyik gyerek lesz, és hogy fogják hívni a neveknek. Azért nem véletlen, annak van jelentése, meg jelentősége, hogy milyen nevet adsz neki, vagy már hogy hívod azt a gyereket. Tehát ő akkor nem kell neki gondolkodni ezen. És akkor is tudta, hogy tehát abból a gyerekből mi lesz. De most ez egy nagyon fontos dolog, hogy most ezt persze nem tudja. Most csak úgy lettek a gyerekek. Tehát most ezért...
1: Szerintem ez is helyre fog majd állni azért.
0: Hát előbb-utóbb remélhetőleg. Biztosan. Mert így azért ez nem jó. Tehát ez...
1: Jó, nem jó, mindenek megvan mindig az oka. Erről beszélgetünk előbb, semmi sem véletlenül történik, és mindenek előbb-utóbb kiderül, hogy miért történt az úgy, ahogy történt. Van még két nagy témánk, és mielőtt elkezdenénk a következő kettőt, beszélgessünk egy kicsit a zenéről. Említetted, hogy ez fontos neked, és mivel a műsorunk címe a Sportolók slágerlistája, ezért hoztál nekünk zenéket. Milyen zenéket hallgatsz?
0: Ahogy ezt én meséltem, hogy én az orgona muzsikán nőttem föl, tehát nekem az nagyon tetszett. Nem egy alkalommal volt, hogy a lakásunkon összejöttek, hogy apukám ugye karmesterként, tehát már nem tudott mozogni, hogy hozzánk jöttek föl a zenészek, és akkor ott kamarazene volt, anyuka énekelt, és ott, tehát komoly zene volt. Operába jártunk. És aztán, hát persze engem is elkapott nyilván a beat zene, ennek a csodálatos ritmusa, és aztán, de az úgynevezett komoly zene, én a komoly zeneben mindig megtaláltam azt a nyugalmat, azt a fajta, ugye a zene hullámai, a hangjai, ami hosszú időn keresztül még az edzések közben is segítettek, mert az a zene ment bennem, azzal a ritmussal, az adta meg a ritmust. Tehát ezek nagyon, nagyon fontosak voltak. És aztán egy bizonyos idő után rátaláltam a népzenére, na most az egy csoda, tehát a magyar népzene, hát az aztán egy olyan kimeríthetetlen csodaság, hogy az elképesztő. Vannak olyan zenék, amiket úgy nem szeretek, tehát vannak
1: ezek repzenek.
0: Hát igen, de van, tehát én az a zene tetszik, amelyik megemeli a lelket. Hogy miért tetszik a zene? Azért, mert én azt gondolom, hát ez nem csak gondolom, ez tényleg így van, hogy az energia az egy hullám hossz, az egy bizonyos hullám. Ha ezt a hullámot sűríted, vagy éppen elengeded, akkor van egy olyan pont, amikor már meghallod a hangot, van egy pont, amikor már nem hallod. Van egy pont, amikor látod, és van egy pont, amikor nem látod. És van egy pont, amikor annyira besűrűsödik, hogy már az anyag keletkezik. Na, megjelenik az anyag. Mindennek van rezgése. Mindennek. Az aurának is van rezgése. Mindennek van rezgése. Egyesek szerint úgy lehet például gyógyítani, tehát gyógyító szándékkal, hogy a vizet nem illetve kell forralni, mert akkor lenullázod a vizet. Egyébként vannak olyanok, hogyha megfogod azt a poharat, annak van egy rezgése, azt megfagyasztod, és abból a kristályból meg tudják mondani, hogy milyen betegséged van. És vannak olyanok, akik ezeket megváltoztatják, és innentől kezdve, ha ezt a gyógyvizet iszod, akkor gyógyulsz. És innentől kezdve úgy érzem, hogy az a rezgés, az hat rám. Van, amiben jól érzem magam, van olyan ember, akinek a társaság, hogy jól érzem magam, van olyan millió, amiben azt mondom, hogy ez jó, és van, azt mondom, hogy úristen, hogy nem is akarok benne maradni. Ezt a zenét meghallgatom, ezt nem is akarom hallani. A másik pedig úgy jaj, de jó. Tehát szerintem ezt a rezgést, ezt fölveszi az ember. Na most nem véletlen az, hogy mondjuk egy zenekar, amikor az elején próbál, hogy akkor ott hangolnak, akkor összeénekelnek össze, tehát fölhangolják a hangszereiket, amikor ráhangolódunk egy témára, amikor az edzést ismertetik, hát az is egy ráhangolódás. Tehát az, hogy most hagyd el azokat a dolgokat, amiket eddig ide jöttél, most ez a feladat. Tehát van egyfajta ráhangolódás, hogyha ez jól sikerül, akkor hatékonyabban tudod megoldani. Tehát például, amikor én egy verseny előtt mindig átgondoltam, hogy mit kell csinálni. Onnantól kezdve, hogy odállok a rajtkőhöz, felállok, végigmentem mindenen. Tehát szinte végigúztam az egészet. De érdekes módon, hogy én állatorvosként én sokat műtök, én minden egy, amikor olyan műtéteknél is, ami teljesen hétköznap sem, minden egyesen átgondolom, hogy mit kell csinálni. Lehet ezt azt is mondani, hogy az imádkozás. Lehet. De a ráhangolódás, ez a fajta hullám, tehát ez egy fontos dolog. A zene ez pont olyan. Ha a zene el tud vinni, és ez nem csak az, hogy elandalít, mert nem csak az, ami van, amikor érzéseket kavar föl az emberbe, amikor hát emberi érzelmeket indít el, mozgat meg. Na ez szerintem ez a zene. Most ebből aztán hát persze van sokféle, nagyon, ami van a népszerűbb, meg a kevésbé népszerűbb, meg az, hogy mondjuk mi folyik a rádió.
1: Egy számról, egy zenéről kezdtünk, vagy kérdeztelek, és így kilapítottad a témát, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon széles spektrum.
0: Minden összefügg
1: be azért. A zenét, igen, úgyhogy egy számot, egy együttes nevet, vagy egy, tehát semmit nem mondtál, de meséltél nekünk, nekem hozzáteszem, nagyon-nagyon tetszett.
2: Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Folytatjuk tovább a beszélgetésünket Hargitay Andrással. Olimpiai bronzérmes, háromszoros világ és Európa-bajnok úszó, állatorvos, volt szövetségkapitánnyal, és még nagyon-nagyon sok mindent fűzhetnék a nevedhez. Velem Gerge Istvánnal vagy kénytelen beszélgetni. Zenénél tartottunk, és már bele is hallgattunk a zenébe, és nagyon széles spektrumon kezdtél mozogni, ezt, ahogy említettem. Ez nekem nagyon tetszik, hogy mindennek egy picit adsz egy másfajta megvilágítást, mint ahogy amúgy szerintem az emberek nagy többsége él, és ez borzasztóan érdekessé tehet akár minden témát, és gondolatébresztőként is szolgált, még akár egy zenéről való beszélgetés is. Viszont van még egy nagy témánk, az az állatorvoslás. És én felírtam magamnak egy nagyon nagy dolgot, tehát egy nagyon-nagyon fontos dolgot, és nagyon tetszett az, amikor azt mondtad, ez honnan jön? Ezt te találtad ki, hogy ezt valaki neked mondta, az állatorvoslás valóban az emberiséget gyógyítja, míg az orvosok az embereket. Ez nekem nagyon-nagyon tetszik, ez a megfogalmazás.
2: Hát ez így van. Azért tetszik, mert ez így van.
1: Honnan jött egyáltalán az, hogy állatorvos szeretnél lenni?
2: Szerinted?
1: Hát én nem tudom megválaszolni Hargitay András helyett ezt a kérdést.
2: Azóta pontosan onnan jött, amikor én a Központi Sportiskola vízilabda szakosztályába jelentkeztem.
1: Na jó, ezért mondtam neked az elején, hogy akár vízilabdázó is lehetnél.
2: Igen.
1: Nem mondom, hogy ki vagy, hogy KSI, víz, állatorvos.
2: Igen, tehát én természetesen erdész szerettem volna lenni, mert láttam a Homoki Nagy Istvánnak a Gyöngyűrágtól Lobhullási című filmjét, amiben nekem az ott lévő erdőben tevékenykedő, nevezzük vadásznak vagy erdésznek, nekem az annyira tetszett az a közeg, és egyáltalán az egész minden, hogy elhatároztam, hogy én úgy fogok élni. De aztán ugye ehhez két dolog kellett volna, az egyik az, hogy akkor még csak most is egyébként Soproma volt az Erdészeti és Faipari Egyetem, tehát akkor még azt hiszem talán úszoda se volt ott, tehát ez innentől kezdve nehezen lehetett volna az úszás együtt csinálni ezzel a tanulmányokkal. Másik pedig, hogy hát ott felhívták a figyelmemet, hogy azért az jelentősen megváltozott most már az erdész és az erdőben dolgozó embereknek a munkája a filmhez képest. Úgyhogy annak idején nekünk a csapatorvosa dr. Kausz István volt, aki párbajtőr olimpiai világbajnok volt, ő a Rókus Kórháznak a sebészetén dolgozott, és mindenféle nyűgünkkel, gondunkkal, bajunkkal hozzámentünk be. És nekem nagyon tetszett, ahogy a Pista bácsi, ahogy a betegekkel bánik. Tehát, hogy nem attól gyógyul meg, vagy nem csak attól gyógyul meg a beteg, hogy megoperáltam, hanem az, hogy ahogy beszélek vele, hogy rátette a kezét, hogy ahogy a szemébe nézett, tehát ahogy gyógyítottam, mert a gyógyítás az tulajdonképpen. Na most ez nagyon tetszett, és innentől kezdve elindultam egy orvosi pálya felé, és hát persze nincsenek véletlenek, ugye a szomszédunk az, aki állatorvos volt, akinek a lánya állatorvos volt, akinek a férje állatorvos volt, kint dolgoztak a Budakeszi Vad Biológiai Kutatóintézetben, ami már majdnem olyan körülmények között éltek, mint ahogy én a Gyöngyvirágtól a Lompolási című filmbe. Úgyhogy elhatároztam minden, hogy akkor én állatorvos leszek, ez nem volt azért annyira könnyű, de minden esetre ez sikerült. Engem a kisállatsebészet, tehát kisállatgyógyítás az érdekelt, nem a gazdasági haszonállatoknak, mert ugye annak idején még ez volt a fő cél, ami nagyon fontos, de egyébként, hogyha belegondolunk, hogy ez valóban így van, hogy az orvos az embereket, az állatorvos az emberiséget gyógyítja, mert az orvos egy emberrel foglalkozik, de az állatorvos, tehát az, hogy mit eszel, mit iszol, ezek mind az élelmiszerhigiénia, a járványtan és egyéb ilyen dolog, ez egy nagyon fontos kérdések. Úgyhogy, de azért ez a gazdasági haszonállatok felé húzza, de engem meg mindig az a fajta úgynevezett kisállat volt annak idején, most már ez megváltozott, viszony, ami az embernek és nem csak a családjához hozzátartozó kisállatokkal foglalkozik. Ugyanis nagyon érdekes volt azt megfigyelni, hogy amilyen betegsége volt egy embernek, sokszor ugyanaz a betegsége volt az állatnak is. Akár cukorbetegség, daganatok, tehát nagyon érdekes, és rajta keresztül lehet egy gyógyítani. A legfontosabb dolog az embernek a gyógyítása. Én számomra meg azt gondolom, hogy a sportolóknak egy nagy része, én hierarchikus gondolkodása vagyok. Tehát nekem nincsen ilyen demokrácia, de a sportban nincsen demokrácia, nem azt akartad, hogy a csapat egyforma legyen a többivel. Hát a legjobb akartál lenni, és azt akartad, hogy a csapat a legjobban. Én is azt akartam, hogy a legjobb legyek. Tehát, és a sportban nincsen demokrácia, ott hierarchia van. Aki a legtöbb, aki a legjobb, az annak több lehetősége van, többet kap, stb. Az én véleményem szerint az életben is ugyanez a helyzet, én az univerzumból indulok ki. Hát ott nincs, hogy a napot felcserélem a holddal, holdat a Merkurral, nincsen. Mindeniknek megvan a maga helye, és az nagyon pontosan ott van. Ha nem ott van, akkor nagy baj van, ha fölcserélik. Most éppen ez történik, egyébként megpróbálják összemosni az egészet, és akkor nem lesz abból semmi. A férfi férfi kell legyen, a nő nőnek kell legyen, a gyereknek gyerek kell legyen, az öreg öregnek kell legyen, és ez nem cserélhető föl. Ez nem azt jelenti, hogy több vagy kevesebb nála, hanem ő olyan. Ha én fiatal vagyok, akkor fiatal vagyok, ha öreg öreg, ha férfi férfi. Nekem akkor azt a mintát azt kell, hogy kövessem. Na most, de a legfontosabb az egészben, hogy az én hierarchia szemléletemben, ami az univerzumból indul ki, az én szemem az ember a legfontosabb. Az emberre nem alá van rendelve, hanem az emberre van bízva a környezete. Az a természet nem alárendelt szerepen, hanem neki az a fontos, hogy ő tudja. Hogy ő tudja azt, hogy ezt elrend, hogy ő tudja pontosan, hogy mi a helyes, hogy ebből ezt még engedem nőni, azt már vissza kell vágni. Itt elengedem ezt a, mondjuk, mit ezt az állományt, hogy szaporodjon, a másik emberben vissza kell fogni. Tehát, de a legfontosabb dolog az egésznek az, hogy egyensúly legyen, ezt nevezhetjük sok mindenet, de elsősorban gyógyításnak. A rezgések egyensúlyban legyenek. Na most az embernek a feladata szerintem az az, hogy gyógyítson. Mindenkinek kivétel nélkül. Nem csak az orvosnak, de ezt minden szülő is tulajdonképpen naponta gyakorolja. És nem is gondolja közök, hogy végig, hogy mivel gyakorolja, hogy mivel teszi. Amikor oda megy a gyerek, hogy papa, fáj a kezem, fáj a lábam, akkor mit csinálsz? Ráteszed a kezed. Mégpedig azért, mert minden embernek itt a tenyerének a csakra központja van, egy gyógyító csakra, azzal ráteszed. Hogyha magadnak fáj a fejed, akkor is megfogod a fejed, ha a kezed, hát a gyerek is attól a pillanatok kezdve az megnyugsz, mert gyógyít. Az a lényeg, hogy jó helyre tereld azokat az energiákat. Na most hát említettünk már, de a legnagyobb gyógyító tulajdonképpen az maga Jézus Krisztus volt, aki még az ellenfelét, vagy az ellenségét is meggyújtotta, mert akkor, amikor a Getsemáni kertbe jöttek a katonák, és az egyiknek aztán János levágta a fülét, abban a pillanatban visszatette, és meggyújtotta. Tehát ez a legfontosabb. És abban az esetben, hogyha az emberiség mindenki a saját szempontjából szintén gyógyítja, helyére teszi ezeket a devianciákat, akkor van egyensúlyban a természet, akkor van egyensúlyban az ember, és akkor, de magam is, tehát hogyha én nem tudom magam gyógyítani, vannak ilyen elképzelések, én ebbe hiszek, hogy minden lénynek van egy öngyógyító képessége. Van, akinek kevesebb, van, akinek nem. De van. És ez a legfontosabb. Tehát a gyógyítás. Minek az érdekében? Most azt én nem mondom, hogy az is egy érdek, hogy most több tojást termeljen, vagy több tejet, hát most jó. De igazából az, hogy legyen egyensúlyban a környezetével, és így találtam én meg ezt az állatorvosásban, a kisállat praxisban, ami egyébként sokat változott, tehát az elmúlt 40-50 éve vagyok már benne, ha 82-ben végeztem, az sok.
1: Néhány éve akkor. Megint csak rá igazoltál, hogy igazoltad saját magad, hogy egy kérdés sem ilyen nagy kötelezőt.
2: Persze, egyébként kérdés sem végig gondolom az egészet.
1: Nagyon érdekes. Az elején már azt szerettem volna mondani, hogy az állatoknak, mert hogy az emberiséget gyógyítod azzal, hogy az állatokat gyógyítod.
2: Igen.
1: És arra asszociáltam ezzel a mondattal, hogy hát én valóban nagyon-nagyon sok terápiás állatról hallottam, meg tudok, de terápiás emberről még nem nagyon hallottam, vagy csak nem beszélünk róla, de bizonyos, hogy vannak olyan emberek, akiknek már a jelenlét magában is gyógyító tud lenni, csak hogy erről így nem beszélünk, mert lehet, hogy ők az orvosok, lehet, hogy ők a barátok, lehet, hogy ők a tanárok, ők az edzők, tehát ilyen szempontból, ahogy említetted, és tényleg nagyon kibővítetted itt a gyógyítóknak a körét, igazából bárki lehet gyógyító, és nem kell úgy nevezni, hogy a terápiás Pisti, hogy már a Pistiknél maradjunk, de valóban az állatoknak van egy ilyen nagyon-nagyon fontos szerepe, és talán nagyon sokan emiatt is tartanak házi állatokat, vagy kis állatokat, mert szükségét érzik annak, hogy valakinek ezt ugyan talán inkább szeretett áramással mondják ezt, hogy kapnak, adnak, és feltétel nélkül az egész, de lehet, hogy ennek teljesen más jelentősége is van.
2: Hát ez is biztos, hogy így van, de a másik, sajnos én ezt tapasztalom, hogy ez egy divat. Tehát azt látja, hogy az a trendi, az a jó, tehát ma már gyakorlatilag egy hirdetéssel mehet le úgy, hogy nincs egy kutya benne, vagy egy macska. Mert arra valahogy fogékonyabbak. Régen a gyerekekkel adták el ezeket a dolgokat, most is egy gyerek, egy állat benne legyen.
1: Most már
2: igen, de hogy de csak pusztán azért, ja, most akkor még el fogunk menni egy kicsit, tehát a lényeg az, hogy az a világ, amiben te vagy, amit te érzékelsz, az gyakorlatilag nincs. Tehát az nincs. Ugyanis egy nagyon egyszerű példa. Tehát én látlak téged, te látsz engem, de én nem azt látom, amit te látsz bennem. És ugyanez a ez a benned élő kép. Na most a mostani világ az úgy néz ki, az azt csinálják tudatosan, hogy benned egy olyan képet alakítanak ki, legyen az bármi, hogy az olyan. De az nem olyan. Tehát mit tudom én. Legyél sportoló, mert a sportoló az ilyen-olyan-amolyan. Na de azt nem nagyon mondják el, vagy hát ha elmondják, akkor ez, hogy azért mennyit kell dolgozni, milyen áldozatok, stb. És akkor lemész az uszodába is, hogy akkor szombat-vasárnap is edzés van? Vagy hogy akkor, hát akkor azt nem, de ezt nem mondták. De, és ez a helyzet, hogy elhallgatják előtte, hogy ez mivel jár, meg igazából minden csak az, hogy minden milyen szép, hogy az, de nem így, de ez egészen nem így van, hanem az a képzeted van. Na most ez, amikor látsz egy képet, onnan tudom, hogy a fiam, az, a nagyobb fiam az fotózással foglalkozik, és nagyon sok mindent fotózott, és többek között egy alkalommal fotózott egy nagyon high society lakást, amivel egy gyönyörű szép kiadás volt, minden nagyon szép volt, és akkor voltak benne, hogy ülnek a teraszon, és akkor ott van egy pohár pezsgő, és akkor ott valami. Szóval de mondom, hát kisfiam, hát ebben nincs, hogy milyen a szekrény, meg milyen. Szóval nem az az érdekes, nem az volt a megrendelő kérdés, hanem hogy ez a feeling.
1: A hangulat.
2: Az, hogy ez, hogyha ha te neked ilyen kocsid van, ha te ilyen ruhád van, hogy itt laksz, akkor te ebbe a hangulatba. Aztán közben, amikor oda mész, akkor hát mégiscsak be kéne ezt rendezni. Tehát egy teljesen más. Most ez a hangulat. Na most az, hogy ott az egy nagyon jó néz ki, hogy te mész az utcán, és hogy milyen jó hangulata van annak, hogy a kutyának meg ott ugrándozik körülötted. Na de hát annak is van egy hangulata, amikor azt a nejlonadacskóval föl kell szedned azt a ezért, amit ott hagyod maga után. Nem ezt emelik ki, hanem hogy ez milyen kedves, milyen aranyos. És még egy dolgot nem emel neki, hogy egy ilyen kutya elér 10-15 évig. Na most az nem úgy van, hogy fogom, azt kihúzom azért a konnektorból, aztán le. Azt azzal foglalkozni kell. De a gyerek az legalább fölnő, tehát az egy bizonyos időt nem van, de a kutya az nem. Na most innentől kezdve elkezdődtek ezek, különösen a Covid miatt, hogy olyan elképesztő tájékozatlanok az emberek az élettel kapcsolatban, hogy viszont a betegség az még nyilvánvaló, hogy ezzel kapcsolatban jön. Hát ha olyan környezetben tartózkodik, akkor az olyan beteg lesz. Tehát ez nagyon megváltozott, és ebben nem vagyok biztos, hogy majd ez is megy ez a hullám, vagy egyébként, hogy helyére kerül ez is, de most egy nagyon nagy ilyen jellegű dolog van. Úgyhogy hát ebből a szempontból változott az állattartás. Nagyon. Most már de gazdasági haszonállat az tulajdonképpen az nem azt mondom, hogy nincs, van. Ha nem lenne gazdasági haszonállat, akkor nem tudnánk mit enni, hiába mondják, hogy tehát azt nem tudnánk, az kell. És akkor van a társállat, ez is nagyon akkor a kesztelésből tartott állat, de most már ezek a családtag, tehát most már egy családtag, jó persze családtag, de most már a kisfiam, kislányom, tehát most már így fogalmaznak.
1: Hát már van profiljuk is a különböző közösségi oldalakon.
2: Igen.
1: Óriásit mentünk amúgy itt minden témával kapcsolatban, úgy kibővítettük szerintem, amennyire csak lehetett. De most adjunk a hallgatóknak egy kis szusszanási lehetőséget, és hallgassunk meg egy következő zenét.
0: Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlista.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A siklósi parasztokat nem könnyű betörni.
3: Olyan a labanc, mint a sárkány, ha egy fejét levágott, hét nő helyette.
4: Nem lehet bírni ezekkel a kutyákkal.
2: Sem erőszakkal.
5: Mit fizetnek a jószágért?
6: Eszni!
5: Vissza is adom!
2: Sem szép szóval.
4: Tudja mi ez?
5: Rebellió!
6: Az egész bandát megmutatom!
2: De csellel sem egyszerű.
7: Ha be tudod törni a fejemet, akkor kuruc vagy. Ha én szakítom be a tied, akkor labanc.
2: A tenkes kapitánya. Dupla részekkel. Vasárnap 16 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Argentína, Egyiptom és Kolumbia is a legjobb 16 között a labdarúgó VB-n. Adómentes lesz az iskolakezdési támogatás. Folytatódik a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
8: Argentína, valamint Egyiptom és Kolumbia is csatlakozott a nyolcad döntő mezőnyéhez a labdarúgó világbajnokságon. A címvédő Argentína meglepetésre csak hosszabbításban a 111. percben született öngóllal győzte le 3-2-re az újon zöld foki köztársaságot. Lionel Messi 7. gólját lőtte ezen a világbajnokságon, 20. VB találatával vezeti az örök ranglistát, 30 világbajnoki mérkőzésével pedig szintén csúcstartó. Argentína kedden a 16 között Egyiptommal találkozik, amely 1-1-es döntetlen után a 11-es párbajban 4-2-re múlta felül Ausztráliát. Kolumbia 1-0-ra bizonyult jobbnak Gánánál, így szintén kedden a dél-amerikaiak mérkőznek Svájccal a nyolcad döntőben, amelyben ma 19 órától a társházigazda Kanada Marokkóval, 23 órától a Paraguay Franciaországgal csap össze. A találkozókat a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Egy brit képviselő azt javasolta, hogy Harry Kane-t a világbajnokságon szereplő angol futballválogatott csatárát üssék lovaggá a labdarúgásban szerzett szolgálataiért. A Bayern München klasszisa a norvég Erling Haaland-dal együtt 5 góljával jelenleg 3. a világbajnokság góllövő listáján. 13 VB-n szerzett találatával pedig a legendás brazil Pelét megelőzve az örök ranglista 6. helyére lépett előre. A 32 éves támadó a 2018-as oroszországi világbajnokságot követően megkapta a brit birodalom rendjének kitüntetését, ami az első lépés a lovaggá ütés felé. A sérülése után ismét edzésbe állt Juhász Dorka, az észak-amerikai női profi kosárlabdaligában érdekelt Minnesota Lynx magyar válogatott játékosa. Juhász a török Galatasaray színeiben az Euroliga áprilisi zaragozai 6-os döntőjében szenvedett lábfejsérülést, és azóta nem is léphetett pályára. A Minnesota jelenleg a nyugati főcsoport második helyén áll 15 győzelemmel és 5 vereséggel.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
8: Adómentes lesz és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 000 rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 000 forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Jelentős segítséget nyújtott a katonaság az elmúlt napok hőségriadója idején a lakosságnak. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter közösségi oldalán közölte, az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel 72 katona vett részt az ivóvízellátás biztosításában, és csaknem 47 000 zacskós vizet, valamint több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak. Orvosokat avattak Budapesten, a Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatók útja a Covid-járvánnyal kezdődött, Az első egyetemi évüket átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Rövidített útvonalon közlekedik a 2-es metró holnap és jövő vasárnap délelőtt, közölte a BKK. A szerelvények délig csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között járnak. Az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusszal lehet utazni.
2: Közlekedés.
8: Az M1-esen Budapest felé a 61-es és a 39-es kilométer között időszakos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt. Hegyesalom felé Herceghalomnál és Bicskénél burkolatot javítanak. A kialakult torlódás nagyjából itt 3 kilométeres. Aztán az M0-áson az M2-es csomópontnál az M5-ös felé vezető oldalon lezárták a külső sávot egy műszaki hibás tartályautó miatt. Aki bármi rendkívül itt lehet az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
2: Időjárás.
8: Országszerte napos, helyenként fátyol felhős az idő, eső nem lesz, a szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Hasonló idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 28 fokos.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Ezen után újra itt, velem Gergely Istvánnal és mai vendégemmel Hargitay Andrással. Az állatorvoslás volt az utolsó, eddigi utolsó témánk. Ezt is nagyon-nagyon kibeszéltük, és nem szigorúan maradva az állatorvoslásnál, de szinte holisztikusan beszéltünk át minden témát, amit eddig így próbáltunk kivesézni és megvillantani, és azt látni, hogy te milyen szempontból látod így a világot, hogy milyen a világlátásod, és hát elég szenes, ezt meg kell, hogy állapítsam. Az utolsó témánk a jövő. Nem kell jósolni, tehát nem a jóslásról lesz itt most szó, hanem hol látod magad a következő egy-néhány évtizedben? Hargitay András mivel fog foglalkozni? Gondolom az állatorvoslás az marad, mert erről is olyan szépen beszélte, hogy ezt szinte biztos, hogy hivatásodnak vagy küldetésednek tudod, de azt is tudom róla, hogy továbbra is fontos az úszás, az úszósport, a sport, és ott is, ha nem is a rivaldafényben, de a háttérben azért mindig ott vagy, és igyekszel valami, ami teljesen hozzád illően, teljesen más szemszögből hozzáállni a sporthoz, és így akár az eredményességet is elősegíteni.
2: Nem sokára 69 éves leszek, most az elkövetkező évtizedekben, tehát nem az érdekes, hogy mennyi van hátra, nem mivel töltöd el azt
1: mit
2: az időt.
1: Mit tervezel? Tehát mi a terved?
2: Nincsenek terveim. Nem, nincsenek meghatározott semmi. Azt hiszem, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy én jól legyek, tehát azt magamnak meg kell teremtsem. Egészség, mozgás, stb. Ez egy fontos, tehát az egészség az egy alapfeltétel. Nincsenek bennem olyan vágyak, hogy én még ezt vagy azt, amit el szeretném érni. Amit hozzá lett elém az élet, azt én azt gondolom, hogy nem véletlenül hozza elém, azt én ezt megoldom, vagy segítenek, hogy megoldjak ezekben a kérdésekben. Bennem elsősorban a gyógyítás, a szó bármilyen értelmében lévő gyógyítás, a segítség, tehát az, hogyha látom, hogy valahol tudok segíteni, akkor függetlenül attól, hogy ez engem vagy érint, vagy hogy nem érint, akkor megpróbálok abban segíteni, mert azt látom, hogy az ügyet, tehát az ügyet azt látom. Én nagyon-nagyon szeretném azt, ha mégis, hogyha lehetne valamit így elképzelni, hogy miben szeretnék nagyon segíteni dolgozni, az, hogy a magyar emberek, a magyar nemzet öntudatára ébredjen. Tehát ez én nagyon fontosnak érzem, hogy ebben az elképesztő szórt világban, amiben most vagyunk, amiben hozzáteszem, hogy én is annak idején, hogy mindig kívülről láttam a megoldást, hogy majd akkor meg ilyen, meg ilyen, hogy máshol sokkal jobb. Azt hiszem, hogy ebbe teljesen egyet tudunk érteni, hogy egy bizonyos idő után rájössz arra, hogy csak itt a legjobb. Tehát nem véletlenül születtél ide, tehát itt kell ezt végigcsinálni, de hogy itt a jó, máshol meg nem jó. Ha máshol vett az élet, ott is megoldom a feladatot, de nekem itt van dolgom, azért születtem ide. És abban az esetben, hogy ha az a versenyző, ha az ember, edző, gyerek, mindegy, segítek neki rálelni arra, hogy ki is van, milyen értékei vannak, és azokat nem esítse, akkor szerintem ez egy fontos dolog. Most ennél fontosabb szerintem, mint az, hogy itt a Magyarországon, hogy az a nemzet, amit hát azt is mondom, hogy évszázadokon keresztül állandóan mindig leírtak, bűnösnek mondtak. Tehát nem kezeltek a helyén. Ez nem azt jelenti, hogy legyen bennünk egy nemzeti öntudat, emeljük fel a fejünket, ismerjük meg a történelmünket. Elképesztő dolgok vannak a történelmünkben. Hát ez sokkal egyszerűbb, ismerjük meg a nyelvünket. Tehát az, hogy a mi nyelvünk az mennyivel másabb, mint másnak. Nem jobb vagy rosszabb, de mennyire leírja azokat a dolgokat, amik a világban vannak. Ugyanis engem ez a vannás, ez érdekel. Tehát, hogy ki ezt mondta, azt mondta, amazt mondta, ez is érdekel, mert érdekel, de engem azért, hogy mi van. Tehát ami tényleg van, amit nem biztos, hogy mindenki lát. Tehát abban az esetben, hogyha ezt magyar nyelven közelíted meg, nekem van egy elképzelésem, hogy nem véletlen az, hogy a magyar sportban ilyen sikerek vannak, hogy a tudományban ilyen sikerek vannak, hogy a művészetekben ilyen sikerek vannak, mert másféle módon látja meg a világot. Másféle módon közelíti meg azt a problémát, és oldja meg azt a problémát. Szoktam mondani, hogy most tudom én, mondjuk, hogyha azt mondod, hogy angolul, hogy szerelem, az azt mondod, hogy love. Na de az magyarul még csak azt jelenti, hogy szeretem. És hogyha én azt mondom, hogy tulajdonképpen a quinta essencia az az ötödik elem. Hát tudjuk, hogy milyen elemek vannak, a föld, víz, levegő, tűz, de az ötödik elem az anélkül nincs élet. Tehát a földelem, a vízelem, a levegőelem, a tűzelem és a szerelem. Mert az hozza létre az életet. Nos, hogyha ez benne van a magyar nyelven, már pedig ez benne van, nem belemagyarázás, akkor ez egy komplexebb dolgot lát. Akkor ott az érdekes, amikor a férfi meg a nő szerelemmel átöleli egymást, tehát aki ismeri a filmet, tudja, akkor jön föl az a sugár, ami a legerősebb pusztító elemet is, vagy pusztító részt is elpusztítja. Vagy megsemmisíti. Tehát, hogyha tudom, hogy én nekem egy ilyen kincs van a birtokomban, ezt nem pocskondiázom, hanem nem kezdem el lecserélni mindenféle egyéb szavakra, meg egyéb kultúrákra, amit engedek ide befolyni, hogy majd nekem majd az meg fogja. Ugyan mit fog nekem megmutatni? Persze, ismerjük, tudjuk, mert nagyon fontos. Na de hát azért legyen már helyén az embernek a szíve meg a lelke. Szerintem ez az én fontos elkövetkezendő feladatom.
1: Szerintem nagyon fontos, hogy azt azért elfogadni, hogy akkor tudod önmagához hasonlítani a dolgokat, hogyha látsz mást is. Tehát, igen, hogy az, hogy milyen a magyarság, milyen itt élni, ez jó, nem jó, milyen az általános hangulat Magyarországon most, 10 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt, 100 évvel ezelőtt, teljesen mindegy. Azt akkor tudod pontosan megítélni, hogyha külföldön is eltöltesz annyi időt, nem mint egy turista, hanem életvitelszerűen megpróbálsz ott érvényesülni. Nekem ez megadatott, ezért pontosan azt hiszem, hogy pontosan tudom, hogy milyen itt élni, és én nagyon szeretek itt élni, és én nagyon szeretek magyarnak lenni. Tehát az, amiket elmondtál, én 100%-ra azonosulni tudok, és továbbra is szeretnék ezekkel. De ugye beszéltünk arról, hogy a világ olyan, amilyennek látni akarod. Mi van, hogyha van-e olyan lehetőség abban, hogy említetted, hogy mit mondanak ránk, mi van, hogyha azt mondják ránk, hogy olyannak látnak minket, amilyennek mi látjuk magunkat. Tehát, hogy mi látjuk valamilyennek magunkat, mint magyarok, vagy akár pesszimistán látjuk valamilyennek, vagy akarjuk magunkat látni valamilyennek, és ezt kívülről pedig érzékelik, és ezt mondják vissza ránk. Tehát, hogy igazából csak tükröt tartanak annak, amik mi nem szeretnénk lenni, de közben annak érezzük magunkat. Érted a kérdést? Tehát, hogy nekem a legnagyobb problémám ezzel az, hogy el kéne higgyük magunkra, hogy mi tényleg jók vagyunk, és azok az alapvetések, ugye, hogy azt mondják, hogy a forgóajtón áll a magyar, megy be a másodiknak, de elsőnek jön ki, ez ne legyen már rossz, ez legyen már jó.
2: Azt, de tulajdonképpen nem is igaz.
1: De hogyha ilyet mondanak, hogy mindent lehet rosszul, tehát mint ahogy egy kutyát nézel, akár egy állatorvosi szempontból, ott ül egy kutya. Én arra a kutyáról azt gondolom, hogy ez mindjárt meg fog engem enni, te meg azt látod, hogy Jézus meredek is aranyos, megsimogatom. Tehát, hogy ugyanabban az időben két különböző féleképpen látjuk, de hogy többször hangsúlyoztad, és most a végén is említetted, hogy az a legfontosabb, hogy te jó legyél magaddal, tehát hogy ha te jól vagy, akkor a környezeted is jól van, és jól tud működni a környezeted. Hogyha mi saját magunkra nem gondoljuk azt, hogy jók vagyunk, elfogadhatóak vagyunk, szeretetőek vagyunk, képesek vagyunk bizonyos dolgokra, és mondjuk azt mondjuk, hogy az alkalmazkodó képesség, ami szerintem hogy a legfontosabb dolog az életbe, véleményem szerint, ha erre azt mondjuk, hogy hát ez se jó, mert mi minden az alkalmazkodunk, az se jó. Szerintem mindenre lehet azt mondani, hogy amúgy az jó, az a képesség, ami van nekünk, és levetítve, vagy tükrözve ezt a sportba, ami öttusában, vízilabdában, kajakkenóban, vívásban, úszásban, vagy a tipikus magyar sportoknak, vagy réteg sportoknak mondott sportágban vagyunk csak jók, az ne legyen már rossz, az legyen már jó. Hát mégiscsak valamiben jó vagyunk, tehát ne legyünk büszkék arra, hogy 4-5-6-7 sportágban mi világszinten ott vagyunk az elitbe, és azért, mert mások nincsenek benne, mert mások más sportágokban vannak ott az elitbe, azért mi szégyeljük azt, hogy de amúgy van olyan, amiben mi nagyon-nagyon jók vagyunk. Tehát nekem ez egy picit ilyen fájó így sportnyelven, hogy ha ezekben a sportágokban jók vagyunk, akkor ezekben a sportágokban érjük el azt a szintet, hogyha erről a 5-6-7 sportágról beszélünk, vagy bárki beszél a világon, akkor az is jön eszükbe róla, hogy Magyarország. Tehát, hogy ne vegyük el az öttusától, a kajakkenótól, a vívástól, a vízilabdától, az úszástól, bármelyik olyan tipikus magyar sportágtól azt, hogy az magyar tud lenni, és ebben a magyarok a világon a legjobbak, azzal, hogy lenézzük, hogy jó, de hát ez nem X sportág, amit nem tudom, egy
2: mérkőzését,
1: igen, milliárdok néznek meg, mert ettől még lehet büszke szerintem Magyarország ezekre a sportákra, és szerintem azt kéne, hogy meg kéne tanulni bizonyos dolgokra büszkének lenni, és nagyon sok mindennel pedig meg tudni elégedni. Erre azt tudom neked mondani, hogy még amikor mi, bár nem rólam szól ez a műsor, de ezt mi nagyon szeretném neked elmondani, hogy még mikor mi az olimpián játszottunk a nagy válogatottnak mondott csapattal, nem biztos, hogy mindenki egyetértett azzal, hogy Kemény Dénes mit mond mindig, és mit gondol arról, hogy mit kéne csináljunk, és amúgy a csapat összetételnek milyennek kéne adagyan. De ő volt a szövetség kapitány, és ő döntötte el, hogy ki lesz a csapatban. Nekünk nem volt más dolgunk, mint őre hallgatni. Bárki bármit gondolt róla, azt a 3 hónapot leszámítva a másik 9-et, amit a saját klubjában töltött, akkor ő volt a vezető. És mi akkor jártunk jól, ha azt csináltuk, amit ő kért. Lehet, hogy nem az ott a világ a legjobb taktika. De ha egységesen csináltuk a nem olyan jót, és jól működött, tehát ilyen óramű precizitással tudtuk ezt tűnni, akkor hatékony volt, és tudtunk nyerni. Így lépett. Utána bármit mondhatunk a DNS-re, hogy jó edző, nem jó edző, teljesen. Az eredmények őt igazolják, a csapat úgy lett nagy, hogy ő volt ott, és azokkal az emberekkel tudtunk nyerni, akik ott körülöttünk voltak. Tehát, hogy jó néha elfogadni azt a helyzetet, ami van, és nem mindig harcolni valami másért, amiről sem tudjuk, hogy az mit hozna.
2: Nagyon érdekes gondolatokat vetettél fel. Az első, hogy követhetem, hogy az első dolog, ami nagyon fontos, és kiinduló pont, és azt hiszem, hogy ez egy kulcs, hogy mindenki kezdje el szeretni saját magát. Ez a legfontosabb. Én azt tapasztalom, hogy az emberek nagy többsége már eleve saját magát nem szereti. Különböző okoknál fogva. Utána elkezdi nem szeretni a szüleit. Apám, anyám ilyen volt, olyan volt, nem azt becsüli, hogy az apám és az anyám, hanem hogy most, hogyha én saját magam nem szeretem, ha a szüleimet nem szeretem, sőt, még az is előfordul, hogy a szülők, hogy akik egyébként valamilyen oknál fogva mégiscsak szülők lettek, valamilyen oknál fogva mégiscsak férj-feleség lettek, már elkezdik egymást is utálni. De nem csak egymást kezdik el, hanem a gyerekeiket is elkezdik. Most innentől kezdve hát felborul az a fajta, akkor én kit szeretek saját magamba, a szüleimet nem szeretem, a szüleim sem szeretnek engem, akkor én nyilvánvaló, hogy a környezetemet sem fogom annyira szeretni. Most a hazámról akkor nem is beszélve. De hogyha én már helyénre teszem ezt az egészet, bennem rendben, mert van, minden emberben van valami, amit lehet szeretni. Kivétel nélkül. Ami méltó, ami emberi, ami nagyjá teszi, hozza ki belőle. Egyébként az edzőnek pont ez a feladata, a szülőnek pont ez a feladata, a tanárnak pont ez a feladata, hogy meglátom benne azt a tehetséget, és azt fölemelem, és azt az ember fölötti vételt teszem. Tehát ez szerintem ez az egyik, ez, azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogyha azt el tudnánk érni, hogy mindenki tegye rendbe saját magát, a lelkét, és hogy kezdje el szeretni. És akkor onnantól kezdve azt is, hogy én egy olyan valakire lennék büszke, aki a vezetőnek, aki én büszke vagyok, aki azt mondja, hogy ez igen, ez kiáll értem, ez értem, dolgozik, ez ilyen volt például a Szécsi. Tudtuk, hogy ő akármilyen is, akár amikor elindultunk, kiadott egy feladatot, hát ez már az úszodában ez hülye. Hát tehát, hogy olyan feladatot nem lehet megoldani, de te tudtuk, hogy ezt miattunk csinálja. És akármennyire is ismerjük a hibáit, és akármennyire is tudjuk mindent, de mégiscsak követtük, és ez. És az az érdekes, amit most mondtál, hogy azok a vízilabdások egyébként, akik hát olyan, tehát komoly, erős emberek, hogy tudja egy ilyen szövetségi kapitánynak, vagy egy bármilyen, hogy alárendelni, aztán, hogy ő a főnök, ő csinálja, akármi is történik, elfogadom a döntését. Hát az úszók azok mind egyéniseket, hogy az állandóan mindig megkérdeztek mindent. Hogy az így nem jó, az úgy nem jó, a saját útját jártam, mindenki meg persze egyéni sportág. Tehát nincs ott, ebből a szempontból van különbség az egyéni sportág. Hát ennek megvan az előnye, meg a hátrány, ez kétségtelen. Szóval, tehát ha bent rend van, akkor ez sugárzik. Én sokféle dolgot tudnék mondani, mert én szeretem az analógiás gondolkodást. Volt a Pi életi című film, az nekem nagyon tetszett, hogy valami történt, és akkor elmagyarázta a történet. De biztos így történt? Én elmondtam neked, hogy mi történt. Ha akarod, vedd úgy, ahogy te gondolod. De nem jobb az, amit az a történet, amit én elmondtam neked? Hogy a Vörös Sándornak van egy verse, hogy aminek nézel, az vagyok annak. És hogy ha te oroszlánt látsz bennem, akkor én az vagyok. Ha bolondot, akkor én az vagyok. Rajtad múlik, hogy én mi vagyok. És akkor én azt hozott ki bennem, hogyha az edző bennem a világbajnokot látja, a legjobb kapust látja, akkor én az leszek, meg csak kihozza belőlem. De nekem is kell azért dolgozni. Ez szerintem egy feladat. És azt hiszem, hogy ez, hogyha erre rá ismernek, nem kell döbbenni, hanem rá ismernek az emberek, hogy ez a feladat, hozd ki magadból a legjobbat. És nem kell szégyelni, majd az annyi, amennyi. Akkor előrébb lépünk, az a ősbizalom, stb. Tehát millióféleképpen lehetne ezt megfogalmazni, meg elmondani, de azt hiszem, hogy ez a jövő. Tehát, hogyha ez nincsen, ha én magam kicsinek látom, ha én magam gyengének látom, akkor nem lesz belőlem semmi. Akkor legfőjebb, ha találkozok egy olyan emberrel, aki észreveszi bennem a kincset, az kikaparja, de hogyha én nem, saját magamban nem hiszek, akkor a hit nélkül valóban nem lehet elérni semmit se.
1: Szerintem ezzel a gondolattal fejezzük be, ez nagyon-nagyon ide passzolt, és talán ez jellemzi legjobban egy sportolói pályafutást is, de ezt a mai beszélgetésünket biztosan. Én nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Nagyon örülök, hogy tudtunk egy jót beszélgetni. Nagyon nagy ívű beszélgetés volt, nagyon sok mindent érintettünk, és hát a te szavaiddal jövő mindenki lássa, hogy hallja olyannak ezt az adást, ami ennek szeretné, és ha találnak benne egy-egy jó gondolatot, amit magukkal tudnak vinni, akkor szerintem megérte másoknak is, hogy mi jól éreztük magunkat itt. Hargita András, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen én is.
0: Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Magnifikus egy centi, és olimpiai bajnok Szene Attila!
2: Lengyeli százszörös a pályafutása végén, ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, Parizsban!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: megbántam. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Már a legjobb 8 közé kerülés a tét a labdarúgó világbajnokságon. A társházigazda Kanada a játéknap első mérkőzésén 19 órától az előző VB negyedik helyezettjével Marokkóval játszik. Késő este pedig a németeket meglepetésre búcsúztató Paraguay csap össze a toronymagas esélyes 100%-os franciákkal. Paraguay Franciaország 8-at döntő 23 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
4: Délután 3 után néhány percet köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. A Körkapcsolás ma is este 11 óráig tart, hiszen 19 órakor és 23 órakor is két labdarúgó világbajnoki mérkőzés lesz, ahogy nemrég elmondta Novotny Zoltán is. Kollégáim, a szerkesztőtársam Szabó Bence, Bera Emese, a Nemzeti Sportkrónika és a Sportvilág szerkesztő műsorvezetője, valamint a riporterek Laki Barbara és Keszi Dóra, és a két hangmérnök Jánbor Tamás és Horváth Milán nevében is újra köszöntöm Önöket. A tartalom jegyzékből még annyi, ami kimaradt, hogy ami nem labdarúgó világbajnokság, az például ultrafutás, hiszen Washingtonban a labdarúgó világbajnokság egyik helyszínén járt Szőnyi Ferenc egy ismét embert próbáló versenyen. Washingtonban kiküldött tudósítónk Nárai Balázs beszélgetett vele. Hallhatják majd Bánidi Petrát, Bánidi Farkas Petrát egész pontosan, aki pedig távolugró, ott lesz az augusztusi szabadtéri atlétikai EB-n, mesél arról is, hogy miként kötötte össze az életét párjával, méghozzá a horgászat segítségével is. További kulisszatitkok majd délután 4 és 5 óra között. Ezen kívül természetesen felvezetjük 18 órától a labdarúgó világbajnokság Kanada Marokkó összecsapását, hiszen ez lesz az első 8-at döntő a labdarúgó világbajnokságon a 23. foci VB-n. 23 órától Paraguay Franciaország a párosítás, ezt is közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. Maradjanak velünk, kellemes rádiózást!

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Véget ért az egyenes kieséses szakasz első része a labdarúgó világbajnokságon a tengeren túlon, méghozzá újabb három mérkőzéssel. Nyelgúj Gergely összeállításában a figyelmes hallgatóknak mondom, hogy például az argentin kommentátor gólürömét is hallhatják majd a Jó András összefoglalója előtt, egy arab kommentátort, Erdei Márk tudósítását megelőzően, és Szalai Kristóf előtt is természetesen egy kolumbiai őrjöngést is hallhatunk a szó Nyelgúj Gergelyét.
2: Az ötfoki szigetek majdnem újabb csodát tett, de végül hosszabbítás után tovább jutottak Messiék. Egyiptom 11-esek után lépett tovább,

0: Pere Cabo Verde, tem muita bola e vai haver o pontapé.
1: Vai o centro de Messi, primeiro palo, cabeçaço. Guti! Argentino Romero, que buen cabeçaço de Guti!
2: Közel volt a történelmi zöldfoki siker, hosszabbítás után dőlt el a találkozó. Argentina zöldfoki köztársaság 3-2. 30 percet kellett várni az első komolyabb lehetőségre, amiből gól is született. A kezdőkörből kapott egy remek paszt Lisandro Martinez-től Lionel Messi, a 16-oson belül bal külsővel droppal átvette a labdát, kapura fordult és be is lőtt a bal felső sarokba. Nagyszerű kivitelezés volt, 1-0. A lőtt gól óta nem sok minden történt, egy lövést engedtek el az első félidő végén. Lautaro Martinez készítette le a labdát, Enzo Fernández pedig 16 méterről a bal alsót vette célba. Vozinha, a zöldfoki, a kapusa könnyűszerrel védte a próbálkozást. A második félidőben már zöldfoki kaput eltalál, a lövés is volt, nem akármilyen. Az 54. percben egy lepatonó labdát lőtt kapura 15 méterről Diroy Duarte, Emiliano Martinez könnyen védte azt. Majd jött a hatalmas meglepetés, a második félidőben sok hibával játszott az argentin válogatott, a zöldfoki együttes pedig ezt ki is használta. Az 59. percben egy Moreira labda a jobb oldalról, 16-oson belül pedig Diroy Duarte kapta meg, az átvételt követően pedig a hosszú alsóba lőtte a labdát, 1-1. Gyors válasz jöhetett volna, de Vozinha védett óriási. A 63. percben Lionel Messi kapott egy nagyszerű labdát, a 16-oson belül járt már, de a gyengébbik lábával lőtte a kapura a labdát. Vozinha bravúr. A rendes játékidő viszont nem hozott újabb gólt, hatalmas blama, 1-1 után jöhetett a hosszabbítás. A ráadás második percében argentin szöglet, McAllister csúsztatott, majd a túloldalt Lisandro Martinez vette át és lőtte fel a jobb felsőbe a labdát. De itt nem ért véget a történet. A 103. percben López Cabral vette át a labdát az argentin 16-oson belül, majd úgy döntött, rálövi a labdát a kapura, és milyen jól tett. Zsinóról húzták a labdát a bal felső sarokba, 2-2. A 111. percben jött a végső döfés, Lionel Messi szögletét követően a labdája megtalálta Romero fejét, aki jól ugrott fel, fejese pedig megpattant Bors karján, és a kapu bal felső sarkában kötött ki a labda. A 116. percben López Cabral megint bődöletes bombát eresztett a kapura egy szabadrugásból, 18 méterről. Martineznek kellett hatalmasat védenie. Ezzel pedig egyébként véget ért a mérkőzés, a legjobb 16 közé jutott Argentina, ellenfele pedig majd Egyiptom lesz. Argentina zöldfoki köztársaság 3-2.
3: A címvédő tehát nagy nehezen ott van a nyolcad döntőben. Hallgassuk meg Bene Ferenc elemzését.
4: Nem számítottunk ennyire drámai és ennyire emlékezetes találkozóra. Úgy fogalmaztam magamba, hogy egyszerre volt idegtépő ez a találkozó, és egyszerre volt tanulságos, hiszen gyakorlatilag az argentin válogatott úgy kezdte a találkozót, ahogy vártuk. 1-0-as vezetése után mindvégig kontrollat tartotta a találkozót, ám ekkor valami érthetetlen módon nagyon-nagyon visszaestek, visszavettek, túlságosan gazdaságosá vált a játékuk, majdhogy nem belekényelmesedtek a saját fölényükbe, és ez megbosszulta magát. Bizony az Zöldfoki szigetek csapata nem egy olyan válogatott, amelyeket le lehet nézni az legkisebb módon sem, a legkisebb százalékban sem, és bizony rendkívül szervezett védekezést nyújtott az afrikai csapat, és nagyon-nagyon veszélyesen kontrázott, ugyanakkor nem csak kizárólag a védekezésre összpontosított, hanem bizonyos periódusaiban a mérkőzésnek eldugta a labdát az argentin válogatottal szemben, úgyhogy tényleg le a kalappal előttük. Aztán ugye a mérkőzés egy-egyes állásnál folytatódott, és a második félidő utolsó 20 percében az argentin válogatott már nem tudott arra a színvonalra visszapörögni, ahogy kezdte a találkozót. A hosszabbításban pedig újravezetést szereztek, ami után pedig talán a világbajnokság eddig legszebb gólját láthattuk. Egészen elképesztő volt López Cabral gólja. Mindenkinek javaslom, hogy nézze vissza, hiszen csodálatos gól volt. Utána nagy nehezen egy szögletből Argentina újra megszerezte a vezetést, de hogy miért mondom, hogy tanulságos, a futballban és bármelyik sportban egyetlen egy pillanatra sem szabad lenézni az ellenfelet, és egyetlen pillanatra sem szabad kiengedni azt a fajta kontrollt, vagy győzelmi érzést, vagy gólra törő mentalitást, ami az argentinokban egy darabig megvolt, utána ez kiveszett belőle, mert rögtön bosszút áll a futball istene, és végén Argentina

0: na, hát nem azt mondom, hogy a szerencsének, mert a nagyobb tudásának köszönhető a továbbjutást, de ha belegondolunk, hogy egy sima továbbjutás helyett egy olyan drámai csatában vett részt, ahol elképesztő fizikai követelményekre volt szükség, és rendkívül fáradtak a játékosok, több sárgalap történt, több sérülés gyanús eset, tehát Argentína úgy gondolom, hogy egyfajta pűroszi győzelmet aratott, és csak saját magának köszönhető, hogy nem lett sokkal simább a mérkőzés. Ugyanakkor mi nézők gazdagabbak lettünk egy hatalmas drámai csatával, és én úgy gondolom, hogy mindvégig a futballvilág bajnokságok történetében beírta magát zöldfoki szigetek, hiszen senki nem számított ennyire szoros csatára. Végül Argentina megérdemelten győzött, de a zöldfoki szigetek sokkal több, mint szimpatikus vesztes.
1: Lionel Messi 7. gólját szerezte a világbajnokságon, majd értékelt.
2: Tudtuk, hogy ez nagyon kemény mérkőzés lesz, hiszen a zöldfokiak sem Uruguay, sem Spanyolország ellen nem kaptak ki. A legnehezebb az volt, hogy megszerezzük az első gólt, és aztán rátaláljunk a saját ritmusunkra. A baj az volt, hogy nem tudtunk megfelelően nyomást gyakorolni. Tudtuk, hogy semmit nem adnak ingyen, mindenért meg kell harcolni, de a mi csapatunk ebben nagyon erős. Elfáradtunk, ezért a legfontosabb most az, hogy pihenjünk, előre tekintsünk és a pozitívumokkal távozzunk.
1: A zöldfoki köztársaság válogatottja újoncként nem szenvedett vereséget a VB-n 90 perc alatt. A szövetségi kapitányuk Pedro Leitao Brito nem is lehetett volna büszkébb csapatára.
3: Méltóságot adtunk annak, amit az országunk képvisel. Kétszer is egyenlítettünk a világbajnok ellen, és hosszabbításra kényszerítettük őket. Mindenek előtt mérhetetlenül büszke vagyok a játékosokra, akik méltósággal teljesítettek ezen a VB-n. Megmutattuk az identitásunkat. Ez a szereplés pedig örökre megváltoztatja a zöldfoki labdarúgás történelmét. Bebizonyítottuk, hogy a legkisebb nemzeteknek is helyük van a világ legnagyobb színpadán.
1: Argentína zöldfoki köztársaság hosszabbítás után tehát 3-2, és hogy kik várnak a legjobb 16 között Messiékre, arra a VB 23. napjának időrendbeli első összecsapásán derült fény, ahol Ausztrália Egyiptommal találkozott. Hogy mi történt a mérkőzésen, arról Erdély Márk számol be önöknek.
4: Egyiptom története során először jut tovább a VB egyenes kieséses szakaszában, 11-es párbaj után Ausztrália-Egyiptom 1-1-et követően Egyiptomnak 4-2. Az ausztrálok kezdték jobban a meccset, az 5. percben 25 méterről középről Volpától gondolt egy merészet, és kapura tűzte a labdát, ami ugye jól csapódott lefelé, de végül a felső léc érintésével fölé csúszott. Aztán 8 perccel később a 13. minutumban megérkezett az afrikaiak első veszélyes helyzete, amelyből rögtön meg is lett az első egyiptomi gól. Egy baloldali szabadrugást követően végül jobbra átkerült a labda, ahonnan a bal hátvéd Hafez ívelte középre a labdát, amelyre Ashour érkezett kiválóan, és bólintott a kapu jobb alsó sarkába. Ezzel tehát 1-0 volt Egyiptomnak, és végül ez az állás ez nem változott a fél időig, úgyhogy úgy fordultunk a második játék részre, hogy jobban állt az afrikai gárda. A második játék részben aztán nem 5, hanem 10 perc elteltével veszélyeztettek először az ausztrálok, Onlyt rúgták fel a bal oldalon, közel kb. 10 méterre a szöglet zászlótól az egyiptomiak, aztán a sértett ívelte be középre a labdát, amely egyik ausztrál játékos fejét sem találta meg, de az afrikaiak pekjére, Hani fejéről bepattant a saját kapujába a labda, úgyhogy egy öngóllal az 55. percben egyenlített Ausztrália. Végül nem esett már több gól, és nem volt több nagy helyzete a mérkőzésnek, az utolsó percig kellett várni, már ami a rendes játékidőt illeti, a 90+3. percig, akkor érkezett egy labda Mo Salah-tól középre, de kiválóan hárított Beach a kapuban, reflexzerű mozdulattal valahogy fölé ütötte a labdát. A hosszabbítás percei aztán abszolút eseménytelenül teltek, az utolsó percben beállt az eddig kiválóan védő Beach helyére Matt Ryan, a rutinos kapus, elősegítve ezzel azt, hogy az ausztrálok valahogy büntetők után tovább jussanak. A 11-es párbajban az ausztrálok kezdtek, és a legjobbjuk Sutar révén rögtön rontottak, ő csúnyán fölé vágta a labdát, aztán a negyedik körig további rontás most már nem volt, de ott a másik ausztrál belső védő Harrington is hibázott, és végül ez a két elrontott büntető elég volt ahhoz, hogy Egyiptom tovább jusson, hiszen Egyiptom mind a négy büntetőjét gólra váltotta. Ausztrália Egyiptom büntetők után egyiptomi győzelmet hozott, hiszen 1-1-es rendes játékidő után 4-2-re nyertek a fáraók.
1: Mindkét csapatnak megvolt a lehetősége a továbbjutásra, ez végül tehát Egyiptomnak sikerült. Vukovics László értékeli a látottakat.
5: Azt vártam a mérkőzés előtt, hogy két nagyon egyenlő erő csatája zajlik majd. Az elején Volpato lövésével az ausztrálok ijeszgették Egyiptomot, de az első fél idő egyértelműen egyiptomé volt. Sokkal jobban játszottak, meg is szerezték a vezetést egy szabadrugás után lepattanó labdából, egy beívelésnél eltolódtak az ausztrálok. Utána a második gólt is megszerezhették volna Marmus révén, de ott Sutar nagyon szépen blokkolt, az gólba tartó lövés volt. Az első fél idő reális eredménye egy két gólos egyiptomi vezetés lett volna. Én azt gondoltam, hogy a második fél idő is így fog folytatódni. Az ausztráloknál megsérült az egyik legjobb játékosuk Bose, őt le kellett cserélni a fél időbe. Ennek ellenére az ausztrálok a második fél időben nagyon jól kezdtek, teljesen átvették az irányítást, egyre másra. Nem azt mondom, hogy záporoztak a helyzetek, hanem többet ott voltak az ellenfél kapujánál, pontrugások, szögletek, és egy ilyen baloldali pontrugás után egyiptomi játékos Haninak a fejéről, aki előtte ütközött, és a földön volt, ő az eszméletét is elvesztette egy pillanatra, az előtte volt 10 perccel, saját kapujába csúsztatta a labdát, ebben egyenlített Ausztrália, és abban a pillanatban úgy nézett ki, hogy az ausztrálok meg is fordíthatják a mérkőzést. Egyiptomot nagyon megfogta az a találat, egészen a 80. percig tartott az ausztrál fölény, de nem tudták gólra váltani a fölényüket. Az utolsó 10 percben a rendes játékidőben viszont Egyiptom került megint fölénybe, ott Salah kétszer villant, mind a kettő gólpassz lehetett volna, Rabiot fejesét védte a kapus után a hosszán lövését Sutar, aki szerintem a mezőny legjobbja volt, Sutar, az ausztráliak belső védője, 198 centi magas. A hosszabbítás első felében az ausztrálok nagyon várták majd 11-esek legyenek, ott a egyiptomiak álltak közelebb a gólhoz. A hosszabbítás második fél idejében érdekes módon az ausztrálok újra előre kaptak, de nem tudták bevinni a végső döfést. A kapus csere, előre eltervezett csere volt, hogy bejön Ryan, csak nagyon nehéz döntés hozott meg Tony Popovics, az addig nagyon jól védő Beach-et kellett lehoznia a pályáról, és mint utólag látjuk, nem jött be a kapus csere, mert 1-11-es sem tudott hájítani Ryan. Most mondják, hogy a 11-es nem lehet védeni, csak rosszul rúgni, de így nem jött be a kapus csere. Végül is Egyiptom, ha a meccs teljes egészét nézzük, és ugye a meccs az elejétől kezdődik, és ott 2-0-ra Egyiptom vezetett volna, akkor végül is megérdemelten jutott be a 16 közé.
1: Mohamed Salah és a fáraók ott vannak a 8-ad döntőben, ahol Argentina ellen léphetnek majd pályára. Az egyiptomiak csapatkapitánya így értékelt a mérkőzés után.
6: Történelmi győzelmet szereztünk. A meccs előtt elmondtam a többieknek, hogy élvezzék a mérkőzést, hisz ez a világ legnagyobb futballeseménye, és ne hagyják, hogy a nyomás felülkerekedjen rajtuk. Ez a 11-es párbaj során meg is mutatkozott. Jó magam, az utolsó pillanatban döntöttem el, hogy pányánkázni fogok. Nekem van a legtöbb tapasztalatom a csapatból, megpróbáltam önbizalmat adni a csapattársaimnak. Lehet, hogy ez az utolsó világbajnokságom, mikor próbáljam meg, ha nem most.
1: Mohamed Salah után következzen a búcsúzó ausztrálok szövetségi kapitánya, Tony Popovics.
7: Megmutattuk a világnak az ausztrál labdarúgás erejét egy nagyszerű csoportbeli szereplést követően, most pedig sokkoló, hogy nem jutottunk tovább. Természetesen itt lesz majd annak is az ideje, hogy levonjuk a megfelelő következtetéseket és elgondolkozzunk a jövőről, de még nem most. Nagyon büszke vagyok a csapatomra, azokra is, akik esetleg most büntetőt hibáztak. Bal szerencse, hogy haza kell utaznunk, és véget ért számunkra a világbajnokság. Matthew Ryanre mindig is számítottunk itt a válogatottnál, és amikor ilyen közel a hosszabbítás vége, a maradék csere lehetőségeket mindenképpen érdemes kihasználni, különösen, ha rutinos játékosok is ülnek a padon. Én pedig úgy döntöttem, pályára küldöm őt. Csodálatos csapatunk van, amely ma este is megmutatta az erejét, még ha ezúttal le is kell nyelnünk a keserű pirulát. Biztos vagyok benne, hogy minden ausztrál, a barátok, a szurkolók és az otthon a tévé előtt értünk szorítók is büszkék a válogatott eddig elért eredményeire, illetve a ma este látott erőfeszítéseinkre is.
1: A nyolcad döntőbe kerülését lejátszott találkozók zárásaként Kolumbia és Gána nézett farkas szemet egymással.

0: Lucho Suárez, centro de izquierda, gana el rebote Lucho, viene Llorario, golazo, golazo, golazo, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia.
1: Colombia utolsóként csatlakozik a legjobb 16-ba, hozza a papírformát, Colombia, Gána 1-0. Ahogy elkezdődött a mérkőzés, arra lehetett számítani, hogy Kolumbia be fogja darálni, gólokkal fogja megverni Gána együttesét. Rögtön aztán a 9. percben jött egy kényszerű változtatás. A kezdő csatát Córdobát kellett lehozni, és helyette jött Luis Suárez, aki termelte a gólokat. A portugál Sporting csapatában 28 találatot jegyzett a mögöttünk hagyott idényben. De nem ő, hanem Arias volt az, aki végül megszerezte a vezetést Kolumbiának. A 14. percben negyed óra sem telt el a találkozóból. Később kiderült, hogy már akkor eldőlt, és akkor bebiztosította Kolumbia a mérkőzés végét azzal az egy góllal, hiszen több talált már nem született. Ugyan a másik félidő 56. percében Luis Diaz kapott egy labdát, sőt mondhatni kicsit túlzásai kapta, keresztbe lőtte el a labdát csapattársa jobb oldalról, Luis Diaz pedig a hosszún várta a labdát, ment a támadásra, bezárta azt az oldalt, jól tette, hiszen végül az ő lábán kötött ki a labda. Clement Turpin, a mérkőzés francia játék vezetője pedig asszisztense segítségével anulálta ezt a találatot. Lehetett volna 2-0 Kolumbiának, ehhez képest maradt az 1-0. Carlos Queiroz, gánai szövetségkapitány pedig elkezdett cserélni előre. Először Fatawu, aztán Owusu, a végén pedig Nuamah, majd végül Ado Prince segítségét próbálta hívni a gánaiak szövetségkapitányát. Nem sikerült Gánának, hiába felvonultatta a támadó arzenáját betalálni a kapuba, és ha őszintén akarunk lenni, akkor nem is volt erre lehetősége igazán a másik félidőben Gána válogatottjának. Még egyszer a végeredmény, Arias találatával Kolumbia, Gána 1-0.
2: Szalai Kristóf tudósítása után következzen Bene Ferenc értékelése.
3: Eltérő stílusban futballozott a két csapat, és ugye a korai kolumbiai gól rányomta a bélyegét a mérkőzés tervekre is. A gánai válogatottban én úgy érzem, nem volt meg az a minőség az előrejátékban, hogy ezt a szervezett kolumbiai válogatottat hát nem hogy legyőzze, hanem egyáltalán gólt szerezzen. A mérkőzés utolsó harmadába érve gyakorlatilag az utolsó 30 perc meg arról szólt, hogy a gánai válogatott extrém mennyiségű játékost biztosított a támadójátékhoz, viszont nem tudott még komoly gólhelyzetet sem kialakítani. A kolumbiai válogatott pedig a megnövekedett terület által, és azáltal, hogy gyakorlatilag a középpályás védekezése megszűnt Gánának, rendre könnyedén kontrázhatott. Én nagyon csodálkozom, és ez valahogy egy kicsit ugye a dél-amerikai játékstílusban is benne van, és különösen a kolumbiaiakra jellemző, hogy nagyon-nagyon élvezték a futballt, már-már játszik könnyedséggel játszották, szó szerint játszották ezt a csodálatos játékot, de nem volt meg az a racionalitás, az a hatékonyság a kontrajátékukban. Én úgy gondolom, hogy valójában akár agyon is verhették volna ezt a gánai válogatottat az utolsó 30 perc alapján, nem tudtak rárugni második gólt, és az utolsó 5-10 percben pedig kizárólag a labda birtoklásra, a labda megtartására törekedtek, ezt viszont nagyon-nagyon látványosan csinálták, a közönség imádta őket, élvezte, olézott, nagyon-nagyon szép dolgokat láttunk, de én egy picit hiányoltam azt a hidegvért, azt a igazi gyilkos ösztönt, amivel ha ott a gólhelyzet, akkor be kell rúgni amennyit csak lehet. Ez talán később ez a mentalitás kárára lehet ennek a kolumbiai válogatottnak. Egyébként nagyon-nagyon stabilan futballoztak, és nagyon-nagyon szépen, igazi dél-amerikai stílusban.
2: Kolumbia negyedik VB meccsén harmadszor nem kapott gólt, és ezúttal is a védelmét dicsérte a szövetségi kapitány Néstor Lorenzo. A védőink ma nagyon jól játszottak. Hatalmas felelősség hárult rájuk, hiszen komoly feladatot kellett megoldaniuk. A mérkőzés felét egészen magasan feltolva a középpályán játszották le, folyamatosan járatva a labdát. Nagyszerűen dolgoztak, és kiválóan semlegesítették az ellenfél támadóit. Nyilván szerettem volna, ha folyamatosan mi birtokoljuk a labdát, támadunk és helyzeteket dolgozunk ki, de ma a védekező stabilitásunk nomorodott ki, és pontosan ez kellett a sikerhez. Kolumbia tehát utolsóként csatlakozott a legjobb 16 mezőnyéhez, kialakult a 8-at döntők menetrendje. És nincs megállás, ezekből ma kettőt már le is játszanak, Magyar idő szerint 19 órától a társrendező Kanada Marokkóval találkozik, majd 23 órakor kezdődik a Paraguay-Franciaország összecsapás. A két továbbjutó egymással játszik majd a 8 között. Holnap rendezik a Brazília-Norvégia és a Mexikó-Anglia mérkőzéseket, hétfőn este-éjjel a Portugál-Spanyol és az USA-Belgium meccseket, végül kedden este Argentina-Egyiptom, Svájc pedig Kolumbia ellen vívhatja ki a negyeddöntőbe jutást. Az azonos napi párharcok győztesei egymásra várnak majd, hogy aztán az onnan továbbjutó válogatottak a szerdai szünnapot követően már az elődöntőért léphessenek pályára.

0: Nyágúi Gergely összeállítását hallották a 23. foci VB utolsó három mérkőzéséről, amivel kialakult a legjobb 16 mezőnye Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban, vagyis a most zajló 23. foci VB-n. Maradjanak velünk!
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
2: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Argentína, Egyiptom és Kolumbia is a legjobb 16 között a labdarúgó VB-n. Csaknem 500 orvost avattak a Semmelweis Egyetemen. Folytatódik a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
1: Sporthírek.
3: Argentína, valamint Egyiptom és Kolumbia is csatlakozott a nyolcaddöntő mezőnyéhez a labdarúgó világbajnokságon. A címvédő Argentína meglepetésre csak hosszabbításban a 111. percben született öngóllal győzte le 3-2-re az újon zöld foki köztársaságot. Lionel Messi 7. gólját lőtte ezen a világbajnokságon. 20. VB találatával vezeti az örök ranglistát, a 30 világbajnoki mérkőzésével pedig szintén csúcstartó. Argentína kedden a 16 között Egyiptommal találkozik, amely 1-1-es döntetlen után a 11-es párbajban 4-2-re múlta felül Ausztráliát. Kolumbia 1-0-ra bizonyult jobbnak Gánánál, és szintén kedden a dél-amerikaiak mérkőznek Svájccal a nyolcaddöntőben, amelyben ma 19 órától a társházigazda Kanada Marokkóval, 23 órától Paraguay Franciaországgal csap össze. A találkozókat a Nemzeti Sport Rádió és az N4 Sport élőben közvetíti. Jürgen Klopp szerint intenzív tárgyalásokra van szükség ahhoz, hogy elvállalja a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi posztját. Azt tegnap dőlt el, hogy a csúfos világbajnoki kudarc után Julian Nagelsmann távozik, és a német szövetség megerősítette, hogy a kiszemelt utód Jürgen Klopp, akivel már felvették a kapcsolatot. Az 59 éves a korábban többek között a Liverpoolt is irányító szakember elmondta, időbe telik, mire megállapodhatnak, mert a jelenlegi problémák nem magához Julian Nagelsmann személyéhez kötődnek. A világbajnoki pontversenyt vezető Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma 1-es brit nagydíj sprint futamát Silverstone-ban. A 19 éves versenyző mögött a 7-szeres VB győztes Lewis Hamilton a Ferrari pole pozíciójából rajtolt brit pilótája ért célba másodikként, míg a harmadik helyen a VB címvédői szintén hazai közönség előtt szereplő McLarenes Lando Norris zárt. Molnár Martin az első rajtkockából indulva negyedikként ért célba a brit Forma 3-as bajnokság magyarországi versenyhétvégéjének első futamán a Hungaroringen. A magyarországi forduló második futamát vasárnap 11 óra 10 perckor rendezik, a harmadik viadalra pedig 18 óra 10 perckor kerül majd sor.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Orvosokat avattak Budapesten, a Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla, a rektor emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatók útja a Covid-járvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Példát mutatnak hazaszeretetből, önzetlenségből és közösségi összefogásból a polgárőrök, akik a mindennapok névtelen hősei, fogalmazott az Országos Polgárőrnapon a belügyminiszter. Pósfai Gábor beszédében kiemelte, hogy az önkéntesek tevékenysége közvetlen hatással van a biztonságra. Lebontják a kelenföldi erőmű 2005 óta használaton kívüli 146 méter magas kéményét. A munkálatok augusztus végéig tartanak. Az 1979-ben épült létesítmény elbontásával az erőmű 70-es évekbeli elavult ipari technológiájának utolsó darabja is eltűnik. A modernizált erőmű a korábbiakhoz képest jóval alacsonyabb szén-dioxid kibocsátással termeli a villamosenergiát és a távhőt.
1: Közlekedés.
3: Az M1-esen Budapest felé a 61-es és a 39-es kilométer között időszakos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt. Az M3-ason a főváros felé az Oszlári-Tiszahíd környezetében a 169-es kilométernél egy motoros balesete miatt mentőhelikopter szállt le a helyszínen, a forgalmat megállították. A főváros felé tartókat a 175-ös kilométernél leterelik az autópályáról. Tiszaújvároson keresztül lehet kerülni. Aztán az M0-áson az M2-es csomópontjánál az M5-ös felé vezető oldalon a 72-es kilométer környezetében lezárták a külső sávot egy műszaki hibás tartályautó miatt. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
3: Országszerte napos, helyenként fátyol, felhős az idő, eső nem lesz. Hasonló idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy záporzivatar előfordulhat. Hajnalban 11-18, majd napközben 26-31 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 28 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: A Körkapcsolásban fél négy után néhány perccel továbbra is Virányi Zsolt vagyok. A folytatásban Nárai Balázs nem a 23. foci világbajnokság eseményeiről számol be. Ezt is megtette már, meg is fogja a következő napokban még washingtoni tudósítónk, de most egy egész más, egy érdekes beszélgetés Szőnyi Ferenccel, az ultrafutóval, aki a Trans Am Bike Non-Stop nevű verseny Origin államban megrendezett viadalán volt, Portlandből indult, és két lehetséges célbaérkezési pont volt, az egyik Washington, a Kapitólium előtt, a másik pedig Virginia államban, a tengerparton. Önellátó verseny, mindenkinek saját maga kellett, hogy gondoskodjon, az útvonal bizonyos kötött szakaszok kivételével szabadon volt választható, és ellenőrző pontok is voltak. Szőnyi Ferenc csaknem 5400 kilométert tekert a 15 nap és 16 óra 20 perc versenyideje alatt. Nárai Balázs Szőnyi Ferencet kérdezte.
3: Teljesített egy ilyen hétköznapi szemmel nézve emberfeletti távot, nem először persze ilyen teljesítményen túl, de ez ilyenkor leülve, egy kicsit átgondolva, milyen érzések forognak az emberben? A fizikai fáradtságon túl nyilván.
4: Én nagyon vártam erre az ébredésre és erre a mondatra. Ugye az emberben, a versenyzőben a jövőt illetően mindig vannak erős fenntartások. Az ember tervez egy versenyt, tervez egy kihívást, tervez egy nagy challenge-et, az egy fantasztikus dolog, de mind a jövőnek szól. Ez infakt, tehát valósággá vált, megtörtént, ez egy nagyon jó dolog. Végrehajtani egy olyan álmot, megtenni egy olyan álmot, amire tényleg álomként tekint az ember, hogy micsoda jó dolog lenne egyszer, ha ugye a képességeinknek a határain mozgunk. Olyan dolgok összességének kell megfelelnie, létrejönnie, amiben azért rengeteg bizonytalansági tényező van. Ki vagyunk téve gyakorlatilag mindennek. Egyedül önállóan kell saját életünket, saját dolgainkat rárakva, a kerékpárra, a hátunkon cipelve, és nem csak egy útlevél és egy kártya, hanem bizony minden létszükséglet, ami szükségeltetik egy ilyen versenyen. Egy fantasztikus életérzés a Kapitóliumhoz éjjel bekerékpározni, és tiszteletünket leróva megérkezni, átszelve egy országot. És hát ezért ez egy nem fitoktatás, de egy tanúságtétel és az emberi erő és elmének a határtalanságáról.
3: Az erő és az elme, és itt ez a kettő tényleg szorosan összekapcsolódik, hiszen nem egy lezárt pálya, nem arról van szó, hogy abban az értelemben a versenyzés feltételei biztosítottak, a versenyzőnek csak arra kell figyelnie, hogy tekerje a kerékpárt, vagy leadja a teljesítményt, hanem itt tényleg mindent ki kell találni. Egyfajta a bizonytalanságba is beleugrik a rajtban az ember, a rajtnál az ember, abba a bizonytalanságba, hogy hogyan és milyen fajta kihívásokkal szembesül majd a távon túl.
4: Igen, hát egy teljes vakrepülés tulajdonképpen a verseny kezdetétől. Annyiban nem, hogy ugye az élet kellő rutinnal ruházott már fel, sok kihívás vállalt, ami már életemben, hogy tudjam, hogy mire készüljek, de minden egyes verseny, minden egyes ország, minden egyes nap, ami fel kell, mindig más kihívást tartogat az ember számára. Adaptálódni kell, és az adaptálódást nem csak általánosságokban, nem csak az időeltolódást, vagy a környezetet, vagy a hőmérsékletet, hanem az egész környezetet, ami önünket körülvesz, kell, hogy tökéletes legyen. De 61 évesen elmondhatom, azért nem egy egyszerű folyamat, tehát nem könnyű azt mondani, hogy hú, elmegy ki nagyon gyorsan Amerikába, és akkor megcsinálunk egy versenyt. Ez egy nagyon mély víz, egy nagyon komoly forgatag, amit az ember körülveszi. Nem könnyű ennek megfelelni. Neked kell egy ilyen zsinórmértéknek is lennie, hogy az emberek a saját magával, a sportoló énjével szembe is egy elvárásnak, ami ráadásul nagyfokú csillapításba vagy csitításba kell, hogy legyen folyamatosan. Nem működhet a szervezet csőgázon versenyzőként, hanem egy okos versenyzőként, egy nagyvasként, egy Harley Davidsonos nagyvasként kell működni, erőt tartogatni, tartalékolni a következő órára, a következő hetekre, napokra. És ugye nem csak a versenyzői kerékpáros haladás, hanem a köztelevő kicsi apró szünetek, a pihenők, a frissítések, a napról napra megpróbálni feltöltődni, feltölteni, mint az elektromos dolgainkat, és saját magunkat is.
3: És a gyakorlati szinten miképpen nézett ki ez a verseny, ez a 16 nap verseny, versenyző, másik oldalról pedig világot lát, átvágja az ezt az országot, pontosan ellentétes irányba, mint ahogy a Egyesült Államok felfedezése, vagy a pionírok mentek annak idején a nyugati irányba, ebben az évben, amikor a 250. évfordulóját ünnepli ez az ország, az Egyesült Államok. Végig látva ezt az országot, így keresztmetszetet látva, hát az önmagában egy óriási élmény lehet.
4: Hát igen, elég nagy kirándulás az embernek, hogyha van ilyen érzékenyítés. És
3: van erre kapacitás, hogy ezeket befogadja, amikor egy versenyen is szerepel, tehát versenyző.
4: Itt azt mondom, hogy itt kötelező befogadni. Tehát itt meg kell, ott kell lenned, hogy meg átéld. Tehát ez egy kötelező lelki nyomás, hogy részese legyél a valónak, ami veled történik. Az egy másik opció, hogyha az emberbe kellő erő és progresszivitás van azzal kapcsolatban, hogy a teljesítmény leadás közben még világot lát és nézi a körülötte levő dolgokat. Nagyon érdekes egyébként egy társadalomtudományi diskurzus is lehetne az úton levők összetétele, az embereknek, akik körülvesznek az úton és közlekednek körülötted a benzinkutakon, a szállodákba, a kommunikációkba, hogy jönnek, hogy mennyivel nyersebb, organikusabbak a nyugati északabbra lakó emberek, és mennyire válik idézőjelben kulturáltabbá erre a kelet felé levő részek. Ugyanakkor pont emiatt kitaszítottabbá válsz is egy kicsit kerékpárosként, tehát nem vagy egy elfogadott része a közlekedőknek kerékpárosként, tehát rádudálnak agresszívabbak, útba vagy, lassú vagy, kilóksz a sorból. Talán az élet is így hozta, hogy pont ezen a nyugati vidékeken nagyon sok olyan gravel típusú útvonalat lehetett igénybe venni, amik adott esetben akár több száz kilométeren keresztül, lakott területeken kívül, folyók mellé közel ösvényeken, felszerelt vasúti sínek nyomorán kialakított gravel utakon ment, zajlott, ami engem nagyon tetszett, tehát mint élményfaktor egy fantasztikus dolog volt, ugyanakkor azért a sebesség szempontjából lassító tényező is volt.
3: Verseny keretei miképpen adottak? Tehát van egy versenyszervező, de ahogy mondta is, a Kapitóliumhoz éjszaka beérkezett, késő este. Itt nincsen célkapu. A verseny teljesítésének az elismerése, mondjuk így, miképpen történik meg? Az ön után érkezett, csak éppen említette, hogy még most így délelőtt még 100 mérföldje volt Washingtonig, tehát óriásiak a versenyzők közötti különbségek is.
4: Az előttem levő versenyző előttem 10 órával érkezett, a győztes egy nap és 10 órával. A modern navigációs eszközök, a nyomkövetők segítségével történik az ellenőrzés, de három módon is történhet. Van egy elsőrendű navigációs eszköz, a Garmin, amin az útvonal, teljes útvonal rajza megvan, és dokumentálhatóan ellenőrizhető le van, minden napot lezárjuk, minden napot ellenőrizhető, továbbíthatjuk a versenyszervezőnek. De van egy elsőrendű navigációs közvetlen műholdas telefon, ami gyakorlatilag 10 perc pontossággal határozza meg a pozíciómat. Elindítom, megyek, haladok az úton, folyamatosan jelzi, hogy hol vagyok. És van még egy harmadik is, a telefonon is van telepítve egy navigációs, Amerikában használatos kerékpáros navigációs, ami jelzi az én pozíciómat a nap bármely pontjába, ha éppen azt használom. Úgyhogy ellenőrizve vagyunk, a legfontosabb az a műholdas közvetlen 10 percenkénti jeladás, ami a...
3: Van egy eredményhirdetés ennek a versenynek?
4: Már megvolt, ugye megvan az első három helyezett. Ez, hogy is mondjam, térben, időben, akkora távolságban van mindenki egymástól, hogy erre protokollálisan nincs mód és lehetőség. Én talán még igény sem, mert szerintem az első befutottak már szerintem mindenki otthon van. Akik majd valamikor érkeznek, ráadásul, hogy két célpontja is van a versenynek, ez meg még megbonyolítja ezt a dolgot. Én három alkalommal teljesítettem a Rész-Amerikát, ott azért nagyobb a csapatszellem, hogy úgy mondjam, tehát nagyobb a összetartás, csapatok vannak, de ott is de a befutóban legalább vártak bennünket, ott azért volt egy ilyen dolog, ott egy gyorsabb, szabályrendszerű verseny volt. De hát tulajdonképpen a gratuláción kívül, hát a Kapitóliumtól felhívtam a szervezőt, átküldtem neki a képeket, hogy itt vagyok, meg vagyok, sikerült, teljesítettem, ő gratulált hozzá, közzétette az interneten, és ennyi.
3: A versenytársakkal, említett versenytársral való találkozás mellett van valamilyen kapcsolat? Vagy a rajtban van a kapcsolat? Ott látják egymást, hogy kiből áll a mezőny, és aztán utána pedig mindenki megy a saját útján.
4: Igen, ez a szakma, ez a sport közösség, ez elég individuál. Rá van írva az emberekre, ugye elsősorban a technika, másodszorban maga az ember, az öltözet, a ruha, a viselkedés. Ugye nagyon furcsa is itt, ahogy beszélgettünk is, egy kicsit talán furcsa, hogy az embernek, a kerékpárosnak, a versenyzőnek itt nem csak egy város kell elhagynia, hanem teljes civil életét ott kell hagynia a Portlandbe. Tehát amikor én felülök a kerékpárra, akkor egyetlen civil dolog van nálam, amire én nagyon büszke vagyok, ez a cipő, ami most rajtam van, ez egy strandcipő, ez egy húzdák egy pár strandcipő, ezen kívül nekem semmilyen civil ruhám nincsen. Nincsen zoknim, nincsen alsónadrágom, nincsen pólóm, nadrágom, kabátom, minden ruházatom csak a haladás, csak a kerékpárt szolgálja. És még én is egy kicsikét túl vagyok öltözve, más versenytársak kevésbé komfortigényesek. Én lehet, hogy a koromnál fogva is egy kicsikét a hő komfortomra jobban odafigyelek, tehát én igyekeztem mindenből kettőt vagy hármat, tehát volt pulcsi, középső, aláöltöző, vékonyabb, vastagabb. Nagyon nagy gond, ugye, mert az ember teljesíti szaladás közben izzad folyamatosan. Ugye. Amíg az esőt is megkapja hozzá, akkor kívül, belül, alul, felül mindenhol tiszta víz. De nagyon nehezen kezelhető, tehát a komfort az nulla. Tulajdonképpen minden civil életünk ott marad, majd itt újra fel kell építeni. Tehát kell magamnak venni egy új cipőt, egy új nadrágot, egy új pólót, hogy egy embernek nézzek ki, ne csak kerékpárosnak.
3: Mennyi időt vesz igénybe a versenyből aztán visszalépni, visszalépegetni a mindennapokba, a hétköznapokba, amikor majd hazaér, és mondjuk úgy, hogy a civil élet az folytatódik, mert a munka, a minden ahhoz kapcsolódó életelem az jön vissza egy ilyen intenzív, bő két hetes verseny után.
4: Ez egy érdekes dolog. De elmondhatom, most már 18-20 éve versenyző vagyok. Sokáig ugye civil életemet éltem és versenyezgettem. Az utóbbi időben rájöttem arra, hogy én tulajdonképpen nekem ez az életem. Tehát nem sokat kell ahhoz igazítani rajta, hogy én így éljek. Ennyiből könnyű átalakulnom, visszaalakulnom civillé. Én nagyon büszke vagyok erre a közéleti viselkedésemre is, hogy engem érdekel a világ, ami engem körülvesz, érdekel a sport minden egyes ágazata, minden egyes mozdulata, a saját sportom, a saját testem, a saját képességeim, a műszaki vonulatától kezdve nagyon-nagyon sok minden. Nem sokat kell ahhoz állítani magamon, hogy tudjak mondjuk turista lenni itt gyorsan Washingtonban, egy cipő, egy ruha, egy jó póló, vagy ilyesmi, csak van felelősségünk, és ugye a kinyilatkoztatásaink, mondjuk egy riport, vagy a social médiában való megjelenésünk is, én azt gondolom, hogy felelősséggel ruház fel bennünket azzal kapcsolatban, hogy hol vagyunk, kik vagyunk, és milyenek a megnyilatkoztatásaink.
2: Szűnyi Ferenccel, az Ultrasport egyik megszállottjával Nárai Balázs beszélgetett a Washingtonban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani vendégünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Bánhidi Farkas Petra, aki 678 cm-es egyéni csúccsal teljesítette a birminghami augusztusi atlétikai, a szabadtéri atlétikai Európa-bajnokság szintjét, tehát ott lehet. De nem egyedül jöttél, itt van a férjed Bánhidi Bence, és majd vele is beszélgetünk. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Petra, kezdjük azzal, hogy 2023 után, a legutóbbi egyéni csúcsod után, hogy alakult ez az egy centis javítás? Készültél rá? Mennyire voltál már esetleg lelkileg gödörben? Hogy élted meg az elmúlt időszakot?
2: Hát ugye 23-ban ugye sikerült ilyen 677-et ugranom, ugye avval kijutottam a budapesti világbajnokságra. Azt következő évben igazából a szezon eleje egész jól sikerült, ott ugye sikerült 674-et ugranom, viszont utána nem igazán sikerült ezt a szintet tartani és kihozni belőle a maximumot. Így ugye a szabadtéri világbajnokságra nem sikerült kijutnom, nem sikerült elég pontot szereznem, ami így lelkileg azért eléggé meg is viselt. Voltak mellette nyilván háttértényezők is, és utána, hogy volt egy kis gondolkodási időm, meghoztam egy olyan döntést, hogy edzőt váltok, hogy nekem szükség van, igen, van új ingerre, és tényleg új motivációra, és nagyon nehéz volt meghozni ezt a döntést, de úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy én ki tudjam hozni magamból a maximumot, és fejlődni tudjak, ahhoz változtatnom kell, és ki kell lépnem a komfortzónámból, és ezért is lett ez az edzőváltás.
1: És ami, klubváltás együtt, tehát Honvéd hát BHS-ből MTK?
2: A klubváltás az már 25-ben is az MTK volt, tehát hogy már 24 után, az olimpia után ugye átmentem az MTK-ba, és arra ugye egy évre rá ugye váltottam ugye Szabó Dezsővel való közös munkára, és azt kell mondjam, hogy nagyon hamar összecsiszolódtunk, és nagyon jól is mennek a közös munkák, és ennek az eredménye is azt szerintem, hogy már tényleg itt a szezon elején sikerült bebiztosítanom az EB-n való indulást.
1: Hogy lehetne megfogalmazni Szabó Dezső titkát, aki most úgy próbálom fejből, a splitti EB-n 1991-ben 10 próbában szabadtéri EB ezüstérmes volt, tehát ez egy nagyon komoly eredmény, de hát most ez önmagában ettől még nem lesz jó edző valaki, viszont neki több komoly tanítványa is van, szóval mi lehet az, amit ő másképp csinál, hogyan közelít egy most már feleséghez, tulajdonképpen egy olyan feladat ez, ahol nyilvánvaló meg kell bízni a másikban, illetve hát, hogy is mondjam, csak a váltás után neki kvázi bizonyítani kell, hogy ő tényleg hozzá tud valamit tenni, hát most tudott.
2: Igen, nyilván neki is egy kicsit az elején nehéz volt, mert ugye mostában leginkább több próbázói voltak, ugye Krizsán Széni, Nemesita voltak, ugye nála volt ugye Gulyan Anasztázi, és ugye később sprinterből távolugrott, tehát ugye a távol területén is bizonyított, és neki is nehéz volt kicsit átállni arra, hogy nem csak több próba felkészülés, hanem ugye akkor most már van egy távolugró, tehát egy távolugró felkészülés is kell, de azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült tényleg az egymásra hangolódás, nagyon sokat beszélgettünk az én korábbi edzéseimről, ő mit gondol, és nagyon jó az, hogy tényleg mindent megbeszélünk, úgymond együtt is tervezünk, és szerintem tényleg ez a kulcsa, hogy a személyisége is, az, hogy a versenyekre is mennyire nyugodt és mellette motiváló, ez nekem nagyon nagy segítséget jelentett.
1: Milyen célt határoztatok meg, amikor megtörtént az edzőváltás, tehát akár eredményben, akár mentálisan, minden területen?
2: Azt tűztük ki célul, hogy mindenképpen szeretnénk az EB-re szinttel kijutni, és nagyon örülnénk neki, hogyha ezt minél előbb sikerülne. Ezt tényleg sikerült is, mert a harmadik versenyemen sikerült is megugrani. Ugye Cipruson versenyeztem előtte 2 nappal, és onnan jöttem haza, és nem is éreztem magamat annyira frissnek, így mint az előtte való 2 versenyen. Ezért is nem is azt mondom, hogy meglepetés volt, de egy nagyon jó visszacsatolás volt annak, hogy 6 ugrás után egy késői esti hazajövetellel másnap tudok egyéni csúcsot ugrani, és ugyan voltak belépett ugrások, de azok is nagyon jó ugrások voltak, és ez tényleg nagyon nagy pluszt adott, és utána rá 4 napra megint tudtam 660 fölött ugrani, ami szintén azt jelenti, hogy nagyon jó az edzés, amit elvégeztünk, nagyon jó a forma, és tényleg ezt kell szinten tartanunk.
1: A 660 centi nemzetközi versenyeken, akár egy szabadtéri atlétikai EB-n, az hol mozog, milyen határ lehet? Nyilván tudom, hogy versenye válogatja, de azért nem mindegy, hogy 630-at ugrik egy ember, vagy 660 fölött.
2: Hát ha a két évvel ezelőtti EB-re gondolunk, ha jól emlékszem, a 60 az már nagyjából elég volt, de
1: a döntőbe jutáshoz.
2: De mi is úgy számolunk Dezsővel, hogy tényleg jó lenne egy ilyen 60, inkább lehet, hogy 65 plusz, ezt tényleg nyilván versenye válogatja, de ha már mondjuk 65 fölött tud ugrani az ember, akkor az talán már azt lehet mondani, hogy a 12 az biztos továbbjutás lehet.
1: Még egy kicsit majd most itt Bánhidi Farkas Péter a távolugróval beszélgetünk erről a budapesti MTK pályán megtartott ugróversenyről, ahol sikerült az egyéni csúcsos kijutni a szabadtéri atlétikai EB-re, de akkor Bencéhez is fordulok. Bánhidi Bence a férj, aki edző is lehetne, de nem az vagy. Hogy oldjátok meg, hogy ne szakmai beszélgetések legyenek otthon?
3: Köszönöm szépen a meghívást, köszönjük szépen. Hát ezt úgy oldjuk meg, hogy igazából... A sport azért elég sokrétű, és van egyéb sok sport, ami minket így lázban tud tartani.
1: Most a foci VB?
3: Például a foci VB, például a horgászat, például egyéb hobbik, van egy nagyon aranyos kis törpeuszkárunk, illetve például nagyon szeretünk legózni is, ilyen nagyon egyéb olyan dolgok, ami nagyon más, mint a sport, és ki tudunk kapcsolódni azáltal, hogy ne csak kimondottan az atlétika, és ne csak feltétlenül a sport berkein belül forogjon az agyunk, tehát kell az olyan bizonyos kikapcsolódás, ami teljesen más.
1: Hát ezek közül majd a horgászatra rátérünk, de azt hiszem, hogy inkább csak a beszélgetés végén, mert úgy emlékszem, hogy erről azért nagyon komoly történeteitek vannak, főleg Petrának, de ezt majd ő elmeséli. Mit láttál abból, hogy kicsit azért válságba került Petra, akkor, amikor nem jutott ki a tokiói tavalyi szabadtéri világbajnokságra, és tényleg kellett a klubváltás után még egy edzőváltás is?
3: Én azt láttam, hogy ott is viszonylag a szezon elején egészen, ott is talán a harmadik, negyedik verseny körül jött az a 674-es ugrás, amivel úgy egészen jó kis önbizalmat kapott, hogy ebbe akkor úgy lehet még, mert a szezon eleje volt. Aztán valahogy nem voltak szerencsék a versenyekkel, tehát gondolok itt arra, hogy elment külföldi versenyre, nem voltak jók a körülmények, rossz idő volt, és nem jött olyan eredmény, amivel lehetett volna így tovább pontot gyűjteni, vagy akár kvalifikálni, és aztán valahogy ezek így jöttek egymás után. Nem igazán jöttek szerencsésen a versenyek, és aztán ez egy idő után én úgy láttam, hogy megcsinálta az edzéseket, de így az elvégzett edzésmunkára is egy kicsit rányomta úgy a bélyegét, kicsit szerintem önbizalmat is vesztett így a szezon vége felé, amikor már megint az volt, hogy mint az előző években is, hogy állandóan rohangálni kellett így a kvalifikációs pontokért, a kvalifikációért magáért, és igazság szerint az elmúlt években is, mióta az U23-as EB-t megnyerte 21-be, azután gyakorlatilag folyamatosan mindig arról szóltak a felnőtt világversenyekre való kvalifikációk, hogy az utolsó utáni pillanatig rohangálni kellett a pontokért, és én azt gondolom, hogy ez nyomta rá igazán a bélyegét a felnőtt eredményességre, mert mire oda került, hogy eredményt elérni a felnőtt adott nagy világversenyen, addigra mind mentálisan, főleg, de fizikálisan is elfáradt.
1: Úgy képzeljük el, Petra, ezt, hogy így begörcsöl az ember? Tehát, hogy jönnek az edzések, nem tudom, egy edzésen esetleg jobban megy, aztán a versenyen csak nem jön össze, ilyen körülmény, olyan körülmény, így fúj a szél, úgy fúj a szél, hideg van, esik az eső, és akkor egyre jobban megvisel, és ebből nehéz kitörni?
2: Hát amúgy nagyjából igen, tehát nyilván ha az ember elkezdi jól a szezont, akkor úgy megvan az önbizalva, és úgy azért várja is magától a jó eredményeket, és amikor úgymond sorba jönnek a rossz eredmények, nem jönnek ki, akkor egyre inkább megkérdőjelezi saját magát, hogy de hát elvégeztem az edzést, megcsináltam mindent, az edzésmutatók jók, azért jól kezdtem a szezont, hogy mégis mi történik, és belekerülhet, vagy én is belekerültem egy olyan ilyen negatív spirálba, hogy egyszerűen hiába volt meg a motiváció, hogy ki szeretnék jutni a VB-re, vagy egy EB-re, vagy bárhova, egyszerűen olyan görcs volt mindig rajtam, hogy ez az úgymond teljesítménykényszer, hogy nekem akkor is ezen a versenyen pontot kell gyűjtenem, eredményt kell ugranom, ahhoz, hogy kijussak, hogy pont ezért a görcsösség miatt nem jöttek úgy az eredmények.
1: Hány versennyel készültök edződdel Szabó Dezsővel erre bizonyos augusztusi Európa-bajnokságra, ami augusztus közepén lesz nagyjából, majd Birminghamben?
2: Hát még nagyjából, ha jól számoltam, még két verseny biztos lesz, a Gyula István Memorial és az országos bajnokság, az biztos.
1: Tehát júliusban, július 14-én kedden.
2: Igen,
1: a szokásos
2: 14-én.
1: Gyulai Memorial és július
2: és
1: végén.
2: 25-26 pedig az országos bajnokság. Ez a kettő biztos.
1: És lehet, hogy elég is ennyi? Tehát, hogy megvan a szint, jó formában vagy...
2: Lehetséges, hogy elég is.
1: Bence bólogat, azért ezt elárulom a hallgatóknak.
2: Igazából lehet, hogy elég is. Ma nyilván meglátjuk, hogy mint alakulnak a dolgok, esetleg kapok-e valahol olyan nagyobb meghívást, ami miatt érdemes lesz esetleg utazni, de ez a kettő az, ami biztos.
1: Mennyire fárasztó, hogy viseled meg, vagy hogy éled meg, és hogy mennyire visel meg az, amikor sokat kell utazni? Most így akkor az anyagilag lehet, hogy jól jön, de nincs egy ilyen kényszerérzet, hogy mindenképp el kell menni valahova.
2: Igen, azért ez egy megnyugtató érzés, hogy most már nem kell a pontokat hajhásznom és küzdenem, hanem tényleg nyugodtan edzhetek. Most így ezt a június hónapot, ezt így igazából június így 19-ig egy kis versenydömpinget csináltunk, ott egész sok verseny volt így egymás után egész sok utazással, de ezt pont azért is csináltuk, hogy mivel hogy megvan a szint, így nyugodtan lehet versenyezni, és tényleg a verseny a legjobb edzés, és akkor így próbálgattuk a dolgokat, hogy mit, hogy, és most meg már tényleg lehet újra az edzésre fókuszálni.
1: Mondtam azt, hogy visszatérünk még erre a budapesti versenyre, ahol meglett a 678 cm, itt a Nemzeti Sportrádióban Bárnidi Farkas Petra távolugróval beszélgetek. Az első ugrás, amikor összejött, hogy

0: szempontjából. Például, hogy ne essen az eső.
1: Nyilván a napos idő az tényleg jó. Egy kis hátszél az mindig segít. És
0: még a megengedett.
1: Igen, a megengedett hátszél az mindenképp, és tényleg a jó pálya és a jó hangulat, az szerintem az elengedhetetlen a jó eredményhez.
0: Te szereted akkor ezek szerint a Lantos Mihály sporttelepet? Mert ugye azért ez az elmúlt évek egyik ilyen üde színfoltja, mondjuk az elmúlt 5-6 évben, amikor az ugye a felújításra került, megújult, most már úgy jó oda menni, többször jártam én is arra, tehát hogy mindenképpen feldobja az embert, nem egy olyan, hát most nem tudok jobb szót mondani, nem egy ilyen lepukkant érzés van, hogy na jó, hát ide jöttünk, de ezt jobban érzitek, tapasztaltátok, tudjátok, hogy hát eleve télen például sokkal nehezebbek a körülmények Budapesten egy atlétának.
1: Igen, azt kell mondjam, hogy az MTK-n tényleg nagyon jó körülmények vannak, én szeretek is ott versenyezni, mert nagyon ritka az a verseny, hogy ott ne lennének jó körülmények. Tehát tényleg mindig egy kis hátszél van, a pálya az ugye mondó, azért az azt jelenti, hogy azért nagyon gyors a pálya, és tényleg a környezete is, meg a hangulat, amit ott a versenyeken tudnak kreálni, az tényleg elősegíti azt, hogy ott tényleg azt lehet mondani, hogy ha ott verseny van, ott tényleg jó eredmények születnek.
0: A Gyulai Memorial, amiről beszéltünk, a július 14-e, oda szeretsz visszajárni? Jó emlékek, rossz emlékek, hogy állsz?
1: Vegyes, nyilván tavalyról van egy kis rossz emlékem, de a budapesti világbajnokság miatt tényleg csak pozitívum, tehát én nagyon szeretek ott versenyezni, és oda visszajárni is, és tényleg már...
0: A Nemzeti Atlétikai Központ hivatalos nevén, egyébként ha már tavaly így szóba került, ott ugye el kellett téged hordágyon vinni, az teljesen már a múlt, az egy pillanatnyi állapot volt? Nem, itt rosszul lét?
1: Igazából teljesen sose lesz a múlt. Én nyilván nekem ott a derekammal van egy kis érzékenységem, viszont a nagyon jó gyógytornászomnak köszönhetően annyira megerősítettük ott azokat a tartóizmokat, amik ott azt szolgálják, hogy ne legyen nekem ott érzékeny, hogy ebből a szempontból, fájdalom szempontjából viszont már teljesen, de tényleg nagyon figyelnem kell rá a mindennapokba is, hogy minden edzésen a gyógytorna az előtérbe kell, hogy kerüljön.
0: A folytatásban akkor itt az idő, hogy beszéljünk a horgászatról. Milyen sztorik vannak, hogy kezdődött, tehát amikor megismerkedtetek, akkor ez már szóba került, vagy csak véletlen derült ki. Ki volt először mondjuk, hát gondolom Bence horgászni.
2: Hát igen, én nekem egész kis gyermekkorom óta így a mondhatom, hogy az életem része, így ugye a hobbim része, mert így családügyileg nálunk ez egy abszolút fő-fő családi hobbi. Édesapám révén szerettem meg, de hát édesapám, a bátyám, mindannyian, édesanyám is, mindenki nagyon szeret horgászni, és amikor a Petrával elkezdtünk járni, akkor az első nyáron elvittem már horgászni magammal. Eleinte még úgy nem tudtam, mi fán terem, meg hogy is kell ez, de aztán elég gyorsan megszerettettem vele is. Sőt, tehát most már ott tartunk, hogy most már van olyan, hogy ő fog hallat, és én nem.
0: Petra, mi ugrik be elsőre a horgászatban, mert tényleg nagyon, nagyon érdekes sztorikat meséltél meg a stúdión kívül erről, nem is biztos, hogy most, hanem korábban.
1: Először, amikor akkor elmentünk, akkor én nagyon unatkoztam. Nem tudtam, hogy mondom, ebben mit lehet szeretni, hogy ülni a parton, nem történik semmi. Mondom, ezt nem hiszem el. És ahogy egyre többet jártunk, ugye nekem is lett saját felszerelésem,
2: engedélyem
1: is, ugye a horgászvizsgám is meglett, tehát ugye így már hivatalosan én is horgászhattam. Egyre jobban tényleg megszerettem, és találtunk Török Bálinton egy nagyon jó horgászparkot, és oda járunk már több éve vissza, és ott onnan tényleg soha nem jöttünk el úgy, hogy ne fogtunk volna halat, és a legutóbbi alkalmakkor egész sok pontyot fogtunk, és én fogtam a legnagyobbat, erre nagyon büszke voltam, 11 kilóval.
0: Utána visszadobjátok? Hogy működik?
1: Vissza-vissza, tehát mindenképpen ugye letisztítjük, lefertőtlenítjük a száját, mert ugye ez nagyon fontos, hogyha a horgot kivesszük belőle, akkor mindenképpen fertőtlenítsük nekik, és utána a szák segítségével visszaengedjük.
2: Igen, mert ez pont egyébként egy olyan horgászpark, hogy nem is nagyon lehet halat elhozni, de amúgy is egyébként, hogyha például vadvizet

0: ezen horgászunk Balaton, legyen el akár folyó mondjuk, akkor általában visszengedjük. Tehát mi ezt a sporthorgászvonalat képviseljük leginkább.
1: Petra, és mi volt akkor, amikor ott hagyott téged egyszer, még a kezdet-kezdetén Bence, hogy nem lesz semmi baj?
2: Ja, hát igen, ilyen történetünk is volt. Pont ő elment a pékségbe, hogy hozzon még pár péksütit, meg kávét, és ebbe voltak, ugye hát két-két bot be volt dobva, mondta, hogy semmi baj, mindjárt visszajövök, 10 perc múlva itt vagyok. Jó, elment, megindult az egyik bot, jó, bevágtam neki, elkezdtem kihúzni erre, a másik bot is. Hát mondom, mit csináljak? Nagyon jó. Jó, mondom, mindenkor azt szokta csinálni Bence is, hogyha mondjuk egyedül van, hogy akkor így ott hagyja, vagy bármi, és akkor volt mellettünk egy bácsi, aki mondta, hogy hát ő szívesen segít. Jó, akkor ő kihúzta ugye a másik botot, de hát mondom, akkor még nem vagyunk beljebb, mert ugye meg is kéne szákolni a halat, és ugye hát mindkettőnk kezében ott volt a bot. Én hívtam Bencét, nagy nehezen így hátráltam, hogy a telefonhoz odaérjek, és mondja, hát ő épp most fizet, szóval még próbálja meg kicsit tartani.
1: A szákolás az mit jelent?
2: Hát ugye az, amikor ugye már a hal ugye a parton van.
0: Parthoz közel?
2: Hát a parthoz közel, ugye megvette az első levegőt, utána lehet ugye alányulni a hálóval, és ugye kiemelni.
1: Tehát akkor ügyes voltál, megoldottad ezt a váratlan helyzetet.
2: Megoldottuk a feladatot, ugyan a bácsi utána végül rálépett a hálóra, és eltört a nyele.
1: De nem esett bele a tóba.
2: De nem, ezt már csak utána vettük észre, amikor pakoltunk el, hogy szegény hálónak a nyelve kicsit nyaklik, de hát ennyi baj legyen.
1: És ezek után akkor Bence azt mondta, hogy akkor nyugodtan most már ott hagyhatod akár 10-15 percre bármikor Petrát, ha ezt megoldotta?
0: Abszolút mértékben, mert egyébként utána szerintem pont az a hal, amit ott nélkülem megszákolta, az volt szerintem az nap a legnagyobb hal is, úgyhogy...
1: Az is, mert ugye előbb is mondta Petra, hogy a pontyok közül is ő fogta a legnagyobbat, tehát van érzéke hozzá.
0: Van, abszolút.
1: Ez már nem csak a szűzkéz szerencséje,
0: ez
1: most már sokat
0: nem, ez már nem. Most már ő válasz magának, csalít, hogy mit rakjon föl, stb.
1: És hogy van az az érzés, amivel kezdted, hogy most akkor már nem ez jár a fejedben, hogy hű, hát itt ez egy dögunalom, és akkor ezt miért csináljuk?
2: Nem, most már igazából nagyon élvezem is, nagyon jó kikapcsolódás is, és tényleg most már tudom élvezni, mert tudom, hogy úgyis sikerélményünk lesz. Tehát, hogy annyiféle csalink van, amit ki tudunk próbálni, hogyha az egyik nem jön be, hogy tényleg mindig sikerélményünk van.
1: Hát ennyit a horgászatról, bár itt a legózás is szóba került, Bence mondta, különleges legókra gondoljunk, nem tudom én, Star Wars-os, vagy hát manapság már ugye szinte mindent legóból is össze lehet rakni, ez már csak pénz, meg fantázia kérdése, hogy ki mit tud megvenni, és hogy mit találnak ki azok, akik ezt gyártják.
2: Nagyon sokféle van, Bencénél leginkább a Star Wars-osok vannak így, előtérben Forma 1-es autók, meg hasonlók. Nekem vannak Lego virágaim, amikor a Párizsi olimpiára kijutottam, akkor megkaptam az Eiffel tornyot Legóból, az a legnagyobb Legónk otthon.
1: Ez akkor egy-két órát, mennyi ideig tart, míg összeraktok egy ilyet?
2: Hát...
1: Mert ehhez is kell egyfajta érzék, megérzés.
2: Érzék, amúgy szerencsére nagyon, az Eiffel tornyot nagyon-nagyon gyorsan lehetett rakni, de pont azért, hogy meglegyen ez a kis élvezet, direkt... úgy raktam ki, hogy pont az utolsó zacskot, mielőtt kiutazunk az olimpiára, azelőtt legyen körülbelül valahogy kész. Hát akkor azt szerintem így nagyjából egy 3-4 hétig szerintem így nagyjából
0: hát
2: így rakosgattam.
0: De
2: igazából lehetett volna többet is, csak nyilván az edzések mellett azért 5-6 órára leülni, legózni nem mindig szerencsés.
1: És ez úgy képzeljük el, hogy úgy működik, hogy akkor... megy az ember, akkor várja már, hogy nem most hazaérjek, és akkor folytassam, vagy azért ez nem ennyire ilyen direkt, hanem ha két napig nem nyúlsz hozzá, az se baj. Mert én azt tudnám elképzelni, hogy ha már csinálom, akkor alig várom, hogy haladjak meg, befejezzem.
2: Volt olyan Lego, amit tényleg egy nap alatt kiraktam, mert egyszerűen annyira már azt akartam, hogy kész tegyen, hogy csak azért is raktam, ha este 11-ig akkor is, de ezt befejezem. De vannak olyanok, amivel szeretek egy kicsit ilyen türelmesebb lenni, hogy tényleg kielvezni ezt a pillanatot, hogy jó, akkor pár óra, egy 2-3 óra csak kikapcsolódás tényleg, és ez így mentálisan is tényleg jót tesz.
1: Ha már mondtad az olimpiát, akkor nézzünk előre. 2028 Los Angeles, szoktál erről is tervezni? Akár Szabó Dezsővel, akár a férjeddel Bencével, vagy ez még odébb van, Szerintem nincs olyan messze, hát 2026-ot írunk.
2: Most már nincs olyan messze, mindenképpen amikor leültünk Dezsővel beszélni, akkor 28-ig nyilván mind a ketten tervezünk, tehát hogy addig húztuk meg úgymond az első így határt, hogy akkor addig építjük a dolgokat, és úgy építjük fel a 26, 27, 28-as évet, és utána meg majd meglátjuk, hogy fognak történni, hogy jönnek az eredmények, hogy sikerül az olimpia, előtte ugye a világbajnokság, szóval nagyon sok tényező fogja befolyásolni, de 28-ig mindenképpen tervezünk.
1: Ez egy plusz motiváció, hogy a tavalyi világbajnokságra a Tokióban nem jutottál ki? Hogy a következőn ott legyen, nyilván ez a következő lépés az EB után az olimpia előtt.
2: Mindenképpen, és talán ebbe az a leginkább, ami motivációt ad, hogy tényleg most már tudjam stabilan a 60-70 fölötti eredményeket, mert azt gondolom, hogyha ezek megvannak, és megvan hozzá az önbizalom, ami azt érzem, hogy amúgy most nagyon, nagyon is megvan, akkor ezek azok a kis apró kis nüanszok, amik kelleni fognak ahhoz, hogy ne kelljen azon görcsölnöm, hogy pontot kell gyűjtenem.
1: Hát pontgyűjtés az mindig egy nehéz feladat. Legvégül azt áruld el, hogy tulajdonképpen itt a sok nehézség után, a sok cél közepette a klub és edzőváltás mellett. Mi az, ami téged minden reggel arra ösztökél, hogy felkelj, és még ebben a kánikulai hőségben is, hát nyilván nem délben mész ki edzeni, de hát még este hétkor is néha elviselhetetlen a meleg. Most éppen, vagy épp télen, amikor talán még nehezebbek a körülmények.
2: Szerintem azok az eredmények, amiket akár fedett pályán, ugye 60 méteren az egyéni csúcs, most ugye távolban az egyéni csúcs, az mindenképpen arra ösztökél, hogy tényleg minden edzésbe keményen beleálljak, és tényleg kihozzam edzésen is magamból a maximumot, de nagy segítség a csoport, hogy vannak mellettem fiatalok, korombeliek, akik tényleg ők is ugyanúgy küzdenek az edzéseken, és tudjuk egymást motiválni, egymást húzni, és nem az van, hogy egyedül kell az edzésekkel megbirkóznom, hanem az egyes résztávos edzéseknél ugyanúgy nekik is ugyanúgy szorul esik, mint nekem. És így úgymond közösen szenvedünk, de tudjuk, hogy a jó cél érdekébe szenvedünk, hisz hogyha edzésen úgymond ezt a fájdalmat el tudjuk viselni, akkor ez lesz a kulcsa annak, hogy jó eredményt tudjunk elérni.
1: Ha csak annyit mondok, hogy álmom, akkor hogyan folytatod? Akár az élsportban, akár a családdal, bármilyen területen szintén.
2: Talán ami így a legközelebb van, az, hogy szeretnék az Európa-bajnokságon döntőzni.
1: Az a legjobb 12 közé jutás?
2: Hát leginkább a legjobb 8 közé mindenképp.
1: Ott ugye, ha nem változtak a szabályok, akkor az első 3 sorozat után marad a mezőny.
2: Marad 8.
1: 8, tehát 4-en kiesnek. Igen. Hát legyen így. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, Bánhidi Farkas Petra, nem olyan régen, a közelmúltban 678 centit ugrott távolugróként egyéni csúcs, és a Birminghami atlétikai, szabadtéri atlétikai Európa-bajnokságra ezzel kvalifikálta magát. Kijutott az MTK sportolója, férje Bánhidi Bence, és itt volt a stúdióban, a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsoltot hallották.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Mindig van egy tetti, és olimpiai bajnok Szene Attila!
2: Lengyeli százszörös a pályafutás, a végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, Parizsban!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: When you

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az!
4: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
5: Milyen nyár vár rád?
4: A legjobb zenék, nyári történetek.
6: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
4: Különleges ízek.
7: Nem akarsz minden nap főzni rám?
4: Izgalmas programok.
8: Fantasztikus!
4: Emlékezetes találkozások.
9: Na, elmondom, mik a legendák.
10: Mondjad.
4: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak önre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
11: Kimi Antonelli nyerte a brit nagydíj sprint futamát. Országszerte tartanak a nyári gyermektáborok. Folytatódik a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
11: Argentína, valamint Egyiptom és Kolumbia is csatlakozott a nyolcaddöntő mezőnyéhez a labdarúgó világbajnokságon. A címvédő Argentína meglepetésre csak hosszabbításban. A 111. percben született öngóllal győzte le 3-2-re az újonc zöld foki köztársaságot. Lionel Messi 7. gólját lőtte ezen a világbajnokságon, 20. VB találatával vezeti az örök ranglistát, 30 világbajnoki mérkőzésével pedig szintén csúcstartó. Argentína kedden a 16 között Egyiptommal találkozik, amely 1-1-es döntetlen után a 11-es párbajban 4-2-re múlta felül Ausztráliát. Kolumbia 1-0-ra bizonyult jobbnak Gánánál, így szintén kedden a dél-amerikaiak mérkőznek Svájccal a nyolcaddöntőben, amelyben ma 19 órától a társházigazda Kanada Marokkóval, 23 órától Paraguay Franciaországgal csap össze. A találkozókat a Nemzeti Sportrádió és az N4 Sport élőben közvetíti. Jürgen Klopp szerint intenzív tárgyalásokra van szükség ahhoz, hogy elvállalja a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi posztját. Az tegnap dőlt el, hogy a csúfos világbajnoki kudarc után Julian Nagelsmann távozik, és a német szövetség megerősítette, hogy a kiszemelt utód Jürgen Klopp, akivel már felvették a kapcsolatot. Az 59 éves a korábban többek között a Liverpoolt is irányító szakember elmondta, időbe telik, mire megállapodhatnak, mert a jelenlegi problémák nem magához Julian Nagelsmann személyéhez kötődnek. A világbajnoki pontversenyt vezető Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma 1-es brit nagydíj sprint futamát Silverstone-ban. A 19 éves versenyző mögött a 7-szeres VB győztes Lewis Hamilton, a Ferrari pole pozícióból rajtolt brit pilótája ért célba másodikként, míg a harmadik helyen a VB címvédő és szintén hazai közönség előtt szereplő McLarenes Lando Norris zárt. Molnár Martin az első rajtkockából indulva negyedikként ért célba a brit Forma 3-as bajnokság magyarországi versenyhétvégéjének első futamán a Hungaroringen. A magyarországi forduló második futamát vasárnap 11 óra 10 perckor rendezik, a harmadik viadalra pedig 18 óra 10 perckor kerül majd sor.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
11: Adómentes lesz és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 000 rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 000 forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Itthon újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy hétben. A tárcavezető ugyanakkor már korábban jelezte, hogy az ország energiaellátása biztosított. A Duna vízhőmérsékletét pedig folyamatosan mérik, és élővilága nincs veszélyben. Orvosokat avattak Budapesten, a Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatók útja a Covid világjárvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket jelentősen átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Országszerte tartanak a nyári gyermektáborok, a Balaton évek óta az egyik legfontosabb helyszín. A gyerekeknek napközis és ottalvós táborokat egyaránt biztosítanak. A jellemzően 5-7 napos turnusok többsége augusztus végéig tart. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke elmondta, hogy a tó körül a szolgáltatók idén is színes programokkal készülnek. több helyre is riasztották a tűzoltókat szántóföldi és erdőtüzekhez az Alföldön. Lajos Mizse határában mintegy 3 hektáron ég az erdő aljnövényzete az M5-ös autópálya közelében. Bugacnál szintén a fenyves erdő aljnövényzete lángol foltokban. Ceglétől nem messze a 4-es főút mellett gaz, avar és lábon álló gabona gyulladt meg, a szél pedig nehezíti az oltást.
0: Közlekedés.
11: Az M1-esen Hegyeshalom felé Bábolnánál baleset történhetett, ezért torlódik a forgalom. Aki teheti, a csomópontban térje le az autópályáról. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
11: Országszerte napos, helyenként fátyol, felhős az idő, eső nem lesz. Hasonló idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Hajnalban 11-18, majd napközben 26-31 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 28 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
2: A körkapcsolásban női labdarúgással folytatjuk, miközben ismét elmondom, hogy 19 órától Kanada-Marokkó a párosítás, még 23 órától magyar idő szerint Paraguay-Franciaország a 23. foci VB-n. Ezekre is készülünk majd, de most elsőként női labdarúgó magazinunk jelentkezik Németh Kornéllal és Elbert Gáborral.
0: Csajok ligája, a Nemzeti Sport Rádió női labdarúgó magazinja. Budapesten az FM 105.9-en.
10: Repül az idő, repül még hozzá iszonyatos sebességgel. Ez a Csajok ligája 10. része. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, a stúdióban pedig köszöntöm Elbert Gábort. Hát tényleg, ahogy mondom, repül az idő, és nem is gondoltam volna, hogy ennyire pikpak, ilyen hamar elérünk a 10. részhez. Szia, Gábor!
12: Igen, öregszünk. Ugye a lányok ezt nem lehet elmondani, de valószínűleg ez lehet az oka.
10: Nagyon gyorsan elment ez a szezon is. Milyen volt a mögöttünk hagyott időszak? Először most nézzük csak a magyar dolgokat, a Simple Ligát.
12: Ugye, ha azt nézzük, hogy az a 4 csapat végzett az első 4 helyen, amelyre számítani lehetett, akkor azt mondom, hogy a várakozásoknak megfelelően zajlott a bajnokság. Ha egy picit már belenézek, akkor azt gondolom, hogy sok érdekességet láthatunk. Tehát ahogy tavaly az előző szezon végén a Győr tűnt erősebbnek a Fradinál, úgyha csak a lehetőségeket meg a játékos anyagot nézzük, akkor lehetett azt mondani, hogy egy kiegyenlített döntő várható, ezzel szemben a Fradi Albert Florian vezérletével
10: több mint tükör simázolt
12: a Puskáson. Nekem meglepetés volt, bár többekkel beszéltem azóta, és vitatkoznak velem, és érvelnek, hogy nem jól gondolom ezt, hogy az MTK elbukta a harmadik helyért a csatát a Győrrel 2 vereséggel, hiszen az MTK a bajnokságban soha nem állt a harmadik helynél rosszabb helyen, és végül negyedik lett. És aztán, ami meg érdekes a vége felé, az, hogy a Budaörs viszonylag simán kiesett, és az utolsó fordulóban dőlt el az, hogy végül a szombathelyi Viktória szándékosan nem azt mondom, hogy maradt első osztályú, hanem harcoltak ki a jogot arra, hogy első osztályú legyen, mert gondolom, hogy beszélünk róla, hogy ez így lesz-e.
10: Igen. Már csak azért is, mert hogy egyébként, és akkor ha már az MTK-t is említetted, az egyik legjobban erősítő társaságnak talán ők tűnnek az Újpest mellett itt a nyári időszaka, náluk hozza a legizgalmasabb kérdéseket pozitív irányban.
12: Nem tudom, ez egy érdekes dolog. Ha ezt az Újpestre mondod, akkor én azt gondolom, az Újpest a MOL háttérrel évről évre egyre erősebb lesz.
10: Az MTK-ra is.
12: Az MTK-nál ezt játsszuk le nevekben, mert én ebben nem vagyok egészen biztos. Azért elment Siklér Kinga is valószínűleg pont az Újpestbe. Nem tudni, vagy legalábbis én nem tudom, hogy Vágó Fanni marad, vagy nem marad.
10: Én úgy tudom, hogy igen.
12: Én nem tudom, azért mondom ezt így kérdőjel a végén. A fiatalok közül például Szabó Melissa elment Győrbe, ott szerintem sebességkérdésben a Győr ezzel erősödött. Kétségtelen az egyik kedvenc utánpótláskor játékosom Filip Zsuzsi, aki 16 évesen 4 gólt rúgott a Szexárdban, ő valószínűleg MTK-s lesz, tehát az egy erősítés. Szóval nem tudom, még ki tudsz még, hogy kit igazolt az MTK.
10: Egyelőre nagyjából ezeket a neveket, amiket soroltál, csak minden esetre látva például azt, hogy a Fradi kerete hogyan változik, egy Vágó Fanit, ha tényleg meg tud tartani az MTK, szerintem az óriási erősítés.
12: Igen, hát abban teljesen igazad van, és sokszor a legnagyobb erősítés az, ha valaki nem megy el. Egyébként azt gondolom, hogy Albert Roll is ezen bűvészkedik a Fradiban, hiszen ott azt nem tudom pontosan a számokat, vagy nem legyek őszinte, tudom, de nem mondom el a pontos számokat, tehát azért jelentősen csökken a költségvetése, de hogy ott is azért meghatározó emberek maradnak, úgy tűnik, tehát hogy egy erős kezdőcsapata lesz, onnan ha beszélhetünk nevekről, ugye Hanász van, de elment az AS Rómába, egyelő az utánpótlásba, de ugye ő úgy szállt be a Fradiba a Soroksár után, mintha egész életében a Fradiban futballozott volna 16 évesen, 2009-esként. Ott az egy nagy kérdés, hogy Edwards meddig tud maradni, ugye mert december 31-ig van élőszerzése, az egy nagy érvágás lenne. Nagy érvágás, hogy nagy van ez a, akit ugye Albert Rollen épített föl, és tanította meg arra, hogy a fizikumát hogyan tudja Hóri használni.
10: Hóri Horgas termetét
12: igen.
10: Írom.
12: Gondolkodtam, hogy ezt nőnél hogy tudom megfogalmazni, úgyhogy de hogy te segítettél, ahogy ez szokott lenni, és ő elmegy a Bundesligába, aztán Túróci Anna, aki ugye...
10: De menjen is egyébként, ugye erről sokat beszéltünk légiósok kapcsán, nem?
12: Én azt gondolom, hogy mindenki menjen külföldre, aki olyan helyre tud menni, ahol játszik és fejlődik, és többet keres, mint itthon. És vannak olyan játékosok a Fradiban is, akiknek nagyon sok felől van megkeresésük. De
10: hiszen a Fradi nagyon jó szezont ment is, nem csak idehaza, hanem nemzetközi szinten is azért letett a névjegyét.
12: Bajnok lett, kupagyőztes lett, a BL táblára.
10: Nemzetközi sikerek, igen.
12: BL táblára került, aztán játszott az Európa Ligában, ugye hazai pályán rendezik majd augusztusban a BL második selejtező csoportkörét.
10: Mondjuk az egy elég nehéz társaság jött.
12: Hát az egy lehetetlen feladat egyébként, most ha őszintén igen. Beszélünk, ugye a norvég bajnok került oda, amelyik jobb csapat, mint a Vålerenga, amelyik ellen tavaly a BL-ből kiesett a Fradi, de hogy a szabály az, hogyha ugye van egy négyfős csoport az első selejtezőkor, ott már nem kell játszani, szerintem azért ezt jegyezzük meg, hogy ez nagy dolog, tehát ez nem úgy van, hogy
10: van.
12: Kisorsoltak, hogy nem játszol, hanem olyan a koeficiens pontjaid olyanok, hogy nem kell abban részt, hanem a második körben kiemelt a Fradi, és kiemelt a
10: Bergen
12: nevű norvég bajnok csapat, és ugye az első selejtezőkörből jön valaki, ha az első meccset nyeri a Fradi, akkor legrosszabb esetben is az Európa Kupa második körében kell pályára lépni. Ha az első meccset elbukja, de a harmadik helyért győz, akkor az Európa Kupa első selejtezőkörébe kerül be. Tehát, hogy ezzel, hogy tavaly jól szerepelt, és az előző években sem szerepelt rosszul, bár nem jutott fel a táblára, a Fradi kiharcolt magának egy jó pozíciót, ezért is sajnálatos, vagy hát szomorú nagyon. Számomra, igen, hogy igen. A költségvetése az ennyit csökken, mert hogy egyébként azt az eredményt, amit a férfi csapata a Fradinak évek óta elér, és ez kalapemelés, tehát nem lekicsinylően mondom, sőt, azt a női labdarúgásban jóval kisebb pénzügyi befektetéssel el lehetne
10: érni. És ráadásul én úgy tudom a számokat, nem teljesen ismerve, de úgy hallottam, hogy a mostani nemzetközi szerepléssel szinte a költségvetésének a nagy részét, tehát a kétharmadát az UEFA-tól érkező pénzekkel le is vette a klub egyébként.
12: Hát igen, mert hogy kisebb lett a költségvetése. Nem, tehát a nő, tehát
10: de ezt most még a, nagyon még a, sok... még a most az mostani szezonos számokra mondom, hogy én valami ilyesmit hallottam.
12: Én azt gondolom, hogy szabad szemmel jól látható összeget kerestek a lányok a nemzetközi kupában, de nyilván ez még nem közelíti meg azokat a számokat, amit mondjuk a férfiaknál ugyanilyen teljesítményért kapni lehet. Sajnos most a BL-ben így kicsi esélye van a Fradinak, tehát az, hogy a norvég bajnokot legyőzze, az a női labdarúgásban az,
10: az most ilyen. Lehetetlen kategória, igen.
12: Bár egy meccsen bármi előfordult, ugye nézzük a férfi világbajnokságot.
10: Alapvetően persze pozitívan, de egyben reálisan is állunk a dolgokhoz, tehát mielőtt bárki is azt mondaná, hogy előre temetünk bárkit is, nem temetünk előre senkit, szimplán csak
12: jó, de láttad
10: reálisan állunk.
12: Kuraszaót láttad, a németek ellen gólt rúgni, a zöldföldi szigeteket láttad, még akár ma a napokban tovább is jutnak, fogalmam nincs, mikor van a meccsük, tehát hogy a harmadik körben ők tovább jutnak, tehát hogy lehet a futballban, ugye mindig mondjuk, hogy egy meccs van, az elején valakit kiállítanak. Bármiért volt a valamelyik nagy csapat a világbajnokságon, járt a belgák. Ugye, és onnantól egyből borul a történet, de ezzel együtt persze az egy szinte lehetetlen küldetés, igen.
10: Na, egy picit viszont ne csak a nagyokról beszéljünk, bár ha már a nagyok, a Puskásról nem esett szó, mi lesz a Puskás női csapatával, arról mit tudsz? Én azt látom, tapasztalom, érzékelem, mintha kiválásra játszanának, de onnan is inkább egyelőre csak távozókról hallok.
12: Van egy leányzó, azt hiszem a Szarvasári, aki elmegy Amerikába, szerintem ez egy jó történet. Tehát Amerikában a női futball az előrébb tart, mint a férfi, és látjuk a világbajnokságon, hogy a férfiaknak sem kell szégyenkezni. Szerintem az egy jó történet, hogyha egyre több magyar lány megy ki az Amerika Egyesült Államokba futballozni, és aztán majd esetleg jön haza diplomával. Aztán a Polakovics elment, vagy elmegy Olaszországba. A külföldiekről is azt hallani, hogy nem lesznek, vagy nem ők lesznek jövőre. Nem tudom, hogy ott milyen változások lesznek, hogy lesznek-e akkorák, mint a férfi csapatnál látszanak, vagy sem. Érdekes az, hogy egy kicsit átstruktúrálódik majd a női mezőny is az anyagi lehetőségek okán.
10: Van sajnos negatív hír is, amiről kettős. Be kell számoljunk, ugye a Diósgyőr?
12: Igen, hát a Diósgyőrben úgy döntött a tulajdonosi kör.
10: Az átstruktúrálódás az konkrétan a megszűnést jelenti.
12: Ott azt jelenti egészen pontosan, hogy Diósgyőr kötője, valószínűleg Diósgyőr kötője Eger néven indul majd az eddigi egri csapat, amely nem tudott följutni a másodosztályban, a második helyen végzett a keleti csoportban. Az összes játékost a Diósgyőr elengedte, Bém Gábor, aki hosszú ideje építgette ezt a csapatot, a férfi NB3-as csapat vezetőedző lesz, és az egriek játszanak Diósgyőr néven. De van ennél egyébként rosszabb, mert a Budafok az egy tolvonással szüntette meg azt a női csapatot, ahol egy nagyon szisztematikus hosszú távú munka.
10: Több száz gyerek van, ugye?
12: Több száz
10: 200,
12: gyerek,
10: 200,
12: és
10: 200,
12: ez nekem a legfájdalmasabb ilyenkor ez, hogy szóval, hogy nem, inkább nem mondanék jelzőket, de hogy ez a sporttól, meg a sport szellemiségétől meglehetősen idegen.
10: Milyen? Tehát most ugye még nem látjuk az erőviszonyokat a jövőre nézve, de azért annyira nagyot nem tud változni a világ. Tehát a Ferencváros, MTK, Győr, tehát a hagyományos, az elmúlt években nagy csapatnak számító csapatok jó eséllyel ugyanúgy ott lesznek.
12: Itt ugye az a kérdés, hogy a Honvéd és az Újpest, amelynél mind a kettőnél azt merjük feltételezni, hogy stabil gazdasági háttérrel rendelkezik, vagy rendelkezhet, hogy ők hogyan tudnak erősíteni. A hazai piac az meglehetősen szűk.
10: Is, hogy egyébként a Honvédnál nem teljesen idilli a viszony, hogy így fogalmazzak a klubvezető és a vezetőedző között.
12: Most a női vagy a férfiről
10: beszélünk.
12: Igen, férfinél ez megoldódott, ugye ott arról beszéltünk itt a hétfő esti fociórában többször, hogy a férfi csapat edzője és a elnöki tanácsadó vagy elnöki megbízott, tehát aki vezeti a klubot a mindennapokban, Sanyi között nem volt jó, viszont hogy csere volt. Erről is beszéltünk, hogy mint Fóris Sándor, aki a vezető, és mind Dörnyei Balázs, aki a vezetőedző, megszállott, és a szó jó értelemben őrült a női labdarúgásnak. Mindketten nagyon vehemens természetűek, és ez előfordult, ez néha együtt jár ütközéssel, de abban biztos vagyok, hogy ha van lehetőség a Honvédnak, akkor ott folyamatosan előre lépnek, pont ezért. Aztán, hogy ők hogyan kezelik a feszültséget, az nyilván az ő dolguk.
10: Kik jönnek a másodosztályból, kikkel találkozunk majd a következő idényben a legjobbak között?
12: Ez a Videóton jutott föl a nyugati oldalon, és az Astra...
10: De ők vállalják a Videóton? Mert ott hallottam olyat, hogy ott egyelőre még nem dőlt el minden teljesen, vagy nem kristályosodott ki minden.
12: Sokáig én is azt hallottam, hogy nem vállalják. Az utóbbi időben én úgy tudom, hogy ott ők készülnek az első osztályra. Persze ezt majd akkor látjuk meg, hogyha végleges lesz.
10: Az Astra visszajutása az meg egy olyan dolog, mint hogy a Vasas följutott az NB1-be tulajdonképpen a fiúknál. Tehát egy
12: hát annál biztosabb azért, mert most nem veled vitatkozom, csak úgy belegondoltam, hogy azért a Vasas az sokáig nem volt kellően okos az NB2-ben.
10: Igen, viszont meg nyilván az Astra nem is a Vasashoz hasonló múlttal rendelkező, de női fociban nagyjából ezt olyannak lehet tekinteni.
12: Hát abszolút, egy speciális az Astra egyébként, mert az egy mindig is magánklub volt, tehát hogy őket nem érintette pozitív értelemben sem az akadémiai rendszer, sem a volt nagy állami pénz a női fociban itt-ott, hanem ugyanazt az utat járták. Turcoszki Sándor volt az edző, azt hallom, hogy nem ő lesz, nem vagyok ebben biztos. Ő volt az edző, és a télen ők nagyon komolyan erősítettek. Tehát, hogy úgy mentek az ősz végére, olyan helyzetben voltak, hogy volt reális esély arra, hogy följussanak az NB1-be, és a téli játékos időszakban ők jelentősen erősítettek, és akkor még a feljutás, meg kiesés még nem beszéltük ki, mert ugye itt van ez a Viktória kérdés.
10: Ez a Csajok Ligája 10. része, a Nemzeti Sportrádió labdarúgó, női labdarúgó magazinja, a stúdióban Elbert Gábor, és picit beszélgettünk a mögöttünk hagyott első osztályú idényről, a Simple Ligáról, viszont kicsit bővítsünk, és akkor vigyázó tekintetünket fordítsuk a külföldön szereplő játékosok irányába. Először válogatott, mert hogy Azerbajdzsán elleni csodálatos győzelemmel zárták a lányok itt a bajnokságot, vagy az idényt, ha lehet így fogalmazni, a Vasa stadionban egy teljesen méltatlan időpontban, amiközben a fiú válogatott Kazaksztánnal játszott, rendezték ezt a mérkőzést. Ezt, hogy mondjam, ezt az MLS irányába címezzük, hogy legközelebb legyenek már kedvesek más időpontot találni, vagy ki az, akinek ezt föl lehet róni, mert azért az nonsense, hogy van két válogatottad, és mind a kettőt egyszerre játszatod.
12: Szerintem igen, elsősorban az MLS felé kell ezt címezni, ahogy az is furcsa volt, hogy a bajnoki döntő, meg a bajnoki bronzmeccs is úgy volt időzítve, hogy a két meccset nem lehetett megnézni, miközben a Fradi pálya meg az MTK stadion az nincs messze egymástól, mert az is egymással lúgott. Én szerintem ezekre érdemes
10: ugye, volna. Ugye, tehát, hogy ez egy olyan pozitív ellenben építő jellegű kritika, amivel illetve
12: most... Inkább kérés, persze. Hát, hogy ez észszerű van, hogy utánpótlás válogatott meccs ne legyen Magyarországon időpontban, akár lány sem, amikor a férfi válogatott játszik. Mert
10: ezt
12: jó volna.
10: Amikor ezt megtudtam, tehát döbbenettel néztem, én kint voltam a Vasas pályán ezen a női meccsen, és egyébként így is relatíve szép számmal voltak szurkolók, de hogyha nincs a fiú válogatottnak a meccse, vagy a férfi a válogatott nem, akkor játszik Kazaksztán ellen, meggyőződésem, hogy ha nem is sokkal többen, de mondjuk egy 500 fővel biztos, hogy többen lettünk.
12: És ez fontos egyébként, tehát annak idején, bocsános, ha hazabeszélek, amikor én a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkára voltam, akkor leültünk a lányokkal, meg a válogatott stábjával megbeszélni, hogy többféle variáció van, roadshow az országban, és megyünk mindenfelé, és mindig máshol van a meccs, hogy választunk egy saját stadion, de ez Sopronra esett a választás, mert akkor ott nem volt futball, nem azért, mert az van közel. És a soproniakkal együtt azt meg tudtuk szervezni, hogy gyakorlatilag teltház előtt ment minden hazai selejtező, ez 2008-9-et írunk, tehát hogy meglehetősen régen volt, tehát nagyon igazad van abban, hogyha ez jókor van és munka van benne, akkor lehet komoly nézőszámot generálni.
10: Rémálomszerű céliga, de most már talán magunk mögött hagyhatjuk, ugye? Kérdezem is, megmondom is.
12: Igen, hát a lebonyolítás az érdekes, ugye aki megnyeri a csoportot, az följut a B-ligába, viszont a VB-selejtezőkre úgy kvalifikálja magát, hogy az A-ligából kap ellenfelet, hát ebbe belehúztunk a hollandokkal, ott nagyon nem kell majd sajnos izgulni, mert az két meccs, tehát ott nehezebb csodát tenni. De igen, ez a rémálomszerű céligát, ezt magunk mögött tudtuk, úgyhogy most mind a férfi, mind a női felnőtt labdarúgó válogatottunk a Nemzetek Ligában B-ligás.
10: Helyén van a női válogatottunk?
12: Én azt gondolom, hogy a helyén akkor van, hogyha a B-ligában úgy szerepel, hogy látszik, hogy az A-ligába juthat, vagy az A-ligába jut. Tehát én azt gondolom, hogy most már próbáltam itt összeírni, hogy de egy olyan 12-15, most nem számoltam meg, de hogy komoly helyeken, tehát Németországban, ma már
10: olaszok. A klubok, Gábor, ha összeírtad.
12: A klubokat? Tényleg, igen, látom
10: klubok,
12: is.
10: Névsor, klub, bármi, ami ott van előtted. Csak azért, hogy nyomatékosítsuk azokban a hallgatókban, akik esetleg most hallanak először női labdarúgással kapcsolatban, hogy ott tart a felnőtt női válogatott. Én most bevallom őszintén, számítva arra, hogy nálad ott lesz a lista, nem gyűjtöttem ki külön, de tehát jóval több, sőt nem, hogy jóval több, hanem egyértelműen a légiósok felé billen a nemzeti csapatban az arány, és ezek olyan játékosok, olyan klubokból, amelyek most férfi vonalra próbálom lefordítani, tehát mondjuk egy...
12: Nagyjából ugyanaz.
10: Igen, igen, tehát a Bundesliga, olasz bajnokság, angol bajnokság, tehát hogy jó helyről érkeznek, és a többségük játszik is rendszeresen, na jöhetnek a nevek.
12: Tehát, hogyha a klubokkal kezdünk, a Leverkusenben játszik Turányi Lilla, Brémában játszik Németh Hanna, Kölnben játszik Zeller Dóra, aki volt már vendégünk, Lipcsében játszik Németh Dia, ott Rácz Zsófi a pályaedző, vagy asszisztensedző, Pápai Emőke, a Brémából igazolt Nürnbergbe, az olasz bajnokságban játszik Csiki Anna Kölcsönben, a Tattenhamből, az AS Rómában, ahol bajnokságot és kupát nyert, tehát azért azt ne felejtsük el. Eddig az Inter csapatkapitánya volt Csiszárhenyi, aki átigazott az Atlético Madridba, tehát azért ezek nem hangoznak rosszul. Földős Beatrix, ő a Nürnbergben volt kölcsön az Interből, most visszamegy. De Kaján Zsanett a Párma játékosa.
10: Na, van ezt, hát ugye említettük, aki most teszi át a Fradiból a székhelyét ugye a Bundesligába majd.
12: Ha minden igaz, akkor Kotbuszba, de ebben nem mellénk megesküdni. Aztán van a Kómóban játékosunk, ugye szintén volt vendégünk a Sári, aki a Lővenben.
10: Pusztai Sári,
12: és
10: van.
12: Ő most a Lipcsébe igazolt, szintén a Bundesligában, Nagy Virág maradt a Lővenben. Vince Bari játszik a Zürichben, és még játszanak többen az osztrák Bundesligában, ami kicsit erősebb a nőknél, mint a A férfiaknál ráadásul ugye Sípos Lilla az osztrák Bundesligában az év játékosa lett. Nem a csapatát. Tehát, hogy azért ez jól hangzik.
10: Ezt akartam mondani, hogy ez jól hangzik, és akkor ezek alapján, amit most itt mondtál az imént, akkor reális elvárás az, amit te megfogalmaztál, hogy annak örülnél, hogyha ha harcban lehetnénk az A-liga felé, vagy az A-ligába jutásért. Tehát, hogy ezekkel a játékosokkal ezt reálisan el lehet érni, mert sajnos ugye beszéltünk róla, hogy ez a rémálomszerű céliga itt volt mögöttünk, viszont tényleg olyan, ahogy ettől a csapattól elvárható könnyedén abszolválták, és tényleg tükörsimán jutottak vissza.
12: Én azt gondolom, hogy én nem szeretek soha sportvezetőként, meg különösen elvárásokat megfogalmazni a sportolókkal szemben, de hogy ennek a csapatnak nem lenne jó, ha kiesés ellen kellene küzdeni a B-ligában. A stabil bennmaradás, és én valahogy úgy fogalmaztam néhány perccel ezelőtt, hogy a látszana az A-liga. Tehát, hogy inkább az A-ligába törekedne ez a csapat, mint sem, hogy azt tűznék ki célul, hogy nem esik ki a C-be.
10: Milyen a jövőkép az utánpótlás tekintve? Ugye ebben a bajnokságban nagyon sok fiatal játékost kellett, hát hogy mondjam, kötelezően szerepeltetni? Ugye az
12: de szerintem ez jó.
10: De ez jó?
12: Én ezt okay. Azért látom jónak.
10: Lesz ugye a hazai kontinens tornára készülünk majd.
12: Ami 2027 június, tehát hogy május-június.
10: U19-es, ugye?
12: Igen, az érettségi mondom. Időszakában, tehát ez egy kihívás lesz. Bár volt ilyen, hogy az angolok jöttek telkibe Európában is selejtező tornát játszani a lányok, és küldtek tanárokat, és ott volt az érettségi nekik. Tehát, hogy hát azért ez megoldható, de hogy azért hozta azt a döntést a Magyar Labdarúgó Szövetség, hogy 2008. január 1-e után született játékosnak játszani kell az NB1-ben, megvan határozva összesen hány percet, mert hogy a 2008, 2009, 2010-es születésű lányok vehetnek részt ezen a kontinens tornán, és hogy adjunk lehetőséget arra, hogy minél többen szerepelnek. Az a jó egyébként, ha valaki úgy játszik, hogy alanyi jogon is játszana, nem csak azért, mert fiatal. Szerintem ez egy jó döntés. Az a korosztályunk az erős. Én sokkal jobban örülnék, hogyha központilag is sokkal erősebb támogatás, nem első pénzben, hanem szervezésben.
10: Hivató szóval menedzselésben.
12: Igen, tehát hogy a női labdarúgást a helyére tennénk. És ahogy Európában már mindenhol, meg a világon is szinte mindenhol, ez egy elfogadott komoly csapatsport, hogyha ez idáig eljutnánk Magyarországon is, de ez egy hosszabb vagy nehezebb beszélgetést tárgya, de hogyha az a kérdésed, hogy mi a jövőkép, ha a gyerekek tehetségét nézzük, akkor én azt gondolom, hogy van remény, meg lehet bizakodni, sokkal több munkát, meg tudást kell beletennie a sportágnak ahhoz, hogy abban az ütemben haladjunk, ahogy...
10: Vágó Fannival kezdtük, ugye, hiszem, ő volt az első résznek a vendége, és akkor azt mondod, hogy azért látszik, vagy látszódnak eredmények, hogyha így visszafelé tekintesz, ez például egy olyan eredmény, vagy egy olyan lépés, ez a U19-es Európa-bajnokság, ennek a megrendezése, az MLS részéről ez a szabály, hogy akkor a fiatalok játszanak, tehát ezek már abba az irányba mutatnak, vagy telhetetlenek vagyunk, és lehetne még több lépés, lehetne még nagyobb lépés, lehetne még látványosabb lépés. Ez lépés, ez abba az irányba lépés?
12: Ha ez telhetetlenség, akkor telhetetlenek vagyunk. Ez egy nagyon jó, szerintem egy nagyon jó döntés az
10: MLS-nek. Hogy mondjam, nem vagyunk? Akkor, tehát most értem, hogy mi ketten itt nagyon szeretnénk, hogy ez így legyen. Jelen pillanatban egyértelműen kisebbségben vagyunk, vagy csendesek vagyunk, és azért próbáljuk hallatni a hangunkat, hogy ez minél több emberhez eljusson. Ezért mondtam, hogy ahhoz, hogy ezt más is megértse, lehet, hogy ez másnak telhetetlenségnek tűnik, szóval nem
12: abszolút,
10: tudom.
12: Abszolút, én tiszteletbe tartom mindenkinek a véleményét. Azt szerintem azt érdemes mindenkinek látnia, vagy belátnia, hogy a világon a legnagyobb lépésben előre haladó csapatsport az a női labdarúgás. Azt is lehet látni, hogy Magyarországon még mindig a legolcsóbban finanszírozható, és a leghamarabb eredményre vezethető sportág ez volna. Példának szoktam mondani, amikor én voltam az MLS főtől 2008-9, a spanyolokkal egy szinten voltunk.
10: Igen, erről sokat beszéltünk.
12: A szerbeknek, emlékszem, hogy kim voltunk Szerbiában, a magyar lakta területen, és szünetbe odajöttek, és megkértek minket, hogy valahogy érjük el, hogy ne rúgjunk tizet, maradjunk egy számjegyűnél, mert botrány lesz. Most meg a szerbek előttünk vannak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy miközben nagyon sok dolog történt a női labdarúgásban, létesítményben, létszámban, az olló egyre csak nyílik, tehát mi haladunk nagyon, de hogy a többiek meg gyorsabban haladnak, és élek a gyanúp erre, hogy a szerbek nem költöttek erre annyit, mint mi.
10: És hát ahogyan kezdtük ezt a mostani adást, megint ilyen ellentmondásos helyzetbe kerülünk, mert miközben A válogatott kapcsán el tudjuk mondani, hogy nagyon sok játékosunk játszik külföldön, neves helyeken, jó csapatokban, akkor beszélünk arról, hogy a Diósgyőr megszűnik, a Fradinál költségcsökkentés, nem tudjuk, hogy mi lesz a bajnoki döntős Puskás sorsa. Tehát hogy ezek ilyen olyan ellentmondások, amiket úgy nehezen tud értelmezni az ember.
12: Próbálok óvatosan fogalmazni, jó? Én azt gondolom, hogy ezek, amiket fölvetsz, ezek túlmutatnak a női labdarúgáson, tehát ez nem a női labdarúgással kapcsolatos döntések vagy nem döntések, ha meg igen vagy, hogyha van erre hát hatása, annyiban ez... igen, látom a szemedben, és igen, annyiban igen, hogy a magukat sportvezetőnek gondoló embereknél, amikor nincs pénz, vagy kevesebb pénz, vagy gond van, akkor az első reakció az, hogy a női foci van a végén. Ilyen tekintetben, de ebben van felelőssége magának a női labdarúgásnak is, hogy nem tudja magát elfogadtatni, vagy komolyabban vehetővé tenni, ha ilyen van magyarul.
10: Igen, azért úgy nehéz, hogy tehát értelmezhető mondjuk jegybevétel például nincs női mérkőzéseken.
12: A férfi fociban sem nagyon, kevés.
10: Hát a nőiben helyen. Talán még annyi sem.
12: Annyi sem, persze, abszolút. Az egy nagy munka, tehát hogy azért mondom, hogy ez nem lehetetlen dolog, mert van rá nekem saját praxisom vagy emlékem, hogy ezt meg lehet csinálni, hogy sokan legyenek. Ahhoz nyilván olyan létesítményekben kellene játszani a mérkőzéseket, nagyon sok munkát belerakni, sok ország van, ahol nem úgy indultak neki. Van olyan is sok, ahol igen, ahol a nagy klubokhoz, tehát ahol a férfi futball van, oda telepítették a nőit, egyre inkább ez lesz a trend, de vannak olyan ország, ahol ott kezdték el a női focit fejleszteni, ahol a környékben nincs másik női csapatsport, mert azt feltételezték szerintem joggal, hogy vannak szabadon gyerekek. Tehát nagyon sok munka van ebben, és ezt mindig elmondom, hogy szerintem ez fele az a szféráé, tehát hogy magának a női labdarúgásnak a felelőssége, a másik meg a macsó társadalomé, mert lassan magunkra maradunk itt Kelet-Közép-Európában azon országok, amelyek nem vesznek részt a világ női labdarúgásában. A lengyelek egyébként már ott vannak, most már csehek is elindultak.
10: A lengyeleknél van ugye a Barcelonában Eva Pajor révén olyan játékosuk, aki fiúra lefordítom, Robert Lewandowski gyakorlatilag.
12: Ez a legjobb fordítás, igen. Tehát Eva Pajor, ő megkapta a legjobb góllövőnek járó díjat, és zárja be, egyezzük meg, hogy egyébként egy magyar menedzser fedezte föl, tehát hogy van magyar vonatkozása, és ő nagyon jó minta a gyerekeknek, a magyar lányoknak.
10: Mert ha már beszéltünk igen. Az U19-re, Gábor, és bocsa, közben szólok, csak egy picit azzal zárjuk akkor itt a szezonzáró adásunkat, mert egy picit elmegyünk majd nyári szünetre, és akkor a bajnokság, ahogy újraindul, akkor jövünk legközelebb, hogy mi van az U19 alatt? Látod, családilag érintett vagy benne, mennyire népszerű, milyen minőségű munka folyik, tehát hogy milyen a jövőkép. Most nyilván a közeljövőről beszélünk, de hogyha nem csak a közeljövőről, hanem egy középtávon nézzük. Tehát a 15-6-7 évesek között mi a helyzet?
12: Minél lejjebb megyünk, annál több tehetséges és csodálatos gyereket látsz.
10: Létszámban, darabszámban?
12: Létszámban, darabban, meg minőségben is, ha lehet ilyet mondani emberre. Tehát most az U14-es országos válogató az Mezőkövesden volt néhány héttel ezelőtt, és aki ott volt, az csodájára járt, hogy mennyi rendkívül ügyes és jó hozzáállású gyerek van, amiben szerintem nagyon sokat kell fejlődni, hogy sokkal felkészültebb és sokkal inkább pedagógus vénával is rendelkező emberek foglalkozzanak a gyerekekkel. Ez általános probléma a magyar sportban.
10: Igen,
12: nem,
10: ezt akartam nem mondani, női labdarúgás specifikus,
12: de hogy ez szerintem a legfontosabb. Egyébként van egy ilyen FIFA döntés már, hogy az akadémiákon minden csapat mellett legyen pedagógus végzettség. Tehát az olaszoknál például ezt már bevezették, tehát hogy utánpótlás csapatnál a vezetőedzés, az asszisztens edző közül az egyiknek kell, hogy legyen egyetemi végzettsége pedagógusként, ami szerintem jó. Szóval, hogy van dolog bőven, biztos, hogy a legkevésbé a gyerekek tehetségén fog múlni.
10: Na hát, igen, milyen hangulatban zárjuk akkor ezt a tizedik?
12: Mindig pozitívan, pozitív, azért jó, csináljuk.
10: Oké, rendben, pozitív hangulatban. Akkor ez volt tehát a Csajok Ligája tizedik része, a Nemzeti Sportrádió női labdarúgó magazinja. Ahogy említettem, egy picit Elbert Gáborral elvonulunk nyári szünetre.
12: De nem együtt, hogy nehogy félreértse valaki.
10: Igen, bárki is félreértené, de hát függetlenül természetesen figyeljük a női labdarúgásban történő folyamatokat, és legközelebb majd a nyár végeztével, ahogy indul a szezon, jelentkezünk majd, és akkor beszámolunk arról, hogy pontosan milyen csapatokkal, milyen változások után indul a magyar első osztály a Simple Liga, marad a neve, azt nem is tudom.
12: Nem tudunk róla, hogy más
10: jó,
12: lenne.
10: Oké, szóval milyen formában, milyen néven indul majd az első osztályú bajnokság, illetve egy picit szétnézünk majd az átigazolási piacon. És Gábor, köszi szépen megint. Én csak, hogy itt volt, illetve az egész szezonban. Ez volt tehát a Csajok Ligája tizedik része, Németh Kornélt hallották.
13: Ez volt a Csajok Ligája, a Nemzeti Sportrádió női labdarúgó magazinja. Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.
14: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: A telefonvonal túlsó végén Borabola Bence, Köszöntöm a hallgatókat, és szia Bence! Hát a Ferencváros labdarúgó csapata azáltal, hogy ugye sorozatban nem lett 8-szor magyar bajnok, és így nem indulhat a Bajnokok Ligája selejtezőjében, mindenképpen érdekessé tette a mostani előttünk álló bajnoki szezont, ami július végén kezdődik, és a nemzetközi kupaszezont is. Mit látsz eddig a Ferencváros igazolásai alapján, hogy alakul át az elmúlt 7 év bajnoka, de a legutóbbi bajnokságot ugye nem a Ferencváros nyerte, ahogy utaltam rá, nem az Eto FC.
15: Igen, hát a mostani átigazolási időszak azért nem abban a rendben folyik, ami az elmúlt években megszokott volt, ugyebár általában télen igazolt a Fradi, most viszont inkább megválni látszik a játékosaitól, és hát nyilván ennek oka van, ugye ezt a klubnál is bevallották, hogy anyagilag teljesen más forrásokból gazdálkodhatnak. Robi Keane vezetőedző is ezért távozott igazából. Ő is látta azt a keretet egyben, amelyikkel ő szívesen tovább dolgozott volna, és hát ugyebár alapemberek is távoztak. Elég csak Ibrahim Sissére gondolni, ő szerintem az egyik legmegbízhatóbb belső védője volt, illetve játékosa összességében is a Fradinak, de hát rajta kívül rengetegen, és én biztos vagyok benne, hogy még bőven lesznek távozók, Giulio Romão szinte biztosan elhagyja a Fradit, kérdés már csak az, hogy merre megy, milyen irányba, és hát ami szerintem nagy érvágás, még hogy Szebra Ilmakrekis sem marad, illetve alig ha marad a Ferencvárosban, ő is nagyon nagy erőssége volt ennek a csapatnak, de hát azért így is vannak bőven, ugye 30-an utaztak el az ausztriai edzőtáborba a csapattal.
2: És ebből a keretből, amelyik ugye most már túl van két mérkőzésen, két azeri csapat ellen az ausztriai edzőtáborban, meg a felkészülés legelején még az MB2-es Tiszakécskét is legyőzte a Fradi 6-1-re, de erről még egy kicsit később. A keret azért mire lehet alkalmas? Persze tudom, hogy ezt nehéz megjósolni, mert még mindig vannak bőven kérdőjelek, akár a hazai bajnokságban, akár a Győrrel szemben, mert időközben, ha már Robi kint mondtad, ugye tegyük hozzá, hogy az Etóval a győriekkel bajnokságot nyerő korábbi utánpótlás ferencvárosi edző visszatért az Üllőjutra, vagyis Borbé Balázs.
15: Így van, és hát ő most azért kicsit a saját kényekedve szerint saját ízlésére formálja ezt a jelenlegi keretet. Az is nyilvánvaló, hogy magyar játékosokra továbbra is szükség van a Ferencvárosnak, de az is, hogy nem minden áron ugye azért lesznek olyan magyarok is, akik távoznak, vagy távoztak már a klubtól, de elnézve a mostani keretet, ami Ausztriában dolgozik együtt, és tér haza éppen a Népligetbe, ez a magyar bajnoki címre mindenképpen esélyes, azért is tele van jó játékosokkal, különösen a középpálya és a támadósor. Az edzőmérkőzések alapján úgy tűnik, hogy Bambi Dele Jussuf, aki az elmúlt időszakban Varga Barnabást pótolta, vagy próbálta megpótolni leginkább a góljaival, ő már most jó formában játszott az ausztriai edzőmérkőzéseken, és hát azért bőven vannak a középpályán olyan vezéregyéniségek, akik azért az NB1-ben kitűnhetnek, hát továbbra is nagy talán, hogy Nabi Keitára milyen szerep hárulhat ebben a Ferencvárosban, itt maradt a Fradinál, és hát a képességei alapján azért neki vezérnek kellene lennie. Az egyedüli olyan igazolás egyenlőre, aki alig, hanem azért Ibrahim Sissé helyére érkezett, az egy honfitársa, ugyebár Nathan Zahoré, úgyhogy a jelenlegi keret azért most még jónak tűnik.
2: Makrekiszt említetted, a lett-német játékost, aki iránt bőven van érdeklődés, tehát véletlenül nem marad, aztán konkrétan tudjuk Gartenmant a védelemből, Gróf Dávidot a kapusposztról, Pesicset, Varga Barnabás cseréjét, egykori cseréjét, Abufánit, aki tavaly nyáron úgy volt, hogy úgy tűnt, hogy eligazol, aztán maradt, aztán jót tett a Fradinak azzal, hogy maradt, mert jól játszott, hogy a régi Abufánit láttuk, és

0: azért alig, hanem fontos mérföldkő lehet az ő pályafutásában, és szerintem most találhat magára itt a hosszú kihagyás, és ebben a hullámvölgyből most kecmerekhet ki szerintem a előttünk álló szezonban, úgyhogy tőle azért sokat várnak, várhatunk mi a ferencvárosiaknál is, illetve azért képességei alapján azért van jó néhány olyan játékos, aki kölcsönből tért vissza, Alexander Csirkovics is ilyen, Edgar Sevikjánt rendkívül sokra tartották, tartják a Ferencvárosnál, nagy potenciált látnak benne. Hát az más kérdés, hogy eddig tényleg nem bizonyított, de hát lehet, hogy Borbé Balázs megtalálja azt a pozíciót neki, vagy nekik, ahol igazán érvényesülni tudnak.
1: Na, akkor most Borbala Bence, a Nemzeti Sport munkatársa, akivel beszéltek, kimondta azt a varázsszót, a nevet, Borbé Balázs, új edző, tőle mit lehet várni, és akkor most jön az a két azeri meccs, illetve ausztriai meccs az azeriek ellen, ugye az azeri bajnok Szavak ellen egy, ha jól emlékszem, 2x60 perces meccs volt, és 1-1, a Karabak ellen az azeri, én csak úgy mondom, hogy sztárcsapat ellen pedig 1-0-es győzelem, az normál mérkőzés volt, és azt olvastuk épp a Nemzeti Sport cikke alapján is, hogy az a kezdő 11-es, most mondom, Dibusz a kapuban, Kadu, Gomez, Rámák, Osvát a védelemben, aztán Kejta, Kanikovszki a védekező, szűrő középpályás, Korbu, Lisztes, Jusuf, és talán Sevikjan még ott elől, tehát, hogy ebből mit látsz, ez lehet a kezdő 11, már akár a július 9-i újvidéki Vojvodina elleni Európa Liga selejtező első meccsén is.
0: Hát én már csak azért gondolom, vagy gondoltam úgy, hogy nagyjából ez lesz a kezdő, vagy lehet, és igazából Borbé Balázs egy-két pozícióban változtathat még az első tétmérkőzésre, mert hagyta a csapatot több mint egy órán át játszani, akkor nyúlt bele először a Karabak elleni edzőmérkőzésen, és 75 perc után cserélt sort, úgyhogy azért ezek a játékosok kapták meg azt a terhelést, azt a meccs terhelést, ami nagyon kell a közelgő tétmérkőzés előtt, de hát tényleg alig van idő a Vojvodina elleni mérkőzésig.
1: Bence, ne felejtsd el szavarat, muszáj közbevágnom, mert érdekes, hogy kiket állított be, most nem az összes nevet mondom, a kapuban Varga Ádám, csere volt Oda-Oda, a 75. percben az ausztrál Arzen, aki szintén visszatér, Zakariassen, Akolace, Kovácsevics és Gruber csatárposzton.
0: Így van, és hát Gruber Zsombor volt, aki az első gólt, illetve az egyetlen gólt szerezte az első ausztriai felkészülési mérkőzésen, a korábban említett Bamidele Jusuf pedig a Karabak ellen fejjel szerzett győztes gólt, és hát azért én néztem végig a mérkőzést, ugye ez a második a Karabak elleni már rendes 2x45 perces mérkőzés volt. Itt azért a Ferencvárosnak voltak olyan periódusai, amikor látszott, hogy milyen stílusban szeretné látni Borbé Balázs ezt a alakuló csapatot, mert mondhatjuk, hogy ez a Ferencváros még most formálódik, hiszen nem csak a szakmai stáb, úgy azért új játékosok is lesznek. Sokszor volt, amikor visszatámadtak, próbálták zavarba hozni már a saját térfelén a Karabak játékosait, amelyben egyébként egy korábbi ferencvárosi Kadi is pályára lépett, és az is látszott a Ferencvároson, hogy a labdatartás is nagyon fontos eleme lehet a játékának a közeljövőben. Kérdés, hogy a Vojvodina ellen idegenben kezd ugye a csapat, és hogy ott milyen, hát nem is a hadrend kérdés, hanem milyen hozzáállással indul harcnak a Ferencváros. Arra gondolok, hogy adott esetben még a döntetlen is jó lehet egy ilyen párharcban idegenben, de az is elképzelhető, hogy már ott szeretnék eldönteni a továbbjutás sorsát, hiszen azért papíron a Ferencváros ebből a párharcból tovább kell, hogy jusson.
1: Igen ám, de azért eszembe jut, hogy a Bajnokok Ligája selejtezőjében évről évre pont a Ferencváros is az elmúlt években az első, de még a második meccsen is, de az elsőn kifejezetten mindig szenvedett. Tehát azért most ezzel is nem tudom, hogy szembesülni kell-e, mert lehet, hogy ez Borbé Balázs jobban tudja menedzselni.
0: Igen, ez is jó kérdés, és azért valóban

0: rengeteg a kérdőjel itt a Vojvodina elleni mérkőzés előtt. Annak azért örültek a Ferencvárosnál, hogy nem kell a világ másik végére utazniuk, hiszen azért lehetett volna bőven olyan út is, ahova több ezer kilométert kell repülni, de ezt megúszták. Mindazonáltal úgy gondolják, hogy a Vojvodina azért abból az 5-6 csapatból az egyik legerősebb, hanem a legerősebb rivális, aki ellen most küzdeniük kell és tovább jutni. Úgyhogy azért ennek a sorsolásnak két éle van, de én úgy gondolom, hogy a Ferencváros képes lehet, de még egyszer mondom, tényleg gyakorlatilag képtelenség megmondani, hogy fog kinézni az épülő Ferencváros a július 9-i mérkőzésen.
1: Mit vársz Borbély Balástól? Tehát ő, aki ugye vele kezdtem, hogy visszatért a csapathoz, de csak utánpótlás szinten mozgott, most teljesen más feladat hálóra, és nyilván akkor, amikor az Eto FC-vel bajnok lett, pont a Ferencváros előtt, úgyhogy nagyjából két év alatt csodát tett Győrben, hogy épp hogy csak feljutott a másodosztályból az első osztályba, aztán az első osztályban az elején ugye 5 meccs alapján akár le is válthatták volna, ott maradt, akkor már szorongatták a Ferencváros, mondjuk a Fradi lenne az oroszlán, akkor a bajszát, és aztán a második szezonra meg lett a bajnoki cím. De most a Ferencvárosban, ahogy te kezdted, hogy csökkentett költségvetéssel, miközben egy ferencvárosi szurkoló nyilván ugyanazt várja a csapattól.
0: Így van, ebből a szempontból nehéz dolga lesz, de hát amilyen nagy haraggal tekintettek rá Győrben a távozása miatt, Ferencvárosnál olyan nagy örömmel fogadták, mégiscsak hazatért, ugye köztudott, hogy Hajnal Tamás sportigazgatóval remek kapcsolatot ápol Kaiserslautern-ben, korábban csapattársak is voltak, és ez a barátságuk azért a hosszú évek alatt megmaradt. De a Népligetben egyelőre azt lehetett leginkább látni Borbély Balázson, hogy otthon érzi magát, hogy úgy gondolja, hogy jó helyen van, nyugodtság és kiegyensúlyozottság tükröződött rajta, és a játékosok is úgy érezték, hogy egy rendkívül kiszámítható és tudatos munka kezdődött meg. Itt olyan apróságukra gondolok, amit a játékosok említettek, hogy percre pontosan le van bontva az edzések ideje és hossza egy hétre előre, ők is tudnak pontosan tervezni, tudják, hogy milyen feladat vár rájuk az adott tréningen, és ez korábban nem volt jellemző a ferencvárosi öltözőben, ahogy ők mondták, úgyhogy nyugodtság, kiegyensúlyozottság, és hát nyilvánvalóan nagy bizakodás jellemzi ezekben a napokban Borbély Balást, és alig, hanem azért ő is kockáztatott azzal, hogy a Győrt otthagyva a Ferencváros kispadjára ült át, és egy ilyen helyzetben valóban azért hát leginkább csak bukni lehet, mert ahogy mondtad, azért a bajnoki cím az a ferencvárosi szurkolók részéről, de hát a klubvezetői részéről is alapelvárás. Kérdés, hogy az idén mennyire lesz ez nehéz visszahódítani, ki lesz az a rivális, lesz-e a Győr például a második idényben is annyira erős, hogy hardba szálljon az aranyért, vagy a Ferencváros vissza tudja hódítani a bajnoki címet, de hát tényleg rengeteg a bizonytalanság.
1: Egy biztos, hogy majd július végén megkezdődik a labdarúgó NB1, illetve július 9-én Újvidéken a Vojvodina ellen az Európa Liga selejtező első forduló első mérkőzésén megkezdi az FTC. A Ferencváros labdarúgó csapatáról Borbola Bencével beszélgettünk, a Nemzeti Sport munkatársával, aki folyamatosan nyomon követi a csapat alakulását. Köszönöm szépen, Bence, a hallgatók maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk itt más témával a Nemzeti Sport Rádióban és a Körkapcsolásban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és Az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
3: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
4: Nagyon jó megúszó voltam.
5: Páktáztam a rohanó szarvasok után.
6: Mondom, hát ez nem lehet.
7: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
8: Imogoszú!
9: Úszogumi!
8: Pontos!
10: Ó, magyarul!
11: A nyelvújítás előtt!
12: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
2: Játékos kijáró, a Nemzeti Sportrádió beharangozó magazinja. Két hetente pénteken 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
13: Lionel Messi már 7 gólos a világbajnokságon. Jürgen Klopp szerint hosszú lesz a tárgyalás a német szövetségi kapitányi posztról. Kimi Antonelli nyerte a sprintfutamot Silverstone-ban. Jó napot kívánok, Bera Emese vagyok.
2: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
13: Argentína, valamint Egyiptom és Kolumbia is csatlakozott a 8-ad döntő mezőnyéhez a labdarúgó világbajnokságon. A címvédő Argentína meglepetésre csak hosszabbításban, a 111. percben született öngóllal győzte le 3-2-re az újonc zöldfoki köztársaságot. Lionel Messi 7. gólját lőtte ezen a világbajnokságon, 20. VB találatával vezeti az örökranglistát, 30 világbajnoki mérkőzésével pedig szintén csúcstartó. Lionel Messit halljuk.
14: Tudtuk, hogy ez nagyon kemény mérkőzés lesz, hiszen a zöldfokiak sem Uruguay, sem Spanyolország ellen nem kaptak ki. A legnehezebb az volt, hogy megszerezzük az első gólt, és aztán rátaláljunk a saját ritmusunkra. A baj az volt, hogy nem tudtunk megfelelően nyomást gyakorolni. Tudtuk, hogy semmit nem adnak ingyen, mindenért meg kell harcolni, de a mi csapatunk ebben nagyon erős. Elfáradtunk, ezért a legfontosabb most az, hogy pihenjünk, előre tekintsünk és a pozitívumokkal távozzunk.
13: Pedro Leitão Brito, a zöldfoki köztársaság szövetségi kapitánya érthetően büszkén értékelt.
15: Méltóságot adtunk annak, amit az országunk képvisel. Kétszer is egyenlítettünk a világbajnok ellen, és hosszabbításra kényszerítettük őket. Mindenek előtt mérhetetlenül büszke vagyok a játékosokra, akik méltósággal teljesítettek ezen a VB-n. Megmutattuk az identitásunkat. Ez a szereplés pedig örökre megváltoztatja a zöldfoki labdarúgás történelmét. Bebizonyítottuk, hogy a legkisebb nemzeteknek is helyük van a világ legnagyobb színpadán.
13: Argentina kedden a 16 között Egyiptommal találkozik, amely 1-1-es döntetlen után a 11-es párbajban 4-2-re múlta felül Ausztráliát. Az egyiptomi Mohamed Salah így nyilatkozott a lefújás után.
16: Történelmi győzelmet szereztünk. A meccs előtt elmondtam a többieknek, hogy élvezzék a mérkőzést, hisz ez a világ legnagyobb futballeseménye, és ne hagyják, hogy a nyomás felülkerekedjen rajtuk. Ez a 11-es párbaj során meg is mutatkozott. Jó magam, az utolsó pillanatban döntöttem el, hogy panyánkázni fogok. Nekem van a legtöbb tapasztalatom a csapatból, megpróbáltam önbizalmat adni a csapattársaimnak. Lehet, hogy ez az utolsó világbajnokságom, mikor próbáljam meg, ha nem most.
13: Kolumbia 1-0-ra bizonyult jobbnak Gánánál, így szintén kedden a dél-amerikaiak mérkőznek Svájccal a 8-ad döntőben. Most következzék a kolumbiai Luis Diaz.
14: Nagyon örülök, hogy tovább jutottunk, és külön köszönöm az egyéni elismerést. Azonban akkor lennék teljesen elégedett a teljesítményemmel, ha góllal is segíthettem volna az együttest. Mindenkire büszke vagyok. Nem az egyének, hanem a csapat sikere volt ez a mai. Fáradtak vagyunk, szóval mostantól a pihenésen van a hangsúly. És ha továbbra is ilyen keményen és alázatosan dolgozunk, lépésről lépésre fejlődünk, akkor szép eredményeket érhetünk el.
13: A labdarúgó világbajnokságon a 8-ad döntőben ma 19 órától a társházigazda Kanada Marokkóval, 23 órától Paraguay Franciaországgal csap össze. A találkozókat a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Jürgen Klopp szerint intenzív tárgyalásokra van szükség ahhoz, hogy elvállalja a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi posztját. Az tegnap dőlt el, hogy a csúfos világbajnoki kudarc után Julian Nagelsmann távozik, és a német szövetség megerősítette, hogy a kiszemelt utód Klopp, akivel már felvették a kapcsolatot. Az 59 éves, a korábban többek között a Liverpoolt is irányító szakember elmondta, időbe telik, mire megállapodhatnak, mert a jelenlegi problémák nem magához Julian Nagelsmann személyéhez kötődnek. Jövő héten megkezdi szereplését a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében a Ferencváros. Az első fordulóban a szerb Vojvodina lesz a Fradi ellenfele, az első mérkőzése július 9-én a visszavágóra egy héttel később kerül sor. Az FTC BL főtáblán is szerepelt korábbi futballistája Zorán Kuntics mindkét csapathoz kötődik. Szabó Bence kérdezte őt a párharcról.
4: A Ferencváros és a Vojvodina együttese találkozik majd egymással az Európa Ligában, és ugye te ennek a klubnak az alkalmazásában vagy kint Szerbiában, illetve hát a Ferencvárosnak is egy legendás játékosa vagy. Milyen érzésekkel tekintesz ezeli a meccseré, hogyan várod?
6: Hát én inkább szeretném volna elkerülni ezt a meccset, mert a hat ellenfel között ugye volt a Hajduk Split, volt Dinamo Kiev, volt Sheriff. Én inkább a Sheriffet tippeltem, mivel úgy gondoltam, hogy a Sheriff ellen talán lenne a legnagyobb, legtöbb esélyük, hogy tovább jussunk. Hát de sorsod ilyen, szóval a klubon belül nagyon sokan örültek a Ferencváros, nem azért, mert könnyű az ellenfel, inkább ilyen, ebből a szempontból, hogy nem kell sokat utazni, gyönyörű stadionba fogok játszani, úgyhogy igen, de nagyon tisztelik a Ferencváros, nyilvánvalóan tudják, hogy utazok 7 évbe a Ferencvárost játszott kocsinok a csapatkörbe, konferencia liga, vagy bajnok ligába, vagy Európa ligába, úgyhogy ez nem is teljesítmény a Fradi részéről.
4: Szerbiában mennyire gondolkodnak abban, hogy ezt a párharcot a Vojvodinának könnyű lesz, vagy nehéz lesz megnyernie? Mit mondanak az emberek, mire jut majd a csapat?
6: Hát az igazság, hogy a Vojvodina nagyon erősödött most nyáron, elég sok pénzt is, szokatlan sok pénzt befektetik, az új igazolásra. Mondom, jól erősebb vagyok, mint mondjuk tavaly, úgyhogy de ennek ellenére szerintem továbbra is az emberek, mondjuk többsége, talán egy kicsit előny adják a Fradinak. A rutin miatt, a tapasztalat miatt, szóval sokkal számít, hogy egy csapat évek óta játszik komoly szerepet nemzetközi szinten, különböző kupában, úgyhogy mondom, egy mindenféleképpen egy ilyen izgalmas meccs várom, szóval nagyon kellemetlen ellenfel az Vojvodina egyébként a szerb bajnokságban is. Nagyon kellemetlen volt mindenki számára. Az idén kétszer is megvertek a Zvezdát, ami azt jelenti, hogy Vojvodina jó csapat, abszolút, hogy csak a Zvezdát megverik kétszer is, aki messze legjobb csapat itt a Szerbiából, azt jelent sokat, így van.
13: A világbajnoki pontversenyt vezető Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma 1-es brit nagydíj sprint futamát Silverstone-ban. A 19 éves versenyző mögött a 7-szeres VB győztes Lewis Hamilton, a Ferrari pole pozícióból rajtolt brit pilótája ért célba másodikként, míg a harmadik helyen a VB címvédő és szintén hazai közönség előtt szereplő McLaren-es Lando Norris zárt. Az időmérő 17 órakor kezdődött Silverstone-ban, a futamot holnap 16 órától rendezik. Zsoldos Barna, a nemzeti sport szakírója beszél a hétvégéről és a 4-szeres világbajnok Max Verstappen esélyeiről is.
8: Ugye ebben az idényben most már a teljes összteljesítmény nagyjából felét az elektromos hajtás biztosítja, és egy elég kicsi akkumulátor áll a rendelkezésre, amit folyamatosan a féktávokon vagy a kanyarokban visszalasítva kell újra töltögetni. Ugye ez az ilyen pályákon, mint a Silverstone, ahol villámgyors kanyarok vannak, és ezeken a korábbi években nagyon élvezetes volt átszágoldani, óriási erőhatások hatnak a pilótákra. Itt idén ezekkel az új autókkal, ezekkel az új hajtóegységekkel ez az élmény már kevésbé van meg, mert minden versenyzőnek az a célja, hogy az egyenes szakaszokban minél jobban fel legyen töltve az akkumulátora, mert köridő szempontjából ez a legkedvezőbb, ez az optimális. És emiatt voltak panaszos, kritikus hangok a hétvége előtt, hogy tulajdonképpen ezek a nagyon jó, ikonikus, fantasztikusan gyors kanyarok gyakorlatilag töltőállomással silányodnak, vissza kell venni a tempóból, elfogy majd az energia folyamatosan. Ugye ez a hétvége további részében lehet majd inkább kritikus, mert az időmérőn ugye visszavágják, korlátozzák, hogy mennyi elektromos energiát lehet újra tölteni az akkumulátorban. Tehát az időmérőn talán kevésbé lesz látványos a spórolás, ennek a veszélye inkább majd versenykörülmények között lesz meg.
13: Molnár Martin a pole pozícióban rajtolva negyedikként ért célba a brit Forma 3-as bajnokság magyarországi versenyhétvégéjének első futamán a Hungaroringen. A sérülése után ismét edzésbe állt Juhász Dorka az észak-amerikai női profi kosárlabda ligában érdekelt Minnesota Lynx magyar válogatott játékosa. Juhász a török Galatasaray színeiben az Euroliga áprilisi zaragózai hatos döntőjében szenvedett lábfejsérülést, és azóta nem is lépett pályára. A másodikként rangsorolt Piros Zsombor bejutott a döntőbe a brassói salakpályás Challenger tenisztornán. A Nemzeti Sportkrónika ezzel véget ért, megköszönöm figyelmüket, viszonthallásra.
9: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
9: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Folytatódik a Körkapcsolás szombat délután, és este 7 órától majd Kanada-Mexikó, még este 11-től Franciaország-Paraguay párosítása, a 23. foci VB-n, azaz irány a legjobb 8, most már a 16 között folytatódik az egyenes kieséses szakasz. A telefonon a túlsó végén pedig Novotny Zoltánnal beszélgetek, aki ugye a csatorna hangunk legendás sportriporter, és nagyjából ott a világbajnokság első két csoportköre után már beszélgettünk. Szia Zoli, melyik meccset láttad legutoljára, akár itt az éjszakai késő esti három meccset, tehát az utolsó három olyan meccset, amelyik ugye a 32 között volt még. Azok közül láttál-e valamit, vagy inkább korábbi meccsekkel kezdjünk?
2: Kezdhetjük bárhol, vagy összegezhetjük az egészet szinte, de bevallom, hogy én az Ausztrália-Egyiptom mérkőzést láttam végig. Az argentin zöldfoki szigetek találkozót Messi gólja után már nem néztem tovább, úgyhogy reggel értesültem a fejleményekről, csak úgy, mint a Kolumbia-Gána mérkőzésről.
1: Akkor láttad, akkor csak az annyit mondok, hogy láttad Messinek ugye a 20. világbajnoki gólját, ami most már ezen a VB-n a 7., ugye Mbappé 6-tal tart, és akkor jöhet az általános összegzés, túl rengeteg mérkőzésen, 72 volt a csoportmeccsen, de túl vagyunk most már 16-on az egyenes kieséses szakaszból is.
2: Igen, hát hogyha mérkőzéseket veszük, akkor sajátságos módon nekem még mindig az Anglia-Horvátország mérkőzés tetszett a legjobban az első fordulóból. Volt persze még néhány érdekes találkozó, itt talán a legutóbbiak közül kiemelhetem a Belgium-Szenegál mérkőzést, amin aztán minden történt, alig hanem a világbajnokság egyik legnagyobb utóéletű mérkőzése ez. A jobban játszó szenegáliak 2-0-ra vezettek, a belgák a sírból mentették döntetlenre a mérkőzést, Lukaku és Tillemans utolsó 3 percben szerzett góljaival. Tillemans pedig a hosszabbítás utolsó pillanataiban vagy perceiben megadott vitatott 11-est is belőtte. Mondom én, hogy vitatott, mert hát a VAR nélkül ezt minden bíró vagy egyetlen bíró sem ítélte volna meg, és még a VAR-t látva is vannak kételjeim, hogy ez 11-es volt-e egyáltalán vagy sem. Minden esetre drámai találkozó volt. És ugyanígy a 16-ot döntőből ki lehet emelni a portugál-horvátot, már megint csak a horvátok. Egy felejthető első fél idő, de hát itt is inkább a második fél idő, ami fordulatos, izgalmas, drámai, horvát vezetés, Ronaldo 11-esből egyenlít, majd a csereként beállt Ramos a 90 plusz 4. percben fejelt Livakovic kapujába. És azért ezen a találkozón is működött a VAR keményen, hiszen 2 horvát gólt is elvett. De azt mondtam, hogy ilyen összegzés félét is ígérek tulajdonképpen, ami az érdekes, hogy a 16 mérkőzés, ha most csak a 16-ot döntőt veszem, a 16 mérkőzés 42 gólja közül 12 az utolsó percekben, vagy a hosszabbításban, vagy a 2x15 perces hosszabbításban esett. És hát ezek közül egyet-egyet, például Eustáquio gólja 17 méterről a 90 plusz 2. percben a Kanada-Dél-Afrika találkozón, vagy amikor a Brazil-Japánon a 90 plusz 5. percben Tanaka elpasszolta magát, és az ellentámadásból a csereként beállt Martinelli megszerezte a brazilok győztes gólját. Aztán a norvég eset, hiszen ott is elefántcsontpartnak állt a zászló, a norvégok egyenlítettek, majd a 86. percben egy ragyogó indítás után Berg tudott elfutni a jobb oldalon, és beadását Holland tessékelte be a kapuba. És ne feledjük el szerintem a legnagyobbat ezek közül, Harry Kane-t, az angolok középcsatárát. Kongo ellen volt egy olyan fejes gól, ami szinte csak ő rá jellemző, még Varga Barnabást tudnám említeni, vagy 100 évvel ezelőttről, hát egészen pontosan 70 évvel ezelőttről Kocsis Sándort. Tehát Kane fejes góla még normális időben, tehát körülbelül a 75. perc táján egyenlített, de a 86-ban már összeszorított fogakkal és mindent egy lapra föltéve a kapunak háttal állva vette át a labdát és vitte el a alapvonallal párhuzamosan 3 játékos mellett is, és ezt csak fordulásból hihetetlen erővel lőtt a léc alá egy hihetetlen gólt, bombagólt. Nagyszerű volt, és hogy már említettem ugye a belga-szenegál meccset, hát Lukaku amúgy is külön szám, valamikor kezdett, valamikor nem, többnyire nem, de ha beáll, akkor egy perc múlva gólt lő, két perc múlva meg gólpaszt ad. A szenegáliak ellen pedig hát ott a 86. percben volt eredményes, hogy aztán a 89-ben a 0-2-ről, 1-2-ről hosszabbításra mentse a találkozott Tielemans, mégpedig Trossard beadása után. Ennek is külön története van, hiszen a két játékos vagy a mérkőzés előtt, vagy éppen az egyik ivószünetben, de összeveszett egymással, és mégiscsak összehoztak ketten egy gólt, és itt aztán a 11-es a végén. És még itt van a portugál-horvát meccs is, ugye a Ramos fejesét már említettem. Tehát 16 mérkőzés, 42 gólja közül 12 az utolsó percekben, vagy a hosszabbításban, vagy a 2x15 perces hosszabbításban esett.
1: Ennyi gól után személyiségekről, egyéniségekről is beszéltél, és hát akkor kiemelhetjük azt is, hogy Afrika jól vizsgázott ezen a világbajnokságon, Ázsia pedig egyáltalán nem, és hát az európai csapatok is szép számmal azért fogynak.
2: Hát igen, mondhatni, hogy szinte a papírforma érvényesült, európai azért több is lehetett volna. Ha csak a 16-ot döntőt nézzük, akkor a 12 csoportgyőztes közül Németország és Hollandia elhullott, mindkettő hosszabbítás után 11-es rúgásokkal. A németek kínlódtak és szenvedtek Paraguay ellen, 3-11-est is elhibáztak. A hollandok már a 90 percben kikaphattak volna, de Verbruggen remekül védett. De a döntő 11-est a jövő nagy ígérete a tavasszal még Eindhovenben játszó Saibari értékesítette. A 8 csoport harmadik közül egyedül Paraguay maradt állva. Nem jutott a legjobb 16 közé a 4-szeres világbajnok és kifejezetten torna csapat Németország. A 3-szoros ezüstérmes Hollandia mellett a 8 évvel ezelőtt második, 4 éve pedig harmadik Horvátország sem. Japán és 3 fekete-afrikai ország, elefántcsontpart, Szenegál, Kongó sem, pedig ők az utolsó pillanatig is még esélyesek lehettek volna. Aztán megjegyzi az ember, és kiemeli, hogy Franciaország és Mexikó még 100%-os, Mexikó és Spanyolország még gólt sem kapott eddig, és mindenféleképpen a legnagyobb szenzáció a zöldfoki szigetek, hiszen ha úgy tetszik, veretlenül estek ki. 4 döntetlen, 3 korábbi világbajnok, Spanyolország, Uruguay és Argentina ellen, bár az argentinoktól ugye kikaptak a hosszabbításban, a 2x15 perces hosszabbításban. Larios Duarte, a Puskás Akadémia játékosa, kíváncsi vagyok, hogy mikor viszik el majd őt a Puskásból mások, és az öreg kapus Vozinha remekelt ebben az együttesben.
1: Igen, hát Vozinha, aki a portugál másodosztályban védett legutóbb, de most éppen nincs is csapata. Cabral gólja az egészen zseniális volt, ami a második egyenlítést eredményezte, és hát a Duarte gólja sem volt csúnya. Még zárásul biztos, hogy érdekes lehet majd a folytatás is, de úgy hallom, hogy még azért van hozzáfűzni valód.
2: Hát volna, de ha az idő elfutott, és még Tour de France-ról is akarunk beszélni, akkor az ember egyszerűen befejezheti, hogy az élmény számba ment nekem tulajdonképpen a viking evezés, amit a norvégok mutattak be. A teljes stáb a gyepen, és a nem tudom hány ezer, de több tízezer norvég szurkoló a leláton. Ez amúgy a mexikói hullám, az argentin konfetti eső, és a dél-afrikai vuvuzela után a labdarúgó világbajnokságok újabb érdekessége. És ha már ugye említetted itt a góllövőket, a góllövő listán az igazi gólvágók vannak az élen. Messi, Mappi, Haaland, Kane, Dembélé, aki 3-1 forma gólt rugott gyönyörűen. Olyar Zabal, akire egyre inkább oda kell figyelni, Vinicius és Sarre. Egyébként a szenegáli az egyetlen, akit már nem gyarapíthatja a góljai számát. És felhívom a figyelmet a 10-es mezzeszámot figyelőkre is, nem akárkik. Messi, Mappé, Modric, ő ugyan már kiesett, Neymar, aki még nem nagyon jutott szóhoz, Bellingham, Bernard Silva, James Rodriguez, a 8 évvel ezelőtti világbajnokság gólkirálya, a nagyon-nagyon csendben, de nagyon-nagyon előretörő kolumbiai kapitánya, Ødegaard, aki tulajdonképpen a norvég csapatot mozgatja, a spanyol Olmo, a legtöbb gólpasszal rendelkező belga Trossard, az amerikai Pulisic, és a csendes svájci Csaka, vagy a marokkói Brahim Diaz. És ott van még Jonathan David, a kanadai, aki ugyebár mester hármast lőtt a világbajnokság során. Úgyhogy lesz itt még véleményem szerint érdekesség, még ha azt is mondjuk, hogy ez a világbajnokság most kezdődik. Amit a kezdetkör mondtam, továbbra is állom, változatlanul Argentina azért küzd, hogy megvédje bajnoki címét, látszatra Franciaország játssza a legjobb focit, Spanyolország még gólt sem kapott, Brazília még ha dadog is, mégiscsak ötszörös világbajnok, és nem leírható Anglia, Portugália sem, na meg a titkos Kolumbia.
1: Novotny Zoltánnal beszélgetek itt a Körkapcsolás című műsorban, a Nemzeti Sportrádióban és a labdarúgó VB-n, akkor, hogy mindenki tisztán halljon, értsen. Zolit nagyon jó, még mindig hallgatni élmény, amiket mondasz, érdekességek, de akkor a párosítás az úgy néz ki, hogy ma 19 órakor Kanada, ugye az egyik házigazda, társházigazda Marokkóval, 23 órától magyar idő szerint pedig a franciák Paraguayjal mérkőznek. A további 6 párosítás van ugye a 8. döntőből, például Portugália Spanyolországgal, az Egyesült Államok Belgiummal, az említett Norvégia Brazíliával a másik ágon, Anglia Mexikóval, Argentina Egyiptommal és Svájc pedig ugye Kolumbiával mérkőzik. A folytatásban akkor egy kis zárás a Tour de France-ról, mert hogy megkezdődött, és ehhez is azért nagyon érdekes történeteid vannak, illetve igazából a rádióban másképp tudjuk kezelni, mert sajnos nem látható, nem tudjuk megmutatni, amit a televízió be tud mutatni. Jól mondom, hogy ez egy ilyen sport és kultúra együtt, aki ezt megszerette annak idején az Eurosport nevű csatornán, és elkezdte nézni, az biztos, hogy nem feltétlenül, és nem elsősorban, és kizárólag azért maradt ott 3 héten keresztül, mert az összes bringást ismerte, hanem beleszeretett például a francia tájakba, vagy francia tájba is.
2: Hát igen, tulajdonképpen a Tour de France nyárra, júliusra esik, sokszor a nyaralásra, úgyhogy mindig alkalmat adott, hogy akár a teljes napi szakaszt végignézze az ember, és ne csak a versenyt figyelje, hanem magát, az útvonalat, a tájakat, a kastélyokat, a hegyeket, a művelt földeket, a hidakat, tehát, és művelődjön is egy-egy templom kapcsán, vagy egy-egy festmény eszébe juthat, bár ezt ugye ritkán látni, és a franciák meg a nézők leleményességén és érdekességén, hogy mi mindennel tudják még színesíteni és érdekesíteni a Tour de France-t. Egyébként magát a versenysorozatot Henri de Grange találta ki. A franciák büszkék is arra, hogy ugye Pierre Coubertin az olimpiát, Jules Rimet a labdarúgó világbajnokságokat indította el, és még ezt lehet sorolni, hiszen Anon a labdarúgó bajnokcsapatok Európa kupáját, a L'Équipe pedig az aranycipőt, szóval francia találmány, eredeti francia Tour de France, amit persze Franciaországban is rendeznek, annak ellenére, hogy már legalább több mint 10 országban is futott volt egy-két szakasz, vagy a rajt most is éppen Barcelonában lesz. Hát sok érdekességet tudna az ember mondani, tudom, hogy időhiány legfeljebb olyan, akkor hívhatom fel a figyelmet, hogy Jean Robich 1947-ben úgy végzett az élen, hogy egyetlen szakasz sem nyert meg. Vagy mindannyiunkban, vagy sokunkban ott ég az a kép 89-ből, amikor a Champs-Élysées-n ilyen handicap befutó volt, tehát magyarul nem összeadták az időeredményeket, de az nyerte a Tour de France, aki elsőként érkezett a célba. Tehát úgy, mint az öttusa versenyeken manapság. És ugye óriási előnnyel rendelkezett Fignon, a francia versenyző, és az utolsó métereken kapott ki a nagyon jól hajrázó Greg LeMond-tól, az amerikaitól, tehát a különbség 8 másodperc volt, most tessék elképzelni egy 3 hetes körverseny végén. És aztán az ember szem előtt van szintén Le Monde, és az egyik legtöbbször győztes Hinault csatája, ez még a szakaszon, 1985-ben az Alpe d'Huez-re mentek fel fejfel mellett óriási küzdelemben, és az óriási csatának a végén végül mindketten úgy döntöttek, hogy együtt kerekeznek át a célvonalon. Ez a kerékpársport egyik legfelemelőbb pillanata volt. Egyébként ugye vannak legendás versenyzők, ha csak a legtöbbszörös győztes nézzük, Jacques Anquetil, a francia 5-szörös győztes 57-ben és 61-64 között sorozatban, Eddy Merckx, a belga 5-ször győzött szintén, és egyébként ő az egyetlen, aki nem csak hogy megnyerte a Tour de France, de egy azon idényben megnyerte a hegyi versenyt, a hegyi pontversenyt, és a sebességi sprint gyors versenyt is. Tehát ővé volt a pöttyös trikó, a zöld trikó, a sárga trikó. Bernard Hinault a 80-as években. Greg LeMond ugyancsak háromszor győzött az amerikai, de hát mindenbe benne volt, és meg kell említeni őt. Tehát Miguel Indurain a spanyol, aki a 90-es években Ulrichal, Pantanival, Rominger-rel, Riesel vívott óriási csatákat. A későbbi időszakban Alberto Contador, aki csak kétszer győzött ugyan, de egyszer 23 másodperccel Evans előtt, Chris Froome, a négyszeres győztes, és kihagytunk egy nevet, Armstrongét, aki semmilyen listán nem szerepel. Megnyert 7 versenyt egymás után, de utána kiderült, hogy doppingolt, és így ez most csak úgy szerepel a kimutatásokban, hogy nem feltüntetett. Ebben az időszakban a német Ulrich háromszor volt a második helyen. 4 nagy hegy van a versenyben, a 4 legendás hegy, a Col du Galibier az Alpokban, a Col du Tourmalet a Pireneusokban, Adduel az Alpokban, és Mont Ventoux a Provence-ban. Ezek közül a legendás, amit mindig izgatottan várok, hogy benne van-e egyáltalán a versenyben, és a cél van-e ott, vagy csak átmennek rajta. Alpduez az Alpokban. A Bourges d'Oisans után az út balra kanyarodik, aztán irány egy hatalmas kőfalak közt futó meredek emelkedő. Ezt egy 200 méteres 12 fokos lejtő követi, és ez csak az első a 21-22 bukkanó közül, amely végül a csúcsra vezet. A mára már legendásával 10 kilométeres emelkedőn 250-400 ezer néző zsúfolódik össze, akik semmitől nem riadnak vissza, csak hogy jobban láthassanak. Valóságos falat alkotnak, amely vonakodva nyílik meg minden egyes versenyző motorkerékpár autó előtt, és mögöttük azonnal be is záródik. Azok számára, akik már látták, szürrealisztikus a kép. A máskor békés és kihalt, magas hegyi legelők zsibvásárra alakulnak, lármás emberi hangyabolyjá. És ebben az esztendőben csúcsszerepet kap az Adalpüé. 19. és a 20., tehát az utolsó előtti meg az azelőtti szakasz végződik ott, ott a befutó. A 19. szakaszon a 21 hajtókanyar van a műsoron, a 20-nál pedig a cél előtt, tehát az Adalpüé előtt még meg kell mászni a Galibier 2500 méteres magasságát is. Úgyhogy idén megint csak csodákra lehet számítani. És még egy érdekesség, 1975 óta 3 esztendővel ezelőttig a Champs-Élysées-en volt a befutó, most már újabban a Montmartre-on, mint ahogy idén is, ahol háromszor meg kell mászni a Montrart dombjait, ha úgy tetszik, és ez már nem a sprint versenyzők kedvence, mint amilyen a Champs-Élysées volt, mert akkor pesgőzés, kedélyes biciklizés után tulajdonképpen a Champs-Élysées-en kezdtek el küzdeni a sprint versenyzők.
1: Novotny Zoltánnak köszönjük szépen itt a Körkapcsolásban, a Nemzeti Sportrádióban, és ahogy utaltam rá, az M4 Sport lesz az a felület, az a csatorna, ahol a közmédia sport csatornái megnézhetik a Tour de France idei összes szakaszát. Egyébként a nagy kérdés, hogy a szlovén klasszis Pogacsár 5. Tour de France győzelme összejön-e vagy sem. Nekem egy emlékem van, Wiggins a londoni olimpián 2012-ben ott volt, és az egész olimpia felvezetése Wigginsről szólt, mert Bradley Wiggins az első brit kerékpáros lett, aki megnyerte a Tour de France-t a londoni olimpiát megelőzően, ő korábban olimpiai és világbajnoki aranyérmet már szerzett. Hamarosan folytatjuk a körkapcsolást labdarúgással. A labdarúgás pedig 17 óra 52 perckor úgy alakul át, hogy azért megemlítem azt is, hogy 2 darab élő eseményünk van méghozzá az M4 Sport Pluszon. A Tour de France, az országúti francia kerékpáros körverseny, az első szakasz a csapatidőfutammal Barcelonában zajlik 19,6 km, illetve az M4 Sporton a Formula 1-es brit nagydíj Silverstone-i időmérő edzése. Hamarosan ezekről is beszámolunk itt a körkapcsolásban, ahogy a labdarúgó VB felvezetése is, hiszen 19 órától Marokkó-Kanada a párosítás.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Szoboszlai előtte, Nikolics ment középütt, Könyves, Szoboszlai.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 4:06 továbbra is Virányi Zsolt köszönti a hallgatókat, és innentől kezdve este 11-ig, sőt az éjszakában nyúlóan szinte csak labdarúgás a Körkapcsolásban, hiszen 19 órától Kanada-Marokkó, még 23 órától Paraguay-Franciaország a világbajnoki 8-döntő párosítása, hiszen már a legjobb 16 mezőnye kialakult. A foci VB előtt is azért még labdarúgás itt a Körkapcsolásban, elsőként a Ferencváros labdarúgó csapatának Európa Liga selejtezős ellenfelével, a szerb Vojvodinával, az újvidéki csapattal foglalkozunk, hiszen a volt korábbi ferencvárosi játékos Zorán Kuntics most a Vojvodina játékos megfigyelője. A riporter Szabó Bence.
3: A Ferencváros és a Vojvodina együttese találkozik majd egymással az Európa Ligában, és ugye te ennek a klubnak az alkalmazásában vagy kint Szerbiában, illetve hát a Ferencvárosnak is egy legendás játékosa vagy. Milyen érzésekkel tekintesz ezeli a meccseré, hogyan várod?
4: Hát én inkább szeretném volna elkerülni ezt a meccset, mert a 6 ellenfel között ugye volt a Hajduk Split, volt Dinamo Kiev, volt Sheriff. Én inkább a Sheriffet tippeltem, mivel úgy gondoltam, hogy a Sheriff ellen talán lenne a legnagyobb, legtöbb esélyük, hogy tovább jussunk. Hát de sors az ilyen, szóval a klubon belül nagyon sokan örültek a Ferencváros, nem azért, mert könnyű az ellenfel, inkább ilyen, ebből a szempontból, hogy nem kell sokat utazni, gyönyörű stadionba fogok játszani, úgyhogy igen, de nagyon tisztelik a Ferencváros, nyilvánvaló tudják, hogy utazok 7 évbe a Ferencvárost játszott kocsinok a csapatkörbe, konferencia liga, vagy bajnok ligába, vagy Európa ligába, úgyhogy ez nem is teljesítmény a szabdi részéről.
3: Szerbiában mennyire gondolkodnak abban, hogy ezt a párharcot a Vojvodinának könnyű lesz, vagy nehéz lesz megnyernie? Mit mondanak az emberek, mire jut majd a csapat?
4: Hát az igazság, hogy a Vojvodina nagyon erősödött most nyáron, elég sok pénzt is, szokatlan sok pénzt befektetik az új igazolásra. Mondom, jóval erősebb vagyok, mint mondjuk tavaly, úgyhogy de ennek ellenére szerintem továbbra is az emberek, mondjuk többsége, talán egy kicsit előnyadják a Fradinak. A rutin miatt, a tapasztalat miatt, szóval sokkal számít, hogy egy csapat évek óta játszik komoly szerepet nemzetközi szinten, különböző kupában, úgyhogy mondom, ez mindenféleképpen egy ilyen izgalmas meccs várom, szóval nagyon kellemetlen ellenfel az Vojvodina egyébként a szerb bajnokságban is. Nagyon kellemetlen volt mindenki számára. Az idén kétszer is megvert a Zvezdát, ami azt jelenti, hogy Vojvodina jó csapat. Abszolút, hogy a Zvezdát megverik kétszer is, aki messze legjobb csapat itt a Szerbiából, azt jelent sokat, így van.
3: Egyébként ugye a Partizán a másik nagy csapat Szerbiában. Mennyire mutatja azt, hogy a Partizánnak van egyfajta gyengélkedése, illetve a Vojvodina, tehát ennyire mondjuk azt, hogy felnőtt a két nagynak a szintjére?
4: Tulajdonképpen a Vojvodina kihasználta azt, hogy a Partizán minden szempontból elég nagy krízisben van. Játékos állománya, illetve a Hocsinak a vezetőségben voltak elég sok gondjak, az edzőkkel voltak problémák, úgyhogy tulajdonképpen a Vojvodina ezt kihasználta. És de ennek ellenére mondom, ha a Partizán rendben lett volna, akkor is Vojvodina kemény dió lett volna mindenkinek. Az Zvezdának meg volt főleg a Partizánnak, úgyhogy ez nem véletlen. Szóval a bajnokság végén, mikor húzzák ezt a vonalat, akkor igazán mindenki megkapja a számlát. Én is szoktam mondani, szóval abszolút megérdemelt a Vojvodina ez a második hely.
3: Beszéljünk egy kicsit rólad is, ugye ennél a klubnál dolgozol a scoutingban, és ugye játékosokat szoktál nézni. Legutóbb, amikor találkoztunk, akkor pont erről is kérdeztelek, hogy Szűcs Kornélt is esetleg te nézegetted.
4: Szűcs Kornél nagyon jól játszik. Nyilvánvaló neki nehéz volt, ugye az Angliába jönni, Bocsinak a Szerbiába, ahol 5-6 pályán a műfőn játszanak a csapatok. Ez elég szokatlan volt számomra, de abszolút megállt a helye, szóval nagyon sok dicséri szavakat kapott.

0: De rengeteg pénzt befektettek, és nyilvánvalóan ezzel a szándékkal, hogy próbálják a Vojvodinát is olyan teljesítmény nyújtani, ami Fradi volt képes utolsó 7 évben.
1: És hogyha ami téged illet, te hogy érzed magad ott?
0: Én jól érzem magam. Igazán, hogy én is szoktam mondani, hogy a scoutingnak a munkáját igazán lehet ott megnézni és értékelni, ha meglássuk, hogy mennyiért vettünk játékost, és mennyiért eladtunk, ugye. És ilyen szempontból mi nagyon jó álltunk, szóval elég sok játékost ugye sikerült elérnünk, kevés pénzért vásároltunk, és előttük egyik ugye a Bamidele, aki most a Fradiba játszik, úgyhogy mondom, én jó érzem, hogy újvidéken fejlődik, nagyon fejlődik a klub. A pár év, hát nem is annyira pár év, inkább több év végétállás után most úgy érzem, hogy eljött a Vojvodina ideje.
1: Fordítsuk meg egy kicsit, és beszéljünk a Fradiról, amihez azért te is 1000 szállal kötődsz. Mennyire lepett meg, hogy a csapat végül nem tudott bajnok lenni, illetve most mennyire figyelted a átigazolásokat, mit gondolsz a klubról, keretről?
0: Hát nyilvánvalóan figyelek a magyar bajnokságot, még főleg a volt Jugoszlávia országban figyelünk a játékosokat, meg a bajnokságot. Természetesen is figyeltem a tavaszi szezon Magyarországon. Ugye a Ferencváros erről híres, ha szabad így mondanom, hogy a tavaszi szezon nagyon beindul a gép, és akkor elhozza a focinak a pontokat, és nyeri a bajnokságot. Na most az idén ez nem így történt. Nem tudom, ennek az ára az, hogy a Fradi ugye elég sokáig ment a Európai Kupában, és lehet, hogy azt elvitte az erőt, ha szabad is mondanom, de közben a Gyér abszolút véleményem szerint megérdemelt a bajnokságot megnyerni, mivel legstabilabb volt a formájuk, legalábbis én úgy gondolom. Ugye az edző, aki most átment a Fradiban, mondom, megmutatta, hogy egy fiatal edzőről van szó, aki szeret lehet a focit játszani, támadó focit szeret játszani, és mondom, gratulálom neki, most a Fradi edzője, nem hiszem, hogy vele is ugyanezt a szisztémát fog játszani, mint Robi Keane-nel, de én úgy gondolom, hogy talán érdemes lesz most a Fradi, a Vojvodina szakmistábnak figyelni, hogy a Gyer meccseket, amit tavasszul játszottak, mint hogy nézik a Ferencváros mondjuk tavaszi meccseket, mivel ugye ebből a csapatban már nincsenek 4-5-6 játékos, úgyhogy hát igen, elég sötét ló talán lesz most a Ferencváros olyan számára, de mondom, ennek ellenére én is úgy gondolom, hogy talán egy kis előny élvezi a Ferencváros, de nyilvánvalóan az nem jelent sokat. Pályán azt kell bizonyítani.
1: Akkor arról beszéljünk egy kicsit, hogy szerinted ez a két klub Európában meddig tud eljutni? Ugye a Fradinak, mint te is beszéltél róla, 7 éven keresztül megvolt a csoportkör, a Vojvodinának is lehet ilyen célja, illetve a Fradi vajon akkor be tud-e jutni az EL-be, vagy az LKL-be? Nyilván, mivel most a Vojvodinát képviseled, ezért csak a konferencialigát mondhatod.
0: Igen, Vojvodinában egyetem az a cél, hogy bekerüljünk valamelyik csoportkörbe. Ha az lesz Európa Liga, akkor ez tökéletes. De ha a konferencia liga, akkor se leszünk szomorúak, úgyhogy én úgy érzem, hogy van rá esély. Én szerintem a Ferencváros ezzel a 2 éves lendülete szerintem az idén is játszani fogják csapatkörbe. Most melyiket azt majd kiderül. De mondom, én azt szeretnék legjobban, és ennek szurkolok, hogy mind a két csapatnak az sikerülnek a céljaink.
1: És akkor még egy utolsó gondolat a Fradiról. Hogyan látod így most az átrendeződést a magyar futballba? Ugye volt itt egy kormányváltás, szerinted hogyan alakulnak át az erőviszonyok a Fradival? Továbbra is kell számolnunk, mint a bajnokság első számú esélyese? Vagy kitől vársz majd nagyobb ugrás, változást? Mit vársz a magyar futball következő évétől?
0: Azt úgy érzem, hogy elég nagy csönd van. Mindegyik, nem csak a Fradinál, kíváncsiak az emberek, hogy az új kormány mennyire fog támogatni a focit. Én úgy gondolom, hogy támogatni fog, de talán nem ekkora támogatás, amilyen volt a utolsó években. Talán más lesz, talán más kell, hogy legyen a filozófia a kluboknak, mivel én úgy érzem, hogy most a klubok inkább erre kell koncentrálni, hogy a nevelik a fiatal játékos, és próbálják értékesíteni őket.

0: Európába.
1: És akkor itt lehet példát venni a szerbekről, nem?
0: Igen, igen, a szerbek és a horvátok, ebbek nagyon jó, tényleg. Szóval rengeteg fiatal játékos van, a Szerbiában is kötelező két fiatal játékos szerepelni, 90% alatt, szóval mindig kell, hogy legyen két fiatal játékos a pályán, és nekünk mondjuk mi előttünk egy játékos Young Boys-ba 2,5 millió eurót, ez Balbek, és aki helyette jött utánpótlásban, ifi csapatból, szintén most van egy komoly ajánlat, 2005-ös a születésű a srác, úgyhogy nálunk tényleg rengeteg példa van, hogy kell értékesíteni ezek a fiatal játékosokat. Úgyhogy szerintem most ezt lehet, ezt a példát hogyan követni, ami ahogy szerbek vagy mondjuk, hogy horvátok csinálják, mert most már nem lehet számítani erre a pénz, ami eddig jut mindenkinek. Úgyhogy én az én véleményem, szóval kívülről mondjam, mivel nem vagyok Magyarországon, de én mondom, úgy érzem, hogy az lehet a helyes út következő években a magyar foci csapat.
2: Labdarúgás utánperi és labdarúgás között egy kis Formula 1, mert hogy a brit nagydíj időmérő edzése véget ért Silverstone-ban, és mondtam, hogy ezt is figyeljük, Szabó Bence ezt konkrétan így tette, szerkesztő riporter kollégám. Szia Bence, most akkor el is mondod, hogy indul majd mi a rajtsorrend, a holnapi futam, ami magyar idő szerint, ha jól mondom, délután 4-kor kezdődik.
1: Hát ami a dobogót illeti, ugye a legfontosabb információ, hogy Kimi Antonelli végzett azon abban a pozícióban, hogy ő holnap majd a pólból rajtolhat neki a brit futamnak, és mögötte pedig a két Ferrari és Charles Leclerc, illetve Hamilton sorrendben. Ez ugye abból a szempontból is érdekes, hogy Lewis Hamilton hazai versenyén szerepelhet majd a Silverstone-i pályán, és ugye nagyon jól teljesített az első két szabad edzésen, a sprint versenyen pedig a második pozícióban végzett. Most itt az időmérőn Leclerc szerintem kicsit meg tudta lepni, és azért a körülmények sem voltak feltétlenül ideálisak. Most itt a futam után egyből Kimi Antonelli beszélt is arról, hogy azért a szél erősen befolyásolta a vezetését, de ennek ellenére be tudta húzni az első helyet, úgyhogy a Mercedes ifjú pilótája, aki egyébként a világbajnokságot is vezeti, ő indulhat majd az erről.
2: Bence, köszönöm szépen. Egyébként sportkedvelő hallgatóinknak, ugye a Visszajátszás című műsor sokat mond itt a Nemzeti Sportrádióban, és a magyar-urugvái VB elődöntő, ami 54-ben volt, amikor a döntőt elveszítettük, azt kedden teljes egészében délelőtt 10 órától meg is hallgathatták itt a Nemzeti Sportrádióban. Ezt csak azért mondom, mert ma van az évfordulója a döntőnek, amelyet viszont 3-2-re elveszítettünk 1954-ben a foci VB-n, ahol ma este 7 órától Houstonban majd Kanada-Marokkó mérkőzés lesz. Még mindig foci. Idehaza július végén kezdődik az NB1, az OTP Bankliga, az NB2 is érdekes lesz. Az NB1-ben szerepel, de most már a másodosztályt erősíti a DVTK csapata, zajlik a felkészülés. Marosi Ervin összeállításában egy játékos és az edző is megszólal.
3: 3 felkészülési mérkőzést játszott eddig a DVTK labdarúgó csapata. A szlovákiai Mihajlovce ellen 1-0-ás győzelmet aratott az együttes, az NB3-as Ószt Sajóvölgyét 3-1-re verték, most szombaton pedig a másodosztályú mezőköves otthonában 1-0-ás sikert értek el. Takács Péter vezetőedzőt hallják.
4: Nagyon örülök annak, hogy sikerült az elmúlt 3 mérkőzés, mert ez jó alap lehet építeni mentálisan is a társaságot. Viszont még nagyon nincs kész ez a társaság, tehát rengeteg olyan dolgon kell csiszolni, hogy még jobban tudjuk uralni a stílusunkkal a mérkőzéseket. Sokszor első szándékúak vagyunk, és sokszor megfeledkezünk olyan taktikai elemekről, amik nagyon lényegesek lesznek számunkra ahhoz, hogy mi tényleg sikeres szezon tudjunk magunk mögött. Nagyon sok meló van, teljesen új csapatot kell építeni. Nyilván ennek a dolognak, hogy nyerünk, azért is örülök, mert mindig van egy gyászhangulat egy olyan csapat életében, amelyik kiesett az első osztályból és a második osztályba kezdi, viszont ezt a gyászhangulatot minél hamarabb magunk mögött kell hagyni. Mi a stábbal azon dolgozunk, hogy mentálisan a játékosok minél hamarabb felvegyék a fonalat. Most igazából az első 3 hét az a fizikális, illetve a mentális felkészültségről szólt.
3: Ez a 3 edzőmérkőzés kimondotta, mennyire modellezte azt akár közeg, akár az ellenfelek szempontjából, ami majd a Merkantil Bank Ligában vár a DVTK-ra?
4: Természetesen úgy választottunk ellenfeleket, hogy felkészítsen minket majd a Merkantil Bank Liga mérkőzéseire. ki kell hangsúlyozni azt, hogy mi most jelenleg egy MB2-es csapat vagyunk, és senki ne gondolja azt, hogy mi torony magas esélyesei leszünk ennek a bajnokságnak. Mi se gondoljuk, ugyanis tényleg nulláról építkezünk, sőt lehet, hogy mínuszról, mert azért nekünk teljesen kicserélődött a keretünk. Az, hogy a magot szerettük volna megtartani, úgymond helyek közel sikerült is, az egy jó alap lehet, de a mag körül fiatal játékosok vannak, akiknek fel kell venniük a ritmust, meg kell tanulniuk a felnőtt futball csínyát, bínyát. Jó alapot ad, még egyszer mondom, ez a három győzelem, de egy pillanatig se szabad azt gondolni, hogy mi jók vagyunk, mert ha ezt a gondolatot úgymond magunkba elraktároznánk, akkor nagyon nagy bajba kerülnénk. Szóval a mai mérkőzés is megmutatta azt, hogy még ez nincs kész, ez a csapat és ez a történet.
3: Az élvonalból történő kiesés után több mint egy tucat játékos, többnyire légiós távozott. Most egy új csapatot építenek Diósgyőrben. A DVTK eddig 4 játékost igazolt. A támadó sorba érkezett Babinski Bence Kozár Mislenyből, Borvető Áron Szegedről és Gálfi Norbert Soroksárról, valamint visszatért Kisvárdáról a rutinos Molnár Gábor. Emellett a klub a héten jelentette be, hogy szerződést hosszabbított csapatkapitányával, Holdanf Gergővel.
5: Ez egy hosszabb lefolyású tárgyalás volt, de én is örülök annak, hogy végre pont került az ügy végére. Egyértelmű megtisztelő, hogy a klub továbbra is számít rám, és boldog vagyok, hogy továbbra is a Diósgyőr címeres mezében futballozom.
3: Mekkora felelősség lesz rajtad a következő MB2-es bajnokságban, hiszen csapatkapitányként számol veled a DVTK, és egy erősen átalakuló és megfiataloduló együttessel kell nekivágni a következő szezonnak.
5: Hát igen, azért nagyban nem változik a szerepem, hiszen most már 5. éve vagyok Miskolcon, és ebből most már ugye 4,5 éve én viselem a csapatkapitány karszalagot, de igen, a keretünk azért megfiatalodott, úgyhogy ebből a szempontból természetesen még jobban példát kell mutatni, de ezzel nem lesz probléma.
3: Mi lehet az előnye, és mik lehetnek a nehézségei ennek az átalakulásnak, ennek a megfiatalodásnak? Hogy látod, mint már a rutinosabbak közé tartozó játékos?
5: Egyértelműen az lesz a kérdés, hogy arra kell koncentrálnunk, hogy minél előbb felvegyék a fiataljaink a felnőtt futball ritmusát, illetve ez a mai edzőmérkőzés itt Mezőkövesden nagyon jól szolgál arra, hogy mindenki nagyjából egy képet kap most már, hogy mire számíthatunk majd az ellenfeleinktől.
3: A Mezőkövest stabil együttes volt a második vonalban, és talán valamilyen szinten az MB2-ben szereplő csapatok stílusát is meg lehet ismerni?
5: Igen, nagyjából, bár ha jól tudom, akkor azért a Mezőkövest a másodosztályban egy futballozni próbáló csapat volt. Azért ott lesznek csapatok, akik inkább a védekezésre teszik a hangsúlyt, de azt gondolom, hogy azért ellenünk minden csapat egy stabil védekezéssel fog majd ellenünk játszani, úgyhogy ezen kell majd dolgoznunk, hogy ezt fel tudjuk törni, és hogy megtaláljuk a balanszt abban, hogy próbáljunk stílusos futballt játszani, vagy focit játszani, de ne az legyen, hogy ez, hogy is mondjam, hibával társul, és abból gólt kapjunk, hanem megtalálni azt az egyensúlyt, hogy lehet ez eredményes is.
3: Sok kieső csapatnak meggyűlt a baja a másodosztállyal, mármint abból a szempontból, hogy nem sikerült egyből visszajutni, és ugye a Diósgyőr is volt ebben a folyóba, vagy lépett ebbe a folyóba, amikor ugye egymás után 2 évet töltött a második vonalban a csapat. Nyilvánvalóan itt a szakmai stáb is kijelentette, hogy az a cél, hogy minél hamarabb visszajusson a Diósgyőr, de hát összejöhet-e ez akár a következő szezonban?
5: Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, és nagyon nehéz dolgunk is lesz, mert beszéltem erről korábbi interjúban, hogy ugye ennek van egy folyamat, úgyhogy ha egy csapat kiesik az első osztályból, akkor azért az ő irány az egyelőre ugye egy lefele irányuló dolog, amit azonnal meg kell állítani, mert amit, ahogy te is említetted, sajnos nagy részben nem tudnak visszajutni első évbe azok a csapatok, akik kiestek az első osztályból, de nekünk az első pillanattól kezdve ez itt van a fejünkben, hogy erre készüljünk, hogy ez ne következzen be.
4: Terben van igazolás, viszont tudni kell azt, hogy mi most aminek egy picit örülök, hogy ez a szegény Diósgyőr vagyunk, tehát nem vagyunk most anyagilag úgy elengedve, mint ahogy sokan gondolnák, szóval nekünk most itt nagyon gyorsan filozófiát kellett váltanunk, és azokat a játékosokat, a saját akadémiánkon lévő játékosokat kell fejlesztenünk minél gyorsabban, minél hamarabb arra a szintre, ami megüti az MB2-t. Igazából van terv abban, hogy igazoljunk, de meg van kötve a kezünk.
3: Ennek ellenére nyilvánvalóan figyeli a piacot a klub, de neked azokkal a játékosokkal kell és dolgozol is együtt, akik jelen pillanatban rendelkezésedre állnak.
4: Így van, tehát természetesen a játékos fejlesztésen van a fő hangsúly. Akikkel együtt dolgozunk, azokkal a játékosokkal kell mindig hétről hétre készülni, napról napra, és őket kell fejleszteni, nem csak egyénileg, hanem csapatszinten is.
3: A DVTK jövő szombaton az Újpestet fogadja hazai körülmények között, a rajt előtti héten pedig a Cigánddal és idegenben a Kassával is megmérkőznek. A Merkantilbank Liga nyitófordulójában a borsodi pirosfehérek Nagykanizsán vendégszerepelnek majd.
6: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A sok-sok foci mellett most teljesen más a hírekig, hiszen a sportrádióban, itt a Nemzeti Sportrádióban azért különleges, de olimpiai sportágakkal is foglalkozunk, ilyen például a sportmászás. Ehhez kapcsolódik, hogy köteles mászótermet adtak át nemrég Veszprémben a Pannon Egyetemen, valamint a Brick Zone edzőterem új 200 négyzetméteres funkcionális helyiségét is. Mindez összekapcsolódik a Veszprém 2026 Európa sportrégiója programmal is. Minden további részlet Felszegi Csaba riportjából derül ki.
7: A Pannon Egyetemen nincs sporttudományi képzés. Így egy ilyen intézményben a sportot szilárd lábakra építeni, annak szükségességét nap mint nap bizonyítani, ez nem egyszerű. Viszont az a szerencsénk, hogy a Pannon Egyetem vezetése a sportot mégis stratégiai területnek tekinti. Ez abban mutatkozott meg, hogy jó 10 évvel ezelőtt született az egyetem vezetése részéről egy olyan döntés, hogy
8: kötelező, ugye, a sport?
7: Az már időtlen idők óta nálunk a Pannon Egyetemen ez kötelező. A döntés arról született, hogy az egyetemi sport létesítményeket a sportintézet üzemeltetheti. Hogy ide odaadták a szakemberek kezébe, azzal a motivációval, hogyha ezzel a területtel jól gazdálkodtok, akkor az ebből származó bevételt a sportra lehet fordítani. Igazából a gazdája megkapta a jogos tulajdonát, mondjuk így, és onnantól kezdve kezdtünk el céltudatosan, célirányosan fejleszteni újabb és újabb sportfelületeket. Megújult a kültéri sportpályánk, egy óriási rekordtánpálya, és az átadásra került létesítményeink, ugye a bővített konditerem, illetve a falmászóterem, ezek pedig olyan helyiségekből alakultak ki, amelyeket hosszú-hosszú éveken keresztül nem használtak. A falmászótermünk az például a fűtés rekonstrukció után a kazánházból felszabadult 1/3 területből lett felépítve. Ez egy 10 méteres belmagasságú, most jelenleg 250 négyzetméteres mászófal felületet tartalmazó terület. A konditermünk, ahol pedig most állunk, ez korábban mosoda volt, illetve szénraktár, ugye egy széntüzelésű kazánok voltak.
8: Tehát ezekben az egész szól felépítették.
7: Ez az egész, amiről beszéltem, ez 1200 négyzetméter. Tehát 1200 négyzetméter, ez 10 évvel ezelőtt még egy sötét luk volt, amit mindenki is elkerült. Mi ezt tudtuk, hogy ezeknek a létesítményeknek az átadása ez erre az évre tevődik, hiszen a támogatások, illetve a források így datálódtak. Részben ezért gondoltuk azt, hogy a Pannon Egyetemen ezt az évet nevezzük a sportévének, másrészt pedig jelezni akartuk, hogy a sportrégióhoz is szeretnénk kapcsolódni aktívan, ami természetesen meg is történt, hiszen rengeteg sportágat és programot kínálunk ebbe a nagy vállalásba. Hát a létesítményeink pedig megteltek. A közönséget nem csak a hallgatók, hanem a városlakók, a régiói lakói is jelentik.
8: Mitől különleges ez a most átadott mászófal?
7: A falmászásnak hagyománya van itt a Pannon Egyetemen. Korábban volt egy másik sportcsarnokunkban mászófalunk, ami megszűnt átalakítások miatt, és ez a hallgatók körében egyébként rendkívül népszerű sportág kikerült az utcára így idézőjelben, bár meg nem szűnt, hiszen Bakonyban vagyunk, a Bakony lábánál élünk, tehát itt a sziklák közelében mászásra lehetőséget lehet találni, viszont ez a köteles mászás nem csak a mi régiónkban, hanem megyei vonatkozásban is megszűnt létezni, és ez egy óriási hiánypótlás lehet. Erre a hiányállapotra léptünk rá, remélve azt, hogyha itt fejlesztünk egy újabb sportfelületet, egy mászófalat, akkor ez piacon is megállja a helyét, és egy önfenntartó sportág elválik.
8: Ha jól tudom, akkor ugye a szomszédban van az Ecticity tánc és mozgásközpont, tehát helyben vagyunk, hogy így mondjam, és egy hatalmas torony, egy régi gyártornya, gondolom ipari műemlék van a kettő között, és ez is mászható lesz?
7: Igen, igen, tehát itt nem állunk meg, szeretnénk ezt a sportágot mindenki számára láthatóvá tenni. Egy műemlék jellegű kémény van, magaskodik itt a mászófal terem mellett, ugye ez utal arra, hogy régen itt egy széntüzelésű kazánnal történt a fűtés itt az egyetemen, és valóban ezt a kéményt is szeretnénk mászhatóvá tenni. Az a cég, amelyik tudta kivitelezni magát a mászófalat, az képes is alkalmas arra, hogy ezt a projektünket is segítsen megvalósítani. De ha már szóba jött az Acticity, amivel együtt, vagy az ő szimbiózisában egy komoly sportcentrummal tudtunk fejlődni. Ott viszont van egy Boulder terem, tehát az is egy falmászló terem. A kettő között az óriási különbség az, hogy a Boulder teremhez nem kell kötél, az egy alacsonyabb belmagasságú kötél nélküli mászásra ad lehetőséget. Ez a sportfelület, ez a mászófal, ez pedig köteles mászásra alkalmas. Arra a sportákra, amit szabadban is lehet űzni, és meg lehet mászni a bakony meredekségét.
8: Ez a gyárkémény, ez nagyon tetszik nekem, főleg azért, mert ha felmászunk a tetejére, végül is mindenhonnan látszik Veszprémből szinte, és igazából, ha egy ilyen szimbolikus porttal összekapcsolt létesítményé válik, akkor talán, ha ránézek messziről, akkor mozgásra inspirálja a városiakat.
7: Abszolút, és hogy még egy kapcsolódást hadd mondjak, hogyha föl fogunk tudni mászni a kémény tetejére, akkor nem csak a Bakonyt lehet látni, hanem a Balatont is, és azt tudni kell, hogy a Pannon Egyetemnek két vízitelepe van a Balaton parton, egy az Almádi Nereus strandon, a másik pedig Káptalanon. Tehát a vízi sportágakban is jelen vagyunk, a kizevezős regattától kezdve a szápon, a vitorlázáson keresztül mindennel, és igyekszünk ezeket a területeket összekapcsolni szintén sportmozgással. Van egy bicikli parkunk, ami a hallgatók rendelkezésére áll, és programokat is szervezünk erre, hogy minden területen, minden felületen is meg tudjanak jelenni, és ki tudják magukat próbálni.
6: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
9: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
10: Gyere, Fiskó, gyere, még kellett! Leon Marcsán az olimpiai bajnok, Milán Kristóf a második.
6: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
12: Kimi Antonelli indulhat az élről holnap Silverstone-ban. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. Holnap is napos meleg idő lesz. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
6: Sporthírek.
12: Két nyolcaddöntővel folytatódik a labdarúgó világbajnokság. 19 órától a társházigazda Kanada a Marokkóval, 23 órától Paraguay Franciaországgal csap össze. A találkozókat a Nemzeti Sport Rádió és az N4 Sport élőben közvetíti. A világbajnoki pontversenyt vezető Kimi Antonelli nyerte a Forma 1-es brit nagydíj sprint futamát Silverstone-ban. A Mercedes olasz pilótája később az időmérőt is megnyerte, így a holnapi futamot ő kezdheti majd az élről. A 16 órakor rajtoló brit nagydíjat a Ferrarival versenyző Charles Leclerc kezdheti majd a második helyről. A második sorból a szintén Ferrari-s Lewis Hamilton és George Russell indulhat a Mercedes-szel. Molnár Martin a pole pozícióból rajtolva negyediként ért célba a brit Forma 3-as bajnokság magyarországi versenyhétvégéjének első futamán a Hungaroringen. Óriási meglepetésre kiesett a címvédő a wimbledoni füvespályás Grand Slam torna női egyesében. Iga Świątek két játszmában kapott ki Alexandra Jelától. A második helyen kiemelt kazah Jelena Rybakina is búcsúzott, miután két szedben vereséget szenvedett a belga Elizé Mertens-től a harmadik fordulóban. Ezzel a vereséggel eldőlt, hogy az idei ausztrál nyílt bajnokságon győztes Rybakina biztosan nem veheti át a vezetést a világranglistán. Erre ugyanis csak akkor lett volna esélye, ha legalább a negyed döntőig eljut. Időközben az is kiderült, hogy a majdnem 4 év után visszatért Serena Williams térsérülés miatt nem lép pályára párosban Wimbledonban, ahol nővére Vénus oldalán játszott volna.
6: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
12: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja. A jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten. Például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek meg ma az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójáról. Washingtonban a hőség miatt lemondták a hagyományos ünnepi felvonulást, de a hatalmas tűzijátékkal záruló esti programokat megtartják a George Washington emlékműnél. Tegnap az ünnep előestjén a Mount Rushmore nemzeti emlékhelynél mondott beszédében Donald Trump elnök a valaha létező legkivételesebb nemzetként jellemezte az amerikaiakat. Az ország alkotmányát pedig a világ legidőtállóbb alkotmányának nevezte. Portugáliában harmadik napja küzdenek az erdőtüzekkel az ország északi részén, több mint 1000 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén. Eddig több mint 10 000 hektárnyi növényzet égett le, 9-en megsérültek. A hőség és a szárazság miatt a 18 régió többségére vörös riasztást adtak ki. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak. A baleset után 4 embert vittek kórházba. A hatóságok vizsgálják az omlás pontos okait az osztrák-magyar monarchia idejéből származó egykori védelmi rendszer területén.
6: Közlekedés.
12: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Bábolna térségében a 96-os kilométernél korábban egy motoros elesett. A helyszínelést befejezték, mindkét sávon haladhat a forgalom. A több mint 3 kilométeres torlódás feloszlóban van már. Az ellenkező irányban Tata térségében a 64-es kilométernél korábban egy kamion személyautóval ütközött össze. A sávzárás itt is megszűnt, a torlódás feloszlóban van. Aztán az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán az Oszlári Tisza híd környezetében a 169-es kilométernél korábban egy motoros balesetet szenvedett. Tart a helyszínelés, csak egy sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
6: Időjárás.
12: Napos gomoly felhős idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 11-18, majd napközben 26-31 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 28 fokos.
6: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Kevesebb mint 20 perc múlva este 7-kor kezdődik Houstonban a labdarúgó világbajnokság első 8-ad döntője, vagyis Kanada az egyik házigazda Marokkóval találkozik. Az összeállításokról már tudjuk, hogy Davis ismét a kispadon Kanadánál, Hakimi, Brahim és Saibari is a pályán a marokkóiaknál. Erről majd nem sokára Cassie Dura összeállítását és előzetesét hallhatjuk. Most azonban itt a Sportrádióban, a Nemzeti Sportrádióban a Körkapcsolásban Formula 1, ugyanis a világbajnoki összetetben élen álló Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője győzött a Formula 1-es brit nagydíj időmérőjén Silverstone-ban, így holnap délután 4-től magyar idő szerint ő indulhat az érről. A további sorrend a Ferrari-s Leclerc, aztán a másik Ferrari-s pilóta Hamilton, a Russell, Hadjar, Norris, Verstappen és Piastri az első 8, további részletek pedig Zsoldos Barnától, a Nemzeti Sport munkatársától. Szia Barna, milyen volt ez az időmérőedzés, ahol megint a 19 éves olasz nagyszerűen ment?
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, valóban megőrizte a lendületét a világbajnoki élvas Kimi Antonelli, mert azt követően, hogy megnyerte a sprintfutamot, az időmérőn sem talált legyőzőre, és igazából egész nap meggyőző formában vezet. Ugye ez különösen annak fényében hangsúlyos, hogy Mercedes-es csapattársa George Russell csak a negyedik lett, majdnem 4/10 lemaradással, úgyhogy kettejük közül egyelőre még mindig az olasz tinédzser, amelyik sokkal jobb formának örvend. A két Mercedes közébe ékelődött, a két Ferrari viszont érdekes módon most Leclerc meg tudta előzni Hamilton. A monakói versenyző azt nyilatkozta, hogy rengeteget dolgozott az elmúlt időszakban, nagyon sokat kellett elemezni a mérnökével, és hosszú-hosszú idő után most először ezen az időmérőn érezte magát magabiztosnak az autóban, kényelmesen az autóban, és emiatt ki tudta hozni a maximumot a Ferrariból.
1: Mi történt például Russell-lel, aki még a fallal is találkozott az időmérő elején?
2: Igen, neki nagyon kalandos és nehéz időmérője volt, valószínűleg valamilyen jellegű elektronikai, technikai hiba miatt a Q1-ben kisodródott, és csak a szerencsének köszönheti, hogy ki tudott kecmeregni a sódarányból egy orrkup csere után, vissza is tudott jönni a pályára, és noha eljutott a döntő etapig, azért ugyanazt a tempót nem tudta megtalálni, mint ami Antonellinek volt, úgyhogy ő még mindig egy nehéz perióduson megy keresztül, vannak felvillanásai, vannak olyan időszakok, amikor úgy tűnik, mintha már látszana a fény az alagút végén, de egyelőre konzisztensen és következetesen nem tudja azt a tempót hozni, ami a Mercedes-éből kihozható lenne.
1: Mercedes-Ferrari csata lesz a holnapi futamon is? Mit vársz?
2: Egyelőre nagyon úgy tűnik, mert az időmérős eredmény is ezt vetíti előre, és azért ezt láthattuk a sprint futamon és délután, és annak ellenére, hogy azért itt 300 kilométeres a versenytáv, tehát háromszor annyi, mint a sprinten, azért bizonyos trendek már kezdenek kirajzolódni. Ugye az időmérő előtt hozzá lehetett nyúlni a beállításokhoz, tehát mindenki fel tudta használni azt a tapasztalatot, amit a hétvége elején gyűjtött, és továbbra is a Mercedes és a Ferrari áll a mező nyélén. Ugye az ötödik helyezett Hadjar több mint 6/10 kapott itt egyetlen mért körön Antonellitől, úgyhogy úgy tűnik, hogy ez egy jó esetben Mercedes-Ferrari csata lehet, de igazából a papírforma sokkal inkább azt sugallja, hogy Antonelli sima győzelmet arat majd.
1: Hadjar Norrist említett, de az időjárás jelentést is szoktad ilyenkor figyelni, meg mindenki, aki a Formula 1-es futamokat figyeli és nézi. Milyen időjárás szólhat közbe esetleg a brit nagydíjon, ami ugye, ahogy említettem, közép-európai idő szerint majd holnap délután 4 órakor kezdődik Silverstone-ban, és 52 körös lesz.
2: No, Angliában nem ritka a csapadék, és nem ritka az, hogy a versenyen változékony körülmények vannak, ugye tavaly is ezt láttuk. A jelenlegi előrejelzés szerint nem számítunk esőre, úgyhogy valószínűleg zökkenőmentes futam lesz. Ami a hőmérsékleteket illeti, az az egész hétvégére jellemző, hogy nagyjából 10 fokkal hűvösebb van, mint a legutóbbi helyszínen Spielbergben. Ilyen kellemes 22-24 fok van Silverstone-ban, és többen ennek tulajdonítják például a Ferrari előrelépését is, amelyik inkább a forró körülmények között szokott küszködni a gumi túlmelegedésével, vagy a motor túlmelegedésével. Most valószínűleg vasárnap is egy száraz és egy ilyen nagyjából 24 fokos hőmérséklet várható.
1: Zsoldos Barna, köszönjük szépen!
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Kevesebb mint fél óra, bő 20 perces kezdődik majd a foci világbajnokságon az a mérkőzés, ami nyitja a nyolcaddöntők sorát. Kanada-Marokkó a párosítás Houstonban. Edvi László Bene Ferenccel közvetíti majd az összecsapást. Adásunkban elmondtuk itt a Nemzeti Sportrádióban a Körkapcsolásban, hogy az olasz Andrea Kimi Antonelli indulhat majd holnap az érről a brit nagydíj 16 órakor kezdődő futamán a Mercedes-szel. Mögötte a sorrend a mostani időmérőedzés alapján a Ferrari és monacói Leclerc a második. A második sor első helyen Lewis Hamilton a Ferrari brit pilótája, George Russell egy másik brit a Mercedes-szel a második sor második helyen, összesítésben a negyedik, majd jön a Red Bullos Hadjar az ötödik, és a brit Norris a hatodik helyről, McLaren és Norris Verstappen a hetedik, Piastri pedig a másik McLaren és pilóta a nyolcadik, Verstappen szintén Red Bullos. Innentől kezdve pedig a labdarúgó világbajnokság, hiszen a már említett, sokszor emlegetett Marokkó-Kanada mérkőzés, tehát 19 órakor kezdődik Houstonban. Ennek a bő előzetese Cassie Dóra segítségével egy kicsit persze szóba kerül már a 23 órakor kezdődő Franciaország-Paraguay mérkőzés is.
3: Ma este elindul a labdarúgó világbajnokság 8-a döntőjének sora, mégpedig a Kanada-Marokkó találkozóval. A mérkőzésen két csoport második találkozik egymással. A társházigazda Kanada csoportjában Katart magabiztosan 6-0-ra verte, azonban a bosnyákok ellen csak 1-1-es döntetlent sikerült összehozni. A mérkőzés után Jesse Marsh szövetségi kapitány így értékelt.
4: Nagyon csalódott vagyok az első félidei teljesítményünk miatt. Egyáltalán nem játszottunk olyan agresszívan, mint azt szerettem volna. Időre volt szükségünk, hogy kellően felpörögjünk a mérkőzésre. A szünetben sikerült átbeszélnünk a hibákat, és a második félidőre teljesen új lendülettel jöttünk vissza. Jó leckét kaptunk, amiből azonban gyorsan kell tanulnunk. Ennek ellenére sokat jelent számunkra az egy pont.
3: Kanada utolsó csoportkörös mérkőzésén Svájctól 2-1-re kikapott. Az egy döntetlennel és egy verességgel azonban története során először így is bejutott az egyenes kieséses szakaszba. A legnagyobb név a csapatban Alfonso Davies, aki a Bayern München világhírű balhátvédje és a nemzeti csapat kapitánya. A csatárok közül Jonathan David a patinás olasz Juventus támadó sorát erősíti, míg a középpályán Ismael Koné az olasz Sassuolóban futballozik. Utóbbi játékos a Katar elleni mérkőzésen lábtörést szenvedett, így a továbbiakban már nem is játszhatott.
5: Olyan futballt szerettünk volna játszani, amely tűzbe hozza a közönséget. Meg akartuk mutatni, hogy mit tudunk és milyen hozzáállás jellemez minket. 40 millió kanadai szeretett volna itt lenni velünk, de csak 55 ezeren voltak olyan szerencsések, hogy jegyet kaptak. Koné tökéletesen megtestesíti azt, hogy milyen ez a csapat. Sokat vállal magára, nem fél semmitől, és mindig azt szeretné, hogy nála legyen a labda. Óriási veszteség a sérülése, de tudom, hogy rendbe jön majd, mert jó kezekben van. A srác előtt fényes jövő áll, és hatalmas része van abban, hogy itt vagyunk, mondta Jesse Marsh, a kanadaiak szövetségi kapitánya.
3: A kieséses szakasz első körében a papíron gyengébb Dél-Afrika volt az ellenfél, de őket is csak nehezen egy hosszabbításban szerzett góllal sikerült megverni. A juhar levelesek a találkozó nagy részében fölényben futballoztak, több komoly lehetőséget is kialakítottak, de Ronwen Williams sokáig minden próbálkozásukat hárította. Amikor már úgy tűnt hosszabbítás következik, jött Stephen Eustáquio, aki a 92. percben 20 méterről kilőtte a bal sarkot, ezzel pedig tovább juttatta Kanadát.
6: Nagyon sokat dolgoztunk ezért a győzelemért. Végig hittünk a továbbjutásban. Fantasztikus volt ez a gól. Amikor előttem, azt éreztem, hogy mindenki adott bele egy kis erőt. Az egyenes kieséses szakaszban az egyik legfontosabb tényező a hit. Marokkó vagy Hollandia lehet a következő ellenfelünk, és ki tudja, ha jó napot fogunk ki, akkor talán a mi forgatókönyvünk érvényesülhet.
3: Azóta kiderült, hogy az ellenfél a nyolcaddöntőben Marokkó lesz, amely Kanadával ellentétben remekelt a tornán. Marokkó Katarban meglepetésre bejutott a legjobb 4 közé. Az észak-afrikai csapat volt az első a kontinensről, amely be tudott jutni egy VB elődöntőjébe. A marokkóiak nagyon jól szervezett, okos játékkal több jóval esélyesebbnek tartott csapatot. Többek közt a belgákat, a spanyolokat és a portugálokat is le tudták győzni, és a franciák ellen elvesztett elődöntőben sem vallottak szégyent. Sokan az amerikai kontinensen megrendezett világbajnokságon is fekete lóként tartják számon, amely bármire képes. A marokkói labdarúgó válogatott legfontosabb sztárjátékosai európai topklubokban játszanak. A legkiemelkedőbb nevek Ashraf Hakimi, aki a Paris Saint-Germain hátvédje, Brahim Diaz pedig a Real Madrid támadója, Nusir Mazraoui a Manchester Unitedban védő, és a rutinus középpályás Sofyan Amrabat a Fenerbahçe-ban játszik. A csoportban Brazíliával döntetlent játszottak, Skóciát és Haitit pedig megverték, az igazi bravúr viszont a legjobb 32 között jött. A tornán egyébként kiválóan focizó hollandokat 11-esekkel búcsúztatták. A marokkóiak szövetségi kapitánya Mohamed Ouabi a mérkőzés előtt többek között Brahim Diazról is beszélt.
7: Je pense que si vous regardez bien les matchs, vous voyez très bien qu'il y a énormément de liberté pour les joueurs.
8: Ha alaposan megnézzük a mérkőzéseket, jól látható, hogy a játékosok nagy szabadságot kapnak. Arra törekszünk, hogy sok mozgással folyamatosan bontjuk az ellenfél szerkezetét, de ez nem véletlenszerű káosz, hanem szervezett. Ebben a rendszerben Brahim Diaz is megkapja a szabadságot. Az Afrika kupát decemberben rendezték, azóta rengeteg mérkőzés játszott, most pedig már a világbajnokságon szerepel. Elképzelhető, hogy fizikailag már nem olyan friss, mint az előző Afrika kupa idején. De szerintem nincs értelme összehasonlítani a két tornáját. Már most adott 2 gólpasszt, és biztos vagyok benne, hogy később gólokat is fog szerezni. Ő maga valószínűleg azt mondaná, hogy a 2 gólpassza ellenére még nem játszott igazán nagy mérkőzést. Én viszont elégedett vagyok ezekkel a gólpasszokkal. Védekezésben is rengeteget dolgozik, és ez nagyon fontos számunkra. A klasszis játékosokkal mindig ugyanaz a helyzet. Állandóan többet várnak tőlük, és sokkal nagyobb elvárásokat támasztanak feléjük. Számomra a legfontosabb, hogy a csapat fizikailag jó állapotban legyen, védekezésben is vállalják a munkát, és támadásban is segítsék egymást.
3: A kanadaiak szövetségi kapitánya Jesse Marsh szerint Marokkónak nincs gyenge pontja.
9: Izgatottan várjuk a meccset, hiszen még sosem jártunk itt korábban. Tudjuk, hogy Marokkó nagyon erős csapat, amelynek nincs gyenge pontja. A mi feladatunk, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki azokból a játékelemekből, amikben jók vagyunk, és majd meglátjuk, hogy az mire lesz elég. Nem foglalkozunk azzal, hogy a legutóbbi VB-n kikaptunk tőlük, csak a következő mérkőzésre koncentrálunk.
3: A mérkőzés mai győztese július 9-én majd a Paraguay-Franciaország találkozó győztesével mérkőzhet. Gustavo Alfaro, a paraguayiak szövetségi kapitánya a nyolcad döntő előtt így nyilatkozott.
10: Francia es una tormenta eléctrica. Y esos rayos que salen de
8: A francia válogatott olyan, mint egy hatalmas vihar. A villámok minden irányból lecsapnak, és mind a kapu közepe felé tartanak. Amikor látod, hogy hogyan közeledik, azt kell kitalálnod, hogy hogyan kerüld el a villámcsapásokat. Talán ezzel a hasonlattal tudom a legjobban leírni, hogy hogyan készülünk a mérkőzésre. Rendkívül gyors játékosaik vannak, szerintem messze ők a világ legveszélyesebb csapata átmenetekben. Rengeteg kontrát vezetnek, és ezekből hatékonyak. Ebben a játékelemben különösen halálosak, ezért teljesen speciális mérkőzéstervre van szükségünk ellenük. Ami a hőséget illeti, igen, hozzászoktunk a meleghez, de attól még ugyanúgy szenvedünk benne. Paraguayban hányszor játszottunk délután 5 órakor? Soha. Bár talán egyszer mégis volt ilyen meccsünk, viszont azt elveszítettük. Tehát nem szoktunk ilyen időpontban pályára lépni, még akkor sem, ha ismerjük ezt az éghajlatot. Ráadásul itt nem csak a hőség számít, hanem a mérkőzések sűrűsége is, a fáradtság és minden körülmény is. Ha játszanunk kell, ugyanabban a melegben futballozik Franciaország is, mint mi. Ugyanez igaz a magaslatra is, mindkét csapatot ugyanúgy érinti, viszont mindig előnyben van az a válogatott, amelyik előre felkészült ezekre a körülményekre. Ezt azért szeretném hangsúlyozni, nehogy félreértsék a szavaimat. Mexikó azért nyert, mert nagyon jó csapat, de kétségtelenül kihasználta a magaslati környezet jelentette előnyt is. Nekünk Németország ellen 120 percet és egy 11-es párbajt kellett végig küzdenünk. Franciaország ezzel szemben 60 perc alatt eldöntött a saját mérkőzését, és még öt cserét is végre tudott hajtani, hogy pihentesse a játékosait. Ez nyilván plusz terhet jelent számunkra. Ami Elderetét illeti, úgy tűnik, mintha örökké tartana a felépülése, pedig valójában csak egy hete sérült meg az Ausztrália elleni mérkőzésen. Ma fogjuk eldönteni, hogy kezdhet-e, vagy inkább csereként számítunk rá. Természetesen ő játszani akar. Azt mondta nekem, edző, ezt a meccset semmiképpen sem akarunk kihagyni. Ugyanakkor ő is tudja, hogy a torna ezen szakaszában már semmit sem kockáztathatunk könnyelműen.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: 2 perccel este 7 előtt, nem is olyan régen még László Evren, egy titokzatos bujkáló személyiségről énekelt, a Daft Punk már egy másik stílusban járta körül a világot, és ha már világutazás, akkor a foci VB első 8-ad döntője Houstonban hamarosan kezdődik, Kanada-Marokkó a párosítás, a kommentátor Edvi László, a szakkommentátor pedig Bene Ferenc.
0: Nemzeti Sportrádió. Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Tűzijáték, grillpartik, Luffy, Zizi, Bambi, hát ez a függetlenség napja Amerikában, és ma még extrák is, hiszen 2 világbajnoki 8-ad döntő. Az igazi persze magyar idő szerint 11 órától lesz, hiszen akkor Philadelphiában játszanak, és ugyebár a függetlenségi nyilatkozatot Philadelphiában írták alá. Ott Franciaország és Paraguay találkozik, de ez most előjátéknak nem lesz rossz Houstonból, hiszen Houston ugyebár az űrkutatás központja, és itt fog találkozni egymás. Az első 8-ad döntőben a kanadai, illetve a marokkói válogatott. Hát azt hiszem, hogy Kanada itt léte az valamilyen szinten borítékolható volt, hiszen az egyik házigazdáról beszélgetünk, viszont miután nem csoport elsőként jutott tovább, ezért kellett utaznia, és ezért vívja ezt a találkozót Texasban. Viszont Marokkó itt léte az... Hogyha tradíciókat tekintjük, akkor talán kicsikét meglepő, hiszen Hollandiát ütötte ki a csapat, de ne feledjük el, hogy Marokkó az előző világbajnokság elődöntős volt. Szóval Feri, meglepő, hogy egy Marokkó van itt Hollandia helyett, vagy ma már ezt hozzá kell szoknunk az erőviszonyok alapján?
3: Tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Hogyha a világbajnokság előtt kérdezed, akkor, hogy 16 közé bejut Marokkó, azt nem tartottam volna meglepetésnek, viszont, hogy Hollandiát kiverte és elég meggyőző játékkal, még ha 11-es rugásokkal is, azért az egy kicsit engem meglepett, bár megmondom őszintén, ott a holland válogatott azért önsorsrontó módon nagyon visszaállt, és tényleg szinte mint egy olasz válogatott úgy akarta kibekelni a mérkőzést. Ezzel szemben azt mondom, hogy a mai mérkőzésre is nagyon-nagyon fontos lesz, és az a végeredményre komoly kihatással lesz, hogy melyik csapatnak a védekezése fog jobban működni. Marokkó egyértelműen a stabilabb és nagyobb nemzetközi VB rutinnal rendelkező csapat, de Kanada van hazai pályán.
2: Talán önök is hallják.
3: Gyakorlatilag hazai pályán, mert ugye Houston van.
2: Talán önök is hallják. Visszaszámlált ebben a pillanatban indult útjára a labda, hogy aztán 90 perces vagy 120 perces útjára, illetve 100 vagy 140 perces útjára. Ezt mi nem tudjuk megmondani, ez természetesen a jövő zenéje. Ellenben el tudom mondani a két csapatnak az összeállítását. Bár én tartok tőle, hogy azért meglehetősen vágyfülűnek kell ahhoz lenni Magyarországon, hogy valaki ezeket a játékosokat, főleg a kanadaiokat ismerje. Hát az egészen biztos, hogy a kanadai kaput Crépeau őrzi. Johnston, The Fugeral, Bombino, Lorea, Buchanan, Sigur, Eustachio, Ahmed, David és Oliver Frey. Ez ugyebár a kanadai válogatónak az összeállítását. A marokkóiban azért már vannak ismertebb nevek, főleg a két szélső hátvédre hívom fel mindenkinek a figyelmét, mert a világbajnokság egyik legjobb szélső hátvéd duóráról beszélgetünk, de hát ilyen persze nincsen, hogy szélső hátvéd duó. Az biztos, hogy a marokkója kapujában Banau az Al Hilalnak a játékosa van, Hakimi a jobb hátvéd, Diop és Halal a közepén, és Mazraoui a bal hátvédje a csapatnak. Buadi, illetve El Anai a védekező középpályás pozícióban, Diaz, Onahi és El Hanoussi, akik a támadást segítik, és elő pedig a fiatal Saibiri van, aki az elmúlt szezon még a PSV-nél töltötte, a következőt már a Bayern Münchennél fogja, hogy aztán milyen teljesítményt fog ott nyújtani, az természetesen még a jövő zenéje. Az biztos, hogy a találkozó elkezdődött, és az is biztos, mint már szóba került korábban, hogy a helyszín Houston, tehát itt az idő eltolódás Houstonnal és Houston és Magyarország között 7 óra, ez ugyebár azt jelenti, hogy egészen pontosan délben kezdődött ez a találkozó helyi idő szerint, azonban nincs meleg, hiszen behúzták a tetőket, egyébként a texasi mérkőzések többségét, meg azokat a találkozókat, amelyeket délben rendeznek, ugyebár azokat fedett pálya, csak fedett csarnokban, hát nyugodtan mondhatjuk csarnoknak, szóval fedett helyen rendezik azokat a találkozókat, úgyhogy ez a találkozó is fedett körülmények közt van, tehát egyáltalán nem fogja befolyásolni az időjárás ezt a találkozót. Hát az időjárás majd esetleg más találkozóba tud beleszólni, ebbe a találkozóba nem tud beleszólni. A marokkói csapat játékosa Mazraoui, a Manchester United futbolistája az, aki bedobásra hozta játékba a labdát, és akkor kicikét tényleg ismerkedjünk. Még egyszer mondom, Diop és Halal a két belső védője a marokkói csapatnak, és Hakimi, illetve Mazraoui a két széle. Hát azért Hakimi a PSG játékosa, Mazraoui meg a Manchester United-é, tehát ez a marokkói védelem azért ilyen szempontból stabil lehet. Ennek ellenére azért nem mondhatom, hogy gól nélkül hozott volna minden találkozót a marokkó védelem, csak Skóciától nem kapott gólt, majd természetesen fogunk beszélgetni arról is, hogy a két csapat hogy jutott el idáig, hiszen már nem csak a csoportmérkőzéseken vannak túl a gárdák, hanem már az első egyenes kieséses szakaszon is. A találkozónak a játékvezetője, jó nevű játékvezetője van, Michael Oliver, illetve két angol asszisztense van neki, úgyhogy angol bíróról van szó. Michael Olivert nagyon jól ismerjük, egy meglehetősen hisztis bíró, aki meglepő döntéseket is szokott hozni. Reméljük, hogy ezúttal nem kerül főszerepbe, hát elég sokat szerepeltek a játékvezetők eddig is a világbajnokság során. Egyébként a 89. mérkődésről van szó, és már csak az egyenes kieséses szakaszban, ugyebár van hátra 8-at döntő, illetve a továbbiak során 4/4 döntő, ez azt jelenti, hogy összesen ezzel a találkozóval együtt még 16 mérkőzés van a világbajnokságból, és még egyszer mondom, 88-on túl vagyunk, úgyis, úgyhogy lassacskán a mérkőzéseken már nagy részén túl vagyunk, az izgalmas dolgon viszont még természetesen előttünk állnak. Eustáquio, a kanadaiak játékosa tette balra a labdát, aztán Lorea, a Toronto játékosa próbál betörni a 16-oson belülre, és a beadást az gátolta meg, hogy egyszer csak érkezett az alapvonal, viszont szerencséje volt, ugyanis Lorea elől az egyik marokkói játékos szögletre rúgta a labdát, úgyhogy így szögletrugással jöhet a kanadai válogatott. Természetesen hatalmas helyezkedés a 16-oson belül, 5-ösön belül meg aztán még nagyobb helyezkedés van. Az Al-Hilal kapusa Bonau az, aki állítgatja a játékosokat, Michael Oliver pedig természetesen szerepel, ahogy azt megszokhattuk tőle. Egyébként is a szögletrugásoknál elég sokat szerepelnek a játékvezetők. Na nézzük, hogy akkor mi lesz ebből a bizonyos baloldali szögletrugásból. Baloldalról jobb lábbal érkezik a szöglet, és a kapu irányába csavarodik a labda, így van! Méghozzá a rövid sarokra ki kellett ütnie Banaunak, az Al-Hilal kapusának, de nem szabadítanak fel hosszú távon a marokkóiak, hiszen ismételten ott a lehetőség a kanadai csapat előtt, egy lövés éles szögből, nagyon-nagyon éles szögből Jonathan David, a Juventus játékosa célozta meg a marokkói kaput, hát majdnem az alapvonalról, egyébként a kaputól 4-5 méterre, tehát nagyon éles szög volt, viszont Banaunak állítania kellett. Hát szerintem olyan 40 centiméterre volt az alapvonaltól a labda, amikor ballábbal, bal oldalról lőtt, és nagyon szép látványos mozdulattal, olyan kézlabdás, szemafor mozdulattal védett Banau a marokkóiaknak a kapus, és jöhet a kanadai válogatott második szöglete. Nagy-nagy a helyezkedés természetesen az 5-ösön belül, 3-an, nem 2-en vannak a 11-es pontnál, az ívelés az 5-ösre jön, kifejelik a belső védők, egyik pontosabban Diop volt az, aki kifejelte, a kanadaiak összeszedik a labdát, jobb oldalon egy indítás, de azt hiszem egy kicsikét gyors lesz ez a labda, így van, pontosan gyors volt ez Buchanannek, nem tudta elérni, előnyösebb helyzetben voltak a marokkóiak. Buchanan ment, aztán végül is, ha jól láttam, úgy sikerült szerelnie Halálnak. Nem úgy sikerült szerelnie, hogy kirúgás jöjjön, hanem érkezik a harmadik kanadai szöglet. Tehát a találkozó 6. perce eltelt, de eddig még csak szögletekről tudtunk beszámolni. A különbség az, hogy eddig két baloldali szögletet végzett el. A kanadai válogatott most pedig jobb oldalról végezett szögletet. Ugye Feri is említette, hogy hazai csapat, de hát miután csoportjában második lett, így idegenben kell játszania. Idegenben, hát az Egyesült Államokban, Houstonban kell játszani a jobb oldali szögletet. Követően ott van az 5-ösön belül a labda, felszabadítanak a marokkóiak, de csak időlegesen. Eustáquióhoz kerül a labda. Eustáquió jobbra vetette a labdát, érkezett ott De Fugerol beadását követően pedig kivágják a marokkóiak, akik eddig csak nyomozzák a labdát, távolról nézik, egyértelműen aktívabban és agresszívebben kezdje a kanadai válogatott ezt a találkozót. Az a kanadai válogatott, amely korábban még világbajnokságokon sem nagyon szerepelt, kétszer volt a csoportkörben, most pedig ott van a legjobb 16 között. Hát megkockáztatom, hogy ezt a világbajnokságot nem részben Kanadában rendeznék, akkor nem lenne itt a kanadai válogatott, hiszen ne feledjük el, hogy kiemelt volt a csoportjában, miközben egy sérülés. Hát aki hallgatott minket, vagy valamilyen szinten követte az utolsó találkozót a legjobb 32 között, az emlékezhet rá, hogy a 10. percre már két játékost is sérülés miatt le kellett cserélni. Ugyebár ez volt a Kolumbia-Gána találkozó, a kolumbiai játékos a Córdoba már a 7. percben sérülés miatt le kellett jönnie, majd a gánai futballistának a 10. percben, úgyhogy nem örül az ember, amikor a találkozó elején földön fekvő játékost lát, mert benne van ennek ebben a veszélye annak, hogy esetleg megsérül. Szerencsére most ez nem ez történt. Buchanan, a kanadaiak játékosa pedig sportszerűen visszadobja a labdát a marokkóiaknak, úgyhogy most már a marokkóiak is megismerkedhetnek a labdával, mert eddig bizony-bizony csak nézték azt, hogy a kanadaiak leteszik szögletrugáshoz, most azért hátul járatják a labdát a marokkóiak, a kanadaiak pedig letámadják őket, próbálják kihozni a labdát, visszakerül egészen a kapushoz, Banauhoz. Banau tette ki balra a labdát, most a bal oldalon próbálkoznak a marokkóiak a labda felhozattal, a Mazraoui, ugye említettem, hogy Hakimi az egyik oldalon, Mazraoui a túloldalon, tehát jobb oldalon Hakimi a PSG játékosa, balról Mazraoui a Manchester United futballistája, középen pedig Fugerol, bocsánat, nem Diopot, illetve

0: előnyösebb helyzetben volt, ráadásul nagyon úgy tűnt, hogy Oluwaseyi még a kezét is használta, ő szeretne szögletet kapni, a játékvezető viszont a marokkóiaknak adja a labdát, úgyhogy a Diop Halal duó már vezetheti a támadást, egy hosszú előreívelt labda, elől Saibari helyezkedik el, véletlenül így fognak felállni a marokkóiak, hogy három támadó játékossal, és Saibari lesz, aki előrébb helyezkedik el valamennyi játékostól, természetesen ez még a jövő zenéje, és amint kirajzolódik, majd erről fogunk beszélgetni. Most, amikor a 10. perc közepénél járunk, többnyire a marokkói térfélen zajlottak eddig az események, de többnyire szögleteket láthattunk, aztán most a marokkóiak ébredeznek, majd eladják a labdát, úgyhogy a bal oldalon vezethet egy támadást a kanadai gárda, már 16-osok belül egy fantasztikus cselt követően, egy nagyszerű lövés Oluwaseyitől és egy fantasztikus védés Bonautól lábbal kellett hárítani a marokkói kapusnak, nagyjából bal oldalról olyan 9-10 méterről a kaputól szánt el lövése magát Oluwaseyi, és végül is Bonautnak kellett hárítani, mert is nyugodtan mondhatjuk, hogy a találkozó 11. percében megvan az első lehetőség is, a kanadaiak próbálkozhattak, és hát ha nem is mondanám azt, hogy ez egy 1000%-os gólszerzési lehetőség volt, de az biztos, hogy az eladott labdáért majdnem nagy árat fizetett a marokkói csapat, és ez egyértelmű figyelmeztetés számára. Egyként gyönyörűen vette maga elé a Villarreal futballistája Oluwaseyi a labdát, bal lábbal lőtt, megpróbálta a bal alsó sarkot eltalálni, azonban szépen spárgázott Bonau, és a bal lábával hárított. Így nem született gól a találkozó 11. percében, így Kanada-Marokkó 0-0, a tét óriási mindkét csapat számára. Most a marokkóiak próbálkoznak a bal oldalon, egy fantasztikus cselt követően Saibari volt az, aki ügyeskedett ott, a kanadaiak gyűrében, de aztán bukdácsolt, a kanadaiak meg elvették tőle a labdát, és már jöhetnek is Jonathan David, a Juventus játékosa révén. A kanadaiak középen megforgatják a labdát, bal oldalról próbálkozhat támadással a kanadai csapat, 18 méter a kaputól, most már 16-oson belül egy kényszerítőzéssel próbálkoztak, Jonathan David volt az, aki ott van a 16-oson belül, van egy érkező játékos Oluwaseyi személyében, őt próbálták lyukra futtatni. Hát úgy tűnik, ahogy az összeállításban is mutatták nekünk, hogy két csatárral játszanak a kanadaiak, Oluwaseyi, illetve Jonathan David személyében, és ők próbálnak zavart okozni a marokkói védelmi vonalban, miközben a marokkóiak Saibari révén inkább egy csatára próbálkoznak, és a mögötte lévő egységeket próbálják megerősíteni. Most ismételten jönnek a kanadaiak, egy jó cselt mutatott be Eustáquio, ám elválasztották a labdától, így a marokkóiak időlegesen felszabadítanak, aztán hosszú távon is megpróbálta a Stuttgart futballistája El Hanaus birtokba venni a labdát, de ez nem sikerült, úgyhogy megint jönnek a kanadaiak, a jobb oldalról Johnston, a Celtic játékosa iveri be a labdát, nem sikerül a felszabadítás, Eustáquio gurítja a labdát, a 11-es pontra kényszerítődés azonban nem ér el az érkező társhoz, így aztán oda a helyzet. Hát egyértelműen kimondhatjuk, hogy aktívabban kezdi ezt a mérkőzést a kanadai csapat, de ebből igazából még messze menő következtetéseket ilyenkor nem lehet levonni. De gondolom, hogy azért ez egy kis üzenet a marokkóiak számára, hogy hát igen, itt vagyunk, és számítsatok egy nagyon nehéz 90 vagy 120 percre.
1: Rendkívül rosszul kezdte a mérkőzés Marokkó. Látszik, hogy a játékosokat meglepte a kanadai válogatott agilitása, meglepte a kanadai letámadás, és gyakorlatilag nem tudják kihozni a labdát a saját térfelükről. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekesen kezdődött a mérkőzés. Nincs meg a kellő fordulatszám, nincs meg a kellő koncentráció a marokkóiak részéről. Egy 4-4-2-es játékrendszerből adódó letámadással kezd Kanada, ami nem meglepetés, hiszen az egész világbajnokságon így kezdték a mérkőzéseket. A marokkói válogatottnak a meglepődése és a koncentráció hiánya az számomra meglepő, hiszen egy rutinos és világbajnoki tapasztalattal rendelkező csapat. Sokkal, de sokkal jobban rajta kell lenni koncentrációban ezen a mérkőzésen. Egyelőre annyira nem működik a labdakihozataluk, hogy kizárólag Saibarira való hosszú indításokkal próbálkoztak. Ezt meg könnyedén megszűrte a kanadai válogatott.
0: Ez fakadhat egyébként abból, hogy a marokkóiak 11-es párbajra jutottak tovább a hollandokon, egy 120 perces meccset követően, míg a kanadaiak meglehetősen diétás mérkőzést játszottak a legjobb 32 között Dél-Afrikával.
1: Ez később jelentőséggel bírhat, de most az

0: Gyakorlatilag, ha jól emlékszem, 6 vagy 7 nap volt a mérkőzéshez képest, tehát ilyenkor azért már egy megfelelő regenerációval helyre lehet hozni a játékosokat. Tehát ez már nem lehet kifogás azzal kapcsolatban, hiszen ez egy klasszikus heti ciklus. Ezek a játékosok azért 2-3, illetve 3-4 naponta bajnok itt vagy kupamérkőzés játszanak, tehát hozzászoktak. Azt el tudnám fogadni, hogyha valami extrém utazás lett volna, és mondjuk 3 napon belül van a mérkőzés, de itt korán sem erről van szó.
1: Igen, és egyébként a marokkai futballisták azért nagyon komoly klubokban játszanak, és szinte egytől egyig mind Európában futballoznak. PSG, Manchester United, Lille, Girona, Real Madrid, PSV, Fulham, Stuttgart, Róma, tehát nem akármilyen csapatokban játszanak a marokkóiak, még hogyha nem is mindenki azért meghatározó játékos, de most próbálkoztak a jobb oldalon egy ívelése, azonban Crépo, az Orlando kapusa lefülelt a labdát és lábbal hárított. Hát eltelt a találkozóból most már lassan egy negyed óra, az történt, amit Bene Ferenc mondott itt az elmúlt percek során, és lehetséges, hogy épp most a negyed órát követően fog kicsit változni a játékképe, mert úgy tűnik, hogy lassacskán a marokkóiak is elkezdik a találkozót, legalábbis közel ismerettséget próbálnak kötni a labdával. Ez jelen pillanat még nem azt jelenti, hogy valami fergeteges támadásokat vezetnének, de legalább ott van a lábuknál a labda. Most meg a lábához kapva az egyik marokkó játékos egy belépést követően, reméljük, hogy sérülés nem történt. Hát azt hiszem, hogy ráléptek a marokkói játékosnak a lábára, ami természetesen nagyon-nagyon tud fájni, ráadásul egy kulcsjátékosról, a PSG futballistájáról, Hakimiről van szó, aki egy kicsikét sajnáltatta magát a földön, majd felkelt és folytatja a játékot, és a marokkói védelem, a négy tagú marokkói védelem most hátul adogat, Diop és Halál az, akik adogatnak, és időnként Hakimit, illetve Mazraouit is beveszik a játékba. A kanadaiak 6 emberrel képviseltetik magukat a marokkói térfélen, de olyan túlzottan agresszív letámadást egyelőre nem folytatnak. A marokkóiak pedig egyelőre még annyira nem pörgetik a játékot. A belső védők adogatnak, most éppen Hakimihoz kerül a labda. Hakimi aztán most megnyújtja a lesz gyanús helyzetben lévő Saibari a 16-oson belül, és nem csak gyanús volt a lesz, hanem egyértelműen az asszisztens jelezte, hogy bizony-bizony lesen kapta a labdát, úgyhogy szabadrugással jöhetnek a kanadaiak. Hát jó szeme volt, meg kell, hogy mondjam az asszisztensnek, mert szerintem csak néhány centiméteres lesről volt szó, de hát, hogy pontosan tudjuk, kis lesz is lesz, úgyhogy emiatt már a kanadaiak kapták a labdát, és most a kanadaiak a bal oldalon próbálkoznak. A marokkóiak kicsit feltolják a védekező vonalukat, a saját térfelükön adogattak jelenleg a kanadaiak, a marokkóiak pedig letámadják őket, aztán Jonathan David volt az, aki tovább tette a labdát, a jobb oldalon egy lehetőség, egy jobb oldalon egy beadási kísérletet hiúsítanak meg a marokkóiak. Buchanan volt az, aki a jobb oldalon már 16-oson belül érkezett, ám El Ainaoui szögletre tisztázott, hát ebből már láttunk 3-at eddig ebben a játékrészben, 2-t eddig balról végeztek el a kanadaiak, és ez lesz a második jobbról. Banau állítgatja az embereket, az ötösön belül most nincs senki, a 11-es ponttáján van a nagyobb forgalomot látok, legalább 6 párt, ez az a 6 pár, amely közül mindig mindenki szabálytalankodni szokott a másikkal, aztán a játékvezető eldöntő, hogy éppen szerinte ki volt a szabálytalanabb, a jobb oldali szögletet követően egy fejes, amely kipattan egy védőről, nem volt ez egy rossz szöglet, ő Stakio volt, aki beívelte jobbról a labdát, érkezett a fejes nagyjából 12 méterről, azonban eltalált egy marokkói védőt, és a labda a marokkói védőről pattant ki. És visszakerül a labda a kanadai csapathoz a találkozó 19. percében. Most a kanadaiak adogatnak hátul. De Fugerol, illetve Bambito a két belső védője a kanadai válogatottnak. Bambito a Nizzának a futballistája. Luc de Fugerol pedig Belgiumban játszik, a kevésbé ismert Dender csapatában. Most bal oldalon próbálkoznak a kanadaiak. Nem túl nagy elánnal, még csak a marokkói térfélek a közepén vannak. Lehet, hogy önök is hallják, hogy a houstoni közönség fütyül, hogy ez minek köszönhető. Hát lehet, hogy már unják ezt a találkozót, lehet, hogy megszokták, hogy nagyobb esemény sorozat van mondjuk egy-egy sporteseményen, amire kimennek. Egyébként ez szintén egy NFL labdarúgó pálya, ahol játsszák ezt a szakker mérkőzést, és lelkesen fütyülnek a nézők, és mint említettem, be vannak húzva a tető szerkezetnek az elemei, tehát igazából meg is igazából a hang be is szorul a csarnokba, hiszen így aztán kicsikét még nagyobb hangzavart lehet teremteni, és meg van találkozók az első sárgalapja is, Michael Olivernek kell fegyelmeznie. Nagyon úgy tűnik, hogy halál volt az, aki rálépett ellenfelének a lábára, és Oluwaseyi volt az, az eddigi egyetlen helyzetnek a kihagyója, aki elszenvedte ezt a belépést, és akkor Michael Oliver, az angol játékvezető sárgalapot felmutatott halálnak, aztán mégis egy marokkói játékos kerül a földre, Saibari az, aki ápoltatja magát. Saibarinak a kezét húzták vissza, majd rángatták a mezét, majd minden létező eszközzel próbálták megállítani. Bambito, a Nizza futballistája volt az, aki mindent elkövetett, hogy Saibari kicsit sem érezze jól magát ezen a mérkőzésen. Szerintem a folytatásból is mindent el fog követni, de az biztos, hogy ápolni kell.
0: Igen, Saibarinról mutattak egy közeli képet, és nagyon fájdalmas arccal fogdosta a combját. Én gyanítom, hogy valami apró izom húzódása lehet, ami esetleg vagy zavarja a játékba, vagy akár súlyosabb is lehet később. Fennáll a veszélye, hogy elveszíti a marokkó első számú csatárát. Arról nem is beszélve, hogy a mérkőzés továbbra is egyértelműen a kanadaiakról szól, és a marokkói labdakihozata sem nagyon működik, tehát gyakorlatilag a mérkőzés eddigi részének a többsége a marokkói térfélen zajlott, és rögtön kényszerű csere Marokkónál Saibarit le kell cserélni.
1: Ez óriási érvágás, hogy a találkozó 21. percében változtatni kell, és sajnos ez most már nem az első eset itt a világbajnokságban, említettem én is már egy korábbi esetet, pont a 32-es tábla utolsó mérkőzéséről, ahol az első 11 néhány percben már két játékost is sérülés miatt le kellett cserélni, úgyhogy Saibaritól elköszönünk. Ez óriási érvágás, ahogy mondta Feri is. Rahimi érkezik a helyére, tehát a folytatásban Rahimit láthatják azok, akik figyelemmel kísérik Houstonban a találkozót. Ott van találkozó Wayne Gretzky is egyébként, hát miért ne lenne ott, hiszen a kanadai válogatott játszik, hát azt hiszem, hogy a világ legismertebb kanadaiáról van szó. A Great Number One, a 99-es jégkorong játékos, aki miatt a jégkorong ligában nem lehet kiadni a 99-es mezzet, hiszen akkor a sztár volt, egyébként egyetlen játékos a ligában, akinek úgy vonultatták vissza a mezét, hogy nem csak a korábbi csapatainál vonultatták vissza, hanem az egész ligában. Szóval Wayne Gretzky is figyelemmel követi az eseményeket Houstonban, szurkol honfitársainak, hát ő azért sok nagy sikernek volt a részese, bár hiszem sokan emlékeznek rá, hogy 98-ban, amikor olimpiát szeretett volna nyerni, akkor csúnyán megégett a kanadai válogatottal. Hiába volt abszolút esélyes Nagánóban a kanadai csapat, végül is akkor Csehország Hasekkel, Jágrről nyerte az olimpiát. Hát most szeretne valami szép sikert látni Wayne Gretzky a honfitársaitól labdarúgásban is. Hát azért valószínűleg itt egyetlen játékos sem ér olyan szint, de jó közelébe se, ahol Wayne Gretzky volt a pályafutása során. Hát volt időm ezt elmondani, mert a 23. percben húzottan nem pörögnek az események, és lassacskán végéhez közeledik a találkozó első negyede. Hamarosan jön a reklámszünet, amikor elmagyarázzák az amerikai szurkolóknak, hogy milyen autóba érdemes beülni, mit érdemes enni és mit érdemes inni mérkőzések közben, de még mielőtt erre sor kerülne, még egy indítás, a jobb oldalon próbálkoznak a kanadaiak, abszolút aktívabb a kanadai válogatott, és hát a marokkói válogatottat tényleg az ág is húzza. Egyébként Jonathan Davis volt, aki szabálytalankodott, tehát Jonathan Davis a Juventusnak a futballistája, Feri, milyen szezonja volt Jonathan Davisnek?
0: Jonathan David nem egy hatékony futballista Juventusban. A mérkőzések nagyjából 60-70%-án azért kezdőként lépett pályára, nagy reményekkel igazolták, de az olasz bajnokság azért az egyik legnehezebb Európában, hiszen az olasz életérzésből, az olasz stílusból fakadóan a védekezés az első, amit megtanulnak már egészen kiskorban. Hát Jonathan David nem volt a Juventusnak a legjobbja, fogalmazunk így. de még mindig lehet a kanadai válogatottnak a megmentője, vagy a nyerő embere, hiszen egyelőre egészen elképesztő, hogy minden előzetes várakozást felülmúlva Kanada dominál a mérkőzésen, és a marokkói válogatottnak a stílusától nem áll távol az, hogy szemből fogadja az ellenfelet, visszazár a saját tér felére, és amikor az ellenfél hibázik, akkor könyörtelenül lecsap, és általában kontratámadásokból szerzi a góljait. Na igen ám, de annyira domináns most jelenleg Kanada, és annyira nem működik a marokkói válogatottnak a labda kihozatala, hogy egészen egyszerűen el se jutnak az ellenfél tér feléig. Hát tényleg ritkán dobálózok statisztikákkal, de hát ugye a várható gólok az 0,42 század a nulla. Tehát a nullával, még egy ezreléket se kapott.
1: Voltak, hát, 16-os közelébe se voltak.
0: Összes lövés nulla, nyilván kaput eltalál a lövések nulla, és ugye ami ilyenkor még azért beszédes, hogy az ellenfél kapuja előtti labdaérintések 12 Kanada, 0 Marokkó. Egészen elképesztő, hogy gyakorlatilag egy gólhelyzet, egy komoly gólhelyzete volt Kanadának, akár vezethetnének 1-0-ra és Bono bravúra hárított, de egész egyszerűen nem működik ez a marokkai válogatott. És pont az jutott eszembe így a 15. perc környékén, hogy ha most az ivószünet az nem egy klasszikusan a játékvezető által diktált tempó lenne, és pontosan, vagyis hát nagyjából a félidő felénél lenne elrendelve, akkor biztos vagyok benne, hogy mind a kézilabdában időt kért volna már a marokkói kapitány, mert rengeteg labdavesztés van középpályán, nagyon sokszor lassan reagálnak a játékosok, lassan hozzák meg a döntéseiket, és legtöbbször pontatlanul is. Tehát ez, amikor Saibarit, ugye az imént lecserélt Saibarit gyakorlatilag pánikszerűen indítgatják üres területekbe, ez mindig a tanástalanságnak a jele. Tehát egész egyszerűen a marokkói válogatottnak a labda kihozatala az a nullával egyenlő, és nagyon-nagyon sokat hibáznak középpályán, szerkezetben sincsenek meg, pedig a kanadai válogatott azért a térfél közepén sokszor letámad, és ezáltal a kanadai csapatrészek is elcsúsznak, tehát lenne terület mondjuk a kanadai középpályások és védők között, ráadásul a 4-4-2-es játékrendszer az a mélységi passzok elhárítására lett kitalálva, és ha átlós passzokat adnak a háromnegyedes területekbe, vagy ugye a sorok közé, magyarán a középpályások és védők közötti területekre átlós passzokkal egy 4-4-2-es játékrendszert ki lehet passzolni, főleg ha ekkora terület van, mint amit most Kanada hagy a letámadások során.
1: Mene Ferenc minden ilyen reklámszüneti egészen pontosan 180 másodpercet szokott beszélni, és ezúttal is pont így történt, és amikor befejezte, letette a pontot, akkor folytatódott a találkozó, folytatódik a találkozó egészen pontosan. A 27. perc közepénél tartunk, és a marokkóiak kapusa bal lábbal jó hosszan íveli előre a labdát, azt hiszem erre mondta Feri, hogy pánikszerűen keresték Saibarit az eddigi időben, hát most pánikszerűen fogják keresni, a Saibari helyére beérkezett Rahimit, tehát a tudatosságnak a legkisebb szikrája sincs a marokkói csapatban, de láttuk már ezen a világbajnokságon, hogy néhány csapatnak mennyire jót tudott tenni ez a bizonyos szünet, ez a bizonyos reklámszünet, hát hivatalosan ivószünetnek hívják, de hát ne legyünk azért szemellenzősek, ez valóban egy valóságban egy reklámszünet. Egyébként az UEFA bejelentette, hogy ő nem is fogja ezt átvenni a Bajnokok Ligájában, tehát nem kell senkinek félni attól, hogy a Bajnokok Ligájában is lesznek ilyen szünetek, vagy mondjuk a Paks-Zalaegerszeg mérkőzésen december 14-én is 3 percre leáll a játék, hogy jegesvizet igyanak a csapatok mondjuk szakadó hóesésben. Na ez természetesen még a jövő zenéje, a jelené pedig az, hogy ismételten a kanadai lábakon van a labda, a kanadaiak a saját térfelükön adogatnak, Eustáquio tette hátra a labdát. Most ott labdát szereznek El Hanausus révén. A marokkóiak is megvan az első kapura tartó lövés, mondjuk elég távolról. Rahimi volt az, aki olyan 24-25 méterről megcélozta, nem túlzottan nagy erővel Krépónak a kapuját, a jobb alsó sarokra menő lövést azonban Krépó nagyon-nagyon magabiztosan hárította, tehát meg volt legalább az első kapura tartó labdája Marokkónak is. A túloldalon kollégájának, mármint Krépó kollégájának, Bonaunak volt egy nagy bravúrja, az tényleg nagy bravúr volt ott a találkozó 11. percében. Most egy labdaeladást követően célozta meg a kaput Rahimi, és ez a lövés attól volt veszélyes, mert az egyik kanadai védő a lábán egy kicsit megpattant, lehet, hogy éppen le is lassult, de hát nyilvánvalóan a megpattant lövés azért nem a kapusoknak az álma. A lövés megpattant, viszont nagyon magabiztosan tudta hárítani az Orlando kapusa, Krepo. Ez volt tehát az első lehetőség Marokkótól, és egészen a 28. percig kellett várni ahhoz, hogy a kapu irányába tartson egy labda a marokkói játékosok egyikétől, ez a csereként beállt Brahimi volt, most pedig Johnston, a kanadaiaknak a jobb hátvédje fogja bedobni a labdát, egészen az ötösig dobja be a labdát, túl is tovább csúsztatja a kanadaiak, Michael Oliver játékvezető szerint viszont lökés történt. Hát igen, ez az az eset, amikor 16-oson belül 4-5 pár is folyamatosan lökdösi egymást, aztán játékvezető többnyire a támadókat szokta ilyenkor szabálytalannak látni. Ha valaki rossz indulatú akar lenni, akkor meg a védőt és 11-est ad. Hát erről természetesen ebben az esetben szó sem lehetett. És akkor a marokkóiak folytatják azt, amit eddig is csináltak, ha éppen labdához jutnak. Hátul adogatnak, a kanadaiak magasan letámadnak, és időlegesen labdát szereztek. Azonban az oldalvonalon Turra továbbította a kanadai játékos, úgyhogy a marokkóiak jöhetnek ismételten a két belső védő, kiegészítve a két szélső védővel, Hakimivel és Mazraouival. Még egyszer mondom, azért az igazi sztárokat itt a marokkói csapatban a jobb és a bal hátvéd posztján kell keresni, de hát ma már azért nem jobb bunkók és bal bunkók vannak ebben a pozícióban, hanem igen kreatív játékosok, akik azért a vonal mellett elszaladva a veszélyt tudnak okozni az ellenfél kapuja előtt, Hakimi, Mazraoui is ilyen, és ezekből a veszélyes helyzetekből az eddig eltelt 30 perc során egyikük, sem a PSG, sem a Manchester United játékosa nem mutatott még semmit. Én pedig kicsikét úgy érzem, hogy persze korai erről még beszélni, de a marokkóiak úgy vannak vele, hogyha egy 11-es párbajt már megnyertek, akár a VB döntőig el lehet menetelni 11-esekkel. Ez persze furcsa kijelentés, de hát emlékeztetünk rá, hogy szegény zöldfoki szigetek gárdája, azt hiszem mindenkinek a kedvenc szerette a csapat, úgy esett ki tegnap, hogy 90 perc során nem veszített mérkőzést a világbajnokságon, ráadásul három világbajnokkal játszott, döntetlen Spanyolországa Uruguayjal, illetve 90 perc után még Argentínával is, tehát ennek az ellentetjét bárki produkálhatja, hogy rugott gól és esetleg győzelmek nélkül az egyenes kieséses szakaszon minél tovább tudjon menni. Az biztos, hogy Marokkó az egyenes kieséses szakasz első mérkőzésén nem nyert meccset, 11-es párbajra jutott túl Hollandián, de azt el kell még játszani négyszer, és akkor fel lehet emelni a világkupát, azt a trófeát, amelyet 1974 óta adnak át, hiszen 1970-ben a Jules Rimet kupát a brazilok végleg elvitték, hiszen megnyerték háromszor, aztán ez a kupa természetesen eltűnt ott Brazíliában, valószínűleg beolvasztották, mert azért nehezen tudom elképzelni, hogy valaki a vitrínjében nézegesse a világ egyik legértékesebb trófeáját, viszont aranyból volt, úgyhogy anyagárban egészen jó volt, a szellemi értéke természetesen még nagyobb, de valószínűleg a Jules Rimet kupa az életben nem lesz meg. 1974 óta már egy másik trófeáért zajlanak az események, ezt is el lehet egyébként vinni végleg, de ahhoz azért nagyon nagy feltételek vannak, háromszor kell zsinórban nyerni, vagy ötször összesen megnyerni, szóval azért minden válogatott messze van, hát a marokkóiak kicsit messze, a kanadaiak még messze vannak ettől, de az biztos, hogy Kanada és Marokkó közül valamelyik válogatott be fog jutni a világbajnokságon a legjobb 8 közé, hogy aztán ez mennyire reális és mennyire megérdemelt, arról természetesen nagyon sokat fogunk majd még beszélgetni a folytatásban, most viszont még keressük a választ, hogy melyik csapat kerül egyáltalán közelebb a 8 közé jutáshoz, most a kanadaiak hátul adogatnak, Krépó kapushoz került egészen hátra a labda, Bombito teszi jobbra Johnstonnak, Johnston visszagurítja Bombitónak, Bombito felpörgeti a labdát nagyon nyeglén és nagyon nagyképűen, és az egyik marokkó játékos le is lopta a társnak a lábáról, egészen érthetetlen volt, hogy miért választott ilyen hanyag és nyegle mozdulatot, de szerencsére nem született ebből gond. Halal révén már hátul van, tartják a labdát a marokkóiak, viszont megszerzik azt a kanadaiak. A bal oldalon próbálkozik a kanadai válogatott, Ahmed a Norwich játékossal révén, aztán egy ívelés, ketten is bent vannak a kanadaiak közül a 16-oson belül, azonban egyikük sem tudott fejelni, egyikük sem tudta birtokba venni a labdát, egyikük sem tudott helyzetet kialakítani, így aztán bedobással jöhet a kanadai válogatott a marokkói térfél közepéről, és nem csak a nézők állnak értetlenül az eddigi 34 perc eseménye előtt, hanem a szövetségi kapitányok is valószínűleg nem pontosan ezt kérték a játékosaiktól. Hát a nézőknek joguk van fütyülni, hiszen ők azért elég sok pénzt fizettek ezért a mérkőzésért. A szövetségi kapitányoknak pedig joguk van változtatni a csapatuk játékán.
0: Ameddig áll a játék, egy picit vitatkozhatok az új FIFA világkupával kapcsolatban? Hogy? Legjobb tudomásom szerint ez úgy van kiírva, hogy nem viheti haza sehol senki.
1: Én valahogy úgy emlékeztem, hogyha ötször elviszed, vagy egymástán háromszor, de aztán lehet, hogy...
0: Szerintem a diát adon az eredetit emelik magasba a csapatok, de egy másolatot vihetnek haza, és a FIFA székházából nem viheti el senki.
1: Az a legjobb egyébként, miközben jobb oldali szöglet, tehát ívelnek be a kanadaiak, kifejelik a marokkóiak. Most a sokadik szöglet, ha egészen pontosan emlékszem, az ötödik szöglet volt. Nem volt egyik szöglet sem teljesen veszélytelen, de úgy igazából komoly veszélyt sem okozott. Tehát egy helyzetet láthattunk, amit kidolgoztak a kanadaiak, egy távoli lövést láttunk a marokkóiaktól, tehát hogyha a lövéseket nézzük, akkor egy-egy kapu irányába tartó viszonylag komoly lövés van. Aztán egy érdekes jelenet sor, mert a földre kerülő marokkói játékos kézzel elsodorja a labdát, ellenben azért került földre, mert meglökték őt. Én nem vagyok az XG-knek a nagy híve, egyáltalán nem foglalkozok ezzel, de hogy a marokkói csapatnak az XG-je így a találkozó 36. percében 0,2 század, azért az elég bánatosan néz ki.
0: Igen, ez azt jelenti, az a lövés, az, amit a labdaszerzés után egy távoli lövés igen, szereztek, az, de ez, akkor ez ment, gyakorlatilag nulla.
1: Hát az akkor sem ment volna be, hogyha én állok ott a kapuban.
0: Ez az alacsony XG.
1: Igen, az alacsony XG, tehát nem is tudom, kinek kellett volna ott állnia ahhoz, hogy az a lövés bemenjen. Azt hiszem, itt a szerkesztőség bármelyikünk megfogta volna azt a lövést, beleértve a hölgy kollégákat is. Tehát annyira komolytalan lövés volt, amit Rahimi a kapu irányába küldött. Hát ebből jött ki ez a 2 százados XG, ami pontosan tudják, akik ismerik ezt a mutatót. Még egyszer mondom, én nem vagyok nagy híve. Tudják, hogy ez semmit nem jelent. Az biztos, hogy a kanadaiak időnként szögletekkel és bedobásokkal veszélyeztetnek. Most Johnston az, aki ismételten az ötösig bedobja a labdát, olyan martos győzős dolog. Azt hiszem mindenki klasszikus emlékszik rá, martos győző beadás a kereki fejesére, évtizedek távlatából is, aki látta, emlékszik rá. Hát valami hasonlót alkalmaznak itt Johnstonék is, hát itt szintén jobb hátvédről van szó.
0: Pusztai is dobott nagy dobást, igen.
1: Martos győző jobb hátvéd volt, Pusztai László jobb szélső volt, Johnston szintén jobb hátvéd, aki alkalmazza ezt a nagy bedobást, és közben Mazraoui a földön. Úgyhogy Szájbálit már le kellett cserélni, szerintem most minden marokkói szurkoló szívéhez kap, mert azért ha esetleg Szájbári után, aki a támadásokért felelős, a védelem egyik oszlopát és a szélen támadó Mazraouit elveszítenék, az súlyos lenne, de nem fogják elveszíteni, mert valószínűleg csak beszorult nála a levegő, és nyilvánvalóan ilyenkor levegő után kapkod. Még egyszer mondom azok kedvére, akik esetleg nem hallották volna, hogy ezt a találkozót helyi idő szerint délben kezdték, ami azt jelenti, hogy a helyszínen Houstonban 3:45 lesz 6 perc múlva. De miután nem szabadtéren játszák, be vannak húzva a tetőszerkezetnek az elemei, így azért más körülmények vannak. Nem voltam még, megmondom őszintén, ilyen 80 000-es stadionban, ahol be van húzva a tető, de gondolom azért valamilyen légkondinak rendelkeznie kell. Tehát nem hiszem, hogy különösebben befülledne a levegő, tehát valószínűleg azért nem fullasztó a levegő. Tehát nem véletlenül húzzák be a tetőket, valószínűleg jobbak a körülmények, mint hogyha mondjuk Houstonban ezt a találkozót dél is 2 óra között rendeznék.
0: Igen, viszont ez egy nagyon érdekes kérdés, mert nem először látunk egy olyan stadionban nagyon-nagyon lassú és kevés mozgással tarkított mérkőzést, ahol be van húzva a tető.
1: Ez érdekes.
0: Tehát lehet egy olyan elmélet, hogy hát azért a légáramlást is elveszi a behúzott tető, tehát amennyiben nincsen légkondicionálás, és ez egy 70 000-es stadionnál légkondicionálás, tehát én nem vagyok műszaki ember, biztos, hogy nem egyszerű megoldani, viszont amennyiben nincs, akkor lehet, hogy még rosszabb hatást érnek el, mert ha nem esik az eső, vagy nincs viharveszély, akkor azért a légmozgás az segít a hűtésben, meg a játékosok számára, hogy komfortosabb legyen az éghajlat. Viszont ha meleg is van, és még füllett is az idő, abból kijöhet azért egy lassú mérkőzés.
1: Azért nehezen tudom elképzelni, hogy Amerikában olyan 70-80 000-es futballstadionokat csináljanak, hogy beúzzák a tetőt, és nincs valamilyen légcsere. Tehát valami légcserének biztos lennie kell. Amerika ezt megoldja. Miközben a játékosok összeugrottak. Ha már itt van Wayne Gretzky, az ő sportjában szoktunk ilyen jeleneteket látni, hogy öten az egyik oldalról, öten a másikról is kicsikét lögdösik egymást, mondjuk Wayne Gretzky sportjában, jégkorongban ott azért mázsás pofonok is elcsattannak, de ott van két perces kiállítás, itt meg csak végleges van, úgyhogy azért itt a pofonokkal vigyázni kell, mert egy pofon azért végleges kiállítást jelenthet. Michael Oliviernek most rendet kell csinálnia, Hakimi az egyik, akit magához hív, lehet, hogy ő fog sárgalapot kapni, akit elparancsol magától az Lorea, a Toronto játékosa, na nézzük. Hakimit magához hív, ez nem is kérdés. Hakimival beszélget, a kezében ott van a sárgalap. Megszokattuk az angol játékvezetőktől, hogy ők nem rágatják csak úgy elő a sárgalapot, hanem előbb pedagógiai előadást tartanak, és ezt követően mutatják fel. Tehát Hakimi kapott sárgalapot a marokkói részről, míg a következő kis előadásnak a alanya Lorea, és valószínűleg Lorea lesz a másik, aki sárgalapot fog kapni. Az biztos, hogy volt egy aprócska lökés Hakimitől, aztán volt egy kis számonkérés Lorea részéről, és Michael Olivernek kellett szétválasztani a feleket. Ők nagyjából egy olyan 15 cm-ről üvöltöttek egymás arcába, és még mindig üvöltenek egymás arcába. Hakiminek láttam, hogy felmutatta a játékvezető a sárgalapot. Nem tudom, hogy Loreának felmutatta, igen, felmutatta. Tehát igen, ez egy angol játékvezetői felfogás. Egyszer Púl Sándor egy show műsorban mutatta meg, hogy adnak sárgalapot a spanyol játékvezetők, hogy már 30 méterről futnak, és már rángatják el a lapot, míg az angolok tartanak egy kis előadást. Elmondják, hogy milyen szabálysértést követett el az adott játékos, majd a végén, a kis előadás végén mutatják a sárgalapot. Hát az biztos, hogy két sárgalap történt, és most paprikássá vált a hangulat. Most éppen El Hannaus, a Stuttgart futballistája próbálja provokálni Sigurd, a Hajduk Splitnek a focistáját, igen. A kanadai csapat egyik játékosa a Hajduk Splitnél futballozik. Együtt kerültek földre, szerencsére a földön nem gabajodtak össze, úgyhogy a találkozó 42. percében a sárgalapon túl semmit nem kell elővenni a játékvezetőnek. Egyébként azért Michael Olivernek van olyan tekintélye, hogy rendet tudjon tartani egy Kanada-Marokkó találkozón, ő azért már látott ennél komolyabb csapatokat, illetve komolyabb futballistákat is, de nem akarom lenézni egyik válogatottat sem természetesen, hiszen világbajnoki 8-at döntőt játszanak ezek a csapatok, és még egyszer mondom, papíron ezen két válogatott közül valamelyik elmondhatja magáról 2 vagy 3 óra múlva, hogy a világ 8 legjobb válogatottja közé tartozik. Hogyha ez nincs is így, attól még elmondhatja magáról. De az, a 42. percnél tart a találkozó. Eddig gólt nem láttunk, helyzetet se nagyon. Igazából egy helyzetet, meg egy távoli lövést. Most meg játékot se látunk, mert ugyan játékban van a labda, de nem, hogy a játékosok nem mozognak, de még a labda sem mozog. Hát azért, hogyha Kanadának minden mérkőzését valaki meg akarja nézni a világbajnokságon, annak azért nem lesz egy jó néhány órája, hiszen emlékeztettünk a legjobb 32 között is meglehetősen futballgyilkos és nézőriasztó találkozót játszott Kanada Dél-Afrikával szemben, azt nagy nehezen 1-0-ra megnyerte. Lehet, hogy ezt is meg fogja nyerni, de hogy szórakozást eddig nem jelent a kanadai válogatottnak a játék ezen a VB-n, az is biztos. Marokkóban már lehetne valami szín, de jelenleg ez a találkozó a mai mérkőzésen nem bizonyítja azt, hogy miért is volt ez a csapat 4 évvel ezelőtt elődöntős a világbajnokságon. Még mindig furcsálom ezt a mondatot kimondani, de tény, hogy Marokkó 4 évvel ezelőtt elődöntős volt, és most próbálkoznak a marokkóiak. Most próbál begyorsítani Diaz, a Reálnak a futballistája, és érkezik az újabb sárgalap. A játékvezető újabb sárgalappal jutalmazza a kanadaiak játékosát, aki Diazt visszarángatta. Egyébként Johnston volt az, és a derekánál fogva próbálta visszahúzni. Pontosabban Johnston volt, aki először szabálytalankodott, aztán Jonathan David volt, aki másodszor szabálytalankodott, aztán mindjárt kiderül, hogy kikapta a sárgalapot kettejük közül. Mind a ketten megérdemelték volna. Végül is Jonathan David mellett döntött a játékvezető. Valószínűleg úgy van vele, hogy őt ismeri Európából, vezetett már neki néhány meccset. Nem árt, hogyha megtartja a tekintélyét vele szemben, és odaadja neki a sárgát. No, szabadrugást végzett el Hakimi jobb oldalról, a 16-oson belülre ívelt labdát az 5-össel jutatják be a marokkóiak, azonban marokkói játékos ne, ott nem volt, kanadai meg volt, úgyhogy kifejelik az észak-amerikaiak, és most már az észak-afrikaiak veszik birtokba a labdát, és az észak-afrikaiak bedobással jöhetnek az észak-amerikaiaknak a térfelének a közepéről. De legalább kiszabadultak a marokkóiak a saját térfelükről, nem mint hogyha nagyon belettek van szorítva. Most gyorsan el is veszítik a labdát, majd jön egy szabálytalanság, amely után jön a találkozó újabb sárga lapja. Na, hát legalább a sárga lapokat fel tudjuk jegyezgetni folyamatosan. Ha jól láttam, a Girona játékosa Unai volt az, aki szabálytalan eszközöket alkalmazott, teljesen szabálytalan eszközöket alkalmazott, bár én meg kérdőjelezem, hogy minden ilyen esetért kellene sárga lapot adni, régen nem adtak ilyenekért, mert például 1978-ban az argentin-magyar meccsen, ha minden ilyen és sárga lapot adtak volna, akkor le kellett volna fújni a meccset a 15. percben, mert mindkét csapat mennyi alá? 7 alá kell kerülni, igen, 7 alá került van mindkét csapatnak a létszáma, úgyhogy akkor még magasabban volt a sárga lap küszöb, most minden apróság és sárga lapot ad. Egyébként lehet vele egyet érteni, nyilván a játékosok a labdával foglalkoznak, és ne az ellenféllel, de hogy minden aprócska kontakt és sárga lapot adni, nyilván egy bírói felfogás. Most jönnek a marokkóiak. Öten is jönnek, 5 védővel szemben, a bal oldalon próbálták a támadást vezetni, egészen penetra és egészen gyatra volt a támadás vezetés, miközben véget ér a 45. perc. Ez nem jelenti azt, hogy véget ér a fél idő, hamarosan megtudjuk, hogy mennyit tesz még hozzá a játékvezető asszisztense. Michael Olivernek természetesen 2 angol segítője van, majd kiderül, hogy mennyi a hosszabbítás, mondom, az biztos, hogy elkezdődött az első játékrésznek a ráadása, hát nagyjából egy olyan 3-at mindig rátesznek, de inkább 4-et is rá szoktak tenni a játékvezetők, hogyha valami történik, akkor igen, a 6 az egy ilyen standard dolog, hogyha kis ápolások vannak, meg ugye volt egy csere is, hiszen Saibari helyére be kellett állni a Rahiminek, vagyis megsérülő marokkói csatár helyére egy másik csatárt kellett hozni. Egyre idegesebbek az szakvezetők, a szövetségi kapitányok az oldalvonal mellett, és gondolom egyre türelmetlenebbek a nézők is, bár úgy látom, hogy Houstonban békésen üldögélnek a helyükön. Ha nem élveznék a mérkőzést, akkor már elmentek volna a büfébe. Nem rohannak nagyon a büfébe, bár ők is pontosan tudják, hogy 52 percig tart ez a félidő, de hát hol van ez, ahol a bizonyos portugál horvát mérkőzés az, ahol a második játékrész 64 percig tartott. Azért ezt ízlelgessük, ezt a 64 percest. Úgyhogy nem történt szerencsére semmilyen súlyosabb sérülés, mert nyilván, hogyha súlyosabb sérülés van, akkor értjük, de hogy anélkül 64 perces félidő, hát hozzászoktunk, vagy hozzászokunk. Hát Katarban láttunk csodákat, aztán szerencsére kicsikét megnyugodtak aztán a játékvezetők a katari világbajnokságot követően. Hát most meg mi, akik nézzük ezt a meccset, azért annyira nyugodtak nem lehetünk, mert kevés szép jelenetet tudunk elraktározni ebből a játékrészből. Most például a marokkói futballista Halal került a földre, nyilvánvalóan provokálják, hiszen neki van már egy sárga lapja, és várják, hogy esetleg egy aprócska tüske után oda csapjon, vagy neki menjen ellenfelének, és akkor emberelőnybe tud kerülni. A kanadai válogatott természetesen a másik oldalra is igaz, tehát nem akarom én azt mondani, hogy az egyik vagy a másik csapat nemtelen eszközt alkalmaz, egyébként meg nemtelen eszköz, egy bizonyos taktika. Aztán nyilvánvalóan mi, akik szeretjük a futballt, jobban szeretnénk szép taktikai megoldásokat látni, gyönyörű támadásvezetéseket, beadásokat, lövéseket, cseleket, ezek közül semmit nem láttunk az eddig eltelt 48 perc során. Aggódva nézek benne, Ferenc, hogy nem aludt el.
0: Nem, én nagyon koncentrált vagyok, csak én is ámulok és bámulok, és nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogy mi zajlik majd a marokkói öltözőben, mert hát én nagyon-nagyon mérges lennék a marokkói kapitány helyében.
1: Nagyon nagy mákjuk van a marokkói focistáknak, hogy nem te ülsz a kispadon.
0: Több okból is mázliuk, vagy a jelenlegi kapitány azért nyilván nem véletlen van ott, ahol. De Marokkó nem annak köszönhető 0-0 az állás, hanem a langyos mentalitásának és a dekoncentrált hozzáállásának. Tehát nem arról szól a történet, hogy próbálkoznak és nem megy, mert akkor eredménytől függetlenül biztatni kell a játékosokat, de most nagyon komoly mentális
1: probléma
0: van. Na most
1: egy
0: csehkövetően
1: jönnek a marokkóiak, ráadásul négyen is jönnek, és van szabad ember a bal oldal, El Hanus személyében, El Hanust aztán körbeveszik négyen, így már természetesen nem könnyű, majd lelopják El Ainouinak a lábáról a labdát, előbb a Stuttgart, utóbbi a Róma futballistáját. Tehát nem akár elmenny klubokban játszanak ezek a marokkóiak, mondtam is én már korábban, már lehet, hogy a kanadai klubjait soroltam fel, majd akkor felsorolom a második játék részben a marokkói játékosok klubjait is. Hát az biztos, hogy nem akármilyen csapatokból, verbuvált csapat, nem produkált, finoman szólva egy felejthetetlen első játék rész, bár még miután két perc hosszabbítás, mint a 6 perc hosszabbítást jelzett a játékvezető asszisztense, még 2 perc van az első játék részből, de úgy tűnik, hogy a marokkóiak ezt a 2 percet el tudják tölteni, akár a saját térfelükön is, mert éppen Diouf Halal, illetve Bonau kapus az, aki kedélyesen adogat, labdázgat. Aztán próbáltak a kapu irányába menni, azonban Eustachio, a kanadaiak játékosa, a Los Angeles-i futballista meggátolta azt, hogy elinduljanak jobb oldalon a marokkóiak, amikor már az 50. perc közepénél tartunk, és a marokkóiak továbbra is csak távcsővel nézik az ellenfél kapuját, nem akarnak a közelébe menni, különösen mert nem akarják pörgetni az eseményeket. Mondhatjuk erre azt is, hogy nem akarnak kockázatot vállalni, most aztán jobb oldalon próbálnak meglódulni. Igen, ha egyszer meglódulnának, mondjuk elmennének a szélen, jönne egy cselsorozat, egy beadás, abban akár gólt is lehetne szerezni, de ebben a játékrészben igazából csak sárga lapokat tudtunk feljegyezni. Ismételten előveszi a fegyelmező kártyát Michael Oliver játékvezető. A földön egyébként Luc de Fougerolt láthatjuk, hogy aztán ki volt szabálytalan a sárga lapot érően, az biztos, hogy El Hanussal ütközött de Fougeror, El Hanus rá is lépett talán de Fougerornak a lábára, aki fájdalmas arccal került a földre, aztán, hogy most ezt a sárga lapot El Hanus kapta, igen, ő kapta, Bilal El Hanus az a Stuttgartnak a futballistája, aki sárga lapot kap, lehet, hogy éppen ezt fogja eldönteni a találkozót, hogy melyik játékos, melyik csapatjátékosa fogja a második sárga lapot megkapni, mert az bizony óriási különbség lehet. És hát ebben a pillanatban még véget sem ért az 51. perc, ugyan 6 perces ráadást jelzett a játékvezető, de azt hiszem, hogy Michael Oliver is annyira unta ezt a félidőt, hogy hamarabb fújta le, mint kellett volna. Feri, akarsz róla beszélni, vagy majd, amikor kijönnek a hát csapatok a második játék részre?
0: Tényleg egy mondat csak, hogy 4 sárga lapot kapott a marokkai válogatott, és mind vagy indolens magatartásért, vagy ütemtelen becsúszásokért elképesztő problémák vannak. Ez is azt mutatja, hogy nincs, teljesen dekoncentráltak a marokkói válogatott. Gyökeres változásokra lesz szükség, hogyha ezen a mérkőzésen tovább akarnak jutni.
1: Na, ezekről a gyökeres változásokról, ha lesznek, beszámolunk. Ha nem lesznek gyökeres változások, arról is. De addig stúdió.
2: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Kimi Antonelli a sprint futam után az időmérőt is megnyerte Silverstone-ban, riasztották a magyar gripeneket. Holnap is napos meleg idő lesz. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
2: Sporthírek.
3: Megkezdődtek a 8-as döntők a labdarúgó világbajnokságon. A társházigazda Kanada egy fél időnyi játék után 0-0-ra Marokkóval szemben. 23 órától Paraguay Franciaországgal csap össze. A Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetít. Az AC Milan a hivatalos oldalán jelentette be, hogy a DVSC labdarúgó csapatától az elmúlt idény végén távozó Sergio Navarro veszi át a tartalékcsapat a Milan futóró irányítását. Az U23-as együttes az olasz negyedosztályban szerepel. A világbajnoki összetettben élen álló Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője a sprint futam után a Forma 1-es brit nagydíj időmérő edzését is megnyerte Silverstone-ban, így ő rajtolhat majd az érről. Antonelli mögött Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője végzett a második helyen. A harmadik rajtkockát pedig a másik Ferrarival a hazai közönség előtt szereplő 7-szeres VB győztes Lewis Hamilton szerezte meg. Antonelli csapattársa és összetettbeli legnagyobb riválisa, a szintén brit George Russell a negyedik pozícióból startolhat. Óriási meglepetésre kiesett a címvédő a wimbledoni füvespályás Grand Slam torna női egyesében. Iga Świątek két játszmában kapott ki Alexandra Jelától. A második helyen kiemelt kaza Jelena Rybakina is búcsúzott, miután két szedben vereséget szenvedett a belga Elise Mertens-től a harmadik fordulóban. Időközben az is kiderült, hogy a majdnem négy év után visszatért Serena Williams térdsérülés miatt nem lép pályára párosban Wimbledonban, ahol nővére Vénusz oldalán játszott volna.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja. A jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten. Például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Riasztották a magyar gripeneket egy kínai utasszállító miatt. A Hongkongból Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román civil légirányítással. És ezt a román hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott. Példát mutatnak hazaszeretetből, önzetlenségből és közösségi összefogásból a polgárőrök, akik a mindennapok névtelen hősei, fogalmazott az Országos Polgárőrnapon a belügyminiszter. Pósvai Gábor beszédében kiemelte, hogy az önkéntesek tevékenysége közvetlen hatással van a biztonságra, miközben a társadalom a munkájukat sokszor természetesnek veszi. Itthon több helyre riasztották a tűzoltókat szántóföldi és erdőtüzekhez. A Dunatisza közén Lajosmizsa határában mintegy 3 hektáron égett az erdő aljnövényzete, az M5-ös autópálya közelében. Bugacnál szintén a fenyves erdő aljnövényzete lángolt. Ceglétől nem messze a 4-es főút mellett gaz, avar és lábon álló gabona gyulladt meg. Az oltást a szél nehezítette. A Dunántúlon Kislőd közelében száraz fű, aljnövényzet és bálák égnek. Több helyen keletkezett tűz a fővárosban is, a 9. kerületben a Soroksári útnál a vasúti töltés közelében, Óbudán a Hajógyári szigetnél, a 16. kerületben pedig az M0-es autóút közelében, az Oporto utcában kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak.
2: Közlekedés.
3: Az M1-esen a főváros felé Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassabb haladásra számítsanak, az átterelt belső sávban folyamatosan jó tempóban lehet azonban haladni. Az M2-esen az M0-es felé vezető oldalon Szűdligetnél a 35-ös kilométernél egy személyautó balesete miatt a belső sávot lezárták. Aztán az 5-ös főúton Örkény és Lajosmizse között árokba hajtott egy autó, Lajosmizse északi határában a főúton a 64-es kilométernél a félútpályát lezárták. Aki bármi rendkívülit lehet az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
2: Időjárás.
3: Napos gomoly felhős idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy záporzivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 11-18, majd napközben 26-31 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 28 fokos.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 3 perccel este 8 után a Körkapcsolásban továbbra is Virányi Zsolt vagyok, és Jámbor Tamás hangmérnök kollégával most már is kapcsolunk egy újabb helyszínt itt Budapesten. Elpap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője elmondja, hogy a labdarúgó világbajnokságot hogyan dolgozza fel a holnapi lap, illetve hogy milyen más témák vannak. Például egy magyar szerb férfi vízilabda mérkőzés most kezdődik a Szigeten. Szia!
2: Szia! Hát természetesen ott vagyunk a helyszínen a magyar szerben, és azzal is kiemelten foglalkozunk, de azért a lap nagyjából a felét a futball VB viszi el, hiszen mindegyik társházigazda bőven szolgál témákkal. Például tart ugye egyrészt a kanadaiak mérkőzés, akik ugye már nem otthon játszanak, természetesen kiemelten tudósítjuk a Marokkó elleni mérkőzést. Az Egyesült Államok is házigazda, és várja, hogy majd pályára léphessen a nyolcaddöntőben. Most már Vég János is kint van, online-os kollégánk, aki az Egyesült Államok is július 4-e, és a futball VB kapcsolatáról, ugye a legnagyobb amerikai nemzeti vagy állami ünnepről van szó, ezt dolgozta fel. Borsos László pedig Mexikóban most már olyan szintre hágott a VB láz, ugye holnap utánra a magyar idő szerint virradóra az angolokkal játszanak az Azték stadionban a mexikóiak, hogy arra már szinte nincsenek szavak, de ebből a csoportból, vagy egyetlen ebből a csoportból, erről az ágról egy brazil-norvég is legalább ennyire érdemes majd holnap este a figyelemre. Borbola Bence Iszáellel, a Ferencváros egykori légiósával beszélgetett a brazilok esélyeiről. Szerinte 3 válogatott is nagyobb játékerőt képvisel, mint a brazil, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ne nyerhetnék meg a VB-t. Aztán, hát ugye nem csak VB van a világon, meg nem csak vízilabda van a világon, hanem például Wimbledon vagy Tour de France. Ezeket is kiemelten kezeli a Nemzeti Sport, és Hornyák Dórát a Debrecenben 20 éves felnőtt karrier után elbúcsúzó egykori válogatott kézilabdázót búcsúztatja Berecki Attila, ugye Hornyák megfordult egyebek mellett a Győrben, a Ferencvárosban, nyert bajnokok ligáját is, és egy valószínűleg megdönthetetlen rekordot tart, tudnék 14 évesen mutatkozott be anno az NB1-ben, most pedig 34 évesen szépen visszavonul, és ezt megpróbáljuk méltóképpen feldolgozni.
1: Köszönöm szépen, Elpap Istvánt hallották, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjét a vasárnapi Nemzeti Sport tartalmáról, és akkor ha már Leo elmentette Wimbledont, ott bizony a női címvédő kiesett, méghozzá a lengyelek 3. helyen kiemelt versenyzője Iga Świątek. Ő a Fülöp-szigeteki Alexandra Élától kapott ki 7-6-6-2-re, de búcsúzott a 2. kiemelt kazah Rybakina is, ő 7-6-6-1-re a belga Mertens-től szenvedett vereséget. Az ukránok, a Roland Garroson is remeklő versenyzője, a 12. kiemelt Kosztyuk most füves pályán az amerikai Navarrót győzte le 6-2-4-6-6-1-re. Korábban a férfiaknál az ausztrál Deminor, az amerikai Svajdát 6-2-5-7-6-2-6-4-re. Kapcsolunk vissza a labdarúgó világbajnokság helyszínére. Folytatódik a gól nélküli első fél után a Kanada-Marokkó összecsapás, reméljük sokkal izgalmasabb és gólgazdagabb második félidővel. Edvi László és a szakkommentátoré Bene Ferencé a szó.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. Nemzeti Sport Rádió.
3: Gól! Bent van! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Hát akik Houstonban július 4-én, vagyis az amerikai függetlenség napján nem valami grillpartit, vagy egy másik függetlenség napi eseményt választottak, azok szerintem verik a fejüket a falba itt a stadionban, mert hát meglehetősen gyatra első fél időt láthattak, és hát reménykednek benne, hogy mégis az a sok pénz, amit kiadtak, az előbb-utóbb kamatozni fog, és jobb lesz ez a találkozónak a folytatása a Marokkó-Kanada, illetve Kanada-Marokkó találkozónak, mint amilyen volt az első játék része. Az első játék részben nem láttunk gólt, de igazából futballt sem, meg helyzetet sem, meg lövést sem, meg semmit sem. Egyetlen lehetőség volt a 11. percben a kanadaiak előtt, akkor Oluwasei volt az, aki betört a 16-oson belül. Egy szép labda átvétet követően, és balról céloztam meg a hosszú sarkot, vagyis a bal alsó sarkot, azonban gyönyörű szép spárgálása Bonaut hárítani tudott, így nem sikerült betalálnia a kanadai csapatnak. A túloldalon a 28. percben volt egy Rahimi távoli kísérlet, de ezt a statisztikusok nagyjából 200-ados XG-vel értékelték, és akik pontosan követik ezt a statisztikai adatot, egészen pontosan tudják, hogy ez nagyjából semmit nem ér egy ilyen szám. Hát, hogy mi lesz a második játék részben, az jó kérdés. Az biztos, hogy kanadai és marokkói szurkolók is vannak a nézőtéren Houstonban. Az biztos, hogy a marokkóiak nem sajnálják, hogy nem mentek el valami függetlenség napi eseményre. Egyébként meg az Egyesült Államokban egészen pontosan itt a Central időben, ugye van Eastern Time, ez a Central Time, ez ugye magyarra talán úgy folytató, hogy a középidő. Ez 7 órában van mögöttünk, tehát jelenleg 1 óra múlt néhány perccel, tehát ez a találkozó véget ér 2-kor, vagy esetleg hosszabbítással, büntetőkkel 3 órakor. Még akkor semmiről nem maradtak le azok, akik valami függetlenségnapi eseményre szeretnének elmenni. Hogy aztán mennyire fognak lemaradni valami izgalmas eseményről, az a jövőnek a zenéje. Az biztos, hogy elkezdődött a második játékrész, és az is biztos, hogy a marokkóiak kezdenek, és én most nézek itt a csapatokat, nem látom, hogy csere történt volna. Hát egy csere már ugyebár volt, Rahimi érkezett Saibari helyére. Ez egy kényszerű csere volt, a marokkóiaknak egyet már kellett változtatniuk. Hát a szünetben ezek szerint nem változtattak a csapatok. Nyilvánvalóan, amíg nincs egyik gárda sem hátrányban, addig nagy kapkodás nincsen. Egyébként a szünetben a marokkóiak másodedzője elmondta, hogy a kanadaiak letámadása, agresszív letámadása egy kicsit megzavarta őket. Hát erre azt lehet mondani, hogy hát azért tetszene reagálni ezekre az eseményekre. Nos, ismételt eladják a marokkóiak a labdát, aztán visszaszerzik, a bal oldalon próbálkoznak. Eustáquio mellett a kísérlet. Eustáquio volt, aki megszerezte a labdát kanadai részről. Majd egy kicsikét csapkodó a játék, mert most már ismételten a marokkóiaknál a labda. A marokkóiak jobbra teszik ki a labdát. Hakimi, hát nála azért jó hely

0: láttá, ezt az első fél időben még nem tudták bizonyítani, de van még rá lehetőségük, hát az biztos, hogy 45 percük, meg még plusz 6 percük bizonyára van. Hát aztán, hogyha ott nincs döntés, akkor jön a hosszabbítás. Ha hosszabbítás sincs, akkor a marokkóiak számára ismerős 11-es. Most labdát lopnak a kanadaiak, eladják a saját térfelükről a labdát. A marokkóiak a kanadaiaktól azonban Oluwasei nagyon-nagyon gyámoltalan volt. Ő volt az, aki egyetlen helyzetet kihagyta a mérkőzésen eddig. Oluwasei nem tudom, hogy mennyire megfelelő játékos itt a kanadai támadásoknál. Hát nyilvánvalóan ezt a játék, ezt majd a edzője fogja eldönteni. Az biztos, hogy papíron ő, illetve Jonathan David az, akik a támadó duót alkotják a kanadai gárdánál, és egészen biztos, hogy egy ismert jelenet. Szögletrugás, amit bal oldalról végeznek el a kanadaiak a 48. percben. Eustáquio, a Los Angeles játékosa az, aki bal oldalról begurítja a szögletet, kis szöglet, visszakapja, így már jobb szituációba adhatja be, mégsem adja be, másodjára sem adta be. Ahmed tette tovább a labdát, a térfél közepénél Lorea volt, aki próbálkozott, majd egy gyenge kísérlet, amelyet követően Bonau kapus az, aki leteheti az 5-5-esre a labdát. Kapukirugáshoz a marokkóiak a jobb oldalon próbálkoznak, a jobb oldalon meghúzza a marokkó játékos, akivel szemben szabálytlanság, és a most beállított értékrend szerint ez természetesen sárga lapot ér. Ha jól láttam, Luc de Fugerol az, aki besárgul, hát neki még nem volt sárga lapja, nyilvánvalóan ilyen butaság szabálytlanságot olyan játékos nem fog elkövetni, akinek már volt sárga lapja, és az is biztos, hogy de Fugerol elég komoly repülő útra küldte Rahimit, a csereként beállt játékost, aki minden testrészét fogja, a csuklóját is, valószínűleg repülés közben a csuklójára esett, de Fugerol pedig ártatlan arccal néz, Hakimi révén pedig a marokkóiak jönnek egy jobboldali szabadrugással, nagyjából az 5-ös és a 11-es közötti területről, jobb oldalról, ez egy jó szög, jobb oldal, nem is lövésen, megurítás után pedig vezet marokkó csapata, óriási ötlet volt, és Ounahi, a Girona játékosa, megszerzi a vezetést Marokkónak. Hát mondhatnám, hogy a semmiből érkezett ez a dolog, egy szabálytalanságot követően jobb oldalról végzett szabadrugást a marokkói válogatott, és Ounahi révén 1-0 arányban vezet. Hakimi volt az, aki elvégezte a szabadrugást. Talán mindenki arra vált, Feri, hogy beívelés lesz, és nagyon meglepett mindenkit azzal, hogy visszagurította gyakorlatilag a 16-os vonalára.
1: Igen, ugye az volt benne a trükk, hogy egyrésztről Hakimiről tudjuk, hogy milyen jó jobb lába van, tehát a beadásai életveszélyesek, másrésztről följöttek a belső védők is, a jól fejlelő játékosok, és ugyanúgy megvolt, ahogy annak rendje és módja szerint, az 5 érkező a 16-oson belül, ám ez az 5 érkező nem arra volt hivatott, hogy a beadást befejelje, hanem gyakorlatilag blokkolja a legurítás, a visszapasszott labda után a kifutó védőket, és ezt olyan sikeresen blokkolták, hogy nem ért ki a kanadai válogatott a lövésre, és gyakorlatilag az oldalról bepasszott labdát Ounahi jobb belsővel tekerő a rövid alsóba, nagyszerűen utat talált a lábak között a labda. Pont emiatt, hogy jobb belsővel volt tekerve a labda, így kívülről befelé volt meg a fals, a csavar a labdába, így ezt hát nem védhettek, Repo.
0: Nos, hát amit hiányoltunk a kreativitást a marokkóiaktól az első játékrészben, ezt most megkaptuk. Gyakorlatilag eddig egyetlen kapu irányába tartó lövésük volt, most pedig Ounahi révén megszerezte a vezetést a marokkói gárda hivatalosan találkozó 50. percében, és hát nem tudom, hogy egyébként jót fog-e tenni ez a mérkőzésnek. Az biztos, hogy most már Kanadának kapkodnia kell. Az is biztos, hogy az első játékrészben Kanada többet birtokolta a labdát, és az is biztos, hogy Kanadának azért nincsenek olyan kreatív és olyan jó játékosai, mint Marokkónak. Tehát, hogyha a kanadaiak mondjuk fejbeszte kitámadnak, akkor azért lehetőséget kap azért a jobb futballistákból álló marokkói csapat, hogy növelje az előnyét. Nyilvánvalóan azért előbb-utóbb Kanadának meg kell próbálkoznia a komolyabb támadás sorozattal. Most a marok természetesen a kanadaiak már birtokolják is a labdát. Idejük van még jócskán, hiszen ez a gól az 50. percben született másfél perccel ezelőtt, most pedig adogatnak a kanadaiak, de Fugerol tette jobbra a labdát Johnstonnak. Johnston tovább tette.

0: jobb oldalon, most már 16-oson belül tart a támadás, azonban belevezeti ellenfelébe a kanadai játékos, ennek az ég egy ott a világon semmi értelme nem volt, nem sikerült helyzetet kialakítani, cselezni kellett volna, de az nem megy, akkor mondjuk háromszögezni, kényszerítőzni, vagy bármi. Most viszont Hakimi révén ismételten jönnek a marokkóiak a jobb oldalon, Hakimi befele tör, nem történt vele szemben szabálytalanság, elválasztották a labdát onna. Hát lehet, hogy jót tett a mérkőzést neked a gól, mert megélénkül a találkozó, a kanadaiak ezúttal a bal oldalon próbálkoznak.
1: Az ilyen mérkőzésnek mindig jót tesz a gól.
0: Jó, mert hát,
1: ennél rosszabb nem lehetett.
0: Ennek a találkozók bármi jót tett. Igen, tehát nem volt olyan eset, ami ne tudott volna jót tenni ennek a találkozónak. Hakimi elválasztották a labdától, pontosabban Hakimi saját magát választott el a labdától, ugyanis rálépett a labdára, ezért veszítette el, és ezért állt elő az eset, amit nem is értettem elsőre, hogy Hakimi földre kerül és nem reklamált, de azért nem reklamált, mert ő maga lépett rá a labdára. Így veszítette el Hakimi a labdát, és 1-0 arányban vezet Hakimi gólpasszával, illetve Onakinak a góljával a marokkói válogatott. Afrika ugye már 10 csapattal képviselteti magát ezen a világbajnokságon, és a 10 csapatból 9 bejutott a legjobb 32 közé, ott azonban hullottak az afrikaiak, mindössze 2 gárda, Egyiptom, illetve a most látható Marokkó az, aki bejutott a legjobb 16 közé, tehát a legjobb 32 között 7 afrikai csapat is kiesett, tehát 16 mérkőzésből 7-nek is afrikai vesztese volt, és csak 2 észak-afrikai csapat jutott be a legjobb 16 közé, tehát az Észak-Afrikától, vagyis a földközi tenger vonalától lejjebb lévő válogatottak nem tudtak bejutni még csak a legjobb 16 közé sem. Ez tényleg azért furcsa, mert már 90-ben azt mondtuk, amikor Kamerun vitézkedett, hogy előbb-utóbb azért az afrikai válogatottak komoly szerepet játszhatnak a világbajnokságon. Aztán sokáig kellett várni, amíg az első afrikai csapat bejutott a legjobb 4 közé, ez pedig éppen az a Marokkó volt, amely most itt azért küzd, hogy ott legyen a legjobb 8 között, és hát Kanada ellen van is esélye, most viszont a kanadaiak labdát szereznek. Oluwaseyi megurítja a labdát, valami hasonló megurítás volt, csak nem szabadrugásból, hanem játékból, akcióból, mint a gól előtt, amelyel vezet Marokkó, és a marokkóiak fordulnak. 4-en vannak 3 szemben. Onaki kapja a labdát jobb oldalon, visszatette volna, azonban az egyetlen védőt találta el, aki ott volt, és erről az egyetlen védőről kipattant a labda. Ez egy nagy lehetőség volt, mert gyorsan átment védekezésből támadásba Marokkó együttese, és már ott találta magát a marokkó játékos, egyébként Rahimi volt, és nem Onaki, a történelmi hűség kedvéért, szóval Rahimi ott állta magát jobb oldalon a 16-oson belül, és próbálkozta bejuttatni a labdát az 5-ösre, ahol érkeztek társak, azonban eltállt az egyetlen játékost, aki arra fele járt, úgyhogy szögletrugással jöhet a Marokkó a találkozó 55. percében, és Hakimi végzi el jobbról a szögletet. Hakiminek 1 gólpassza már van ezen a mérkőzésen, Hakimi most íveli be a szögletet, az 5-ös közelebbi sarkát választotta, aztán visszakerül Hakimihez, ezúttal bal oldallal az 5-ös túlsó sarkát célozza meg. Halál az, aki próbálja összeszedni a labdát, majd Halál az, akiről kimegy a labda, így aztán kapukirúgásra jöhet a kanadai válogatott a találkozó 56. percében. 1-0 arányban vezet a marokkói csapat, a kanadai edző pedig nem érti, hogy mi történt, hiszen ő pontosan elmondott mindent az övéinek a szünetben, mit kellene változtatni, hogy kellene megszerezni a vezetést, erre mi történik, jönnek ezek a marokkóiak, aztán egyszer csak megszerzik a vezetést a semmiből. Hát mindenesetre furcsa lesz, hogyha a továbbiak során Kanada nem tud változtatni a mérkőzésen, mert akkor Marokkó egyetlen igazából kapura tartó lövéssel akár meg is nyerheti ezt a találkozót. Igen, említettük, már beszéltünk róla, nyilván jobb játékosokból áll a marokkói csapat, de hát a kanadai meg ugyebár társrendező, ez akkor is igaz, hogyha ezt a találkozót már nem Kanadában vívja. Egyébként már az Egyesült Államokon kívül csak 2 mérkőzés lesz ezen a világbajnokságon, itt a 8-as döntők során, 1 Mexikóvárosban, tehát Mexikóban, egy pedig Vancouverban, a többi találkozót már itt a legjobb 16 között is az Egyesült Államokban rendezik, a 8 között az elődöntőben, illetve a végjáték során pedig már végig az Egyesült Államokban rendezik. Tehát egészen furcsa ez, amikor kimondjuk, hogy 3 rendező van. Igen, 3 rendező van, de például Kanada, miután nem nyertem a csoportját, így el kellett utaznia otthonról, és az eset áll elő, hogy másodszor játszik a világbajnokság történetében egy rendező csapat a saját országán kívül. Az első találkozóján Dél-Afrika ellen még nyerni tudott a kanadai válogatott. Azt a találkozót is az Egyesült Államokban játszották, most pedig jelenleg hátrányban van, Houstonban, ahol ezt a meccset vívják. A kanadaiak szabadrugással jönnek, a szabadrugást már el is végezte Loreia. Loreia a bal oldalon próbálja felhozni a labdát, egy hosszú indítás Ahmed, a Norwich játékosa irányába. Ahmed próbált begurítani, azonban eltalálta Bouadit, a Lille-nak a futballistáját, és utóbbiról, mármint Bouadiról a labda kiment szögletre, úgyhogy jöhet az a figura, az a bizonyos játék szituáció, amit jó sokat láttunk ezen a mérkődésen, kanadai szöglet, ismételten balról jön a szöglet, balról jobb lábbal végzi el a kanadaiak játékosa, odament pedig természetesen hatalmas a helyezkedés. Na nézzük, hogy mi lesz ebből a szögletből. Eustáquio az, aki beíveli balról a szögletet jobb lábbal, az ötös túlsó sarkához visszafejelt labda, de Fugerol volt, aki visszafejelt a labdát, azonban társat nem talált, hatalmas volt ott a népsűrűség, és többnyire marokkó játékosok voltak, így aztán de Fugerolnak a fejese nem talált embert, viszont egy bedobásra még jó lesz a kanadai válogatott, ezt a bedugást pedig jobb oldalról a Celtic futballistája Johnston szokta elvégezni, aki rendre behaigálja a labdát az ötösön belülre, most is ehhez készül, egyébként a 11-es ponttal egy magasságban van jobbról ez a bedobás, be is dobja egészen az ötös közelebbi sarkához, kifejelik a marokkóiak egyébként, ezek az ívelések eddig egy picit sem jöttek be a kanadaiaknak, sem a szögletek, sem a nagy bedobások, sem a beívelések, mert mindig előnyösebb helyzetben volt a marokkói védekező alakzat. Ismételten bedobással jöhetnek a kanadaiak, ezúttal egy kicsikét hátrébről, mint az előbb, emiatt nem is megy a 16-oson belülre a bedobás, hanem egy szolid, közeli bedobás volt, és amikor a 60. perc elkezdődik, egészen Krepó kapushoz kerül hátra a labda. Aztán a kanadaiak meglódulnak a jobb oldalon, egyik játékosuk a földre kerül, a játékvezető asszisztense pedig felemeli az zászlaját, de ez természetesen nem azt jelzi, hogy 11-es következik, hanem azt, hogy lesen állt a kanadai játékos, az egyik marokkói futballista pedig a földön, én pedig rossz májúan azt mondom, hogy ha a marokkói csapat hátrányban lenne, akkor valószínűleg a marokkói játékos most nem feküdne a földön, mert nem láttam, hogy valami súlyosabb szabálytalanság történt volna. Az egészen biztos, hogy történt ott egy lesállás. Buchanan volt, aki lesről indult el, és Halál volt az, aki belefutott. De mint említettem már, bármi is történt Halál és Buchanan között. Egészen biztos, hogy már holt volt a labda, hiszen ezt megelőzően lest ítélt az asszisztens, és ezen les miatt a marokkóiak végeznek el. Szabadrugást, a labda hátra kerül Bonauhoz, a kapushoz, ő kiteszi balra, aztán visszakapja Bonau, megtámadják, de Bonau szépen szokta előre rúgdosni ezt a labdát, most is túlrúgta a felező vonalon, ám megszerzik a kanadaiak, majd a kanadaitól visszaszedik az észak-afrikaiak. Egy ember próbálott komoly zavart kelteni, igazából a sérült Saibari helyére ugye posztra cserélt a marokkói szakvezetés, hiszen Rahimi ugyanazt a funkciót tölti be a marokkói csapatban, amelyet vélhetően Saibarinak szántak, illetve pontosan tudjuk, hogy Saibarinak milyen feladatkört szántak, na most ezt kell átvennie Rahiminek. Hát miután a marokkói válogatott jelenleg 1-0 arányban vezet, így a szakvezetésnek minden mozdulatával egyelőre igaza van. Egyébként egy negyed óra eltelt a második játékrészből, gondolom, hogy amint közeledünk a következő játék megszakításhoz, előbb-utóbb azért a kanadai csapat változtatni fog. Hát nem tudom egyébként őszintén szólva, hogy szerkezetet kellene váltania, vagy esetleg emberek, friss emberek behozatalával meg lehet-e változtatni ezt a kanadai gépezetet. Az biztos, hogy hát olyan túlzottan nagy veszélyt nem jelent a kanadai csapat a marokkói kapura. A marokkói csapat pedig 1-0-ás előnye tudatában nagyon-nagyon taktikusan és nagyon-nagyon okosan és nagyon-nagyon ravaszan pörgeti a perceket, nem húzzák az időt, néha földre kerülnek, néha odafekszenek a kanadaiak elén, és akkor valóban kettős csere, csak éppen nem a kanadainál, hanem a marokkói válogatottnál. 4-es és 7-es, aki a marokkói csapatba érkezik a találkozó 62. percében, természetesen ezeket a fiatal embereket mindjárt be fogjuk azonosítani. A kettős cserének a szereplőid. Buádi az egyik, aki lejön a pályáról, ez egészen biztos, tehát őt már találkozó további részében nem láthatjuk, a másik pedig El Hanaus, a Stuttgart játékosa, és Talbi és Amrabat érkezik a két játékos helyére, tehát Talbi és Amrabat, akik folytatják a marokkói csapatban, míg a túloldalon Olavajseit hozzák le, ez egyébként várható volt, én már régen vizionáltam ezt a cserét, és Larin az, aki 9-essel érkezik a kanadai csapatban, hát szerintem ez posztra csere volt, miközben egy marokkói lehetőség, egy marokkói szóló, éppen az egy korábbi cserejátékos Rahimi tette át a labdát, nagyon-nagyon megzavarodott a kanadai csapat ettől a cserétől. Egyébként, ha jól láttam, egy cserét hajtott végre, csak a kanadai szakvezetés, tehát csere lehetősége van még, de jelenleg a kanadaiak nem találják a helyüket a pályán, aztán most már csak összeáll a védekezésük, a marokkóiak a bal oldalon próbálkoznak, a 11-es pont egy magasságban egy beívelés balról, ott van bent Rahimi elől azonban kivágják a labdát, nem túl hosszan, ugyanis Diaz próbálkozhat a Real játékosa, majd Diaz visszakapja a labdát, a kanadaiak pedig kivágják ezt a labdát. Úgyhogy egészen a marokkói kapusig Bonóhoz kerül hátra a labda. Hát még egyszer El Hanaus, illetve Boadi helyére érkezik Amrabat, illetve Talbi, pontosabban ők már érkeztek is, és próbálkozik is Diaz a marokkóiaknak a játékosa, visszatette a labdát valami hasonló módon, mint amilyenből a gól született. Most azonban messze nem volt olyan eredményes ez a labda beadás. Michael Oliver pedig sípol, mert két játékos a földre kerül, a szabadrugás pedig Marokkónak következik. Hát nem tudom, Feri, gondolom, itt azért valamilyen szinten posztra cseréltek jelenleg az edzők. Várható-e szerinted, hogy esetleg egy más szerkezetet láthatunk valamelyik csapat? Vagy nyilván Marokkónak nem kell változtatnia.
1: Szerkezetbeli változtatás nincsen. Larint rendszeresen beszokta cserélni a kapitány, úgyhogy ez egy teljesen logikus csere, ég pozícióba frissített. Marokkói kapitány pedig, hát egyrésztől ugye Buadinnak nem volt élete mérkőzése, tehát a középpályán nagyon sok labdát is eladott, a középpályás védekezése sem volt elég hatékony. Ide cserélt a kapitány, Kanusz pedig sárgalapos volt, és baloldali támadóként azért sokat futott, sokat dolgozott, tehát itt pedig a frissítés szándéka látható egyértelműen. Az ivó szünetben azért elmondom, hogy nagyjából mi a két csapatnak a mérkőzés terve hátra.
0: De az ivó szünet még kicsikét odébb van, jelenleg a találkozó 65. percénél tartunk, azt jelenti, hogy a második félidő 20. perce kezdődik el, a második félidő, mondhatom akár harmadik negyedet is, tehát az ivó szünetig, a reklám szünetig még néhány perc hátra van, és ezen néhány percben Kanada szeretne egyenlíteni, persze Kanada bármikor szeretne egyenlíteni. Most jelenleg Ahmed próbálkozik a jobb oldalon, Ahmed próbál egy cselt csinálni, de még csak a marokkói térfél közepén van, azt Ahmed meghúzza, egy lesen lévő társnak adja a labdát. Azt hiszem, hogy ez egy annyira egyértelmű les volt, hogy még a holdról is látszódott, úgyhogy természetesen a játékvezető is emiatt megállítja a játékot. Hát, nem tudom, hogy a holdról látszódott-e, az biztos, hogy legalább egy méteres lesen kapta Lorea a labdát. Na és akkor nézzük, a 66. percnél tartunk. A marokkóiaknak ez az eredmény egészen tökéletes, a kanadaiaknak kellene változtatni. Hát a kérdés az, hogy a kanadaiak tudnak-e változtatni, vannak-e olyan játékosaik, akik legalább egyszer be tudnak találni, mert igazából birtokolgatják a labdát, de jelenleg azért magabiztosnak tűnnek a marokkóiak, és olyannyira magabiztosak, hogy még Amrabat rá is tudja rúgni ellenfele lábára a labdát, így aztán bedobással jöhetett a marokkói csapat, aztán kicsikét önveszélyes helyzetbe hozták magukat, hátraadták a labdát, és Bonau kapusnak kellett kijönnie, és már jönnek is a kanadaiak, azonban egy nagyon-nagyon magabiztosnak tűnő megoldás Hakimitől. Hakimi mellel aztán hazatette a labdát, és az érkező kanadai játékos Larin, a csereként beállt játékos, aki egy perce van a pályán, odarúgott a marokkóiak kapusának, ami duplán butaság, mert Larin egyrészt sárga lapot kapott, ezt természetesen megkapta a Michael Oliver játékvezetőtől, másrészt pedig hát Bono ápoltatni fogja magát, és ezzel hosszabb időt is el tud venni a mérkőzésből, hiszen ez a legjobb üzlet, ilyen szituációban kapust bármeddig lehet ápolni, pontosabban kapust bármeddig ápoltathatja magát, a játékosok már nem tudják ezt megtenni, Larin pedig begyűjtötte a sárgalapját, hát szorgalmas fiú, mert még csak néhány másodperce van a pályán, viszont megkapta a sárgalapját, ellenben most megkaphatja a fejmosást is az edzőjétől ezen sárgalap miatt, és edzője elmondhatja neki, illetve a társaknak, hogy mit kell csinálni a folytatásban, ugyanis reklámszünet Amerikában, véget ért a találkozó harmadik negyede, 1-0 arányban vezet Marokkó, és akkor Bene Ferencia szó, hogy milyen változást látsz, illetve mit gondolsz a folytatásról?
1: Igen, hát játékrendszerbeli változtatás nincsen a találkozón. Itt egyértelmű, hogy most a lépéskényszer a kanadai válogatottnál van. Az az embernek az érzés, hogy a kanadai válogatott igazából azért van bajban, mert nagyjából az első fél időben a maximumát teljesítette a valós tudásának, most pedig, mivel Marokkó a góltól azért jelentős önbizalomra lelt, és sokkal, de sokkal összeszedettebb és szervezettebb a csapatjátékuk, mint az első fél időben, ezért nehéz dolga lesz Kanadának, mert úgy érzem, hogy ők kihozzák a maximumot a kvalitásaikból. Ez azért veszélyes, mert Kanada gyakorlatilag ennyit tud, Marokkó pedig árnyéka volt önmagának az első fél időben, és a marokkói válogatott kezd magához térni, és nem utolsó sorban játszhatja a kedvenc játékát, egy nagyon szervezett védekezésből visszazárva, lezárva a területeket, kompakt módon 10 emberrel fogadja az ellenfelet, és a labdaszerzések után elsősorban a széleken nagyon szépen tudják a kontratámadásokat megindítani, olyannyira, hogy rendszeresen van mélységi futójátékosuk, rendszeresen bepasszolják a labdákat az üres területekbe. A rossz hír a kanadai szurkolóknak az az, hogy a kanadai válogatott annyit tud tenni, hogy még dominánsabban próbál futballozni, még inkább feltolja a védekezését, és megpróbál egész egyszerűen egy marokkói hibából élni. Tehát amennyiben, és volt ilyen az első félidőben, nem is kevés, és a másik félidő elején is, hogy a marokkói válogatott hátul elpasszolta magát a saját térfelén, és abból egy rendezetlen marokkói védelemre tudott a kanadai csapat veszélyeztetni. Rendezett, szervezett marokkói védelemmel szemben nagyon-nagyon nehéz lesz a kanadaiaknak gólt szerezni. Amennyiben végig teljes felállt védelem ellen játszik Kanada, úgy nincs más megoldás, egyre nagyobb létszámot kell biztosítani a támadásokhoz, viszont a labdavesztések által egyre kevesebb játékos maradt hátul a labda mögött, kvázi Marokkónak egyre kevesebb ellenféllel szemben kell végigvinni a kontratámadásokat, és egyre nagyobb területük lesz a marokkóiaknak. Nagyon-nagyon érdekes, patika mérlegen kell az edzőknek ezeket az egyensúlyokat betartani annak érdekében, hogy meglegyen a csapatjátékból adódóan az eredmény is, de most kétségtelenül Marokkó van kedvezőbb helyzetben.
0: Meggondolom, azért a repertoár is bővíteni kellene Kanadának, távoli átlövésekkel próbálkozgatni, esetleg beívelésekkel, mert azért igazából olyan látványos támadójátékot nem láttunk a kanadai csapattal eddig.
1: Talán a beadásokból lehetnének eredményesek, mert azért Larin és Jonathan David is azért a beadásokra nagyon jó ütembe érkezik. Larin különösen fizikálisan is egy erős testalkatú játékos, de Jonathan David is azért a kipattanókat, lecsorgó labdákat, rövid oldalra való beindulásokat azt nagyon-nagyon érzi. Larin pedig kifejezetten jó a fejjel. Ez lehet a mérkőzés terve Kanadának.
0: Folytatódik a mérkőzés. A találkozó 71. percénél tartunk. Elkezdődött tehát a találkozók a negyedik negyede, hogy aztán lesz-e ötödik negyed, meg hatodik negyed, azt nem tudjuk. Az biztos, hogy jelenleg úgy állnak a csapatok, hogy nem lesz ötödik és hatodik negyed, mert 1-0 arányban vezet a marokkói gárda Kanadával szemben, és a marokkóiak fognak elvégezni bedobást, nyilvánvalóan ezt nem fogják elkapkodni, bár mostanában ezzel vigyázni kell, mert időlimit van, egyébként ez nagyon helyes. Kevés olyan döntés született mostanában az UEFA-tól, FIFA-tól, amelyet üdvözölni lehet, de ezt, hogy felgyorsítják a bedobásokat, és megszűrték ezt a vége láthatatlan fetrengéseket, azért ez jót tett egyértelműen a labdarúgásnak ilyen szempontból. Hát aztán, hogy mit tesz még jót a labdarúgásnak, ez egy másik dolog. az továbbra is furcsa számomra, hogy egy Kanada Marokkó nyolcad döntőt nézek, és hogy a két csapat közül egyik ott lesz a világ papíron legjobb nyolc válogatottja között, de hát ilyen a sorsolás, hogy az is furcsa volt, hogy Kanada Dél-Afrikával játszhatott a legjobb 32 között. Hát ezen már túl vagyunk, a Marokkó-Kanada mérkőzés pedig a jelen 1-0 arányban vezet Marokkó, és a marokkóiak magabiztosan próbálják kihozni a labdát, a kanadaiak pedig letámadják a marokkóiakat. Egy bedobást végzett el Loréjal, viszont most földre került egyik marokkói futballista, a játékvezető szerint pedig Marokkó jöhet bedobással. Hakimi bedobását követően előre vágják a marokkóiak a labdát, hát ennek sok értelme nem volt, a rögbibe szoktunk ilyet látni, ott területet lehet nyerni, és ilyenkor előre lehet menni annak a csapatnak, amely előre rúgta a labdát. A labdarúgásra más a szituáció, hogyha valaki kirúgja az oldalvonalon túlra, akkor az ellenfél jöhet bedobással, és pontosan ez történt ebben az esetben is. Aztán a kanadaiaktól megszerzik a marokkóiak a labdát, majd egy kis futóversenyt követően Rügde Fugerol, a kanadai belső védő adja hátra a labdát, Bombito és de Fugerol, a két belső védője a kanadai válogatottnak, hát rájuk igazából már a folytatásban inkább az ellenfél kapujánál fejesek terén kell számítani, hiszen két jó felépítésű futballistáról van szó, egy darabig nyilván még el kell látniuk a védekező funkcióikat is, de hogy haladunk előre az időben, hogy Kanadának az ideje is vezet Marokkó, akkor előbb-utóbb nyilván majd a belső védőknek is fel kell nyomulniuk, és veszélyeztetniük kell. Hát most jelen állás szerint bedobás, nem tudok ilyen kimutatást, de nem kevés bedobás volt ezen a mérkőzésen. Ez ugye már még, hogyha limitálják is az időt, amit el lehet tölteni egy bedobással, azért ez akkor is elvesz egy jócskán a találkozóban, meg széttördeli a találkozót, széttördeli a mérkőzést. Most meg a kanadaiak tördelik, mert rosszul ívelték előre a labdát, és hiába futott oda a kanadai játékos, sikerült hazafejelni a labdát a kapushoz, Bonauhoz, Bonautól pedig már kikerült a labda mezőnjátékosokhoz, Hakimi. Nála aztán jó helyen van a labda, mondom abban a pillanatban, amikor Hakimi egészen rosszul indít, ennek köszönhetően bedobás, amit nagyjából 30 méterrel előre végeztek el szerintem a kanadaiak. Fel is fejlődnek támadáshoz, jócskán előrébb végezték a bedobást, mint ahonnan járt volna. Minden esetben Loréja révén most sikerült visszavinniük a labdát, úgyhogy nem nyertek semmit ezzel a bedobással, és igazából nem is túlzottan labdabiztosak. A kanadaiak Sigur a bal oldalon, Sigur teszi középre a labdát Bombítónak, Bombító egészen felhúzódik. Most az ellenfél térfelének a közepén jobbról próbálkoznak a kanadai játékosok, a labda pedig már az oldalvonalon túl. Úgy tűnik, hogy ezeknek a csapatoknak a mai mérkőzésen túlzottan keskeny a pálya, mert rengeteget van a labda az oldalvonalon túl, és hogyha kanadai bedobás, akkor megszokhattuk, hogy a Celtic futballistája Johnston fogja elvégezni, és be fogja hajítani egészen az ötösig, ugyanis a bedobás a nagyjából a 16-os és a 11-es pont közötti magasságból valóban be is dobja Johnston az ötösön, legalábbis az ötösnek a közelebb eső sarkához kifejelik a védők, egyébként szinte minden ilyen próbálkozást kifejeltek a marokkói védők, hogyha valaki dicsérni lehet ez a mérkőzés, akkor talán azok a marokkói belső emberek, mert ők azért uralják ezt a szituációt, most viszont elveszítik a marokkóik a labdát, egy lerántás, és a játékvezető szabadrugást ítél a kanadai válogatott javára, nagyjából egy olyan 40-50 centire a 16-os vonalától. Eustáquio volt az, akit kapura tört volna, és Eustáquiót rántották le éppen, hogy csak a 16-os vonala előtt a marokkóiak, nevezetesen Amrabat, a cseleként beállt marokkó játékos volt az, aki Eustáquiót lerántotta. Talán még nem érte el Eustáquio a 16-os vonalát, így nem 11-es jöhet, de nyilvánvalóan majd a VAR ezt megnézi. Ellenben a szabadrugás is nagyon jó pozícióból jön. Nagyjából egészen pontosan 17 méterre a kaputól, és egészen középről Bonau kapus kijön, és úgy magyaráz a sorfalnak. Elég sokan fognak ott felállni a sorfalban. nem szögből van, hanem szinte középről, 17 méter, nagyjából ez azt jelenti, hogy 6 méterrel van hátrébről, mint a 11-es pont, onnan fogják elvégezni a szabadrugást. Hát nyugodtan mondhatjuk, hogy itt a találkozó 77. percében egy nagy egyenlítési lehetőséghöz jut Kanada. Nem mondom, hogy Kanada megérdemelni az egyenlítést, de azt sem mondom, hogy Marokkó meg megérdemelné, hogy kivédekezze ezt a szabadrugást, úgyhogy nem mondom a kettő közül egyiket sem. Inkább azt mondom, hogy Jonathan David az egyik, aki a labda mögött áll, Ahmed pedig a másik, aki a labda mögött. Véletlenül Jonathan David fogja elvégezni. Jonathan David és Ahmed még beszélgetnek. Egy játékos lefekszik a sorfal mögé. Jonathan David nem lövi erőből, hanem alányul a labdának, és ez 2 méterrel a kapu mögött hagyja el a játékteret. Nem tudom, ebbe talán több volt.
1: Elképesztő megoldás volt, nem is értem. Szóval van egy bizonyos pontja a szabadrugásoknak. Minél közelebb vagyunk a 16-os vonalához, és különösen ez a ilyen 16-17 méterről elvégzett szabadrugásoknál, egész egyszerűen a labdának a sorfal mögött nincs elég ideje és helye lecsapódni, tehát csak egészen kivételes rugótechnikájú játékosok tudják annyira finoman megrugni a labdát, hogy az időbe lecsapódjon, hiszen erőből nem lehet, akkor simán fölé megy, ha pedig nagyon-nagyon vékonyan a labda alját és szélét egyszerre rúgja meg a játékos, akkor lehet, hogy lecsapódjon a sorfal fölött átmenve. Hát erre egy egészen kivételes labdarúgó Diego Armando Maradona volt képes. Én 18-17 méteren belülről eddig mindig erőből a hosszút láttam próbálkozni a játékosoknak.
0: Hogy egy távoli lövés ezúttal, ami után Bonónak nyújtózkodnia kell, az első komolyabb helyzet volt. Az első játék volt egy lábbal egy védése, és az első komolyabb helyzet, ami után most nyújtózkodnia kellett, és úgy kellett hárítani, miközben kettős cserét hajtottak végre a kalandiak, de a szögletet követően fogom majd csak elmondani, hogy milyen változásokat eszközöltek. Az biztos, hogy ismételten szöglettel jön a kanadai válogatott, bal oldalról végzi a szögletet, Eustáquio ismételten egy rossz szögletet produkál, meglehetősen sok rossz szögletet láthattunk tőle ezen a mérkőzésen. Jó szögletet még nem, de most próbálkoznak, talán egy magasabb sebességi fokozatra fog felpörögni a kanadai válogatott, szükség is van rá, mert egy gólos hátrányban vannak. A kanadaiak 1-0 arányban vezet a marokkói válogatott, és hát fogy az idő a társrendező számára, ezt akkor is így mondom, hogyha a társrendező esetében talán már ez egy idejét múlt kifejezés, hiszen ezt a mérkőzést is az Egyesült Államokban rendezik, mint ahogy említettem már, hogy alig lesz a folytatásban olyan mérkőzés, már csak 2 lesz összesen, amelyet nem az Egyesült Államokban rendeznek, hát ez a találkozó nem ezek közé tartozik, amit nem az Egyesült Államokban rendeznek, és akkor ígértem, hogy beszámolok a cseréről. Leroy, illetve Ahmed helyére érkezett a másik David, illetve Schaffelberg. Ők folytatják, tehát a kanadai csapatban mindkét válogatott 3-3 cselelőtősítét használtak itt, tehát Schaffelberg és a másik David az, aki érkezett a kanadai válogatottba, a másik David 24-es számmal jött, és most már a kanadaiak próbálkoznak a 16-oson belül, aztán kiutatják a labdát. Nyilvánvalóan most már elkezdődik a hajrá, és elkezdődik az utolsó rohamokat a kanadaiak. Promise David, ha nem mondtam volna a hivatalosan a keresztnevét a kanadai játékosnak, aki érkezett cseleként, csak annyit mondtam róla, hogy a másik David, hát legyünk teljesen korrektek hozzá, szóval Promise David érkezik, amikor a találkozó a 82. percénél tart, és a marokkóiak meglódulnak. A marokkóiak eldönthetik a mérkőzést, ott van már a 16-oson belül. A kanadaiak játékos, a marokkói játékos is 2-0 arányban vezet Marokkó. Véletlenül ezzel eldőlt a találkozó, hatalmas az öröm. Igen, ahogy az várható is volt, a kanadaiak kitámadtak, labdát veszítettek, a marokkóiak gyorsan elmentek az ellentámadással, hirtelen ott találták ketten is magukat a kanadai 16-oson belül, majd egy visszagurított labda, ami nagyjából a 11-es pont és a 16-os vonala közé érkezett, és így talált be, ha jól láttam, Unahi volt az, aki eredményes volt, legalábbis őtől elgetik nagyon, és hogyha valóban ő volt, akkor neki ez már a második gólja. Kicsit hasonló volt, mint az első, legalábbis annyiban, hogy jobbról érkezett egy begurított labda, Unahi pedig jól érkezett, és két gólossá növeli a marokkói csapatnak az előnyét a találkozó 82. percében, és hát azt hiszem, hogy ezzel már el is dőlt a találkozó, de azért még egyszer pontosítsunk, négyen támadtak, négyen spriccoltak ki a marokkó játékosok, és aki belépett a 16-oson belülre, az Diaz volt. Diaz bement a 16-oson belülre, hárman is megtámadták Diazt, de ez olyan grunt dolog volt, mert ennek köszönhetően Unahi egyedül maradt, tehát megtámadták hárman Diazt, ő visszagurított Unahinak, aki nagyjából, mint úgy említettem, 14-15 méterről lőtte ki a kapunak a baloldalát, és ezzel vezet 2-0-ra marokkó csapata.
1: Igen, ahogyan említettük már az előbb, a kanadai válogatottnak az irreálisnál többet kellett kockáztatnia, és felborult a támadás-védekezés egyensúlya. Egyre nagyobb létszámmal próbáltak belevetni magukat a támadásba, ráadásul az imént kettős cserét is hajtottak végre, ami egy picit mindig megzavarja a csapatjátékot, és el kell tenni 4-5 percnek, amíg helyreáll a rend, az új játékosok felveszik a megfelelő ritmust, kialakulnak a játékkapcsolatok. És hát itt meg kell dicsérni több játékost is a marokkóiaktól, hiszen várható volt, hogy előbb-utóbb egy kontrából gólhelyzetbe fognak kerülni. Ez volt a mérkőzés kulcsa. Nem voltam benne biztos, hogy a kanadaiak, tehát a marokkói csapat végig tudja bekkelni ezt a találkozót. Inkább a kontratámadásokban lehetett bízni marokkói oldalról. Na de nézzük kanadaiakat.
0: Jönnek a kanadaiak, egy begurítás a csereként beállt Schaffelbergtől. Schaffelberg balról próbálkozott, nem beívelt, hanem gurított. Érdekes, hogy viszont kevés az ívelés, több a gurítás, a lőtt passz. Ugye már mind a két marokkói gól ilyen lőtt passzból született, jobbról érkezett a labda, középen érkezett a játékos. A játékos mind a két esetben Unahi volt.
1: Igen, viszont ami lényeges, hogy labdaszerzés után nagyon-nagyon tudatosan először is Mazrui nem elrúgta a labdát, hanem megcsinált egy megkerülős cselt, rágyorsított, és ezáltal két embert le tudott venni, és 4-2 elleni játékhelyzet alakult ki, ahol Brahim Diaz nagyszerűen gurított vissza, és nagyon-nagyon meg kell dicsérni Unahinak, elképesztő jobb lába van, tehát úgy rajzolta föl gyakorlatilag ismét most a bal felső sarokban a labdát, ahogy a nagykönyvben meg van írva.
0: Most pedig ismét lehetősége a felső alumíniumról, a gólvonalra pattan Rahiminek a fejese, vagyis eldönthette volna a marokkói gárda a mérkőzést, amit hiányoltam. Beívelés a kapu elé, Rahimi érkezett, és a 85. percben eldöntette a mérkőzést, nem döntötte, marad a 2-0, hát nem tudom, hogy így is mennyi esélye marad Kanadának, de legalább még valamilyen szinten még mindig nyílt marad a találkozó, hiszen nagyjából még azért 10 perc biztos van hátra a mérkőzésből. Remekül érkezett ezúttal is jobb oldalról a beadás. Ezúttal a eddigi két gól szerző Unahi adta be a labdát, Rahimi az egyik cserecsatár, aki az első játékrészben Saibari helyére érkezett, pedig a felső alumíniumra fejelte, hogyha egy centivel lejjebb fejeli, akkor nem a gólvonalra pattan a labda, hanem a gólvonal mögé pattan, így azonban marad a 2-0-ás marokkói előny, és a kanadaiak most már tényleg mindent egy lapra tesznek fel. A csereként beállt Schaffelberg az, aki beívelt a labdát. Ezek a beívelések túlzottan szerencsések nem voltak az eddig eltelt 85 perc során, mert nagyon-nagyon jól áll a lábán a két belső védője a marokkói gárdának. Ugyebár az egyik De Fugerol, a másik pedig Bambito. Ők folyamatosan kifejelgetik ezeket a beíveléseket. Most ismételten próbálkoznak a kanadaiak. Egészen a térfél közepéig sikerül kifejelni a labdát, aztán összeszedik azt, majd egy ápolás. Az egyik kanadai játékos kerül a földre, egészen pontosan Jonathan David, a Juventus futballistája, és akkor ismételten egy csere a marokkói válogatottnál. Eddig ők már hármat változtattak ezen a mérkőzésen. ez most már a negyedik csere lesz. Még egyet cserélnek, tehát kettős cserét eszközöl a marokkói válogatott, vagy kihasználja az összes cseréjét, amit 90 perc során előír nekik a szabály, vagy valamit biztosít számukra a szabály, aztán kanadaiak is cserélnek kettőt, hát most már nem lesz könnyű követni. Unahi és Diop jön le, és El Mourabet, illetve Sadame érkezik a marokkói csapatba. Mindjárt meglátjuk, hogy kiérkezik a kanadaiakhoz, most minden esetre egy kanadai ívelés, nem nagyon jönnek be ezek az ívelések, ezúttal is elütötte Banau a marokkója kapusa, aztán fájlalja a kezét, hát nem akarom megbántani, nyilvánvalóan, hogyha hátrányban lenne csapata, akkor Banaunak nem fájna ennyire a keze, a kanadai játékosok viszont egészen biztos, hogy fájna. Promise David, az egyik csere kanadai játékos volt az, aki összefutott a kapussal. Nem akarok rossz pályú lenni, és nagyon reménykedek benne, hogy tényleg nem történt sérülés. Banau mutatja, hogy neki a hóna alja fáj, viszont Promise Daviddel lehet, hogy gondok vannak, mert ő kicsikét a zavaros arccal tekint, de én nem láttam, hogy fejsérülés lett volna. Bekelen és Sigur jött le, Nelson és Osorio érkezett a kanadai csapatba, csak hogy könyveljük el a cseréket, és tehát Buchanan is ő jött le, úgyhogy a találkozó 88. percében most már mind a két oldalon cserék, és 2-0 arányban vezet a marokkói válogatott. Nem könnyű azért követni az eseményeket, amióta 5-5 csere lehetőség van egy labdarúgó mérkőzésen, és amikor a 80. perc után hirtelen a két csapat mondjuk cserél 6-ot vagy 7-et, akkor teljesen felborul a rendszer, és nehéz után egy darabig követni az eseményeket. Az biztos, hogy a találkozó most jelenleg áll, a 89. percben 2-0 arányban vezet Marokkó, az is biztos, hogy néhány perccel ezelőtt el is döntette volna a találkozót, hiszen Rahiminek volt egy fejese, amely után, hogyha a labda bepattan a gólvonal mögé, akkor az eldöntötte volna a mérkőzést, nem döntötte el. Ezzel együtt is túl sok esélye Kanadának nincsen. Gyorsan elmondanám, hogy Kanada hogy játszott, milyen eredményeket ért el eddig. Kanada, Bosznia-Hercegovina 1-1, Kanada, Katar 6-0, és Svájc, Kanada 2-1, tehát egy veresége volt Kanadának már a VB-n, aztán Dél-Afrika ellen az a nagyon-nagyon bánatos és nézhetetlen 1-0-ás győzelem, így sikerült bejutnia a 32 közé Kanadának. A marokkói gárdáról már említettem, hogy veretlenül jutott el idáig a brazil csoportból, viszont csoport másodiként Brazíliával X-ert, Marokkó, Skóciát legyőzte, Haitit is legyőzte, majd büntetőkkel verte Hollandiát, azért ez egy szép eredménysor. A kanadaiak pedig most ívelnek, a bal oldal jön az ívelés, a hosszú sarokról visszafejelt labda, a marokkói védők pedig kivágják azt, amikor elkezdődött a találkozó 90. perce. Hát az első játékrészre átett 6 percet Michael Olivier játékvezető, akkor figyelembe véve azt is, hogy ő angol, és az angolok szeretnek sok-sok hosszabbítást adni, gondolom, hogy 8 perc lesz ennek a félidőnek a hosszabbítása, tehát nagyjából még egy olyan 7-8 perc állhat rendelkezésre a kanadai válogatottnak arra, hogy 2 gólt szerezzen, de hát igazából olyan komoly helyzetei sem voltak az eddig eltelt 90 perc során, tehát nehéz elképzelni, hogy hogy fog 2 gólt szerezni, bár igazából a belgákról is nehezen tudtuk volna elképzelni, hogy tudnak 2 gólt szerezni a 85. perc
1: után. És eltaláltad 8 minutes.
0: Igen, ez nagyjából várható volt Michael Olivier-t is ismerve meg a játék képét is látta. Most a 16-oson belül azonban kézzel veszi le a labdát Larin, a kanadai játékos, úgyhogy szabadrugással jönnek a marokkóiak, amikor hogyha valóban 8 perc, és nem kevesebb, mint 8 perc, akkor 7,5 perc van még hátra a találkozóból. Hát a kanadai szurkolók nagyon bánatosan néznek, talán ők már úgy érzik, hogy ennek a menetelésnek itt és most vége van. Hát, hogy menetelés, igen. Hát Bosznia-Hercegovinában, mondom, döntetlen vereség Svájctól. A Katar elleni 6-0-nak nincs különösebb jelentősége. Emberelőnyben játszott a csapat sokáig, a Katar nem ütötte meg azt a szintet. A Katarnak egy 48 csapatos VB-n se nagyon lett volna helye, de hát ilyen a kiírás. ázsiaik egyébként is bebizonyították, hogy messze túl vannak ők értékelve azzal a 9 kvótával, amit kapnak, egészen hihetetlen. Reméljük, hogy a FIFA előbb-utóbb felülvizsgálja, mert az afrikaiak nagyon jól teljesítettek a csoportkörben, az ázsiaiak pedig botrányosan teljesítettek, és vicces, hogy amíg Európa csak 16 kvótát kap, akkor miért jár Ázsiának 9. No, hát volt időm polemizálni ezen, amikor a 92. percnek a közepénél tart a mérkőzés, azt jelenti, hogy nagyjából egy olyan 7 perc lehet még hátra a találkozóból, és a marokkóiak nagyon-nagyon magabiztosan verik vissza a kanadaiak próbálkozásait, aztán egy aprócska hiba a kanadai védelemtől, a hibát Jonathan David használhatta volna ki. Jonathan David azonban a földre kerül. A csereként beállt Schaffelberg labdát szerzett, ő még friss és nagyon-nagyon aktív. Nyilván ilyenkor az ember mindig felteszi a kérdést, hogy vajon miért nem jött korábban, de hát a szakvezetők egészen pontosan tudják, hogy mikor kell egy játékost a pályára küldeni. Ő minden esetre hozott egy kis lendületet a csapatba. Most a kanadaiak adogatnak a bal oldalon, éppen az emlegetett Schaffelberg a bal oldalon, illetve de Fugerol volt az, aki összejátszott, most lépnek be a kanadaiak a 16-oson belülre, és egy szögletet sikerül kiharcolni, és jöhet egy újabb baloldali szöglet. Hát baloldali szögletből láttunk már jócskán ezen a mérkőzésen, egyik rosszabb volt, mint a másik, ismételten Eustáquio az, aki balról ívelivel, de nem ívelivel, hanem visszagurítja a labdát Schaffelbergnek, Schaffelberg ível, de ezek nem szoktak bejönni, és az ellenfél kapusa is itt van. Előre jött ugyanis a kanadai hálóőr Krepo. Furcsa megoldás, jó, látunk már ilyet a labdarúgás történetében, csak ebben a meccsből még van hátra több mint 5 perc, és több mint 5 perccel a lefújás a végső sípszó előtt jött elő a kapus, és előle, pont a kapus elől ütötte el Bonau, vagyis elivált az a furcsa szituáció, ami ritkán szokott előfordulni labdarúgó mérkőzésen, hogy az egyik kapus üti el a labdát az ötösön belül, a másik kapus elől. Ez történt, Bonau a marokkói kapus ütötte el, Krépó a kanadai kapus elől a labdát, aki azóta már visszajött a saját kapujába, hiszen a 94. percnél tartunk, és 98 percig fog a jelzések értelmében tartani ez a mérkőzés. Johnston ezúttal nem kézzel, hiszen többnyire azt mondtam a találkozó során, hogy ő kézzel ért labdához, hiszen rengeteg bedobást végzett el, ezúttal a lábbal próbálkozott. Hátra teszi Krépóhoz, a kapushoz, aki egy nagyon-nagyon rossz megoldást választ, így aztán bedobással jöhetnek a marokkóiak. A kanadai térfél közepéről Krépó pedig elnézést kér az Orlando kapusa a társaktól, és nyilvánvalóan nem fognak sietni a marokkóiak ezzel a bedobással, bár mostanában, mint említettem, azért ezt szankcionálják, tehát nem így van, mint régen, hogy egy bedobással el lehetett szórakozgatni másfél-két percen keresztül, ennek ellenére a marokkóiak próbálkoznak, hiszen átadta az egyik játékos a bedobás jogát egy másik játékosnak, a kanadaiak pedig egyre letörtebben üldögélnek a nézőtéren is, meg a kispadon is, és hát a pályán lévő 11 játékosuk még próbálkozik. Most például támadást vezetnek ezúttal a bal oldalon, Schaffelberg. Schaffelberg próbálkozik a bal oldalon, egy biciklissel próbálkozott, majd egy lövés, majd egy ismert jelenet. Az alapvonalon túl megy ki a labda, méghozzá úgy, hogy védekező játékos ért hozzá. Úgyhogy Eustáquio jöhet ismételten egy bal oldali szögletrugással. Ismét kis szöglet volt, ismét előre jött Krépó, a kanadaiak kapusa. Igen, ő egy magas ember, és valószínűleg jól is tud fejelni, és már másodjára kerül.
1: Futja százakat szépen.
0: Igen, most vissza kell futnia ismételten, mert a marokkóiak megszerzik a labdát. A találkozó 96. perce kezdődik el. Most Krépó kapus visszafutott, ahogy Feri mondta, futja a százakat rendesen. Egy szép csel Schaffelbertől, aztán szabálytalankodnak vele szemben, így aztán Raimi volt, aki szabálytalan volt, és jöhetnek a kanadaiak szabadrugással, talán az utolsó lehetősége egyike. Ez egy kicsikét messzebbről van, mint az az előző szabadrugás, amelyet 17 méterről végezhettek el a kanadai játékosok. Most kicsikét szögből végezhetik el, hát a 16-os vonalától egy olyan 6 méter, 7 méter lett, tehát olyan 22, 23, 25 méterről, de kicsit bal oldalról jön ez a szabadrugás. Eustáquio van a labda mögött, illetve Ahmed. Eustáquio legurítja, a meglőtt labda lepattan a védőkről, Schaffelberg pedig keresztbe lövi, de még nem szabadul fel a marokkói kapu, most szabadul fel. Schaffer meg hozott egy kis lendületet ebbe a csapat, bajba kanadai gárdából, de lehet, hogy már későn érkezett, a 97. perc is elkezdődik, vagyis hogyha a jelzett 8 perces hosszabbítás lesz, akkor véletlenül még 2 perc van ebből a találkozó, 2 percig tart még Kanadának a társrendezőnek a világbajnoksága, és 2 percre van Marokkó csapata attól, hogy bejusson a legjobb 8 közé is. Marokkó gárdája 4 évvel ezelőtt a világbajnokságon elődöntős volt, és ezen az úton halad tovább. Előzetesen is úgy éreztük, hogy talán a marokkói gárda az esélyesebb, most éppen az egyik marokkói játékos Rahimi, a csere csatár az, aki a földre kerül, és fájdalmasan fogja az arcát. Hát aztán felsegítik őt, és úgy döntött Rahim is, hogy akkora fájdalmai azért nincsenek, főleg látva azt, hogy bő 1 perccel a találkozó vége előtt szabadrugásra jött a marokkói csapat, ráadásul a kanadai térfél közepén, és hát azt hiszem, hogy innentől fogva a marokkói gárdja le fogja nyelni a labdát, csúnya szóval élve. Most minden esetre egy hosszú indítást követően kimegy a labda az oldalvonalon túlra, Johnston végzi el a bedobást, csak hogy éppen a saját tér felénél, úgyhogy ezt nem dobhatta be az ellenfél ötösén belülre, és ahogy az egész mérkőzésen a marokkói védelem ezúttal is nagyszerűen zár, és a marokkóiak jönnek egy ellentámadással, és ott van a harmadik gól is, Rahimi szerzi, 3-0 arányban vezet marokkó csapata, 98. percben volt eredményes Rahimi, és ezzel minden komoly kérdés eldőlt, egészen biztos, hogy a marokkói gárda lesz ott a legjobb 8 között, és az egyik társházigazda elbúcsúzik a küzdelmektől. Egészen pontosan a 98. percben lógott meg Rahimi, pontosabban lógott meg az egész marokkói válogatott, és végül is egy oldalra kitolt labdát követően Rahimi kicsit balról kilőtte a kapunak a hosszú sarkát, és ennek köszönhetően most már 3 gólos az előnye Marokkónak, és hát igen, utólag nézve ezt is mondhatjuk, hogy viszonylag simán nyerte Marokkó a találkozót, természetesen azért az ördög, no meg hát az angyal is a részletekben rejtőzik, azért, hogyha majd elemezgetjük ezt a mérkőzést, és természetesen Bene Ferenc majd ezt meg fogja tenni részletesen, azért nyilvánvalóan el fogja mondani, Feri, nem akarok elémenni ennek dolognak, hogy azért ennyire nem volt sima, főleg az első félidőt tekintve. Az biztos, hogy most már itt a harmadik góla sima volt. Tehát meglógtak a marokkóiak, teljesen fellazult a kanadaiak védelme, és végül is a csereként beérkező Rahimi az, aki bal oldalról, bal belsővel, a kapu bal oldalába, vagyis a hosszú sarkával ő is ezzel vezet 3-0-ra. A marokkói csapat, ráadásul a kanadai kapus Krépó ott volt a kapuban, hiszen az elmúlt percek során több szögletnél feljött, de mint Feri is mondta, azért futotta a százakat gazdagon, és lelkesen visszaért, viszont hárítani nem tudott, így aztán a találkozó 100. percében 3-0 arányban vezet Marokkó, de ennek a találkozónak még mindig nincsen vége, viszont most már csupa-csupa mosolygó marokkói arcokat láthatunk, és ezzel a találkozó ebben a pillanatban ér véget, vagyis úgy tűnik, hogy már a középkezdésre nem volt idő. Így aztán megvan az első csapat a legjobb 8 között, a 23. világbajnokságon az első gárda Marokkó, amely ott van a negyed döntőben, és nagy-nagy ünneplést csapnak már a pályán is a játékosok Houstonban, aztán nyilvánvalóan a nézőtéren is ünnepelnek. Megvan az első csapat a 23. világbajnokságon a legjobb 8 között, miután Marokkó gárdája 3-0 arányban győzte le Kanadát. Ez így kimondva nagyon-nagyon simának tűnik, azonban az első félidőt látva annyira azért nem volt ez a találkozó vidám. Az első játékrészben a marokkóiak egyetlen helyzetet nem tudtak kidolgozni. A kanadai gárdának a 11. percben volt egy kísérlete, azonban Bonau kapus látványosan spárgázva tudott hárítani. Aztán a második játékrészre megváltozott minden. Az 50. percben a marokkóiak játékosa, aki egyébként a PSG-ben futballozik, Hakimi, jobb oldalról elvégzett egy szabadrugás, mindenki azt várta, hogy ívelés lesz. Azonban ívelés helyett visszagurította a labdát a 16-os vonalához, érkezett ott Unaki, és begurította a labdát, ezzel az 50. percben 1-0 arányban vezetett Marokkó, és tulajdonképpen Ettől fogva egészen megváltozott a játéknak a képe, hiszen a kanadaiaknak valamilyen szinten futni kellett az eredmény után, a marokkóiak pedig magabiztosan őrizték az előnyüket. A kanadaiak folyamatosan kapcsoltak sebességfokozatból sebességfokozatba, de amint pörgették az eseményeket, úgy nyíltak ki hátul, és a 81. percben a marokkói gárda egy gyors ellentámadást vezetett, Diaz ment el a jobb oldalon, Diaz ismételten nem a beadást választotta, akárcsak Hakimi korábban, hanem visszagurított, és ismételten az első gól szerzője, Unahi volt az, aki érkezett, és ismételten laposan talált be a kanadai kapuba, ezzel a 81. percben 2-0 arányban vezetett Marokkó, és ekkor már úgy tűnt, hogy eldől a találkozó. A 85. percben végképp el is dőlhetett volna, hiszen Rahiminek volt egy fejese, amely a felső lécről pattant a gólvonalra, hogy egy picikét lejjebb megy a fejes, akkor az a gólvonal mögött landol, így nem lett 3-0, de csak időlegesen nem lett, ugyanis a 98. percben, vagyis a hosszabbítás 8. percében ő, Rahimi volt az, aki betalált, egy gyors kontrát követően kirobbantak a marokkóiak, és Rahimi végül is balról találta magát egyedül a kapussal szemben, és bal belsővel a hosszú, vagyis a bal alsó sarkot céloztam, így aztán két Unahi, illetve egy Rahimi gólnak köszönhetően Marokkó csapata 3-0 arányban győzte le Kanadát, és ezzel a marokkói gárda, amely 4 évvel ezelőtt elődöntőt játszott a világbajnokságon, az első csapat, amely ott van a legjobb 8 között. Edvi László pedig Benne Ferenc nevében is megköszöni a figyelmet, de természetesen ezt a találkozót még elemezzük, úgyhogy ne menjenek sehova, maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es magyar nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Marokkó a legjobb 8 között a labdarúgó VB-n. Megkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon. Holnap is napos, melegítő lesz. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
2: Sporthírek.
4: Marokkó jutott elsőként a legjobb 8 közé labdarúgó világbajnokságon. A 8-5 döntőben a marokkóiak 3-0-ra verték a társházigazda Kanadát. 23 órától Paraguay Franciaországgal csap össze. A világbajnoki összetetben élen álló Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője, a sprint futam után a Forma 1-es brit nagydíj időmérő edzését is megnyerte Silverstone-ban. Így ő rajtolhat majd az érről. Antonelli mögött Charles Leclerc, a Ferrari monakói versenyzője végzett a második helyen, a harmadik rajtkockát pedig a másik Ferrarival a hazai közönség előtt szereplő 7-szeres VB-győztes Lewis Hamilton szerezte meg. Antonelli csapattársa és összetettbeli legnagyobb riválisa, a szintén brit George Russell a negyedik pozícióból startolhat. Molnár Martin a pole pozícióból rajtolva negyedikként ért célba a brit Forma 3-as bajnokság magyarországi versenyhétvégéjének első futamán a Hungaroringen. Óriási meglepetésre kiesett a címvédő a wimbledoni füvespályás Grand Slam torna női egyesében. Iga Swiatek két játszmában kapott ki Alexandra Ialától. A második helyen kiemelt kaza Jelena Rybakina is búcsúzott, miután két szedben vereséget szenvedett a belga Elizé Mertens-től a harmadik fordulóban. Búcsúzott továbbá a tavalyi döntős Amanda Anisimova is. Időközben az is kiderült, hogy a majdnem 4 év után visszatért Serena Williams térdsérülés miatt nem lép pályára párosban Wimbledonban, ahol nővére Vénusz oldalán játszott volna.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja. A jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten. Például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Orvosokat avattak Budapesten, a Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, hogy

0: Balatonfüredi Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Rövidített útvonalon közlekedik a 2-es metró holnap és jövő vasárnap délelőtt, közölte a BKK. A szerelvények délig csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között járnak. Az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusszal lehet utazni.
1: Közlekedés.
0: Az M1-esen a főváros felé Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassabb haladásra számíthatnak. Az átterelt belső sávban azonban folyamatosan jó tempóban lehet haladni. Aztán az M2-esen az M0-ás felé Szűdligetnél a 35-ös kilométernél egy személyautó balesete miatt a belső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Napos, gomoly felhős idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 11-18, majd napközben 26-31 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 28 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a körkapcsolás.
1: A telefonon a túlsó végén Borabola Bence. Köszöntöm a hallgatókat, és szia Bence! Hát a Ferencváros labdarúgó csapata azáltal, hogy ugye sorozatban nem lett 8-szor magyar bajnok, és így nem indulhat a Bajnokok Ligája selejtezőjében, mindenképpen érdekessé tette a mostani előttünk álló bajnoki szezont, ami július végén kezdődik, és a nemzetközi kupa szezont is. Mit látsz eddig a Ferencváros igazolásai alapján, hogy alakul át az elmúlt 7 év bajnoka, de a legutóbbi bajnokságot ugye nem a Ferencváros nyerte, ahogy utaltam rá, nem az Eto FC.
2: Igen, hát a mostani átigazolási időszak azért nem abban a rendben folyik, ami az elmúlt években megszokott volt. Ugyebár általában télen igazolt a Fradi, most viszont inkább megválni látszik a játékosaitól, és hát nyilván ennek oka van, ugye ezt a klubnál is

0: bevallották, hogy anyagilag teljesen más forrásokból gazdálkodhatnak. Robi Keane vezetőedző is ezért távozott igazából. Ő is látta azt a keretet egyben, amelyikkel ő szívesen tovább dolgozott volna, és hát ugyebár alapemberek is távoztak, elég csak Ibrahim Sissére gondolni, ő szerintem az egyik legmegbízhatóbb belső védője volt, illetve játékos összességében is a Fradinak, de hát rajta kívül rengetegen, és én biztos vagyok benne, hogy még bőven lesznek távozók, Giulio Romão szinte biztosan elhagyja a Fradit, kérdés már csak az, hogy merre megy, milyen irányba, és hát ami szerintem nagy érvágás, még hogy Szebrail Makrekis sem marad, illetve alig ha marad a Ferencvárosban, ő is nagyon nagy erőssége volt ennek a csapatnak, de hát azért így is vannak bőven, ugye 30-an utaztak el az ausztriai edzőtáborba a csapattal.
1: És ebből a keretből, amelyik ugye most már túl van két mérkőzésen, két azeri csapat ellen az ausztriai edzőtáborban, meg a felkészülés legelején még az MB2-es Tiszakécskét is legyőzte a Fradi 6-1-re, de erről még egy kicsit később. A keret azért mire lehet alkalmas? Persze tudom, hogy ezt nehéz megjósolni, mert még mindig vannak bőven kérdőjelek, akár a hazai bajnokságban, akár a Győrrel szemben, mert időközben, ha már Robi kint mondtad, ugye tegyük hozzá, hogy az Etóval a győriekkel bajnokságot nyerő korábbi utánpótlás ferencvárosi edző visszatért az Üllői útra, vagyis Borbély Balázs.
0: Így van, és hát ő most azért kicsit a saját kényekedve szerint saját ízlésére formálja ezt a jelenlegi keretet. Az is nyilvánvaló, hogy magyar játékosokra továbbra is szükség van a Ferencvárosnak, de az is, hogy nem minden áron ugye azért lesznek olyan magyarok is, akik távoznak, vagy távoztak már a klubtól, de elnézve a mostani keretet, ami Ausztriában dolgozik együtt, és tér haza éppen a Népligetbe, ez a magyar bajnoki címre mindenképpen esélyes, azért is tele van jó játékosokkal, különösen a középpálya és a támadósor. Az edzőmérkőzések alapján úgy tűnik, hogy Bambi Dele Jussuf, aki az elmúlt időszakban Varga Barnabást pótolta, vagy próbálta megpótolni leginkább a góljaival, ő már most jó formában játszott az ausztriai edzőmérkőzéseken, és hát azért bőven vannak a középpályán olyan vezéregyéniségek, akik azért az NB1-ben kitűnhetnek, hát továbbra is nagy talán, hogy Nabi Kejtára milyen szerep hárulhat ebben a Ferencvárosban, itt maradt a Fradinál, és hát a képességei alapján azért neki vezérnek kellene lennie. Az egyedüli olyan igazolás egyenlőre, aki alig, hanem azért Ibrahim Sissé helyére érkezett, az egy honfitársa, ugyebár Nathan Zahoré, úgyhogy a jelenlegi keret azért most még jónak tűnik.
1: Makrekist említetted, a lett-német játékost, aki iránt bőven van érdeklődés, tehát véletlenül nem marad, aztán konkrétan tudjuk Gartenmant a védelemből, Grove Dávidot a kapusposztról, Pesicset, Varga Barnabás cseréjét, egykori cseréjét, Abufánit, aki tavaly nyáron úgy volt, hogy úgy tűnt, hogy eligazol, aztán maradt, aztán jót tett a Fradinak azzal, hogy maradt, mert jól játszott, hogy a régi Abufánit láttuk, és nézem, hogy ami bizonyos, hogy érkezhet vissza kölcsönből, ugye Csirkovics, vagy éppen Kodró, Szevíkján, azok a játékosok, akik azért olyan kevés, vagy sok szerepet nem kaptak, kevés lehetőséghez jutottak korábban, és akkor itt van még Lisztes Krisztián is, aki szintén, mint kiderült, marad a Ferencvárosnál kölcsönben.
0: Igen, hát az említett játékosok zöme azért ott van Ausztriában, vagyis együtt készültek eddig a csapattal, és hát kérdés, hogy mennyire győzték meg Borbély Balást és a szakmai stábot arról, hogy hosszú távon érdemes velük számolni. Lisztes Krisztián maradása azért alig, hanem fontos mérföldkő lehet az ő pályafutásában, és szerintem most találhat magára itt a hosszú kihagyás, és ebben a hullámvölgyből most kecmerekhet ki szerintem a előttünk álló szezonban, úgyhogy tőle azért sokat várnak, várhatunk mi a ferencvárosiaknál is, illetve azért képességei alapján azért van jó néhány olyan játékos, aki kölcsönből tért vissza, Alexander Csirkovics is, ilyen Edgar Sevikjant rendkívül sokra tartják a Ferencvárosnál, nagy potenciált látnak benne. Hát az más kérdés, hogy eddig tényleg nem bizonyított, de hát lehet, hogy Borbé Balázs megtalálja azt a pozíciót neki, vagy nekik, ahol igazán érvényesülni tudnak.
1: Na, akkor most Borbala Bence, a Nemzeti Sport munkatársa, akivel beszéltek, kimondta azt a varázsszót, a nevet, Borbé Balázs, új edző, tőle mit lehet várni, és akkor most jön az a két azeri meccs, illetve ausztriai meccs az azeriek ellen, ugye az azeri bajnok Szavak ellen egy, ha jól emlékszem, 2x60 perces meccs volt, és 1-1, a Karabak ellen az azeri, én csak úgy mondom, hogy sztárcsapat ellen pedig 1-0-es győzelem, az normál mérkőzés volt, és azt olvastuk épp a Nemzeti Sport cikke alapján is, hogy az a kezdő 11-es, most mondom, Dibusz a kapuban, Kadu, Gomez, Rámákers, Osvát a védelemben, aztán Kejta, Kanikovszki a védekező, szűrő középpályás, Korbu, Lisztes, Jusuf, és talán Sevikjan még ott elől, tehát hogy ebből mit látsz, ez lehet a kezdő 11, már akár a július 9-i újvidéki Vojvodina elleni Európa Liga selejtező első meccsén is.
0: Hát én már csak azért gondolom, vagy gondoltam úgy, hogy nagyjából ez lesz a kezdő, vagy lehet, és igazából Borbély Balázs egy-két pozícióban változtathat még az első tétmérkőzésre, mert hagyta a csapatot több mint egy órán át játszani, akkor nyúlt bele először a Karabak elleni edzőmérkőzésen, és 75 perc után cserélt sort, úgyhogy azért ezek a játékosok kapták meg azt a terhelést, azt a meccs terhelést, ami nagyon kell a közelgő tétmérkőzés előtt, de hát tényleg alig van idő a Vojvodina elleni mérkőzésig.
1: Bence, ne felejtsd el szavarat, muszáj közbevágnom, mert érdekes, hogy kiket állított be, most nem az összes nevet mondom, a kapuban Varga Ádám, csere volt Oda-Oda, a 75. percben az ausztrál Árzen, neki szintén visszatér, Zakariassen, Akolace, Kovácsevics és Gruber csatárposzton.
0: Így van, és hát Gruber Zsombor volt, aki az első gólt, illetve az egyetlen gólt szerezte az első ausztriai felkészülési mérkőzésen, a korábban említett Van Midele Jusuf pedig a Karabak ellen fejjel szerzett győztes gólt, és hát azért én néztem végig a mérkőzést, ugye ez a második a Karabak elleni már rendes 2x45 perces mérkőzés volt. Itt azért a Ferencvárosnak voltak olyan periódusai, amikor látszott, hogy milyen stílusban szeretné látni Borbély Balázs ezt az alakuló csapatot, mert mondhatjuk, hogy ez a Ferencváros még most formálódik, hiszen nem csak a szakmai stáb, úgy azért új játékosok is lesznek. Sokszor volt, amikor visszatámadtak, próbálták zavarba hozni már a saját térfelén a Karabak játékosait, amelyben egyébként egy korábbi ferencvárosi Kadi is pályára lépett, és az is látszott a Ferencvároson, hogy a labdatartás is nagyon fontos eleme lehet a játékának a közeljövőben. Kérdés, hogy a Vojvodina ellen idegenben kezd ugye a csapat, és hogy ott milyen, hát nem is a hadrend kérdés, hanem milyen hozzáállással indul harcnak a Ferencváros. Arra gondolok, hogy adott esetben még a döntetlen is jó lehet egy ilyen párharcban idegenben, de az is elképzelhető, hogy már ott szeretnék eldönteni a továbbjutás sorsát, hiszen azért papíron a Ferencváros ebből a párharcból tovább kell, hogy jusson.
1: Igen ám, de azért eszembe jut, hogy a Bajnokok Ligája selejtezőjében évről évre pont a Ferencváros is az elmúlt években az első, de még a második meccsen is, de az elsőn kifejezetten mindig szenvedett. Tehát azért most ezzel is nem tudom, hogy szembesülni kell-e, mert lehet, hogy ez Borbé Balázs jobban tudja menedzselni.
0: Igen, ez is jó kérdés, és azért valóban rengeteg a kérdőjel itt a Vojvodina elleni mérkőzés előtt. Annak azért örültek a Ferencvárosnál, hogy nem kell a világ másik végére utazniuk, hiszen azért lehetett volna bőven olyan út is, ahova több ezer kilométert kell repülni, de ezt megúszták, mindazonáltal úgy gondolják, hogy a Vojvodina azért abból az 5-6 csapatból az egyik legerősebb, hanem a legerősebb rivális, aki ellen most küzdeniük kell és tovább jutni. Úgyhogy azért ennek a sorsolásnak két éle van, de én úgy gondolom, hogy a Ferencváros képes lehet, de még egyszer mondom, tényleg gyakorlatilag képtelenség megmondani, hogy fog kinézni az épülő Ferencváros a július 9-i mérkőzésen.
1: Mit vársz Borbély Balástól? Tehát ő, aki ugye vele kezdtem, hogy visszatért a csapathoz, de csak utánpótlás szinten mozgott, most teljesen más feladat hárul rá, és nyilván akkor, amikor az Eto FC-vel bajnok lett, pont a Ferencváros előtt, úgyhogy nagyjából két év alatt csodát tett Győrben, hogy épp hogy csak feljutott a másodosztályból az első osztályba, aztán az első osztályban az elején ugye 5 meccs alapján akár le is válthatták volna, ott maradt, akkor már szorongatták a Ferencváros, mondjuk a Fradi lenne az oroszlán, akkor a bajszát, és aztán a második szezonra meg lett a bajnoki cím. De most a Ferencvárosban, ahogy te kezdted, hogy csökkentett költségvetéssel, miközben egy ferencvárosi szurkoló nyilván ugyanazt várja a csapattól.
0: Így van, ebből a szempontból nehéz dolga lesz, de hát amilyen nagy haraggal tekintettek rá Győrben a távozása miatt, Ferencvárosnál olyan nagy örömmel fogadták, mégiscsak hazatért, ugye köztudott, hogy Hajnal Tamás sportigazgatóval remek kapcsolatot ápol Kaiserslautern-ben, korábban csapattársak is voltak, és ez a barátságuk azért a hosszú évek alatt megmaradt. De a Népligetben egyelőre azt lehetett leginkább látni Borbély Balázson, hogy otthon érzi magát, hogy úgy gondolja, hogy jó helyen van, nyugodtság és kiegyensúlyozottság tükröződött rajta, és a játékosok is úgy érezték, hogy egy rendkívül kiszámítható és tudatos munka kezdődött meg. Itt olyan apróságokra gondolok, amit a játékosok említettek, hogy percre pontosan le van bontva az edzések ideje és hossza egy hétre előre, ők is tudnak pontosan tervezni, tudják, hogy milyen feladat vár rájuk az adott tréningen, és ez korábban nem volt jellemző a ferencvárosi öltözőben, ahogy ők mondták, úgyhogy nyugodtság, kiegyensúlyozottság, és hát nyilvánvalóan nagy bizakodás jellemzi ezekben a napokban Borbély Balást, és alig, hanem azért ő is kockáztatott azzal, hogy a Győrt otthagyva a Ferencváros kispadjára ült át, és egy ilyen helyzetben valóban azért hát leginkább csak bukni lehet, mert ahogy mondtad, azért a bajnoki cím az a ferencvárosi szurkolók részéről, de hát a klubvezetői részéről is alapelvárás. Kérdés, hogy az idén mennyire lesz ez nehéz visszahódítani, ki lesz az a rivális, lesz-e a Győr például a második idényben is annyira erős, hogy harcba szálljon az aranyért, vagy a Ferencváros vissza tudja hódítani a bajnoki címet, de hát tényleg rengeteg a bizonytalanság.
1: Egy biztos, hogy majd július végén megkezdődik a labdarúgó NB1, illetve július 9-én Újvidéken a Vojvodina ellen az Európa Liga selejtező első forduló első mérkőzésén megkezdi az FTC. A Ferencváros labdarúgó csapatáról Borbola Bencével beszélgettünk, a Nemzeti Sport munkatársával, aki folyamatosan nyomon követi a csapat alakulását. Köszönöm szépen, Bence, a hallgatók maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk itt más témával a Nemzeti Sport Rádióban és a Körkapcsolásban.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Egész pontosan 9:30 után 1 perccel vízilabda a férfi válogatott felkészülési tornán a Margit szigeten. A hollandok 11 gólos legyőzése után Szerbiát is legyőzte 17-13-ra. 0-2-ről fordított a magyar csapat, majd 8-3 után meg sem állt a 17-13-as végeredményig. Este 11-ig, amikor majd újabb VB mérkőzést közvetítünk, méghozzá Franciaország-Paraguay párosítás, addig természetesen Berály Mese 10:30-kor a Sportvilággal jelentkezik. Hallhatnak egy hosszabb beszélgetést a Jégkorong Szövetség elnökével, Kolbernheier Zsuzsannával, de előtte Sporthely Nyágúj Gergellyel.

0: Gondolták volna, hogy a pingpong a 19. század végén indult hódító útjára Angliából, mint a viktoriánus kori felsőbb osztályok szalonjátéka. Eredetileg a tenisz téli változatának szánták, melyet étkezőszalonokban könyvekből rögtönzött hálóval, szivaros doboz fedelekkel és pezsgős dugóval játszottak. Köszöntöm Önöket, Nyágúj Gergely vagyok, és a sporthely mai témája az asztali tenisz, irány zugló és a póta pingpong. Ez itt a sporthely, és velem szemben Póta Georgina, akit kinek kéne bemutatni, csak a rövid tényeket, ötszörös olimpikon, kétszeres Európa-bajnok, meg annyi cím, tulajdonosa, Bajnokok Ligája győztes, most legutóbb ugye a csapatbajnokságon egy ezüstérem az Erdérttel. Mi történt a hétvégén Pécsen?
1: Hát szerintem a csapat egyben volt, nagyon szerettük volna megnyerni, de egy olyan meccs elment, ami nagyon-nagyon szoros volt, az Anettának a Dóri elleni meccse, döntőszett 10-re kapott ki. Azt nagyon sajnálom, mert szerintem 3-1-re nyerhetett volna az Anetta. Ez fontos lett volna, hogy megjön, és én bevallom, nem játszottam jól. Kicsit úgy éreztem, hogy szét vagyok esve fejben. Kikaptam a Leilától, aki persze egy nagyon jó játékos, de nem sokszor kaptam ki tőle életemben, és azt éreztem, hogy izgulok is. Az elmúlt, nem tudom, fél-egy évnek a stressze is egy kicsit ott jött ki. Nem tudtam teljes mértékben úgy oda fókuszálni, pedig tudtam, hogy nagyon-nagyon fontos, és szeretném. Nem sokszor éreztem ezt, de elizgultam a meccset.
0: Egyébként azt gondolom, hogy egy csapatbajnok vagy egy akármilyen magyar bajnoki ezüstérmet sokan igenis bármiért elcsinálnak, úgyhogy szerintem bánkodás vagy panaszra nem lehet okod. De akkor egy picit kanyarodjunk vissza most a jelenbe. Itt ülünk most az első emeleten egyébként a galéria részen a Póta Pingpong csarnokban, és azt említetted, hogy az elmúlt egy-másfél hónap vagy akár fél év stressze ennek a helynek a megnyitása, hiszen ez egy régi nagy álmod volt, már sokszor sokat beszéltél róla, hogy szeretnél majd egy ilyen valami hasonlót. De mennyire egyszerű vagy mennyire nehéz egy ilyen helyet egyébként megálmodni, megnyitni, vagy mennyire volt ez a stressz oka?
1: Én szakmai vezető vagyok ennek a teremnek, tehát nem az enyém az épület, és ez egy fantasztikus lehetőségként éltem meg, hogy irányíthatom a Póta Pingpong csarnokot, és mindenképpen élni szerettem volna ezzel. Mert majdnem, most már több mint egy éve elkezdődött ez a projekt, ami azért is olyan vicces, mert most itt ülünk ebben a csarnokban, és én emlékszem, hogy itt lyukak voltak a falon, ami az egész összeomlott, tehát amikor először beléptem, és így megkértek, hogy akkor ezt majd felújítjuk, és szépé varázsoljuk, és ebből lesz majd egy pingpongterem, akkor így nyeltem egy nagyot, nem tudtam elképzelni, hogy ebből mi lesz és mikor, de szerintem ez egy hatalmas siker számomra, hogy ez tényleg megvalósult.
0: És egyébként talán egyszer még az emlékeimben, egy olyan ez már két év volt 2024-ben, amikor teljes magyar csapattal és csapatként magyar tagokkal még a Budaörs színeiben, ugye megnyertétek az Ettu kupát, aztán ugye azután igazoltan az Erdérthez, és csak a rendkedvért ugye épp a Budaörstől kaptatok ki a döntőben. Azért ez egy régebb óta dédelgetett álmod volt, és hozzáteszem most, hogy ugye lezajlott a csapatban neki döntő, de amikor először beszélgettünk, akkor én éppen azt kérdeztem, hogy emellett a sok tenni miatt hogyan jut egyáltalán majd időd arra, amit tényleg igazán szeretsz, az asztali teniszre?
1: Én amondó vagyok, hogy ha valamit nagyon akar az embert, azért meg kell küzdeni, és pont így vagyok most vele, hogy én nem szeretném abba hagyni, mert imádok pingpongozni, jövőre is játszom Görögországban, Lengyelországban és az Erdélyt színeiben. Ezt folytatni szeretném mindenképpen. Én nem nagyon szeretek konditerembe járni, ezért nekem a pingpong a mozgás is. Most már itt van ez a fantasztikus csarnok, tehát tudok délelőttönként is ide szervezni partnereket, és tudok magamnak edzeni. És hát nekem tényleg minden álmom az volt, hogy a pingpongot egy kicsit felfuttassam. Szerintem ezt a közösségi felületeken is azért megmutattam, hogy nem csak a teremről szólt minden, hanem ebbe azért hatalmas energiát fektettem, hogy a pingpong népszerűsítése, és az volt a fókuszban. Most természetesen, amióta megnyílt, áthelyezem a csarnokra, de szerintem ez a kettő összetartozik, mert amit ide felépítettünk, az arról is szól, hogy a közösségi pingpongról, tehát itt nem a válogatott fog edzeni, mint a Marcibányi téren, hanem ez a terem mindenkinek szól, aki szereti, gyerekeknek, felnőtteknek, időseknek különböző programokkal készülünk majd.
0: Eljutunk majd a Marcibányi tére is, és a kezdetekig, meg a legnagyobb sikerekhez, talán egészen vissza 2007-2008-hoz, de akkor beszéljünk egy kicsit a teremről, hiszen ugye alattunk 12 asztal, a legjobb minőségű asztalok, a borítás. Kezdjük azzal, hogyha most kapásból ránézek, akkor 5-6 asztalon is pingpongoznak, ami nyilván jó, hiszen ez a cél, hogy minél többen mozogjanak, ugye minél egészségesebben éljenek. De mivel várjátok konkrétan akkor az ide érkezőket, és ha már említetted a különböző médiafelületeket, akkor hogyan tudnak egyáltalán ide foglalni az emberek?
1: Nagyon egyszerű, pótapingpong.hu. Lesz egyéni asztalfoglalás, csoportos órák felnőtteknek, gyerekeknek, szerdánként, az az én egyik kedvencem, egy ilyen verseny sorozatot szeretnénk, este 7-től 9-ig a King of the Table. Az én, amikor gyerekkoromban csak Lefölnek hívtam, most egy ilyen hangzatos nevet adtam neki, random beosztom az embereket, és akkor aki egy-egy szettet játszik mindenki, és ha nyersz, akkor az egyes asztal felé vándorolsz, ha meg veszítesz, akkor meg lejjebb kerülsz. Ez azért is jó szerintem, mert aki szeret versenyezni, aznak ez egy nagyon jó lehetőség, hogy 2 órán keresztül folyamatosan játszik. Mert én, amikor versenyeztem, nagyon idegesített, hogy 2 órát vártam, vagy egy fél napot, míg újra asztalhoz állok, be kellett melegítenem, kezdtem előről az egészet. Szóval ez tényleg ilyen 2 óra szettekről szól, és a végén pedig készülök egy ilyen koronával. Hát amit rendeltem interneten, az nem biztos, hogy a legjobb, de majd nézek, elmegyek valami kellékesboltba, és akkor meg szeretném koronázni, hogy ki lesz a nap királya vagy királynője. Pénteken pedig egy ilyen bulisabb, zenésebb programmal készülünk, az egy kötetlen játék, én inkább csapatoknak, csoportoknak, családoknak ajánlanám, fiataloknak, akik tényleg, ha tudnak, ha nem pingpongozni, teljesen mindegy, az lényeg az, hogy egy közösségi életet szeretnék idehozni a terembe.

0: Még mindig itt ülünk a Póta Pingpong első emeletén itt a teraszon, illetve ezen a galériás részen Póta Georginával, ez itt a sporthely, és ugye, hogyha letekintünk, akkor alattunk pingpongoznak a fiatalok, idősek, egyébként tényleg minden korosztály képviselteti most magát, és itt fönt egyébként, tudom, hogy most nyitottatok meg, nemrég múlt héten volt az ünnepélyes sajtótájékoztató, és ez az első úgymond próbahét, de azért itt fönt a galérián kényelmes székek, asztalok, itt egy gyereksarok, de azért, ahogy említetted is, még messze nincs kész ez a hely véglegesen. Mik a további tervek, hogyan tovább, hiszen említetted, hogy lesz majd egy büfé, tehát minden a kényelmet szolgálja.
1: Igen, egy olyan helyet szerettem volna, ahol mindenki jól érzi magát. Én, a kislányom 6 éves lesz, és ültem már földön, amíg ő órán volt, meg kényelmetlen padokon, és nekem ez nagyon fontos volt, amikor kialakítottuk a galériát, hogy egy gyereksorok is bekerüljön. Én minimális játékokkal, hogy tényleg le tudják magukat foglalni, ide szeretnék majd legótáblákat is kirakni, rajzeszközöket, lapokat, esetleg ilyen pingpongos színezőt majd kinyomtatok, de szeretném egy kicsit feldobni még a helyet, és egy büfét is szeretnénk nyitni, de úgy vagyok vele, hogy ha mindent egyszerre csinálunk, akkor az lehet, hogy káosz szül. Az volt a prioritás, hogy épüljön fel, utána pedig induljunk el, történjenek meg az első foglalások, és sikeresen kiküldjük a kódokat mindenkinek.
0: És ugye tőlem is a kódot kértetek először, de én bepofátlankodtam anélkül. Akkor egy icipicit kezdjünk el haladni visszafelé a múltban, hiszen ugye említettük azt, hogy korábban, illetve 2 évvel ezelőtt megnyertétek az Ettu kupát, ugye a Buda Ős tagjaként. Az mekkora siker volt a pályafutásodban, és akkor majd megyünk vissza az egészen nagy sikerek felé, de volt olyan szerencsém, hogy ott voltam, és teljes magyar csapatként, azért az ritkaság számomra, hogy nemzetközi kupát csak magyar pingpongosokkal nyerni egy magyar csapat.
1: Igen, ez egy, szerintem egy sikersztori volt Buda Ősnek is és számomra is, mert én nem tudok olyan csapatról Európában, aki csak a saját nemzetiségével álljon ki, játékosaival. Mindenki összevásárolja kínaiakkal, jobb külföldiekkel, és mi úgy nyertük meg, hogy szintiszta a magyarokból állt a csapatunk. Szerintem ez egy fantasztikus érzés.
0: És egyébként, ha már a magyar asztali teniszről is beszélünk, ugye nemrégiben ért véget a csapat világbajnokság Londonban. Tényleg az a csapat is 17 és 16 éves lányokkal igenis helyt állt, még ha nem is jött össze 32 közéjutás. De azért a te idődben, vagy hát amikor még te voltál fiatal, ugye akkor azért volt még a páros társad egy Tóth Kriszta, előttetek volt egy Bátorfi Csilla, tehát azért voltak olyan nevek, akik nem megbántva mai fiatalokat, nagyon-nagyon magasra tették a lécet. Hogy nézünk ki most, hiszen valóban vannak tehetséges fiataljaink, viszont azért a világbajnokság is megmutat, hogy a VB élmezőnyét és a világ élmezőnyét, mert most jelenleg messze vagyunk.
1: Szerintem egy kicsit átalakult, a VTT átvette egy a versenyszervezés rendezést az ITTF-től, és akkor a nyomás van a játékosokon és a szövetségen. Ezért is mondtam le, vagy léptem egy kicsit hátrébb a válogatottságtól, mert ezt a tempót nem lehet bírni, pláne a család mellett. És akinek mondjuk nincs annyi pénze, vagy szövetségnek, vagy magánszemélyként ebben ennyit belefektetni, nehéz lépést tartani a többi nemzettel, akik mondjuk 2 hetente elutaznak. A pingpong, hogyha jó szeretnél lenni, én úgy gondolom, nagyon sokat kell versenyezni, meccseket különböző játékosok ellen tanulni, edzeni, edzőtáborokba járni, én is voltam azért Kínában, tehát ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy magas szintre eljussunk. Ezt úgy mondom, hogy a top 100-as játékos szinten szeretnénk kijátszani, akkor ezeket sajnos hozzá kell tenni. Nem elég az, hogy 5-6 órát edzünk egy nap.
0: Viszont itt ugye említetted, hogy nagyon sok közösségi esemény lesz, és értelemszerűen minél többen pingpongoznak, annál több tehetség feltűnhet, és nyilván én is emlékszem még gyerekkoromban, amikor azt elíteni, és aztán pingpongoztam, az volt az, hogy nyerjünk. Tehát az ember szeret játszani, és szeret nyerni. És ahogy említetted, te nagyon utáltad azt például, hogyha várni kellett. Tehát értelemszerűen, ha valaki sokat játszik, ott előbb-utóbb kijönnek a nagyon ügyesek, és még ha nem is a versenysport itt elsődlegesen a célotok, ahogy említetted is, de azért gondolom, nem lennél nagyon elkesedve, hogyha kitűnne, vagy feltűnne egy-két olyan tehetség, akit igenis lehet egy olyan szintre emelni, hogy emelje a magyar asztali tenisznek a színvonalát.
1: Természetesen, tehát igen, azt el kell mondjam, hogy nem klubként fogunk üzemelni. Szeretnénk gyerekedzéseket, az keddenként 4 és 5 óra között lesz. Ebből a szempontból nem annyira jó a nyitás időpont, mert mindenki most táboroztat. Szeretnénk elérni a szülőket, a gyerekeket, akik szívesen jönnének játszani, és így szeptembertől egy bérletes rendszert majd bevezetni, addig egy kicsit felfuttatni a termet. Én nagyon örülnék neki, hogyha sok Póta Gina vagy sokkal jobb játékosok azok kinevelődnének itt, de az is a jövő zenéje, hogy hogyan fogjuk őket továbbfejleszteni. Tehát most erre nincs kapacitásunk, hogy topjátékosokat kineveljünk, de azt is tudom, hogy akik ide jönnek, kicsik lesznek, vagy olyanok, akik lehet, hogy nem akarnak Európa-bajnokok lenni, tehát lesz időnk ezt kitalálni azért 1-2-3 év alatt, hogy hogyan tovább, akik viszont arra törekszenek, hogy Európa-bajnokok legyenek, vagy esetleg olimpikonok.

És ha már olimpia, már a pingpong a 20. század elejére gyors tempójú, hivatalos versenysporttá alakult, majd 1926-ban megalapították a Nemzetközi Asztali Tenisz Szövetséget, az első ötkarikás megjelenése 1988-ig kellett várni. Közben a honi sikerek sem maradtak el, a magyar a sporták történetének második legeredményesebb nemzete, amely a korai évtizedekben dominálta a világbajnokságokat több mint 70 aranyéremmel. Barna Viktor egyénében 5, összesen pedig 22 világbajnoki elsőséget szerzett, Mednyászki Mária 18-szoros világbajnoknak mondhatja magát. Pálos Péter révén paralimpiai aranyaknak is örülhettünk, és ki ne ismerné a 79-es aranycsapat tagjainak nevét. A Jónyer István, Klampár Tibor, Gergely Gábor alkotta trió Fennyánban a verhetetlennek hit kínai csapatot verte a döntőben. A kínaiak térnyerése egyébként az 50-es évek végén kezdődött, és mára Kína gyakorlatilag az asztali tenisz egyeduralkodójává vált.

0: Ez itt a sporthely, Póta Georginával, és nagyon is kellenek az olyan példaképek, mint ugye milyen te vagy. Viszont ugye visszatérve a magyar bajnoki rendszerre, azért elmondhatod, hogy a legjobb játékosaink most már többnyire külföldi klubokban próbálnak fejlődni és minél jobbak lenni. Mi kell ahhoz, hogy ismét mondjuk azokban a magasságokban emelkedjen a magyar asztali tenisz, mint mondjuk Bátorfi Csilla, Tóth Kriszta a te idődben, vagy ez tényleg ott volt egy-két olyan tehetségünk, akik kitűntek úgymond a semmiből, vagy pedig sok ilyen hely kell, ahol igenis ki lehet termelni ezeket a tehetségeket?
1: Szerintem nagyon fontos az alapok megtanítása, jól rögzüljenek a mozdulatok, és emellett a klub, hogy hol játszol. Én is akkor ugrottam nagyot, amikor kimentem 21-22 évesen Berlinbe játszani, 11 évet töltöttem, ott megtanultam védő ellen, szemcsés ellen, mert én bevallom, itthon nem voltak meg ezek a lehetőségek. Tehát konkrétan szerintem balkezes lány ellen se tudtam edzeni, csak jobbkezes, szoftos ellen, és pingpong annyira sokrétű és olyan színes, hogy ezért is mondtam az elején, hogy ez elengedhetetlen, hogy minél több meccset kell játszani ahhoz, hogy fejlődjünk.
0: És egyébként beszéltünk arról, hogy majd eljutunk a csúcsra visszamenőleg, hogy azt mondjuk 2007 és 2008 ott volt két olyan esemény, ahol egy arany, egy ezüst, egy-egy felbontásban. Ha arra gondolsz vissza, azért az már csak nem 20 éve volt. Mik az első emlékek?
1: Hú, igen, nem most volt.
2: Megint a fonákkal próbálkozik Lovas. Gyerünk, Petra, a magyar bajnokságot megnyerted idén Miskolcon, és most az Európa bajnokságot nyerheted meg Belgrádban a magyar válogatottnak. Igen, 10-7! 3 meccslabda! Palina adogatását visszaadja Lovas nagyon szépen, aztán megint jön az a játék, amivel megnyerjük az Európa-bajnokságot, mert hogy Palina hosszúra üti! Nagyon mérgesek az oroszok, nagyon boldogok a magyarok! Póta Georgina, Tóth Krisztina, Libén és Lovas Petra megnyeri az Európa-bajnokságot Belgrádban, hiszen 3-0-ra legyőzi az orosz válogatottat kábrázatos teljesítménnyel.
3: A szövetségi kapitány Téglás Péter.
4: Mindhárom lány nagyon-nagyon jól játszott, és hát ugye megint a Gina csinált egy olyat, hogy nyert 3-0 az ellen az orosz védő ellen, aki ellen soha az életében nem nyert még. Utána Tóth Krisztin fejbe kiversenyzett egy olyan meccset, ami szintén hihetetlen, hát és a Petrát ugyanezt tudom mondani. Tehát minden lány fantasztikusan játszott. Az a titka ennek a társaságnak, hogy mi minden meccsre úgy megyünk oda, hogy nem számít, ha valaki rosszul játszik, mert borzasztó egységesek vagyunk. A Lovas Petra gyakorlatilag egy meccset se vesztett az EB-n, a Gina egy meccset vesztett az EB-n, a Kriszti is nagyon-nagyon jól játszott. Tehát borzasztó egységesek voltunk, és azt gondolom, hogy ezért erős ez a válogatott.
3: Mellesleg 7 év után nyert újra együttesünk aranyat az Európa-bajnokságon. A Tóth-Póta női páros ezüst, a Tóth-Szmirnov vegyes páros, valamint a Póta-Pázsi vegyes páros pedig bronzérmet szerzett.
0: Így elevenítette fel a Magyar Rádió 2008 végén a márciusi belgrádi eseményeket. De vajon hogyan emlékszik rá vissza Póta Georgina?
1: Az Európa-bajnokságra mindig úgy mentünk ki, az edzőmmel beszéltük, hogy 2-3 érem kötelező, mert régen egy 2 hét alatt lejátszottuk a csapatot, az egyénit, a páros és a vegyes páros, tehát ez 4 versenyszám volt, és az volt a cél, hogy 2-3 éremmel jöjjünk haza, mert ha nem, akkor azért morcosak voltunk. Sőt, még én mindig edzés előtt bevettem egy rágót direkt, hogy az edzőmet idegesítsem, és feltűnően rágóztam, amikor körbefutás indul volt, és ilyen pénzbüntetés volt, hogy akkor adok 500 forintot, mert hogy megint rágóval jöttem be a terembe, és az volt a motiváció, hogy gyűjtötte az edző a pénzt, és akkor, amikor az EB-re elmentünk, akkor ott visszaszerezhetem, hogyha nyertem érmet, akkor visszaadta. De engem mindig kellett motiválni, és ez ilyen jópofa, játékos, tehát itt nem a pénzről szólt, hanem én húztam az edzőnek az agyát, ő pedig ezáltal tényleg adott egy olyan motiváció, hogy jó, hát akkor még egy plusz dolog, amit el kell érni, és hogyha nyerünk érmet, akkor azt is visszakapom.
0: Ugye ez már csak nem 20 éve volt, nem azt mondom, hogy 20 évet most menjünk előre, de ha már az edzőkről és az edzőségről beszéltünk, és nyilván még játszol, és mondtad, hogy még nagyon sokáig szeretnél versenyezni. Hol látod magad mondjuk 5-10 év volt, tehát az edzőség, a gyerekek, ugye említetted, hogy nagyon sok gyereket fogtok ide vonzani, a gyerekek edzése, vagy egyáltalán mint példakép, mint edző, el tudod magad képzelni a jövőben?
1: Igen, el tudom. Természetesen félek tőle, mert én azért játékos voltam ez idáig. Van edzői papírom is, de szeretnék magam mellé olyan edzőket fölvenni, akinek több rutinja van, és én meg szépen lassan ellesem a praktikákat. Van egy 6 éves kislányom, úgy gondolom, hogy szépen nevelem, tehát bízom benne, hogy meg fogom oldani a gyerekedzéseket is, de hát az egy külön kihívás, hogy mindenkinek más problémája van, kérése, kérdése, a szülőkkel való kommunikáció, tehát ez szerintem ez nem egyik pillanatról a másikra fog megtörténni, hogy én ebbe profi leszek, de törekedni fogok arra. Én úgy gondolom, hogy kedves vagyok mindenkivel, tehát mindent meg lehet velem beszélni, de emellett még fontos lesz, hogy határozott is kell lennem, mert különben nincsen fegyelem. Tehát ha valaki tényleg élsportoló akar lenni, de ha még nem is az élsportról beszélünk, akkor is egy határozottság kell lenni fog az órákon, mert ez azért az asztal szélén is, tehát ott a sarka, tehát az nem engedhetem meg, hogy össze-vissza rohangáljanak a gyerekek. Érdekes lesz, én nagyon várom.
0: Ugye egy biztos, ez itt még mindig a Sporthely Póta Georginával, a Póta Pingpong csarnokának ülünk a teraszán fönt a galérián, és hát egy biztos, a műsornak nézben az is a célja, hogy esetleg az adás hallatán, vagy az adás kapcsán minél többen kedvet kapjanak, hogy igenis eljöjjenek pingpongozni, hogy eljöjjenek mozogni, hogy eljöjjenek sportolni, hiszen ez lenne a cél, hogy minél több egészséges és boldog fiatalt neveljünk, neveljetek.
1: Igen, és szerintem még az is nagyon fontos, hogy korszerűsítsünk, tehát én azért örülök ennek a csarnoknak még jobban, mert ez egy szép, új, modern hely, és vettem adogatógépet, szereztünk be, reakciófejlesztő gépet. Tehát én úgy gondolom, hogy a mai világban ez elengedhetetlen, hogyha a péntek esti bulisabb este lesz, akkor berakunk zenét, fel van szerelve tévével a csarnok, tudjuk oldalt egy gombbal irányítani, és szetteket tudnak számolni a játékosok, és ezt folyamatosan fejlesztjük. Ez most csak a kiinduló pont, tehát ez ennél szerintem tényleg sokkal, de sokkal jobb lesz. Itt fönt ülünk a galérián, látjuk a nagy tévét, ott is lehet meccseket elemezni, tehát rengeteg lehetőség van, hogy hogyan tudjuk még ezt fokozni. Én csak azt mondom, hogy mindenki jöjjön pingpongozni, Angol utca 34.
0: Kedves hallgatók, ez volt már a Sporthely, melyben a zuglói Póta Pingpong csarnokába látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is. Nyágúi Gergelyt hallották, viszont hallásra!

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Dr. Kolbenhelyes Zsuzsanna, a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke a vendégünk itt a Nemzeti Sport Rádióban. Az apropó nyilván egy szezonértékelés, mert hogy túl van a felnőtt és a női válogatott is. A férfi ugye bemaradt az elitben, az elit VB-n ismét másodszor egymás után, ez is történelmi tett. A női viszont Budapesten nagy csatában ugyan, de végül azt az egy helyet nem szerezte meg, és nem jutott vissza a világ elitbe, pedig pont a franciák, akik feljutottak végül, őket mi az első meccsen hosszabbításban legyőztük, de tudtuk, hogy keresztbeverés lesz, nem nekünk kedvezett. Ezekről is beszélünk, de persze, hogy Szongor Dománnal kezdünk, hiszen a 18 éves, 34-szeres válogatott jégkorongozónk a Buffalo Sabres hez kerülhet, direkt így mondom, a játékjogát draftolta az észak-amerikai profi jégkorongbajnokságban szereplő Buffalo. Sejtettük, vártuk, hogy így legyen, de nagyon kellemes volt ezt a hírt beolvasni. Te beszéltél már vagy Dománnal, vagy pedig akár az apukájával, Szongor Kristóffal, aki tudomásom szerint a KSI jégkorong szakosztályának vezetője, és hát egykori jégkorongozó. Szia Zsuzsi!
2: Én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, szervusz! Köszönöm szépen a meghívást. Igen, nagyon nagy izgalommal figyeltük, szerintem sokan a szövetségnél, meg akik itt szeretik, hogy hogyan alakul a draft. Én éppen egyébként egy koncerten voltam, de közben is folyamatosan követtem, hogy milyen nevek jönnek föl. Ugye nyilván néhány klubról tudtunk, akik így érdeklődtek iránta. Persze, hát óriási izgalom övezte a mi oldalunkról. Az édesapjának egyből írtam nyilván, hogy gratulálok. Ugye ő az én korosztályom, tehát az öcsével játszottam együtt. Az édesapja volt akkor bíró, tehát hogy ők valóban egy régi tőzsgyökeres jégkorong család, úgyhogy, sőt, nekem tulajdonképpen edzőm is volt a válogatottnál egy évig, Kristóf, az édesapja, úgyhogy nyilván neki egyből írtam, meg gratuláltam.
1: Na, mit adhat ez a magyar jégkorongnak? Ugye nagyon fontos leszögezni, hogy még csak a játékjogát draftolták, szerezték meg, és hát ez még csak bőven az első lépés, és például Szongot az a játékos, aki 18 évesen elmondhatja, hogy még csak az elit VB-n meg a felnőtt magyar válogatottban szerepelt, amúgy mindig korosztályos szinten, például a finn bajnokságban is. Tehát neki nincs igazából tapasztalat a felnőtt szinten, csak a magyar válogatottal. Ez is egy furcsa helyzet.
2: Igen, azért ő ebben szerintem nem egyedülálló, mármint hogy azért sokan vannak, akik alapvetően ugye U18-U20-as ligákban játszanak. Egyébként ugye ő U18-asként följátszott U20-ba, tehát ilyen szempontból azért ott játszott magasabb szinten, mint a saját korosztálya, meg hát ugye válogatottként is bőven U18-as első évesként ugye már szerepelt a felsőbb korosztályokban, úgyhogy igazából ez azért nem annyira egyedi, nyilván egy felnőtt jégkorong az más, de azért azt gondolom, hogy azért nézve az ő válogatott mérkőzéseit, azért azt nehéz lenne mondani, hogy egyébként nem állta meg a helyét. Persze nem ő volt a legkiemelkedőbb játékos, hiszen azért ez egy másfajta tapasztalat, meg nyilván azt is meg kell szokni egy felnőtt hokit, de azt gondolom, hogy ha ilyen szorgalmasan dolgozik tovább, és ilyen odaadással teszi bele a munkát a pályafutásába, vagy a karrierjébe, akkor azt gondolom, hogy van esélye esetleg arra, hogy valóban ő legyen az első, aki pályára is lép az NHL-ben.
1: Így van, mert egy Grösöl Tamás, Szuper Levente, Vas János, ők már ott voltak, sőt, még később egy másik korosztály, Vajádám a 16-os szentpétervári VB után is, de egyedül Szuper Levente jutott oda, hogy legalább mérkőzésen a cserepadra jutott, de ő is csak 9-szer, és hogy be nem tudott mutatkozni. Még menjünk azért ezen a gondolaton tovább, hogy Szongor Domán 2024-ben, amikor ott bemutatkozott például a Káposztás megyeren a felnőtt válogatott színeiben, Ukrajna ellen gólt szerzett, aztán elmentünk a pozsonyi olimpiai selejtezőre a felnőtt válogatottal, ott is gólt ütött, talán Kazaksztánnak az első meccsen Pozsonyban. Tehát igazából megadták is Tokai Viktor itt a Nemzeti Sportrádióban, mint a felnőtt válogatott egyik edzője, másod edzője elmondta, hogy kiszúrták, hogy van benne tehetség, lehetőséget adtak neki, és élt vele. Na de hogyan tovább? Mert ugye most mondom, az első fontos lépés megtette, de még ki tudja, hogy hány lépcsőfok van hátra.
2: Persze, nyilván innen azért még hosszú az út, tehát azért nagyon kevés az ő korában lévő fiatalnak sikerül ugye egyből gyakorlatilag az NHL-be landolnia. Mit tudom én, azért voltak nyilván páran Slavkovszkijék, meg nyilván lehet mondani neveket, de azért alapvetően az egy másik, út, igen, másik meg kultúra, egy másik, ugye? Így van. De nyilván az, hogy ő egyáltalán most draftolva lett, az már egy nagyon nagy dolog. Ugye ennek az a jelentősége igazából a magyar hoki szempontjából, hogy ugye magyar jégkorongozó még sosem játszott NHL csapatban, és nyilvánvalóan maga a draftolást is, tehát a játékjogának a draftolása, illetve az, hogy ő most ott oda került mondjuk egy ilyen Buffalo jegyzőtáborba, ez már maga felhívja tulajdonképpen a figyelmet a magyar hokira is, tehát nyilván azért sokszor szembesülünk azzal mondjuk, hogy így észak-amerikaiakkal beszélgetve azért még mindig néha okoz problémát az, hogy egyáltalán térképen elhelyezzék, hogy hol van Magyarország, nem is beszélve arról, hogy az egy rendszeres kérdés, hogy ja, és ott egyáltalán van hoki, és milyen hoki van. Tehát, hogy azért azt gondolom, hogyha mondjuk egy magyar jégkorongból ki tudott jönni, most már egy negyedik, de azért az előző az nagyon régen volt játékos, aki draftolnak, akkor ez valahol azért felteszi a jégkorongot is, a magyar jégkorongot is így a térképre.
1: A legelső hírek szerint a kiemelt junior bajnokságban majd ott szerepelhet a 2026-27-es szezonban Szongott Domán. Ez jó jel, hogy nem mondjuk visszaengedik Finnországba, ahol eddig játszott? Hát ez az egy újabb lépés már?
2: Igen, én nyilván Kovács Attilával, sportigazgató úrral azért sokat beszélgettünk erről, azért ők ezt jobban látják, mint én, tehát azért én óvakodnék attól, hogy mondjuk férfi hokiban is szakértőnek gondoljam magamat, nyilván a női hokiról sokkal többet tudok. Ez egy abszolút tudatos döntés volt, tehát az is, hogy ő tavaly, egyébként már tavaly mehetett volna Észak-Amerikába, de az egy tudatos döntés volt, hogy jobb volt neki Finnországban, a megszokott környezetében, annál a csapatnál, ahol azért már eltöltött egy kis időt. Szerették volna, hogyha a draftot egy olyan helyről várja, ahol tényleg komfortosan érzi magát. Nyilván az, hogy ő most kerül Amerikába, az egy váltás lesz, az egy új helyzet, de abszolút megérett rá, és jó helyre kerül, én úgy tudom, tehát ott minden esélye megvan arra, hogy egyébként tovább fejlődjön, és kihozza magából azt a maximumot, ami szükséges lehet.
1: Kolben Helyes Zsuzsannával, a Magyar Jégkorong Szövetség elnökével beszélgetek itt a Nemzeti Sportrádióban, és Szongott Domán és az NHL kapcsán. Akkor a következő fontos kérdés, hogy az elnökséged alatt az elmúlt években mit látsz, hogy tapasztalod a fejlődést, utánpótlás, merítés? Tudjuk, sokszor elmondtátok, hogy a TAO-nak köszönhető például az is, hogy több jégpálya van Magyarországon, és igen, jönnek a fiatalok, de hát a többi TAO sportákban is hasonlóan azért komoly harc megy ezekért a fiatal játékosokért. Az U20-as válogatott, meg az U18-as és a férfi válogatott ott van a divízió 1/A-ban, tehát magyarán a világelit mögött. És ugye abban a korosztályban azért nem 16 csapat van a világelitben, hanem csak 10.
2: Így van, ott mindenhol 10 van, és a nőiben meg ugye csak 8 van az U18 top divízióban, tehát ott nyilván azért a divízió 1A-ban lenni az ugyanaz a szint.
1: Ahol a magyar nők ott vannak, mert most szerényen ugye ezt elhallgatod, de ezért hoztad szóba, hogy nekünk sikerült ott bemaradni a világbajnokságon, a tengeren túl.
2: U18-ban így van. És ott most nekem nagy reményeim közé tartozik a következő szezonra, hogy az ugye, hogy a szlovákok elvesztették a legfontosabb játékosokat, aki gyakorlatilag ott az összes gólhoz volt valami köze, ugye kiöregedett, hogy remélhetőleg, hogy már esetleg a csoportkörben sikerül bemaradni ott megint, ami ugye nyilván egy újabb löketet adhat a női jégkorongnak.
1: Na de erről most egy kicsit később beszélünk, a női jégkorongról, akkor a férfi utánpótlás, és még egy mondat, itthon nincs meg a plusz munka kultúrája, ezt a Szongott Domán nyilatkozta maga. Erről mi a véleményed, és akkor az utánpótlás helyzetről?
2: Alapvetően sajnos egyet kell, hogy értsek vele. Ugye nekem is a nagyfiam még mindig játszik, és ő is nagyon sokat panaszkodik rá, hogy kevés olyan csapattársa van, aki tényleg magától elmegy, plusz edzéseket, plusz lehetőségeket keres. Sajnos ugye nyilván azáltal, hogy azért a magyar jégkorongban, aki egy kicsit tehetséges, az általában ugye megkapja a lehetőséget, hogy felsőbb korosztályban, akár Erzterligás csapatban játszon. Ez sokszor sajnos egy ilyen, hát így a komfortzónáján belül marad ezáltal, tehát nincs olyan versenyhelyzet gyakorlatilag, ami arra készítetne mondjuk egy fiatalt, hogy igenis elmenjen, és mondjuk plusz energiát tegyen a munkájába. És hát ez abban a pillanatban, hogy kikerülnek külföldre, ez ott azért elég nyilvánvalóvá válik, tehát Domán se tudott volna Finnországban maradni, körülbelül az első év után küldték volna haza, hogyha egyébként ő benne nem lenne ez meg, hogy ez az igény arra, hogy nem elég az, hogy elmegyek az edzésre, hanem igenis még mindent meg kell tennem az edzéseken kívül is, a hivatalos edzéseken kívül is, hogy én fejlődjek.
1: Táplálkozás, sajnos, erőnlét,
2: így
1: mit
2: van,
1: eszek,
2: alvás,
1: mit iszok?
2: Minden, ez abszolút komplex probléma, és igen, sajnos nagyon sok játékos nem elég tudatos, megelégszik azzal, hogy ő az adott korosztályában tehetségesnek számít, gólokat lő, jók a lehetőségei, csak aztán eljön az a pont, ahol ez már nem elég, ez már nem viszi tovább. Úgyhogy igen, ezen nyilván azért ugye mi az elmúlt 2 évben kezdtünk el változtatni azért szakmai dolgokon. Nyilván azért mire beérnek ezek a dolgok, azért az nem 1 év, meg nem 2 év. Szeretnénk azt, ugye a korábban a férfi jégkorongban például a válogatott programok sem épültek úgy egymásra, tehát gyakorlatilag minden kinevezett szövetségkapitány egy saját programot vitt teljesen önálló gondolatokkal. Ennek sem lát mi így, amikor oda kerültünk, sok értelmét, hiszen amikor mindig előről kell kezdeni egy játékossal a munkát, mert a korábbi edzőitől valami egészen mást hallott, és az igaz klub szintre is, az nyilván nem szerencsés, tehát azt gondolom, hogy most már ideje megtalálni a magyar hokinak a saját útját és a saját identitását, hogy mik azok, amik a magyar hokit ott tudják tartani, akár tehát ezen a szinten, ahol most van, de akár ezen még tovább tud lépni.
1: És gondolom ennek ugye egy fontos lépcsőfoka volt az, hogy teljesen magyar stáb legyen a felnőtt férfi jégkorong válogatott élén, ami nagyon régen volt.
2: Így van, és ez nagyon nagy elismerést kaptunk emiatt a világbajnokságon, tehát nagyon sokan jöttek oda hozzám, és csodálkoztak rá erre, hogy fú, hogy ti itt tartotok, hogy saját stábotok van, és nem kell külföldi szakembert alkalmazni. Nyilván itt visszamehetünk akkor a szaporói generációhoz, hiszen azért sokan vannak ott ebben a stábban onnan.
1: Majoros Gerges stábjában,
2: így van.
1: Például már említett Tokai Viktor, de mondhatnék más neveket.
2: Úgyhogy ők nyilván akkori első átcsoportos szerepléssel elindultak egy másfajta úton, amit aztán nyilván jól kihasználva sikerült azért eljutni edzőként is mondjuk Majoros Gergelynek egy olyan szintre, ami már tényleg azt gondolom, hogy képesítette őt arra, hogy egy felnőtt válogatottat irányítani tudjon.
1: Szlovákián át Németországig, ami azért így óriási
2: van.
1: Szó.
2: Így van, és azt gondolom, hogy ha ő most nem a magyar válogatott edzője lenne, akkor is lennének nagyon jó lehetőségei gyakorlatilag Európában is, bármelyik ligában, úgyhogy azt gondolom, hogy egy jó szereplő erre a feladatra, és igen, ez tényleg, sőt ugye légiósunk sem volt, tehát az összes játékosunk, ugye Nilsson egyébként benne lett volna a válogatottba, hogyha nem
1: sérült
2: volna le, de így viszont egy teljesen magyar keret és egy teljesen magyar stáb lett a vége.
1: És így is sikerült a legfontosabb meccsen, a britek ellen egy 5-0-es győzelem, és nagyon közel voltunk az osztrákok ellen, mondhatom, hogy szokás szerint, de azért az fontos, hogy az osztrákok egy VB-n akár a 8 felé tudnak kacsingatni, tehát az is nagy szó, hogy mi azért tényleg reális esélyünk volt a hosszabbítás kiharcolására, és ezért vérzett a szívünk, hogy ez elszaladt, ez a lehetőség, de előbbre tartanak az osztrákok. Ne felejtsük el, hogy az osztrák bázisú bajnokságban 2 magyar csapat van, tehát ott van most a Grác, amelyik megnyerte, majdnem azt mondom, hogy simán ezt a bajnokságot, se a Salzburg, se a Klagenfurt nem tudott akkorát futni, és a Klagenfurtot pont a Fehérvár búcsúztatta. Hol tart szerinted ez a kérdéskör? Tehát ugye Erste Liga egy másik szint, 2 magyar csapat második szezon, ez még adhat egy plusz löketet?
2: Igen, azt gondolom, hogy ugye a Fradi tavaly azért meglepetésszerűen jól szerepelt, tehát nem hiszem, hogy a szezon elején, vagy amikor ők utolsó pillanatban ugye megkapták az indulási jogot, akkor bárki azt így várta volna tőlük, hogy egyébként ilyen szépen szerepelnek, ugye éppen lecsúsztak a
1: Fehérvárral szemben, egy utolsó meccsen,
2: igen.
1: A 10-ből, és aztán a Fehérvár 4-ig ment. De a Ferencvárosnak az egész évadja is, különben nagyon erős magot is ragott össze a csapat, a stáb, tehát azzal benn kellett volna menni a 10-ben, maradjunk annyiban, de ez egy másik történet.
2: Igen, de hát nyilván azért új csapatként mindenki új volt. Tehát
1: a Fehérvár
2: volt
1: elleni mérkőzés, az a 4 meccs,
2: az nem ment,
1: menedzselték jól, azt a Fehérvár jobban csinálta, és ez nekik elég volt.
2: Az valamilyen mentális blokk lehetett szerintem, mert azért, hogy egyiket sem sikerült, az mondjuk így igen, nem volt egyszerű, de hát nyilván várható, hogy azért ott is azért már egy második szezon az remélhetőleg másképp fog sikerülni. Ugye Fehérvár is nagyon nehezen indult tavaly a szezon elején, aztán végül csak odaért, és kihozta a maximumot a végére a
1: Széli Viktor, ugye Fehérvárról, mint 9 éven át ott volt általános menedzser, igazgató, vezető, most a HC Milánóval próbálkozik, és akkor már 14 csapatos lesz, ha jól számolom, az osztálybajnokság, tehát még egy magyar érdekeltség, tehát ez is jó dolog, hogy azért egy magyar szakembert oda visznek sportigazgatónak.
2: Így van, és bízunk benne, hogy majd adott esetben ő esetleg magyar játékosokat is oda fog majd vinni, hiszen azért gondolom lesz beleszólása, nem biztos, hogy rögtön most, de esetleg ha lát olyat, akiben ő látja a fantáziát, akkor

0: mitől jobb ez, miért jó nekünk, hogy itt játszunk, és nem a divízió egyában, amikor itt mindenki megver minket, és akkor ilyen kicsit értetlenül állok, és így próbálom végig gondolni, hogy mi játszódhat le a fejükben, hiszen szóval azért ezt szerintem azért nem innen kéne nézni, vagy szóval, hogy tehát én azt gondolom, és azt gondolom, hogy azért akárkivel beszélek, aki azért nálamnál sokkal komolyabb szakmai háttérrel rendelkezik, és itt azért külföldiekre is gondolok, mindenki látja a jelentőségét annak, hogy miért fontos az, hogy itt szerepelünk, még akkor is, hogyha 8-9 akárhány nulla esetleg kikapunk, minden perc, amit ott töltenek ezek a játékosok, minden harmad, az egy újabb tanulási lehetőség, tehát és érdekes módon kíváncsiságból készítettünk egy ilyen mesterséges intelligencia által generált elemzést a két VB magyar szerepléséről, és azért abban egyértelműen látszik, hogy hol van fejlődés. Tehát nyilván nem, egy év alatt nem a játékosoknak az egyéni kvalitásai, vagy a picit a sebességük talán, de igazából mint csapat változtak nagyon sokat, tehát hogy ahogy játsszák a koronkihozatalokat, az emberelőnyöket, az emberhátlányokat, tehát hogy minden, és ez kellett nyilván az előző év tapasztalata, tehát ha most lettünk volna ott először, akkor most ez lenne az a VB, ahol először így szembesülünk az, hogy úristen, itt vagyunk, és akkor minden egyes tényleg harmad az egy olyan lehetőség, ami csak előre viszi a magyar hokit és ezeket a játékosokat főleg.
1: Majoros Gergely szövetségi kapitány, ha már szóba hoztuk, azt hiszem, hogy a 21 harmadban mindig azt emelte ki, hogy minél több jó harmadunk legyen. Te hogy látod, hogy a következő VB-n ugye Németországban lesz, ha minden igaz, Düsseldorfban játszunk, és hát bivaj erős csoport megint, tehát ott a csehekkel, a szlovákokkal, kanadaiakkal, és hát a bennmaradásért, azt nem merem mondani a norvégokkal, meg a dánokkal, mert ugye a dánok azok már voltak VB-n 4 között, a norvégok most bronzérmesek, nem elég, hogy a foci VB-n is jól szerepelnek, tehát azt hagyjuk, ez egy ilyenkor mindig... Mondtam, akikre utalsz, tehát azoknak ajánlom figyelmükbe ezt, hogy ezek nem véletlen folyamatok. Tehát egy norvég labdarúgás 1998 után vár 28 évet, és kim van a foci VB-n, van egy Ødegaardjuk, van egy hollandjuk, és igen, ott vannak a legjobb 16 között, meg tovább jutnak a csoportból. De ez egy folyamat része, nem csak a hollandnak köszönhető, nyilván nagyon fontos lánceme az egésznek. De a norvégok amennyire előre szoktak gondolkodni, még a női kézilabda válogatottról, már nem tudom, Sydney, meg 2004 Athén óta mondják, hogy ők véget ér egy olimpia, és a következő 4 éves ciklust lebontják, nem tudom én, napra, órára precízen, hogy kinek mit kell csinálni, és mit fog csinálni azért, hogy újra világbajnok, vagy olimpiai bajnok legyen. Én azt hiszem, hogy azért ezt egy magyar szinten bármelyik sportágban bevezetni, hát na, megközelíteni is örülnék, akár a jégkorongban, ha ide. Épp ezt már mondtad, hogy a mi felnőtt válogatottunknál most már elmentünk ebbe az irányba, és ezt is meg kell becsülni, hogy igen, tervszerű munka van, tudatos munka, akkor is, ha néha áldozatokkal jár, mert ezen a szinten mi Svájcot sose fogjuk megverni, már most előre megmondom, hogyha nem tudom, 5 NHL játékosunk lesz, ami nem tudom mikor lehet, hiszen még egynél se tartunk, a svájciaknak meg lesz 20 NHL játékosuk akkor, a dánoknak is 2002 óta vannak fent az Elite VB-n, és már 50 NHL játékosokon, Spiller Pisti kiszámolta az MT jégkorong szakírója, tehát ezek olyan számok, hogy ezt megközelíteni sem lehet, és ezek kultúrák közötti különbség, és az a csoda, hogy mi ott játszhatunk. Ezt azért mondtam, ez is egy kicsi szubjektív véleményem, hogy tényleg helyre kell tenni. Török László a magyar rádióban, meg úgy a médiában a jégkorong hangja, volt évtizedeken keresztül, de az is marad, mint legendás sportriporter. Hát ő mondja, hogy igen, ez erőn felül, hogy mi bennmaradunk, ez nem normális dolog.
0: Így van, tehát azért...
1: Becsüljük már meg ezt, és ne kezdjük el azt nézni, hogy miért kapunk ki megint 9-0 egy jobb csapattól. Hát azért, mert ők sokkal jobbak.
0: Nyilván, alapvetően ezek laikus vélemények,
1: igen,
0: persze.
1: Orosz-fehér oroszról nem beszéltünk, még nem tudjuk, most már azért nagyon abba az irányba megy, és majd lehet, hogy még mondhatsz itt a műsor végéhez közeledve róluk is valamit, mert bármikor bevezethetik, hogy a következő VB-n már az oroszok is ott lesznek, és mit tudom én, még nehezebb lesz bennmaradni.
0: Igen, nyilván ezt még nem tudjuk, tehát ez majd szerintem az ősznek lesz a hogy ott mi fog történni, hogy ők visszajönnek-e vagy sem. Ez elméletileg a mi ott maradásunkat azt nem érinti.
1: Hát azért mondom, hogy inkább majd a bennmaradás, mondjuk a mi csoportunkra beteszik meg az oroszokat, és hát most egyel több vereség, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, mert ott nincs miről beszélni, de akkor ők visszajöttek, és ahhoz akkor már valószínűleg még nagyobb csoda kell, hogy bennmaradjál.
0: Így van, és azért

0: tényleg azt nézve, hogy ahogy te is mondod, tehát mondjuk egy svájci hoki, egy norvég hoki, egy dán hoki, ők 15-20 évvel előttünk járnak, tehát minden tekintetben a jégpályák száma, a játékosok száma, nyilván egy dán meg egy norvég, a Svédország, Finnországhoz való közellét, tehát hogy ezek olyan előnyök, amikkel mi itt nem rendelkezünk, tehát nekünk a legközelebbi partnerünk ugye Ausztria vagy Szlovénia, Szlovéniában nincs olyan bajnokság, ők is ugye inkább az osztrákba vagy elmennek a játékosaik máshova. Tehát igazából nyilván az, hogy persze Szlovákiával jó lenne együttműködni, de ők meg azért nem annyira nyitottak, ők meg nyilván a csehekkel szeretnének. Tehát hogy itt ez a nehézség, hogy nyilván egy norvég hoki vagy egy dán hoki sem a saját bajnoksága által fejlődött vagy jutott ide, hanem az egyéb lehetőségek, amik ugye megnyíltak ott a játékosok előtt 15-20 éve, és azt azért ne felejtsük el, hogy tényleg TAO előtt alig volt jégpályánk, játékosunk se sok, tehát azért, hogyha mi mindig a számokat viszonyítjuk a többi országéhoz, akkor tényleg ez egy erőn felüli eredmény. És persze, igen, ez is sokszor elhangzik kritikaként, hogy de ha majd visszajön az orosz meg a fehér orosz, vissza fog nyilván egyszer jönni, de erre meg tényleg csak azt tudom mondani, hogy igen, és ott van egy Franciaország, aki most másodszorra fog divízió 1A-ban játszani, mert nem sikerült élnie azzal a lehetőséggel, hogy most ugye idén visszajusson. Tavaly meg ugye kiesett, tehát hogy azért van még jó pár ország, aki ugyanígy, ahogy mondjuk nekünk sikerült, neki is sikerültett volna élni ezzel a helyzettel, vagy ezzel a lehetőséggel. Szóval, hogy azért ezt nagyon sok nyilván irányból lehet nézni, meg értelmezni.
1: Hát, ha ez hozzá segít, hogy amikor majd egyszer megint kiesünk, akkor egyből vissza tudunk jutni, mert az már egy szintlépés lenne.
0: Így van, de igazából tulajdonképpen ez is most ahhoz képest, hogy ugye Szaporó után volt egy nagyon hosszú szünet, aztán Krakó után megint egy viszonylag hosszú szünet, tehát azért,
1: most 24-ben
0: azért
1: már látható,
0: így van, tehát azért már látható azért egyfajta a fejlődés, de hát nyilván ez évtizedek, még lehet, hogy nem tudom én, majd 25 év múlva itt ülünk és arról beszélgetünk, hogy emlékszel, amikor arról beszéltünk, hogy milyen messze vagyunk még mondjuk egy norvégtól vagy egy svájcitól. Remélem majd arról beszélgethetünk, hogy na most már nem vagyunk annyira messze.
1: Mennyire van messze? Hát inkább ugye a kérdés úgy szól, hogy a női jégkorong válogatott 2027 novemberében Milánóban, ahol a téli olimpia volt, és azt hiszem ott talán, ahol majd a Szélig Viktor vezette HC Milánó is játszik, de hát valahol Milánóban, valamelyik jégcsarnokban, a más nem a nagy dómban, játsszák a női világbajnokságot, és a divízió 1A-ból kell feljutni a világelitbe. Azért az nagyon hosszú idő, az még odébb van. A magyar csapatnak mennyi a realitása? Hol tart a női hoki, miközben U18-os szinten ugye a világelitben a legjobb 8 csapat között vagyunk?
0: Én azt gondolom továbbra is, és ezt már sokszor elmondtam, hogy a magyar női válogatottnak abszolút lett volna helye ezen az olimpián. Ha megnézzük, akkor tulajdonképpen az, ahogy a világbajnokságon végül nem sikerült feljutnunk egy pont hiány, úgyhogy megvertük egyébként az elsőt és a harmadikat is, tehát a franciát és az olaszt is. Így nem sikerült végül feljutni, sajnos egy fájó vereség a szlovákok ellen. Nekünk valamiért a szlovákok ilyen mumus, hogy akikkel valamiért mindig megküzdünk, pedig szezon közben sokszor megverjük őket, és aztán amikor tét meccsen, akkor valamiért nem sikerül.
1: De az a francia-olasz dugó ugye csak valamit ér, hogy az olimpián ott vannak.
0: Így van, és ők ott voltak az olimpián, nekik egy teljesen másfajta felkészülésük volt, mind mérkőzések számát, mind anyagiakat tekintve, tehát ők is ugyanazzal a kerettel jöttek, mint az olimpián. Tehát, hogy úgy vertünk meg két csapatot, és ugye még egy japánt, aki ráadásul ugye még rosszabbul végzett, mint az olasz, hogy gyakorlatilag mi nem voltunk ott az olimpián, ők meg ott voltak. Nyilván ez szerencse kérdése is, tehát ott a jobb lett volna, ha a japán csoportba kerülünk a selejtezőn, nem a német csoportba, ami egy nagyon szoros csoport volt, ugye 4 olyan válogatottal, ahol azért mindenki ellen meg kellett küzdeni.
1: Lesz változás, mert ígértél olyat, hogy ebben szeretnél.
0: Én nagyon bízom benne,
1: igen. Szövetségnél, ahol benne vagy a végrehajtó bizottsági tagban.
0: Igen, vagy a igen. Csoportban. Igen, ezt már többször beszéltük az ottani sportigazgatóval, hogy a nőiben valamiért különösen igazságtalan ez a kvalifikációs rendszert, talán azért, mert nagyobb különbségek vannak mondjuk ott a, nem tudom én, a 10., 15. és aztán a 15. mondjuk 20. között. Tehát ott mondjuk Franciaország annak köszönhette, hogy kijutott, hogy ugye egy nagyon csúfos 7-0-ás vereséget szenvedett a kvalifikációs tornán egyébként Japántól, de utána ott volt egy meglepetés csapat, ugye a Koreát megverő Lengyelország, akik viszont hát a világranglista, nem tudom én, 20. helyéről jutottak be. Ellenük viszont nagyon könnyű dolguk volt, tehát ott lőttek sok gólt, és gyakorlatilag ezzel eldőlt, hogy ők lettek a legjobb második, holott egyébként, ha egymás ellen játszottunk volna, akkor nem biztos, hogy ők kerülnek ki abból győztesen. Úgyhogy igazából ott az igazságos megoldás az valószínűleg a végén egy hatos torna lenne, ahol mindenki játszik mindenkivel, és akkor tényleg az jut ki, az a három csapat, a hatból, aki akkor éppen abban a pillanatban a legjobb, és mindenki ugyanazzal az ellenféllel áll szemben, nem pedig akár egy adott esetben egy alacsonyabb rangsorolt ellen gyakorlatilag könnyen győzelmet arat.
1: Női jégkorong szinten, akár idehaza, akár külföldön mekkora előrelépés van, mert ebből még azért Magyarországon gondolom mindig nagyon nehéz megélni.
0: Most női jégkorongról beszélsz? Igen. Egyébként a magyar csapatokban játszó lányok azért zömében még szerencsésebbeknek mondhatóak, tehát azért nálunk nem mondom, hogy nagyon-nagyon jól, de azért most meg lehet élni a legjobbaknak, a válogatott játékosoknak Magyarországon is. Azért ez sok európai országban is hiányzik, tehát ott a svéd liga ugye az egy jó liga, ott lehet pénzt keresni. A svájciaknál is ugye most az amerikai, észak-amerikai liga, a PWHL, ott azért elég szép fizetések vannak. Nyilván nem könnyű bejutni, ugye most megint bővítettek, de azért ugye ott rengeteg, tehát évről évre olyan mennyiségű észak-amerikai játékos termel ki ott ugye az egyetemi bajnokság, tehát igazából van kikből választani.
1: Réka, Hizlő Réka, Effi, ő lehet a következő, aki Garád Gasparics Fanni például már játszott ebben a bajnokságban.
0: Igen, abszolút Réka is, de én nem mennék ilyen messzire, hogy ő most még majd most megy egyetemre.
1: Túl fiatal.
0: Igen, tehát azért ha én egy ilyen álomszerű karriert nézek egy női jégkorongozónak, akkor azért mondjuk itt játszik utánpótlásban, akkor elmegy ott egy ilyen prep schoolba, hogy mondjuk az angolja is megfelelő legyen, akkor onnan tud tovább menni egy jó egyetemi bajnokságba. És akkor
1: itt tart most Réka.
0: Itt tart most Réka, és akkor onnan tud majd tovább menni adott esetben. Én biztos, hogy minden lánynak ezt az utat javasolnám, nem pedig mondjuk egyből megpróbálni a PWHL-t, mert azért az szakmailag is egy nagyon nagy ugrás, meg azért az egy komoly felnőtt bajnokság, azért fizikális hokival, tehát azért nem biztos, hogy az egy 17-18 éves fiatal játékosnak feltétlenül jó, de ugye Seregény Mira is jelentkezett először, aztán végül is aláírt a svájci cúkhoz, ugye is azt nyilatkozta, hogy igazából ezt az évet szeretné arra használni, hogy ott megfelelően felkészüljön arra, hogy majd akkor jövőre megpróbálja. Úgyhogy azért még szerintem az idősebbek között is van olyan, aki akár próbálkozni fog, és hát nyilván azért a Réka csapattársairól se feledkezünk meg, azért azt gondolom, hogy Polonyi Petrának is nagyon jó esélye van, Bájicki Tóth Boginak is, hogyha ott most ő is egyetemre fog ugye járni, ott jól szerepel, tehát hogy azért szerintem ott most az U18-as generációban sokan vannak, akik szerintem nagyon ügyesek, és ezért fontos, hogy egyébként ott az A-csoportban is sikerüljön minél tovább ott maradni az U18-nak, mert az is megint csak egy olyan hely, ahol azért felhívják a figyelmet magukra a lányok.
1: 2024 óta elnök dr. Kolbenheier Zsuzsanna, a Magyar Jégkorong Szövetség elnökével beszélgettünk itt a Nemzeti Sportrádióban. Zsuzsi, köszi, hogy bejöttél, és a friss híreket elmondtad. Virányi Zsolt búcsúzik.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
3: Labdarúgás.
2: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Ez a Sportvilág.
1: Marokkó jutott elsőként a 8 közé a labdarúgó világbajnokságon. Kimi Antonelli a sprintfutamot és az időmérőt is megnyerte Silverstone-ban. Jó estét kívánok! Bera Emese vagyok.
0: Sportvilág.
1: Két nyolcad döntővel folytatódik ma a labdarúgó világbajnokság. Egy mérkőzés már véget ért. Ezen a társházigazda Kanada és Marokkó csapott össze. Hogy mi történt a mérkőzésen, azt Edvi László foglalja össze.
2: Megvan az első csapat a 23. világbajnokságon a legjobb 8 között, miután Marokkó gárdája 3-0 arányban győzte le Kanadát. Ez így kimondva nagyon-nagyon simának tűnik, azonban az első félidőt látva annyira azért nem volt ez a találkozó vidám. Az első játékrészben a marokkóiak egyetlen helyzetet nem tudtak kidolgozni. A kanadai gárdának a 11. percben volt egy kísérlete, azonban Bonau kapus látványosan spárgázva tudott hárítani. Aztán a második játékrészre megváltozott minden. Az 50. percben a marokkóiak játékosa, aki egyébként a PSG-ben futballozik, Hakimi, jobb oldalról elvégzett egy szabadrugás, mindenki azt várta, hogy ívelés lesz. Azonban ívelés helyett visszagurította a labdát, a 16-os vonalához érkezett ott Unaki, és begurította a labdát, ezzel az 50. percben 1-0 arányban vezetett Marokkó. És tulajdonképpen ettől fogva egészen megváltozott a játéknak a képe, hiszen a kanadaiaknak valamilyen szinten futni kellett az eredmény után, a marokkóiak pedig magabiztosan őrizték az előnyüket. A kanadaiak folyamatosan kapcsoltak sebességfokozatból sebességfokozatba, de amint pörgették az eseményeket, úgy nyíltak ki hátul, és a 81. percben a marokkói gárda egy gyors ellentámadást vezetett, Diaz ment el a jobb oldalon, Diaz ismételten nem a beadást választotta, akár csak Hakimi korábban, hanem visszagurított, és ismételten az első gól szerzője Unahi volt az, aki érkezett, és ismételten laposan talált be a kanadai kapuba, ezzel a 81. percben 2-0 arányban vezetett Marokkó, és ekkor már úgy tűnt, hogy eldől a találkozó. A 85. percben végképp el is dőlhetett volna, hiszen Rahiminek volt egy fejese, amely a felső lécről pattant a gólvonalra, hogy egy picikét lejjebb megy a fejes, akkor az a gólvonal mögött landol, így nem lett 3-0, de csak időlegesen nem lett, ugyanis a 98. percben, vagyis a hosszabbítás 8. percében ő, Rahimi volt az, aki betalált, egy gyors kontrát követően kirobbantak a marokkóiak, és Rahimi végül is balról találta magát egyedül a kapussal szemben, és bal belsővel a hosszú, vagyis a bal alsó sarkot célozta mi, így aztán két Unahi, illetve egy Rahimi gólnak köszönhetően Marokkó csapata 3-0 arányban győzte le Kanadát, és ezzel a marokkói gárda, amely 4 évvel ezelőtt elődöntőt játszott a világbajnokságon, az első csapat, amely ott van a legjobb 8 között.
1: Marokkó tehát az első csapat, amely ott van a 8 között, Kanada pedig az első házigazda, amely nincs már versenyben a világbajnokságon. Hallgassuk meg a szövetségi kapitányt, Jesse Marst.
3: Jesse, először is a mérkőzés, azután, amit a csapat adott neked, mennyi mindent kell még tanulni ennek az együttesnek, hogy hogyan lehet változtatni az intenzitáson egy ilyen marokkai mérkőzésen. Mi voltunk a jobbik csapat, Nyilván volt egy-két jobb játékok és befejezésük, de hogyha az intenzitást nézzük, nem ez a gond, egész egyszerűen a minőség a kapu előtt jobb volt, ebben egy kicsit hiányoztunk, nem tudtuk befejezni az akciókat, amiket kellett volna. De ami a tervet, a felfogás, hogy hogyan akarunk focizni, a srácok hitét saját magukkal kapcsolatban, és egy ilyen top csapattal felvették a versenyt, amelyik nem tudom mióta nem kapott ki, és hogy egy ekkora szintre vittük ezt a csatát, és sokkal jobbak voltunk az első fél időben. Ez tényleg elképesztő dolog. Volt egy helyzet, az elmendeket, miénk volt a meccs. Jó, de mennyi mindent adott a csapat, minden, amit kértél, hogy magasabb szintre kerüljön, a sérések ellenére mit tanultál a saját csapatodról itt az elmúlt 4-5 hétben. De ez mindig arról szól, hogy a legnagyobb meccsek a legjobb pillanatokban, mennyire tudunk saját magunk lenni, mennyire tudjuk megmutatni a hitünket magunkkal kapcsolatban, mennyire tudjuk kiválasztani az ellenfelet, mennyire tudjuk mirányítani a meccset, mi ezt tettük. Az egész pályán 11 fantasztikus teljesítményt láttam az első fél időben, pekhesek voltunk, hogy nem szereztük meg a vezetést, vezetnünk kellett volna, hiszen mi voltunk fölényben, aztán a kis apróságokon múlt, ott volt az a szabálytalanság, az kellett-e vagy sem, hogyan oldjuk meg a rögzített helyzetet, de hát tényleg minőségi játékosok alkotják őket, magas szinten játszanak, de ahogyan játszottunk, amilyen tervünk volt, ahogy ragaszkodtunk ahhoz, hogy kik akarunk lenni, elképesztő teljesítmény volt. És nyilván az a fajta lendület, mozgalom, amit kreáltatok Kanadában, ez már az út 2030-ban, az a VB felé már most kezdődik, milyen lesz holnap. Most, hogy Kanada egy másik nemzet. Óriási megtiszteltetése volt a szurkolóknak, hogy ilyen csapatot bízhathattak, hogy ez nem egy védekező csapat volt, hogy megmutatta, hogy képes arra, hogy jobb legyen. Természetesen ilyen helyzetekben többször kell legyünk a jövőben, hogy megtaláljuk az utat a sikerhez, és erre építenünk kell majd, de nagyszerű csapatunk van. Sokkal inkább legyünk én magunk, mint ők. Inkább lennék, mi nem cserélnék Marokkóban. Nagyon büszkék a srácokra a mérkőzés után. Nyilván fáj nekik, de te jó ég. Egyszerre nem lehetnék büszkébb. Kanada, köszönöm neked, Jesse. Köszönöm Kanadának.
1: A Kanada-Marokkó találkozót Bene Ferenc, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője is értékeli.
0: Nagyon érdekes, és két ellentétes fél időt láthattunk. Nagyon érdekes a megállapítás, mert ugye a 3-0-ás gólkülönbség az azt mondatja, hogy egy sima mérkőzés volt, de az első fél időben a kanadai válogatott meglepte a marokkóiakat. Egy egész más letámadással megakadályozta a marokkói labdakihozatalokat, és már-már úgy lehetett érezni, hogy levegőből lóg a kanadai gól. Viszont ez nem született meg, és egy egészen más második fél időt láthattunk. Egy cseles szabadrugásnak köszönhetően Unahi megszerezte a marokkóiaknak a vezetést, és a marokkói válogatott játszhatta a kedvenc játékát, a kanadai válogatottnak egyre nagyobb létszámmal kellett támadásba vonulnia, ez lehetőséget adott a marokkói kontráknak, és ahogy az lenni szokott, két kontratámadás végén gyakorlatilag teljes mértékben szétzilálta a kanadai védelmet a marokkói csapat, és így a második fél idő alapján megérdemelten jutott tovább. Az első fél időben érezni lehetett, és hát ismerjük mindkét válogatottat, a kanadai válogatott nagyon-nagyon rajta volt a mérkőzésen, teljesen koncentráltan léptek pályára, és az első pillanattól kezdve megfelelő fordulatszámon futballoztak. Ezzel szemben a marokkóiról tudjuk, hogy képességek tekintetében sokkal jobb, mint a kanadai, ennek ellenére dekoncentráltak voltak a játékosaik, nagyon sok labdaeladás volt a középpályán, gyakorlatilag rá sem lehetett ismerni a marokkói válogatottra, és ha valami miatt gyenge volt ez a mérkőzés az első fél időben, akkor az a marokkói válogatott miatt volt.
1: Ma a labdarúgó világbajnokságon még egy nyolcad döntőt rendeznek, 23 órától Paraguay Franciaországgal csap össze. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Optacég szuperszámítógépe egyébként a korábbinál is nagyobb esélyt ad a francia futballválogatottnak a világbajnokság megnyerésére. A nyolcad döntős rajt előtt közzétett elemzés szerint a franciáknak 28,89% az esélyük a végső győzelemre. A csoportkörös zárás után ennek valószínűsége 18,66% volt, bár már akkor is a franciák számítottak a fő favoritnak. A 16 csapatosra szűkült mezőnyben a címvédő Argentina VB elsőségét picit több mint 16%-ban, az Európa-bajnok Spanyolországét pedig közel 13%-ban adja meg a komputer. Jürgen Klopp szerint intenzív tárgyalásokra van szükség ahhoz, hogy elvállalja a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi posztját. Az tegnap dőlt el, hogy a csúfos világbajnoki kudarc után Julian Nagelsmann távozik, és a német szövetség megerősítette, hogy a kiszemelt utód Klopp, akivel már felvették a kapcsolatot. Az 59 éves, a korábban többek között a Liverpoolt is irányító szakember elmondta, időbe telik, mire megállapodhatnak, mert a jelenlegi problémák nem magához Julian Nagelsmann személyéhez kötődnek. Jövő héten megkezdi szereplését a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében a Ferencváros. Az első fordulóban a Szűcs Kornéllal felálló szerb Vojvodina lesz a Fradi ellenfele. Az első mérkőzésre július 9-én a visszavágóra egy héttel később kerül sor. Az FTC BL főtáblán is szerepelt korábbi futballistája Zorán Kuntics mindkét csapathoz kötődik, hiszen jelenleg a Vojvodina játékos megfigyelője. Szabó Bence kérdezte őt a párharcról.
4: A Ferencváros és a Vojvodina együttese találkozik majd egymással az Európa Ligában, és ugye te ennek a klubnak az alkalmazásában vagy kint Szerbiában, illetve hát a Ferencvárosnak is egy legendás játékosa vagy. Milyen érzésekkel tekintesz ezeli a meccseré, hogyan várod?
5: Hát én inkább szeretném volna az elkerülni ezt a meccset, mert a hat ellenfel között ugye volt a Hajduk Split, volt Dinamo Kiev, volt Sheriff. Én inkább a Sheriffet tippeltem, mivel úgy gondoltam, hogy a Sheriff ellen talán lenne a legnagyobb, legtöbb esélyük, hogy tovább jussunk. Hát de sorsod ilyen, szóval a klubon belül nagyon sokan örültek a Ferencváros, nem azért, mert könnyű az ellenfél, inkább ilyen ebből a szempontból, hogy nem kell sokat utazni, gyönyörű stadionba fogok játszani, úgyhogy igen, de nagyon tisztelik a Ferencváros, nyilvánvaló tudják, hogy utaznak 7 évbe a Ferencvárost játszott, hogy jönnek a csapatkörbe, konferencia liga, vagy bajnok ligába, vagy Európa ligába, úgyhogy ez nem is teljesítmény a szabadi részének.
4: Szerbiában mennyire gondolkodnak abban, hogy ezt a párharcot a Vojvodinának könnyű lesz, vagy nehéz lesz megnyernie? Mit mondanak az emberek? Mire jut majd a csapat?
5: Hát az igazság, hogy a Vojvodina nagyon erősödött most nyáron. Elég sok pénzt is, szokatlan sok pénzt befektetek az új igazolások. Mondom, jól erősebb vagyok, mint mondjuk tavaly. Ennek ellenére szerintem továbbra is az emberek, mondjuk többsége, talán egy kicsit előnyadják a Fradinak. A rutin miatt, a tapasztalat miatt, szóval sokkal számít, hogy egy csapat évek óta játszik komoly szerepek nemzetközi szinten, különböző kupában, úgyhogy mondom, egy mindenféleképpen egy ilyen izgalmas meccs várom, szóval nagyon kellemetlen ellenfel az Vojvodina. Egyébként a szerb bajnokságban is nagyon kellemetlen volt mindenki számára. Az idén kétszer is megvertek a Zvezdát, ami azt jelenti, hogy Vojvodina jó csapat, abszolút, hogy csak a Zvezdát megverik kétszer is, aki messze legjobb csapat itt a Szerbiából, azt jelent sokat, így van.
4: Beszéljünk egy kicsit rólad is, ugye ennél a klubnál dolgozol a scoutingban, és ugye játékosokat szoktál nézni, Szűcs Kornélt is esetleg te nézegetted.
5: Szűcs Kornél nagyon jó játszik. Nyilvánvaló neki nehéz volt ugye az Angliába jönni, úgyhogy a Szerbiába, ahol 5-6 pályán a műfőn játszanak a csapatok. Ez elég szokatlan volt számomra, de abszolút megállt a helye, szóval nagyon sok dicsérő szavakat kapott a teljesítmény után. Egy igazi profi gondolkozású játékos, és az igazság, hogy nem én javasoltam, hanem az elnök küldte nekem, hogy lecsekkoljam őt, és elég magas osztályzó kapott a scouttól, és akkor a klub úgy döntött, hogy megveszi őt. Vojvodina, amióta a Dragoljub Zbilić az elnök, nagyon sokat fejlődik minden szempontból, szóval most is csinálják ott az edzőcentrumban két új pályát, szóval van 5 pálya, műhős pálya, most nem sokára kész lesz egyik legmodernebb konditerem, úgyhogy rengeteg pénzt befektetek, és nyilvánvalóan ezzel a szándékok, hogy próbálják a Vojvodinás is olyan teljesítmény nyújtani, ami Fradi volt képes otthonra a 7 évben.
4: És hogyha ami téged illet, te hogy érzed magad ott?
5: Én jól érzem magam. Igazán, hogy én is szoktam mondani, hogy a scoutingnak a munkáját igazán lehet ott megnézni és értékelni, ha meglássuk, hogy mennyiért vettünk játékost, és mennyiért eladtunk, ugye. És ilyen szempontból mi nagyon jó álltunk, szóval elég sok játékost ugye sikerült eladnunk, kevés pénzért vásároltunk, és eladtunk egyik, ugye a Bamidele, aki most a Fradiba játszik. Mondom, én jó érzem, hogy újvidékként fejlődik, nagyon fejlődik a klub. Pár év, hát nem is annyira pár év, inkább több év végétállás után most úgy érzem, hogy eljött a Vojvodina ideje.
4: Fordítsuk meg egy kicsit, és beszéljünk a Fradiról, amihez azért te is 1000 szállal kötődsz. Mennyire lepett meg, hogy a csapat végül nem tudott bajnok lenni, illetve most mennyire figyelted a átigazolásokat, mit gondolsz a klubról, keretről?
5: Hát nyilvánvaló figyelik magyar bajnokságot, főleg a volt Jugoszlávia országban figyelünk a játékosokat, meg a bajnokságot. Természetesen is figyeltem a tavaszi szezon Magyarországon. Ugye a Ferencváros erről híres, ha szabad így mondanom, hogy a tavaszi szezon nagyon beindul a gép, és akkor elhozza a focinak a pontokat, és nyeri a bajnokságot. Na most az idén ez nem így történt. Nem tudom, ennek az ára az, hogy a Fradi ugye elég sokáig ment a Európai Kupában, és lehet, hogy azt elvitte az erőt, ha szabad is mondanom, de közben a Győr abszolút véleményem szerint megérdemelt a bajnokságot megnyerni, mivel legstabilabb volt a formájuk, legalábbis én úgy gondolom. Ugye az edző, ki most átment a Fradiban, megmutatok, hogy egy fiatal edzőről van szó, ki szeret lendületet focit játszani, támadott focit szeret játszani, és mondom, gratulálom neki, most a Fradi edzője, nem hiszem, hogy vele is ugyanezt a szisztémát fog játszani, mint Robi Keane-nel, de én úgy gondolom, hogy talán érdemes lesz most a Vojvodina szakmai stábnak figyelni, hogy a Győr meccseket, amit tavasszal játszottak, mint hogy nézik a Ferencváros mondjuk tavaszi meccseket, mivel ugye ebből a csapatban már nincsenek 4-5-6 játékos, úgyhogy hát igen, elég sötét ló talán lesz most a Ferencváros olyan számára, de mondom, ennek ellenére én is úgy gondolom, hogy talán egy kis előny élvezi a Ferencváros, de nyilvánvalóan az nem jelent sokat. Pályán azt kell bizonyítani.
1: Zorán Kunticsot hallottuk. Az Ácsi Milán a hivatalos oldalán jelentette be, hogy a DVSC labdarúgó csapatától az elmúlt idény végén távozó Sergio Navarro veszi át a tartalékcsapat, a Milán Futuro irányítását. Az Uza 3-as együttes az olasz negyedosztályban szerepel. Vitályos Viktor és Hegyi Krisztián is bemutatkozott a Sparta Praha csapatában a cseh másodosztályú Opava ellen 4-1-re megnyert felkészülési mérkőzésen. Vitályos Viktor az MTK-tól, Hegyi Krisztián a West Ham United-től érkezett. Előbbi az első, Hegyi pedig a második félidőben megkapta a csapatkapitányi karszalagot is. Mindez a beavatási procedúra része az újonnan érkezőknek a klubnál. Második mérkőzését is megnyerte a magyar férfi vízilabda válogatott a Margit szigeten zajló felkészülési tornán. Varga Zsolt együttese 17-13-ra győzte le Szerbia csapatát. A világbajnoki összetettben élen álló Kimi Antonelli a Mercedes olasz versenyzője a sprintfutam után a Form 1-es brit nagydíj időmérő edzését is megnyerte Silverstone-ban, így ő rajtolhat majd az érről. Antonelli mögött Charles Leclerc, a Ferrari monakói versenyzője végzett a második helyen, a harmadik rajtkockát pedig a másik Ferrarival a hazai közönség előtt szereplő 7-szeres VB győztes Lewis Hamilton szerezte meg. Antonelli csapattársa és összetettbeli legnagyobb riválisa, szintén brit George Russell a negyedik pozícióból startolhat. Az 52 körös brit nagydíj vasárnap közép-európai idő szerint 16 órakor kezdődik. Zsoldos Barnával, a Nemzeti Sport szakírójával Virányi Zsolt beszélgetett.
6: Megőrizte a lendületét a világbajnoki élvas Kimi Antonelli, mert azt követően, hogy megnyerte a sprintfutamot, az időmérőn sem talált legyőzőre, és igazából egész nap meggyőző formában vezet. Ugye ez különösen annak fényében hangsúlyos, hogy Mercedes-es csapattársa George Russell csak a negyedik lett, majdnem 4/10 lemaradással, úgyhogy kettejük közül egyelőre még mindig az olasz tinédzser, amely sokkal jobb formának örven. A két Mercedes közébe ékelődött, a két Ferrari viszont érdekes módon most Leclerc meg tudta előzni Hamilton. A monakói versenyző azt nyilatkozta, hogy rengeteget dolgozott az elmúlt időszakban, nagyon sokat kellett elemezni a mérnökével, és hosszú-hosszú idő után most először ezen az időmérőn érezte magát magabiztosnak az autóban, kényelmesen az autóban, és emiatt ki tudta hozni a maximumot a Ferrariból.
7: Mi történt például Russell-lel, aki még a fallal is találkozott az időmérő elején?
6: Igen, neki nagyon kalandos és nehéz időmérője volt, valószínűleg valamilyen jellegű elektronikai, technikai hiba miatt a Q1-ben kisodródott, és csak a szerencsének köszönheti, hogy ki tudott kecmeregni a sódarányból egy orkup csere után, vissza is tudott jönni a pályára. és noha eljutott a döntő etapig, azért ugyanazt a tempót nem tudta megtalálni, mint ami Antonellinek volt, úgyhogy ő még mindig egy nehéz perióduson megy keresztül, vannak felvillanásai, vannak olyan időszakok, amikor úgy tűnik, mintha már látszana a fény az alagút végén, de egyelőre konzisztensen és következetesen nem tudja azt a tempót hozni, ami a Mercedeséből kihozható lenne.
7: Mercedes Ferrari csata lesz a holnapi futamon, és mit vársz?
6: Egyelőre nagyon úgy tűnik, mert az időmérős eredmény is ezt vetíti előre, és azért ezt láthattuk a sprint futamon és délután, és annak ellenére, hogy azért itt 300 kilométeres a versenytáv, tehát háromszor annyi, mint a sprinten, azért bizonyos trendek már kezdenek kirajzolódni. Ugye az időmérő előtt hozzá lehetett nyúlni a beállításokhoz, tehát mindenki fel tudta használni azt a tapasztalatot, amit a hétvége elején gyűjtött, és továbbra is a Mercedes és a Ferrari áll a mező nyélén. Ugye az ötödik helyezett Ágyár több mint 6 tizedet kapott itt egyetlen mért körön Antonellitől, úgyhogy úgy tűnik, hogy ez egy jó esetben Mercedes-Ferrari csata lehet, de igazából a papírforma sokkal inkább azt sugallja, hogy Antonelli sima győzelmet arat majd.
1: Molnár Martin a pole pozícióban rajtolva negyedikként ért célba a brit Forma 3-as bajnokság magyarországi versenyhétvégéjének első futamán a Hungaroringen. A magyarországi forduló második futamát holnap 11 óra 10 perckor rendezik, a harmadik viadalra pedig 18 óra 10 perctől kerül majd sor. Sérülése után ismét edzésbe állt Juhász Dorka az észak-amerikai női profi kosárlabda ligában érdekelt Minnesota Lynx magyar válogatott játékosa. Juhász a török Galatasaray színeiben az Euroliga áprilisi zaragozai hatos döntőjében szenvedett lábfej sérülést, és azóta nem is léphetett pályára. Óriási meglepetésre kiesett a címvédő a wimbledoni füvespályás Grand Slam torna női egyesében. Iga Świątek két játszmában kapott ki Alexandra Jalától. A második helyen kiemelt kazah Jelena Rybakina is búcsúzott, miután két szettben vereséget szenvedett a belga Alice Mertens-től a harmadik fordulóban. Ezzel a vereséggel eldőlt, hogy az idei ausztrál nyílt bajnokságon győztes Rybakina biztosan nem veheti át a vezetést a világranglistán. Erre ugyanis csak akkor lett volna esélye, ha legalább a negyed döntőig eljut. Búcsúzott továbbá a tavalyi döntős Amanda Anisimova is. Időközben az is kiderült, hogy a majdnem 4 év után visszatért Serena Williams térdsérülés miatt nem lép pályára párosban Wimbledonban, ahol nővére Vénusz oldalán játszott volna. A másodikként rangsorolt Piros Zsombor bejutott a brassói salakpályás Challenger tenisztorna döntőjébe, miután szett hátrányból fordítva legyőzte a lengyel Max Kasznikovskit. A Visma Lisa Bike nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körversenyt megnyitó csapatidőfutamot. A sárga trikót Jonas Vingegaard vehette fel a nap végén. A mai versenynap végén interjúk is készültek, amelyeket Székely Dávid segítségével hallgathatunk meg. Először Tadej Pogacsárt halljuk.
3: Ez a szezon eddig egészen remek volt. A felkészülés is jól alakult, nem paraszkodhatok, mondja Tadej Pogacsár. A forma ott van, és harcolunk. Nehéz 3 hét vár ránk, természetesen soha nem tudod, hogy mi történik, még mindig ki van gáda. De eddig ez jó. Szombat, a csapatidőfutam. Mekkora munkát végeztetek? Te is, meg a csapat is, hogy felkészültek erre. Elég komoly munkát végeztünk el a csapatidőfutamot tekintve, és így együtt, de igen, természetesen. Természetesen mindig lehetne többet is, ugyanakkor nem csak a szombatról szól ez a verseny, 21 napról beszélünk, 21 szakaszról, úgyhogy nem minden csak a szombatról szól. Közben pedig Evene Pul azt mondja, hogy szerintem mindent el tudtam végezni, amit akartam. Hosszabb volt a felvezetés, edzőt is váltottam. Nyilván az ő filozófiájához is hozzá kellett szoknom, de szerintem eléggé jó felkészülési időszakon vagyunk túl, és jól itt vagyunk a túron, miközben a Kápnót látjuk. Azt mondják néhányan, hogy őrület, hogy ennyi kiadás után versenyzel újra egy túron. Szerintem ez jó, az első nap egy csapat időfutam, a második pedig egy kis idő, hogy belerázódj. Hogyha megnézzük, hogy mennyire kemény volt a túr, és mennyire lesz kemény az utolsó 10 nap, akkor ott a frissességemet megőrizhetem. Nyilván kockázatos, de szeretük volna ezt is megnézni a jövő szempontjából. Ez volt a tökéletes módja annak, hogy felkészülünk a túra. Említetted a csapat időfutamot, komoly remények, úgy érzem. Persze, természetesen erre koncentrálunk már egy ideje. Köszönöm, Pogacsár. Jó stratégiánk van, jó tervünk van, és abban reménykedünk, hogy egy jó eredményt tudunk elérni az első napon. A szakasz győzelem a célunk, de csak csapat mondja ezt már magáról. Meglátjuk, hogy alakul. Hallgassuk meg Tobias Foszt, hogy ő ugyanis értékelt, mégiscsak fantasztikusan ment a Netcompany-nál, a gondjai ellenére is, már egy Benjamin kérdezte. Kérlek, pár szót mondj nekünk angolul is, nagyszerű teljesítménye volt ez a csapatnak, még úgy is, hogy megint jöttek a balszerencsés pillanatok, például Vokran defektje. Mennyire volt nehéz ezt az egészet így menedzselni, és mennyire tudtok megvalósítani azt, amit terveztetek? A terv az volt, hogy Josh, én és Pippo, igen, és Kevint elvigye egészen az aljáig a kemény emelkedő miatt. Szerintem elég jó tempóban mentünk, nagyon jó munkát végeztünk, elképesztőek, hogy Kevinnek jött a defektje, hogyha az tényleg defekt volt, ez teljesen csak bal szerencse. Ahogyan mentünk hatalan, amikor a ketten csak ott ültek, az még is lenyűgöző volt, és szerintem csapatként egy nagyon jó munkát végeztünk, úgyhogy a végén próbáltuk a legjobbat Pippóval befejezni. Eléggé megfőttem a végére, de szerintem Pippónak még voltak jó lábai a hajrá, hogy ez jól alakult. Mennyire volt nehéz a szembeszél itt az elején? Főleg a sík szakaszon sok versenyző mondta azt, hogy nagyon erős volt a szembeszél, de igazából az egész mezőny mindenki érezte. Mennyire volt nehéz megőrizni az erőt, és hívem egy gyorsan is menni. Hát a csapat időfutam jó volt, ilyen sok voltot le tudtunk adni, meg volt a sebesség így is. Úgy éreztem, hogy ez egy nagyon gyors pálya volt, és természetesen éreztük a szembeszelet és a széllőkéseket, az nem volt annyira kényelmes, de szerintem ez egy jó útvonal volt, de azért túl lámosabb is, mint terveztük, meg számítottunk rá. Szerintem a legjobbakat nyújtottuk a körülményeket figyelembe véve. Most pedig meglátjuk, hogy milyen eredményt hoz ez ki, hiszen amik 20 szátra utána, úgyhogy egyelőre ennyi.
1: A Sportvilág ezzel véget ért, én megköszönöm figyelmüket, viszont hallásra Berelmesét hallották.
8: Ez volt a Sportvilág. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Berelmese ismertette már a labdarúgó világbajnokságban első 8-döntőjének a végeredményét. Túl vagyunk a Kanada-Marokkó meccsen, de hát előttünk Philadelphiában Paraguay-Franciaország a párosítás. Ez 23 órakor, tehát hamarosan kezdődik. Virányi Zsolt búcsúzik, a körkapcsolás eddigi szakasza nevezzük a hagyományos szakasznak véget ért, most már az éjszakai etap következik. A szó Tóth Bélái és Szabó Bencé, valamint a szakértői Bene Ferencé.
0: Nemzeti Sportrádió.
2: Gól! Bent van! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntjük Önöket. Következik a Franciaország-Paraguay 8-döntő a labdarúgó világbajnokságon. A mostani francia válogatottnak lehetetlen elkerülnie az összevetést az 1998-ban hazai pályán győztes csapattal. A francia sajtóban ugyanis előszeretettel idézik fel ezekben a napokban a 28 évvel ezelőtti gárdát. Teszik ezt egyrészt a léblő Svédország elleni produkciója miatt, hiszen a keddi mérkőzésen bemutatott könnyed, ám de ellenállhatatlan támadójáték a Zidane, Trezeguet, Henri fémjelezte együttes juttatta a franciák eszébe. Másrészt pedig, micsoda véletlen egybeesés, az 1998-as világbajnokságon nem más, mint Paraguay került a házgazda útjába a legjobb 16 között, és akkor a csoportkörben mutatott könnyedséget felváltotta a szenvedés. Laurent Blanc 114. perces aranggoljával ment tovább a francia válogatott 1998-ban, és könnyen lehet, hogy most is szenvednie kell majd a franciáknak. Paraguay Németország kiejtésével már jelezte, hogy mire számíthat majd ezen a mérkőzésen a francia csapat, és a mérkőzés helyszínén, Philadelphiában tomboló, pokoli hőséggel is meg kell birkóznia a játékosoknak, és a körítés az a forróság ellenére ünnepi, hiszen július 4-én az Amerikai Egyesült Államok alapításának 250. évfordulóján rendezik ezt a 8-döntőt, ráadásul az alapító államok közé tartozó Pennsylvania legnagyobb városában.
4: Nézzük a paraguayiak kezdő csapatát. A kapuban nem történt változtatás, a vezetőedző, vagy egészen pontosan a szövetségkapitány Gustavo Alfaro továbbra is Hilt játszhatja a kapuban, viszont a védelemben történt változás, ötvédős rendszerre állt át az argentin mester, balról haladva Alonso, Alderete, Gomez, Velázquez, illetve Cáceres, a most ugye Bobadilla, illetve Canele helyett került be Alderete, valamint Velázquez. Előttük a középpályán Almirón, Galarza, Kubas, illetve Gomez, aki Ávaloszt helyettesíti, és előre tolt csatárként Enciso szerepel a paraguayi együttesben, ahol ugye nemzeti ünnepet hirdettek azt követően, hogy Németországot kiütötte hétfőn, vagy negyed magyar idő szerint hétfőn is kett a hajnalra át nyúló mérkőzésen a paraguayi együttes. És hát volt is egy érdekes sztori egyébként ezzel kapcsolatban, hogy még egy ottani üzletlánc, a elektronikai üzletlánc megkérdette, hogy amennyiben nyernek majd Németország ellen, akkor ingyen lehet a tévét elvinni a boltokból, és hát jó pár tévére gazdára is talált. Úgyhogy Paraguayban ünnepi hangulatban várják majd ezt a mérkőzést is.
3: A csapatok már ott vannak a pályán, teljesen kék felszerelésben a francia együttes, hagyományos szín összeállításában a paraguayi csapat, tehát piros-fehérben. A franciák kezdik majd a mérkőzést pillanatokon belül. A francia kezdő csapatában egyetlen változtatás történt, az is kényszerből. A mérkőzés előtti utolsó edzésén a csapatnak megsérült Aurélien Tchouaméni, aki a csapat eddigi 4 mérkőzéséből 3-at végigjátszott. Tchouaméni egyébként a combját fájlalta, és nem tudja vállalni a mai összecsapást. Helyette az a Manu Koné kaphat lehetőséget, illetve kap lehetőséget, aki az Irak elleni csoportmeccsen is kiválóan pótolta Tchouaménit. A kapuban Maignan, a franciáknál a védelem változatlan összetételben Koundé, Upamecano, Saliba és Digny. A középpályára tehát Rabiot mellé bekerült Koné, és elől az a félelmetes támadó négyes Dembélével, Olisével, Barkolával és Mbappéval, amely egyelőre tündököl ezen a világbajnokságon. Mbappé 6 gólos, Olisé 5. Gólban játszott már előkészítőként szerepet, Dembélé pedig 4 gól, 2 gólpassz, és Barcola maga 2 góljával egyáltalán nem szégyenkezhet ebben a névsorban, ebben a felsorolásban. A kezdést követően a franciák kirúgták berobására a labdát, és most már a saját térfelükön a franciák. Saliba a magasan letámadó Gomez-zel szemben megtartja a labdát, és tisztára passzolja, egész pontosan Dinhez, és most már Olisi az, aki visszatette a védelem tengelyébe.
4: És akkor a franciák indulhatnak a pályának a jobb oldaláról, Koundé vezetgeti a labdát, egyelőre nem támadják, és akár be is adhatta volna. Most Mbappé felé a labda bent középen, a 16-oson belül azonban a paraguayi védők tisztáztak, úgyhogy jó lendületben kezdődik ez az összecsapás, amelyet Bene Ferenccel figyelünk, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjével, és azon gondolkodtam el pont az előbbiekben, ahogy Béla sorolta a neveket, hogy hallottam egy olyan összehasonlítást, amely a 2002-es legendás brazil válogatottról szólt, ugye ez a támadó hármas, akár ugye Ronaldinho, Rivaldo, vagy éppen Ronaldo. Feri, egyfelől a paraguayiaknak mennyire lesz nehéz dolga ez ellen, a nagy négyes ellen, hogyha ez az összehasonlítás szerinted megállja a helyét?
5: Rendkívül nehéz dolga lesz, bár a brazil négyes, akiről beszélt, egy kicsit más stílusban futballozott. Talán ez a francia válogatott futó sebességben, motorikus gyorsaságban gyorsabb, az a bizonyos brazil válogatott meg kreatívabb és szellemesebb játékot nyújtott. De hát ezek már tényleg szuperlatívuszok. Egyébként a paraguayi csapatra visszatérve, ezt a nagyon-nagyon mély, nagyon agresszív és nagyon szervezett egy blokkban való 5-4-1-es védekezést várom tőlük, ami a németek ellen is volt, és eredményes volt. Bár azért hozzáteszem, hogy Musiáláék nem annyira ütőképes támadójátékot mutattak, mint a franciák az elmúlt mérkőzéseken. Tehát csak védekezéssel nem fog tudni érvényesülni a paraguayi válogatott. Ott is azért az első negyed óra átviszelése után azért folyamatosan egyre többet mentek át a németek ellen is támadásba. Most is hasonló mérkőzés képet várok, bár a francia válogatott szerintem nem fog belelépni ugyanabba a pocsolyába, mint a német.
3: Francia labdaszerzés a paraguayi térfélen Upamecano mutatta be, és most már Olisi a jobb szélen keverget, Upamecanohoz passzolja vissza, teljesen az oldalvonal mellett a franciák a mérkőzés 36. illetve 3. percében, és Digne is játékba avatkozik a bal oldalon, sőt a védelem tengelyébe visszapasszolják a labdát Salibához. Mbappé az, aki teljesen visszahúzódik, és a védelem tengelyében most Upamecanót játszotta meg. Odissé már a jobb szélen, ketten vannak vele szemben, úgyhogy kénytelen visszafelé mozogni. 6 játékos van a francia együttes kezdőfelállásában, aki eddig minden mérkőzésen kezdett. Odissé jó a csel, aztán középre adja, fölfejjelik a labdát a védők, Gomez volt az, a 16-os előterében megpróbált még Mbappé lövőhelyzetet kicsikarni, nem sikerült, és másodjára már Almirón az, aki lecsap a labdára, visszagurítja, és a jobb hátvéd Cáceres az, aki előre küldi. Enciso egyedül elől paraguayiak közül, Saliba fejeli ki mellőle a labdát, jöhet majd bedobással a dél-amerikai válogatott a mérkőzés 4. percében.
4: Amikor még nincsen gól a mérkőzésen, jöhetnek a paraguayi játékosok, és ugye említettem Gustavo Alfaro szövetségkapitányt. Az előző mérkőzés kapcsán még úgy fogalmazott, amikor a németek előtt álltak, hogy nyilván, hogyha megverték már egyszer Brazíliát, vagy éppen Argentinát, akkor miért ne lehetne a németeket is megverni. Hát azért most kicsit szerényebben nyilatkozott így a francia válogatott ellen az argentin kapitány. Arról beszélt, hogy Franciaország olyan, mint egy hatalmas vihar, és a villámok azok minden irányból lecsapnak, és az ő kapujuk felé tartanak. Ez az, amit majd meg kell akadályoznia a paraguayi védekezésnek, és adott esetben Enciso-nak lehetnek elfutásai majd, ugye az előző mérkőzésen is gólt szerzett Galarce beadásából. Egyébként Enciso-nak van még ezen kívül 2 gólpassza, hogyha ezt nézzük, akkor ugye a Paraguay gól ínségben szenved, de nekik ez tökéletesen elég arra, hogy itt legyenek, és küzdjenek azért, hogy a negyeddöntőbe kerüljenek. A franciák szerezték eddig a legtöbb gólt a világbajnokságon, összesen 13-at. Most is ők próbálkoznak a pályának a jobb oldaláról, és Galarza el tudja szedni onnan Dembélé elől a labdát, azonban Koundé megmenti, és hátrajátsza Upamecanónak. Gyakorlatilag Menyen kivételével minden játékos a paraguayi térfélen helyezkedik. Simán benne van, hogy a mérkőzés nagy részében ezt a látképet fogjuk majd látni itt mi magunk előtt. Közben a labda oda kerül pályának a bal oldalára, és akár onnan jöhetne egy beadás, azonban egy francia labdavesztés után elindulhatnának a dél-amerikaiak, ez nem sikerül, marad a franciáknál Koné, hátra teszi Lukadin, és hozzáérhetne, de végül Saliba az, aki megnyugtatja.
3: Olisi a középpályán most már előrébb hozza a labdát, és gurítja ki a jobb oldalra Dembeléhez, a 16-os elég magasságban egy beadás Dembelétől, a büntető területen belülről tudnak tisztázni a paraguayiak, aztán pedig Alonso vágja jó hosszan előre a félpályán, hiába kellemetlenkedik ott Enciso Upamecano mellett, végül is a Bayern München belső védője csapattárshoz tudta bólintani. Mbappé már jó a csel, átfűzi magát Diego Gomezen, aztán át a bal oldalra Digne, egy beadás laposan igen, Mbappé-t kereste volna, Almiron ment Mbappé elől, jöhet majd a mérkőzés első szöglete, a mérkőzés 7. percében járunk, és a franciák végezhetik majd el ezt a sarokrúgást a bal oldalról. Ousmane Dembélé a sarokban ívelhet majd, előre jönnek a belső védők, és Dembélé középre átcsúsztatják a hosszú oldalra a paraguayiak, egész pontosan Gustavo Velázquez. Bedobás, mert a szöglet zászló azon oldalán ment ki a labda, ami a bedobást eredményezte. Marad a labda a franciáknál, Koné cipeli, 20 méteren Digne, bal lábán a labda visszagurítja Salibához, nagyon mélyen visszahúzódik Paraguay, és Salibáik is 30 méter a paraguayi kaputól. Koundé a 16-os csücskénél, nem maradt a földön egyébként Koné, őt nem bántották az üzbég játékvezető szerint. A jobb oldalon még továbbra is a franciáknál a labda is, hát mivel nem maradt egy csapattárs, Olisi elgondolkozott azon, hogy kirúgja-e, végül is Koné már felkelt, és hát egyelőre még fogja a torkát, de úgy tűnik, hogy tudja folytatni a játékot. Úgyhogy a mérkőzés játékvezetője az üzbég Ilgiz Tantashev engedés azt, hogy folytatódjon a találkozó, a mérkőzés 8. percében járunk.
4: Elindul a francia támadás a bal oldalon, azonban a paraguayiak szerelnek, viszont nem volt jó a felszabadítás Velázquez-től, kirúgta az oldalvonalon túlra, úgyhogy a franciák bedobással következhetnek. Ha már a játékvezető egyébként eddig két meccset vezetett a VB-n, egy skót-marokkóit, illetve egy Algéria-Ausztria találkozót, hát nem egy nagy kártyamester, 3 lapot osztott ki ezeken a találkozókon. Majd meglátjuk ezen a mérkőzésen, mennyire kell a lapokhoz nyúlnia, de véletlenül reméljük mi is, hogy azért annyira durva találkozóra nem kell ma készülni, bár egyébként a paraguayiak kőkemények voltak a németekkel szemben, és azt hiszem, hogy ez viszont is mondható. Tehát Németországnak eddig tartott a világbajnokság, ugye 11-esekkel esett ki a paraguayiak ellen a nacionál elf. Upamecano közben a labdával, és Enciso próbálná elszedni előle, Saliba is fent helyezkedik egészen magasan, 3 paraguayi játékos állt be az indítás elé, mert hogy elindult ott a pályának a bal oldalán a francia játékos, azonban a védők le tudták szedni. Almiron most gyakorlatilag a jobb hátvéd pozíciójában helyezkedett, és onnan vágta előre a labdát. Hát lassan eltelik 10 perc a mérkőzésből, vagy szűk 10 perc, hogy így mondjam, de azért a paraguayi játékosok a lábán túl sokat nem volt még a labda, most is a franciák birtokolják Koné, majd ezt követően Dembélé. Dembélé keresi magának a területet, maga társat, végül Upamecanót választja, ő pedig Salibához passzol, kikerül a pályának a másik oldalára, a labda onnan Barcola jöhetne, Barcola visszagurít Lukadinnek, ő pedig Mbappénak, aki nagyon hátra kell, hogy jöjjön ahhoz,

0: Magácselezi ki, jöhet majd bedobással Paraguay, ez a mozdulata Kylian Mbappénak nem volt az igazi. Ez a 19. világbajnoki mérkőzése a francia csatárnak, 18 gólt jegyzett eddig a világbajnokságokon, ugye Lionel Messi 20-szal tartja a listavezető pozíciót az örök rangsorban, üldözi őt folyamatosan Mbappé, aki már 6-szor talált be ezen a világbajnokságon. Enciso mehet el a jobb szélen, de két francia van vele szemben. Saliba és Rabiot, végül is a belső védő az, aki tovább tudta tolni a labdát, úgyhogy fordulhatnak a franciák a találkozó 11. percében, és már Olise vezeti a jobb oldalon, Junior Alonso felé a labdát. Egy csel befelé, Olise szépen tovább tette Galarza mellett, Dembélé visszavenni a másik lábára, nem volt ez lövőhelyzet, túl közel lépett hozzá ugyanis Gomez, méghozzá Diego Gomez, ugye két Gomez a pályán, a jobb oldali Gomez, miközben egy beadás, ez elmegy a kapu előtt, a franciák begyötörték a labdát a kapu elé, Barcolának ez túl hosszú volt, jöhet majd Orlando Hill egy kirúgással, tehát a két Gomez a Paraguay együttesben, Diego a középpályán, és Gustavo a védelem tengelyében, ő a csapatkapitány, és a legtöbb válogatottsággal is ő bír ebből a dél-amerikai válogatottból. Eltelt a találkozóból tehát 11 perc, Paraguay, Franciaország 0-0.
1: És jöhet a kapus, Orlando Hill, ugye a San Lorenzo csapatának hálóőre, 26 éves és 11. válogatott mérkőzését ünnepelheti, ha ünnepli adott esetben, bár egyébként minden világbajnokságon eltöltött mérkőzés szerintem nevezhető egy paraguayi futballista életében ünnepnek. De ő tavaly debütált egyébként a válogatottban, és nagyon, nagyon magas kapusról van szó, meg 2 méter magas, és már a németek elleni teljesítménye kapcsán, meg a VB nyújtott teljesítménye kapcsán már felvetődött, hogy adott esetben őt Európába csábítanák. Valencia, Besiktas, Lazio, Torino, ezek a klubok érdeklődnek iránta, ha minden igaz. De most azt figyelheti a kapuból, ahogy a csapata, csapattársai végezhetnek el egy szabadrugást, és ez most már a francia térfélről következhet, mert hogy szabálytalankodtak ott a franciák, és jöhet majd a szabadrugás, amelyet valószínűleg Almiron fog elvégezni. Inkább közelebb járunk a felező vonalhoz, tehát egy hosszú ívelésre lehet számítani. Most száll előre a labda, és nem tud megcsúsztatni, egy paraguayi játékos sem nem tudta megcsúsztatni a labdát. Olise viszont elindul, ott a pályának a jobb oldalán, érkeznek a védők vele szemben, ketten vannak rajta, sikerül őt úgy leszerelni, hogy a földre is huppanjon. Olise most tápászkodik fel lassan, ahogy ezt követően most már Salibánál a labda, de nagyon gyorsan visszarendeződött Paraguay. Azért Kondival jól bírják ilyen melegben is. Beszélt erről is a szövetségkapitány, az argentin szövetségkapitány, hogy Franciaországnak is meleg van, nem csak nekik, úgyhogy Paraguayban egyébként nem szokványos, hogy délután 5 órakor játszanak mérkőzést, mert ugye helyi idő szerint ott annyi az idő. Nem úgy, mint már mind, nyilván magyar idő szerint kicsit más a helyzet itt Philadelphiához képest. Közben elindulna egy paraguayi támadásépítés egészen hátulról. Olise pedig talán most visszaadta azt a szabálytalanságot, ami az előbbiekben volt. Hát lassan 15 perc eltelik a mérkőzésből, rátekintettem a statisztikára, 11%-ban birtokolja a labdát Paraguay, és fordulok Bene Ferenchez, hogy mit látsz az első negyed óra alapján.
2: Hát ha nem is 11%, de azért borítékolható volt, hogy keveset lesz Paraguaynál a labda. Amit az elején mondtam, hogy ezzel a 5-4-1-es védőblokkal a saját védőharmadába visszahúzódva Paraguaynak semmi más célja nincsen, csak a mérkőzés elején lehozza a találkozót minél tovább nullára. Na most nyilván joggal lehetne megkérdezni, hogy hogy akar támadásba átmenni Paraguay, illetve hogy akart gólt szerezni. Hát nem irigylem Enciso-t, hiszen a saját térfelének a közepén kezdi meg a védekezést. Olykor beszűkül a védekezésük egészen a félkörívig. Gyakorlatilag a saját 16-osánál van az ellenfél tér kapujától, hát nem is tudom, 60-70 méterre. És csak az lehet a megoldás, hogy a paraguayi kapitány azt szeretné, hogy minél tovább 0-0 legyen a mérkőzés állása, és amikor a franciák esetleg irreálisan nagyot kockáztatnak, esetleg irreálisan sok játékos dobnak be a támadásba, akkor lehet lehetőség megkontrázni ezt a francia válogatottat. Ellenkező esetben nagyon nehéz lesz gólt szerezniük, hiszen, mint említettem, 60-70 méterre vannak az ellenfél kapujától, de ez változni fog a második

0: időben, legalábbis a Németország elleni meccsterv alapján ezt tudom prejudikálni.
1: Francia támadás, a bal oldalon a labda, befelé húz Barcola, Barcola visszaveszi a bal lábára, lassan lőhetett volna, inkább tovább teszi Díny, egy centerezés félmagasan, és ezt lehúzza Orlando Hill, az alafonal közeléből balról, ballal lőtte be középre a labdát Luka Díny, az Aston Villa játékosa, Orlando Hill pedig megfogta ezt a paraguayi kapus igazán könnyedé, és lemaradnak, illetve fennmaradnak a paraguayi térfélen a franciák, így aztán Cáceres emelése előre, a jobb oldalon az Enciso felé, azt eredményezi, hogy a közbezáró francia hátvéd Saliba tisztázott bedobásra jöhet majd tehát a kispadok elől egy touch-sal a paraguayi válogatott, amely a története során másodszor nyert meg egyenes kieséses mérkőzést a világbajnokságon, Németország ellen 11-es párbajban, csak úgy, mint 2010-ben, Japánnal szemben a 8-at döntőben ott is a 11-esek döntöttek. Enciso gólja a németek ellen az első volt, amit Paraguay elért az egyenes kieséses szakaszban, pedig már korábban próbálkozhattak négyszer is. Dembélébe a 16-os környékére, Olise nem tud lövőhelyzetbe kerülni, Alderete tisztázott mellette fejjel, aztán túl mélyen tette volna vissza Junior Alonso, a kapus megmenti Orlando Hill, egy villanás Dembélétől a jobb oldalán a pályának, emelte be a 16-oson belülre, de Olisehez túl közel voltak a paraguayi védők, így aztán nem volt ebből lövő helyzet. 17. perc, egyelőre tehát gól nélküli állás, de jönnek előre végül is állhatatosan a franciák, most is már ott a paraguayi térfélen. Koné indítása 16-oson belülre, nem tudta elérni Mbappé, őt kereste volna a középpályás, kirúgása következik Orlando Hill.
2: 17. percben járunk, nincsen gól még a mérkőzésen. Olvasgattam egyébként a találkozó előtt paraguayi oldalakat, meg még ugye a német mérkőzés előtt, amikor a németeket kiverték azelőtt is, akkor azt írták, hogy az álmaink kapujában állunk, ezelőtt a mérkőzés előtt pedig azt írták, hogy ez életünk meccse. Úgyhogy kíváncsi leszek majd, hogy a játékosok is így gondolják a paraguayi oldalról, ami biztos, hogy most Koundé indul el, és Dembélé-hez passzol, Dembélé pedig már azt nézi, hogy hol van Olise, őt játsza meg végül, és Olise jöhetne a pályának a jobb oldalára egy beadással, két védő van vele szemben, és sikerült is bizonyot blokkolni, úgyhogy Olise-nek a próbálkozása után jöhet majd egy sarokrugás, mert hogy Alonso-nak a lábáról került ki a labda oldalra, de már ez gyorsan elvégzik a franciák, begurított labda. Azonban rossz helyre, mert egy Kubász le tudta szedni a labdát. Hát ő a nagy futók közé tartozik. Rengeteget futott az előző mérkőzésen is, és alapból is a játék képét, vagyis az ő játék képét nézve is nagyon sokat fut. Csak kijövök ebből a gondolatmenetből, éppen a Kanté jutott eszembe a másik oldalról, a francia válogatott oldaláról, aki ugye most nem játszik ezen a mérkőzésen, de hát ő is egy elképesztően nagy munkát letevő játékos, de Didier Deschamps még nem adott neki eddig bizalmat a világbajnokságon, pont így a közvetítés előtt beszélgettünk róla, hogy akár játszhatna is, mert ugye Tchouaméninek van egy sérülése, de végül is Koné kapott bizalmat. Közben egy csúnya szabálytalanság volt, és a játékvezető kiosztja az első sárga lapot. Barcola az, akinek ezt elkönyvelhetjük. Az előbbiekben odarúgott egyet Cáceresnek a lábára, és a játékvezető, az üzbég játékvezető ezért átkiosztotta az első lapot.
1: Barcola besárgult, tehát valóban itt ennél a rugó mozdulatnál Cáceres már előtte, illetve elhúzta a labdát, miközben lendült a lába Barcolától, és el is találta ellenfelét. Jöhet majd szabadrúgással a felezővonal közeléből, de még a saját térfeléről Paraguay. Franciaország egyébként sorozatban a negyedik alkalommal juthat el a világbajnokságon a legjobb 8 együttes közé. Hasonlóra a világbajnok nemzetek közül csak a brazil és a német válogatott volt képes. Brazília 1994 óta mindig bejut legalább a negyed döntőbe, Németország pedig ennél is hosszabb szériát épített fel 1954 és 2014 között. Cáceres-t nem kellett ápolásban részesíteni, egyedül kihordta ezt lában, ezt a kemény ütközetet, és a szabad rúgás az onnan lesz a felező vonal közeléből, ahogyan említettem korábban még a paraguayi térfélről. Ezt az üzbég játékvezető szokatlan módon még egy habbal is mindenképpen jelezte a paraguayiaknak, pedig aztán egy ilyen pozícióban azt hiszem, hogy a játékvezetők többsége nem szokott habot lefújni. Almiron ívelheti majd előre, megint már a francia térfélen zajlik a játék, de ez borzalmas ívelés Almirontól. Diego Gomez kereste volna a jobb szélen. Kiperdült, illetve kiszállt a labda bedobásra. Jöhetnek a franciák a saját 16-osuk környékéről. 21. perc, Paraguay, Franciaország. A 8-a döntőben 0-0.
2: Azon gondolkodtam el, miközben beszéltél arról, hogy a negyeddöntőbe hogyan szoktak bejutni a franciák, hogy milyen sorozatuk van, hogy ugye az is egy nagy dolog, hogy ők egymás után két VB döntőt játszottak, és olvasgattam ezzel kapcsolatban, hogy egymás után három VB döntőt játszó csapat talán nem is nagyon volt, tehát most talán a brazil vetődik fel bennem, de most pontos statisztikát erről nem fog tudni mondani. Elődöntőt azt tudom, hogy a brazil és a német csapat is játszott egymás után három alkalommal is világbajnokságon, úgyhogy...
0: Három VB döntőt semmelyik csapat nem játszott.
2: Igen, mert akkor elődöntő. Így van. Az elődöntő viszont
0: pont
2: azt
0: mi magyarok vertünk ki a brazilokat.
1: 86-90 jöhet még szóba, de az is hármas sorozata senkinek nincs.
2: Így van. Igen. Szóval elődöntőt akartam ezzel kapcsolatban mondani mindenképpen.
0: Az eleve nagy dolog, ha valaki háromszor bejött VB döntőbe.
1: Illetve 94-98-2002 Brazília.
0: 98 Brazil, 2002.
1: De foglalkozunk a játékkal, a franciák jönnek előre. Mbappé a jobb szélen megtalálja a Dembélét, már 25 méteren a kaputól Koné lő, mellé száll a labda. Jó, 25 méterről Koné ballal próbálkozott, és a jobb oldali kapufa mellé szállt. Jöhet majd szerintem egy szöglettel a francia csapat, mert ebben még egy paraguayi védő beleért. Szép volt maga a gondolat valóban Konétól, hogy ezt elvállalja, és Diego Gomez hátán megpattant. Jön a második szöglet, a franciák végezhetik el ezt, és egy beadás Dembélétől kifejelik a rövid saroknál a hátvérek, visszakerül a labda a franciákhoz, Digne, Dembélé emeli a magasba, visszakerül Konéhoz a kezdőkör magasságába, de elől maradnak a hátvédek is, úgyhogy minden mezőnyjátékos a paraguayi térfélnek a mélyén. Koné cipeli a labdát, aztán kiteszi laposan a jobb oldalra. Rabiot beadja ballal át a hosszúra, ezt is sikerül kibólintani a Cáceresnek, és utolérik-e? Nem. A sorokban már nem sikerül a vonal előtt elcsípni, következhet a franciák harmadik szöglete.
2: Egyébként megnéztem, hogy a németek, illetve a brazilok csináltak ilyen sorozatot, de előbb, mielőtt pontosan ismertetném az egészet, nézzük Dembélének a sarokrugását. A 23. percben járunk, és most szállhat be a labda középre, a hosszú oldalra, Mbappé felé, és ahol jobb lábával próbálta volna vagy levenni, vagy visszatenni középre a labdát, ami lényeg, hogy kiment a labda az alapvonalon túl, úgyhogy paraguayi kirugás jön, sőt, ivószünet jön, és akkor majd mindjárt fordulok Bene Ferenchez, de előbb akkor hangozzék el
0: azt, amiben... Igen, megvan a német is.
2: Igen, amiben már belekezdtem. 1982, 1986 és 90 Németország játszott egymás után háromszor VB döntőt. Ebből a 90-es nyerte meg ugye a német csapat, és ugye 1994-től 2002-ig játszott Brazília három VB döntőt, viszont pont ugye a hazai pályán szereplő francia válogatott volt az, amelyik legyőzte a brazilokat. Mi előtt, ugye 94-ben ők nyertek, illetve után 2002-ben is ők nyertek.
0: Így van. Nagyon jó.
1: Tartozik ivószünet, úgyhogy...
0: Állok rendelkezésre, és van is miről beszélni, annak ellenére, hogy egyelőre sok helyzet nem tarkította a találkozót. Utolsó mondat a paraguayiakról, tényleg nem akarok, mintha az ő székükbe ülnék, vagy nekik szurkolnék, de ez az 5-4-1-es blokk, ez adott, ezt már kiveséztük. Viszont érdekes volt, amikor a térfél közepén már-már inkább a felező vonalhoz közelebb szabadrugáshoz jutottak, akkor... egy 50 méteres felíveléssel próbálták bejuttatni ezt az oldalszabadrugást a 16-oson belülre, és 6 érkezője volt Paraguaynak. Tehát ők is pontosan tisztában vannak vele, hogy rögzített játékhelyzetek és maximum egy-egy kósza kontra, de inkább a rögzített játékhelyzetek, ami veszélyt tudnak okozni Franciaország ellen. Viszont ezzel, hogy 6 játékost felküldtek, egy nagyon veszélyes kontratámadást indított Franciaország. Tehát ez is nagyon érdekes, hogy hol van az az arány, amivel még nem veszélyeztetem a védekezésünket, de óriási létszámot akarok biztosítani annak érdekében, hogy valahogy tudjak szerezni gólt, hiszen a paraguayi csapat is tisztában van azzal, hogy azért rugott gól nélkül nem fog tudni tovább jutni. nagyon-nagyon kevés arra az esély, hogy gyakorlatilag több mint 120 percen keresztül 0-0-val 11-esekkel tovább tudnak jutni. És akkor beszéljünk a francia válogatottról. Joggal tenhetné fel a kérdés bárki, hogy hogyan lehet feltörni ezt a paraguayi védekezést. Hát mindegyikre láttunk megoldást, vagy alkalmat, vagy példát a francia válogatott részéről. Egyrésztről átlövésekkel, tehát nagyon-nagyon mélyen védekezik a paraguayi csapat, tehát egy-egy 20-25 méteres átlövés, akár lepattanó labda azért okozhat veszélyt. Másrészt igyekeznek 2-2, sőt 2-1 elleni játékhelyzeteket kialakítani a széleken gyors forgatások után. Ezekből való beadásokból szintén lehet veszélyeztetni. Hozzáteszem, hogy ezek a beadások tudatosan a hosszú oldalra érkeznek rendszeresen, hiszen az a hosszú oldal sebezhető leginkább, ahol a védők látóterén kívülről tudnak érkezni esetleg a támadók. A harmadik lehetőség pedig, hogy nyilvánvalóan Dembélére, akár Olise-re, akár természetesen Mbappére és Barcolára nagyon-nagyon figyelnek, viszont az általuk nyitott területekbe, főleg középpályáról, Rabiot kevésbé, de főleg Koné rendszeresen mélységbe besprintel ezekben a nyitott területekben, mondjuk amit Dembélé vagy akár Olise nyit. Ez is lehet még egy veszély, hiszen a középpályáról mélységbe beinduló játékosokat nagyon-nagyon nehéz levédekezni.
1: Jöhet majd a folytatás Orlando Hill kirúgásával 27. perc a mérkőzésen, és véget ér az ivószünet, amelynek most valóban van jelentősége is, haszna, mert valóban 37 fokos hőségben rendezzik ezt a találkozót Philadelphiában a Lincoln Financial Fielden, a Philadelphia Eagles NFL csapatnak az otthonában, és most már azért a pálya egy jelentős része árnyékban. Egyébként eddig tűző napon kellett játszaniuk a játékosok zömének. Jöhet majd bedobással a kirúgást követően Paraguay, a felezővonal közeléből a jobb oldalról Cáceres hajíthatja be, a Dinamo Moszkva játékosa, a 26 éves paraguayi jobb hátvéd, a bedobás beszáll egész pontosan Menyánnak a büntető területén belülre, ő gyűjtötte be a labdát, Upamecano pedig fedezte, hogy ne érjen hozzá paraguayi támadó. Gyorsan átérnek a paraguayi oldalra a franciák, Koné üres területre vezetheti a középpálya tengelyében, aztán elveszíti, túl hosszan tolta meg, Almiron gyorsíthat, Almiront egyedül Enciso kíséri, és három francia védő, Almiron már a 16-os környékén meghúzza a jobb oldalon, aztán középen Enciso már a kapu előtt, bemeli oda Almiron, de Koundé fölfejeli, és meg a labdáért Kubász, valamint Olise, Kubász csípi el, sőt megtartja a csapatának, előretörre a védelemből egy hátvéd, elrúgja, és Alonso lövése lepattan a francia hátvédről, egész pontosan Upamecanóról, majd már felszabadul a francia kapu. Olyan nagy, nem volt a nyomás egyébként Mayannak a kapuján, viszont az első bátrabb előretörés paraguayi részről, ami azt eredményezte, hogy két rettenetesen rossz lövés az, amivel célba vették a franciák kapuját.
2: Egy kicsit fellélegeztek legalább olyan értelemben is a paraguayiak, hogy tudtak az ellenfél tér felén passzolni néhányat, mert most itt néztem a statisztikát, hát 22 passzukon összesen az ellenfél tér felén, ami azért nem olyan óriási szám természetesen, találkozónak a 28. percét is elhagytuk, 29-ben járunk, és jöhet a paraguayi válogatott egy kirúgással, ezt követően, hogy Barcola lábáról lekerült a labda, és túljutott az alapvonalon. Előre ívelték, nem Enciso-t kereste elsődlegesen a labdát, bár most ő megy érte, és Luka Digne az, aki hátratette a kapusának, Menyán pedig nézi, hogy hova lehetne tenni a labdát, Koundét választja, Koundé pedig most már tette tovább a szélére, és ott van Dembélé, Olise kapja meg a 16-oson belül a franciák, Dembélé visszaveszi tőle, beteszi középre, és ott nem érkezik senki, megpattant egy kicsit a labda, de gyakorlatilag elgurult középen a 16-oson belül, átgurult a labda, és Cáceres pedig összeszedte, majd előre vágta, ezt követően már a franciák lábán ismételten Barcola a 16-os előterében le fogják szerelni őt, nem szerelték le, most viszont most már paraguayi lábakon a labda, ellenben egy szabálytalanság, és Barcola volt szabálytalan. Na most azon is el lehet gondolkodni, hogy mennyire kell higgadtnak lennie Barcolának, mert neki van egy sárga lapja, Almiron pedig természetesen erre rá is játszik, hogy még ami alapból fáj neki, az még inkább fáj neki, mert Barcola rúgott neki oda.
1: Hát inkább Almiron talált el Barcolának a támaszkodó lábán.
2: Minden esetre az üzbég játékvezető úgy döntött, hogy Paraguay jöhet.
1: A franciák pedig egyelőre még Orlando Hillt, a paraguayi kapust oly annyira nem dolgoztatták meg. Minden esetre itt ezen a találkozón a hőséggel feltehetően a franciáknak és a paraguayiaknak is mindenképpen meg kell való, hogy birkózniuk, és érződik azért a tomposág mind a két együttesnek a játékán. Hill szabadrúgásból jó hosszan előre a francia 16-os környékére, Diego Gomez elől tisztáznak fejjel a franciák, aztán pedig már Galarza volt szabálytalan, úgyhogy a francia büntető terület előteréből jöhet majd egy szabadrúgása Franciaország. A mérkőzésnek a 31. percében járunk már. Kundi a jobb oldalon hozza előre Dembélé. Dembélé visszafelé mozog, kénytelen visszatenni Kundéhoz. Kundi előtt ott van az oldalvonal mellett Olisi. A jobb oldalról a francia támadás, már a 16-os a legmagasságban Olisi, egy az egyben a védőjével, méghozzá Junior Alonsoval. Vissza a Dembéléhez, Dembélé középrenyesés, nem tudja elfejelni Mbappé, 5 méteren próbálkozhatott a fejesel Mbappé, Dembélé jobboldali jobblábas keresztezését követően, de nem találta el a szálló labdát a francia középcsatár, és elcsorgott keresztbe a hátvédek előtt, úgyhogy bedobásra következik majd Paraguaya jobboldalról.
2: Kérdés nyilván, hogy ez a paraguayi csapat mikor fog elfáradni majd itt a nagy védekezés közepette, de egyelőre jól bírják, és a németek ellen is kifejezetten jól bírták. Enciso, hát majdnem megrúgták a fejét, ettől függetlenül a labda nála marad egészen eddig, ameddig nem in Upamecano, és leszedi az ő lábára a labdát. Egy pillanatra megijedtem, hogy fejbe találják őt, de végül is nem találta el a lendülő láb az arcát, tovább tudta vinni a labdát, és ez azt eredményezte, hogy Paraguay jöhet majd az ellenfél térfeléről egy bedobással. Most a franciák oldalán tehát a labda, és maradhat gyakorlatilag ezt követően a franciáknál, mert Enciso-t próbálták volna megjátszani, azonban a labda az átszállt rajta, és mennyien összeszedte, majd ezt követően pedig most már a franciák jönnek. Koné a labdával felvezeti most már a felező vonalnál, ezt követően pedig megkapja ott Upamecano, ő is előrébb jön, majd Dembélé, és ezt követően Koundé irányába, de csak irányába, mert Galarza volt az, aki hátraért védekezni, és a másik oldalon pedig Alonso előre vágná. Dembélé nem ér bele nagyon rutinosan, mert azt gondolja, hogy vagy kimegy a labda, vagy egészen hátra kerül Upamecanoig, és neki mind a kettő verzió jó. Olisi mekkora testcselt csinált, és ott van egy Rabiot lövés. Egy jó 20-25 méterről megkísérelte a paraguayi kaput célba venni, azonban nem találta el, a labda fölé szállt, a kapufa fölé, nem volt annyira veszélyes. A testcsel egyébként gyönyörű volt Olisétól, becsapott vele legalább két paraguayit, majd ezt követően pedig Rabiot volt az, aki hát egy olyan jó 2 méterrel a kapu fölé lőtt, nem volt annyira veszélyes.
1: Közben pedig már Enciso a földön a francia középpályán, Saliba állította meg szabálytalanul, az üzbég játékvezető pedig szabadrúgást ítél Paraguay javára, egészen a mezénél fogva lehúzta a talajra William Saliba Enciso-t. Az angol bajnokságban ők találkozhattak, korábban ugye a Brightonban játszott Julio Enciso, most már a francia Strasbourg játékosa. Egy gól, valamint 2 gólpassz a teljesítmény mutatója ezen a világbajnokságon Julio Enciso-nak. Jöhet a szabadrúgás a francia térfél közepéről, és most mindenki előre merészkedik Paraguay részről, de Mennyan húzza le a magasan szálló labdát, és hát ott még átesik rajta Velázquez. Ezt nem is értem, hogy itt mit akart Velázquez. Mennyant használta ilyen startgépnek, hogy elinduljon visszafelé iszkolva. Taktikus volt, mert azt elért, hogy gyorsan indítani a franciák ne tudjanak. Hozzáteszem, hogy ezért az üzbék akár kioszthatott volna egy sárgalapot is. A franciák már átértek a paraguayi térfélre a bal oldalon. Rabiot megjátsza Dínyt. Díny 30 méteren a kaputól. Mbappé szép csellel indul, aztán őt viszik a földre, és itt kialakul egy kisebb kakaskodás. Ezt már nem méltányolja Mbappé, hogy Kubász egész egyszerűen a labdát nem kereste. Kubász úgy rántotta meg Mbappét, és aztán ott teljes torzsalkodás alakul ki, francia megy paraguayinak, paraguayi franciának, a játékvezető néhány játékost kiemel, most már úgy tűnik, hogy a kedélyek csillapodnak, és nagy tömegjelenet valóban nem alakul ki, de Tantashev most, hát erélyesnek kell lennie, mert tényleg arról volt szó, hogy Kubász megkerült a szép csellel Mbappé, és onnantól fogva Kubásznak más szándéka nem volt, csak hogy Mbappét valahogy bármilyen piszkos eszközzel, de megállítsa.
0: Igen, de azért várható volt, hogy a paraguayi válogatott élni fog ilyen eszközökkel, és azért valljuk meg őszintén, Mbappét nem rúgta meg, lerántotta ugyan, de hát...
1: Két kézzel rántotta vissza.
0: Igen, teljesen igazad van, de azért én Mbappé reakcióját is furcsálom.
2: Ezt akartam mondani, én a Mbappé reakcióját túlzásra tartom.
0: Tehát ő azért megszokhatta ezt egyrésztről, másrésztről ez a paraguayiaknak jó. Ha francia válogatott, ki lehet zökkente ilyen esetekkel, akkor nyernek azzal, hogy nem a játékra koncentrálnak a kékek, hanem a különböző indulás magatartási formákkal.
2: 36. percben járunk, szabadrugás lát Franciaországnak. Olizé végzi el be középre, ott van még a labda, Dembélé előtt azonban előbb ért oda egy paraguayi védő, és tudtak tisztázni, tehát szöglettel jöhet majd Franciaország. Nem volt ez rossz ötlet Olizétől, a másik oldalon Mbappé érkezett, itt pedig már Dembélé végezheti el a szögletet, átíveli a hosszú oldalra, legutóbb is ezt próbálta, azonban ott van Koundé előtt! És Koundé a kapus kezébe lövi a labdát a 36. percben, a 16-oson belülről, mert hogy kipattant a labda, és ezt követően pedig a kipattanó labdát előtt egy 15 méterről, kapáslövés tehát. Kicsit rosszul talált el, de nem volt ebből fakadóan nehéz dolga. Ilnek nagyon jól helyezkedett, és simán le tudta húzni a labdát, úgyhogy ez egy kaput eltaláló lövés volt a franciáktól, hát Koundé próbálkozott először egy kaput is eltaláló lövéssel.
1: 37. perc a találkozón, így aztán Paraguay-Franciaország továbbra is 0-0, hogy ez volt a mérkőzésen egyébként az első kaput eltalált kísérlet egyik-másik oldalról. Kiel pedig hát néhány értékes percet azért elcsen ezzel, hogy előre ívelje a labdát. A játékvezető szabadrúgást ítélt ugyanis Paraguay javára. Hill pedig felküldi a francia térfélre, Saliba ellenfélhez, Galarza elterül a földön egy francia mellett, mehet tovább a játék, Koundé előtt pedig terület a jobb oldalon. Már Dembélével szemben Alonso, Dembélé befelé cselez, laposan a centerezés, kivágja ezt is a belső védő, Gustavo Gomez visszakerül a franciák térfelére, a labda mennyi a kapujából jócskán kínálva, emeli a bal szélre a labdát Upamecano, majd aztán Saliba, egyedül Enciso elől a paraguayiak közül, ő próbál ilyenkor a túlerővel szemben labdát szerezni. Koné passza Olisséhez nem pontos, nem tudta átvenni a labdát a Bayern játékosa, aztán Upamecano határozottan tovább pöcköli a labdát Enciso mellett a kezdőkörben. Olissé nem tud kicselezni egy paraguayit, így aztán jöhetnek előre a dél-amerikaiak. Almiron futja meg a jobb oldalon a védőket, Almiron már a francia térfélen külsővel tenni előre, és ez a 16-os környékér el is jut bizony, méghozzá Diego Gomezhez, aki viszont a sarokba viszi, és nem tudja bentartani a labdát, jöhet majd kirúgással Mike Maignan. Pörgeti a játékot most már a francia együttes, és a paraguayiak mintha már bátrabban jönnének előre. A jobb szélen megint Dembélé, már a 16-oson belül Dembélé megpattan, és mellé! Fölpattant egy védőn ez a ballábas tekerés, és így lett veszélyes. Történt mindez akkor, amikor Mbappé ütközött egy paraguayival, és lemaradt a földön. Mbappétól kapta a labdát egyébként Dembélé, a 16-oson belülre érve pedig ballal lőtt, Mbappé pedig tovább futott, és Galarza, hát egy odaütött Mbappénak, ezt nem is értem. Ez mi volt Galarzától?
0: Ez nagyon csúnya dolog volt. Nem volt látványos, de tényleg odaütött Mbappénak.
1: Oda csapott, és van már. És teszem hozzá tényleg, hogy ott volt az a Kubász eset.
0: Így van.
1: Két kézzel visszarántja az emberét Kubász, nem adott sárgalapot a játékvezetőit, meg Galarza a labda nélkül Mbappénak oda csap kézzel. Tehát én ezt nem is értem, hogyha az üzbég játékvezető így folytatja, akkor ez bizony elég paprikás hangulatú mérkőzés lesz.
2: Említettem, hogy nem osztott sok sárgalapot, és most is mutatja, hogy folytatódjon a játék. Hát magasan húzza meg a falt határt, hogy így fogalmazzak. Igen, 40. percben járunk, és jöhet majd Franciaország. Dembélé a labdával, ismét a hosszú oldalra, nem tudom, hogy ez beválik-e valamikor. Most Mbappé fejét sikerült megtalálni, és nem következik majd Franciaország 11-essel, Mbappé pedig nem kér a paraguayiaknak a segítő kezéből. Próbálták volna őt felsegíteni, mert hogy ott Cáceres volt az, aki adott neki egy kis ölelést, majd amikor érkezett a labda, akkor engedett rajta egy minimálisat. Mbappé pedig úgy játszotta meg a labdát, ahogy nem akarta, mert ugye a hátáról pattant ki a labda az alapvonalon. Fejjel szerette volna ezt, egy kicsit talán visszahúzták. És ez az, ami érdekes és párszor így a szerkesztőségben is én is felvetettem, hogy például ugyanez a szituáció a portugál meccsen, ez ugye 11-est ért, hogy mondj, fogalmazzak így, itt pedig a játékvezető máshol húzta meg a falthatárt, mert egy szöglet után ugye azon a meccsen Portugáliának adtak egy 11-est, bizonyos tekintetben nyilván különböző volt a szituáció, mert ez nem közvetlenül a kapu előterében történt, hanem egy kicsit attól oldalra, ugye a hosszú oldalon jött az átívelt labda, minden esetre a játékvezető nem ítélt ezért szabálytalanságot, viszont a franciák jöhetnek a 41. percbe, és tovább próbálkozhatnak feltörni a paraguayiak védekezését.
1: Félpályán járnak még a franciák, Barcola lépett vissza egész mélyen, aztán oda emeli Koundéhoz. Koundé a jobb oldalon, ott van a jobb oldalán a vonal mellett teljesen Dembélé, onnan indul, visszateszi Koundéhoz, Koundé az alapvonal közeléből centerezne, ebbe meg belelépett Alderete, jöhet szöglettel a jobb oldalról majd a francia válogatott, az én feljegyzéseim szerint az 5. sarok rúgás a mérkőzésen, mindet a franciák végezhették el, a jobb oldalról pedig nem Dembélé fog ívelni, hanem Olise, ballábas játékosként. 42. perc már a találkozón, francia szöglet, tehát a jobb oldalról Olise bemeli a kapu elé, Hill öklözni tud, a 16-oson kívülre kerül, Koundé visszanyesni, ebbe meg belelépnek a védők, oda perdül a labda Konéhoz, Díny visszaemeli a kapu elé, Hill pedig rávetődik. Túlságosan mély volt ez a keresztezés Dinktől a bal oldalról, Hill pedig dobja előre, Enciso visszafejeli a második hullámba Almiron, megtalálja Galarzát, Galarza nem tud indítani, Enciso került a földre, hát itt tényleg test a test elleni küzdelmek, és egy indítás előre merreken, ez meg Menyan kapujában, illetve Menyan kezében köt ki, úgyhogy szétszakadt némiképp a pálya, most a franciák törnek előre, 42. perc.
2: Bizony, jöhet Rabiot, majd a labdát pedig Koundé kapja meg, és Koundé nézi, hogy Dembélé hova mozog, megkapja tőle a labdát Dembélé, majd ő visszaadta volna Koundénak, ezt azonban Alonso leblokkolja, ezt követően Rabiot az, aki kint helyezkedik a pályának a jobb oldalán, Olise lép hátra a labdáért, én pedig néztem egy olyan statisztikát, ez is egy érdekes dolog, hogy a pályának az utolsó harmadában kipasszol a legtöbbet, és az is sokat mondó, hogy a védekező középpályás Koné a franciák oldaláról 17 passza van. Most Olise is hátra lép, hogy labdát tudjon birtokolni, most éppen Upamecano az, aki előre játssza a labdát, mert az előbbiekben elvették Olise-től a labdát, Koundé, majd Dembélé, és Galarza pedig közben nyúl, és védekezik Paraguay továbbra is, és mondhatjuk, hogy eredményesen, mert hogy a 43. percben még továbbra sem kapott gólt Paraguay. Olise egészen hátul, Saliba kapja meg a labdát, felpörgeti egy kicsit magának fölöslegesen, majd ezt követően pedig Luka Díny a labdával. Mbappé gyakorlatilag hát egy ilyen baloldali középpályás pozíciójában helyezkedik viszonylag hátul. Ő is csak azért jön hátra, hogy tudjon labdát kapni. Koné, ő keres magának társat, de inkább ellövi a labdát a kapu fölé, és hát eléggé fölé szállt az, ez is legalább egy ilyen 4-5 méterrel. Úgy gondolta Koné, hogy nem fog magának társat találni, inkább annyi védő van rajta, hogy ellövi a labdát. Hát minden esetre ilyen próbálkozásai vannak Franciaországnak. Közvetlen közelről nem tudnak próbálkozni úgy, hogy el is tudják a kaput találni. Minden esetre sokat mondó, hogy éppen Koundét, Dembélét lehet említeni, vagy éppen most Konét, akik próbálkoztak, mert ezek a próbálkozások vagy 15 méterről, vagy azon kívülről érkeztek eddig.
1: Ez egyelőre tehát egy kifejezetten szenvedős mérkőzés a svédek ellen tündöklő francia csapatnak, és ugye arra a Svédország elleni teljesítményre sokan mondták azt a szakírók közül, hogy Franciaország elő lépett első számú esélyesnek. Francia támadás a bal szélen, Barcola már a paraguayi térfél mélyén, a 16-os magasságában visszafelé a csel, jobbal be középre, Olise finom mozdulattal külsővel tette tovább, Koné, Dembélé a 16-os csücskénél, Dembélé kettő védővel eszemben, Alonso valamint Alderete nem tudja elhozni Dembélé a labdát, sőt Galarza leszerelte, és hát jó néhány métert előre vitte a labdát Galarza. Aldarete, aztán ő szórja el a saját tér felén. Koné nem tudta átemelni a rárontó paraguayi mellett, úgyhogy most már jönnek előre a dél-amerikaiak. Itt Kubász tette, vagy kereste volna Enciso-t, ezt meg elhárítják Upamecanóig. Fennmaradt két paraguayi, a franciák a félpályán járnak egyelőre a mérkőzés 45. percében. A bal széle megint csak mélyen visszalépve Mbappé a labdával. Mbappé nem viszi el Cáceres mellett, befelé néz Mbappé, visszagorítja Rabiothoz. Rabiot mellette Mbappé a bal szélen meg Digne, befelé lép a pálya tengelyébe Rabiot, majd aztán visszagurítja Upamecanohoz. Upamecano mélyen előre, Barcola teszi tovább, Rabiot lő, fölpattan egy védőn, és Hill megmenti, hogy ne legyen szöglet. Nem volt ez igazából veszélyesen csavarodó labda Hill kapuja felé. Letelt az első félidő rendes játék ideje, Paraguay, Franciaország továbbra is gól nélküli döntetlen.
2: Most száll előre a labda, a franciák pedig össze tudják szedni, amiután Hill kapus előre vágta azt, és jöhetnek. Egyébként elég szürreális, hogy olykor Luka Digne előrébb helyezkedik a pályán, mint Mbappé. Úgyhogy ez is egy érdekes dolog. 3 perc egyébként a hosszabbítás, annak az első percében járunk. Most Koné kapja meg a labdát, és labdát veszít egyből, mert sorokkal tette magának hátra, vagy talppal, és Enciso pedig elindul Upamecano mellett, és gyorsabb, mint Upamecano, ellenben ő meg erősebb. De most a gyorsaság egyelőre jobban érvényesül, egészen eddig, amikor Upamecano a földre viszi őt, és úgy tűnik, hogy ki tudott harcolni egy bedobást, azonban ebben a pillanatban a játékvezető mutatja Enciso-nak, hogy nem, mert hogy Franciaország jön majd, hogy hiába került ő a földre, és hiába gondolta azt, hogy Upamecanoval szemben megnyerte ezt a párharcot, a végső döntés az lett, hogy majd Franciaország következhet. És hát lassan tényleg így a félidő végéhez érve, de azon gondolkodtam el, meg ezt is szoktuk így mondani, hogy egy ilyen nagy tornán minden nagy csapatnak van egy rossz meccse, lehet, hogy a franciáknak ez a bizonyos találkozó lesz az. Minden esetre van még azért több mint 45 percük arra, hogy eldöntsék ezt a mérkőzést a rendes játékidőben. Most Olise próbálkozhat ezzel az ellenfél térfelének közepéről, Koné kapja meg a labdát, majd ezt követően pedig Luka Digne a bal oldalt, vele szemben egy védő, Cáceres az, aki próbálja leszedni a lábáról a labdát, hátra kerül Szalibához, majd Koné középen, és Koundé lép hátra gyakorlatilag, mint a másik belső védő, pedig ugye a jobb hátvéd. Megjátsza a pályának a jobb oldalán helyezkedő Mbappét, aki most már ott is feltűnik, két ember között próbálta volna átjátszani a labdát, teljesen sikertelenül, bedobásra következett Franciaország, lepattant a labda ugyanis a védekező játékosokról, Galarza szokott azon az oldalon védekezni, ugye Upamecano kapja meg, és nem siet most annyira Franciaország, Olise felnéz, hova lehetne adni a labdát, két ember rajta, semmi kreatív megoldást nem tudott nyújtani, majd ezt követően pedig Rabiot is gondolhatna egyet, hogy ellövi, de hát egy olyan ívelés választ, ami senkinek nem jó.
0: Az kétségtelen, hogy nincs jó meccsük egyelőre a franciáknak, de még lesz egy fél idő, tehát azért én még óvatos lennék ezzel.
2: Feltételezésként dobtam, igen, mert, hogy lehet, hogy ez lesz-e.
0: Ez ellen a paraguayi csapat ellen nem könnyű futballozni. Tehát ennyire szervezett és ennyire szinte csak a védekezésre törődő és mellette agresszív csapat ellen nagyon nehéz sziporkázó mérkőzés játszani.
1: A jelzett ráadás utolsó másodperceiben járunk, már a 49. perc, Dembélé még a Paraguay 16-os jobb oldalán, Koundéhoz visszagurít, Gundi, Koundé benyesi a 16-oson belőre, és onnan már kiemelik a paraguayiak, és itt ér véget az első félidő, gól nélküli döntetlen, Franciaország-Paraguay 0-0, és valóban távoli kísérletei voltak a franciáknak, egy ízben találták el Hill kapuját, akkor hárított a paraguayi kapus Koundé pattogós lövésénél, egyébként pedig rendre, azzal bajlódnak a franciák, hogy hogyan találják meg a réseket a 9 mezőnyjátékossal védekező paraguayi csapattal szemben. Hiába szerzett tehát az eddigi mérkőzéseken összesen 13 gólt a francia csapat, Paraguay ellen egyelőre nem találják az ellenszert a philadelphiai zónában. Paraguay Franciaország 0-0, jön majd a folytatás egy negyed óra múlva.
3: Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, vetületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

0: Nemzeti Sportrádió.
1: Gól! Bent van! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 7 perccel éjfél után folytatjuk a közvetítés sorozatunkat a labdarúgó világbajnokságról. Mikrofonnál Tóth Béla, Szabó Bencével és állandó szakértőnkkel Bene Ferenccel követjük a Franciaország-Paraguay 8-ad döntőt. És egyelőre gól nem született, egy fél időt követően tehát 0-0 a mérkőzés állása. Marokkó vár ellenfélre, mert hogy a marokkói csapat, amely 3-0-ra verte meg a korábbi 8-ad döntőben a társa rendező Kanadát, az már ott van a legjobb 8 között, és ennek a párharcnak, a paraguayi francia összecsapásnak a továbbjutója találkozik majd a negyed döntőben Marokkóval. A philadelphiai mérkőzésen itt az Egyesült Államokban viszont egyelőre a francia csapat nem bír dél-amerikai ellenfelével, az első játék részben még csak a kaput sem találták el Kylian Mbappé-ék.
3: Kérdés nyilván, hogy lesz-e majd csere, mert hogy változtatni valamilyen szinten azért a franciáknak lenne érdemes talán, de hát majd meglátjuk, hogy mennyire sikerül feltörni ezt a paraguayi reteszt, amely az első félidőben nagyszerűen védekezett. A franciáknak 0,15-ös XG-t sikerült csak kiharcolniuk. Ez is nagyon jól jelzi azt, hogy egyértelmű gólhelyzetet nem tudtak kiharcolni Mbappé-jék. És hát azért kicsit azért, hogy úgy mondjam, ő is elvesztette a fejét bizonyos szituációkban még az első félidőben. Nyilván kérdés, hogy majd Didier Deschamps milyen utasításokkal küld ki őket a második félidőre, amely hamarosan el fog kezdődni. A játékvezető most még a kezdő körben futkorászik, és várja azt, hogy az óra annyit üssön, hogy el tudja indítani majd a mérkőzést. Most pedig a füléhez tette a kezét, majd ezt követően pedig Paraguay kezdheti a találkozott. Enciso a labdával, ő nem fogja előre vágni, mint az első félidőben tették azt a franciák, hanem hátrafelé fog majd passzolni, és tehát Paraguay kezdi meg a találkozónak a második félidejét, hátra egészen a kapusig, Orlando Hill pedig már nézi, hogy hova lehetne indítani, ki is teszi a pályának a szélére a labdát, az ellenfél térfelén, tehát most a paraguayi próbálkozás, eddig sikerült eljutni, majd pedig Galarza csak le tudja venni a labdát, fejjel tette tovább Enciso irányába, ezt követően pedig fejelgetnek még egy kicsit a játékosok, most Rabiot volt az, aki utoljára beletette a fejét a labdába, ezt követően pedig csak ki tudják hozni onnan a dél-amerikai játékosok, Diego Gomez volt az, aki meg tudta tartani a labdát, majd ezt követően pedig kiharcolnak egy szabadrugást, Almiron kapott a lábához, hát ő talán a legnevesebb paraguayi labdarúgó, ugye játszott a Newcastle Unitedben is, most pedig már Amerikában futballozik az Atlanta együttesében, és az üzbég játékvezető szerint pedig akkor Paraguay jöhet majd.
2: Egy perc telik rá a második fél időből, egyik szövetségi kapitány sem cserélt tehát a szünetben. A felezővonal közeléből végezheti majd el a maga szabadrúgását Paraguay. Erre egyelőre viszont még várunk. Didier Deschamps lett a legeredményesebb szövetségi kapitány a világbajnokságok történetében azzal, hogy 22 világbajnoki mérkőzésből 17-et megnyert a francia válogatottal. 2012 óta dolgozik hazája válogatottjának élén. Helmut Schönt előzte meg ezzel a 17. győzelemmel. Most a szabadrúgás a francia 16-oson belülre száll, onnan kifejeli végül is Koundé, és most már Dembélé készíti le Olizének, akit meg levisznek a földre a paraguayiak. Egész pontosan Cáceres volt az, aki rámászott a Bayern München játékosára. Jöhet majd a franciák térfeléről a szabadrúgás. Az üzbég játékvezető pedig hát kénytelen volt fegyelmezni a dél-amerikai labdarúgókat. Jött hozzá már Upamecano a dél-amerikaiak térfelére, a bal szélen Ding, megtalálja ott az előtte álló Barcolát, Barcola befelé vezeti, visszapasszolja Salibához, Saliba a tengelybe, Koné átforgatja a jobb oldalra, Koundé előtte Dembélével, Dembélé egy érintésből vissza Konéhoz, megint a védelemben Upamecano, egyébként a paraguayi kaputól 35 méterre, tehát nagyon föltolja a saját védővonalát is a francia együttes, Paraguay pedig visszahúzódik, Enciso a saját, saját kapujától 30 méteren védekezik, tehát igazából ácsorog, és úgy figyeli a franciák labdajáratását. Mbappé Konéhoz, ki a jobb szélre, Dembélé vissza Konéhoz, Mbappé egy érintőből, Koundé már a 16-oson belül, nem tud lőni sem ő, sem Olise. Arra várt egyébként Koundé, hogy talán Olise el tudja majd durrantani ballal. Tisztáztak a paraguayi védők, és most már saját tér felén a francia csapat.
3: Jöhet tehát Koné révén a francia válogatott, ő tette ki most a pályának a jobb oldalára Olisehoz a labdát, Olise pedig befele vezet Getty, mekkora cseleket csinál Olise, de egészen eddig volt ez jó Galarzával szemben, mert hogy elveszítette a labdát, miután elcsúszott, Dembélé pedig a labdát hátratette Konéhoz, óriási csel volt, testcseleket csinált meg Olise, és ismételtem most két emberrel szemben kellene felvállalni az egy az egyet, csak hát ez nem egy az egy, hanem kettő az egy. Most Rabiot a labdával és ellövi a kapu fölé száll. Hát Rabiot a, mondhatjuk, hogy legveszélyesebb játékos, hogyha számokat nézünk, ugye neki most már ez a harmadik próbálkozása, de még a kapu fölött itt nem sikerült eltalálni. Hát most így ránézésre ez járt a legközelebb hozzá, de hát Deschamps is elégedetlen ezzel. Mert hogy azért Rabiot nem feltétlenül az a játékos, akinek a legjobb a lövő technikája, de valószínűleg megunta azt, hogy tologatják itt a társak ide-oda, senki nem kísérelte meg, hát nem ő a legjobb lövő, de ő próbálta meg, és egyelőre tehát mondható az, hogy ő a legeredményesebb lövőjátékos, közben a másik oldalon egy paraguayi lehetőség Almirón részéről elfutott, és bizony kiharcolt egy szögletet, kétségei vetődtek fel ezzel kapcsolatban, azonban az indítás után jól vette át a labdát, és meg tudta tolni, érkezett Saliba és Upamecano, végül Upamecanónak a lábáról került ki a labda oldalra, miután ő próbálta volna, szerintem, hát egy lövés kísérlet.

0: A túloldalon még visszabólintja Gomez, ott van a labda Velázqueznél, meghúzza az alafonal felé, és szereli őt tisztán, szabályos eszközökkel Koundé, de bedobással következhet majd a paraguayi csapat, amely ennyi időt a francia 16-os környékén még nem töltött el.
1: Alonso fogja bedobni. Érintésük sem volt a 16-oson belül eddig.
0: Hát szögletből mondjuk könnyű érintést elérni. Jöhet most a berobás, Alonso dobja be a kapu elé, lehúzza Menyan, és nézi, hogy ki van elől, kézből vágja előre. A bal oldalon Mbappé fut, Mbappé már a 16-oson belül, talán kézzel ért a labdába. Mindegy is, mert tisztázott előle Cáceres, aki azonnal mutatja az üzbégnek, hogy meg kell videózni a kezezést, hát ezt nem fogják megvideózni. Elvégezték a szögletet. Francia helyzet, oldalháló, Dembélé rúgja az oldalhálóba, aztán ütközik Hillel. Na itt, hogy mi történt az elmúlt fél percen belül, ugye paraguayi bedobásból Menyan indította Mbappét, Mbappét ott hagyták teljesen egyedül a paraguayi hátvédek, aztán viszont a 16-oson belülre törve rosszul vette a labdát át, egyébként kézzel tette maga elé Mbappé, és ezt használta ki Cáceres, aki tisztázott szögletre, gyorsan elvégezték a szögletet a franciák, addig, amíg a paraguayiak reklamáltak a játékvezetőnél a kezezés miatt, és ebből a szögletből az lett, hogy az alafonal közeléből Dembélé az oldalhálóba durrantott jobbal. Volt most történés, de azt hiszem, hogy itt a franciák egyre feszültebbek.
2: Igen, arról nem beszéltünk még, de szerintem a szünetben a legfontosabb feladat a Deschampsnak az volt, hogy megnyugtassa a csapatát, mert azok a kakaskodások, reklamálások és a paraguayi játékosokkal való összetűzések, azok mind-mind a francia válogatott játéka ellen dolgoznak, tehát a koncentrációt, a fókuszt elviszik a játékosoktól, ez a legfontosabb feladat a Deschampsnak, hogy visszahozza a meccsbe a csapatát, viszont nem ejtettünk arról szót, hogy Menyan lehúzott egy beadást, és valami olyan brilliáns rugótechnikával, fél fordulattal, ilyen úgynevezett fektetett rüsztel úgy indította Mbappét, aki a saját térfeléről lépett ki, és pont egy, egészen pontosan ugye egy 70 méteres indítás pont Mbappé előtt esett le. Brilliáns rugótechnika kell ehhez egy kapusnak. Egészen elképesztő, és Mbappé talppal próbálta meg megtolni a labdát, és az nem sikerült neki, és felpattant a kezére. Ez kifejezetten Mbappé technikai hibáján múlott, hogy ebből nem lett gólhelyzet, vagy akár gólpassz Menyantól.
1: Óriási megoldás volt. Kemene Szabolcs jut eszembe, aki a Honvéd pályán kísérletbe kapcsolódott.
2: Vagy jóval Levente is.
1: Igen. Magyar pályáról ilyeneket tudunk mondani.
2: Azért nem vettem el egy kicsit, de hát igen.
1: Úgyhogy Magyarországon láttunk már ilyet. Egészen konkrétan, ha már Kemene Szabolcs nevét mondom, akkor a Honvéd pályán rugott egy ilyet, amiből Szulajman Gyula, a Honvéd egykori légiósa rugott egy gólt, úgyhogy kapus gólpassz volt, és hát itt Mbappé részéről is majdnem jól sikerült átvenni a labdát, és utána ki tudja, hogy mit tudott volna ezzel kezdeni a franciák világklasszis játékosa. De egyébként azon azt nézegettem, hogy a szövetségkapitány Gustavo Alfaro, a paraguayi kapitány nem nagyon szokott kikapni csapatával. Most itt a világbajnokságon ugye volt egy vereségük az Egyesült Államok ellen, de azért nem olyan gyakori, hogy ők kikapnak. Hát Brazília verte meg őket, meg ahogy nézem egyébként Marokkó még, és ez is azt mutatja számomra, meg alapvetően kevés gólos vereségeket szenvednek, de közben egy francia lehetőség! 55. percben járunk, és először kellett nagyot védenie Hillnek. Koné volt az, aki védekező középpályás lévén ismét megkísérelte bevenni a franciák kapuját. Ugye neki is, meg Rapiónak is van sok lövése már, vagy mondhatjuk, hogy viszonylag sok itt a mérkőzésen. És hát nagyon jól találtál a labdát, és valószínűleg egyébként a felső lécet találta volna el, hogyha Hill nem nyúl a labdába, de biztosan, hogy biztos a paraguayi kapus hárított egyet. Úgyhogy az 55. percben ezt is feljegyezhetjük, közben a szöglet után már a labda bent van, és ki tudják a paraguayi játékosok azt rúgni a 16-oson belülről, kimegy a labda oldalt, én szerintem, de a játékvezető szerint is, minden esetre a tisztázás a paraguayi védők részéről, átérhető biztosra ment, akkorát rúgott a labdába, amekkorát csak tudott, fölött a nézőtérre.
0: Deschamps azért buzdítja a játékosait az oldalvonal mellett. Paraguayi bedobást követően Upamecano fejjel tovább Koundé irányába Galarza bólintotta el, aztán Almiron próbálja megtartani a labdát két franciával szemben a felezővonal közelében. Sikerült, aztán Galarzát majdnem meg

0: játszották pontos labdával, Rabiot csipte el, és most már Olise gyorsítja a játékot, Olise Mbappéhoz, Mbappé ki a bal szélre, a 16-oson belül már Barcola nem tudja megcsinálni a cselt Caceres mellett, Caceres viszont tisztázott, szöglet következik majd, mert rövid időn belül ebben a második fél időben a második francia szöglet, egyébként pedig összességében a 9. sorok rúgás, ez is a bal oldalról következik. 56. perc, Dembélé végezheti majd el Szalibájék elől. Mit választ vajon Dembélé? Kicsi szögletre is van lehetősége, meg egy közvetlen beadásra is. Dembélé a kapu elé ível lehozza Hill. Nem volt ez igazán jó, 5 méteren nem volt francia játékos Hill környékén, ahova ívelte a labdát Dembélé, így aztán a paraguayi kapus magához tudta ragadni a labdát, aztán pedig vágja előre jó hosszan, hát Mennyanhoz képest ez egy borzalmas ívelés volt, Enciso-nak a környékére nem pattant, viszont visszakerül a felezővonal közelében a dél-amerikaiakhoz, legurította Alonso Galarzához, Galarza pedig kereste volna Enciso-t, megelőzte a csatárt Upamecano, aki vágja előre, Dembélé nem tudja lekezelni a labdát, sok egyébként a technikai hiba a franciák játékában, még egy ívelés előre a paraguayi védelemből Alonso-tól, és ez megint csak egy eladott labda, Almiron pedig kiemeli a bal oldalra a gyorsító Enciso felé, Enciso kivitte a labdát, a játékvezető sípol, bedobásra következik majd Franciaország a mérkőzésnek az 57. percében 0-0-ás állásnál.
1: Sőt, szerintem csere jön majd, mert én láttam Canelét az oldalvonal mellett, és még várunk arra, hogy ő beálljon a mérkőzésen. Ugye ő volt az, aki kezdett Németország ellen, Alderete úgy tűnik, hogy nem bírja folytatni, ő fekszik most a földön, és ugye az ő esetében is nagy kérdés volt, hogy hogyan fogja majd bírni, de nyilatkozott arról a szövetségkapitány, hogy ugye ő megsérült az Ausztrália elleni mérkőzésen, és ezt követően kihagyta a németek elleni találkozót, de már ugye most a franciák elleni meccs előtt beszélt arról a kapitány, hogy nagyon kérte Alderete, hogy még ha nem is nincs is 100%-os állapotban, szeretne játszani ezen a meccsen. Hát lehet, hogy ennyit bírt Alderete, a Sunderland játékos, és bizony ő jön le a pályáról, és akkor érkezik az a Canelé, aki az előző meccsen a mindent eldöntő 11-es belőtte Németországnak, és azzal jutott tovább, tehát Paraguay, úgyhogy egy olyan futballista érkezik, aki nem sokszoros válogatott egyébként, de annál fontosabb mérkőzésen szerepelt a paraguayi válogatottban, és akkor 13-as számmal José Canelé, a Lanús labdarúgója 6. válogatott mérkőzésén szerepelt át a paraguayi csapatban.
0: Francia támadás építésnek a legelején járunk, labdával Digne, most már a paraguayi térfélen a bal szélen, Mbappé elveszíti a rárontó Alonsoval szemben, illetve Gomezzel, Diego Gomezzel szemben, aztán viszont javítja a hibáját, és nem történt szabálytalanság, hiába került a földre Diego Gomez. Már a bal szélen Barcola meghozza, Caceres mellett Barcola, jó a csel, egy kötény követően nem tud lőni! Éles szögből a 16-oson belülre lépve az alafonalról nem tudta előni Caceres mellett, mert hiába rázta le magáról egy cseldel Caceres-t, a paraguayi jobb hátvéd javított, és ő ért oda. Aztán pedig ezt a sikert, hogy szerelte Barcolát Caceres, megünnepelte a paraguayi jobb hátvéd olyan formában, hogy beleüvöltött Barcolának az arcába, miközben Enciso a földön harcolt a labdáért Szalibával szemben a francia térfélen, ezt követően jöhetett bedobással Franciaország, és most már Koné cipeli a dél-amerikaiak oldalára a labdát. Átteszi a jobb szélre Dembéléhez Koundé ismételten, előre lép most már a védelemből Upamecano is, a kaputól 25 méterre Rabiot, a bal oldalon próbálkozik most a francia csapat, Barcola ellövi, rettenetes lövés, jó, 25 méterről jobban próbálkozott volna Paris Saint-Germain szélsője, de hát ki a stadionból, pedig aztán elég magas létesítmény ez a stadion. Enciso kér cserét, úgyhogy Paraguaynál fogyatkoznak az egészséges játékosok, és van mozgolódás a francia kispadon is.
1: Igen, azért nyilván Barcolának van egy sárgalapja, beszéltünk erről az első fél időben, meg a szünetben is, hogy akár ő kapcsán, hogyha elborul az agya, akkor lehet veszélyben Franciaország. Minden esetre lejön a pályáról Enciso tehát, és akkor érkezik egy paraguayi cserejátékos, mégpedig egészen pontosan Gustavo Calavello, aki a Portsmouthban töltötte az elmúlt fél szezonját kölcsönben, 24 éves játékosról van szó, ez a negyedik válogatottsága, egyébként pedig a Brazil Santosnak a futballistája, és akkor egy másik csere is jön a pályára, Duje Barcola, na hát akkor jó, hogy pont most mondtam, hogy Barcolának a lehozatalán is személy szerint úgy elgondolkodnék. Desiré Doué a pályán, Feri, mit vársz a cseréktől?
2: Ez egyértelmű volt a Barcola-Doué cserét, azt már én a szünetben is vártam volna. Másik fél elején járunk, pont így a 61. percben ilyenkor indulnak a cserék, viszont a paraguayi kapitány nem hiszem, hogy nagyon örülhet Enciso cseréjének. Egyrészt elveszített egy jó játékosát, másrészt rövid időn belül két játék megszakítást el kellett lőnie. Tehát biztos vagyok benne, hogy egy játék megszakítással, egy kettős cserével kellett volna ezt megoldani optimális esetben. Így viszont hiába maradt hátra három csere lehetősége, az valószínűsíthetően csak az utolsó percekre fogja hagyni. Tehát ez nem egy egyszerű helyzet taktikailag, mert nem tud belenyúlni egy esetleges francia dominancia esetén a csapatába.
0: Dembélé próbálta kiugratni Koundét a jobb oldalon, megint tisztáznak a védők, be is dobták már a labdát a franciák. Koundé középre Salibához, 62. perc már a találkozón, a 8. döntőben a világbajnokságon 0-0 a Paraguay-Franciaország összecsapás állása. A bal széle most a 16-os magasságában a franciák egy jó váltás Olisse és Digne között. Digne valahogy még visszagyötört az alapvonal mellől, Doué mellett viszont Almiron tudta elvinni a labdát, újabb kemény ütközés, Cáceres tisztázott onnan, ráadásul egy francia játékosra rárugva a labdát, bedobással következik majd Paraguay. Cáceres tényleg ott a jobb hátvéd pozíciójában elképesztően nagyot küzd, Barcolával kellett eddig harcolnia, most már Doué-val szemben veheti fel a kesztyűt, de hát a különbség az, hogy Doué-nak frissek a lábai. Egy bedobás követően a csúsztatás Gomez-től, most már megint csak a franciáknál a labda, saját tér felé még Upamecano kivár, nem tudja igazán gyorsítani a játékot a francia csapat az utóbbi pillanatokban, percekben. Koné mélyen Dembélé-hez, Dembélé elveszíti, még az Canossal szemben, miközben egy emelés előre, ez sem jó, és most már a felező vonal közelében megint csak a franciáknál. Koné középre vezeti, aztán Salibához adja át a labdát, elkéri Rabiot, forgatja ki, illetve Digne forgatja ki Doué-hoz, Doué már a 16-oson belül befelé cselez, Doué eltolta a labdát, aztán megrúgták, nincsen szabad rúgás, előnyt ad az üzbég játékvezető, Koundé át a jobb oldalra, Olisse, ketten vele szemben Olisse nem tud ezzel mit kezdeni, aztán megfordul középre Dembélé, őt is elválasztják a labdától, kiválóan védekezett ott egyébként Junior Alonso, de pillanatokra van csupán a labda Paraguaynál.
1: Tovább támad Franciaország, és Mbappé pedig megpróbálja távolról bevenni a kaput, hát gyakorlatilag eltanulta ezt Barcolától, mert annyira messzire fölrúgta a labdát, mint az előbbiekben azt tette a Paris Saint-Germain játékosa, és hát ugye Kubasznak a szabálytalansága kapcsán azért nyilván lehetett volna akár ezért egy szabadrúgás is adni, mert hogy Doué-t felborított, oda tette a lábát, és pont most néztem az előbbiekben a faltokat, mégis nagyon érdekes, hogy Franciaország 7 falt talál, míg a másik oldalról pedig a paraguayiak mindössze 5-tel, és egy sárgalapos volt ugye a francia csapatból Barcola, akit le is hozott Didier Deschamps. Úgyhogy a játékvezető azért abban a szellemben vezeti tényleg a mérkőzést, mint ahogy az előső félidőben említettem, lapokat nem osztogat annyira. Minden esetre most azt figyelheti, hogy Koné hozza a labdát, majd Saliba is hozzáér, ezt követően pedig kijátsza Doué-nak a szélére Saliba a labdát, Doué pedig két védővel vele szemben, hát ott nem lesz neki területe, az biztos. Ezt követően pedig hátra is kell játszani a labdát, mert hogy Luka Digne volt egyedül, akit meg tudott játszani, Koné kapja meg a labdát, vagy Koné helyett Koundé egészen pontosan, majd ezt követően pedig Dembélé, és nagyszerű szerelés volt az Diego Gomez-től, Mbappé lábáról csent el a labdát Doué-nál, most a labda Doué nagy csel, harmadik is jó, negyedik, és az nem 11-es a játékvezető szerint, hiába borult fel a 16-oson belül, és elindul a másik oldalról Paraguay, Almiron 1-1-ben Salibával, de hát Saliba gyorsabbnak tűnik, Hát ezek a lehetőségei Paraguaynak, és el is vár a távirat, le is fekszik a földre, 65. perc, és igen, és kérdés, hogy tudja-e folytatni, mert hogyha nem, akkor az nagyon nagy baj a kapitánynak, Gustavo Alfaronak, a játékvezető pedig azt mutatja, hogy menjen le, mert nyilván az ápolás az majd kint kell, hogy folytatódjon mindesetre. A másik oldalról Duje is ugye kapott egyet a lábára, úgyhogy lehet, hogy most egy kicsit megáll majd a játék. Meg hát az is kérdés, Feri, mit gondolsz erről a szituációról?
2: Hát egyrésztről nagyon érdekes, hogy ennyire nagy vonulon vezeti az üzbég játékvezető. Sokkal, de én nagyon híve vagyok annak, hogy egy játékvezető nem fújja szét a mérkőzést, de most már azért a paraguayi csapat több olyan faltot is elkövetett, amit nagy vonulon tovább engedett a játékvezető. A másik dolog pedig, hogy én úgy gondolom, hogy ez a Duje-féle cselsorozat
0: miközben a végén... Miközben a VAR lehetséges büntetőt vizsgál, ugye Gomez megrúgta Duje-t.
2: Egészen egyértelműen megrúgta Duje-t, tehát én majdnem biztos vagyok benne, hogy 11-es lesz. A másik pedig kíváncsi vagyok, hogy Almironnak a hajlítójával mi van, mert ha őt le kell cserélni, akkor az a harmadik játék megszakítás lesz egészen korán. Nagyon messze van még a mérkős vége. Tehát Paraguay lassan kezd Paraguayon kijönni a német mérkőzés fáradtsága és terhelése, hiszen 5 napja volt a német mérkőzés, ahol több mint 130 percet kellett nagyon magas ritmusba futballozniuk. Itt pedig nem nagyon tudom elképzelni, hogy ez ne legyen 11-es, hiszen teljes ütemtévesztésben volt Gomez. És visszatérve nagyon igazad volt, Bence, amiről beszéltünk, hogy ezért cserélte be Barcola helyett Duje-t, ha az egy-egy elleni játékhelyzetekben és az egy-egy elleni képességeiben.
0: Pantasevet kihívták a monitorhoz, hogy nézze meg, és most már a döntés megszületett. Hamarosan el is mondja az üzbég játékvezető, hogy mit látott, mit ítél.
2: Trip.
0: És 11-es ítél. Mert hogy Diego Gomez valóban a saját büntető területén belül eltalálta a cselező Désiré Doué lábát. Egyértelmű szabálytalanság, amit tehát a VAR segítségével ítél csupán meg az üzbég játékvezető. És Doué szépen beszlalomozott a büntető területen belülre, elvitte két hátvéd mellett. Az érkező harmadik Gomez pedig ballal elkaszálta.
2: És ugye erről beszéltünk a szünetben, hogy a francia válogatottnak olyan minőségi cseréi vannak, hogy előbb-utóbb ez a minőség és a kvalitás az meg fogja hozni a francia gólt. Nagyszerű cseré, nagyszerűen cserélt, de Deschamps, még ha magától értetődő is volt, hogy ez a csere azért várható.
0: És ez most óriási lehetőség a 68. percben. A paraguayak azért még mindent megpróbálnak, és próbálják megzavarni Dembélét. Dembélé van egyelőre ott a 11-es pont környékén a kezében a labdával, de ott azért nekem van egy komoly tétem, hogy nem ő fogja elvégezni. Tantashev pedig a játékvezető próbálja valahogy elzavarni onnan a paraguayakat.
2: De ki kell osztani egy sárgát, aztán majd elmegy mindenki, hát ez nem...
1: Minden esetre legalább a játékvezető jó döntést hozott.
2: Még a 11-es pontot is arrébb rúgja.
1: Igen, a jó döntést hozott a játékvezető azzal, hogy 11-est ítélt, és végül is Mbappé lesz az, aki elvégzi a büntetőt.
2: Direkt megtaposta a paraguayi játékos a 11-es pontot, hogy gödör legyen. Nagyon, nagyon komoly kis csapat.
0: 69. perc jön, tehát Kylian Mbappé büntetője. Vele szemben Hill, a játékvezető egyelőre mind a két játékosnak elmagyarázza, hogy mik a szabályok ilyen helyzetben. És Hill 2-11-est a németekkel szemben, ugye a szétlövésben hárított, a legutóbbi 5 büntetőjét Kylian Mbappé egyaránt értékesítette. Itt most ez egy valóban hatalmas lehetőség Franciaország előttek szenvedős meccsen, és még továbbra is a paraguayak mennek oda és zavarkodnak. Tényleg Tantashev most már azt hiszem, hogy itt előhúzhatná a lapokat, mert folyamatosan próbálják késleltetni a játék újraindítását a paraguayi játékosok, meg próbálják valahogy mentális hadviseléssel megzavarni.
1: Igazi dél-amerikai csapat.
2: Pontosan. Nem minden dél-amerikai.
0: Na most a büntető, Mbappé nekifut, és megurítja a bal alsóba. Vezet tehát Franciaország a mérkőzés 70. percében. Kylian Mbappé ezen a világbajnokságon 7-1-re eredményes Paraguay ellen büntetőből talál be. Óriási volt rajta, nyomás próbálták megzavarni a paraguayi játékosok is, de nem tudták elbizonytalanítani. Nekifutott Mbappé, és jobban begurította a bal alsóba. Hill, a kapus pedig a másik oldalra vetődött. Vezet tehát a rendes játékidő vége előtt 20 perccel, még az ivószünetet megelőzően Franciaország.
2: Igen, itt a 11-ese kapcsolatban Ugye régen volt az a szabály, hogy nem lehet megtorpanni, folyamatosnak kell lenni a mozgásnak. Itt Mbappé pont ezt használta ki, hogy ma már ez nem szükséges, és pont abban az ütemben torpant meg, amíg ugye megvárta, amíg Hill elmozdul, és hát egy Mbappé szintű játékosnak ennyi elég, és nagyon-nagyon könnyedén, lazán, elegánsan bepasszolta a jobbra mozduló Hill mellett a bal alsó sarokba. Én abban biztos voltam, hogy Mbappét nem lehet megzavarni. Amivel meg lehetett volna, az az, ha a koncentrációját elveszik, és ezek a bizonyos kakaskodások, ezek nem voltak véletlenek. És hát itt az a bizonyos csere, a harmadik játék megszakítás, amit a paraguayi kapitány eszközöl. Hát úgy, hogy még nem is volt ivószünet, kockázatos, de hát valószínűleg az élet hozta ezt meg a csapat a kifacsartsága, hiszen azért a Németország elleni mérkőzés az nem múlik a nyomtalanul.
1: Jönnek a cserék tehát sorban, és próbálom én is könyvelni. Ami biztos, hogy lejön a pályáról a 11-est vétő, úgymond Diego Gomez, és Almiron miatt lehet ez a csere, és az ő helyén pedig majd érkezik a pályára a 21-es számú paraguayi játékos, aki nem más, mint Avalos. Ugye az előző mérkőzésnő játszott, hát ezeket cseréli a paraguayi kapitány, és annyiban vissza kanyarodva az előző gondolatmenetre, hogy ezt a tipikus dél-amerikai csapat elszólást én azt pozitív értelemben mondtam, nem bántani akartam ezzel a paraguayiakat. Egyébként pedig ugye a 72. percben Franciaország vezet, a 70. percben szerzett 11-es góllal, amit Mbappé lőtt, és ezzel Lionel Messit utalérte a világbajnokság góllövő listáján.
0: Nem érte utol, már 20 és 19 egymással szemben.
1: Mondom, a világbajnokság góllövő listáján 7 találattal állnak a mostani VB-n, és ebben viszont Bélának valóban igaza van, hogy az örök ranglistán pedig továbbra is az argentin zseni van az élen.
2: Igen, de döbbenet, hogy a 8 közi jutásért játszanak, és azért az elmúlt évtizedekben többnyire 6 góllal volt a VB gól királya, legutóbb ugye 8-al Mbappé, és már a 8 közi jutásért 7-nél járnak. Elképesztő.
0: 73. perc a mérkőzésen, Paraguay-Franciaország 0-1, tehát most Rabiot marad lenne a földön, és itt az ivószünet. Nagyon töredezetté vált a játék az utóbbi percekben, talán az ivószünet az jót tesz mind a két csapatnak. Még némi kakaskodásot Mbappé mellett terül el egy paraguayi a földön, aztán számon kérik a francia játékost. Hát itt valóban az ivószünet az kiváló ütemben érkezik.
2: Talán lehűtik magukat a játékosok. Igen, egyébként nagyon jó ütemben érkezik az ivószünet, vissza kell térni a játékhoz, a mérkőzésekkel foglalkozni, és mindkét kapitánynak erre kell ösztökélni a csapatát. Viszont nem tisztem a játékvezetőt értékelni, de azért a sárgalap intézményét nem véletlenül találták ki. Tehát túlságosan nagy vonalon vezeti a mérkőzést, ezzel elharapoznak az indulatok, és a játékosok feszegetik a határokat, és ezeket a határokat nem állítja be a játékvezető. Nagyon-nagyon tisztelem a futballkultúra szempontjából kisebb nemzeteknek ítélt válogatottakat, illetve nemzeteket, de nem vagyok benne biztos, hogy egy ilyen parázs hangulatú mérkőzést üzbég játékvezetőre kell bízni. Mindegy, ez az én személyes véleményem, mert nem hiszem, hogy sokszor találkozik ilyen hasonló színvonalú találkozóval. Térjünk vissza a taktikai dolgokra. Hát ugye arról már beszéltünk, hogy a Barcola Due csere az olyannyira működőképes volt, hogy gyakorlatilag 5 percen belül Due megmozdulása már második csere sorozatával 11-es tudott kiharcolni, ami mindenképpen fordulópont lehet a találkozón. Tehát ezen a mérkőzésen ez a csere eddig a nyerő csere. De ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy most egy egészen más paraguayi válogatott fog következni. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ez a paraguayi válogatott most úgy menjen át sokkal gyakrabban támadásba, és úgy tolja fel a védekezését, és úgy próbáljon meg alkotni, hiszen eddig csak a rombolásról szólt a mérkőzésük, hogy közben ne nyíljon ki hátrafelé. Ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat. Biztos vagyok benne, hogy ki fognak provokálni szabadrugásokat, nagyon sok műesés lesz, próbálják, hogy minél több rögzített játékhelyzet alakuljon ki, továbbra is töredezett lesz a mérkőzés, ez az ő érdekük. De a francia válogatott viszont ezáltal nagy lehetőséghez jutott, hogy megszerezte a vezetést, és most egy kedvező szituációban vannak. Én úgy látom, hogy Mbappé feje is kitisztult, most már inkább a játékra koncentrál, nem pedig a kakaskodásokra. Tehát francia válogatott közel került ahhoz, hogy bejusson a legjobb nyolc közé.
1: Az ivószünet pedig még továbbiakban is tart, a nézők énekelnek, és jöhetnek lassan azért vissza a játékosok. Nyilván kérdés lesz az, hogy a paraguayiak mennyire hergelik bele a továbbiakban a franciákat ebbe a meccsbe. Minden esetre Gustavo Alfaro az övéit inti arra, hogy álljanak bele keményebb ebbe a találkozóba. A másik oldalra érdekes volt látni az előző képsorokat, amikor a leérkező, lesétáló játékosok egymással veszekedtek, és Didier Deschamps ment oda a paraguayi játékosokhoz egy kicsit megnyugtatni őket. Nem láttam még ilyet szövetségkapitánytól, de hát ugye Didier Deschamps az érdemeit azt csak sorolni lehet, ugye, hogy miket vitt véghez, akár játékosként, akár edzőként. Nem hiszem, hogy ilyet csinált már eddig pályafutása során. Minden esetre a találkozó az folytatódott, és a 76. percben járunk, azért kinéz jó pár perc hosszabbítás az eddigiek alapján, ugye Almironnak is voltak problémái, illetve a másik oldalról, vagyis ezzel az oldalról csak ugye kellett még cserélni Alderetét is sérülés miatt, úgyhogy vannak problémák a paraguayi oldalon, és többet nem is tudnak cserélni majd, csak a hosszabbításban, ha esetleg tudnának egy gólt szerezni, hát ez lesz majd Ávalosznak a feladata, aki beállt csereként ugye a mérkőzésen. Minden esetre a franciák most Doué oldaláról jönnének, azonban Mbappé odavág egyet, és akkor ez paraguayi szabad rugás, és szerintem egy kicsit túljátsza magát Mbappé ebben a szituációban. Cáceres volt az, aki elterült a földön azután, hogy Mbappéval ütközött, majd Mbappé pedig eljátsza egy kicsit talán azt, ha mondhatom így, hogy kapott egy rugást, de egészen pontosan ugye, hát igen, oda tette a lábát, de hogy ettől Mbappé a földre hull, azért ez a túlzás kategóriája.
3: Valóban azért a földön fekvő Cáceres sípcsonton rúgta Mbappét nem túl nagy erővel, de ez abból fakad továbbra is, amit említett Feri is, hogy valóban a játékvezető, ha sárgalapokkal korábban elkezdi fegyelmezni a játékosokat, akkor nem fajul el ennyire a mérkőzés. Paraguay labdaszerzés előre tört Velázquez, aztán egy beadás a 16-oson belülre a francia kapu elé. Hát a sarokban még megmentette volna a labdát Mauricio, a játékvezető pedig jelzett az asszisztens segítségével, megítélte a kirúgás, mert már jócskán a vonalon túlról sikerült visszasarkazni a labdát. Jöhet tehát Mike Maignan, Gustavo Alfaronak pedig most már valamit ki kell találnia, azt illetően, hogy Paraguay hátrányban a mérkőzésen, és nem lehet folytatni azt a játékot tovább, mint amit eddig 75 percen keresztül próbáltak a paraguayiak hiba nélkül végigvinni. Van még hátra a rendes játékidőből 12 perc, Mbappé 11-esből elért góljával vezet tehát Franciaország a világbajnokság 8. döntőjében Paraguayjal szemben, de sok van még hátra, és feltehetően jó néhány perc hosszabbítást is eszközöl majd az üzbég játékvezető.
1: Paraguay birtokolja a labdát a 79. percben. Mbappének egyébként a válogatottban ez volt a 63. gólja. Ugye Olivier Giroud volt az, aki előtt áll, de ezen a VB-n már az ő rekordját is meg tudta dönteni. Kylian Mbappé, Real Madrid játékos a 103. válogatott mérkőzésén tette mindezt. Jöhet Galarzal, ő hozhatja a labdát, majd ezt követően Kubas is hozzáér, és most egy kicsit változott a játéképe olyan értelemben, hogy több teret enged a francia válogatott a dél-amerikainak, hogy próbálkozzon. Most egy előretett labda Ávalos, egy furcsa mozdulattal tette volna tovább Caballero felé a labdát, azonban nem tudta megjátszani, Upamecano kezében a labda, és jöhetnek majd a franciák, a játékvezető pedig belefúj a sípjába, és mutatja, hogy egy kicsit várjunk azzal a bedobással, mert hogy Paraguay fogja a labdát bedobni, és akkor jó kérdés az, hogy vannak-e Paraguaynak olyan játékosai, akik jó messzire be tudják hajítani a labdát. Ez alatt azt értem, hogy a 16-oson belülre, de a folytatásban meglátjuk, hogy Alonso ezt a feladatot hogyan látja el. Ő fut neki tehát a labdának, és bizony bedobja, Ávalos pedig meg is tudja, hogy csúsztatni a labdát, Doué földre kerül, két francia is a földön, mert Upamecano is már feküdt a földön, és a játékvezető ezután úgy döntött, hogy ezt most már lefújja, mert hogy Ávalos volt az, aki a párharcot megvívta Upamecanóval, sőt oda is könyökölt neki vagy kétszer-háromszor, és hát ez a francia játékosnak értelemszerűen eléggé fájó momentum volt. 80. percben járunk, Franciaország 1-0-ra vezet Paraguayjal szemben.
3: A szenvedős mérkőzés ez a világbajnokságon Franciaország számára, a paraguayiak pedig tényleg piszkos eszközökkel is próbálkoznak ezen a mérkőzésen. Szabadrugás, amit menjen elvégezhet. Már a 81. percében tart a találkozó, előreíveli a paraguayi térfélre a labdát a francia kapus, nem tudja átvenni Dembélé, talán az is zavarton, Junior Alonso azért megpróbálkozott elfejelni a labdát, nem sikerült a paraguayi balhátvinnek, viszont dobhat, mert ugye Menyanról ment ki. Alonso most a saját térfelén fut neki, hajítja be, visszapöcköli még Upamecano a felező vonal közelében, Saliba fejeli vissza, és ezt már levett a levegőből Dembélé, de nem tudja magánál tartani. Megint közbe léptek a dél-amerikaiak, sőt meg is szerzik a labdát a középpályán, Cáceres borítja föl Koné, és kapja meg a francia játékos a második sárgát. Csak francia játékos kapott eddig sárgalapot a mérkőzésen. Koné a második, és ezért jár a sárga jogosan, mert Cáceres-t teljesen rossz ütemű belépővel elkaszálja. Na de hogy Koné mellett, ugye Barcola kapott csak sárgát ezen a meccsen.
2: Hát egy durván játszó francia csapat, a tiszta
1: nem bírnak magukkal a franciák, hát ennyi. Koné tehát a sárgalapos, ezt is elkönyveltük, és akkor Paraguay jöhet majd a franciáknak a térfeléről. Éppen a térfeléről, mert ugye a felező vonal mellől jár a szabadrugás, Mauricio pedig a brazil Mauricio, aki azért mondom így, mert Brazíliában született, és most is ott játszik, de paraguayi válogatott, ő az, aki felíveli a labdát a 16-osnak a vonalára, jól csúsztatott labda a kapu irányába, azonban hát hogyha ez kapura fejelt labda akart lenni, akkor ez messziről szállt ahhoz képest, amilyen kapus Menyán könnyedén leszette a labdát, de hát mondhatjuk, hogy fejegyezhetünk egy kapu irányába tartó próbálkozást Paraguay oldaláról is. Talán okosabb dolog lett volna az középre fejelni, azonban nem így történt. Menyán lehúzta, jöhetnek a franciák, Koné pedig a körívnél veszi át a labdát, tovább tette Koundénak. Kicsit hasonló fizimiskával rendelkeznek, mármint itt a hajukra gondolok elsődlegesen. Mind a kettő hosszú, coffos játékos. Majd ezt követően pedig már Upamecano a labdával, aki Mauricióval szemben vívott meg egy pár harcot, és hát a játékvezető nem fújt szabálytalanságot, Mauricio hiába esett el és került a földre. A másik oldalon pedig mondhatjuk azt talán, hogy a 83. percben igazán megnyílik az út most már a franciák előtt, mert előbb-utóbb Paraguaynak bizony több erőt kell belefektetnie abba, hogyha tovább akar jutni.
3: Dué passzolgat a felező vonal közelében Rabiotval, és a franciák most már az előny birtokában nem forszírozzák annyira a gyors támadás befejezéseket, inkább eldugják a labdát a paraguayiak elől. Most a saját térfelén passzolgat a Léblő, előre Olissé felé Upamecano, a vonal előtt elcsípi Mbappé, miközben Cherki cserére készen már a vonal mellett. Jól csel Olissétől megindul be középre a jobb oldalról, Olissé még mindig Galarza javít, illetve Mauricio javít és szerelt. Aztán viszont céltalanul vágják előre látszólag a paraguayiak. A földön egy francia, mehet tovább a játék, mutatja az üzbék sporttárs, és aztán viszont már a sípjába fúj, mert Caballero döntötte fel Olissét. És akkor most a csere, Ousmane Dembélé számára befejeződött a mérkőzés, a helyén Ryan Cherki a folytatásban. 84. percében történik ez a változtatás, ugye francia részről mindössze a második. Korábban Barcolát kapta le Deschamps, és jött a helyére Doué, most pedig Dembélé az, aki elhagyja a játék területét.
2: És ugye említettétek, hogy a francia válogatott most inkább a labdabirtoklásra törekszik, és nem látszik rajtuk, hogy akarnának újabb gólt szerezni. Ez nagyon nagy hiba lenne, hogyha ezt a stratégiát követik, hiszen ezt ma Argentina azért kétszer is eljátszotta, és a Paraguaynál szerintem azért szimpatikusabban futballoz az öltfoki szigetek, ezt kétszer is kihasználta. Én biztos vagyok benne, hogy a francia válogatott úgy tartja kontroll alatt a mérkőzést, hogy azért, ha van rá lehetősége, azért előre fog passzolni és megpróbál gólt szerezni, de Paraguay egyértelmű, hogy változtatott a stratégiáján, és sokkal nyíltabban futballozik.
1: És ezt használhatják ki a franciák, mert hogy Cherki egyből megkapja a labdát, 16-osnak a vonalánál vár egy kicsit, Olise kapja meg tőle, és újra Cherki, ők passzolgatnak most egymással. Ugye Cherki az Angliában futballozik, a Manchester City együttesében, Olise pedig Londonban született, tehát ő akár lehetett volna angol válogatott is. Hát a franciák szerintem azért örülnek, hogy őket választotta végül a Bayern Münchennek a futballistája, már 5 gólpassza van ezen a világbajnokságon, amivel neki van a legtöbb a jelenlegi VB-n. Mbappé hátralép most a labdáért, és a paraguayi játékosok pedig betömrülnek a saját térfelükre ismételten, mert hogy a franciák már mondhatjuk azt, hogy Mennyán kivételével minden játékosukkal ott vannak a paraguayiak térfelén, ezt követően pedig egy labdajáratás a pályának a jobb oldalán, majd egy átforgatott labda laposan Luka Dinhez, ő pedig keresi a társakat és megjátsz a dujét, ott egy szép megoldást akart találni Mbappé, próbálta volna sarokkal tovább tenni dujéhoz a labdát, én utána Luka Dinhtől kapta, ez a másik oldalon bejött még egy pár perccel ezelőtt, amikor sarokkal játszotta meg csapattársát. Itt viszont leblokkolták, sőt annyira jól sikerült ez a paraguayiak részéről, hogy ők is jöhetnek majd bedobásra. Most már 86. percben járunk, és ugye nincsen már cseréje Gustavo Alfaro-nak, tehát ezzel a 11 játékossal kell most megoldani a hátralévő, mondjuk azt, hogy 10 percet biztosan, mert azért annyi lehet a hosszabbítás. Most száll előre a labda a bedobás követően, és Mauricio meghúz egy cselt, vagyis egy megemeli a labdát, és ott van egy bizony egy próbálkozás paraguayi oldalról, de azért elkerülte ez a kaput, annyira nem volt veszélyes, hogy kiabálni kelljen Alonso-nak a próbálkozásánál, de azért jól nézett ki Mauriciónak ez a kis brazilos technikás megoldása, vagy letette a labdát, úgy nem is tudta, hogy érkezik Alonso, de letette neki, ő pedig ellőtte bal lábbal, kapu mellé a labda, és Mennyán pedig most végzi el csak a kirúgást.
3: 87. perc legvége, Mbappé 11-es góljával vezet Franciaország a 8. döntőben Paraguayjal szemben, újabb ütközet, Koné kap a feje gubjához, Galarzával csopott össze, a játékvezető a paraguayit látta szabálytalannak, úgyhogy a saját térfeléről a kezdőkör mellől jöhet majd szabadrúgással Franciaország. Hátra van még 3 perc a rendes játékidőből, de hosszabbítás lesz bőven. Dinh a labdával emeli erő előre, Olisit kereste volna, onnan most kivágja Gustavo Gomez, visszafejeli Koné, ki fogja megszelídíteni a labdát, Dinh fejeli rá ellenfelére, Avalosra, és mivel kiperdül a labda az oldalvonalon túlra, jöhet majd bedobással Luka Dinh saját térfelének a bal oldaláról. Ugye óriások csatáztak törpékkel, illetve mondhatjuk azt, hogy Dávid Góliát összecsapás egymás követő 2 napon a világbajnokságon, de hát zongorázható különbség a zöldfoki köztársaság Argentína és a Paraguay-Franciaország mérkőzés között a labdarúgás szépségeit tekintve. Itt ezen a mérkőzésen kevésbé lehet azért a labdarúgásba beleszeretni.
1: Paraguay labdajáratás.
3: Hát, hogyha valakinek az a szép, akkor valóban a labdarúgás szerelmese lehetett ezen a mérkőzésen. Francia labdaszerzés, Doué kaparintja meg a labdát, és találja meg Mbappé-t. 3 francia elől, Mbappé lő, nagyvérés Hilltől, de oda tenyereli egyenesen a jobb oldalra, Olisi elé. Elmegy ezért Olisi, és megint csak nem íveli vissza a büntető területen belülre, hanem visszafelé a védelem tengelyébe passzolja a labdát, de minden mezőnyjátékos a paraguayiak térfelén. 89. perc, Paraguay-Franciaország 0-1.
1: Hát nem lövik szét Hillnek a kapuját, de elég egy pontosan elvégzett kapura lövés, ami a hálóba kerül. 3 kapura tartó lövése volt Franciaországnak, és hát paraguayi oldalon pedig ez a szám 0, úgyhogy ha ezt nézzük, akkor nyilvánvalóan nem egy élvezetes mérkőzés, ha lassan most már a vége felé összefoglaljuk. Luka Dinh a labdával hozhatja, belépünk a 90. percbe, és hamarosan megtudjuk majd, hogy mennyi a hosszabbítás a találkozón, és bizony kellene támadnia a paraguayiaknak, közben látjuk a pontos passzámot, 474 francia passz a 94-jel szembe. Ez is nagyon jól leírja a mérkőzésnek a képét, hogyha számokba akarjuk belefoglalni. Előre íveli a labdát most Mennyán, majd ezt követően pedig Cáceres az, aki erőből előre vágja azt, és ott lehet bizony még a lehetőség. Mauricio lő, és Mennyán! Hát megvan az első kaput eltaláló lövése Paraguaynak. Hát nem éppen a legjobb időpontban, azt hiszem, mármint az ő szempontjukból, majdnem mindegy, hogyha eltalálnák úgy a kapu felületét, hogy ez bemenjen. De Mauricio megkínálta Mennyánt a 90. percben, a francia kapusnak bizony kellett egyet védenie.
3: Lassan pedig a rendes játékidő a végére ér. Gustavo Alfaro, a paraguayi szövetségi kapitány pedig űzi hajtja a csapatát. Saliba a földön, nem volt szabálytalanság. Mauricio beadja a kapu elé, Dín pörgeti föl, hova pattan a labda. Még ott megpróbálja Galarza bent tartani, sikerült neki. Aztán viszont Junior Alonso bele Serkibe, megint Galarza, még a bal oldalon. Megcsinálja a cselt két francia között, aztán Mauricio beíveli a 16-oson belülre, Dín fejelte el, ezzel akár indulhatnak a franciák. Odissé, a balján gyorsít Doué, most kapja a labdát Doué, már a 16-os környékén Doué rávezeti Cáceresre, aztán lő, lepattan, Junior Alonso emelik ki onnan, 10 perc a hosszabbítás, ami megkezdődött, most már fél perce tart, az üzbég játékvezető élvezi a találkozót.
1: Jó neki, jó neki. Franciaország jöhet ezt követően. Avalos az, aki figyeli, hogy hova passzolja a labdát Koné, Olizé pedig megkapja középen, vezethetné. És hát Franciaország azzal hozzá magát kellemes helyzetbe, hogyha nem nyílna ki ennyire hátul, vagy jobban védekezné, majd ezt követően pedig a kontratámadásból elmenne és megrúgná a mindent eldöntő második gólt. Minden esetre, amíg a franciák nem rúgnak gólt ezen a mérkőzésen, addig nem nyugodhatnak meg, mert ahogy láttuk, akár Mauricio vagy a más játékosok részéről, Avaros részéről még veszélyt tudnak teremteni a paraguayiak. Minden esetre most a franciák tehetik mindezt egy szabadrugás után, amelyet vagy Olizé, vagy Rabiot végez el. Hát, hogyha Rabiotnak a lövéseit láttuk, akkor vagy az előbbiekben ugye említettem én is, kapu fölé lődözte a labdákat, de messze van az a szabadrugás, úgyhogy inkább egy legurítás következik, ez a biztos. Ryan Cherki kapja meg a labdát a jobb oldalt, két védő vele szemben, érkezik Galarza és Alonso, és le is szerelik Ryan Cherkit. Hátul pedig próbálnak kihozni a paraguayiak előretett labda után, meglökik kicsit Upamecanót, Caballero az, aki megbirkózik vele, ráncigálja két kézzel, ráncigálja a mezét, a bal kezét, de a játékvezető később fúj, nem tudom, hogy ezt a szituációt fújta el, vagy Koundéval szemben elkövetett szabálytalanságot, minden esetre jöhetnek majd a franciák.
3: Mérkőzés 93. perce, Upamecano kell fel a földről, és végezheti majd el a szabadrúgást a francia együttes. A jelzett minimum ráadásból 8 minutum van még hátra. Mejan lép ki a kapujából, őt próbálja valahogy sürgetni az üzvég játékvezető, hogy mi hamarabb végezze el a megítélt szabadrúgást, menjen előre, küldi jó hosszan. Ott a jobb oldalon nincsen csapattárs, dobhat majd a saját 16-osának magasságából Junior Alonso, és ezt lassan el is végezheti. Behajítja jó hosszan előre, Koné picit aláugrik a labdának, aztán a levegőbe emeli vissza Saliba, még egy fejes most már Gustavo Gomez-től, ezt meg elcsépi Koné, a vonal előtt még bent tartja a francia középpályás, Cherki viszi el, a jobb oldalon meghúzza az alafonal felé, Cherki ketten vele szemben kiharcol egy szögletet. A Manchester City szélsője ezt most okosan csinálta, ezzel is telik az idő, és hát ott vannak a franciák továbbra is a paraguayi térfélen. 94. perc a hosszabbítás, a hosszabbításnak tehát a negyedik percében járunk.
1: Olizé az, aki jön majd szögletet rugni, és Cherki az, aki besétál középre, nem ő fogja tehát elvégezni, hiába ő harcolt. Aki 10 szögletnél járunk egyébként a mérkőzésen, ezzel szemben Paraguaynak egy sarokrugása volt. A 94. percben járunk, tehát legalább még van 6 perc a jelzett hosszabbításból. Olizé pedig vár, és a játékvezetőnek valószínűleg ezért nem fog tetszeni, hogy nem végzik el a szögletet a franciák, de azért nem, mert a paraguayi játékosok Caballero vezetésével túl közel helyezkedtek, és ez nem tetszett az előbbiekben Olizének. De elindul ebből Paraguay, és bizony lehetne indítani, mert ott megy a pályának a jobb oldalán Galarza, és nem fog elvégezni majd ezt a bedobást, mert Olizé fekszik a földön, és a játékvezető nem is Olizé, hanem Koundé egészen pontosan, a játékvezető pedig az üzbég játékvezető oda megy, és megkérdezi, hogy mi van Koundéval, a fejét fogja, az arcát fogja Koundé, mert az előbbiekben történt egy, hát ezt eladta Koundé.
3: Eltalálta az arcát egyébként Galarza.
1: Hát jó, hát
2: ütőmozdulat volt, egy előre rúgott labdára sprintelnek, és ütőmozdulat volt. Tehát ezt a mérkőzést Paraguay lehozza sárgalap nélkül, ezt egész egyszerűen nem lehet, nem értem.
3: jöhet majd bedobással, mert a játékvezető végül is ezt ítélte meg Paraguay javára. Junior Alonso a bal oldalról, és megint csak az a cél, hogy itt a bal hátvéd egyenesen a francia 16-oson belülre ívelje. Minden cserejátékos Gustavo Alfaróhoz hasonlóan talpon egyébként a Paraguay kispadnál. Bedobást tisztázzák a francia védők, aztán ott megcsinálja a cselt, a Paraguay hátvéd, aztán ott már a 16-oson belül egy tisztázás, melyen fekszik rá. Hát valóban megvannak létszámban elő most már a paraguayi támadók, és a francia hátvédek jó néhányszor azért eléggé kényelmesen bánnak a labdával, és
1: magukat hozzá kellemetlen helyzetbe, igen.
3: Folytass, Bence!
1: 96. percben járunk, és továbbra is Franciaország 1-0-ra vezet, de hát a franciák hajmeresztő megoldásokat is alkalmaznak néha. Az előbbiekben se értettem, hogy menjen, miért nem fogja meg a labdát, és miért várja meg, hogy megtámadják őket. Na de viszont akkor a másik oldalon ott a lehetőség. Dujé elő, Dujé vezeti a labdát középre, Mbappé átveszi, és lövi, és Hill megint véd, Hill megint újra véd Mbappé próbálkozását. Hát, mit csinál ez a kapus? Ugye parádézott már Németország ellen is, és most Mbappénak két kísérletét szedi ki a kapunak az irányából, vagyis a kapunak az irányába rúgta, természetesen eltalálta a fölletét Mbappé, de hát Hill nagyokat védett, most két olyan védése volt, amely említésre méltó, úgyhogy meccsben tartja Paraguayt, ezt lehet mondani, a játékvezető pedig Olisének kiosztott egy sárgalapot, mert csak francia játékosok kapnak eddig sárgát. Az előbbiekben azért őt is faragták, Olizét is faragták, de hát most ő volt az, aki kicsit ingerülten megrángatta Galarzának a mezét, ő pedig már ezután eladta azt, hogy óriási fájdalma van, és hát az előbbiekben, most éppen a visszajátszáson látom magam előtt, hogy milyen lehetetlen helyzetből szedte ki Hill a labdát, ami elképesztő volt, és utána még a duplázást is ki tudta szedni, amely visszapattat Mbappé elé. Hát minden esetre marad 6 szerintem Paraguaynál a labda, bizony, mert hogy ott a szélen próbálnák azt megjátszani a dél-amerikaiak, és kiharcolnak egy sarokrugást a találkozó 98. percében, úgyhogy jöhet Paraguay.
3: Vagy inkább Saliba ajándékoz egy szögletet ezzel a rettenetesen súta megoldásával, hogy csizmaszárral rúgja meg a labdát. Jöhet a jobb oldalról tehát a paraguayiak második szöglete. A mérkőzés 98. percében járunk, Mauricio ívelhet majd. A napos oldalról, miközben Galarza az ötösön belül a földön. Nem jó mérkőzés semmilyen szempontból. Nagyon szaggatott, nagyon töredezett a játék, és hihetetlenül sok ütközet van, és azt hiszem, hogy itt azért a színészi képességek mind a két oldalon megjelennek, és éppen Galarza próbálja nagyhalált elmagyarázni az üzbék játékvezetőnek. A bal oldalról Mauricio szöglete élesen be a kapu elő, menjen, húzza le, és nem is próbál indítani az AC Milan kapusa, pedig aztán volt elől francia csapattárs, inkább megpróbál néhány másodpercet eltölteni a labda birtokában, illetve a labdát birtokolva Mike Maignan, majd kidobja, odagurítja egyenesen Digne elé.
1: Mbappé kapja meg a labdát, jól vette át, bár egy pillanatra azt éreztem én, hogy akár kényszer is hozzáérhet, de végül jól vette át. Cáceres pedig szabálytalankodik vele szemben. Kérdés, hogy kap-e sárgalapot ezért Cáceres, és a Paraguay ezt a meccset azért megúszta a lap nélkül, arra nem tudom, hogy milyen ott adtak volna.
2: Miért is kapná, csak lerántás volt végül is.
1: Hát igen, ezt azért majd érdemes lesz megnézni, hogy milyen ott szaladták a Paraguaynak azt, hogy lehozzák lap nélkül ezt a meccset.
2: És hogy a francia ezt a meccset le tudja hozni Paraguay. És hova lett az a szimpatikus Paraguay, amely kiverte Németországot? Hova lett?
1: Szerintem ugyanaz van a pályán.
2: Ugyanaz van a csapat. Jó, és ezek nem is akarnak futballozni.
1: Hát figyelj, Feri, az a csapat sem akart futballozni.
2: De az Németország ellen nagyon szép akciókat vezetett, legalább a másik fél időben.
1: Hát minden esetre tegyük
2: annak
1: hozzá...
2: Annak a csapatnak lehetett szurkolni.
1: Tegyük hozzá azt, hogy azért sérülések is hátráltatják a paraguayiakat, de hát nyilván abból kiindulva, amit a szövetségkapitány is mondott, hogy a franciákat villámcsapáshoz hasonlítsa, tehát nyilván ebből az következett, hogy egy ilyenfajta betonvédekezés fogunk látni. 99. perc is eltelt, tehát elméletileg most már a utolsó percben járunk a mérkőzésen. Kérdés, hogy a franciák mit akarnak még ez a támadással meg a labdával. Mauricio akar vele valamit, mert hogy a paraguayi játékosok indulnának el, de közben Dué nagyszerűen megtartja a labdát. Cáceres oda rúg egyet, de a labdát találta el, majd ezt követően pedig Mauricio fölborul, és a játékvezető mutatja, hogy jöjjön Paraguay, és akkor az utolsó próbálkozásai lehetnek a dél-amerikai válogatottnak a világbajnokságon, mert hogy Franciaország 1-0-ra vezet, velük szemben Mbappé 70. percben szerzett 11-es góljával, és Mbappé továbbra is kicsit most feltartja, meg vitatkozik Cáceres-szel, de a mérkőzés eddig tartott, Franciaország nyert.
3: Bejutott tehát a legjobb 8 közé a francia válogatott egy olyan mérkőzésen, ahol küzdeni kellett, ahol szenvedni kellett a léblőnek, és ahol Paraguay ellen egy 11-es gól bőven elég az üdvösséghez, az pedig Kylian Mbappé érte el. Kellemetlen, szívós ellenfél a Paraguay, a végén is megy még ott a hát kakasviadal a kezdőkör környékén a Paraguay kispadról érkező játékosok, miközben
1: és csak kapott egy sárgalapot Galarza. Tehát nem ússzák meg a paragvályák sárga nélkül.
3: Igazából Galarza egész mérkőzésen nyújtott tevékenysége.
2: Nem, az jutott eszembe, hogy ami a jégkorongban van, tehát jégkorongban se vezet egy Finnország-Svédországot, csak kanadai játékvezető, meg aki azon a színvonalon van. Tehát egy Kanada-Finnország jégkorong mérkőzésen nem brazil játékvezetőt hívnak, ahol még jég sincs. Szóval ez nem így működik szerintem. Tönkretette az egész mérkőzést a játékvezető is, mert teret adott ennek a dirty futballnak, most nem tudom szebben fogalmazni, ez piszkos futball volt, semmi köze nem volt a játékhoz, még 0-1-nél is semmi mással nem foglalkozott Paraguay, csak a tisztatalan megoldásokkal, meg sem próbáltak futballozni, pedig tele vannak jó játékosokkal. Nagyszerű futballistákkal vannak tele.
3: Küzdelmes mérkőzésen a philadelphiai hőségben nyert a francia válogatott. Paraguay, Franciaország 0-1 a labdarúgó világbajnokság 8-at döntőjében. 1998-ban már találkozott a két válogatott világbajnoki 8-at döntőben. 28 évvel későbbi győztes Laurent Blanc 114. perces aranygoljával jutott tovább. Philadelphiában is szenvedett a francia válogatott, amelynek nem csak a szívósan védekező dél-amerikai riválissal, hanem a 37 fokos hőséggel is meg kellett birkóznia. Hiába játszott fölényben Franciaország az első félidőben, a kaput egyszer sem találta el, Koné és Dembélé egy-egy megpattanó próbálkozása surrant a kapufa mellett. A fordulás után Koné távoli kísérletét Hill a léc fölé tenyerelte, majd a második félidő felénél a frissen becserélt Doué szlalomozott végig a paraguayi 16-oson belül, Diego Gomez pedig megrúgta, varvizsgálat után ítélt büntetőt az üzbég játékvezető. Mbappé jobban helyezett a kapu bal alsó sarkába a 70. percben, 1-0 a franciák javára. A mérkőzés folytatásában töredezett, szakadozott volt a játék, jó néhány szabálytalanság lassította a mérkőzést, az eredmény viszont nem változott, igaz, a hosszabbításban Mbappé kétszer is lőhetett, Hill viszont bravúrral hárított mindannyiszor. A francia válogatott a története során sorozatban negyedjére jutott el a világbajnokságon a legjobb 8 együttes közé. Franciaország-Paraguay tehát 1-0, a francia válogatott ellenfele a legjobb 8 között majd Marokkó lesz. Bene Ferenc, olyan értékelnéd ezt a találkozót? A futball kevés szépségét vonultatta fel ez a összességében 104 perc, de a francia válogatott ott van a legjobb 8 között, de Paraguay milyen nyomot hagy ezen a világbajnokságon?
2: Ahogy említetted, kevés szépséget vonultatott fel ez a találkozó labdarúgásból, bár taktikai szempontból nagyon-nagyon jól indult a találkozó, tehát Paraguay ezzel az 5-4-1-es védőharmadba visszahúzódó nagyon fegyelmezett és nagyon egységes játékával azért gyakorlatilag azt az irányvonalat indított el, ahogyan Németországot legyőzték, és hát valljuk meg őszintén, egy francia válogatottal szemben nem is lehet nyíltan futballozni, ez teljesen jogos volt, és teljesen vállalható és reális mérkőzésterv volt. A francia válogatott megpróbált átlövéseket, megpróbált sorok közötti bepasszokkal, megpróbált szélső beadásokkal érvényesülni, ez mind nem működött egészen a második félidő elejéig, amikor történt egy kulcs momentum, Deschamps cseréjének köszönhetően Barcola helyett Doué cseréje jelentette a fordulópontot. Becserélése után nem sokkal Doué második cselsorozatából 11-est harcolt ki, ezt Mbappé értékesítette, és innentől kezdve igazából az ember azt várta volna, hogy a paraguayi válogatott, ha nem is aránytalanul nagyot kockáztatva, de mivel tele van igazi klasszikus dél-amerikai jó futballistákkal talán egy picivel nyíltabb futballt hoz elő, és bátrabban futballozik, és vagy azt is mondhatnám, hogy futballozik végre, hiszen eddig semmi mással nem törődtek egészen az első gólig, csak a játék tördelésével. Elég sok tisztátalan dolog volt a mérkőzésen, elég sok szabálytalanság, és próbálták kizökkenteni a franciákat. Hát ez a paraguayi válogatott meglepő módon 0-1 után sem változtatott a stratégiáján, a harcmodorán, a játékmodorán, és ennek teret adott az üzbég játékvezető, úgyhogy sajnos a francia válogatott nem volt képes újabb gólt szerezni és látványos kontrákat vezetni, a paraguayi válogatott pedig igaz Franciaországgal összehasonlítva nem rendelkezett olyan minőséggel, hogy mondjuk beszorítsa a francia válogatottat, de nekem személy szerint furcsa volt, hogy továbbra is nagyon tisztátalanul futballoztak, és nagyon kevés energiát fektettek a támadásokba. Így borítékolható volt, hogy újabb gól nem születik a mérkőzésen. Talán a francia válogatottól elvárható lett volna, hogy esetleg egy kontratámadás befejez, de igazából mindvégig kontroll alatt tartották a találkozót, és gyakorlatilag, ha nem is volt egy látványos mérkőzés, én úgy gondolom, hogy a sikert elérték, hiszen megúszták sérülés nélkül, és egy minimális egygólos győzelmet arattak. Úgy gondolom, hogy megérdemelten. Deschampsnak azért nagyon-nagyon komoly kerete van, és most is meghúzta azokat a cseréket, hogy a padról meg tudták nyerni a mérkőzést. Továbbra is mondom, hogy a mérkőzés fordulópontja az Doué becserélése volt. Gratulálunk Deschampsnak, a francia válogatott készülhet Marokkóra. Egy olyan marokkói csapat ellen, amelyik szintén hasonlóan védekező felfogásban futballozik, de sokkal több jó játékossal rendelkezik, és egy nagyon-nagyon érdekes mérkőzés előtt állunk, hiszen a francia lendületes, attraktív támadójáték fog egy nagyon-nagyon szervezett, és hát úgy gondolom szimpatikus marokkói csapattal szemben állni.
0: Még egy érdekesség, a francia válogatott 3 sárgalappal zárt a mérkőzést a paraguayi 1-jel. A továbbjutó Franciaország ellenfele július 9-én, tehát jövő csütörtökön 22 órától Marokkó lesz majd Bostonban. Azt a mérkőzést is figyelemmel követhetik majd itt a Nemzeti Sportrádióban, ahogyan egyébként a holnapi találkozókat is, a labdarúgó világbajnokság holnap tehát, illetve már ma, mert ha egy időközben vasárnap lett, ma 22 órától folytatódik majd a Norvég-Brazil összecsapással természetesen. Akkor, amikor éjjel 1 óra múlt 11 perccel, köszönjük a figyelmet Bene Ferencet, állandó szakértőnket, Tóth Bélát és Szabó Bencét hallották, nyugodalmas jó éjszakát viszont hallásra.
4: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az Újra Töltve, a Nemzeti Sportrádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
1: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az Újra Töltve című magazin műsor 14. részét hallják. A következő percekben a labdarúgás legfontosabb tornájával foglalkozunk, néhány emlékezetes világbajnoki találkozót mutatunk be. Az általunk kiválasztott 5 különböző mérkőzés mindegyikét egyes sportújságíró vagy sporttörténés segítségével igyekszünk elhelyezni térben és időben. Tartsanak velünk! A labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó története tele van legendás futballistákkal, emlékezetes összecsapásokkal, nagy diadalokkal, meglepő vereségekkel, drámákkal, könnyekkel, örömökkel, de akadnak meccsek, amelyek különböző okok miatt kilógnak a sorból. Túl sok bennük a politika, túl kevés a fair play, megmagyarázhatatlan bíróhibák, mélyben gyökeredző indulatok jellemzik. Van mérkőzés, amely után szabályt kellett változtatni, vagy bundagyanú árnyékolja be. Előfordult, hogy egyetlen kézmozdulat, esetleg bíróítélet váltott ki vitát, máskor pedig a következmények messze túlmutattak a sporton, a futballon. Ezek nem mindig a legszebb mérkőzések voltak, mégis a legemlékezetesebbek közé tartoznak. A következő percekben felidézünk a VB történelem furcsa, vitatott, különleges és néha egészen sötét meccseiből néhányat. Olyan találkozókat, amelyeknél nem csak az az érdekes, ki nyert, hanem az is, mi történt valójában.
2: Harcos vagyok, nekem így jó, hogy nem rám számol a bíró. Ha kérdezné, tehát igen, én nyerek, és nem kell hozzá 12 menet.
1: 1962. június 2-a. Chile Olaszország 2-0. A Santiago-i csata néven elhíresült mérkőzés a labdarúgó világbajnokság történetének talán legdurvább, legvadabb összecsapása volt, pedig sokáig még az sem volt egyértelmű, hogy Chile lesz az 1962-es világbajnokság házigazdája. Dénes Tamás sporttörténész így idézte fel az ezzel kapcsolatos dilemmákat.
3: Egy olyan országról beszélünk, amely ugye 1954-től kezdődően harcban állt a VB rendezés megkapásáért. Ugye a Dél-Amerikai Szövetség, miután Európa rendezett 54-ben és 58-ban, világossá tette, hogy a következő világbajnokságot majd Dél-Amerikában kívánja megrendezni, és abban az esetben, hogyha a FIFA nem így dönt, akkor akár a dél-amerikaiak bojkottálják is a tornát. Argentina tűnt a rendezésre a legesélyesebbnek, de a FIFA preferált a Chile rendezését is, akár még egy olyan akkor még eretnek megható, már megszokott gondolat is társult ehhez, hogy társrendező legyen Chile. De aztán végül önállóan kandidált a két ország.
1: 1960 májusában a valamiért legerősebb 9,5-ös földrengés rázta meg Chilét, az ország infrastruktúrája súlyos károkat szenvedett, így az 1962-es VB megrendezése is veszélybe került. Carlos Dittborn, a szervezőbizottság elnöke a drámai helyzet ellenére is kiállt a rendezés mellett. A sokszor idézett mondata, miszerint mivel nincs semmink, mindent megteszünk az újjáépítésért, lelkesítőleg hatott. A stadionokat és az infrastruktúrát rekordidő alatt sikerült helyrehozni, emelek eredményét Dittborn már nem láthatta, ugyanis elhunyt a VB rajtja előtt egy hónappal. Chile nem gazdag rendezőként, hanem bizonyítási kényszerrel küzdő országként várta a torna rajtját, de a lelkesedést felváltotta az indulat, miután két olasz újságíró Antonio Girelli és Corrado Pizzinelli még a torna kezdet előtt sértő cikk sorozatot jelentett meg Chiléről és annak fővárosáról, Santiagóról. Narrátor Szilágyi Dóra.
4: Tiszta őrület, hogy Chilében fogják megrendezni a labdarúgó világbajnokságot. Santiago elmaradott város. A telefonok nem működnek, vagy ha igen, az európai hívás egy vagyonba kerül. Egy levél 5 nap alatt érkezik meg, a taxik pedig olyan ritkák, mint a hűséges férjek. Santiago szörnyű, egész városrészeket ural a prostitúció.

0: A csileiek jelentős része alultáplált, írás tudatlan, szegény és hajlamos az alkoholizmusra.
1: Az újságcikkek csak rátettek még egy lapáttal a két ország között már korábban is meglévő ellentétekre. Ezekről Dénes Tamás sporttörténész beszélt.
2: Az olasz futball az különösen szálka volt a dél-amerikai országok futball szurkolói szemében abból a szempontból, hogy miközben már a 30-as évektől a legjobb dél-amerikai játékosok egy része Olaszországban játszott, és ott adott esetben állampolgárságot kapott, mint oriundó, tehát olasz nemzetiségű vagy olasz gyökerű futballista. Ez az 50-es években felerősödött. 1962-ben Chilében az olasz válogatottból négy dél-amerikai játékos is szerepet, José Altafini és Angelo Sormani brazilok voltak, Humberto Maschio és Omar Sivori pedig argentinok, megint csak nem növelte mondjuk az olaszok ott a népszerűségét.
1: A cikkek a chilei sajtóban felháborodást váltottak ki. A helyi lapok visszatámadtak, az olaszokat fasisztákkal, mafiózókkal és drogügyekkel azonosították. A hangulat annyira elmérgesedett, hogy az olasz újságíróknak el kellett hagyniuk Chilét, egy argentin kollégájukat pedig állítólag olasznak nézték egy santiagói bárban, s úgy megverték, hogy kórházba került. Ilyen előzmények után került sor 1962. június 2-án a Chile és Olaszország közötti világbajnoki mérkőzésre, amelyen egy megsértett és egy ellenséges közegben futballozó ország csapata találkozott. Így nem csoda, hogy 12 másodperc után megvolt az első chilei szabálytalanság. Az ezután történteket az angol Time magazin így foglalta össze. Az idézetet Katona László felolvasásában hallják.
3: Ken Ashton játékvezető 5 percen belül kénytelen volt véget vetni egy potenciális ökölharcnak az ellenfél csapatai között. Nem sokkal ezután az olasz középpályás Giorgio Ferrini úgy reagált Honorino Landa szabálytalanságára, hogy a játékvezető előtt belerúgott. Az angol gondolkodás nélkül kiállította Ferrinit, aki azonban nem volt hajlandó elhagyni a pályát. Az olasz tudni akarta, miért nem kapott sárgalapot Landa, majd sértettségében még 8 percig a pályán maradt, a közönség sziszegése és fütyszó közepette egyre dacosabb lett. Végül egy chilei rendőrökből álló osztag erőszakkal kísérte le a pályáról.
1: A folytatás sem volt szebb. A történteket Dénes Tamás sporttörténész idézte fel.
2: Közben azt nem vette észre, hogy Landa ököldel bevágott egyet egy olasznak, mint hogy az sem, hogy Leonel Sanchez, aki a Chilek egyik legjobb játékosa volt, Mario Davidot ütötte meg. Ellenben, amikor David fejbe rúgta, később Sanchez azt észrevette, és hát Sanchez mondjuk annyira felbátorodott azon, hogy az első incidens megúszta, hogy egy ökölvívókat megszégyenítő balcsapottal eltörte Humberto Maschionak az orrát, sőt állítólag, én ezt John Footnak a Calcio című könyvében olvastam, bizonyos legendák szerint a chilei miközben ütött még egy áruló kifejezést, és mondott egy kiáltott spanyolul a dél-amerikai származású, de már az olasz válogatottban szereplő argentin játékosnak.
1: A Jaime Ramirez és Jorge Toro góljával 2-0-ás chilei győzelemmel záruló találkozóhoz tartoznak a BBC televízióban a mérkőzést néhány nappal később értékelő kommentátor David Coleman szavai. Narrátor Szegő Tibor.
4: Ez a mérkőzés a futball történetének legbutább, legszörnyűbb, legundorítóbb és legszégyenletesebb bemutatója volt. Ez volt az első alkalom, hogy ezek az országok találkoztak, és reméljük az utolsó is. Chile nemzeti mottója így hangzik. Ésszel vagy erőszakkal. Ezúttal a chileiek nem voltak észszerűek, az olaszok csak erőszakot alkalmaztak, az eredmény pedig katasztrófa lett a világbajnokság számára.
1: A történtek után azon már meglepődni sem érdemes, hogy a találkozó másnapján napvilágot látó reakciók alapján, mintha két különböző mérkőzést láttak volna a felek. Jorge Piz, a Chilei Labdarúgó Szövetség elnökségének tagja így nyilatkozott. Felolvasó Tóth Béla.
5: Úgy tűnt, az olaszok kizárólag azzal a szándékkal léptek pályára, hogy megsebesítsék a chileieket. Olyan volt, mint egy rodeó. Őszintén szólva szerintem doppingoltak. Most már látom, hogy szükség van a játékosok laboratóriumi vizsgálatára a mérkőzések után.
1: Ezzel szemben az olaszok hivatalos panaszt nyújtottak be a FIFA-hoz Ken Ashton elfogult bíráskodása miatt. Sőt, odáig mentek, hogy szerintük a chileiek kannibálok módjára viselkedtek a pályán. Amikor a mérkőzésen történtek híre elérte Olaszországot, az olasz hadsereget kellett bevetni a római chilei konzulátus védelmére. A találkozó játékvezetője Ken Ashton utólag így értékelt az esetet. A nyilatkozatot Szegő Tibor idézi.
4: Nem futballmérkőzést vezettem, hanem katonai manőverekben működtem közre játékvezetőként.
1: Dénes Tamás sporttörténész a labdarúgó VB történetének egyik legbrutálisabb találkozójának utóéletéről is szolgált néhány érdekességgel.
2: A csoportszakaszban a chileiek továbbjutottak és eljutottak egészen az elődöntőbe, az olaszok pedig kiestek. Az olaszok óriási csalódással élték meg azt, hogy kiestek a világbajnokságon. Tulajdonképpen annak mondjuk ehhez találkozóhoz nem volt köze, a gyenge szereplésnek igen, hogy úgy döntöttek, hogy aztán csökkentik a külföldi játékosok számát, tehát nem lehetett egy idő után már új külföldi játékosnak igazolni a kácsóba. A csileiek viszont mint egy ugródeszkának használták ezt a találkozót, és történetük legjobb világbajnoki szereplését produkálták.
6: Érdekesség, hogy 4 évvel később, 1966-ban az angol világbajnokságon, vagy angol rendezési világbajnokságon szintén összefutott a csoportkörben a két csapat, akkor Olaszország győzött 2-0-ra. Annak a mérkőzésnek a hangulatán érezhető volt a feszültség, vagy 4 év elég volt a feleknek ahhoz, hogy mindent elfelejtsenek?
2: Azt olvasom, hogy benne volt az olasz játékosokban különösen, akadt még néhány, aki játszott mind a két mérkőzésen, ez az akkori eset. De hát a csilei válogatott közel sem volt annyira erős már, mint 1962-ben. Hozzáteszem, 1966-ban is az olaszok óriási csalódást keltettek a világbajnokságon, hiszen miután a észak-koreai csapattól kikaptak Pakdoiknak a góljával, jóval a reményeik előtt haza kellett, hogy térjenek, elbúcsúztak a világbajnokságtól. Ez volt az emlékezetes eset, hogy az olaszokat nem egy csoportban reptették haza, hanem különböző városokban szállt le a gépük éjszaka, és akadt, ahol rohadt paradicsommal dobálták meg őket.
6: Ha nem is közvetlenül, de a Santiago-i csata is szerepet játszott a világ futballjának egyik meghatározó újításában, ugyanis a mérkőzésen bíráskodó Ken Ashton később a sárga és piros lapok rendszerének kidolgozásáról vált ismerté. A korabeli bíráskodással kapcsolatban problémaként vetődött fel, hogy sokszor a játékosok és a szurkolók sem értették egyértelműen, ki kapott szóban figyelmeztetést, milyen fegyelmezési fokozatok vannak, kit és miért küldtek le a pályáról. Ashtonban az 1966-os VB idején született meg a színes lapok gondolata, amikor a közlekedési lámpák logikája, azaz a sárga figyelmeztetés, a piros a megállás alapján univerzális jelrendszert keresett. Az először az 1970-es világbajnokságon alkalmazott sárga és piros lapos rendszer a korábban kialakult káoszokra adott vizuális és nyelvtudástól független választ. Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1978. június 21-e. Argentina-Peru 6-0. A rozáriói buntagyanú. A világbajnokság történetének mindmáig egyik legvitatottabb, legtöbbet elemzett mérkőzése. Bár a FIFA még az előző kormány pályázatát elfogadva adta Argentinának a VB rendezési jogát, a torna idején már Jorge Rafael Videla vezetésével véres katonai diktatúra irányította az országot. Ebben a helyzetben a hatalom számára a világbajnokság nem egyszerű sportesemény volt, hanem inkább propaganda eszköz, amivel be akarta bizonyítani a világnak, hogy Argentina stabil, egységes ország. Akkoriban ugyanis Argentinát az állami terrorral, a kínzásokkal és az embertelen bánásmóddal azonosították. Ahhoz, hogy a későbbieket megértsük, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője Ballai Attila segítségével érdemes kicsit bővebben szót ejteni a világbajnokság hátteréről.
7: Argentina győzelemre ítéltetett. Azért rendezték meg a világbajnokságot, hogy ez a csapat most már végre egyszer révbe érjen. Egyébként az Európán kívüli VB-knek mindig volt ilyen hangulatok, hogy most vagy soha. Rögtön az elején 1930 Uruguay függetlenségének a 100 éves évfordulát ünnepelte. Uruguay-Argentina döntő volt, majdnem háború robbant ki a két ország között. Még abba se tudtak megegyezni, hogy milyen labdával játsszák a döntőt, azért az első fél időt argentin labdával játszottak, a másodikat Uruguayval. Nem mellékesen az argentin labdával az argentinok 2-1-re vezettek, aztán Uruguay 3-0-ra hozta a saját labdával a második fél időt. 1950-es VB-n ugye a brazilok, amikor mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy ezt ők fogják megnyerni, és a Maracanában az utolsó meccsen 200 ezer nézőt 2-1-re kikaptak Uruguaytól. A szemtanúk szerint többen onnan vetették magukat a mélybe a stadionnak az ormáért, a öngyilkosok lettek. 1962 Chile, akkor éppen nem volt katonai hunta Chilébe, két hunta között egy aránylag demokratikus berendezkedési ország volt, de ettől még az olaszok elleni meccsen amilyen segítséget kaptak a chilek, és amilyen botrányos volt a meccs, az ugyancsak párját ritkítja, Európában elképzelhetetlen lenne. Aztán jött a 78-as VB, és 2002-ben én ott voltam Koreában, amikor Dél-Koreát becsalták a négybe, és a dél-koreai elnök a spanyol elleni negyeddöntő után azt mondta, hogy ez az ország 5000 éves történetének legboldogabb napja. Most ennyit úgy általában. Ez a világbajnokság pedig nem csak az a fontos, hogy Európán kívül és Argentínában volt, első ízben Argentínában, hanem az is, hogy mikor. A Jorge Videla féle katonai huntának a kellős közepén. Egy olyan országban, ahol aki ellenzéki gondolatot megfogalmazott, azt inkább fizikailag semmisítették meg, de politikailag biztosan. Elképesztő korrupció, rohanó, szárnyaló infláció, romokban lévő gazdaság, sikert kellett felmutatni. és ennek a sikernek egyetlen eszköze volt az argentin futball válogatott, ezért aztán amögé mindent oda tettek. Ennek első szenvedő alanya a magyar csapat volt, ugye, hiszen Argentínával egy csoportba játszottunk, 2-1-re kikaptunk, a magyar futball vezetőség óriási hibája volt, hogy komolyan gondolt, hogy mi azt a meccset meg tudjuk nyerni, és arra tettünk fel mindent. Ezért aztán nem csak egy meccset, hanem mindent el is vesztettünk. Argentina így haladt tovább, győzelemre ítéltetve egészen a bizonyos Peru elleni mérkőzésig.
1: Az első csoportkörből a hazaiak Olaszország mögött, Franciaországot és Magyarországot megelőzve a második hely jutottak tovább. A második csoportkörben pedig a Lengyelország elleni 2-0-es győzelmet a Brazíliával szembeni 0-0-es döntetlen követte. Ez utóbbi találkozó magyar vonatkozásáról Balai Attila beszélt.
7: Amikor nyilvánvaló volt, hogy hogyan fog kinézni a két középdöntős csoport, a két négyes csoport, akkor az első pontban lehetett tudni, hogy Argentina és Brazília küzd majd a világbajnoki döntőért. Mert nem volt elődöntő, hanem a két négyes csoport győztese egyből VB döntőt játszott. És a második körben, a középdöntő második körben az Argentina-Brazília mérkőzés egy 0-0-ás döntetlent hozott. Tehát ha azt a brazilok megnyerik, akkor ők vannak ott, nincs mese. És ez a mérkőzés megmaradt a normalitás keretei között, és ebben óriási szerepe és érdeme van a játékvezetőnek, bizonyos Palotai Károlynak, aki úgy lefújta azt a meccset, hogy az egész világ leborult előtte. Mert ott aztán tényleg puskaporos volt a hangulat. De ezután nyilvánvalóvá vált, hogy a gólkülönbség fog dönteni a két nagy között, és mivel, ahogy mondod, a brazilok előbb lejátszották a meccsüket, lehetett tudni, hogy Argentínának 4 góllal meg kell vernie Perut.
1: A két dél-amerikai gigász döntetlenje után a Peru elleni meccs döntött arról, melyikük jut be a döntőbe. A képlet egyszerű volt. Az argentinoknak legalább 4 góllal kellett nyerniük a fináléhoz, minden más esetben a brazilok játszottak a világbajnoki trófáért. Az argentin-perui meccset megelőző hangulatot Balai Attila idézte fel.
7: Lehetett tudni, hogy Argentínának 4 góllal meg kell vernie Perut. Ez az addigiak alapján nem tűnt egyszerű történetnek, mert az argentinok összesen lőttek 6 gólt, Peru pedig parádésan kezdett. Én akkor szerettem bele Peruba a 78-as VB első meccsén, amikor Skóciát 3-1-re úgy megverte olyan egyéni teljesítményekkel és futballal, mint az álom. Aztán azért valamelyest kezdett ez a csapat kifulladni szerintem, mert a középdöntő első meccsén például 3-0-ra simán kikapott a braziloktól. De amit ezen a 6-0-ra elveszített mérkőzésen műveltek a peruiak, ugye a magyar tévét közvetítette ezt a meccset, és megvolt az előélete még itthon, a magyar sajtóban is. A meccs napján megjelent Népsport idézett egy brazil újságot, amelynek az volt a szalag cím, hogy óriási disznóság készül ellenünk, de semmit nem tehetünk ellene. Tehát nagyjából azért már elég sokan felvázolták, hogy mi várható. Például azt, hogy a peruiak kapusa, az egyébként kiváló kirógá, nem csak hogy Argentínában született, hanem Rosarióban a meccsnek a színhelyén, tehát ott elég komoly és élénk hatások érhették, és már előre beszéltek mindenféle ilyen kormányközi egyeztetésekről, egyebekről. Ez vagy igaz, vagy nem. Hozzáteszem, ha igaz, akkor utóbb egyik félnek sem állt érdekében, hogy ezt bizonyítsa. Az viszont tény, kép is van róla, hogy Argentina köztársaság elnöke, Jorge Videla, a mérkőzés előtt bement a perui öltözőbe, ahol hosszasan esetelte a két ország békés baráti viszonyát, és hogy reméli, hogy ez így is marad, csak azt nem mondta, hogy gyerekek, ehhez minimum 4-jel ki kell kapnotok.
1: Az imént említett eset az argentin elleni meccsre készülő perui játékosok pályafutása talán legbizarabb pillanata lehetett. Erről a csapatkapitány Héctor Csumpitász később így nyilatkozott. A narrátor Tóth Béla.
8: Az öltözőnkben egyszer csak megjelent Jorge Rafael Videla és az amerikai külügyminiszter Henry Kissinger. Úgy tűnt, mintha csak azért jöttek volna, hogy üdvözöljenek minket. Azt mondták, remélik jó meccs lesz, mert az argentin szurkolókban nagy a várakozás. Sok szerencsét kívántak és kimentek. Egymásra néztünk és azon tűnődtünk, miért hozzánk jöttek be. Nem inkább az argentin öltözőbe kellett volna menniük? Mi folyik itt? Sok szerencsét kívántak nekünk. De miért? Ez elgondolkodtatott minket.
1: Perut 1978-ban Francisco Morales Bermudez tábornok, a perui forradalmi fegyveres kormányvezetője kormányozta. Az öltözőben a tőle érkező levelet is felolvasták, a szöveg a két ország barátságát és együttműködését hangsúlyozta. Az öltözői eset különös utóélete, hogy bár a perui csapat játékosai egyöntetően állítják, Henry Kissinger és Jorge Rafael Videla ott jártak az öltözőben, az amerikai külügyminiszter később erre nem emlékezett. A narrátor Szilágyi Dóra.
0: Egyáltalán nem emlékszem arra, hogy Peru öltözőjében jártam volna Videlával.
1: A perui csapat játékosai ilyen előzmények után igencsak furcsa hangulatban futottak ki a pályára. A VB addigi meccsein legfeljebb 2 gólt szerző argentinok 2-0-ás fél idő után 6-0-ás sikerrel kvalifikáltak a világbajnoki döntőbe. A történeti hűség kedvéért érdemes megjegyezni, hogy Peru az azt megelőző 5 meccsen összesen 6 gólt kapott. A Népsport június 23-ai számában megjelenő tudósításban alig leplezett módon a sorok között rejtették el a lényeget. A felolvasó ismét Szilágyi Dóra.
0: Úgy festett ez a mérkőzés, hogyha az argentinoknak 10 góllal kellett volna nyerniük a döntőbejutáshoz, akkor annyival győztek volna. A két csapat, mintha nem ugyanazon a találkozón játszott volna. Az argentinok megszállottakként eltökélten, sokszor az eszközökben sem válogatva küzdöttek a döntőbejutásért. A perúiak pedig, mintha barátságos mérkőzést játszottak volna a VB végén. Az argentin csapat ezen a VB-n még nem játszott ilyen jól, de ellenfelük hihetetlenül gyenge teljesítménye volt csillogásuk oka.
1: Az argentinok döntőbe jutása, majd ott a hollandok legyőzése és a VB arany egy ideig felettette a történteket, utólag azonban számos teória látott napvilágot az argentin-perui mérkőzés kapcsán. A gyanú egyik központi alakja Ramon Quiroga, a perui kapus volt, aki Argentinában, Rosarióban született, majd honosított perui válogatott lett. Ez önmagában természetesen nem bizonyíték, de a 6-0 után sokakat elgondolkoztatott, hogy az argentin születésű kapus éppen Argentin ellen kapott 6 gólt egy döntőbe jutást eldöntő meccsen. A másik sokat emlegetett név Rodolfo Manzo, perui védő. Egyes későbbi állítások szerint ő is érintett lehetett, sőt olyan történtek is keringtek, miszerint pénzt vagy klubkarrierrel kapcsolatos előnyt kaphatott. José Velázquez az 1978-as perui válogatott középpályása, 2018-ban a Perui Trome című lapnak adott interjújában konkrét vádakat is megfogalmazott. A cikkből felhasznált részletet Tóth Béla narrálásában hallják.
5: A mérkőzés előtti estén Marcos Calderón szövetségi kapitány bejelentette, nem Quiroga fogja védeni a kapunkat, mivel argentin származású. Aztán persze ő kezdett. Rodolfo Manzo, Raúl Goriti, Ramón Quiroga és Juan José Muñante adták el a becsületüket. Sőt, rosszabb, eladták a hazájukat egy maroknyi pénzért. Persze ezt soha nem fogják beismerni, de legalább életük végéig magukkal hordozzák ezt a szégyent.
1: A megvádolt játékosok tagadták az állításokat, mondván ezekre nincs bizonyíték. Quiroga Velázquezt elmebetegnek nevezte, majd így folytatta. Narrátor Szegő Tibor.
4: Nem adtam el magam. Ha pénzt fogadtam volna el, nem tudnék végig sétálni Limán. 4 évvel később is ott voltam a világbajnokságon, és a perui szurkolók mindig tisztelettel bántak velem. Ha veszíteni akartam volna, egy nappal sem tudtam volna tovább élni ebben az országban. De lám, több mint 40 éve itt élek.
1: A 6-0-ás eredménnyel záruló argentin-perui találkozó utólag Peru mellett Argentinában és a közvetetten érintett Brazíliában is éles visszhangot váltott ki. Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője ezeket is felidézte.
7: A perui visszhang minimum ellentmondásos volt. Argentinában ott akkor még abban a pillanatban szerintem legfeljebb egy-két nagyon vágyfülű vagy ellenzéki emberbe vetődhetett fel, hogy ez így nem volt jó. De például hosszú évekkel később Leopold Luque az egyik csatár, aki az ellenünk például az egyenlítő gólt szerezte, és ezen a meccsen is rúgott 2-t, úgy fogalmazott, hogy hát ha akkor tudtam volna, vagy így utóbb, nem nagyon vagyok büszke arra, ami történt. De mi akkor nem is sejtettük, hogy mi az egész, csak futballoztunk. Hát a brazilok azok egyértelműen álltak elő a különféle összeesküvés elméletekkel, amelyek aztán lehet, hogy gyakorlatok is voltak. Először nagyjából arról volt, hogy ugye nem kell mondani, hogy a dél-amerikai államok a 70-es években gazdaságilag nem álltak túl jól. Egy-egy rosszabb évjárat a termésekben az éhínséget is okozhatott. És Peruban pont ez volt a helyzet. És hogy született állítólag kormányközi egyezmény arról, hogy nagyon komoly gabona export vagy import, attól függ, melyik ország szempontjából nézzük, következhet, hogyha kikapnak ennyivel. A 2010-es években valamikor egy komoly bírósági tárgyalás volt arról egyébként, hogy a két ország közti kiadatási egyezmény dacára olyan perújakat szöktettek át Argentínába, akiket Argentínának vissza kellett volna toloncolni a Peruba, de Jorge Vidal elnök azt mondta, hogy maradhatnak egy esetben, ha kedvező eredmény születik az Argentina-Peru mérkőzésen. Ez bírósági tárgyalás volt, erre tanúk vannak, tehát ez nem valami légből kapott információ. És akkor ugye ott van még ez a Quiroga száz szegény, pedig ez egy elképesztő kapus volt Quiroga, tehát volt, hogy a félpályán cselezett, őrült volt, de ezen a meccsen igazi potyagolt nem kapott. Más kérdés, hogy olyan óriási bravót sem mutatott be, mint amelyeket amúgy szokott.
1: A magyar futballban is volt egy hasonló trauma. Az 1986-os VB-n Irapuátóban a szovjetektől mi is 6-0-ra kaptunk ki. Az a vereség máig érezhető sebeket ejtett a magyar futballon, mint hogy az 1978-ban történtek kétségkívül hatással voltak Peru következő évtizedeinek labdarúgására. Ballai Attilától azt kérdeztük, lehet-e párhuzamot vonni a két eset között?
7: Abszolút benne lehet, és nem csak konkrétan az, ami nálunk történt, hogy ahogy mondtuk, hogy a fürdővízzel kiöntötték a gyereket is, hanem ott az az önvád, ami lehet, hogy a hivatalos kommunikációkban nem kapott teret, de a perui futball akkor megszégyenült úgy, hogy saját magát szégyenítette meg, és Peruban a futball ugyancsak, mint Dél-Amerikában máshol vallásnak számított. A játékosok az 1978-as VB meccsei előtt egy oltárképhez imádkoztak az öltözőben például. Na most, hogyha ilyen lelki beállítottság után úgy kapsz ki hatnóra, hogy te se teszel semmit azért, hogy ne legyen ilyen megalázó a vereség, abba bele lehet rokkani lelkileg, morálisan generációkat tehet tönkre, meg hosszú időre egy sportágat. Nagy bánatomra ez történt, és hogyha most megnéztük a jelenleg zajló világbajnokságnak a selejtező sorozatát, amikor azt láttuk, ugye, hogy 10 dél-amerikai csapat játszik körmeccset, 6 közvetlenül kijut a világbajnokságra. Még a 7. is folytathatja interkontinentális selejtezővel, és Perúnak, ennek az egykori kiváló futballhatalomnak még a 7 bejutásra sincs esélye, akkor most azt lehet mondani, hogy nagyon hosszú ez az árnyék.
1: Akadnak elméletek, melyek szerint a szálak a játékosok szintjénél jóval magasabbra vezetnek, a találkozó kapcsán magas szintű államközi egyezményről szólnak. A The Sunday Times tényfeltárása szerint Argentina a meccs után nem sokkal 35 ezer tonna ingyen gabonát szállított a gazdaságilag összeomlott Perúnak, emellett az argentin jegybank feloldott egy 50 millió dolláros zárolt hitelkeretet a perui kormány számára. Fernando Ledesma volt perui szenátor, később egy argentin bíróság előtt eskü alatt vallotta, a 6-0-ás meccs a diktatúrák közötti politikai alku része volt. Perú baloldali politikai menekülteket és disszidenseket adott át az argentinoknak, cserébe a perui kormány utasította a válogatottat, hogy súlyos vereséget szenvedjen. Bizonyíték persze erre sincs. A VB történelem legkülönösebb mérkőzéséről a pontos igazságot még most, 48 évvel később sem ismerjük, a bunda gyanú azonban megingathatatlan. Videla és Kissinger öltözőbeli látogatása, Perú második félidei összeomlása, a perú játékosok nyilatkozatai, az akkori katonai diktatúrát jellemző gyanús körülmények, és végül az argentinoknak kedvező végeredmény mind egy irányba mutatnak. Önök az Újratöltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1982. június 25-e, Gijón. NSK Ausztria 1-0. A futball VB történetében a gijóni szégyenként bevonuló találkozó. Itt szó sem volt politikai háttéralkuról, ellentétről, pénzről, bundáról, a botrányt kavaró meccs lényege ennél felszínesebb és cinikusabb. Olyan eredmény elérése volt a cél, amely mindkét félnek megfelelt, a játékosok pedig ennek érdekében meg is tettek mindent. Mindent, amit ez esetben a semmi szinonimájaként kell érteni, nem csoda, hogy a mérkőzést a gijóni szégyen mellett a gijóni meg nem támadási egyezményként is emlegetik. Mindez azért is volt fájó a FIFA-nak és a világbajnokság szervezőinek, mert egyébként az 1982-es spanyolországi volt minden idők egyik legjobb világbajnoksága. Ezt a véleményt osztja el Pap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője is.
9: Én nem nagyon ismerek olyan embert, aki mondjuk... ugye általában az 1970-es VB-re szokták azt mondani, hogy minden idők legjobb VB-je. Na most azt én még pont nem láttam, készségére hiszem, hiszen aki látta, az azt mondja, de aki nem látta a 70-es VB-t, én még nem találkoztam olyannal, aki szerint a 82-es lett volna minden idők legjobb VB-je. Én is úgy gondolom, hogy volt legalább 6-7 olyan csapat, amelyik oda-vissza a környékbeli VB-ket, mindegyiket megnyerte volna, de hát ezt csak egy nyerhette meg, egyébként ugye az olasz. De hát az általam valaha látott legjobb brazil válogatott ott játszott, be se jutott a 4-be. Fantasztikus. A címvédő argentinok annyit változtak 78 óta, hogy még Diego Maradonájuk is volt, be se jutottak a 4-be. Szenzációs francia csapat, 2 évvel később Európa bajnok lett, nem jutottak döntőbe. A németek extrák voltak, nem nyerték meg a VB-t. Az olaszoknak volt egy óriási mázliuk, egy Paolo Rossiuk és egy fantasztikus szériájuk a végén, amivel aztán megnyerték a világbajnokságot, de a lengyelek is extrák voltak, tehát szenzációs, mert angolok nagyon jók voltak, tehát, és még mi magyarok is, hát ez volt az a VB, ahonnan legalább nem szemlesütve kellett hazakullognunk, mi mégiscsak itt állítottuk fel a VB körök gólrekordját, a 10-1-et Salvador ellen, és negyed órával a vége előtt még továbbjutásra álltunk Belgium ellen, amelyikkel két évvel az előtti EB ezüstérmes, 4 évvel későbbi VB elődöntős Belgium ellen játszottunk 1-1-et. Ma már Jean-Marie Pfaffot kiállították volna, mert utolsó emberként elütötte fazekast. A bármelyik későbbi, ez volt az első 24 csapatos VB, bármelyik későbbi 24 csapatos VB-n a 3, vagy akkor még ugye győzelemért 2 pont járt, vagy később 4 pontunkkal, a 10-1-es győzelmünkkel vidáman tovább jutottunk volna, mint legjobb csoport harmadik, de itt nem ez volt a lebonyolítás, úgyhogy itt nem jutottunk tovább. És azért ezen a VB-n játszották azt a olasz-brazil középdöntőt, Paolo Rossi 3 góljával nyertek az olaszok 3-2-re, ami tényleg minden idők egyik legnagyobb VB meccse, a másik az teljesen szubjektív. Számomra a német-francia elődöntő minden idők legnagyobb VB meccs, ami 3-3 lett hosszabbításban, csak ollózós gólból volt 3 azon a meccsen, és aztán 11-es párba jutottak tovább a németek. Ez volt az a meccs, ahol Schumacher elütötte Batistont, és azért is ma már piros lap járna, ott pedig semmiféle következménye nem volt, de egyébként az a meccs nem arról szólt, mert az a meccs az amúgy is szenzációs volt, mint ahogy az egész világbajnokság.
1: Foglaljuk össze az NSK Ausztria mérkőzés előzményeit. A világbajnokság második csoportjában Algéria 2-1-re legyőzte az NSK-t, Ausztria 1-0-ra Chilét, ezt követően az NSK-Chile meccs 4-1-re, az Ausztria-Algéria találkozó pedig 2-0-ra végződött. Az utolsó fordulóban 1982. június 24-én Algéria 3-2-re nyert Chile ellen, így a másnapi NSK-Ausztria összecsapás előtt már tudták a csapatok, hogy legfeljebb két gólos NSK siker esetén mindketten továbbjutnak, Algéria pedig kiesik. A továbbjutásról döntő találkozónak 4 évvel korábbról volt némi előélete, erről Elpap István beszélt.
9: A 78-as VB-n ott két négyes középdöntő csoport volt, az még egy 16 csapatos VB volt, és ott a németek és az osztrákok, a hollandokkal és az olaszokkal voltak egy négyes csoportban. Egyébként ott a másik ágon az argentinok a Perút verték 6-0-ra, úgyhogy tudták, hogy egyébként négyel is elég lett volna nyerniük, tehát nem kellett volna 6-tal nyerniük, de nyertek 6-tal, tudták, hogy ha négyel nyernek, akkor döntősök. A németeknek a bronzmeccs volt a tét, az osztrákok elleni utolsó meccsen. Az Kordobában volt, Argentinában. Emlékszem, a 80-as években volt egy Wurlitzer című kívánságműsor az osztrák tévében, Szombathelyen laktam, és állandóan osztrák tévét néztünk, és két dolog volt, amit minden héten legalább egyszer kértek. Ez egy ilyen önökkértékszerű, de videó kívánságműsor volt, tehát zenék is, meg tévés bejátszások. Minden héten legalább egyszer kérték azt, amikor 1955-ben a Belvedere erkélyéről Ausztria semlegességét, az osztrák államszerződést kihirdetik, hogy eltűnnek a hadseregek, és azt a semleges, ez a másik pedig a 78-as kordobai meccsen Hans Krankl győztes gólja, amivel 3-2-re megverték a németeket, mert ez nekik hihetetlen fontos volt, úgyhogy ezért is én elég kevésbé hiszek a megegyezésbe, de abba igen, hogy miután tudod, hogy ami van, az neked jó, nem kockáztatod. Itt ezen a meccsen inkább erről volt szó.
1: A németek centere Horst Rubesch már a 10. percben megszerezte a vezetést, ám ezt követően a két együttes a maga részéről gyakorlatilag befejezetnek tekintette a találkozót. A hátralévő 80 perc értékelhetetlen produkciót hozott. A Nézsport másnapi száma erről így írt. A felolvasó Szilágyi Dóra.
0: Békés passzolgatás volt, a komoly futball megcsúfolása. Minden meggyőződés nélkül terelgették a labdát a játékosok, említésre méltó esemény szinte nem is történt. Azt természetesen nehezen lehetett volna elvárni a 22 labdarúgótól, hogy kiélezett küzdelemben kockára tegyék továbbjutásokat. Az azonban már ugyancsak bosszantó volt, hogy sem a stadionban helyet foglaló szép számú közönséget, sem pedig a tévénézők millióit nem méltatták még csak annyira sem, hogy egy picit elhitessék velük, VB mérkőzésről és nem békés testmozgásról van szó. A Mundial első úgymond bunda mérkőzése alig ha kerül be a futball aranykönyvébe.
1: A lelátón ülők már a mérkőzés közben tiltakoztak. A spanyol nézők azt skandálták, fuera, fuera, vagyis kivelük. Közben pedig Algériát éltették. Az angol Guardian beszámolója szerint algériai szurkolók pénzt lengettek, pénzt égettek és bundát kiáltottak. Egy német szurkoló pedig tiltakozásul állítólag elégette a saját zászlóját. A helyi spanyol sajtó különösen keményen fogalmazott, a meccset gúnyosan Anschlussként emlegették, utalva Ausztria 1938-as Németországhoz csatolására. A Guardian összefoglalója alapján a nyugat-német sajtó is támadta a csapatot, szégyenként minősítette a pályán történteket. Az Algériai Labdarúgó Szövetség hivatalos tiltakozás nyújtott be a FIFA-nak, amiben többek között ezt írták. Katona László narrálását hallják.
3: Az volt a benyomásunk, hogy a két csapat megállapodott az eredményben. Ebben partnerük volt a skót játékvezető is, aki nem szólította fel komolyabb játékra az együtteseket. Egy pártatlan bíró talán le is fújta volna a komolytalan játszadozást.
1: Az algériaiak felháborodása jogosnak tűnt, hiszen a németek legyőzésével, ami akkoriban ritkaság számba menő csodának számított, közel kerültek a továbbításhoz, amivel Elpap István is egyetért, de hozzáteszi, ők is tettek volna azért, hogy elkerüljék a történteket.
9: Addig az, hogy egy harmadik világbeli csapat bármilyen eredményt ér el a VB-n, akár egy döntetlent csoportba, már az is szinte lehetetlen volt. Tehát az azt megelőző évben eleve volt 3-4 olyan kis csapat, mint amelyikből most itt az amerikai VB-n van körülbelül 20, és azért szeregetnek szépen pontokat. Ott az, hogy egy Zöldfoki szigetek pontot szerez, tudom, Zöldfoki szigetek nem volt ott, de mondjuk ha ott lett volna, vagy aki helyén ott volt, az szinte lehetetlen volt. És az, hogy Algéria nyer egy meccset, az egész egyszerűen csodaszámba ment. Észak-Korea volt ilyen még a 66-os VB-n, hogy szájtátva állt a világ, hogy itt mi történik, majd kiverte az olaszokat, meg majdnem a portugálokat is. De csak majdnem, tehát végül ott se ödöltek le a fák. De ez az algériai győzelem, ez megágyazott volna egy ilyen óriási bravúrnak. Erre azt mondom, hogy meg kellett volna jobban verniük Chilét. Tehát most komolyan tetszik, nem tetszik, akkor nem tudtak volna a németek meg az osztrákok ráülni az eredményre. Jelzem, hogyha nem ülnek rá, akkor szerintem a németek, mert az még egy olyan típusú német válogatott volt, amelyik ha nagyon kellett, akkor fel tudta szívni magát. És hiába volt nagyon jó az osztrák csapat, és mondom jobb, mint az algériai, azért a német annyival jobb volt mind a kettőnél, hogyha ha itt az a tét, hogy a németeknek 3 góllal kell nyerni, akkor inkább a németek nyernek 3 góllal, mint nem.
1: A nyugat-német és az osztrák válogatott hozzáállása, különösen a második félidőben arcpirító volt. Az Opta nevű adatelemző cég nemrégiben feldolgozta az 1982-es mérkőzést. Hallgassunk meg ebből néhány sokat mondó megállapítást. Ezeket az érdekességeket Szilágyi Dóra idézi önöknek.
0: A második játékrészben csak két lövés volt. Egyik sem találta el a kaput. Az utolsó lövés az 54. percben érkezett, vagyis az utolsó nagyjából 40 percben senki sem próbált gólt szerezni. A második félidős labdaérintéseknek mindössze 0,9%-a történt az ellenfél 16-osán belül, ami az adatbázisunk szerint modern VB történeti mélypont. A második félidőben a passzok 58%-a saját térfélen történt, miközben a VB meccsek átlaga az elmúlt 6 évtizedben 41% körül van. Azaz a meccs nem csak szemre volt passzív, az adatok szerint is extrém módon kockázatkerülő lett.
1: A lefújás követően természetesen az összes érintett tagadta, hogy előzetesen megegyeztek volna, s ez soha nem is sikerült bebizonyítani, mégis mindenki pontosan tudta, mi történt. Az osztrák szövetségi kaptány Georg Schmidt később szégyenletes előadásnak nevezte a mérkőzést. Jupp Derwall, az NSK kapitánya viszont először sértődötten utasította vissza a vádakat, később azonban már ő is visszafogottabb és árulkodóbb nyilatkozatot tett. Narrátor Tóth Béla.
5: Tovább akartunk jutni, nem futballozni.
1: A hangulatra jellemző, hogy az osztrák televíziós kommentátor Robert Seeger már a mérkőzés közben azt tanácsolta a nézőknek, kapcsolják ki a tévét, majd a meccs végén elhallgatott. A német kommentátor Eberhard Stanek élőben úgy fogalmazott, ami történik, a szégyenletes és semmi köze a futballhoz. A nemzetközi futballvilág fontos szereplői is megszólaltak a történtek kapcsán. Elsőként Franz Beckenbauer gondolatait hallják Katala László felolvasásában, az ezt követő idézeteket Szegő Tibor és Tóth Béla narrálja.
3: Remélem, a FIFA levonja a következtetéseket és megváltoztatja a VB lemonyolítási rendszerét. Nem szabad lehetőséget adni ilyen gyanús mérkőzésekre.
4: Michel Hidalgo, francia szövetségi kapitány. Ha rajtam múlna, az NSK és Ausztria válogatottját felterjeszteném a Nobel békedíjra.
5: Hannes Weisweiler, nyugatnémet edző. Hosszú pályafutásom alatt még nem láttam ilyen botrányos összecsapást. A felelősség elsősorban a mi játékosainkat terheli, amiért nem próbáltak meg újabb gólokat lőni.
1: Az NSK és Ausztria békés játszadozásának áldozatul eső Algériában is felháborodott cikkek és nyilatkozatok sora jelent meg. A felolvasók sorrendje Szilágyi Dóra, Katona László és Szegő Tibor.
0: El Mujahid című algériai sportlap. Ha létezik igazság, megsemmisítik az eredményt. Sajnos Rummenigge és Breitner, az algériai gyerekek két példaképe járt elől a manipulációban.
3: Nureddine Kuricsi, algériai labdarúgó. Az ilyen összecsapások a futball halálát okozhatják.
4: Alemi Szekkál, az algériai labdarúgó szövetség elnöke. Megtettük észrevételünket, hogy erkölcsileg lehetetlen helyzetbe hozzuk a világszövetséget. Ha ugyanis nem hoznak szankciókat, közvetett formában részt vállalnak a VB mérkőzések eredményeinek manipulálásában.
1: Az óriási felháborodás miatt a FIFA nem mehetett el szó nélkül az eset mellett, a mérkőzés másnapján 3,5 órán át tárgyalta az algériaiak beadványát. Az eredményről René Kurt, a FIFA szóvivője tájékoztatta a közvéleményt. A közleményt Tóth Béla idézi.
5: A Algéria labdarúgó szövetségének indítványa nincs összhangban a FIFA alapszabályainak szellemével, ezért a testület, bár megfontolta, elutasítja azt.
1: Nem volt mit tenni. A szabályok ugyanis lehetővé tettek egy erkölcsileg elfogadhatatlan, de formálisan nehezen büntethető magatartást. Ettől függetlenül a Hihoni szégyenre, mint a világ labdarúgásának egyik fontos reformját kikényszerítő találkozóra is emlékezhetünk. A hatalmas presztízsveszteség miatt ugyanis a FIFA szabálymódosítást vezetett be. A világ és Európa bajnokságok csoportköreinek utolsó mérkőzéseit azóta kötelezően ugyanazon a napon, azonos időben kell lejátszani, hogy a már ismert eredmények tudatában a csapatoknak ne legyen lehetőségük a taktikázásra. Önök az Újra Töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1986. június 22-e, Mexikóváros. Argentina-Anglia, 2-1. Isten keze és az isteni Diego. Az argentin és az angol válogatott a mexikói világbajnokság negyed döntőjében a futballtörténelem egyik leginkább átpolitizált mérkőzését vívta. A hangulatot egyértelműen a Falklandi háború határozta meg. 4 évvel korábban, 1982-ben Nagy-Britannia és Argentina a Falkland-szigetek birtoklásáért vívott véres háborút, amely argentin vereséggel és közel 650 argentin katona halálával zárult. Bár sportvezetők és a politikusok is hangsúlyozták, a mexikói futball VB csak egy sportesemény, az argentin válogatott és a közvélemény nyíltan a háborús sérelmekért való nemzeti revansként tekintett az angolok elleni meccsre. Diego Maradonak és a belismerte, a mérkőzés előtt úgy érezték, mintha egy újabb háborúba indulnának a hazájukért. Az Azték stadionban közel 115 ezer néző előtt kerül sor a találkozóra, amelynek első félideje inkább a felejthető kategóriába tartozik. Peter Bölzli egy kapushibát követően majdnem megszerezte a vezetést Angliának, de a lövés az oldalhálóban kötött ki, ezt leszámítva többnyire mezőnyjáték jellemezte a játékrészt. Az 51. perc viszont meghozta minden idők egyik legvitatottabb gólját. A Népsport helyszíni tudósítója így írt erről. Felolvasó Szilágyi Dóra.
0: A Maradónától kapott labdát Valdano a 16-os körévén nem tudta megszelidíteni. Fenwick nem kevésbé szerencsétlenül hátrafelé kanalazta. Maradona eszmélt a leggyorsabban, és az ötösön felugró Shilton kezénél is magasamra emelkedve a kapuba fejelte vagy kezelte az argentinok vezető gólját. Az angolok kezelést reklamáltak, nem minden alap nélkül, a játékvezető azonban határozottan középre mutatott.
1: Mindez Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a Magyar Rádióban.
10: Közben nézzük angol támadást, próbálkozást, de a bal oldalról befejez, labdát leállítja, lekapcsolja az argentin Giussi, majd már Papista kapja egy közreműködő játékos érintésével a labdát, Enrique ki a bal oldalra, Olartico Echeához. Olartico, akitől az Echeát nyugodtan elhagyhatom, tehát Olartico Maradonához, továbbit Maradona egy nagyon ügyes cselel viszi el, vezeti el a labdát Hodu mellett, majd már még két újabb angol mellett a továbbítás Valdanoé. Aztán Maradona fejel gól! Talált gól mindenféleképpen. Az angol játékosok azt mutatják, hogy Maradona kézzel ért a labdához. Megint mások a partjelzőhöz rohannak. Talán, hogy lesen is volt Maradona. Kétségtelen, hogy az ember előre figyeli, hogy hogyan hullik be majd a labda. Váltán ott már éppen korolni készültem, amikor Maradona fölugrik, és kézzel üti egyértelműen a labdát az angolok kapujába.
1: Novotny Zoltánt arról kérdeztük, milyen volt a hangulat a helyszínen, és Maradona első góljából a lelátóról mit lehetett látni.
11: Mexikóban megvan a külön hangulat, tehát egyfelől az argentinok, dél-amerikaiak közel vannak Mexikóhoz, tehát sok szurkoló is elment, és sokan, akik más országokban vagy éppen Mexikóban az argentinoknak szurkolnak. Az angolok pedig angolok, a labdarúgás, mondhatni a modernkori labdarúgás feltalálói, képviselői, tehát mindig vonzák a nézőket, és akkor ugyanakkor a semlegeseket is, akik vagy Argentina mellé, vagy Anglia mellé letették a voksukat. Tehát a hangulat az maga csodálatos volt. Én közvetítettem ezt, és mondtam, hogy előre ívört labda, a kapus fut ki a kapuból, Maradona fut, felugranak szinte együtt, és Maradona fejjel gól. Szerintem a közönség is valahogy így vett. Először ugye a gólnak lelkesedtek, utána ugye elkezdett morgolódni mindenki, hogy vajon hogy volt ez. Vas István Zoltán pedig, akivel együtt közvetítettük a mérkőzést, egyszerűen így fölemelte a karját, és nem bizonysággal mondta, hogy kéz volt, hanem egy olyan tétova kérdezéssel, hogy lehet, hogy kéz volt. És ne feledjük, hogy 86-ban még nem volt VAR, meg semmi visszajátszási rendszer, esetleg a későbbi tévéközvetítés visszajátszásokban is sokan úgy voltak, hogy hát lehet, hogy kéz volt, lehet, hogy nem. És az igazán érdekes benne, hogy nem csak a közvetítő riporter, és hozzáteszem riporterek, hiszen nem én voltam egyedül, aki fejes gólnak minősítettem ezt a dolgot, hanem a közvetítő riporterek többsége sem vette észre, a tunéziai játékvezető sem vette észre, aztán később az ő nyakába próbálták varni ezt az egész dolgot, de nem vette észre, ne feledjük, hogy a játékvezetőnek egyetlen rálátási szöge van, tehát elképzelhető, hogy ő valóban nem látta, hogy kéz volt ez az eset.
1: A mérkőzés vezető tunézi Ali Bin Nasser talán túlságosan is tisztelte a világsztárt, talán valóban nem látta pontosan a történteket, de legalább az átfuthatott volna az agyán, miként történhetett meg, hogy a jóval alacsonyabb Maradona túlugrott a Shiltont, az angolok kapusát. A játékvezető a BBC-nek így nyilatkozott a gólról. Narrátor Szegő Tibor.
12: Nem láttam a kezezést, de voltak kétségeim. Partjelző kollégámnak, Bogdan Docsevnek jobb rálátása volt az esetre. Hátrálva futottam a pálya közepe felé, és őt néztem, jelez a kezezést. Mivel elindult a felezővonal felé, nem volt más választásom, mint megadni a gólt.
1: A tunéziai játékvezető által említett partjelző, a bolgár Bogdan Docsev utólag a maga felelősségét elhárítva nyíltan bírálta a vezetőbírót. Ezt Katona László idézi önöknek.
13: Ha a FIFA egy európai játékvezetőt bíz meg egy ilyen fontos meccsel, Maradona első gólját biztosan érvénytelenítették volna.
1: Azt természetesen nem tudhatjuk, mi lett volna, ha rutinosabb játékvezető fújja a sípot, az ismétlésekből azonban világosan kiderült, mi történt. Mivel azonban videóbíró akkoriban még nem létezett, a gól érvényes maradt. A mérkőzés követően természetesen Maradonát is megkérdezték az esetről, mire ő sejtelmes választ adott. A rövid nyilatkozatot Tóth Béla narrálásában hallják.
14: A gól kicsit Maradona fejével, egy kicsit Isten kezével született.
1: A Maradonára jellemző csibészes válasz, ha nem is nyílt beismerés, de tagadásnak sem tekinthető. Peter Shilton évtizedekkel később is ingerülten beszélt az esetről. A Guardianben megjelent visszaemlékezésében úgy fogalmazott, Maradona csalt és megúszta. Szerint a játékvezető és a partjelző hibája volt, hogy a gól érvényes lett. Sietan azt is hozzátette, tudta, hogy Maradona csak kézzel érhette el a labdát, mert ő maga már fölötte volt, ráadásul a csapattársa is azonnal reklamáltak. A kapus különösen azt nehezményezte, hogy Maradona soha nem kért hivatalosan bocsánatot. Felolvasó, Szilágyi Dóra.
0: Maradona mondhatta volna egyszerűen, hogy kézzel ütötte be a labdát a kapuba, de inkább az Isten keze történetet választotta.
1: Shilton még évtizedekkel később is csalónak nevezte Maradonát, aki persze nem maradt adósa válaszsal. Ismételten Tóth Béla helye a szó.
5: Nem mintha büszke lennék egy ilyen gorra, de viccesnek találom, amikor megőrülnek miatta. Anglia is úgy nyert világbajnokságot 1966-ban Németország ellen, hogy a labda nem volt bent. Szóval ne mondjanak semmit Maradonára, mert ők korábban csaltak, mint én.
1: Érdekes módon Gary Lineker az angol válogatott gólerős támadója, aki a 2-1-es argentin sikerrel záruló összecsapáson a szigetországiak szépítő találatát szerezte, nemrégiben tett nyilatkozat alapján megbocsátóbb volt Maradonával. A magyar fordítást Katona László olvassa fel.
3: Nincs bennem düh, be kell vallanom, kedveltem Diegót, becsapott minket, de megbocsátottam neki. Maradona a mi korszakunk legnagyobb játékosa volt, amit a pályán művelt, az tiszta varázslat volt.
1: Ez utóbbi félmondat rendkívül fontos a történtek értékelésében, hiszen nagy valószínűséggel még most, 40 év elteltével is Maradona kezezőskója miatt emlékeznének erre az összecsapásra. A 4 perccel később az argentin zseni nem szerzi meg azt a találatot, amit a FIFA honlapján tartott szavazáson az évszázad góljának választottak meg. A Népsport így próbálta visszaadni írásban azt, amit látni kell. Narrátor Szilágyi Dóra.
0: Az 55. percben még a legmegátalkodottabb angol szurkolók is Maradonának tapsoltak. Az apró argentin világsztár az angol térfél közepén megindult, sorra fektette el az őt kétségbe esetten szerelni igyekvő szigetországiakat, bevezette a labdát a 16-oson belőlre, leültette Shiltont is, és nagy nyugalommal ballal a kapu közepébe helyezett.
1: Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a legendás gól.
10: Utána a sarokgátlóval bajbolódott egy kicsit, most viszont mint a kése vajon megy át, a 16-osa belül van, elgurítja a kapus mellett a labdát, 2-2! Fantasztikus gól! A világbajnokság játékosa, torony magasan a legjobb játékosa, és hogy nehogy azt mondjuk, hogy az 5. percben beütötte a labdát a hálóba, bebizonyította és bemutatta, hogy ő a kezdet és a vég, ő az előkészítő és a befejező, ő a király, ő az Isten. A jobb oldalon kapta a labdát, elegánsan elvitte, 1-2-3 játékos mellett elfektette Shiltont, a világbajnokság legjobb kapusát, és kapozott még egyet a labdát, mint egy 3 méterről, nem a jobbik lábával a ballal, hanem a rosszabbikkal a jobbal, és ezzel megszerezte a második gólt már.
1: Az Hector Erikétől kapott passz után Maradona sorrendben Peter Beardsley-t, Peter Reed-et, Terry Butchert, Terry Fenicket, majd újra Butchert, és végül Peter Shiltont is kicselezte. Victor Hugo Morales, uruguayi sportkommentátor élőadásban a következőképpen közvetítette ezt a fantasztikus gólt. A magyar fordítás felolvasója Szegő Tibor.
12: Zseni, zseni, zseni. Gól. Sírni akarok. Szent Isten, éljen a futball, micsoda gól. Diego Maradona. Sírnom kell, bocsássanak meg. Melyik bolygóról érkeztél te kozmikus űrhajós, hogy ennyi angolt hagy magad mögött, és az egész ország egyetlen emberként sírjon és ünnepeljen? Köszönet Istenem a futballért, Maradonáért, ezekért a könnyekért.
1: Novotny Zoltánt arról is megkérdeztük, hogy a kezezős gól ellenére miért gondolunk úgy az 1986-os világbajnokságra, mint Maradona diadalmenetére.
11: Maradona az Isten lett ekkor, nem beszélve arról, hogy ezen a mérkőzésen 4 perccel később rúgott egy olyan gólt, amit a 20. század legszebb góljának minősítettek. A belgák ellen ezt a mozdulatsort megismételte, és ebben az évben nem csak hogy a világbajnokság legjobbjának választották, hanem az év legjobb sportolójának is megválasztották Maradonát. Pedig az odavezető út a csoportmérkőzéseken Korea ellen 3-1, Olaszország ellen 1-1, Bulgária ellen 2-0, Uruguay ellen 1-0. Az argentin csillag Maradona a csoportmérkőzéseken, de még a 8-döntőben sem villogott. Kritikusai meg is találták. Maradona egy felfúlt hólyag. Maradona egy telerakott zokni. Írták, mondták róla. És a 4-döntőtől kezdve aztán minden sikerült neki. Tehát mondhatom, hogy egymaga ejtette ki Angliát, egymaga ejtette ki Belgiumot, mindkét meccsen 2-2 góllal megterhelve a riválisok kapuját, a döntőben pedig az ő szöktetésével robboghatott burúcsága mindent eldöntő találatig. Tehát Maradona maga gyors volt, kiszámíthatatlanul cselezett és ballábával félelmetesen lőtt. De hogyha már ezt a kezezett gólt emlegettük föl, természetesen, hogy azt idézi fel mindenki, arra gondol vissza mindenki. Én azt mondom, hogy Maradona szerezte az angolok ellen a negyed döntőben a világbajnokság két legendás, két legtöbbet emlegetett gólját. Mondhatna, hogy az évszázad legszebb és legcsibészebb találatát. A csibész az a kezezett gól volt, de a legszebb az, amikor még a felező vonalon túlról, a támadó vonalat vagy oldalt nézem, jobb oldalról elindult, és már három angol játékos kicselezett egy mozdulattal, és utána még a kapuig, és elegánsan a kapust is kicselezve szerezte meg, vagy lőtte be a gólt. Tehát én, nekem mondjuk Albert Florian jutott az eszemben 1959-ből, amikor Budapesten a Német Szövetségi Köztársaság ellen a díszpálya elől indult el, balra, aztán a 16-os sarkánál fordult a kapu felé, és szerezte a gólt, és amikor visszanézett, akkor öten feküdtek a földön, tehát annyian játékos cselezett ki.
1: A világ Maradona lábai előtt hevert, s ami nagy szó, még az angolok is. Gary Lineker később a FIFA honlapjának így nyilatkozott. Ezt most Katona László narrálásában mutatjuk be.
3: Amikor Diego megszerezte azt a gólt, már ott a pályán azt éreztem, tapsolnom kell. Akkor és ott tudtam, hogy